0: a verseny, de viszont a VB-n azért bármi megtörténhet egy mérkőzésen hazai közönség előtt, tehát azért nem írnám ennyire le őket, de a realitás az, hogy nem fognak azért ott az első helyekért harcolni.
1: Pochettino szerepének jelentőségét Németh Krisztián így látja.
0: Fontos, tehát én úgy gondolom, hogy felültek az ő hullámára, és az egy elég jó edző, aki határozott elképzelésekkel rendelkezik, és hogyha ezeket át tudja vinni a csapatnak, akkor mindenképpen az előny, hogy egy ilyen tapasztalt, meg nemzetközi szinten is elismert edzőjük van, de azért ő se egy csodatevő, tehát megvannak azok a határok, amiket azért még egy edző se tud túllépni, de mindenképpen vele együtt azért erősebbek.
1: Klinsmann 2016-ban egy Costa Rica elleni csúfos vereség és sikertelen selejtező miatt menesztették. Németh Krisztián így emlékezett vissza Klinsmann távozására.
0: Megmondom őszintén, hogy már nagyon halvány emlékeim voltak, de ott is voltak azért meghatározó játékosok, és azért tőle is várták ott a csodát, mint most a Pochettinótól. Neki akkor nem sikerült, vagyis nem akkora csodát tudott csinálni, amekkorát vártak. Úgyhogy most ezért is lesz érdekes, hogy tényleg egy ilyen nemzetközi szinten is elismert edző most mit tud majd csinálni, és mennyit tud hozzáadni az amerikai játékosoknak a fejlődéséhez, meg az eredményéhez.
1: Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon készülnek a világbajnokságra, a hangulatra és a körülményekre biztosan nem lehet panasz, de vajon mi lehet a szurkolók elvárása a csapat felé?
0: Hát ez igazi áttörés az amerikai futballban, biztos, hogy akkor lesz, amikor a válogatott elér egy komoly sikert egy világbajnokságon. Szerintem ez még várattat magára majd, de hogyha ott tudnak majd lenni tényleg az élmezőnybe, akkor mondjuk azt, hogy tényleg az amerikai labdarúgás megérkezett. De szerintem jó úton vannak, amit említettem előbb is, hogy az infrastruktúra már készen, ami eddig nem volt szerintem az eddigi VB-k alatt. Most már tényleg a bajnokság is futball specifikus stadionokban van, jó rész mindegyik csapatnak már, tehát ezen az akadémiák kiépültek, tehát a gyerekek is most már profi körülmények közt készülnek. Nyilván a szurkolók pedig tudják, hogy a realitás talaján kell maradni, de viszont ismerjük az amerikaiakat, azért a show az várható, tényleg a körülmények, mindenki nemzeti színek öltözik ilyenkor, és várják azt, hogy ez egy jó világbajnokság lesz, én is ebben reménykedem, tehát azért ehhez az amerikaiak értenek, aki kilátogat majd a VB-re Amerikába, vagy akár Kanadába, Mexikóba, de legfőképpen szerintem Amerikába, ott az biztos, hogy olyat fog kapni, amit így örök életre megmarad neki. Úgyhogy én nagyon várom ezt a világbajnokságot, és bízom benne, hogy jó mérkőzések lesznek.
1: Következzen az ausztrál válogatott. Zsinorban a hatodik, összesen pedig a hetedik világbajnokságára készül Ausztrália, amely a többkörös ázsiai selejtezőn biztosította a helyét a világbajnokság 48 csapata között. Legelőször 1974-ben, majd 2006 óta folyamatosan résztvevői a tornának. Kétszer jutottak túl a csoporton 2006-ban és 2022-ben, de a nyolcaddöntőnél tovább még nem sikerült eljutniuk. Az ausztrál futballra és fejlődésére nagy hatást gyakoroltak a magyarok is, többek között Puskás Ferenc is, aki sikeresen edzősködött ott. 2010 óta Ausztráliában él, és jelenleg is a labdarúgásban dolgozik Gancer Gábor, aki a válogatott korábbi elemzője is volt. Ő úgy fogalmazott, nem volt elvárás a kvalifikáció a csapattól, kitért arra is, hogy milyen munkát végez a 2024 óta szövetségi kapitányi posztot betöltő ausztrál Tony Popovics.
2: Nem egy elvált eredmény Ausztrália, még mindig egy feltörekvő futballnemzet, és nem kötelező érvényű a válogatott, vagy nem természetesnek gondolt a válogatott világbajnokságra történő kijutása. Ugyanakkor a hat zsinórban teljesített sikeres selejtező sorozat ad némi magabiztosságot Ausztráliának. Jelenleg a csapat egy fiatalításon esik keresztül Popovics edzősége alatt és a Graham Arnold által jegyzett sikeres időszak után, úgyhogy mondhatnám, hogy inkább egy kellemes meglepetés volt a viszonylag sima kvalifikáció az ázsiai selejtező sorozatból. Popovics egy rendkívül pragmatikus edző, Graham Arnold amint mondtam, egy sikeres időszak után köszönt le, ugyanakkor ennek az időszaknak a vége nem volt annyira fényes. Egy néhány vereség után, akár például az otthon elszenvedett vereség után is vette át Popovics a válogatott irányítását, és rendkívül pragmatikus módon kezdte előszerakni az ausztrál válogatottat. Nagyon kevés gól szerzési lehetőséget hagy az ausztrál válogatott bármelyik ellenféllel is játszik a csapat ellenében. Biztos védekezésre épít Popovics, ugyanakkor ő egy analitikus típusú edző, a végletekig kielemzi az ellenfél gyengeségét, és nem adja fel a támadás lehetőségét sem. Tehát egy nagyon taktikus csapatnak mondanám az ausztrált, nem feltétlenül egy gyönyörű és szép futballt játszó válogatottnak, de egy olyannak, aki megkeserítheti az életét, akár nevesebben jegyzett, magasabban jegyzett válogatottaknak is.
1: A legsikeresebb ausztrál játékosok között szerepel Tim Cahill, Harry Kewell, vagy éppen Mark Viduka is. A mostani csapatnak is megvannak a rutinos tagjai, például a kapus Matthew Ryan, vagy a csatár Matthew Leckie. Mindketten ott voltak az elmúlt három világbajnokságon is, de a tapasztaltabb játékosok mellett ott vannak a feltörekvő fiatalok is.
2: Érdekes módon beszélhetünk erről az idősebbnek mondható magról, Matt Ryan, aki már számos világbajnokságon állt a kapuban, és több európai nagyobb bajnokságban játszott, mint kapus, és néhány rutinosabb játékosról. Ugyanakkor érdekesen egy nagyon fiatal mag kezd kirajzolódni a Popovics által irányított ausztrál válogatotton belül. Nestori Irakunda, Watford csatára, akit első körben a Bayern München vásárolt meg Adelaide Unitedból, valószínűleg egy kitörésre számít ezen a világbajnokságon, és egy másik, illetve egy harmadik afrikai immigráns családból származó csatár Mohamed Touré, aki egy kicsit már rutinosabb, és Aver Mabil, aki talán mind az előző kettőnél is rutinosabb, alkothatja a támadó triót elől. Ők rendkívül veszélyesek, nem csak kontrajátékban, de kombinációs játékban is jók. Úgyhogy talán az ausztrál válogatottnak még soha nem volt ilyen típusú első támadó sora. Tim Cahill és Harry Kewell, vagy Mark Viduka természetesen kiemelkedik a korábbi úgynevezett ausztrál aranygenerációból, de hát ennek már mintegy 20 éve a 2006-os németországi VB-n láthattuk ezeket a játékosokat, úgyhogy ez az új hullám afrikai emigráns fiúkra épít, akik természetesen már itt Ausztráliában nőttek föl, és mind játékkészség, mind pedig játéksebesség alapján kiemelkedőt tudnak nyújtani. Természetesen még kettő ebből a háromból még nem kész játékos, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozhat a jövő. A védelemben pedig hasonlóan egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos emelkedik ki, Lucas Harrington, aki az én államomból, Queenslandből, Brisbane városából való, és egy másfél év élig debütálás után immár az MLS-ben meghatározó játékosa a Colorado Rapidsnek, és még mindig csak 18, nem töltötte be 19. életévét.
1: Felejthetetlen világbajnokságot éltek meg az ausztrál szurkolók 2006-ban, mikor a nyolcad döntőben az olaszok ellen az utolsó percekig tartották magukat, ám Francesco Totti 95. percben belőtt büntetőjével szerte foszlottak az álmok. A 2006-os ausztrál aranygeneráció VB szereplése óta az ausztrál válogatott fejlődéséről és változásáról így beszélt Gancer Gábor.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Talán érdekes módon a legszebb játékot akkor játszotta az ausztrál váltott, amikor Ange Postecoglou volt a csapat edzője, aki azóta megfordult a Celtic Glasgow-nál és a Tottenhamnél az Egyesült Királyságban, illetve Skóciában. Érdekes kérdés, ugye a legnagyobb tehetségek talán a 2006-os csapatban voltak, a legszebb játék volt a 2010-es évek közepén Ange Postecoglou alatt produkálták, de talán a legharapósabb és a legveszélyesebb ausztrál válogatott az most Tony Popovics alatt formálódik. Még egyszer hangsúlyoznám egy-két nagyon-nagyon fiatal játékossal, akiknek talán a kiegyensúlyozottsága még nem garantálható, ugyanakkor egy pár hetes világbajnoki szereplésbe sok minden belefér, hogyha egy jó rajtot kap el a csapat, akkor talán még a csoportkörből való kijutás is fent áll meg. Én azt hiszem, legutóbbi katari VB-n nem vallott szégyent az ausztrál válogatott, gyakorlatilag nagyon kiemelkedő játékos nélkül, nagyon nagy fiatal tehetség vereség nélkül is tisztességesen helytállt a nyolcad döntőig Argentina ellen.
1: És hogy mire lehet képes a csoportban Egyesült Államok, Törökország és Paraguay ellen?
2: Én azt mondanám, hogy az ausztrál váltott továbbra is ilyen underdog szerepben, nem az esélyes szerepében érkezik a vendéglátó nemzet ellenében mérkőzni, ez mindig is így van. Ugyanakkor szerintem az, hogy mérkőzések többségét az Egyesült Államok nyugati partján játssza a válogatott, és illetve egyet Vancouverben, ez kedvez Ausztráliának, gyakorlatilag ez egy tűrhető repülőútra vannak a helyszínek Ausztráliától, valószínűleg sok szurkoló tud ott lenni a helyszínen is. Ezek mind apró 1%-ok, amiket az ausztrál válogatott kaphat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoport, amiben gyakorlatilag négy, többé-kevésbé egyformán esélyes váltott versenyez. Természetesen én is azt gondolnám, hogy akár az Egyesült Államok, akár Törökország egy hajszányi van, a másik kettő előtt áll, de egy dél-amerikai csapatot, vagy pedig az ausztrál válogatottat egy rendkívül taktikus edzővel botorság lenne leírni ezen a világbajnokságon.
1: Ausztráliában állandó téma a labdarúgás, igaz, a női foci némileg népszerűbb, mint a férfi, de nemtől függetlenül mindig nagy érdeklődés övezi a sportágat, különösen egy világbajnokságot.
2: Azt mondom, hogy eléggé a fókuszban van. A futball ma már rendkívül népszerű és az állandó közbeszéd tárgya. Természetesen ez nagyon sokat járult hozzá a női válogatott is. Néhány évvel ezelőtt a női labdarúgó világbajnokságot rendezte Ausztrália és Új-Zéland. Egy hónappal ezelőtt ért véget az ázsiai bajnokság a női válogatottak számára itt Ausztráliában. Úgyhogy futball az mindig a központi témák között van, és talán még ha furcsa módon ebben az országban a Matildás, a női válogatott, egy hangyányival is népszerűbb, mint a Szokkerúz, a férfi válogatott. A kettő rendkívüli módon egyesíti egy főleg bevándorlók által lakott országnak a vegyes lakosságát, ugye néhány generációra visszatekintve, mint az emberek többsége, ha csak nem az aboriginálok közül való Ausztráliába érkezett, és a foci, mint nemzetközi nyelv és közös kapcsolódási pont kifejezetten reprezentatív a nemzet öntudata szempontjából. Talán nem egy olyan árnyalattal, mint hasonlóképűen az európai nemzetállamok esetében, inkább egy ilyen egyesítő titulus lehetne ráaggatni, és a világbajnokságok azok általában megtöltik az ausztrál tereket és utcákat, amikor egy-egy nagyobb mérkőzésre készül a nagyobb városokba több tízezren nézik kivetítőkön azokat a mérkőzéseket, és a hangulat olyan, mintha világon bárhol egy tradicionális futball nemzetnek a szurkolói zónájában találná magát az ember. Úgyhogy bőven vetekszik a rögbi ligával és az ausztrál futballal. Természetesen anyagi lehetőségben még nem, de népszerűségben igen.
1: Négy év után jutott ki ismét a világbajnokságra Törökország, mindössze a harmadik alkalommal. Először 1954-ben, legutóbb pedig 2002-ben szerepeltek a tornán. A világbajnoki selejtezős csoportban Spanyolország mögött a második helyen zártak, majd a pótselejtezőn előbb Romániát, aztán Koszovót is 1-0-ra győzték le, ezzel biztosították a helyüket a VB-n. A 24 évvel ezelőtti Dél-Korea és Japán közös rendezésű tornán bronzérmet szereztek, a harmadik helyért Dél-Koreát 3-2-re győzték le. Bár 24 évet kellett várniuk egy újabb világbajnoki részvételre, érdekes, hogy mindeközben az Európa-bajnokságokon igen jól szerepeltek. 2008-ban az elődöntőig jutottak, legutóbb 2024-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak. Több mint két évtizedet a bronzérem gyönyörű emlékével kellett arra várniuk, hogy ismét a legfontosabb színpadon szerepelhessenek. Olyan játékosok a válogatott emblematikus alakjai szerepeltek abban a csapatban, mint Hakan Şükür, Hassan Şaş, vagy éppen a kapuban Rüstür Ekber. Megvannak a mai sztárjai, a világ sztárjai is, az olasz Vincenzo Montella által vezetett csapatnak, mint például a Real Madrid fiatalja, Arda Güler, a Juventus tízese, Kenan Yildiz, vagy éppen az Inter kulcsembere, Hakan Çalhanoğlu. De kerettag Samet Akaydin is, aki Mocsi Attilával játszik egy csapatban, Arizenspor-ban. A magyar védő mindössze két éves volt a 2002-es VB alatt, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon magabiztos kvalifikáció volt a nyári világbajnokságra a törököktől, akik biztosra vették a részvételt.
3: Az elmúlt 3 évben vagyok ugye itt, és egy nagyon szenvedélyes nép, aki a focért tényleg él és hal. Úgyhogy ez nagyon érezhető volt, főleg most a pótselejtezők alatt, viszont nagyon magabiztosak voltak pótselejtezőn, és azt gondolom, hogy profi módon lehozták mind a két meccset. Igaz, azt gondolom, hogy volt egy kis szerencséjük a sorsolással, hisz mind a két meccsen ők voltak az esélyesek, és egy kicsit közelebbről is benne voltam, úgymond, mert ugye van egy csapattársam is, aki a keret tagja, és náluk érdekesek, hogy a masszörök, azok minden összetartásra más csapatból érkeznek, és tőlünk volt most itt a pocsolat is masször, úgyhogy a stábtag részéről is közelebbről érezhettem, hogy mennyire fontos volt nekik ez, hogy ennyi hosszú idő után ki tudtak jutni a világbajnokságra.

0: Bacsi Attila a jelenlegi török csapat erősségét így látja.
1: Hát azt gondolom, hogy tényleg szinte minden poszton nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, akár csak Arda Güler, vagy a középpán Calhanoglu, ugye top klubokba játszanak, és egy olasz edzővel rendelkeznek, azért lehetett látni, hogy taktikát is sokszor váltottak, néha három védővel, néha négy védővel játszottak, és azt gondolom, hogy lehet keresni valójuk.
0: Az minden esetre tény, hogy papíron a csoport legnagyobb favoritja Törökország. És ha már az említett magabiztosság, a török szövetség elnöke Ibrahim Hacsi Osmanoglu úgy fogalmazott, megnyerjük a trófeát és hazahozzuk. Hogy ez mennyire volt a valóságtól igencsak elrugaszkodott kijelentés?
1: Azt gondolom, azért ez egy kicsit túlzás. Jó erőkben a török váltott, de azt gondolom, hogy nem VB győzelemre alkalmas. Azt gondolom, hogyha a csoportból tovább jutnak, és ott még egy szerencsés sorsolás, akár még egy kört mehetnek, de utána azt gondolom, hogy azért el fog jönni a vége nekik is. De nyilván nekem ez egy pozitív lenne, ha minél tovább mennének, és ahogy említettem, hogy még csapattársam is van, úgyhogy szurkolok nekik majd, de azért az, hogy VB trófát nyerjenek, az egy kicsit erős szerintem. Se az ausztrál, se a paraguai váltott nem ismerem, ezért így láthatlanban elég nehéz azt mondani, hogy most ki mennyire esélyes. Azért paraguai leváltottat láttam mondjuk a görögök ellen játszani, legalábbis csak a nevek alapján rengeteg jó játékos van névre. Úgyhogy egyáltalán nem lesz egyszerű, de maximálisan megvan az esélyük.
0: A szurkolók számára a csoportból való továbbjutás azonban mindenképp elvárás.
1: Az emberekből kiindulva azt gondolom, hogy a csoportból a kijutás nekik az a minimum. És még azt is el tudom képzelni, annyira azt gondolják mindezt a pocselejtezőt, hogy ez szinte biztos. Ugye az elnöknek a nyilatkozatát azt gondolom azért ez ráragad az emberekre is, úgyhogy ez egy kis plusz teherre is érezhető lehet. És azt gondolom, hogy ha nem jutnak ki a csoportból, akkor azt is kudarcként fogják megélni. Viszont lehet, hogy csak abban a pillanatban utána boldogan fognak ünnepelni, hogy tényleg ennyi idő után ők is ott tudtak lenni. Azt mondom, hogy a cél, a minimális cél minimum az, hogy tovább jussanak a csoportból.
0: Törökországban közismerten hatalmas népszerűségnek örvend a labdarúgás, és igencsak egyedülálló a szurkolói kultúrájuk is. Mocsi Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a sikeres kvalifikáció utáni ott töltött időszakáról is mesélt.
1: Hát most ez kicsit nehezebb, mert itt nálunk nyilván tényleg milyen kis családiasabb csapat vagyunk, úgyhogy arról tudok inkább beszélni, ami bent az edzőközpontban történt. Nyilván meccs nap után mindenki nagyon boldog volt, és várják, hogy végre kijuthattak. Ez így benne volt az emberekbe, de aztán ugye a klubba dolgozók, mi elkezdtünk a saját bajnokságunkra figyelni, úgyhogy az úgy utána lecsillapodott. Így a városban nagy változás egyelőre nem lehetett észlelni, azt gondolom, hogy majd a világban lesz az őrület, ami várható.
0: Paraguay válogatottja a legutóbb 2010-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a negyeddöntőben a spanyoloktól kaptak ki. Ez volt történetük legfényesebb szereplése. Igaz, már 1930-ban is ott voltak, és ez lesz a 9. alkalom, hogy részt vesznek a tornán. A jelenlegi szövetségi kapitányuk az argentin Gustavo Alfaro, aki 2024. augusztusában vette át a csapat irányítását, bemutatkozásakor úgy fogalmazott, azt szeretném, ha Paraguay az a csapat lenne, akivel senki sem akar találkozni, amely mindenki másnál keményebben küzd, és amelynek harci szelleme soha nem múlik. Alfaroval a válogatott a dél-amerikai világbajnoki selejtezőn mindössze egyetlen vereséget szenvedett, Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Még az is lehet, hogy ilyen mentalitással és hozzáállással, és ilyen szövetségi kapitánnyal meglepetést tud okozni Paraguay. Hogy kijut majd tovább az Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország és Paraguay alkotta D csoportból, az kiderül a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

0: Most pedig emlékezzünk vissza Elpap István tolmácsolásában az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os számunkra oly szomorú és mindmáig utolsó magyar VB szereplésre.
1: Amekkora össznépi letargiához vezetett, hogy 1970-ben és 74-ben nem jutottunk ki a világbajnokságra, akkora volt a boldogság, amikor 78-ban igen. Az utolsó 16 csapatos VB-re Szovjetunión és Görögországon keresztül vezetett az út, de még ez sem volt elég, interkontinentális pótselejtezőt kellett játszani Bolíviával, de miután az első meccset Budapesten 6-0-ra megnyerte Barotelleos válogatottja, gond nélkül kijutott a VB-re. Ma már felfoghatatlan, hogy a selejtezők után

0: VB sorsolását össznépi boldogság kísérte, holott Argentinában, Olaszországgal és Franciaországgal kerültünk egy csoportba, Baróti szerint ez nem jelenthet problémát, jelentett, Nyilasit és Törőcsiket kiállították, kikaptunk az argentinoktól, el is tiltották az ifjú sztárjelölteket, így aztán az olaszok és a franciák elleni vereséggel 0 ponttal jöttünk haza. 4 évvel később Mésző Kálmán volt a kapitány, bombaerős csoportból Anglia, Románia, Svájc, Norvégia csoport elsőként jutottunk ki a VB-re, ahol nem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen 10-1-re, ami ma is rekord, megvertük Salvadort, belefért az argentinok elleni 4-1-es vereség, az már nem, hogy a belgák a végén kiegyenlítettek, és csoport harmadikak lettünk, de a lebonyolítás akkor olyan volt, hogy csak az első 2 jutott tovább a legjobb 12-be. 4 évvel később, 86-ban tovább jutottunk volna a csoportból, ha úgy szereplünk, mint 82-ben, de ott nem úgy szerepeltünk, ki ne emlékezne, itt a hollandok, az osztrákok és Ciprus előtt Mezei György csapata favoritként jutott ki a VB-re, de aztán jött Irapuato a 0-6 a szovjetek ellen, és hiába vertük meg 3-0-ra Kanadát, a franciák elleni vereség azt jelentette, hogy igaz, csak rosszabb gólkülönbségünkkel, de nem jutottunk be a 16 közé, azóta pedig a világbajnokságra sem.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Labdarúgás.
1: Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17:30-től a Nemzeti Sport Rádióban.

Anglia, Horvátország, Gána, Paraguay. Ez a négy nemzet válogatottja alkotja majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság előcsoportját. Sorozatunkban áttekintjük a VB összes négyesét, felidézzük az egyes nemzetek korábbi eredményeit, valamint igyekszünk bemutatni a különböző országok labdarúgását. Mai epizódunkban tehát az L csoporttal foglalkozunk.

0: Kezdjük a csoport egyetlen olyan csapatával, amely korábban már a magasba emelhette a világbajnoki serleget. Az 1966-os VB-n aratott sikerével Anglia 8 nemzet egyike, amely már elhódította a trófeát, ám azóta többször is nagyon szerencsétlenül szerepelt a világeseményen. Az angolokról első körben Elpap Istvánnal beszélgettünk.
1: Szerintem az angolok pusztán amiatt gondolták csak, hogy esélyesek, mert az angolok mindig úgy gondolják magukról, hogy esélyesek, amikor kikaptak Egyesült Államoktól 1950-ben, amikor először voltak VB-n, akkor is otthon azt hitték, hogy elírás van, és 10-1-re ők nyertek, de valójában az valóbb tényleg 0-1 volt. Ők mindig azt hitték, hogy ők a világ legjobbja, és sose voltak azok. 66-ban sem szerintem, de azért legközelebb még mindig ott jártak ahhoz, hogy tényleg a legjobbak legyenek, már minőségre, mert ugye az eredmény önmagáért beszélt, tehát ők nyerték meg a világbajnokságot, de annak azért úgy futottak neki, ugye Elfremzi volt a szövetségi kapitányuk, annak a VB-nek úgy futottak neki, hogy azért ott egy elég ütőképes, jó társaság jött össze, ott tényleg egy 2-3-4 ember súrolta a világklasszis kategóriát, sőt, mondjuk Bobby Moore és Bobby Charlton biztos, hogy ebbe a kategóriába is esett, és valószínűleg minden idők legjobb angol kapusa Gordon Banks is arra a VB-re, vagy arra az időszakra esett, itt talán csak Peter Shilton lehet konkurenciája a későbbiekből, és azért volt egy Nobby Stylesuk, és volt egy Jeff Hurstjük, aki nem is nagyon lett volna kezdő, hogyha Jimmy Greaves nem sérül meg, aki egyébként a legjobb csatáruk volt, meg a legjobb név. De Jimmy Greaves sérült volt, ott volt a keretben, de aztán végül Jeff Hurst lett a nyerő kártya, mert ugye a VB történelem egyetlen világbajnoki döntős mesterhármasa fűződik a neve, ez még akkor is abból az egyik nyilvánvalóan nem volt gól, tehát ma ezt már elvennék. Csak az angolok vitatkoznak ezen, hogy gól volt vagy nem volt gól, tökéletesen látszik, hogy a gólvonalra pattan a labda. De aztán rúgtak utána még egyet, meg hát a németek amúgy is az utolsó pillanataiban a meccsnek egyenlítettek, tehát az a meccs amúgy is az angoloknak állt. Hát így kell VB-t nyerni Wembley-be, teltház előtt, királynő előtt, és maga hát második Erzsébet adta át ugye Bobby Moore-nak azt a világkupát, amit egyébként 3 vagy 4 hónappal a VB előtt egész egyszerűen elloptak, mert valami bélyek kiállít, a FIFA már odaadta az angoloknak, és azok népszerűsítendő a VB-t valami baromi drága bélyegek társaságába kiállították, ahonnan sikeresen aztán ellopták, és eltűnt a világkupa. Jelentkeztek a tolvajok, elkezdődött ilyen alkudozás, el is küldték a világkupának a fedelét, jelezve, hogy náluk van az egész, de aztán végül senki se tudja, hogyan ez a világkupa elkeveredett, és valami londoni külvárosban valami bokor alól kaparta ki egy Pickles nevű keverék kutya, akit a gazdája ott sétáltatott, leadták a világkupát, meg lett Pickles országos sztár lett, később tévésorozatok főszereplője, a kutya, és amikor ünnepelték a világbajnoki címet az angolok, akkor Bobby Moore annak a szállodának az erkélyéről, ahol a gála vacsora volt, de hát ott miniszterelnöktől királynőig mindenki ott volt, meg az utcán 1 millió ember, ma azok mind ünnepeltek, nem csak a világkupát, hanem Pickles kutyát is fölemelte a feje föl, és megmutatta a tomboló tömegnek, úgyhogy Anglia, akkor szerintem az angolok azt hitték, hogy hát akkor mostantól azért majd nyerjük a VB-ket, tulajdonképpen a közelében nem voltak ennek, még a leginkább 1990-ben egyébként, ott azt akár meg is nyerhették volna, hogyha a németek ellen egy kicsivel több szerencséjük van.
0: És a németek ellen többször volt, hogy nem volt szerencséje az angol válogatottnak, például 70-ben is mondjuk.
1: Hát az nem csak szerencse kérdése volt, mert 70-ben azért a német válogatott szerintem már jobb volt, mint az angol. 66-ban ott viszont inkább az angoloknak volt szerencséjük, de valóban 82-ben játszottak egy kiki meccset a középdöntőben, az angoloknak nyerniük kellett volna. Kevin Keegan és Trevor Brooking, a két tulajdonképpen legnagyobb sztárjuk sérült volt, de arra a meccsre csodával határos módon fölépültek, beálltak csereként, de ők se tudták azt az egy vacak gólt begyötörni Schumachernek, és így a németek jutottak a négy közé, aztán a döntőbe. 90-ben ez már a Gascoigne-Lineker-Waddle féle nagyon-nagyon jó angol válogatott volt Bobby Robsonnal a kispadon. Ott ugye elődöntöztek, egy megpattanó bréme szabadrugást egyenlített ki Lineker, de hát jöttek a 11-esek, az angolok a németek ellen minden 11-es párbajt mindig elveszítenek, mint a 96-os hazai EB elődöntőjükbe is. Ott is elbuktak, és aztán olyan közel, ugye már csak egyszer voltak négy között 2018-ban az angolok, ahol pont a horvátok érkeztek, és az a horvát csapat az jobb volt, mint az egy-két sztárt leszámítva, azért nem annyira ütőképes angol.
0: Most pedig, ha már az angol-német párhuzam, akkor egy német vezetőedző, egy német szövetségi kapitány ül a kispadon, majd az angol válogatott élén gyakorlatilag a 2026-os világbajnokságon. Mit várhatunk most az angoloktól?
1: Én szerintem egyébként jók lesznek az angolok, hogyha ezt a az Oment, ezt le tudják magukról vakarni, hogy ők a VB-n kudarcra vannak ítélve, kicsit olyanok, mint az Arsenal a Bajnokok Ligájában mondjuk, akkor, akkor sokra vihetik. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy világbajnokok lennének, mert egy polc még fölöttük is van, de, de a mezőny, hát főleg ez a 48-as mezőnynek a 90%-át csukott szemmel is meg kell, hogy verjék, persze az is kell, hogy lehetőség szerint mindenki egészséges legyen majd a VB-re, mert ne felejtsük el, hogy mind a Premier League-be, mind a BL-be most jönnek azok a meccsek, ahol, ahol a tudás, a fizikum, a koncentráció 100%-ára szükség van, és azért itt, itt még lesz egy-két sztár, aki majd úgy sérül meg, hogy a VB nem számíthat rá a kapitány, és az angolok azért persze sokan vannak, meg a Premier League-be is egyre több ütőképes jó angol labdarúgó van, de annyian nincsenek, hogyha mondjuk Harry Kane kiesne, akkor őt már azért picit nehezebben pótolnák, és az ilyen emberek még vannak abban a csapatban.
0: Anglia Horvátországgal te is említetted már így, de nem részleteztük, 2018-ban az elődöntőben találkozott, akkor is az angolok ez a klasszikus it's coming home, tehát hogy hazajön a trófea, Rigmust kántálták folyamatosan az utcákon és mindenhol a világbajnokság helyszínén is 2018-ban, de nem jött haza a trófea, és a horvátok túljártak akkor az angolok eszén, 2-1-re nyertek hosszabbítást követően, a 109. percben Perisic szerzett találatot, azt hiszem, hát most akkor van miért revansot venni az angoloknak.
1: Hát az angolok most a horvátok előtt járnak, ez biztos, főleg azért, mert az a horvát generáció, a második nagy horvát generáció, az első ugye 98-ban lett a Sukerék, Prosinecskék, 98-ban lett VB harmadik. Ez a 2018-as döntős, meg ugye 22-ben is elődöntős horvát generációból, ez a Modric, Mandzukic, Perisic, azért ez már a múlt. És akik följöttek mögéjük, azok között talán Guardiolt leszámítva olyan extra jó labdarúgót nehéz lenne mondani. Ugye angolok az esélyesek, ettől még a horvátok a csoportból nyilván gól nélkül tovább mehetnek, de azért, mert Panamát azt nem számoljuk, tehát azt nem, de onnan mi is tovább mennénk Panama mellől, de Gána az meg sose lehet tudni, szóval nagyon ritka az, hogy egy VB-n egy afrikai csapat nagyon maradandót tud alkotni, ez általában egy-egy meccsre korlátozódik, de most az egy-egy meccs az lehet pont a horvátok elleni meccs, tehát a horvátoknak azért észnék kell lenniük, az angolokat egyáltalán nem féltem, az angoloknak egy 6 pontjuk üzenbiztosan lesz, de inkább 9, úgyhogy simán tovább mennek, azért a horvátok is elég jó eséllyel tovább fognak jutni a csoportból, aztán hogy utána meddig jutnak, azt már nagyon nehéz megjósolni, az angolok mondjuk a 8-ig papírforma szerint üzenbiztosan elmehetnek, szerintem ha az alatt zárnak, akkor otthon szokás szerint teljes nemzettragédia, akkor it's coming home, de akkor ők jönnek haza, nem a kupa. Ha meg tovább mennek, ugye ezt a 96-os hazai EB-re írták egyébként ezt a Football Coming Home dalt, és ha meg tovább mennek a 8-nál, az már hatalmas bravúr kategória, világbajnoki címről szerintem azért nem reális álmodozni.
0: Elpap István után pedig következzen Priskin Tamás, aki éveken keresztül játszott Angliában. Ő foglalta össze, hogy milyen az angol futballkultúrát megismerni test közelből.
2: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Hát én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy az angol futballkultúráról beszélhetek, mert nekem személyes kedvencem, és tényleg minden pillanatát élveztem, amikor ott futballoztam. Mondhatjuk azt, hogy imádják a labdarúgást, és tényleg a labdarúgásnak élnek, és ez nem csak a labdarúgókra és a játékosokra, hanem a szurkolókra is értendő. Tényleg bárhová mentem Angliában, akár étterembe, vagy bárhová a labdarúgáson kívül, ott is nagy szeretetet kaptunk ugye a szurkolóktól. Úgyhogy tényleg ezt lehet látni hétről hétre, mert igazából ugye az első négy vonalban majdnem az összes mérkőzésen telt ház van, tehát tényleg az embereknek az életüket a futball teszi ki.
0: Te Angliában játszottál, légióskodtál éppen akkor mondjuk, amikor 2010-ben az angol válogatott kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. Mit tapasztaltál akkor ott kint az Egyesült Királyságban? Hogyan fogadták az emberek azt, hogy itt egy világbajnokság van éppen most?
2: Hát igen, nagyon örültek neki a szurkolók, és tényleg világbajnokság lázában égtek, és ezt ugye lehetett látni és tapasztalni is, de egyébként ezt minden hétvégén megtapasztaltam, mert egyébként, hogyha a világbajnokságot levesztük attól függetlenül is, ahogy említettem, hogy a szurkolók élnek halnak a futballért, élnek halnak saját klubjaikért, és hát nyilvánvalóan élnek halnak ugye az angol válogatottél, nyilván angol válogatott igazából az országnak a képviselője, úgyhogy tényleg akkoriban is látni lehetett, hogy már nagyon izgatottan várják a kontinens viadalt, és szurkolnak a csapatuknak.
0: 1966-ban már nyert Anglia világbajnokságot, ez az egyetlen alkalom egyébként, amikor a döntőbe jutott, ezen kívül a legjobb négy volt az, amíg a legtovább jutott Anglia. Mostanában már többször is volt olyan, például 2018-ban, mikor a horvátok ellen az elődöntőben búcsúztak az angolok, hogy a szurkolók már az It's Coming Home, tehát hazatér a kupa gyakorlatilag rigmust skandálták folyamatosan, de hát nem tért haza a kupa most. Van esélye 2026-ban a te nézőpontod szerint, ugye te az angol labdarúgó első osztállyal hétről hétre foglalkozol szakértőként. Van esélye az angoloknak arra, hogy akár a végső győzelmet is megszerezzék?
2: Igen, én azt mondom, hogy az angol válogatott minden egyes tornára úgy indul el, hogy ott van az esélyesek között. Én azt mondom, hogy nekem a Premier League személy szerint a kedvencem, és én azt mondom, hogy a világ legjobb bajnoksága is, tehát bivaly erős az angol válogatott is, tényleg nagyszerű játékosok alkotják. Megmondom őszintén, hogy a számomra is egy kicsit érthetetlen dolog, hogy tényleg nem nagyon tudtak még igazából nagy eredményt felmutatni, pedig tényleg nagyszerű csapattal rendelkeznek. Tehát én úgy érzem, hogy minden ilyen torna előtt ott lehetnek az esélyesek között. Nyilván nagyszerű csapatokkal fognak találkozni, tehát sok apró nuansznyi dolgon dőlhet el akár egy-egy mérkőzés. De én azt mondom, hogy ezekben a játékosokban benne van az a kvalitás és az a tudás, hogy akár egy ilyen tornát is megnyerhessenek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a legfőbb céljuk.
0: Anglián kívül azonban még egy nagy futballnemzet ott van az L csoportban, amelyről ugyanha nagy ágyúként nem is lehet beszélni, de egyértelműen az elithez tartozik. Ez nem más, mint Horvátország csapata.

A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt érmet szerzett a horvát labdarúgó válogatott, amely 1990 óta szerepel önálló válogatottként, így története nem nyúlik olyan messzire. Eddig mindössze 6 világbajnokságon szerepeltek a horvátok, ebből 3 alkalommal éremszerzésig jutottak. 1998-ban a hollandok ellen nyerték meg a bronzmérkőzést 2-1-re, érdekessége továbbá annak a világbajnokságnak, hogy a gól királya a 6 gólig jutó horvát Davor Šuker lett. Története legjobb eredményét 2018-ban érte el a horvát válogatott, amikor az angol együttest legyőzve jutott a világbajnoki döntőbe a csapat. Igaz, a döntőben 4-2-re kikapott a francia válogatottól. Érdekessége a 2026-os világbajnokságnak, hogy ezúttal ismét összesodorta a szél az angol és a horvát csapatot, ám ezúttal a csoportban, és bőven van törleszteni valója az angol válogatottnak. Végezetül pedig következzen Gána, amely akár a meglepetés csapata is lehet a csoportnak.

0: A 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportját Anglia, Horvátország, Gána és Panama alkotja. Virányi Zsolttal, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével pedig egy érdekességről beszélünk most, hiszen a meglepetés csapata ennek a négyesnek talán Gána lehet majd a világbajnokságon. Gána 2006-ban az első világbajnokságára jutott ki, akkor a nyolcaddöntőben Brazília ellen búcsúzott 3-0-ás vereséggel. 2010-ben viszont érkezett az áttörés, a máig legjobb eredményét érte el Gána, sőt az afrikai csapatok közül is mindössze egy jutott Gánánál tovább 2022-ben Katarban. Marokkó a negyed döntőben búcsúzott Uruguay ellen, de arról pontosan, hogy mi volt a mérkőzés krónikája, talán inkább beszéljen az, aki a helyszínen tartózkodott ott Dél-Afrikában.
1: Az volt a tétje ennek a mérkőzésnek, amelyet Johannesburgban, a Sucker Cityben, a focivárosban rendezték, így hívták az ottani stadiont, méghozzá ugye Johannesburg külterületén, mondhatom, hogy a prérin, ott húzták fel, olyan volt, mint egy UFO, amit oda ledobtak volna. 84 ezer néző, portugál játékvezető, és megszerezte Gána a vezetést. A nagy kérdés az volt, hogy az első afrikai csapat lesz, amelyik bejut a legjobb négy közé a foci BB történetében. Korábban ez Kamerunnak Anglia ellen sokáig úgy tűnt, hogy 1990-ben Olaszországban sikerül, de aztán elfáradtak a kameruniak, és Gary Lineker értékesített 11-est, két 11-essel fordított Anglia, és kiejtett a Kamerunt. Itt pedig hiába szerzett vezetést Gána, Uruguay Diego Forlán hatalmas szabadrugás góljával, ha jól emlékszem, kiegyenlített, és aztán jött az a pillanat, ami miatt most kérdeztél engem, hiszen a hosszabbításban, annak is az utolsó pillanatában egy talán jobboldali szabadrugás követően először lábbal került nagyon nagy helyzetbe Gána, és megszerezhette volna a továbbjutást, az elődöntőbe jutást érő gólt, de ez nem történt meg, mert ott állt a gólvonalon Suárez, az uruguayi legenda, aki először szabályosan mentett, és az azt követő kipattanott fejjel juttatták vissza a gánaiak, és az meg gól lett volna, de ő úgy, mint a játszótéren, ahogy mi is csináltuk, hogy csak gól ne legyen, mert még a 11-es ki lehet hagyni elve alapján, kézzel kiütötte a labdát, nem lett gól, őt kiállították, Suárezt, így aztán például a következő mérkőzésen az elődöntőben nem játszhatott, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy nem lett gól, nem jutott be a négy közé Gána, mert a 11-est Asamoah Gyan kihagyta, és ez abszolút igazságtalanul hatott ott nyilván a szurkolókra, mert hát mindenki szerette volna, hogy történelmet írjon Gána, hogy első afrikaiként bejusson a négy közé, ráadásul jól, sokszor jobban játszott, de hát rutinosabb volt, és jobban bírta fizikailag is Uruguay, mert ezen a téren azért az európai és a dél-amerikai foci folyamatosan előbbre tart, mint az afrikai. Sokan gondolták úgy, hogy majd a gánaiak jól bírják az állóképességüknek köszönhetően, de hát nem voltak olyan könnyörtelenek, mint Suárez, aki aztán majd négy év múlva, ha jól emlékszem, még harapott is, de igazi vadállat módjára nem engedte, hogy a labda bejusson a gólvonalon túlra, ezért lehet őt utálni, lehet szeretni, nem szeretni. Egyébként a saját véleményem az, hogy azt tette, amit tényleg mindenki ott megtett volna. Így Gána még kapott egy esélyt, de a 11-es nem tudta belőni, amit mondjuk Gary Lineker belőtt volna 1990-ben, meg be is lőtt más szituációban a 11-est, azt a gánaiak nem tudták. Ott volt a Muslera nevű kapusuk, Forlán pedig a világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, konkrétan őt választották a torna legjobbjának, és mondom a névsort, hogy kik után a 82-es VB-t követően Rossi, tehát Paulo Rossi, Diego Maradona, Totó Skilacci, két brazil zseni, Romário, Ronaldo, 2002-ben Kán a németek kapusa, és Zidane 2006-ban, ők lettek a torna legjobbjai a foci VB-ken, és 2010-ben ebbe illeszkedett bele Diego Forlán, az uruguayi, aki miatt, ő miatt is szerették nézni, és szerettük nézni egyébként ezt az uruguayi válogatottat. Hát a sors különös fintora, hogy 1970 után bejutottak a négy közé, de megint érem nélkül távoztak Dél-Afrikából, mert hogy a foci VB-t ott rendezték 2010-ben, és maradt nekik a negyedik hely. Egy nagyon jó emlékezetes bronzmeccsen 5 gól született, de a végén Kedira győztes góljával a németek legyőzték az uruguayiakat, és az uruguayiak hát joggal sírhattak, ugyanúgy, mint a gánaiak sírtak a negyeddöntő elvesztése után.
0: És akkor most 2026-ban pedig Gána ismét kijutott a világbajnokságra, 2022-ben is ott volt Katarban, akkor a csoportkörben búcsúzott, 2018-ban ki sem jutott, és hát 2014-ben egy világbajnoksággal a már imént említett 2010-es VB-t követően szintén a csoportkörben búcsúzott, úgyhogy úgy tűnik, hogy az a szereplés és az a búcsúzás ott a negyeddöntőben valamelyest rányomta a bélyegét is Gána világbajnoki szerepléseire, hiszen két csoportkörös búcsú, mint azt már említettem, és egy olyan VB volt, amikor ki sem jutott 2018-ban. Gána most viszont 26-ban ott lesz, de egy olyan csoportban, amelyben szerepel Anglia, Horvátország. Angliáról azért tudjuk, hogy már korábbi világbajnok, a 8 nemzet egyike, amely megnyerte a világbajnokságot. Horvátország, amely 6 világbajnokságon indult, ebből 3 alkalommal érmet szerzett. Egyszer ezüstöt, kétszer pedig bronzérmet. Hol a helye ebben a négyesben Gánának?
1: Én mindig a sötét lovaknak, a meglepetés csapatoknak, a kis csapatoknak, bárhogy hívjuk őket, nekik drukkoltam, szurkoltam, de aztán nyilván be kellett látnom, hogy sokszor ez jogtalan szurkolás, mert csak a meglepetés ereje hajt, de aztán focit nem láttam tőlük, és hát attól tartok, hogy ez a Gána, túlzás lenne azt mondani, hogy picit is ismerem őket, vagy láttam a mérkőzéseiket, de szerintem az angol és a horvát válogatott is jobb lesz. Tehát Gánának itt tulajdonképpen sok szerepe nem lesz ezen a világbajnokságon, ezt tippelem. Fekete csillagoknak becézik őket, és az ifjúsági labdarúgó eseményeken Gána különben már utánpótlás szinten ért el sikert, a 17 éven aluliak VB-t kétszer is megnyerte, 1991-ben és 95-ben, és pont az, ami 2010-ben is hiányzott, vagy Kamerunból, 1990-ben Roger Millerjékból, a rutin, a tapasztalat és a döntő pillanatokban a könyörtelen helyzet kihasználás, vagy a szituáció megoldása, vagy mindegy, hogy csúnya gól, csak gól legyen, és azzal jusson tovább a csapat, hát meglepődnék, ha az angolokon és a horvátokon kifognának a gánaiak, tehát én nem várok tőlük csodát most.
0: Végezetül pedig nem csupán a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjain megyünk végig egy ilyen sorozat keretein belül, amelyből minden kedden egy részt hallgathatnak meg, hanem Elpap István jóvoltából a korábbi világbajnokságokat is felelevenítjük. Ma az 1954-est Elpap Istvánt hallják.
2: Világbajnoki felvezető sorozatunkban az eddigi 22 torna legjobb sztoriait is felidézzük, ezen a héten valamennyi közül a legfájdalmasabbat, egyben a legragyogóbbat. E kijelentés mögött nincs ellentmondás, hiszen az 1954-es világbajnoki ezüstérem valóságos nemzet tragédiával ért fel a Rákosi rendszer alatt amúgyis kilátástalanságban élő országban. Sebes Gusztáv aranycsapata 1950 óta veretlen volt. Ha lett volna FIFA világranglista, azt Hod biztosan vezeti. A kiesése szakaszban a németek elleni csoportmeccsen bokasérülés szenvedő Puskás Ferenc nélkül is egyaránt 4-2-re megverte az előző VB első két helyezettjét, Brazíliát és Uruguayt. Majd a csoportkörben már 8-3-ra legyőzött Németország ellen akarta feltenni a pontot az íre. A Bernie Wangdorf stadionban ráadásul percek alatt 2-0-ás előnyt harcoltunk ki, innen sikerült 3-2-re kikapnunk. Conteóból nincs hiány, a németek doppingoltak, eladtuk a meccset, kimaradtak a fiúk a döntő előtti éjszaka, csalt a bíró, csak hogy a négy leggyakoribbat citáljuk, de ennél valósabb problémát jelentett például az esős idő és az ázott talaj, amelyre Adi Dassler csodas topliaival ment fel az ellenfél. Puskás lába csak félig gyógyult meg, de ki az, aki kihagyja a csapatból a kapitányát, aki ráadásul egy megadott és egy lesgólt is lőtt. Cibor jobb szélsőt játszott, de ő amúgy jobb lábas volt, továbbá a döntőben így is gólt szerzett. Idehaza majdnem kitölt a forradalom, és a mai napig tartja magát az elmélet, hogy ha nincs a Berni vereség, nincs 56 sem. A keletinél villamosokat borogattak, a játékosokat lefüggönyzött kocsikkal úgy kellett hazamenekíteni, bezzeg Németországban. A háborús vereség és az azt követő megaláztatások után a nemzet éppen Fritz Walterék diadalába kapaszkodva állt fel, és lett Európa vezető gazdasági hatalma. Ha úgy tetszik, ezt is nekünk köszönhetik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Milyen. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél te hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marinában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
4: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itt játszik a Diósgyőr, de mintha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
2: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Kriszti ellövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Arena.
3: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát, a vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
4: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül, de milyen úgy, hogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
5: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Márjó egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a Diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt pedig akár már három gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az ötödik percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovic lövése után óriásit kellett védenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovic lövésénél kellett nagyot hárítania, aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett, Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eto mérkőzésen. Tóth Béla.
3: Harmadik perc a Groupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
4: Harmadik perc állajáték a pirotechnikai eszközök miatt 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
5: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
2: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben, percekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizzliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
3: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
5: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Groupama Arena.
3: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdel be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként a Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselezt próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors, korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Kripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stőn a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza, azt Csefújtól a 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről

0: Busz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
1: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll, az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti Ervin, Miskolc.
2: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt 1-0-ra vezet az Eto'o a 10. percben szerzett Bembueli góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda. Az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományosa, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembualinak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti. Az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja le a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát. Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúszhatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miángé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Schön szerzi meg, de Schöntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült, és nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián ballal középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto'o Kisvárdán 1-0-ra vezet a 10. percben szerzett Bembueli góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen.
0: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
2: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohant be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembueli góljával. Tóth Béla.
0: A Zalaegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrejének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupama arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri a Zalaegerszeget, akkor is az Eto a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Joseph labdaindítás, de

0: Ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETE védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETE a vendég, Debrecen.
1: Szintén a 14. percben Debrecen, Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiasz. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
2: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elő lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 a Paksnak, és a tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott. Így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Schön szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. A rövidnél Bembuali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból Kisvárda Eto FC 0-1, Grupama Arena, Tóth Béla.
0: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ETE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoha Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTE szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupama Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Alasz Gergő.
1: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától. A szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
2: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: 21. perc egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordano veszélyen, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
0: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatja át a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott a zalaegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez, egyelőre zalaegerszegi helyzetek, a Ferencváros pedig jelen állás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTN 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
1: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta. Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső. Így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
2: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban focizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
3: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással az Eto, és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbbi Bíró Barnabás elvégezte, talán 1-2 méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában, Tóth Béla?
0: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása a Ferencvárosnak. Egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni. Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu haza kénytelen gurítani Dibuszhoz. Változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton. Már a 22. perc kezdődik meg, FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Józsefnek a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
1: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszélyre remekül sarkad, ide jött a Debrecen erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosréti Ervin Miskolc.
2: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak, az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepén járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
3: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembueli 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról, és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik, és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
0: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbot, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakers elől csúsztatják ki a védők. Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakers vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc, áll a játék, FTC ZTN 0-0, Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
1: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen. Szóval jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen, Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
2: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapná vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni, és Sőn Szabolcs most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kell-e cserélni, hiszen Borbé Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupama Arénába.
0: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddig legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Kanikowski már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETL védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikowski mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
4: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is, és az Üllőjütőn is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi, komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Etónak van csak, és gyakorlatilag az Eto a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpályás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
0: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosi Ervin. Mehiász egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC, Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
2: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék, úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
3: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, a 30. perc közepén járunk, Bembo elé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés, Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Sönnek, az egy picit hosszú volt, de Stön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Grupama Arénába.
0: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közbe tudott piszkálni, Zsolt Viktor pedig most már hát féltérdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Grupa Marénában, megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem, Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni, úgyhogy ZTL támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
1: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVRC Újpest 1-0, Miskolc.
2: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetést. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0 a 33. percben, de akár lehetne kettő is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterrel, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
4: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto'o bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Eto'nak a támadó játékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto'o, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petra segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto'o arany.
3: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto'o 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
0: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
1: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen. A bal oldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is. A Loki de nem áll túl jól a színája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto'o Bembolé góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelt a Bembolé elől, de győri bedobást már el is végezték. Stefújnál Sön kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda, Eto'o FC 0-1, Tóth Béla Grupama.
0: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulás jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
1: A 36. percben Debrecen-Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
2: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire. Pető Milán húzott el a jobb oldalon, sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte így 37 perc játék után. DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni. Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban, Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre Tóth Bélához.
0: Várkonyi Bencénél a labda a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekerszt látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontazonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből, Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
1: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noah kap sárga lapot, ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiasz találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobásra, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Baláshoz.
3: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Miangé kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembouali felé. Bembouali-val Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesanovic próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Bíró Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesanovic a bal oldalon. Bíró visszaért, és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a győri térfélen a felező vonaltól mintegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto'o, a 42. perc is elkezdődött már, de mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
0: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villangás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
1: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
3: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovác pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Klumeckinek. Klumecki most hosszan megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefuj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbejárásával, megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok, aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovic, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné, azonban Sönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla, Grupama Aréna.
0: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0 tehát Debrecen.
1: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0 született 11-es. Ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosejti Ervin.
2: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Tári szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percben pedig Győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Vesanovicsnak is, meg Melnyiknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás, úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a két meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
0: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA térfelére, Ákpe Viktori próbálta keményebben szerelni Grubert, kap egy szabadrúgást a Ferencváros, Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Marina közönsége, Olasz Gergő.
1: A két meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, egy Nóra Mehias 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezett, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
0: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szerezni a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, és nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezte, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevél labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta. A jobb oldalon pedig már Gini a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali állatával továbbra is, és kiugratná Gavricsot G, ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
6: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom. Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiharcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óra törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukovszki jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Bravo Lea! Jó, ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Csesszegi Balázs labdarúgás!
3: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miangé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miangétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembuali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiánnak, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához a Grupa Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
0: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTE 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött a második félidő Debrecenben, Olasz Gergő válaszol.
1: Elkezdődött bizony a 48. percben DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percben lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
2: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játék része. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVT-k ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Németh Kornél.
6: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér, az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Csesszegi Balázs folytatja.
3: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte, Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra buknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
0: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövő helyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy védett gondolt Ács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzésen, most az zalaegerszegi akció, Szendrét választja el a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, Zsózsef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencvárosi előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
2: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVT-k ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVTK is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetvánnak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
1: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki büntetőlap nélkül. 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiasz találatával. És hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
6: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7, megint csak közte 3. Két kihagyott Kovácson egy zicser után fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Ele Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobbát lövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítást kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Rossz Rájsz lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom. 10-8, irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Itt 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához hívja, rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül Ácsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZTE, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
0: 0-0, 10 perc telt a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC, mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábokon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez, Marosréti Ervin.
2: És három gólos paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Pap Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak kettőt szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető. Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrugásnak azt a lehetőséget, most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
6: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, csikével hátrébb kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perc az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Megpróbálja az Eto megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül. Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miángéig kerül, Miángé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefejli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto kapujában. Stefuj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is sprintel, és Bíró Bence is sprintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térfélről, egészen pontosan az Eto kispadja elől érkezik majd Stefuj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
0: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az ötésfeles vonalához érve próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gundel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariasené tehát a fő érdem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson, Marosréti Ervin árulja el.
2: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a három gólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikét. Most éppen Szűcs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy kettő sárgalap is kinéz. Flyter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére, egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk német Kornélhoz Dijonba.
6: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Tine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga bent most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhettek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként, fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig, adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő, Dijon Esztergom 14-12.
3: Jön az Eto, Gavrics indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, Nagy Krisztián azonban odafelé Vitálisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov, és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát, a jobb oldalról jöhet majd egy Győri szöglet, de Vitális nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
0: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen. Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0. Miskolc, Marosiréti Ervin.
2: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végigfutott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0 továbbra is, komáromi, valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapást lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbította kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, német Kornél.
6: Horváth Fanni góljával alakult ki a félidei eredmény, Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe, ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje, szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitális íveli be, ott egy eleső Kisvárda játékos, ott kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitális érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
0: 65. perc a mérkőzésen, Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre, ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta, szöglet következik a jobb oldalról, itt vezet tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto Kisvárdán jön a szöglet, Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Rámakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Jusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Jusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával, Miskolc, Marosréti Ervin.
2: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3-gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett a második félidő derekán. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiás volt eredményes, az első játék részben jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villám gyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demien, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demi, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél hiány kapcsolunk

0: Az bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembuali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
1: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben a Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTE lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell ápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maros Réti Ervin árulja el.
2: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paksa fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését, és ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendégszerepel.
3: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a Nagyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
0: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta. Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni. Az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, ma Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Sőn a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Sőn mutatja, és Sőn fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört, Tóth Béla.
1: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda az Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETL kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználva marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigádnak, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből, FTC ZTE 1-0, Maros Réti Ervin következik Diósgyőrből.
2: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fod, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen

0: Szent Olasz Gergő.
1: A 73. percben egy jobboldali sarokrúgást végezhet el. Az Újpest jön is középre, a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC az Újpest ellen. Egy változás történt. Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanót pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement a Nagy Krisztián és Bok jött Balogun, illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
3: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
4: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paksa DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának. Közelébe Bévárdi ad középre. Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként beállt Lamin Kolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját. Úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen Olasz Gergő.
1: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret, a középpályán posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
2: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt Bembuali, ez pedig lehetőséget arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második félidőt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
5: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda Eto'o találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto'o pedig, amiről beszéltem még az első félidőben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
2: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyéket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto'o, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuhalinak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
3: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a május eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérült, így befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima, és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez. Hol tart a találkozó Miskolcon? Maros Réti Ervin.
4: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg. Ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
1: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuodorszky, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutumban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, német Kornélhoz.
0: Bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vét, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd Nosreis 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
2: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra is 0-1 Bembuali góljával az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladajú elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgást, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladajúb ez a mérkőzés, második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladajú lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbély Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában, Ferencváros Zalaegerszeg, Tóth Béla?
3: Belítünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a rénszarvasok hazájából származó Zakariassen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0, Miskolcon van-e változás?
4: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paksa DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diós Győr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
1: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
0: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga a 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Votyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Votyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
2: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Mennyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojú elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltésztől, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben, 1-0-ra vezet tehát az Eto'o Bemboli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto'o Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto'o Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
3: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, 2 perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a 2 cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
4: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
1: lett az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt. A góllövő lista élén 17 találattal egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon kézilabda.
0: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadójátékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
2: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát. Egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé, Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé. Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbé Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
3: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikin együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gólt tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Györből.
4: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
1: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
0: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet extázisban, az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak, mesterek, nem a Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál, na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o.
2: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell, nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
3: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereségért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ETI együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
2: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a VAR vizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnok címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 éve elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A 10. percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sör révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
3: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az Üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a három gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Ákpe Viktori, tehát az ETF védőjének a lábáról perdült fel, zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is a hosszabbítás második percében. Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt. Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
4: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós Győr nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Győrnek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diós Győr ezzel búcsúzik.
1: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel a fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a Negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Ugye a gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újra élesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóerevel, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kim volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy... tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett.
3: De ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolunk, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emléke. 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
2: az 76, az a Fradi akkor lett bajnok.
3: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccset, és akkor utána a Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
2: 5 góra.
3: Így van, és akkor...
4: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
2: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy... előző este elvitték a törőt.
3: Igen.
2: A saját baráti körük,
3: Szabó Feri.
2: És ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
3: igen,
2: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, kis túlzással mentő vitte haza.
4: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
2: Tessék, másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
3: Kapaszenzációsan
2: nyert az Újpest.
3: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
2: korporált.
3: Persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
2: nem kimész oda, sok belőlük.
3: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
2: Azt hiszem Garabai Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóva és fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a Vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában, ha egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
4: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garabai időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott.
2: És hát a sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a Magyar NB1-nek a Honvéd.
4: Igen, és ugye
2: annak a Magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
4: Meg a Verebes féle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a Jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a Jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadón, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
2: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
4: Nem, ez kicsit később
3: kicsit
4: volt.
3: Kicsit később.
2: De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Vagy nem, 79? Nem. Jó, lehet. 78-79.
4: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
2: Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú
4: vagy. Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rugott az Újpest egy 11-est, ez a szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
2: Szakértővé vált 45 perc
4: alatt. 42 perc alatt szakértővé vált.
2: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
3: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
2: Hát a 60-as években mindenképpen.
3: Tihék, hát az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész. Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
4: Te egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az emlék megvan bennem.
2: Egy kettős rangodó jutott eszedbe.
4: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
2: 87-ben már kopaszott.
4: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit egybe menekültünk. Aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkárosult. Hazaegdi gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte. Mert az tényleg a magyar futball legzseniálisabb találmánya. Ez meggyőződésem.
3: Így van. Így van. Bocsánat, jó, mondjad, Pista,
2: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi
3: így
2: és
3: van,
2: egy vidéki
3: van,
2: csapat meccsét, tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat mindig ugyanazon a meccsnapon játszon páros meccseket.
3: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összejön.
2: Sokan együtt az nem
3: így
2: jó.
3: Van. Tehát ezért volt az, hogy a verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál hogy hagyd menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezért tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia meg, hát a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt,

0: Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
1: Ez még nem is beszólás.
0: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejjel, és akkor látod, hogy a cipője ott van a vállatnál.
2: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt lekiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méter egy olyan bálvány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
0: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, a kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg, tehát a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
2: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára volt, szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
2: Hát jó, de
0: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. De sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy borizó hang beszólt, hogy Huszár lép F4.
2: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtam be minket.
1: Utána azonosítható legyen
2: a
1: grill csirkésnél,
2: szóval a szemkoló. Ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóra, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt még hozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni, és mondtak, hogy a Balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni, hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé kb. 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzette figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, ami volt a lelátón.
1: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásban, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
2: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
2: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ, az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt.

0: De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják azt a ők voltak a köldögzsinóra a pályán törte. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangonó volt így, hanem adott esetben válogatott meccsen is, de ez szóval volt egy jó...
1: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
0: És közben, hogy le nem maradjanak semmiről, ami a pályán történik.
1: Félelmetes.
2: Nem kettős rangodó, legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
0: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
0: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan 4 fővárosi csapat, de az nem a 4 nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
2: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangod az, amikor a 4 nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Cseppel, a BVSC, az MTK.
0: Akkor még nem volt.
2: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionban egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
0: Az egyiket majdnem a főpályáról.
2: Így van, ahogy mondod innen, emlékeztek rá, óriási.
0: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
2: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuthy a színész
1: volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztag.
2: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a 4-es körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
1: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Üllői úti új pályát, és amikor előtte a stadion volt, ott a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből a Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, ott akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
0: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a 4 legjobb magyar csapata az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
2: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba. Tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mintha egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
1: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt. Tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze. Csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
0: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
2: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóban 4 napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott. Fradi Honvéd a Népstadionban 1000 néző.
1: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay. Ez jó.
0: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlen utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 előtt teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
1: Felvetődik azért, hogy említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelenbe érünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
0: Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
1: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
0: Volt,
1: aki, erről van szó, 30-40 ezer ember
0: persze.
1: Volt, tehát erre azt mondom,
0: tehát
1: hogy
0: átalakult,
1: így van, erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
0: Hát a Puskás arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
1: nem az 50, az mert más 50 tészta, ezer, más
0: nem tészta, tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
1: ezért
0: is,
1: mondom,
0: most
1: hogy
0: is
1: esetleg
0: biztos vagyok benne,
1: esetleg Fradi vissza lehetne hozni.
0: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
1: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
2: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de azért alapvetően szeret az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszon, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
0: Ennyi irányítás belefér.
2: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettősrangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
0: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Persze, Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
1: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
2: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
0: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esély egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
2: Ennek a négy csapat. Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
1: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottba kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benficások voltak, az Erzsébi, a Simões meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
0: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
1: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győszer. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
0: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öregfiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
1: a Puskás
0: stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
1: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez... egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
0: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
2: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadon még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé, ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
1: És a sportinduló pattogó.
2: És a sportinduló pattog. És igen,
0: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
2: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard, nem tudtunk kimondani, csak valami scorebardo, vagy nem tudom. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki
0: jól. Ami kiégett, az soha többet nem javították meg.
4: Igen, óriási, így volt.
0: Korszínvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
1: Így van, és semmi bántódása.
0: A Dózsa szektorban is vidáman szurkolt a Fradinak, és
1: semmi bántódása nem esett.
0: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
1: Itt topálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
0: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
2: Hosszúti a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, a Ferencváros színeibe. és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorunk, ahogy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zőlejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna, tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
1: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőlejnél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlej, hanem mondja a Kiskalap.
2: A Kiskalap.
0: Természetesen, egy sztár volt Kalap. Tehát egy frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
1: Lehet, hogy MTK, igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
0: hát már nem MTK-VM a VM.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
2: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az N1 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
0: hiszen az nekem... MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg Honvéd meg most jutott fel.
2: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangod, és mondtam, miért lenne ez örök rangod? Hát miköz az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
1: Maradjon az eredeti 4.
0: Jó, hát megnézzük, én egyébként részemről alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
1: A persze, 21.
0: marketing
1: is,
0: 21. században bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy ez mindenkinek tessen,
1: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, meg kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
0: És Dózsás.
1: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, a Pista, tehát építészet, tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Frigyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert nem fiatal.
0: Nem.
1: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Frigyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
0: Tehát ő a Földtani Intézet felőli karéjban nagyon jó ezeket mondott, a meccseket.
1: Ugye ő az ember, ő a mérnök. Mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akarta hagyni.
0: Hát most látványelemként vannak
1: és látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
0: Ott viszont az eredeti épület.
1: Ezt akarom mondani.
0: Kipofúzva.
1: Tehát magyarul menne van a hagyó.
0: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
1: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze megy mostani válogatottra, megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Jancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
0: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy most elmegyek kimegyek a stadionomba.
1: Persze.
0: Na
1: persze.
0: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, meg a klubok térfelén pattog. Kettős rangadók, Újpest-Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Nene Attila!
2: Premierizált dönös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tarisztán!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánok mindenkinek, mikrofonna Elpap István, és a Sportreggelben Károly Andi, szia Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Gyurta Gege, szia Gege. Andi szerintem egyenesen gyakorlatilag Szolnokról, mert tegnap este 10-kor ott még pattogott a labda, és akkor még ott voltál, most pedig 6 óra múlt, majdnem 5 perccel, és már itt vagy. Ezt nagyjából el tudom képzelni, hogy csináltad, de ebben mennyi volt az alvás?
3: Ez a jó kérdés.
2: Ebben 4 óra 2 perc volt az alvás az órám szerint.
1: Az ágyban, de az autó hátsó ülésén, vagy ott nem?
2: Nem, ott nem aludtam. Azon gondolkodtam, hogy itt nem megyek haza, hanem ide bejövök, és itt alszom egy 4,5 órát, de...
1: Hát itt elég jók a körülmények, persze.
2: Igen, emlékszem, hogy 0 óra 27-kor még a fürdőszobában ránéztem az órára, hogy na mégis mennyit fogok aludni, és az órám szerint 0 óra 27-kor már aludtam, úgyhogy lealva jártam, vagy nem tudom. De nem aludtam sokat, de cserébe egy rendkívül jó meccset láttam.
1: Egy igazi bajnoki döntőt, erre majd 7 óra után beszélgetünk részletesen, mert van is mit.
3: Na, Andi, akkor nem te vezettél?
2: Nyugtasd meg. Nem.
3: Azért. Jó.
2: Nem, hála jó Istennek, nem én vezettem, még az kellett volna, hogy még ezt megspékelem egy sofőrkedéssel is.
3: Azért az fárasztó lett volna még az
1: utba. Az mennyi a Szolnok Budapest?
2: Nem, egyébként alapvetően a Tiszaligettől ide a tévéig egy másfél óra alatt megtettük.
1: Hétfő,
2: kevesebb,
1: nem tudom, mész-e Szombathelyre, de
2: megyünk,
1: az hétfő
2: megyünk.
1: Hosszabb lesz, de azt talán,
2: az hosszabb lesz,
1: de azt
2: igen.
1: Talán nem 8-kor kezdődik, meg kedden reggel nem jössz rádió.
2: 7-kor kezdődik, igen. Pünköst hétfő.
1: Ja, és kedden reggel viszont nem kell jönnöd.
2: Kedden nem, mert viszont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ott a hazafele út lesz a húzósabb, hogy amikor már a pünkösdi időszaknak vége, vagy akkor mennyire vannak az autópályán.
1: Nem este 10-kor, mint amikor ti jöttök.
2: Hát bízunk benne, igen.
1: Egyébként nem hiszem.
3: Nem alszatok ott egyet?
2: Nem, azt kérne még, igen.
3: Az a szombathelyi szállásom.
2: Bárha egyébként benne van a pakliba a bajnokavatás, akkor meg... Hát,
1: már pedig akár benne is lehet. Hát ugye, negyedik meccsen már mindig benne
2: hát
1: lehet.
2: Hát ott már benne.
1: Innentől kezdve. Arvaiknál még nem volt biztos, sőt biztos volt, hogy nem. De mostantól ez már ide gege. Mi a helyzet? Hogy telt a heted?
3: Hú, nagyon fárasztó volt. Képzeljétek el, hogy feleségem autóját eladtuk, úgyhogy meghirdettük, és egy hét alatt elment, úgyhogy ezen stresszeltem folyamatosan. Úgyhogy most
1: ez a kár volt ezek szerint.
3: Kár volt. Tényleg én nagyon rá tudok ezekre stresszelni, én világéletemben ilyen voltam, de képzeljétek el, hogy pikpak elment, úgyhogy...
1: És úgy ment el, ahogy gondoltál.
3: És úgy ment el, ahogy gondoltuk.
1: Minden elmegy pikpak, csak...
3: Csak nem úgy, ahogy, az ember,
1: nem úgy, ahogy az ember megálmodja.
3: De most elektromos autóra a váltás miatt gondoltuk, hogy itt a benzines autót azt teljesen fölösleges fönntartani, főleg a feleségemnek, aki hát mondjuk ki, hogy tavaly június óta 3000 kilométert ment.
1: Mondjuk ki.
3: Úgyhogy teljesen fölösleges fönntartani egy benzinest, úgyhogy végül erre a döntésre jutottunk, hogy erre kicsit rástresszeltem, és most így jó a hétvégén, hogy jó, akkor ezen is túl vagyunk.
1: De már meg is van az új, vagy mi?
3: Meg is van. Úgyhogy meg is írtuk az adásvételit, úgyhogy minden jó.
1: És most azt mondom, ki se száll az új autóból, mi? Az most nem 3000 lesz,
3: hanem... Új autó még nincs meg.
1: Úgy értem.
3: Csak hogy úgy értem, hogy a mostani tulaj megvan, és
1: ja, elmegy. Ja.
3: Úgyhogy kicsit elfáradtam.
1: De... Nem, a tanulság nem kell stresszelni, nem. Főleg előre. Hát épp elég stresszelni akkor, hogyha már valami rossz, nem?
3: Igen, ez olyan érdekes, hogy sportolóként is azért sokszor hitelbe aggódni.
1: Hát hitelbe aggódni gyönyörű.
3: Ez a lehető legrosszabb tulajdonsága egy embernek is, de egy versenyzőnek, meg aztán főleg. Nem tudom, Andi, hogy te mennyire voltál ilyen típus.
2: Én alapvetően izgulós voltam meccsek előtt, de hogyha nem izgultam egy adott mérkőzés előtt, akkor a vonalba képes voltam hasra esni. Nekem kellett abszolút az, hogy meccs előtt meglegyen ez a gyomorideg bennem, de amikor már feldobták
1: a kezbe, már nem.
2: Akkor már nem.
1: Hát és fordítva rosszabb.
2: Akkor már nem, igen.
1: Van az a típus is, aki meccs előtt maga biztos, és aztán átesik a vonalban? Ezek szerint kell, hogy legyen.
2: Persze van ilyen, de nekem úgy hiányzott akkor az az érzés, amikor nem volt, és mondom, na, a csodás meccs lesz, hogyha ez az izgulás nincs meg, ma akkor...
1: És ha előre tényleg tudod, hogy ilyen lesz, akkor olyan is lesz. Tehát igen, ez önbeteljesít, ja, ugye, az nyilván.
3: Olyan csapda.
1: Bár egyébként én meg szurkolóba, vagy szurkolókba vagyok így, hogy én rettenetesen utálom azt, aki már a meccset, no hát ezek úgy is kikapunk. Úgy vagyok vele, ráérek a meccs után idegeskedni. Meccs után én is szidom a titok mindenkit a bokrot. Meccs előtt nálam mindenkit megverünk. Tehát olyan tehát nem most, amikor egyébként tényleg jobbak vagyunk sokkal, mint voltunk mondjuk 15 éve futballban, vagyunk a válogatott, de mondjuk 15 éve, amikor fűfa megvert minket, aki szembe jött, én minden meccsen azt mondtam, hát nyerünk. Ezt néha tényleg nyertünk, hát akkor halál boldog voltam. Ha meg nem nyertünk, hát akkor mondom, szittam őket, de legalább nem mérgeztem meg a meccs előtt, mert utána a meccs, utána az nem tart sokáig, előtte az sokáig tart, amikor már egy héttel előtte tudod, hogy na, itt jönnek az olaszok, azokat pont megvertük ugye egyszer, csak azért mondom, igaz, hogy nem volt tét meccs 2007-ben, de előtte, akkor azt mondom, hogy akkor megverjük, legalább előtte hadd legyek boldog, ha már persze, ugye... Pozitíva. Ha már utána nem vagyok az. És akkor van az, aki már előtte is mérgezi magát, meg hát utána ezek után még ki is kapunk, és akkor utána meg megmondtam, tehát akkor még boldog is attól, hogy ő tudta.
2: De sportolóként egyébként az, hogyha tudod, hogy esélytelenebb vagy, valaki ellen, legyen ez egyéni vagy csapatsport, szerintem tök nehéz lehet az, hogy mondom ezt én, aki sportoltam.
1: Ő nem találkozott ilyen.
2: Nem, egyébként tényleg nem sok ellenfelem volt, aki
1: erre reménytelen lett volna.
2: Igen, talán annó a Spartak Moszkva volt ilyen, még annó a Diana Taurasival.
1: De azok ellen még játszott? Ja, hogy ne játszottam volna. Még a Taurasi ellen kinden, mint anyukád is játszott.
2: Hát azért fiatalabb, mint én, Taurasi, de ő is azért nagyon...
1: Jó, de még aktív.
3: Még nyomja.
2: Szerintem most már nem. A párizsi olimpia volt neki a 6. olimpiája, de oda már ilyen emberségből vitték el, hogy azért mégiscsak, igen, keveset is játszott, de ott volt előtte egy brazil Paula, azt hiszem, mert ugye ők mindig csak keresztnéven voltak feliratozva, és amikor én elkezdtem a válogatottba játszani, és ugye 98-as világbajnokságon azt hiszem játszottunk is a brazilokkal, neki az volt a 6. olimpiája, vagy világbajnoksága, és az is ugye 4 évente.
1: Paula néni.
2: Igen, és akkor is számogattam, hogy olyan jó életbe, de hát ugye 20 év alatt le lehet azt a 6-ot, hogyha a kezdéstől az utolsóig számítod.
1: Na de az is 20 év, tehát...
2: Az is 20 év, igen.
1: 36-7 évesennek minimum kell lenned, hogy...
2: Igen, azért ez kemény, de ezt általában olyanok tudják, akik megvannak egy nagyon szerencsés fizikummal áldva.
1: Hát persze, hát egy 30 fölött egy kosarasnak melyik ízülete jó? Már ilyen bokat ért.
2: Hát 30 könyök, alatt nem? Is kevés találunk.
1: Jó, de mondjuk a juniorok között még van, nem?
2: Igen.
1: Csak azok meg nem mennek VB-re. Tényleg ki kell jutni 6-szor a VB-re.
3: Na ez az.
1: Tehát most akarhattál volna te 6-szor VB-re.
2: Jó, hát alapvetően azért Amerikából könnyebb sokkal, mint Európából. Európából azért bármilyen világversenyre kijutni.
1: Igen.
2: Rendkívül nehéz. De
1: miért van ez így? Én annyira hívattam, hogy mondjuk őszintén azt nem nézegettem, hogy az első női kosárlabda VB-k mezőnye hogy állt össze, de mondjuk a futballt azt tudom. És hát ott még mondjuk a 70-es, 80-as években is olyan aránytalan Európa és Dél-Amerika fölény volt, pont olyan aránytalan, tehát magyarul arányos, mint amilyen a valós játéktudás volt. Tehát mondjuk egy ázsiai, egy afrikai csapat, egy közép-amerikai, és az összes többi az, és Ausztrália vagy Új-Zéland az egyszer-egyszer eljutott, de nem úgy, hogy eljutott, hanem pótselejtezőn, és ott általában elhasalt, egyszer-egyszer eljutott, egyébként pedig, mit tudom én, a 16-os mezőnyből most ki tudom biztos számolni, de hát egy 10 európai biztos, most 16 van a 48-as mezőnyben.
2: Hát igen, ez is olyan, hogy ugye a kosárlabdában most a világbajnokságra a kijutást is már világbajnoki előselejtező, aztán világbajnoki selejtező.
1: Hát az a világbajnokság még nem is volt, amire Ruandában már 2025-be?
2: Igen, 25 nyarán.
1: Igen. Nem 24? Hát az, az Párizs után, 24 nyarán Ruandában megnyertünk valami elős elejtezőt, és akkor néztem, mondom, ez milyen VB, és ott kiderült, hogy az 26. Igen. 24 nyarán, a Párizsi olimpia után elmentünk Afrika, nem elmentünk, mert minden nem, de elment a válogatott Ruan Kigaliba.
3: 6-os.
1: És a 26 szeptemberi, azt hiszem szeptemberben lesz a VB, ha minden igaz, amire aztán kijutottunk, tehát ott kezdtük.
2: Igen.
1: 24
2: elős elejtezővel.
1: Ja.
2: Most mondanám, hogy vakok és gyengén látók selejtezője volt nagyjából egyébként Fülöp-szigetekkel és társaival.
1: De szerencsére aztán eljutottunk a látók VB-jére, mert az viszont vitán felül.
2: De hogy
1: miért kell ezt időben így szétteríteni, meg elhúzni?
2: Most nyáron
1: most mire selejteznek?
2: Olimpiai előselejtező. Van már most nyáron. Azoknak,
1: még nem vagyunk fél távnál a két olimpia között.
2: Akik a világbajnokságra nem jutottak ki.
1: Ja, de hát nekünk, de akkor nekünk nincs.
2: Nekünk nincs.
3: Tehát a VB-n, a VB az már olimpiai kvalifikációs verseny?
1: Nem, de aki ott van, az automatikusan része a selejtezőnek. Ebből gondolom.
2: Fú.
1: Hát hogyha nem kell indulni az erős selejtezőt.
2: Szerintem a selejtezőn majd a 27-es EB vel tudsz selejtezni talán.
1: Akkor az előselejtező miért a VB? Miért a VB a kritéria?
2: Hát
1: VB
2: ez nagyon jó kérdés.
1: Na jó,
2: ez nagyon jó kérdés,
1: de szerencsére nőkosáddalban mindenre van idő, hogy megnézzük, mert itt a következő fordulóra gondolom másfél év múlva kerül sor.
2: Nagyjából.
3: És közben megnéztem, hogy ugye a 6. olimpiája volt a kosárlabdázó. A legtöbb olimpián résztvevő olimpikon, Ian Millar, aki egy kanadai lovas sport.
1: Lovas, persze.
3: 10 olimpián vett részt, és ugye az 1980-as moszkvai olimpián bojkottálták, tehát hivatalosan 11-en, vagy nem hivatalosan 11-en is részt vehetett volna, és a női rekordot pedig a grúz sportlövő nő.
1: Várjál, mindjárt mondtam a nevét. Szavakadze?
3: Igen. Nino Szavakadze. 10 olimpián. 1988-2024.
1: Na jó, most két olyan sportágat mondtál, a videbátás nélkül, tehát országúti kerékpáros nem tud 10 olimpián részt venni. Egy sportlövő, ha szeme nem romlik.
3: Na jó, de hát már eleve 10 olimpián részt venni, tehát hogy nem fásulsz bele abba, hogy úristen, nekem ugyanazokat kell csinálnom minden egyes nap, hát nem tudom.
1: Hát és másik esetben edző lenne belőle, akkor is ugyanezt kell, csak nem, hanem akkor más miatt stresszel, de egyébként pont ugyanott van, ugyanaz a közeg, nem? Most egy lovas, hát az meg szerintem, én nem tudok lovagolni, én nem lovagoltam szinte egyszer vagy kétszer ültem lovon, tehát felejtsük el. De azt el tudom képzelni, hogy az még fel is tölt, tehát hogy abban nem belefásulsz, hanem az egy ilyen egész életen áttartó dolog, nem?
3: Na jó, de hát most itt az a kérdés, hogy nem tudom, hogy ott is sorsolják-e a lovakot?
1: De nem, saját ló.
3: Hát ugye az öttusában ugye ez volt a probléma.
1: Öttusában, igen, nem, lóban annyira saját ló, hogy most ezt nyáron, ugye 56-ban Melbourne-ben volt az olimpia. Mondjuk ez egy viszonylag ismert történet, de azért mindenki nem tudja, de olyan szigorú karantén törvények voltak Ausztráliában, hogy nem engedték be az élő állatot, tehát nem engedték be a lovakat. Ezért a Melbourne-i olimpia lovas versenyeit, Melbourne az ősszel volt, novemberben, Melbourne-i olimpia lovas versenyeit, megy az ausztrál nyár miatt, Stockholmba rendezték meg 56 nyarán. Saját megnyitóval, saját zászlóüvővel. Szondi István, az 52-es olimpia csapatban olimpiai bajnok öttusázója például lovasként indult a stockholmi olimpián, és emlékeim szerint Melbourne-ben meg ott volt öttusázóként, de erre most nem vennék mérget, de az biztos, hogy ugye a magyar forradalom, bár az közben kitört,
3: így van.
1: Tehát Stockholm idején még szó nem volt semmiféle budapesti forradalomról, a magyar forradalom iránti szolidaritásból az 56-os olimpiát tiltakozásul a szovjet sportolók elindulása ellen, ez inkább így pontos. És azt már hirtelen nem tudom, hogy melyik volt állami, melyik olimpiai bizottsági, de bojkottált a Spanyolország, Hollandia és azt hiszem Svájc. De az 56-os olimpiáról Svájcnak például még úgy is van olimpiai érme, hogy bojkottálta, mert a lovasai ott voltak Stockholmban nyáron, amikor még szó nem volt a budapesti forradalomról. Na most ez csak ilyen finomság, csak ennyit arról, hogy a saját ló, de egyébként ha már 10 olimpiája van ugye az embernek, hát nálunk Dalos Gyula, aki a legendás díjlovas, ő az atlantai, hát neki 10 nincs, sőt, azt hiszem, hogy neki 0 van konkrétan, de az atlantai olimpián, ott már hirtelen nem tudom, miért nem engedték indulni, talán lesánt, vagy sántának minősítették a lovát, tehát már kint a helyszínen, az ottani állatorvosi vizsgálaton, ugye ez 96, és emlékszem, hogy a magyar televízió kamerája

0: kvótád is van. És akkor az állatorvos azt mondja, hát az ott...
1: Az ott nem lesz jó.
0: Az ott nem lesz jó, és nem engedték elindulni szegényt.
2: És azt tudjátok, hogy olyan sportákban, ami aztán fizikailisan megerőltető, gondolom ez lehet a csúcs.
0: Találtál egy ilyet?
2: Találtam egy ilyet, igen. A hölgy...
0: Hölgy ráadásul.
2: Hölgy, 50 éves, még mindig versenyez.
0: De torna.
2: Tornás.
0: Csuszavicina.
2: Igen. De jó, de 8 olimpia.
0: Na jó, de ebben az a legjobb, hogy a történelme, legalább ez minimum 3 ország, szovjetként kezdte.
2: Egyesített csapat, igen, Üzbegisztán, Németország, Üzbegisztán.
0: Még német is volt közben.
2: Nagyon kemény, 8 és tornában.
1: És, torna, és amúgy nem tudom, hogy láttátok-e, de olyan hajlékony, és úgy csinál mindent, hogy... Kérem szépen.
0: Mert a Zsuzsi Csisztú is posztol képeket, hogy na, amikor még ilyen hajlékony volt, igen, ott adta Gerenda.
2: És a Párizsira is kijutott egyébként, persze, az lett volna a 9. de azon nem tudott elindulni a sérülés miatt, igen.
0: Hát majd a Los Angeles-re összeszedi magát. Ott hány éves lesz? 52, akkor ezek szerint.
1: Nagyon durva. Hát ugye úszásban is kemény volt ma a Dara Torres, aki szülés után még visszatért. Azt hiszem, hogy 21-ben Tokióban biztos, hogy ott volt. Most...
0: Hát de Gütlekarcs is majdnem 40 volt, amikor bizony még vidáman úszott.
1: Hogyne. Hát még a tesóm ellen is ott nyomták. 100 mell.
0: Ja.
1: Hihetetlen. Hát én manapság már szerintem elképzelhetetlen.
0: 50 mellől még van is neki valami érme a Gütlernek, így pályája alkonyán.
1: Húha.
0: Én úgy emlékszem, hogy legalább egy EB-re még ott leesett neki, de már bőven 30 feled.
1: Hát ugye ő volt a legidősebb versenyzőnk a csapatban, de hogy az talán 2006 talán.
0: Ő 68-as talán, úgy emlékszem.
1: 2006-os budapesti
0: hát akkor 38 éves volt.
1: Igen, talán.
0: Azt hiszem 68-as a Gütler. Valahogy most nekem úgy rendszer. Darni 67, Szabó 69, azt tudom, és mintha Gütler, aki ugye szintén Szöulba robbant be, mármint olimpián. Gege minden csekkol egy.
1: 68-as.
0: Na tesz.
1: Leo, adatbázis vagy. Két lábon járó adatbázis.
0: Nem, de én is 67-es vagyok, és a Darnyit azt innen tudom, tehát így ezt így be tudom lőni, és akkor abban az időszakban emlékszem, hogy a Gütlernek ugye nem volt az előzmény története Szöul előtt, mint a Darnyinak meg a Szabónak, mert ők ugye, vagy hát a Darnyi már 85-ben ugye Európa-bajnok, de 86-ban világbajnokok volt. Tehát Gütler akkor még nem volt sehol.
1: És bocsánat, tévedtem 4 évet, 2002-ben volt Berlin, 50-mel EB bronz.
0: Na, az is 34, de 34.
1: Ó, hát az már az nagyon...
0: Nem 34, 28 éves ritkán szoktak, vagy 30 éves ritkán
2: szoktak. Hát te belegondolunk, hogy Egerszegi Krisztina 24 évesen már abban...
0: 22. 74-es.
2: De nem 24 volt, amikor ne, abban
0: hát Atlanta. Ott kiszállt a vízből, igen? És legközelebb pohárba se.
1: De Vladár Sándor is 21 éves volt, ja. És köszönöm szépen. Arrivederci, elmentem, és abba hagyta az úszást. Tehát, hogy jó, nyilván azért abban az érában csináltak olyan edzésmódszereket, hogy a heti 14 edzés, tehát vasárnap is kétszer. Azért én Darnyi, is azt mondtam...
0: Darnyi 26 se volt. 93-ban, Sheffieldbe.
1: És utána akasztott a szögre.
0: Nem utána, közben.
1: Mert igen,
0: az a legjobb visszavonulása volt. 400-on nyert, de nem nagyon.
1: Igen.
0: És ő hát számolni tudtak. Hogy ez a Sievinen, ez bizony 200-on, még a végén meg is veri, sose derül ki, de azért úgy lehet. És miután őt még senki se verte meg, azért azt mondta, hogy akkor inkább köszönjük, igen, szépen. És ott a Sheffieldi EB közben egyszer csak visszamondult minden idők nálam. Nálam legnagyobbja.
1: És úgy nyert akkor a Darni, hogy ugye kiderült utólag, hogy doppingolt a Sievinen, és ő úgy sikerült EB-t nyerni, hogy köztudottan egy olyan versenyzőt vert meg, aki dopping volt. Tehát ő annyira fel volt készülve, hogy annyival jobb volt a többieknél, hogy még így is sikerült. Azért az.
2: De ott egyébként lett volna még szám neki?
0: Hát a 200
1: vegyes.
0: Ő üzen biztosan 85 és 93 között, hogy mindenhol, egyszer pillangon is nyert egy EB-t, de mindenhol 400-200 vegyes nyerte. Jó. Mindig. Ezeken indult, és ezeket nyerte.
2: Egyébként ez az úszóknál miért van, hogy kvalifikálsz egy számba, és utána ott a verseny alatt, hogy ebbe mégse indulok el.
1: Hát ugye itt a program miatt is lehet, illetve hogy...
0: De azt tudják előre.
2: Persze, de akkor
0: nem is azt, hogy kvalifikálsz, hanem nevezel is.
2: Elveszel egy másik.
0: Igen, de azt nem tudod előre, szerintem. Ott dől el, hogy fizikailag bevállalod, nem vállalod, érzed-e, jól ment-e az első számodba, ha nem, akkor visszalépsz a másodiktól, hogy a harmadikba jól menj.

0: Igen, nem? Tehát a Katinkának voltak
1: bizony,
0: ilyen ügyei,
1: ezt akartam mondani, hogy ez
0: az, ami rendszeresen a, gyakorlatilag a mellúszó számokat leszámítva mindenben, mindenhova kvalifikált.
1: Ebben csak az a szomorú, bocsánat, ebben, ha belefér még, ebben csak az a szomorú, hogy ugye Katinka esetében is ugye kvalifikált, emlékszem, hogy még a 200 női pillangó volt,
0: például.
1: És a Jakabos Zsú elővette el a igen. helyet. Mert abban az esetben nincs semmi probléma, hogyha nem jut ki, vagy nem
0: igen,
1: kvalifikál.
0: Igen, de amikor kvótát szerzel, akkor még nem elveszed a helyet. Amikor nem szállsz vízbe, onnantól elveszed
1: igen.
0: a helyet, de az meg nem azért van, mert te egy szemétládó vagy, hanem mert felmérted, hogy ez sportolóként neked ott jó. Na jó van.
2: Igen, de ezt alapvetően azért tudod magadról, hogy mennyit bírsz el egy versenyen. Ez nem olyan, hogy most elbírok 6-ot ott, meg csak 2-t.
0: Én szerintem ez nem fizikai kérdés ebben az esetben, hogy bírod vagy nem bírod, hanem hogy a fókuszod, uh-huh. meg a pszichéd a számodra, mert Katinka nem a számára a legfontosabb, nem a 200 vegyestől lépett vissza természetesen, hanem nála is megvolt a számrangsor. És akkor ő úgy érezte, akkor már ott, amit előre nem lehet modellezni.
1: Há, persze.
0: Na jó, nem akarok itt ebbe okoskodni, és elmegyünk hírekre, mindenféle év, aztán majd jövünk vissza Károly Andőr és Gyurta Gegével.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Üzemi baleset történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetőkben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita a találkozót követően közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke holnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke holnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, még a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is.
3: Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó a 22-es főúton Érsekvadkert közelében. A 10-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
5: Robikin távozhat a Ferencvárostól. Kikapott a németektől a férfi jégkorong válogatott az Elit VB-n. Egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Nem sikerült a bravúr, 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az Elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelemmel állt csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Majoros Gergely szövetségi kapitány Erdei Márknak értékelt a találkozót követően.
6: Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhezben látunk.
7: De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
6: Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egyik szett a vége.
5: Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robikin. Brit sajtóírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robikin decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és közvetlenül a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt az m4sportnak, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóírek alapján kint szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City éléről Pep Guardiola. A spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban bajnokok ligája győzelemre vezette a csapatot. A városi rivális Manchester United pedig tegnap jelentette be, hogy Michael Carrick marad a csapat vezetőedzője. Elvette a Szolnok pályaelőnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombatai csapat így már 2-1 vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Per Zoltán 24 ponttal járult hozzá a szombatai csapat sikeréhez, majd Szekeres Péternek nyilatkozott.
8: Próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccs tervet, és ez most bejött.
9: Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a harmadik mérkőzésen a döntőben.
8: Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, úgyhogy ez egy nagyon fontos meccs lesz.
5: 20 év után befejezi aktív versenyzői pályafutását az olimpiai bronzérmes, rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra. A 27 éves sportoló a 2017-es VB-n ezüstérmet szerzett, tavaly pedig aranyérmes lett az EB-n. Jászapáti Petra 2022-ben olimpiai bronzérmet nyert a vegyesváltóval a téli olimpián, idén azonban súlyos térdsérülés miatt lemaradt a milánói Cortinai játékokról. Telegdi Attila lett a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség új elnöke, a szervezet tegnap tartotta a tisztújító közgyűlését. Az elnöki pozícióért ketten indultak, miután a tisztséget 15 évig betöltő Kósa Lajos visszalépett a jelöltségtől, a közgyűlés Telegdi Attilát választotta meg. Európa-bajnok lett Érdi Mária vitorlázók Ilka hajóosztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét Európa-bajnokságot az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajóosztályban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprintfutamot, valamint 22 órától az időmérő edzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát folytatjuk a Sportreggelt. Május 30-án rendezik ugye Budapesten a Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája Paris Saint-Germain Arsenal döntőjét. Pénteken a hazafutás vendége volt Juhász Roland, az egykori 95-szörös válogatott, a döntő magyarországi nagykövete, illetve Szabó Gergő, az MLS szóvivője, most ők következnek. Hát ha már megérkeztünk akkor a BL döntőhöz, hát azt mindenki tudja, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott ide. Mit kettőtökhöz szól a kérdést, ezért mennyire lepett meg titeket, hogy mondjuk ugye a legjobb 8-tól, mert az most ne tavaly nyártól kezdjük, legjobb 8-tól, hogy arról az ágról, ahol Barcelona Atletico Madrid volt, onnan az Arsenal jutott be, illetve arról az ágról, ahol például Szoboszlaiék Liverpoolja, de a Real Madrid, meg a Bayern München is volt, hogy onnan pedig a címvédő Paris Saint-Germain jutott be a döntőbe.
2: Ugye hát, hogyha az Arsenalt nézzük, őt már az sorozat elejétől ugye a döntőbe várták, ugye nagyon kiegyensúlyozott szezon tudhatnak maguk mögött, nyilván volt egy pár meccses hullámvölgyük, de azért egy nagyon komoly cél futballal ők már a Premier League-et bezsebelték, és hát most itt vannak a döntőbe. A PSG időzítése az nekem nagyon profira sikeredett.
1: Tavaly is.
2: Igen, és tényleg itt jön ki szerintem az edző szerepe is Luis Enriquének, tényleg, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó edző, de a nagyon jó edző szerintem pont ilyen dolgok különböztetik meg a még extráktól, az, hogy ezekkel a játékosokkal, hogy tudja, főleg egy nem lebecsül a francia bajnokságot, de azért nem a legerősebb bajnokság közé tartozik, és ott fenntartani a játékosokban az, hogy igenis itt nektek a szezon végén lesz, mikor a legjobb 8 között leszünk már, és ott lesznek igazán azok a mérkőzések, amik valóban számítanak, és hát most is azt láthatjuk náluk, hogy ők meccsről meccsre egyre komolyabb formában lendülnek, ahogy ezt tették tavaly, úgyhogy én, ha már picit belemegyek az esélyekbe is, ebből adódóan egy kicsit esélyesebbnek is tartom őket. Nyilván nem azért, mert van rutinjuk BL döntő kapcsán, hogy kell nyerni.
1: De ez nem lesz 5-0.
2: Nem, abban biztos vagyok, hogy az Arsenal tenézve. Viszont tényleg két olyan csapat játszott a döntőt, aki abszolút rászolgált arra, hogy itt legyen ebben a döntőben. A bajnokságában jutott teljesítmény és az egész évet is, ha figyelembe vesszük. Sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem lesz olyan látványos, mint volt a Paris Saint-Germain-Bayern meccs, de én azt mondom, hogy ebből bármi kisülhet tényleg, ha egy elején van egy gól, egy gyors gól, azért két olyan csapattal, tehát még annyi világsztárral, hogy itt azért egy nagyon jó meccs is kifutat ebből.
1: Ugye mindenképp történelmi győztes lesz, hát az Arsenal az végképpen még sose nyert, döntőt játszott, de nyerni még nem nyert, a PSG pedig a Realon kívül az első csapat lehet, amelyik az első nem Real Madrid, amelyik címet véd a bajnokok ligájába. Gergő, te mit válsz tőlük?
3: Hát szakmai jellemzésben nem mennék bele.
1: Szurkolói jellemzést adjál.
3: Nekem természetesen, de tudom, hogy egyébként a Roli is így van ezzel, mert említette ezt múltkor egy másik interjúban. Kicsit szomorú a szívem, amiatt, hogy a Liverpool ugye nem jutott be, hiszen ezt azt gondolom, hogy mindannyian szerettük volna, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy egy nagyon jó párosítás jött össze, két nagyon-nagyon jó csapattal, úgyhogy én bízom benne, hogy kiindulva pont ugye a Bayern elleni PSG meccsből, hogy talán nem lesznek túl óvatosak egyikük sem, és akkor egy nagyon jó harcos, fordulatos és látványos meccset láthatunk majd a Puskás Arénában.
1: Ugye a csapatokról azért meglehetős titoktartás övezi egyelőre a Budapestre érkezésüket, az itteni programjukat, annyi szivárgott ki, illetve azt hiszem ez biztos, hogy a PSG nem tervez edzeni Budapesten, az Arsenal viszont igen, azt hiszem talán a Vasaspályán edzenek, ha minden igaz, illetve a PSG-nél viszont kijött, hogy a New York palotába laknak, vagy az egykori New York palotába laknak az Arsenalról. Nem tudunk. Tudunk-e? Bármi részletet, ami a két csapat budapesti tartózkodásával kapcsolatos. Azon
3: nem
1: kívül,
3: tudom.
1: Hogy majd pályára lépnek a Puskás Arénában, mert
3: igen,
1: azt azért tudjuk.
3: Igen, 30-án este pályára lépnek a Puskás Arénában, ez egész biztos. És ráadásul ez egy, abból a szempontból erről eddig nem is beszéltünk, hogy abból a szempontból is egy történelmi BL döntő lesz, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez pont Budapesten történik meg először, hogy korai BL döntő lesz.
1: Beszéltünk
3: tehát
1: volna,
3: a gyerekek
1: akkor
3: is meg tudják nézni, időben ágyba tudnak kerülni, rendben van, hogy másnap vasárnap van, tehát nincs iskola.
1: Na de akkor hogy, se legyen ébre, hogy
3: azok a szülők
1: egykor
3: is, akik azért mondjuk hétvégente is aránylag korán fektetik le a gyereket, még ők is azt tudják mondani, hogy végignézheti a gyerek a mérkőzést. De visszatérve a kérdésedre, sok részletet én megmondom őszintén a két csapat érkezéséről, illetve itt tartózkodásáról nem is tudok, de ha tudnék, akkor sem nagyon oszthatnám ezt meg, hiszen mi is úgy vagyunk a válogatottnál, hogy sok esetben azért azt szeretjük, hogyha ezek az információk nálunk maradnak, mert sok kellemetlenséget tud okozni, hogyha ezek az információk közkézen forognak, mert csak hogy egy teljesen fura példát mondjak, mondjuk kitalálja 50 szurkoló, hogy ők kimennek az útvonalra, ahol a csapatbusz elhalad, és megállítják a csapatbuszt, tehát hogy persze ez az...
1: De ha csak körbeveszik a szállodát 2000-re mondjuk, mert...
2: És többször arra hallottunk, igen, hogy
3: és mondjuk este, éjszakor... Van, nem hagyják a csapatot aludni, tehát hogy nem véletlenül vannak ezek az információk nagyon sokszor bizalmasan kezelve, de bízunk benne, hogy Budapestennek a két csapatnak is a vendéglátásával, mert természetesen azt, hogy milyen emlékekkel távoznak, azt a végeredmény fogja leginkább meghatározni, de hogy a vendéglátással kapcsolatban, a szurkolók szeretetével kapcsolatban mindenféleképpen pozitív élményekkel fognak majd távozni innen.
1: De mikor érkezik a két csapat, azt tudjuk?
3: Hát ugye a meccs előtti napon ugye már kötelező sajtótájékoztatót tartani, tehát 29-én már egészen biztos, hogy mind a két csapat itt lesz.
1: És a sajtótájékoztató a Puskás Arénában
3: lesz. Így van, azt kötelező a mérkőzés helyszínén tartani, a válogatott meccseknél is egyébként.
1: És az is teljes egészében UEFA által rendezett esemény.
3: Így van.
1: De azért ott leszel? Egy sajtótájékoztatón mégiscsak nem baj, ha az MLS...
3: Nem, én nagy valószínűséggel akkor a Roliékkal leszek,
1: ja, mert az pont
3: a
1: akkor lesz.
3: Meccseni,
1: nem, mint ha nagyon messze lenne, nem, mint ha messze esne egymástól.
2: Ő csak áll a vacsorára jön, hogy...
3: Arra pont
1: nem. Te mikor tudtad meg, hogy csapatkapitány leszel, és egyáltalán szereped lesz az UEFA BL hétvégéjének rendezvényeiben?
2: Hát... Alapvetően egy másfél hónapja szerintem a csapatkapitány itt van, nagyjából úgy tudtattam meg, nem?
3: Hát azt körülbelül
2: valahogy
3: igen.
2: Úgy,
3: azt,
2: igen.
1: Hogy MLS-től vagy az UEFA-tól milyennek
2: MLS,
1: a rendje?
2: Én mindig a MLS-szel vagyok kapcsolatban, a Gerék vannak az UEFA-val, én ugye velük kommunikálok, úgyhogy hát nyilván ez számomra is egy nagy meglepetés volt, mert látva azért, hogy milyen nevek futottak eddig az elmúlt időszakban, de azt elmondhatom, hogy akik az én csapatomba bekerültek, és hívtam őket, nyilván senki nem, mindenki módosította a programját, akinek lett volna.
1: Nem húzták a szájukat?
2: Nem, mindenki tisztább volt, hogy milyen tornáról beszélünk, úgyhogy bízom abban, hogy nekünk is azért sikerül majd egy ütőképes kis csapatot összerakni, de alapvetően folyamatában derültek ki a programok, amit a Geri is mondott, ez ami csütörtökön lesz, hogy a Hősök terén azt tudtam meg a legkésőbb, de hát nyilván minden ilyen program nagyon szívesen mond az ember igent, szerintem ezek a felvezető programok is nagyon közönségvonzók lesznek, és nagyon színvonalasak, mint az UEFA általi rendezvények általában.
3: Ugye és bocsánat, itt akkor mondjuk el, ha már Róli említette, hogy csütörtök délelőtt reggel fog nyitni a Fan Fesztivál, és onnantól kezdve várja a szurkolókat.
1: És meddig van nyitva? Még vasárnap is, vagy a BL döntő alatt, gondolom, igen?
3: Hát a BL döntő alatt teljesen egyértelmű. Ja, és ami nagyon fontos, és nekünk például, mint MLS nagyon megtisztelő, hogy a Fan Fesztivál keretén belül lesz a Bozsik tanévzáró a gyerekeknek, ami nekik is óriási nagy élmény lesz.
1: Az hány gyerek, hány gyerek lesz
3: nagyon
1: ott?
3: Nagyon megtisztelő. Hát pontos létszámot nem tudok mondani, de sokan lesznek. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény lesz nekik is.
1: Liverpool esett szó, csak ha már itt vagytok kíváncsiak a véleményetekre, hát azt mindannyian sajnáljuk, ugye, hogy Szoboszlainak kerkeznek, de még Pécsi Ármint is ide vehetjük, nem adatot meg az, hogy a Liverpool Budapesten játszhat BL döntött, még akkor se, hogyha mint tudjuk, vasárnap Szoboszlai itt lesz, és szponzori focin azért tiszteletét teszi. Min múlt szerintetek az, hogy a hát eleve a PSG-vel találkoztak, mondjuk kezdjük azzal, ugye a legjobb nyolcba ez a sorsuk, mert tavaly is a PSG-vel találkoztak a kieséses szakaszban, de mint múlt az, hogy a Liverpoolnak nem volt olyan éve, mint egy évvel korábban. Holott, ha csak a neveket, meg a belefetszölt pénzeket nézzük, akkor egy regnáló Premier League aranyérmest erősítettek meg majd félmillió, vagy félmilliárd euróval.
2: Igen, ez valóban igaz, és nagy minőségi játékosokat igazoltak, viszont valójában azt éreztem, hogy a keretük a többi csapathoz képest egy fokkal rövidebb. Most nyilván ez egy ilyen csapat esetében lehet, hogy viccesen hangzik, de azért hányszor hallottuk azt, hogy miért is került Szoboszlai jobb hátvéd pozícióba, vagy hogy a belső védő pozícióba is kevésbé tudták megoldani a... Nyilván voltak nagyon nagy igazolások, nagyon komoly összegekért, de én azt gondolom, hogyha lehet újra átéletnék ezt az átigazolási időszakot, lehet ők is egy picit más politikát választottak volna. Én valahol azért bíztam, hogy ugye a tavalyi szezonban tényleg nagyon szenzációs szezont futottak, volt az a két hetük, három hetük, amikor egy kicsi hullámvölgybe kerültek, sajnos pont akkor találkoztak a PSG-vel. Én bíztam benne, hogy az idén ezt a BL-be talán visszakapják, sajnos nem így alakult, bár azt gondolom, hogy azért kis szerencsével talán ők is tovább mehettek volna összességében, de mégis azt mondom, hogy ez valószínűleg nem úgy futott ki nekik, ahogy ők is tervezték, mert rosszabb csapat nem lett, az edzők nem lett rosszabb edző, de azért biztos vagyok benne, hogy komoly erősítések az idén is lesznek a Liverpool házatáján, és talán egy picit balanszba, egyensúlyba kicsit szerintem a keret hosszára is jobban fognak figyelni.
3: Ráadásul én azt gondolom, hogy ugye tavaly, ahogy a Roli is említette, szenzációs szezont futottak.
1: És miközben az Arsenal gyengébbet, a City meg még gyengébbet, tehát van, ez kellett hozzá.
3: Így van, és elég ha abba belegondolunk, hogy mondjuk, ha valaki eljár futni, ő sem mindig ugyanazt az időt futja. Tehát van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé megy jól, és ettől még ő nem lett rosszabb futó, de most éppen akkor úgy jött ki, nem úgy sikerült, és hát azért azt lássuk be, hogy a Premier League az a legkompetitívebb bajnokság az egész világon, azt gondolom ezt ki lehet jelenteni, és ha ez a helyzet, amit te is említettél, hogy két másik csapat viszont nagyot tud előrelépni a teljesítményében, mert neki viszont így sokkal jobban jönnek ki a dolgok, a mérkőzések, akkor ez a helyzet áll elő, de azt gondolom ma én is, amit a Roli is mondott, hogy nem lett az edzőjük rosszabb, nem lett a játékos keretük rosszabb. Jövőre reméljük, hogy majd megint nekik fog kijönni a lépés Dominikkal, Milossal és Árminnal a soraikban.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggel továbbra is, mikrofonnal Elpap István, és itt van Károlyi Andi, szia Andi.
2: Jó reggel, sziasztok.
1: És Gyurta Gege, szia Gege.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Na hát már említettük, hogy alig aludtál, meg mégiscsak haza kellett jönnöd Szolnokról, ahol 10 órakor még vidáman tartotta az este 20 órás übererős, nagy és izgalmas Szolnok Falkó férfi kosárbajnoki döntő harmadik meccse, ugye ez mindig az egyik legfontosabb meccs, egy-egy után. Itt valaki lélektani és pontelőnybe kerül, innentől biztos, hogy minden meccsen már bajnokavatás lehet. Hát ez most pont úgy alakult, hogy nem mondom én ezt elég szombathelyi születésű emberként, hogy a Falkó nyerni tudott Szolnokon. Nagyon jó meccs volt. Hát nekem az, de mondjuk ez szerintem ez a legborulátóbb, most borulátó szolnokiak szerint is egy jó meccs kellett, hogy legyen.
2: Abszolút, de az előző kettő is nagyon döntőhöz méltó, abszolút olyan párharcok voltak. Kicsit más dinamikája volt ennek a mérkőzésnek, mint az előző kettőnek, mert ugye az előző kettőn mindig volt olyan, hogy elhúzott az egyik csapat, 10 pont körül visszajött a másik, de pont ugyanez volt Szolnokon, a Szolnok húzott el mindig, Szombathelyen a Szombathely, és jött vissza a meccsbe az ellenfél. Ezen a mérkőzésen meg igazából a harmadik negyed végéig folyamatosan fej-fej mellett, most 5-6 pont volt talán a legnagyobb különbség, mentek a csapatok.
1: De az is az első percben, mert a Szolnok rögtön elment valami nagyjából, 6-0-ra,
2: igen,
1: de utána X közeli volt végig.
2: Igen, folyamatosan. És utána a negyedik negyedre a Falkó ki tudott alakítani egy ilyen 7-8 pontos különbséget, amit olyan jól menedzselt az egész negyedik negyed során. Ugye pont itt beszéltük a szünetben, hogy te is azt mondtad, hogy vártad azt, hogy mikor
1: billen vissza,
2: de nem, és nagyon jó kézbe tartotta a Falkó meccset. Nem gondoltam volna egyébként, mert azért szerintem régiós állományra, korosztályra, az éves teljesítményre abszolút a Szolnokot mondtam volna, hogy ha valaki tud menedzselni meccset, akkor azok ők lesznek.
3: Bocsáss meg, mit láttál a negyedik negyedben, hogy tényleg ugye három volt a harmadik után, hogy elfogyott a Szolnok, vagy hogy mi volt az a kulcsfontosságú momentum, ami a Falkó irányába billentette a mérleget?
2: Szerintem ugye alapvetően az előző két mérkőzésen, meg ennek az első fél idejében nem igazán tudtak mit kezdeni a Somogyi Ádám és Skins, illetve Somogyi és Barnes 2-2-kkel. Egyszerűen néztem a meccset, és nem akarom elhinni, hogy magyar bajnoki döntőben a Falkó nem tudja ezt a 2-2-t levédeni valahogy.
1: Most simán megcsinálta.
2: És a második fél időben, igen, amikor Villám fogta Somogyi Ádámot, az nekem baromira tetszett. Nagyon-nagyon jól dolgozott rajta. Egyébként ez addig is több olyan szituáció volt, Vojcsiknak volt például olyan dobása, hogy már nem is tudom pont ki fogta, talán a Novakovics, hogy ott volt rajta, de tényleg az orruk összeért, folyamat, nagyon sok irányváltással, mindennel dolgozott, és amikor már a dobás volt, is ott volt előtte, de bedobta, és néztem utána a Falkó kispadot, és állt föl mindenki, és tapsolt Novakovicsnak, hogy
1: ennél többet nem tehetsz, ha szabályos akarsz maradni.
2: És hogy ez nagyon-nagyon jó volt, és nagyon kíváncsi voltam alapvetően az egész sorozat alatt a két edző munkájára, és Vedrán Bosznics, a Szolnok edzője, folyamatosan interakcióban van játékosaival, játékvezetőkkel, szurkolókkal, és most azt éreztem a második fél időben, hogy ez átbillent, és túlzottan elkezdett foglalkozni mindennel
3: a
2: játékon kívül.
3: A csapatra is? Vagy
2: Szerintem alapvetően igen, mert az egész mérkőzés során nagyon, nagyon sokat foglalkozott mindenki mindennel is. A játékkal is, de hogy úgy mindennel. A játékvezetők próbálták már az első pillanattól kezdve megfogni a mérkőzést. Szerintem az nagyjából az első védekezése volt a Szolnoknak, amikor már figyelmeztették Somogyi Ádámot, hogy ne színészkedjen, próbált egy támadó faltot eladni, egyből mentek oda és mutatták neki ezt a jelet, amivel a színészkedést mutatják a játékvezetők, és már figyelmeztették. Nagyon hamar ráfújták a technikait, először Konakovra, aztán a Szolnoki kispadra is.
3: Tehát akkor játékvezetésben nem volt probléma?
2: Én azt gondolom, hogy természetesen azért a kosárlabda 40 perce alatt annyi játékvezetői ítélet van, hogy abba belecsúszik hiba, itt is belecsúszott hiba.
1: Ráadásul a játékosok mindkét oldalról, nem ezen a meccsen, mindent megtesznek, hogy megvezessék a játékvezetőt, tehát ember legyen a talpán.
2: Mindent. Pont volt egy olyan
1: Peterson, hogy annak az imitálását helyesen ítéli meg.
2: Igen, Peterson volt a támadó, és azt hiszem Kránszki a védő, és fújtak egy támadó faltot Petersonra, és Tóth Béla a kollégám így kérdezte, hogy na, szerintem milyen volt az ítélet, és így mondtam, hogy igazából, ha most én belehelyezném magamat mind a kettőnek a szerepébe, mind a kettő tök jót csinált. Hogy a támadó pont azt az apró kézmozdulatot még rátette arra, hogy el tudjon szakadni a védőjétől. A védő meg ahogy megérezte ezt a két mozdulatot, dobta magát hátra. Igen, és hogy mind a kettő, és onnantól kezdve, hogy ezt a játékvezető hogy ítéli meg,
1: na, figyelj, 37. percben vagyunk, mert volt ugye egy eset, amiről szerintem sokan beszélnek, ez a Novakovics-Somogyi féle történet, csak a rend kedvér megvolt egy ilyen, nem tudom, 8 pont körül volt a különbség a Falkó javára, az idő már nagyon fogyott, Somogyi tripla vonalon kívül dobta volna a triplát, amikor egyszer csak megérkezett Novakovics, orra-zornak, mondtad az előbb, hát ez inkább, ez ugye vál volt. Ez mennyire volt brutális, mennyire volt szerencsétlen, ugye sportszerűtlen ítéltek, tehát viszont Somogyi kivált, dőlt az orrából a vér, és nem is tudott visszajönni, remélhetőleg nincs baja, és hétfőn teljes értékű harcos tud lenni, de azért egyrészt egy Somogyi Ádám kiválását mondjuk a Szolnok a meccs minden pillanatában megérzi, nem biztos, hogy a Szolnok, ha Somogyi a pályán van, mínusz 8-ról talán akkor volt, mert nem volt már túl sok idő, tudott volna talprálni, de így aztán végképp szerintem hite hagyottá is vált az utolsó pillanatokra. Tehát talán a meccset nem döntötte el a dolog, és ha Somogyi egészségesen pályára tud lépni hétfőn, akkor a párhazba sem különösebben szól bele, de azért egy riasztó jelenet volt minden esetre.
2: Az volt, abszolút az volt. Ott egyből az eset után is azt mondtam, hogy semmi szándékosságot nem véltem felfedezni benne, de ahogy megtörtént, ahogy a két test egymásnak ütközött, az nagyon, nagyon olyan volt, hogy így egyből ez volt a reakcióm, hogy tényleg olyan, maga a történés brutális volt, de alapvetően nem volt benne olyan, hogy azt mondtam volna, hogy ezt tuti Novakovics direkt csinálta, vagy szándékosan csinálta volna. Ott is először sima faltot fújtak a játékvezetők, és videózás után lett belőle sportszerűtlen falt, és utána ott néztem Bent Szúr Tamás játékvezetőt, ahogy Novakovicsnak elmagyarázza, hogy mire fújták, és hogy a válla...
1: Dobta előre a vállát.
2: Igen, hogy még mozdult rá az ütközésre a válla, és hogy arra fújták rá.
1: Mennyire játszott ebben a tényleg szerencsétlen és sérüléssel járó ütközésbe szerepet az, hogy Somogyi kisebb ennyivel, mint Novakovics? Mert szerintem sokban, mert hogyha nem ott van Somogyi feje, ahol Novakovics válla, akkor ebből
2: hát
1: ilyen sérülés nincs.
2: Igen, meg azért az, hogy ha egy labdával egy dobójátékos egy helyből ugrik föl, vagy lendületből érkezik egy pozícióját, illetőleg négyes játékos lendületből, ugrásból, azért ott az erők máshogy hatnak.
1: Tudod, miért ott eszembe erről? Bocsánat, amikor Hannu Szeggon játszik a férfi kézilabda válogatottban, amikor Fazekas lent ül, és jön Hannusz, akinél sokkal kisebb ember nincs kézilabdában, és a legtöbb csapatban ilyen kicsi. Van egyébként ez a típusú irányító természetesen, és akkor Hannusz bemegy a falba labdával. Hát ott ilyen, most jó, ugye nem siposok állnak vele szemben, mert ő a saját csapattársa, de mondjuk ilyen siposszerű emberek ott, hát az ő a derek mellüknél érkezik egy ember, tehát hogyha kiteszi a karját, az automatikus, az arc. Nem a derekát kapja el, mint normális esetben. És erre ugye felkészülve sem feltétlenül vannak a védekező játék. Jó, Somogyi nem annyira kicsi persze, tehát ez ebből szempontból fals, amit mondok, de itt a magasság különbség is meghatározta azt, hogy mivel, hogyan ütközött. Ráadásul Somogyi még lentről is jött, mert ugye dobni akar, éppen berúgózott.
2: Igen, mondom, hogy összességében csúnyán nézett ki, de nem mondom, szerintem semmi szándékosság nem volt benne.
1: Te egy de erről nem hallottál, hogy...
2: Hát ott még a mérkőzés után...
1: Hát csúnyán vérzett, azt tudjuk.
2: Igen, már lementek a játékosok a parkettáról, már bementek az öltözőbe, és utána talán az orvosukkal jött ki Somogyi Ádám, hátulról láttam csak őket, de a jellegzetes lábformájáról azért felismerem, és úgy ment ki, egy kapucnis pulcsiba volt, hogy lehetett látni, hogy fogja az orrát folyamatosan, úgyhogy valószínűleg még akkor is vérzett neki az orra.
1: Mondjuk az törés nélkül is tud fájni.
2: Erről tudnék mesélni. Nekem volt olyan mérkőzés, hogy összefejeltem valakivel, oda kaptam az orromhoz, csak az orrom nem volt ott, hanem így ki volt ide, így valahova oldalra csúszva.
1: És akkor visszaütötted?
2: És mentem oda.
1: Hát én egyszer a vállamat ütöttem így vissza egy foci, ide kiugrott, annyira megijedtem rá, ütöttem vissza, mert tehát nem volt időm gondolkodni.
3: Az a szerencse, hogy visszamentem.
1: Vissza, nem szakadt.
2: Oda mentem a gyúrónkhoz egyből, hogy mondom, őt is Andinak hívták, mondom, Andi szerintem ezzel csinálja valamit, és úgy egy visszarakta ezt, a helyére.
1: És ezt, ahogy szokták mondani, ezt ott helyben, azon melegében igen. Kell, meg különben
2: egyszerűen
1: rosszabb.
2: Egyszerűen a hüvelykújjammal volt, hogy valaki egy beleakadt, oda is így nyújtam, hogy úgy de fáj, és mondom, hol van, és így itt oldalra hátra állt kifele, azt is a gyúrómnak a kezébe adtam, hogy szerintem ezt is vissza kéne rakni.
1: És szerintem azon melegében kevésbé is fáj.
2: Hát igen.
1: Tehát vagy adrenalin beleve.
3: Kobe Bryantnek is van egy ilyen videója, hogy kiment, itt volt körülbelül a valamelyik újja, és ott ő is egyből oda ment, nem tudom, valamelyik stábtab, puty, már ment is, és megrázta, oké, mehetünk tovább.
1: Ez lehet, hogy másnap reggel nem volt keze.
3: Ah, biztos.
1: arra azért mérget vehetünk, hát futballban is vannak olyan sztorik, hogy...
2: Igen. De mondom, alapvetően... Ugye, hogy említettem, hogy úgy összességére nekem a Szolnok annyira komplettnek tűnt az egész szezon során, hogy Somogyi jelenléte a pályán iszonyatosan fontos. Az első mérkőzésen dobott, nem, első mérkőzésen 20 asszisztot adott, a másodikon dobott 19 pontot, ezen is ilyen 20 pont 20. Körül szállított, de hogy az ők, és egyébként az a második meccsen az utolsó 3 percre 4 faltja volt, és már ott is mondtam, hogy na, innentől kezdve tuti biztos, hogy Somogyin fognak egyezni.
1: Ja, persze.
2: És azt csinálta a Falkó, nem is nagyon védekezett, nem mert védekezni, de hogy egy ennyire meg...
1: Viszont utolsó 3 percre meg nem hozod le a Somogyi Ádámodat.
2: Igen, de hogy annyira, egyrészt persze, hogy annyira meghatározza a Szolnok játékát, viszont a kiválásának... Jó, alapvetően nem gondolom, hogy ezt a meccset meg tudta volna nyerni tegnap
1: hát
2: a Szolnok.
1: Már,
2: akkor már, de hogy ennyire ne tudjon senki a helyére lépni, amellett, hogy azért ott van egy Krajnszki, egy Pallai, egy Rudner, egy Darthard, egy Holt, bár a Holt az most már...
1: Az nem volt.
2: Epizód, hol volt, igen, nagyjából.
1: Holt volt, hol nem volt.
2: Nem is kapott szerepet, és hát Skins, Barnes, én imádom mind a kettőnek a játékát, nekem a nem vagyok se Szolnok, se Falkó szurkoló, bár valószínűleg aki hallgatja, mert általában nekem minden közvetítésem olyan volt, amikor tévével közvetítettem.
1: Hallgató is, üzen biztosan megmondja, hogy kinek szurkolsz. Az biztos.
2: De nekem volt, esküszöm, volt olyan, hogy utána beleolvastam kommentbe, mert valaki átküldte, mert erről leszoktam már nagyon rég, hogy kommenteket olvasgatok, ami engem érinthet. És hogy azt szerintem egy Győr-Diósgyőr mérkőzés volt női, és a győriek azt írták a Diósgyőrnek,

0: az első meccsén a döntőnek, akkor mindig beesett egy demoralizáló tripla. Ez mennyit számít, mitől függ?
1: Fú, szerintem a Falco ezen a mérkőzésen nagyon jól hozta azt, hogy igazából nem azt mondom, hogy tét nélküli, mert egyáltalán nem volt tét nélküli, de nem nyomasztotta őket szerintem ezen a meccsen semmi. Az elsőn az, hogy jó lenne elvenni a pályaelőnyt, oké, a másodikon az, hogy meg kell nyerni, különben úgy megyünk Szolnokra, hogy aztán bajnokavatás lehet. Itt meg igazából nem is a mi pályánk, egy-egyre állunk, oké.
0: Van még hazai meccs.
1: Igen.
0: Majd ráérünk az ötödiken idegeskedni.
1: Mert a meccs előtt néztem a bemelegítésnél őket, és így nem láttam azt a feszültséget rajtuk, ami feszültség volt a második meccsen, de aztán ugye elkezdték a meccset, az kiderült, hogy az egy ilyen pozitív feszültség volt, de ezt egyáltalán nem láttam rajtuk. Inkább ez a jó, hát lejátsszuk, jó lesz, megoldjuk, és az egész meccset így játszották le, hogy görcs nélkül kézbe tartották a meccset, amikor esetleg jobb periódusban volt a Szolnok, akkor se zuhantak össze.
2: Na jó, csak akkor, ha most így játszottak, és most nyertek,
1: hát
2: akkor
1: most
2: mi
1: már
2: lesz ugye hétfőn, mert akkor már itt a tét most már meg lesz rajtuk lesz a tét.
0: Nagyon feszkos meccs lesz az
1: mind
0: a hétfői,
1: két csapaton óriási teher lesz.
0: Persze.
2: De a lélektani előny az most a Falco.
0: Hát persze.
2: Most
1: már a pálya előny, most már a pálya előny is. Ugyanakkor azért, hogyha úgy kell pályára lépned, hogy egyrészt, ha kikapok, akkor
2: igen,
1: nem én vagyok a bajnok, másrészt, hogyha kikapok, akkor vissza kell utaznom Szolnokra ötödik meccsre.
0: Ezért majd inkább nem kapok ki. Figyelj, nagyon kevés az ideje, egy dologról még kell beszélni, Per Zoltánról. Mert hát nyilvánvaló a első háromba van itthon, hát ezzel nem mondtunk semmit a minőségét tekintve. Tavaly, amikor a Szolnok duplán elvéve a pálya előnyt, tehát pálya hátrányban nyert 3-0-ra, akkor Per összesen nem dobott 20 pontot a döntő három meccsén. Most nem tud 20 alatt dobni, és már az első meccsen is extrát nyújtott, a másodikon egyértelmű, és tegnap is, tehát teljes joggal, amikor odaállt már harmadik, negyedik negyedbe odaállt egy büntetőzés a Falco táborból, zúgott az MVP, mondjuk a szokott zúgni, hogyha Per dob.
1: Igen.
0: Szóval tegnap megint extra klasszis teljesítményt rakott, ráadásul hideg fejjel egy másodpercre se kiesve a fókuszból. Szóval mi történt a tavalyi Perhez képest most? Mi a különbség? Mert tudjuk a számokat, de valójában belül mi a különbség?
1: Hát ugye tavaly, legalábbis amit én így ott beszélgetve emberekkel hallottam, hogy tavaly pont így a döntő időszak előtt született kisbabája.
0: Kialvatlan volt.
1: És igen.
2: És rányomt ennyire a bélyegét?
1: Igen. Azt hiszem a döntőre aztán el is költözött otthonról azokra az időszakokra, hogy tudjon fókuszálni csak a mérkőzésre, de hát ez akkor meg valószínűleg olyan lehet, hogyha ez igaz, hogy mégiscsak otthon kéne lennem. Igen. Úgyhogy ez nyomhatta rá a bélyegét a játékára, de tény, hogy hogy tavaly a Szolnok ennyire simán magyar bajnok lett, ez részben ennek köszönhető,
0: persze,
1: hogy Per Zoli tényleg semmit nem tudott a tavalyi döntőhöz hozzátenni, ezzel szemben idén pedig zseniálisan játszik.
0: És el is kéri a labdát, és fel is vállalja, és
1: igen, és egyébként védő oldalon meg neki is sokszor van munkája.
0: Hát hogy nem.
1: Somogyi Ádámon, úgyhogy abszolút beleteszi a melót mind a két oldalon.
0: Na hát alig várjuk, hogy mi lesz hétfő este 19 órától, gondolom te is. Hát megyünk itt a Nemzeti Sportrádió, hiába pünköst hétfő ide vagy oda, de ez egy fő műsorszám lesz. Jó, elmegyünk egy kis hírekre, és aztán megyünk a Balatonpartra, Danyi Gáborhoz.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Egy, kettő, három.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Kettől minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Távozik a Ferencvárostól Robikin. Korlátozza a kormány az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorong világbajnokságon tegnap, így Majoros Gergely együttese 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. A címvédő szolnoki olajbányász hazai pályán 89-78-ra kikapott a Falkótól a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Ezzel a szombathelyiek 2-1-re vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A negyedik találkozót hétfőn rendezik. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. Feckó Tamás 2024. decemberében érkezett a Honvédhoz, azzal a céllal, hogy visszajuttassa a csapatot az élvonalba. Távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8. döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Tegnap 3 futamot rendeztek. Világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményt kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futam győzelemmel zárt. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Telekdi Attilát választották a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A tisztújító közgyűlésen Telekdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben eldőlt. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásukat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találtak nyomat külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzitszállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsfélék, ha azok Ukrajna területéről származnak. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország részvételét a szervezetben. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata tegnap érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Vétézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett.
0: Közlekedés.
8: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben Bicskénél. A 37-es kilométernél az átterelt sávot lezárták, a forgalmat a külső sávba terelik, torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Hajrá, magyarok, jó reggelt, folytatjuk továbbra is Károly Andival, szia Andi,
7: jó reggelt,
5: és Gyurta Gegével, szia Gege,
9: jó reggelt.
5: Mikrofonnal elpapistán, és itt van Danyi Gábor velünk a vonalba, szervusz Gábor, meg lehet-e sülni a Balaton partján, mondd el nekünk.
10: Na, most már olyan, hogy mondjam, szuvidálás,
5: oh,
10: közeli pont, igen, jelentsen ez bármit is, igen, nagyon szuper idő van, süt a nap, hát,
5: shortban üldögész egy kapucsinóval a teraszon.
10: Hát majdnem.
5: Úgy tudom elképzelni.
10: És igen.
9: Csobbantál már reggel? 18 fokos látta a Balaton?
10: Igen, és ugye a sport utáni regeneráció az a legjobb, a hős víz, és akkor picit belemegy az ember, de most még majd megvárom a délután, és akkor se fogok belemenni.
5: És most hogyan melegszik a víz, meg gondolom már nézegetted, középtávú előrejelzések, hát, hogy néznek ki?
10: Ahol ilyen sekélyebb, nyilván itt a déli parton, egészen egy 40-50 méterig, ott majdnem 20 fok környékére is felmelegszik már, úgyhogy...
9: Baráti, az már baráti.
5: Térd alatt már lehet fürödni.
10: Igen. NDK-ba, ahogy jöttek a turisták, ez már gejzír.
5: Freikörper kultúrból érkeztek a híres FKK, NDK-s nudista strandok. Na, teniszezzünk. Már csak azért is teniszezzünk, mert holnap kezdődik a Garrosz. Pontosabban ugye már rég tart, mert a selejtezőket lebonyolították. Mert az, hogy ma Genfbe, Hamburgba, Rabatba és Strasbourgba mindenféle ATP és WTA vagy WTA torna döntőket játszanak, az is szép dolog, főleg úgy, hogy Udvarni majdnem bejutott Rabatba, és már karrier csúcsot jelentő 60. hely körül lesz hétfőtől a világranglistán Udvarni Panna, de ettől még a Roland Garrosra figyel az egész világ, tudjuk, hogy Alcaraz nincs, azt is tudjuk, hogy Zinner van, aki ha minden igaz, február óta nem veszített salakon mérkőzést, ami mondjuk embertelen, fog-e veszíteni az előttünk álló két hétbe, hogy érzed?
10: Hát nem úgy néz ki, és amilyen formát mutatott eddig is, amikor az Alcaraz ott volt, akkor is gyakorlatilag ő volt az egyetlen kihívója, de amikor olyan napja, formája van, akkor egyszerűen érinthetetlen. Most meg ugye sajnálatosan nincs az Alcaraz, és ráadásul még Wimbledonba se lesz. Hát így nagyon, nagyon egy oldalonak néz ki. Ugye itt most Garmadára nyerte az ATP 1000-eseket, és tényleg érintés nélkül. És hát nagyon nehéz azt vizionálni, hogy akkor most valaki egyáltalán megszorítja a Sinnert. ez egy részről a dominanciája bámulatos, másrésztről pedig szerintem azért a tenisznek nem annyira szerencsés.
9: És ha minden igaz, Djokovic-sal külön ágra kerültek, úgyhogy esetleg lehet egy Sinner-Djoko döntő most, vagy azért hát, ez már egy kicsit neccesebb?
10: Hát én azt gondolom, hogy a Djoko, aki egy fantasztikus ember, egy példakép, de ő már egyszerűen nem ez a szint. Tehát szerintem a bevonulásig nagyon érdekes lesz, hogy találkoznak meg az első szettig, de egyszerűen nem az a szint már, amit a színen képvisel.
5: Igen, de
10: nyilván tudja valaki, illetve ha valaki, akkor a Djokovic is, de hát nyilván, ha elindul, meg ha ott van, akkor maximumot fog magából kishajtolni Djokovic is, de hát a tények.
5: De a Gege felvetése nem arra vonatkozott, hogy megveri ez Sinnert, hanem hogy találkozik-e vele. Tehát ha nem három, hanem két nyert szettekre menne, akkor meg azt lehet mondani, hogy két naponta pályára lép fenn, még bármi előfordulhat, de nem. Hát azért de nehéz elképzelni most már, hogy találkozzanak, igen. Pont azért, mert külön ágon vannak.
10: Igen, és ugye itt a ezresek is már 10 nap két hetesek, a Roland Garros is, és a Grand Slam-ek is két hetesek, de hát ugye az első hét az még, ott mindenki próbál energiát spórolni, minél előbb lejöjjön a pályáról. Ez nyilván az idősebb játékosok, vagy tapasztaltabb, inkább így mondom, azoknál játékosoknál ez hatványozottabban hát számít, meg érvényesül, hogy ne töltsenek sok órát a pályán, vagy sok percet. Én azt gondolom, ez sajnos a Djokónál. Azért mondom a sajnos, mert a részemről egy hihetetlen szimpátia és elismerés van a Djokónak a karrierjébe, de azt meg nem jó nézni, hogy egy ekkora klasszis, aki ekkora nagy bálvány, és akkor oda megy, és epizód szereplő lesz.
7: De egy ekkora klasszis, akkor miért játszik még mindig? Mert anyagilag nincs rászorulva, már mindent megnyert.
5: Nem lehet.
7: Szeret teniszezni, de hát, hogyha...
9: De bele kell tenni az edzést, tehát a kín, meg a szenvedés
7: meg részét... ha már nem nyersz, és olyan, hogy hát szegény, nagyon szeretem, de az már igen. Olyan...
10: Hát ez ugye nagyon sok sportolónál előjön, hogy mi az a pont, amikor abba kellene hagyni, mi az a pont, amikor már tényleg jó lenne, akkor, hogy ez erre kijön rá saját maga, a környezete, hogy tudja ezt neki visszaadni, vagy esetleg presszionálni, hogy most már ez nem az. És azért hát láttunk már egy-két olyan helyzetet, amikor hát azért rossz volt nézni, hogy egy-egy ilyen idol hogy szerepel. És igazából nem ront az ő megítélésén, meg a karrierjén, de azért úgy nem jó nézni, hogy aki tényleg a világ ura volt, az most egy ilyen epizód szereplő lesz. Na most ez
5: annál azért Djokovic talán még több epizód szereplő legyen, de semmiképp se a világ ura.
10: Igen, én azt gondolom, most itt a Sinnerről beszéltünk, de azért van most azért egy-két olyan játékos, aki ellen szintén a Djokónak már hát nem nagyon van esélye. Elsősorban a fizikum és a fiatalság miatt. És hát ezt el kell fogadni az élettől.
5: De szerintem ezt Djokovic egyébként elfogadja. Egyébként mindig az ökölvívók örökérvényű mondásait eszembe ott mondják azt, hogy mindenki egy meccsel többet boxol a kelleténél. Igen, de ugye ennek egyetlen nagyon fontos oka van, hogy ott mindig a következő meccsre keresed meg a pénzt, mert fix pénzért boxolsz, tehát ha én megverem Muhammad Alit, ami nyilván több okból nem fordulhatna elő, attól én még alig kapnék azért pénzt, de ha megverném Muhammad Alit, akkor a következő meccsemre viszont rengeteg pénzt kapnék. Teniszben ezt nem így van, mert ott teljesen más ugye a pénzdíjrendszer. Na, ez csak úgy eszembe jutott a Djokovicról, meg az egykori világurairól, de vannak magyarok is, még pedig szép számmal, hiszen csak egyesben 5 magyar lesz ott a főtáblán, annyira, hogy ugye holnap, ugye most már évek óta vasárnap kezdődik a Roland Garros, és Marozsán Fábián már Kecmanovics ellen kezd is holnap, aztán majd Fucsovics jön hétfőn, meg az összes lányunk jön hétfőn, főleg azért, mert Bondár és Udvardi Rabatból érkezik, úgyhogy az nyilvánvaló volt, hogy ők nem vasárnap játszanak. Meglepetések általában pont abból fakadnak, amit mondtál, a menők energiaspórolásából, mert ha valamikor el lehet kapni őket, az éppen a legeleje a versenynek. Hogy látod? Például azt hiszem Bondár Svitolinával játszik majd az első fordulóba.
10: Igen, hát azért Svitolina most behúzta ugye legutóbb Rómát, tehát azért az igen. Mondjuk nehéz elképzelni. Én nagyon-nagyon remélem, természetesen minden magyar indulónak az ember nagyon-nagyon szurkol, de ugye Maruzsán Fábián az elmúlt 2-3 évben azért ő elkényeztetett bennünket, ő például ugye Alcarazt is Rómába megverte, meg azért voltak nagyon, és akkor most nyilván teljesen várhatóan azért az a felfelé ívelő karrierjében vannak törések, ez teljesen normális, és hogy bekerült először ugye a 100-ba, aztán a 60, aztán, de hát nyilván ez nem úgy néz ki, hogy akkor 2 hónap múlva meg már az első 10-be lesz, sőt ugye a tenisz tudáshoz, meg a rutinhoz nyilván a fizikumnak is, hát hogy mondjam, párosulnia kell, meg alakulnia kell. Ez azért nem megy zökkenőmentesen, én nagyon remélem. Hát ugye pont az ilyen Kecmanovicsok azért komoly hát problémát jelent. Tehát nem nagy név, ilyen nagyon munkás mérkőzés néz ki, meg kell minden pontért szenvedni.
5: Az első fordulóban nagyon... Fábi üzembiztosan szokta hozni ezeket, a második fordulótól vannak
10: igen,
5: a gondok.
10: Igen, ezt nagyon reméljük, hogy ez most is így lesz, és hát nagyon-nagyon szurkolunk minden magyarnak.
5: Na, és Fucsovics Berettini, az már egy hangulatosabb történetnek tűnik.
10: Az egy hangulatosabb, igen,
5: az is hétfőn van.
10: Sem a 2 évvel ezelőtti ja. Berettini, rengeteget volt sérült Berettini az utóbbi szezonban, illetve a másfél szezonban elkaphatja. Talán a Fucsovicsnál én azt érzem, hogy nem mindig az ellenfél a legnagyobb probléma, hanem inkább saját maga. Hogyha itt tud maradni, és összeszedett, és koncentrált, akkor extra tenisze van, ez nem kérdés. A kérdés mindig az, hogy ezt hogy tudja pályára tenni.
5: Hát majd meglátjuk, minden esetre Berettini ellen azért szükség lesz, hogy a pályára tegye. Itt Szalai Kristóf szerkesztő kollégámmal beszélgettünk, hát abban maradtunk, hogy tiebreak biztos, hogy lesz, mert olyan Berettini meccs nincs, hogy ne legyen tiebreak, még akkor is, hogyha salakon azért ez kevésbé önmagától való. Neked beszélgettünk már erről is, hogy a Grand Slam, tudom, mindenkinek van ilyen saját Grand Slam rangsora, hogy melyik a kedvenc, melyik, és szerintem aki teniszrajongó, mint hogy mindannyian azok vagyunk, azok tulajdonképpen mind a 4 Grand Slam kedvenc, de mitől különleges a Garros, mert a Garros, jó tudom, az egyetlen salakos, de ezen kívül mitől különleges a Garros, te mit szeretsz benne?
10: Hát az, hogy gyakorlatilag ebben az évben, ebben a szezonban, ugye most mondhatnám, hogy ez az első, de nyilván nem ez az első, mert az Ausztrál, csak ugye...
5: De igen, az is decemberben volt, tehát...
10: Igen, más kontinens, meg más, igen. Minden más, meg teljesen bizarr, amikor itt mínusz 10 van, vagy pont akkor ott meg ilyen 20-30-40 fokokba teniszeznek. Hát ez a Garros, ez úgy, hogy kinyílik már a nyár, már nagyon jó idő van, már nagyon várja mindenki, és ez az első igazi olyan hagyományos salak, és az a fajta mindennel együtt azok a képek, amikor meglátja az ember a Roland Garrost, akkor tudja, hogy elkezdődött a szezon, hogy igazából benne van, és nagyon, nagyon fantasztikus. Én annak idején még a Villander féle, nagyon-nagyon régen azok a 5 szettes
5: véget
10: nem érő játékok, igen. És a mai szemmel nézve ilyen pötyögés tenisz, de hát az ember ezen nőtt föl.
5: Akkor atomtenisz volt.
10: Igen, akkor atomtenisz volt, most ez hogy mondjam, mókás lenne.
5: Később egy Brugéra, egy Thomas Muster, hát a Nadalról nem is beszélve, mert az már majdnem a mába vezet. De a Garrosnál az a kedvencem, hogy ugye egy időzónában vagyunk a franciákkal, viszont a franciák annyira szélén vannak a mi időzónánknak, hogy mondjuk 21:30-kor még vidáman napsütésbe ütögetnek, úgyhogy ugyanúgy 21:30 van ott is, mint itt. Tehát ezt mindig olyan csodálattal nézem, hogy itt más sötét van, ezek meg napsütésbe játszanak, és ugyanúgy 9:30 van.
10: Igen, hát ez tényleg, és nekem van itt személyes tapasztalatom is, még annak idején ugye a Győrrel, bár ugye hagyjuk a kézilabdát, de rengeteget játszottam Franciaországban, játszottunk, Franciaországban is, Brest, ami az egyik legnyugatibb pontja Franciaországnak. Onnan küldtem fényképet, vagy te hazatelefonáltam, akkor meg is kérdezték otthon a család, hogy te hol vagy most, mert ott még süt a nap. És tényleg hihetetlen.
5: És annyival éjszakabbra nincs, mert mondjuk az még indokolhatná, de pusztán az, hogy az időzóna szélén van. Na mindegy, hát kézilabdázni most nem kell, mert most teniszezni fogunk. Zinner kapcsán írták, hogy gyakorlatilag egy ellenfele van, vagy egy ellenfele lehet önmaga, de Zinnernél még ez sem szokott problémát jelenteni, nem? Mert ha ő fókuszál, akkor ott fókuszálva van.
10: Igen, ugye nyilván azért láttuk nála is itt talán az elmúlt szezonban, hogy egyszer elfogyott, begörcsölt, de aztán túlélte, ez az Australian Open volt. Tehát azért ő neki is, ha nem figyel oda, amit nagyon nehéz elképzelni, meg a stábja, hogy nem úgy frissít, nem úgy étkezik, vagy valami nem stimmel, azért igen, hát a legnagyobb ellenfele saját maga, akkor ő is, neki is lehet. De amit saját magának okoz, az lehet a legnagyobb problémája valóban is. Ha a tenisze megvan, akkor nagyon nehéz elképzelni. Nem is az, hogy megverjék, hanem hogy közel kerüljenek hozzá, mert most itt volt szerencsénk két hete látni Rómában edzésen is, meg tehát egyszerűen félelmetes, és egyébként még az pluszba félelmetes, hogy az ember ránéz, akkor egy hétköznapi srác, inkább egy vékony dongájú, nem nagyon gondolna az ember, hogy így néz ki, ha elképzeljük Nadal, vagy akár Djokovic, vagy Federer fizikuma, megjelenése, milyen volt a testbeszéde. Sinner bejön, picit nehéznek tűnik még a tenisztáskája, ahogy a hátán van, leteszi, elkezd teniszezni, akkor pedig mindenki ámul.
5: Nagyon mindenki ámul. Egyetemista srác, aki délután egyedül kosárra dobál a hátsó kertben. Ez a típus, aztán közben az egyik top sportolója a világnak pillanatnyilag.
10: Igen.
11: De egyébként fizikumra ez szerinted tudatos? Mert nyilván ugye az izmot azt cipelni kell, az oxigéntéget, vagy az ő testalkat az ilyen, mert ugye tudjuk, hogy azért salakra az erős lábmunka, ugye hát a 4-5 órás meccsek azért benne vannak, hogy nyilván ez lehet tudatos is az ő részükről.
10: Én azt gondolom, egy részéből genetika, ugye ő síelt fiatalabb korában, és nem azt
5: mint minden rendes déltiroli ember.
10: Hogy későn kezdte, de valahogy úgy párhuzamosan, és egy ilyen nagyon filigrán alkata van, amit nyilván erősíteni kell, és erősítenek is folyamatosan, illetve nyilván, hogy mondjam, hát ápolják is, meg illetve a napi szinten karbantartás van a fizikumával kapcsolatban, de ugye amit látni lehet belőle, az messze nem azt feltételezi, ami benne van töltet, és ami benne van az izmaiba. Elsősorban nem is az izom tömeg, hanem az a dinamika, amivel rendelkezik, az a gyorsaság, a gyors erő, meg hát az, ahogy meg tud indulni, az a mozdulat, meg mozgás gyorsaság, az egyszerűen félelmetes.
11: De azt viszont nem lehet tanulni, félelmetes. Ugye az vele született tulajdonság, ugye a robbanóság, tehát ez szerencse is.
10: Igen.
5: Hát ezért választotta ezt a szép sportágat véletlenül, ezért nem súlyemelő Jannik Sinner, mert ott más skillek kellene.
10: Bemelegítéskor, bocsánat, a bemelegítéseit, meg a tréningjét, a levezetést láttuk, hogy ott kézzel, lábbal, futballlabdával, teniszlabdával, labdákkal, hát zsonglőrködött, és egyszerűen félelmetes érzéke van, és nagyon jó képességei vannak kézzel, lábbal, fantasztikus a koordinációja, különféle ilyen fitball labdákkal, kicsivel, nagyjal, hát amit művelt, káprázatos volt.
5: De mondjuk a teniszezők között azért nem is jellemző, hogy feltétlenül ilyen kigyúrt erős figurák lennének. Oké, hogy Nadal azért karra is egész jó nézett ki, meg korábban is, főleg a salakmenők, spanyolok között azért voltak ilyen kicsit erősebbek, de jellemzően nem, hogy egy Roger Federer sem volt éppenséggel egy testépítő, vagy egy Pete Sampras, tehát ha megyünk, tényleg a legnagyobbakat vesszük, nem? Tehát Zinner ilyen értelemben nem lók ki a sorból.
10: Igen, ugye nincs rá szükség.
5: De
10: tehát
5: persze.
10: Ugye nincs rá szükség, egy-kettő pedig hát egy bizonyos izomtöveg, meg hát pont ellenkező, azt cipelni kell, az nem hogy hasznos, hanem inkább már problémát jelent, és tényleg egyáltalán nincs rá úgy szükség, hogy inkább ami elsősorban a lényeg, hogy ami bele van töltve, és amivel rendelkezik az az izom, hogy az a lényeg. És hát ez Zinnernél ez nagyon, nagyon, nagyon el van találva.
5: Hát meg adogatásnál számíthatna, de azért az sem feltétlenül erőkérdése. Tehát ma már egyáltalán nem az van, mint régen, hogy jaj, 240-nel szervál, mert nincs szükség, hogy annyival szervál, pontosan szervál. Roger Federer biztos nem volt a legerősebb 50 szerválók között, miközben olyan pontosan szervált, hogy öröm volt nézni.
10: Így van. Úgyhogy... Így van. És nyilván az első és a második szervák közti különbség az elsőben inkább talán ott még inkább az erő, a második pedig inkább az, hogy hova helyezi, melyik oldalra, abból mit tud indítani, és hogy tud egy pontot fölépíteni. Félelmetes, hogy milyen biztonsággal oldják ezt meg.
5: Egyébként elképesztő, hogy mennyit fejlődtek a második szervák, nem? Az elmúlt egy-két évtizedben, mert régen az tényleg, aztán tényleg mai szemmel nézve már röhelyes, tehát onnantól már a fogadó volt előnyben. Hát ma a fogadó tulajdonképpen nincs előnyben, hogyha valaki normális második szervát tud ütni.
10: Ez így van, általában most nyilván ebből is sokfajta változat van, de ha valaki a fonákra kifelé egy ilyen kikszervát ad, abból ugye nagyon nehéz megindulni és elindítani a támadást az adogatás fogadó részéről, és akkor ezek tudatos alkalmazása a második adogató, aki így ezt megtervezi, és már is előnyben van, ha adott esetben tudja, hogy hova fog visszajönni, vagy föllép a háló felé, akkor abból már is indíthat egy támadást, vagy az övé a pozíció, úgyhogy igen, hát ebben is nagyon sokat lépett előre a tenisz.
5: Főleg a Rafael Nadalnak hívják balkezes, és kifelé előny oldalra úgy szervál, hogy a lelátóról jönnek vissza a labdák, meg az ellenfelek nagy nehezen. Na Gábor, annyit mondjál meg, időnk szerencsére, nem szerencsére, de időnk nem véges, hogy Roland Garrosszal beszéltünk, de hogy Dani Gábor a héten hányszor ragadott ütőt, mert gondolom ennek most már gyakorlatilag semmi akadálya, hogy ahányszor csak szeretnéd, és belefér az idődbe.
10: Ez így van, eddig se volt, eddig most se lesz pláne, így van, és hát azért az ember igyekszik 3-4-et, talán itt, amikor vége lesz a teljes szezonnak, a kézilabdás szezonnak, akkor pedig talán még a mindennapos tenisz.
5: Hát annak már mindjárt vége van a kézilabdának.
10: Most a mindennapos testnevelés sem igyekszik az ember tartani, úgyhogy nyilván ez az idő kérdése, meg hát főleg a regeneráció kérdése, hogy jön az ember hát ebbe a korba már helyre, de hát nem mindig tudja, illetve én nem mindig tudom helyesen megítélni, és az embert viszi előre a szíve, és akkor játszik, és akkor azon vesz észre magát, hogy reggel alig bír fölkelni, de miután fölkelt, akkor már is az jön, hogy na, mikor is kivel játszok.
5: De csak 11 óráig, mert 11 órától Roland Garros van az előttünk álló 15 napban, úgyhogy lesz mit látni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, mindjárt holnap az első párok egyikeként, ha minden igaz, akkor megvan a timetable, és Marozsán Fábián Kecmanovicsal ott lesz valamelyik pályán már 11 órától, úgyhogy érdemes lesz figyelgetni őket. Na hát nagyon szépen köszönjük, Gábortól akkor elbúcsúzunk, menj a balatoni napra, mártozzál, ha éppen úgy alakul, köszönjük szépen, mi pedig majd itt mindenféle hírek és hosszabb blokkok után hamarosan jövünk vissza, most elmegyünk reggelizni.
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Megérik a pénzüket, Vince András jegyzete. Rossz dumával tele a padlás. Az elmúlt évtized során hallhattuk már eleget, hogy majd kezdenek valamit a magyar futballt amortizáló légiós áradattal, és majd az NB1-be csak minőségi játékosok érkezhetnek. Nem tessék. Érdemes végigböngészni, hogy a futball pénzeken tartott külföldiek közül ki mindenki kerülhetett fel a Nemzeti Sport játékos rangsorának legjobb 50 futballistája közé. Hogy milyen gyenge a légiós felhozatal az NB1-ben, az talán mutatja, hogy a mezőnyjátékosok között a top 10-ben meghatározó számban vannak magyar gyerekek. Vitális Milán, Gruber Zsombor, Szűcs Tamás, Sőn Szabolcs, Bárány Donát, Varga Barnabás még úgy is, hogy a tavaszt már Athénban játszotta le, Csinger Márk, Skribek Alen. Na persze az örök károgók most jöhetnek, sőt tuti, hogy jönnek is azzal, hogy a fiatal szabály miatt van ez a fölény, ám erre írhatom azt, hogy na és. Ha a szabály miatt történhetett meg mindez, akkor még tisztább és élesebb a tükör, hogy igen, a döntés remek lökést adott a honi labdarúgásnak. Jó futballal, jó edzővel, jó csapattal bajnok lett az Eto, s a lámaz aranyérmes győriek közül mindjárt négyen ott vannak a kiemelkedő osztályzat átlagot produkáló profik között, amire azt mondja, írja az ember, na ők azok a labdarúgók, akik aztán tényleg megérték, sőt eztán is megérik a pénzüket. Ilyenkor ráadásul jobban kirajzolódik, milyen szakmai huncutságok fették és fedik el a valódi gondokat. Itt és most nem lehet elmélyedni vaskosabb elemzésben, de azért árulkodó, hogy a színmagyar Paksi FC idén bronzérmes lett, és ha ezt a tettet tesszük mérlegre a nagyköltségvetésű ráadásul légiós hadat foglalkoztató klubok produkciójával, akkor még szilárdabb tétellé válik, hogy hozzáértő háttérmunkával a szűk csapatlétszámú NB1 szintjén lehet kiválóan, lásd még, magyarosan teljesíteni. Sokat elmond az is, hogy a zenes osztályzatok alapján az idény legjobbjának járó dicsőség egyetlen ezreden múlt. Az élvonalbeli mezőny kétségkívül legjobb képességű kapusa Szappanos Péter, mikroszkóppal is alig látható egységgel előzte meg az Eto középpályását, a tavasszal megtáltosodó Vitális Milánt. Azt hiszem, ez történelmi pillanat is egyben, mert ilyen csekély különbség, ilyen szoros verseny még sohasem volt a Nemzeti Sport, hajdan Népsport osztályzat rangsorában. És ez is csak erősíti, hogy a magyar futball magyar lábakkal és persze kapuskesztyűbe bújtatott kezekkel válhat erősebbé, jobbá, izgalmasabbá, élvezhetőbbé.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Robi Keane távozhat a Ferencvárostól, kikapott a németektől a férfi jégkorong válogatott az Elit VB-n, egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem sikerült a bravúr 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az Elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelem elállt csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Erdei Márk szólaltatta meg a találkozót követően.
2: Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhez látunk.
3: De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
2: Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egy X lett a vége.
3: Már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött, de te hogy érzed belülről, szerinted is érződik az egy év munka, amit beletettetek?
2: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Ez a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben, de én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly láttunk, úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatért való küzdés az nem sérült szerintem tavaly óta egyáltalán.
1: Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robi Keane. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robi Keane decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződés bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-ben frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi majd meg. 10 év után távozik a Manchester City éléről Pep Guardiola. A spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor Liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban bajnokok ligája győzelemre vezette a csapatot.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elvette a Szolnok pálya előnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Per Zoltán 24 ponttal járult hozzá, a tegnapi sikerhez majd Szekeres Péternek nyilatkozott.
4: A statisztikai adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
5: Próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccstervet, és ez most bejött.
4: Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a 3. mérkőzésen a döntőben.
5: Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, de ez egy nagyon fontos meccs lesz.
4: Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépés megtenni nektek.
5: Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy, ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
4: Beszéljünk a te teljesítményedről. Olyan, mint hogy a pókerarccal végig tolnád a mérkőzéseket, és 23-30, és ezen a mérkőzésen 24 pontot dobtál, tehát ez kimagasol itt a szurkolók MVP-t emlegetnek.
5: Nem foglalkozok ezzel, csak próbálom a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot.
1: A Szolnok tehát hazai pályán kapott ki és került hátrányba a bajnoki döntőben. Krünyanszki Boris szólaltatta meg a vesztes csapatból Szekeres Péter.
4: Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
6: Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem volt válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem, meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásba, a védekezésbe. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítjuk ki.
4: Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
6: Mindenki a csapatból, én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettük, még mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt vagy a playoffból nagyon szerepelt, szóval az biztos, hogy fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
4: Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
6: Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt, jobbak leszünk ettől, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
1: Sorozatban az ötödik bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az O1-ben, UB1-ben. Az FTC idén a Honvéddal vívja a 3 győzelemig tartó finálét. Az első meccset ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az MD Sport Plus is élőben közvetíti. Manec Krisztián a Ferencváros válogatott játékosa, így várja a döntőt Szőke Viktória riporter.
7: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelű is lesz ez a sorozat majd most.
8: Mennyire lehet kiindulni egy Magyar Kupa döntőt illetően, ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról? Ebből fél évvel ezelőtt volt.
7: Azt gondolom, hogy azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapat, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadó játékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
1: 20 év után befejezi aktív versenyzői pályafutását az olimpiai bronzérmes, rövidpályás, gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra. A 27 éves sportoló a 2017-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett, tavaly pedig aranyérmes lett az EB-n. 2022-ben bronzérmet nyert a vegyes váltóval a téli olimpián, idén azonban súlyos térdsérülés miatt lemaradt a milánói kortinai játékokról. Jászapáti Petra visszavonulása hátteréről így nyilatkozott.
9: Júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a gondolat, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy nem.
1: Telegdi Attila lett a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség új elnöke. A szervezet tegnap tartotta a tisztújító közgyűlését. Az elnöki pozícióért ketten indultak, miután a tisztséget 15 évig betöltő Kósa Lajos visszalépett a jelöltségtől. A közgyűlés Telegdi Attilát választotta meg, aki korábban dolgozott szövetségi kapitánként, illetve a rövidpályás gyorskorcsolya szakág vezetőedzőjeként és igazgatójaként is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Európa-bajnok lett Érdi Mária a vitorlázók Ilka hajóosztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét EB-t az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajóosztályban. Most őt hallják.
10: Párizsi olimpia óta nagyon-nagyon mélyponton voltam, és amikor eldöntöttem, hogy vissza szeretnék térni ebből a sérülésből, akkor ez volt az a pillanat, amilyen dolgoztam minden nap a gyógytornászommal, és nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény, mert ez azért a magyaroknak hihetetlen eredmény, nem sok ember mondhatja Magyarországról vitorlázásban Európa-bajnoknak magát.
1: George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sport élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. A víz összeköt. Minden, ami a medencék és hullámok világában történik. Nem csak úszóknak. Minden szerdán 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Férfi kosárlabda.
1: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Európa-bajnok Érdi Mária vitorlás versenyző. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú programjai. Nyárias maradt az idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorong világbajnokságon tegnap, így Majoros Gergely együttese 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. A címvédő szolnoki olajbányász hazai pályán 89-78-ra kikapott a Falkótól a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Ezzel a szombathelyiek 2-1-re vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A negyedik találkozót hétfőn rendezik. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. Feckó Tamás 2024. decemberében érkezett a Honvédhoz, azzal a céllal, hogy visszajuttassa a csapatot az élvonalba. Távozik Robi Keane, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8. döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Tegnap 3 futamot rendeztek. Világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményt kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Telekdi Attilát választották a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben eldőlt. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásukat befejező sportolókat. Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni. A forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. A zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsú szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke holnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke holnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet.
0: Közlekedés.
8: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben Bicskénél. A 37-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Budapest felé 9, Hegyeshalom felé 2 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Időjárás.
8: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk továbbra is Károly Jandival. Szia, Andi!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
1: És Gyurta Gegével. Szia, Gege!
3: Jó, sziasztok!
1: Mikrofonnal Elpap István. Megreggeliztünk, jól érezzük magunkat, és köbbe között szóba került már, hogy Milák Kristóf, ha minden igaz, az ő esetében tényleg sosem mond azt, hogy vagy ha már kijött a vízből, de ha minden igaz, Monakóban, a Mare Nostrum sorozatban, az biztos, hogy nevezett 100 gyorson és 100 pillangón, és te is nagyon tágra nyitottad a szemedet, gondolom, amikor szembesültél ezzel a hírrel, mert hogy nemzetközi vizeken ő Párizs óta konkrétan nem járt. Már versenykörülmények között.
3: Így van, és egészen pontosan ilyen típusú versenyen 2 éve nem vett részt. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy hát meglepődtem, amikor olvastam én is a hírt, és egyébként...
1: Mondjuk még jobban meglepődtél volna, ha 200 pillangón és 200 gyorsan láttad volna.
3: Hát akkor aztán főleg, de... Nyilván az utóbbi hetekben is felröppent a hír, hogy Kristóf elkezdett normálisan edzeni, és látják a medencében. Ez egy olyan pozitívnak mondható előjel az ő esetében, amit nagyon régóta tényleg próbálunk, és bízunk abban, hogy Kristóf visszáll a munkába, hiszen még mindig roppant fiatal, 26 éves versenyző, és egyébként az országos bajnokságon 50,22 úszott világ idei legjobbját teljesítette. Én nagyon bízom benne, hogy...
1: Hihetetlen pari egyébként.
3: Nem, tényleg. Az ember, hogy egy másik közegben történő edzésmunka, tehát kötelező vagy beugrani a vízbe, különben nem fogsz tudni teljesíteni. És ő tipikusan az a versenyző,
1: tud,
3: aki a 7 milliárd ember közül nagyjából egy ember létezik, az a Milák Kristóf, aki szárazföldön is képes olyan edzésmunkát teljesíteni, ami a vízben kijön. Hiszen párizsi olimpiára is így készült, hogy egyszerűen senki nem tudta, hogy hogy csinálja, mit csinál, és olimpiai bajnok lett, és egy ezüstérrel meggazdagodott. Tehát hihetetlen a pali, én nagyon szeretem, de azért maga az úszósportnak nem egy jó irány, amit ő mutat, hiszen a fiatalok azt látják, hogy akik
1: esetleg... A 7 milliárdból a második, az már nem az a magyar fiatal, aki követni a pali
3: adott esetben. Nem sanszos. Azért Magyarországon sem volt rajta kívül ilyen versenyző, tehát hogyha egy fiatal a Duna Arénában lemegy, és a példaképét akarja látni Milák Kristófot, és nem látja hónapokon át.
1: A büfébe.
3: Hát, jobb esetben ott, de talán a konditeremben.
1: Igen.
3: Mit gondoljon? Nekem is akkor így kell készülnöm. Szóval, hogy ez egy kicsit kettős, de bízunk benne, hogy Kristóf visszatér a rendes irányba, és a rendes útra, és látjuk még őt világcsúcsot úszni, vagy akár a Los Angeles olimpián.
2: De ez olyan érdekes egyébként, hogy éli az életét Milák Kristóf, hogy igazából senki nem tud róla semmit. Hogy mindenki csak úgy hírlik, hogy azt mondják, hogy
1: akkor tudnak róla, amikor mondjuk elmegy Belegbe edzőtáborozni, mert ott ugye a többiekkel együtt van, tehát onnan azért viszonylag exakt információk vannak róla.
3: Igen, de ott is ugye van, hogy nem jelent meg edzésen, nem ment le, nem tudja senki, hogy hol van. Szóval, hogy azért a mai világban, amikor tényleg mindenkinél ott a telefon, és egy perc alatt, sőt, hát egy másodperc alatt meg lehet mondani, hogy ki mit csinál, hol van, és ennek ellenére el tud tűnni. És ugye azért a kötelezettségei ugyanúgy megvannak, tehát a vadának, a nemzetközi antidopingszövetség
1: nem tűnik el,
3: nem tudja, mert kénytelen minden nap egy órát legalább megadni, amikor megtalálható valahol.
1: Egy kunanna elég nekünk, akinek most telt le már. Most már víva étvégén, most indul először, amióta ugye háromszor nem jelent meg.
3: Így van.
1: Ugye
3: így
1: úgy
3: van.
1: Nem jelent meg háromszor, hogy egyszer nem jelent meg, és amikor másodszor készen nem jelent meg, akkor ő nem tudta, hogy az már a harmadik.
3: Tehát így van, de nem jelent meg, nem találták.
1: Úgy.
3: Fekete pontokat kap.
1: Hanem nem volt ott.
3: Igen, ugye ez van egy ilyen holléti adatbázis, ahol 3 hónapra előre meg kell adnod azt, hogy te mit csinálsz. Akkor, mondjuk 3 hónap múlva, szombaton, este valamikor, mert ugye este 6-tól
1: kell megadni. De ezt lehet nyilván alakítani.
3: Persze, ezt nyilván lehet alakítani, de azért ez
1: de nem
3: is...
1: lehet, kell. Ez így pontos, mert ha nem alakítasz, és akkor... ott keresnek, akkor van a bukta.
3: Bizony.
1: És amire az Annát ugye kiértesítették arról, hogy másodszor se találták, addigra már harmadszor se találták, csak ő azt hitte, hogy az még a második. Na, de ez egy fatális dolog, mondjuk megbűnödött érte vastagon, meg 2 évig nem. Hívhatott, tehát Miláknak ilyen problémái egyelőre tudtam, ma nincsenek.
3: Igen, és egyébként erre visszatérve egy kicsit, hogy milyen érdekes, hogyha 3-szor nem találnak meg, ugye 3 fekete pont után jár a 2 éves eltiltás, és hogyha valaki doppingol, akkor van, hogy egy 9 hónapos eltiltás kap.
1: Igen,
3: és akkor doppingol, eltiltották, és 9 hónap múlva ugyanúgy csinál, vagy egy év
1: igen,
3: után.
1: Igen, mert ott már ügyvédi, mindenféle ügyvédi praktikákkal lehet faragni az eltiltáson, míg a 3 fekete pontnál nincs ilyen.
3: Sem.
1: Tehát ott automatikus.
2: De hát láttunk már olyan teniszezőt, aki meg
1: igen.
2: Semmit nem kapott.
1: Olyan is
2: igen.
1: Van.
2: Igen, hát abba a sportágban nagyobb pénz van valószínűleg.
1: Ja,
2: nagyobb pénz mozog.
1: Atlétikában is mindig is ez volt a ez a nem hivatalos álláspont, hogy vannak a védettek, tehát vannak azok a menők, akik azt csak, amit akarnak, mert annyira fontosak a Nemzetközi Szövetség, de ez nem a mostani Nemzetközi Szövetség, hanem ez mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt.
2: Hát ugye a
1: Noah
2: Dream Team is úgy ment olimpiára, hogy mondta,
1: ja, hogy
2: nem őket lehet vizsgálni.
1: Hát persze, a NOB meg azt mondta, nem baj, akkor is csak gyertek, aztán majd akkor nem vizsgálunk. Na jó, de most a világról volt szó.
3: De egyébként a maga a Mare Nostrum sorozat, ugye ez 3 állomásba áll, Monaco, Monte Carlo, hivatalosan Barcelona és Cané.
1: Szerint földközi tengerről
3: beszélgetünk. Van, gyönyörű helyszínek, és egyébként pont a monakói úszoda a leglassabb. Ez egy épített, de 2 méter mély, tehát nagyon sekély ahhoz képest, hogy milyen úszodák vannak már. És egyébként egy ilyen nyomasztó úszoda, ilyen garázs, képzeljétek el, egy garázs, fölötted, alattad kocsik, és akkor oda betettek egy úszodát.
1: Ott volt hely.
3: Hát,
1: Monakóban semmilyen nincs hely.
3: Pontosan, tehát ez egy nagyon, azt hiszem, 8 emeletes magas garázsépület.
1: Ha valahol optimalizálva vannak az ingatlanok, az Monakó.
3: Igen, és hát nem tudom, hogy ott milyen eredmény fog születni, de hát legalább tényleg, ha elindul, bízunk benne, hogy elindul legalább az első állomáson, bízunk benne, hogy végigcsinálja a 3 állomást, és utána akár
1: a szett. De arról már nyilat, vagy arról már volt szó, hogy végig is csinálja? Vagy?
3: Egyelőre az első. Egyelőre nézzük meg a most hétvégén ezt a monakói állomást, aztán reméljük, hogy tovább megy. De magyarok, rajta kívül más magyarok is úsznak, hiszen Európa-bajnoki kvalifikációs verseny, tehát szintet lehet úszni az EB-re, és azért eddig...
1: Hát valahol kell szintet úszni.
3: Igen, és eddig sajnos nem egy nagyon...
1: Hát az EB-n túl sok szint nem lett.
3: 4. Nem? 4, és ja. Most kb. 6 versenyzőnk van, ugye Kó Schubertel, az Amerikában készülő versenyzőkkel együtt 6-7 versenyzőnk van jelenleg. Úgyhogy kellenek még a szintek.
1: De főleg a váltókat is akarunk úszni, már pedig nyilván.
3: Nagyon kell, hiszen a 2027-es budapesti VB-re kellenek az idők.
1: Hát mondjuk hazai VB-n ott nem indíthatsz automatikusan váltót.
3: Kell, ugye ez a World Aquatics színei alatt ugyanúgy meg kell úszni a szintet.
1: Hát pedig azt gondolnám, hogy ennyi belefér, hiszen az semmiben nincs.
3: Sajnos Magyarország nem tud zöld kártyával.
1: Na jó, mindegy,
2: a saját VB-jére
1: is. Szerencsére nem, mit tudom
3: nem
1: én,
3: is kell,
1: Albánia vagyunk, tehát az se egy irreális dolog, hogy esetleg szintet úszik a váltunk, főleg, ha akar valamit majd a VB-n.
3: Így van.
1: Arról mi a véleményed, ez a világ kapcsán már Párizs után vetődött fel, most jutólag főleg azt mondom, mindegy, hogy ki mondta, de mondjuk hozzáértő ember mondta, hogy azzal, hogy Milák gyakorlatilag az olimpiát megelőző egy évben, na addig rendben volt, de az olimpiát megelőző egy évben úgy edzett, vagy úgy nem edzett, ahogy, az még mindig nem teszi, vagy tette reménytelenné az ő helyzetét, mert egész egyszerűen így gyerekkorától kezdve annyi munka volt benne mindenféle értelemben, de azt mondta, hogy az első vitamin fél évben nem történt semmi, kivette a kamatokat, de most már a tőkét vette ki Párizzsal.
3: Így
1: tehát,
3: van.
1: Hogy innentől már nem az van, hogy újra kezded és ott folytatod, ahol vagy, hanem újra kezded, és előbb el kell jutni egy szintre, amire
3: pontosan.
1: Aztán rá tudsz edzeni, hogy újra jó legyél. De Milák persze, mert ő a 7 milliárdból az egy, ő adott esetben ennek ezt is száfolja. Csak kérdés, hogy most akkor itt... Olyan világunk már biztos, hogy nem lesz, amelyik 6 számba indul plusz 2 váltó, aztán. A 100%.
3: Már a korábból adódóan sem.
1: Ami lehetett volna Párizsban, hogyha rendes edzés munka van.
3: Igen, ugye az úszás az egy állóképességi kis sportág, tehát 4-5 éves korában a versenyző körülbelül elkezd úszni, versenyszerűen 8-9-10 évesen, és onnantól kezdve folyamatosan gyűjti a métereket, és beleteszi a bankba, hogy Bethlen Dávid is fogalmazott, beleteszi a bankba ezeket a bizonyos métereket.
1: És főleg egy Betlen Dávid, az mennyi méter tesz
3: hát
1: bele abban?
3: Így van, ez így van. És ugye van egy olyan állapot, van egy olyan pont, amikor te képes vagy olyan időeredményeket is, sőt, akár jobb időeredményeket is úszni, amikor nem úgy edzesz, ahogy kellene. Hiszen egy kicsit fittebb vagy, egy kicsit az izmaid könnyebbek, lazábbak, és akkor tudsz.
1: De ott vannak a bankban a méterek.
3: És abból ki tudod szépen venni azokat a kis bizonyos métereket. De ez ugye változó ember függő, de körülbelül ez egy évig, másfél évig kamatozható. Utána viszont elfogy. Tehát neked innentől ugyanúgy vissza kell pótolni, és ez kőkemény munkával, alázattal, és tényleg azokat a bizonyos állóképességi alapozási időszakot, ami ugye mindig januárban kezdődik, bele kell tenni. Bízunk benne, hogy Kristóf beletette, mert...
1: Na, pedig ha az ő bankjában méterek vannak, abból bármi.
3: Hát akkor a világ rettegjen, mert ha így is képes volt megnyerni egy olimpiát 100 pillén, és ezüstérmet szerezni 200 pillén, akkor
1: és
3: szerintem...
1: És ha nincs Marsan, akkor azt is nyerte volna.
3: Simán, így van, így van. Nincs ilyen a sportban, mi lett volna, ha. Tehát ő most ott van, és egyébként most a japánok is elég jól úsznak, hiszen 1.51-es időreményt úszott hát egy japán már... versenyző a japán bajnokságon, tehát ez már közelít Kristóf időeredményéhez.
1: Na de hol tarthatna Kristóf, hogyha nincs a lyuk.
3: És ebbe ez a szomorú, hogy Kristóf egyébként képes lehetett volna...
1: 1.50-en belül, mi?
3: Akár, de 100 gyorsan is, 200 gyorsan is felérni az olimpia mi dobogó valamelyik fokára, tehát hogy azért én úgy érzem, hogy benne hagyott ő több olimpiai érmet is, de természetesen így döntött, ez az ő élete, senki nem törhet felette pálcát, ő így szeretné élni, így szeretné csinálni, de szomorú látni, hogy egy ilyen tehetség nem tudja úgy igazán kamatoztatni azt, amit benne van.
1: Na majd most Monakóba.
3: Reméljük, mutassa meg, mert kell a magyar úszásnak, mert azért az utóbbi időben inkább azt mondom, hogy a nyíltvízi úszóink dominálnak, és mutatják meg, hogy...
1: Hát azért Hubit mondjuk neve,
3: Természetesen nem, csak hogy azért régebben nagyon szertágazó volt az úszás.
1: Széles volt a talapzat a magyar úszásnak.
3: Tehát minden versenyszámban azért volt, most azért mindig egy-egy ember van, aki húzó ember, és viszi a hátán az egész úszócsapatot. Azért a nyíltvízi úszásban azért ez megint egy kicsit így szélesedett ez a skála.
1: Meg ők medencébe is azért nyomják.
3: Bizony.
1: Szóval
3: összeért a kettő.
2: Egy pillanatra még visszatérve Milák Kristófhoz, hogy ő egyébként a saját eredményeinek tud örülni?
3: Hát nagyon különc figura. Amikor nekem volt szerencsém vele együtt edzeni, akkor még Selmeci Attilával készült, és a 2021-es Tokiói olimpiára a Covid időszakában mi együtt készültünk, és igaziból kiismerhetetlen. Tehát nem tudod azt, hogy ő mikor örül, mert amikor azt gondolod, hogy örül, akkor nagyon bús, és amikor meg azt gondolod, hogy huha, ha nincs jó napja, akkor meg nagyon örül. Tényleg egy annyira...
1: Bús. A bús világ.
3: Igen, igen. Szóval én azt gondolom, hogy azért tud örülni a sikereinek, de látva azt, hogy ő mennyire egy különc figura, szerintem nem feltétlenül az úszásban leli a legnagyobb örömét. Most már. És ez szomorú kimondani, de én úgy érzem, hogy jelenleg nála ez van. Tehát ő nagyon szereti az autókat, az órákat, és remélem, hogy nem haragszik meg, hogyha ezt elmondom, de tényleg ő nagyon-nagyon-nagyon szereti az órákat, és neki ez az élete. Hogy...
1: Igen, de ahhoz nem árt, ha úszik, hogy szép órái legyenek.
3: Ez valóban így van.
1: Lehet, hogy innen kéne megfogni, és el tudom képzelni, hogy pillanatnyag ezért edz.
3: Hát mondjuk az ő nevével azért el lehet adni jó pár valamilyen márkásabb órákat is, akár.
1: Hát meg azzal, hogyha edz, meg ha Los Angelesben is úgy szerepel, azzal megteremti további óravásárlásokra.
3: Hát így van.
1: Azt az összeget, amiben mondjuk egy márkás óra kerül, aztán majd a járadékról nem is beszélve, amit majd egyszer kapni fog, de attól még az ő messze van, szerencsére, úgyhogy egyelőre csak szépen usszana mindest, tehát figyelni fogjuk, mert
3: ma kezdünk.
1: Steril sportvilágunkban üdeszínfolt az, hogyha ha ilyen figurákra abszolút lehet figyelni, mint Kristóf. Kós nincs, ugye? Ő most nincs Európában.
3: Marad.
1: De az EB-n van.
3: EB-n van. Ráadásul úszik 200 vegyest is, úgyhogy összecsaphat Leo Marchanddal. Úgyhogy hát, izgalmas EB lesz, ugye augusztus 8-tól
1: Igen.
3: Vagy 10-től?
1: Akkor talán.
3: Igen, tehát ugye augusztus 4-8 a nyílt víz, és utána 10-től kezdődik a medencés úszás 16-ig, úgyhogy még van azért a versenyzőknek egy kis ideje.
1: Hubitól milyen étlapot látunk az EB-n?
3: Hubi indul 100-200 háton, 200 vegyesen, ugye a váltókban is
1: pillangón
3: tervez.
1: Is valami számban.
3: És 100 pillangón is elindul.
1: És 56? Vagy az
3: nem? Lehet, hogy 56-on is elindult, tehát lehet, hogy a hátúszó étlapot végigcsinálja, de azért sűrű programja lesz. Ilyenkor én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha az EB-n ki tudja próbálni önmagát, hát meg tudja nézni azt, hogy a VB-n majd mire lesz képes, hiszen a jövő év, ugye 2027 márciusától, pontosan, és 2027 márciusától pedig szintet lehet úszni a 2028-as olimpiára.
1: Mondjuk, ami ott kár aggódni Kossuth hát, esetében. Szinte bármilyen számban, hiszen még azt mondta, hogy még mellen is.
3: Bizony,
1: mellen is ez, hogy a váltó, így hogy tudja, most már elege van abból, hogy amióta a bátyád nincs, azóta nincs mellúszó Magyarországon, és akkor is azt mondja, majd akkor én leszek.
3: És bevállalja a csapatért.
1: Nyilván 100 mellenő sose lesz olimpiai bajnok, de mondjuk az ő
3: de egy váltóval az áll,
1: meg elhivatottságát ismerve, bizony. Szóval még Katinka is azt hiszem nyert egyszer mellen magyar bajnokságot.
3: Micsoda?
1: Sőt,
3: ha országos csúcsot is tartott, amit ugye Fangli Herjett döntött meg talán, de igen, nyert.
1: Na jó, de hogy Rózsa Norbert, Kovács Ági vagy Gyurta Dániel országába egyszer miért nem tudunk most már, hát gyakorlatilag Dani visszavonulása óta, miért nem tudunk egyáltalán felmutatni egy olyan mellúszót, aki helyett nem Kós Hubertnek kell, aki minden úszásnemben persze extra, legkevésbé mellen. De a többi úszásnemben azért van ilyen-olyan rangú, rendű, ütőképes magyar, de mindegy, ez azért egy kisebb sportág történeti kuriózum lesz, hogyha...
3: Igen, erről érdemes lenne írni egy könyvet is akár, hogy ez hogy történhet meg. Nyilván ennek számos oka van, de ha ebben most belemegyek, akkor szerintem este 10-ig itt lennénk.
1: 10-ig nem leszünk itt, 10-ig leszünk itt egyébként, de délelőtt 10-ig, de majd Bánki Józseffel, mert hogy kezdődik lassan az utolsó óra, Károly Andő és Gyurta Gergelyvel most elmegyünk egyet zenélni, aztán jön Bánki József és futballozunk nagyokat.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! További jó reggelt, 9 óra 4 perc a Sportreggel utolsó órája. És már nem csak Károly Andival vagyunk itt, szia Andi, és Gyurta Gegével, szia Gege!
2: Jó reggel!
1: Megérkezett zöld-fehérben Bánki József, szervusz Dodi!
3: Jó reggelt Magyarország!
1: Jó reggelt Magyarország, futballóra következik.
3: Ami hatkó volt, nem?
1: Tényleg, hát most lesz a balatoni öregfiú kettős rangadó. Ez az a hétvége. Hát úgy értem, most mondom, ez az a hétvége.
3: Nagyon sűrű a Fradi, öregfiúnak mindig sűrű a hétvége. Ma megyünk Ásványráróra, egy ilyen meglepetés bulira, aztán holnap
1: Balatonszemes.
3: A Győr mellett van
1: Ásványrá. A Győr mellett, aha.
3: Holnap megyünk Balatonszemesre a kettős angadókat megidézni, az egy hatalmas ünnep lesz.
4: Iváncsi jó idő van, jó időben.
3: Vezetésével. Jó idő, és akkor pünköst hétfőn még elmegyünk Jász Alsó-Szentgyörgyre. Egy jótékonysági mini tornára.
4: Képzeld el, a édesanyám onnan származik, ott született.
3: Nem mondod.
4: Képzeld el.
3: Komolyan?
4: Jász Alsó-Szentgyörgy.
3: Na, meg is fogjuk idézni. Komolyan mondom, én szoktam moderálni, meg én mutatom be a csapatot, de megmondom, hogy...
4: Onnan származunk, hát hiszen...
3: Jász Alsó-Szentgyörgy.
4: Kérlek.
3: Óriási.
1: Gyurta Gergely Jász Alsó-Szentgyörgy.
3: De még a Jász világtalálkozóra is megyünk július 3-án, az meg Jász Boldogházán lesz. Az a szomszéd falu.
4: Nagyon durva.
1: Jász világtalálkozó.
3: Több mint 30 meghívásunk van határon, innen határon túl. Voltunk már Tusványoson, voltunk... nagyon sok helyen, ugye Kórogyon is a szétbombázott horvát kis faluba, ahol mai napig tartjuk a helyi magyarokkal a kapcsolatot, tehát ez egy olyan küldetés, amit szívünk, lelkünket melengeti, és hát a Fradinak köszönhetjük majdnem mindent.
1: Na,
4: ezt is. Nagyon szép dolog.
1: És lesz Fradi Dózsa is szemesen?
3: Hogyne lenne. Hogyne, hát
1: direkt így mondom, Fradi Dózsa.
3: Igen, egyébként érdekes, amit mondasz.
1: Helyszín öreg fiúk
3: azok. A mai fiatalok, az újpesti szurkolók ágálnak ellene. Ezt te is tudod, Gege, mert hogy a Dózsa ugye a kommunista időket idézi. De az igazi újpestiek, a Törőcsik Andristól kezdve a Várhidi Pali bácsi, mai napig Jurácsik Matyék, Várhidi Petiék, Dózsának hívják. Dózsás találkozó, mert nincs ebben semmi rossz. Azt akkor úgy hívták, és le a kalappal egyébként. Mert nem a Dinamóra keresztelték át a kommunista időben, hanem a Dózsa Győr.
1: A D betűt megtartották, kerestek egy politikailag megbízható D betűs. Hát Dózsa.
3: Hát igen, mondjuk a belügynek a csapata volt, a Honvéd a katonaság, és hát ugye akkor vezényelték át Henny Gézát, meg Deák Bombát a belügyhöz, amikor ilyen balhé volt. Visszaéltek a hatalmukkal, meg a Kispesten, meg a Honvédhoz, meg a Budait, a Kocsist, meg a Cibort. Hát ha ez fordítva van, akkor a Fradinak most más a megítélése, legalább olyan, mint az újpesti, meg a kispesti.
1: Na, de hát apropó Fradi, mit szólsz, tudom, ezek sajtóhírek, de mégiscsak szányra kapott, hogy Robbie Keane, aki egyébként tudtam, ma nyaral amúgy, tehát vagy logikusan nyaralni
3: kell. Többet tudsz, mint én.
1: Hát
3: többet tudsz, nem tudom.
1: Ez tényleg tudok többet, annyit tudok, mint a bárki.
3: Én meg annyit tudok, hogy nehéz napok jönnek a Fradira, abban biztos vagyok. Abban is, hogy Robbie Keane nagyon illett a Fradi filozófiájához. Nagyon jól összetartotta az öltözőt. Kár lenne, hogyha ez ami föl lett építve, ez így összeomolna, de nem fog összeomolni szerintem, mert amit az elmúlt 12-13 évben történt a Fradinál, az csodálatos. Az a klub egyik legszebb virágkora. És ez Kubatov Gábor, Nyéri Zoltán, Orosz Pál nevéhez köthető. Most ez nehezebb időszak. Nyilván megjártuk már a poklot. Én megéltem azt is, amikor kizárták a Fradit igazságtalanul, mert piszkos módon zárták ki, teljesen igazságtalan volt. Most is egy nehéz időszak jön, de ettől még a Fradi az nem véletlenül a nemzet csapata. Én ismerek rengeteg szurkolót a bal oldalról, a jobb oldalról, középről, minden területről, azért 64 éves leszek, tehát gyerekkorom, 6 éves korom óta járok Fradi meccsekre, ez egy csoda. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik a Fradit, sőt utálják, sőt gyűlölik is, és én viszont nem tudok gyűlölni. Tehát rengeteg ember van, aki gyűlölet elér, azokat nagyon sajnálom. Én abban bízom, hiszek benne, hogy többen vagyunk, akik a szeretet mentén élnek, és jobban tudnak szeretni, mint gyűlölni. Nem, sajnálom őket, és sajnos ebből a szempontból, akármennyire szeretem a hazámat, ebben megosztottak vagyunk. Egy román, egy szerb, egy horvát jobban tud összefogni nemes célok érdekében, mint mi, és ezt nagyon nehéz szívvel mondom ki, mert mondom, nagyon szeretem Magyarországot.
2: De most, hogyha elvonatkoztatunk mindentől, akkor azért azt látni kell, hogy Magyarországon sportolni minden külföldinek egy ugródeszka. Főleg egy Ferencvárosba, és a BL indulás az meg egy olyan tényező, hogy attól nagyon-nagyon sok minden függ, hogy ki marad itt, kit tudsz idehozni, és itt most elvonatkoztatva mindenféle más háttértől.
3: Amit mondasz, a 90% ilyen játékosok jönnek, akiknek ugródeszka, és egy pillanat alatt itt tudja hozni a Fradi. Nekünk ez nagyon nehéz, meg a Fradi szurkolónak nagyon nehéz. Tehát bármilyen nehéz napok jönnek, mindig kitartunk végig, maradunk. Tehát ez nem is kérdés. Tehát ezért nehéz megélni azt, hogy pár guruló fillérért, jó, súlyos fillérért egy pillanat alatt ott tudják hagyni a klubunkat, és elmennek, de hát ezzel számot vetettünk, tudjuk jól, és ilyen is lesz, de Rabikin nem ilyen volt például, meg a játékosok között is vannak, Zakariasentől kezdve Uzuninát, Goriaranig, Blazicig, sok olyan játékos van, akik pontosan tudják, hogy hol vannak, és milyen klubban játszanak, és én hiszem, hogy a Fradi szerepe ebbe a nemzetbe, tehát nem is még az országon, a nemzet csapata, tehát össze tudja terelni majd még ebben a nehéz helyzetben is az embereket. Tudom, most tort fognak ülni a Fradin sokan, akik erre vártak, de őket sajnálom. Itt a Fradi szurkolóknak kell nagyon összefogni, mint ahogy összefogtunk annak idején, amikor jogtalanul kizártak bennünket. A játékosok meg jönnek, mennek, hát az ők zsoldosok a nagy része. De mondom, vannak kivételek is, és nekünk itt nagyon komoly összefogásra lesz szükségünk.
4: Nekem egy hasonlat jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy gyűlölet, meg a Fradit szeretik, nem szeretik, sőt valaki gyűlöli, hogy Forma 1-ben is mindig azt mondják, hogy van a Ferrari szurkoló, és van, tehát egy igazi Ferrari-s pilóta és szurkoló mindig Ferrari-s akar lenni, és szurkoló akar lenni. Én a Fradinál is így érzem, hogy valaki előbb-utóbb úgyis Fradi szurkoló lesz.
1: Hát azért erre ne vegyünk mérget.
3: Nem, azért ez nem...
4: hogy nem, nincs benne ilyen, hogy... Mert én is úgy érzem, hogy régebben nyilván én újpesti voltam, persze, és azt mondtam, hogy na itt van Fradi, és mégis megszerettem, mégis ott vagyok, és megnézem a meccsét, hiszen olyan sok szép jót adott nekünk, akár csak az Európa Ligába, hogy menetelt a Fradi, hogy én hálás vagyok azért.
3: De rendben van a lelked azért, mert nem szereted ezt, tisztelet. Tehát te tisztelet, becsülöd, ugyanígy vagyok én is a lilákkal, tehát tisztelem azt a hűséget, amit tanúsítanak, hát 20-valahány éve nem nyertek bajnokságot, és ugyanolyan szenvedéllyel szeretik a klubot. Ez egy tisztelet, ezt kell megadni, és a Fradinak is ezt kell megadni majd ebben a nehéz helyzetben, mert fényre jönnek a bogarak. Hát én tudom, én ott voltam, amikor Kovatov Gábor átvette a klubot, padlón volt a klub. Én lefényképeztem a szememmel, meg a szívemmel, hogy kik voltak ott, aztán azt is lefényképeztem, amikor jöttek a sikerek idején a Rivalda fénybe. Hát ott,
1: ahogy Garibaldi mondta, milyen kevesen voltunk, és milyen sokan maradtunk.
3: Igen, Garibaldi mondta.
2: És szóval... a szurkolókat leszámítva létezik még klubhűség?
3: Hát hogyne, itt van... Most...
2: De most a szurkolóknál oké.
3: De hát a játékosoknál is. Öreg fiúknál látom. Hát az
2: olyan... Igen, de most úgy a mostani Dibusz. Aktív sportolók között számít a klubhűség?
3: Van még, de hát nyilván nem a domináns. Igen, de még van. Azért igen, Dibuszt is említetted, Vodka Endi is azért régóta kitartott a klub mellett.
1: És Zakariasen.
3: Hát Zakariás ott van, már 5 éve bizony. Ez nagyon nagy dolog, és mondom, a külföldiek között is vannak, de sajnos nem ők a többség, de ilyen világot élünk, hát az egész világ ilyen. Hát nézzük meg ezt a világbajnokságot, minden a pénzről szól, nézzük meg a bajnokok ligáját, minden a pénzről, és ezért tetszik nekem, amikor tudnak örülni önfeledten az emberek, mert ez elsősorban az örömről szól, a sport az egy csodálatos dolog, az felszabadítja az energiákat, az érzelmeket, és több a szeretet benne, mint ami szétválaszt. Tehát több köt össze bennünket, és ezért szép a sport. És bármilyen fura, én bizakodással várom azt is, hogy itt most összetereli a fradistákat, mert itt aztán Itt aztán volt a Fradin belül, az, a lelátón belül is olyan anarchista hangok, meg olyan ellenséges hangok, hogy jó lenne, ha az lenne a többségi vélemény, hogy na gyerekek, akkor most összeborulunk, mert az összetartozás érzése a legerősebb, és ugyanez a nemzetünkre is érvényes, tehát a magyar válogatottra is legyen ez.
1: Hát arra az egyre talán megvan.
3: Hát igen, igen.
1: De az
3: igen.
1: Tényleg az ebből a szempontból az egy sziget.
3: Igen.
1: Én szerintem a magyar futball válogatott.
3: Hát de maradjon is így.
1: Még a magyar hoki válogatott is, tehát így a maga szintjén.
3: Igen, és ez erősíti a nemzeti érzést, mert most lehet mondani, hogy amikor mondják, hogy magyar, mit magyarkodunk, hát ide születtünk.
1: Nem, hát aki ezt az igét kitalálta, azt tényleg kalodába kéne zárni a főtére, mert ez az ige semmilyen más nyelven nem létezik, arra mérget vehetünk.
3: Ó, hát sajnos sokan vannak így.
1: Tudom, de mondom, ez az ige, vagy ez a kifejezés, ez más nyelven szerintem nem létezik.
3: De mi arra törekszünk, meg azokkal tartjuk a kapcsolatot, akik összetartanak. Hát, na, ha azonos, az azonost keres.
1: Lodikám, szép szavak. Kicsit VB-zzünk. Most már majdnem minden keret megvan. Csomó emblematikus figura amolyan utolsó fellépésére készül. Neymar végül bekerült a brazil keretbe, Manuel Neuer is hirtelen szinte a semmiből.
3: De meglepő, Manuel Neuer.
1: Mert lemondta 2024-ben a válogatottságot.
3: Nem baj, de és?
1: Ja, nem meglepő, csak az meglepő, hogy azóta nem volt válogatott, de most Nagelsmann osztott szorzott, és Manu pedig azt mondta, jó, akkor most jövök.
3: Igen.
1: De hát azt eddig is tudtuk, hogy persze azért rá kellett ütni a pecsétet Martineznek, hogy Cristiano Ronaldo hatodik VB-jén is fellép, Messi is természetesen ott lesz, Modric is ott lesz, tehát az igazán emblematikus figurák. Neymar, mennyire nyereség ez a braziloknak, mennyire nyereség Neymarnak, hát neki biztos, hogy az. Eleve milyen, egy Carlo Ancelotti, ő azért nem egy ilyen habiszti figura, tehát a mindennek oka, amit ő csinál, annak azért oka van. Ő már olyan nincs, amit ő nem látott futballedzőként. És azért egy elég forró kispad tud lenni a brazil, még akkor is, aztán most meghosszabbították a következő végéig, ezt el sem hittem először, de tényleg így van. Viszont Neymar ott van a 26-os brazil keretben.
4: És bocsánat, ezt muszáj vagyok kiegészíteni, João Pedro pedig nem került be a brazil válogatottba. Tehát számomra inkább ez a meglepő, hogy Neymarben van, a kis pocakjával. Sose szerettem, mert szerintem egy olyan játékos, aki nem a munka hőse, és benn van a válogatottban.
3: Igen, én emlékszem arra is, hogy és elnézést kérek, hogy így, de mindig úgy mondtuk, hogy a Dagat Ronaldo, tehát a brazil center, tehát nem a portugál.
1: Minden is egyik legnagyobb futballistája.
3: Fenomén. Aztán nem is súlyfeleslegel, ő is nagyon hatott, én nagyon-nagyon rajongtam a játékáért, fantasztikus volt. Sőt, voltunk olyan a Fradi öregfiúk olyan Barca Real rangadón, ami az ő góljával dőlt el a Barca javára.
1: Aztán én akartam kérdezni, de épp hol játszottam.
3: Na, az egy élmény volt, ezt engedjétek meg, hogy elmeséljem meg Hubala Lászlóról. Mindig azt hittem, hogy megszépítik a történetet. Ő fogadott minket, és vasárnap lévén katolikus ország, esélyünk nem volt, hogy a múzeumot kinyitják. Laci bácsi azt mondta, hogy megpróbálom. Minden ajtó kitárt. Hát, Lászi, leborultak elé, és mi végigmentünk a múzeumon, még lementünk a pályaszélére.
1: Kaptul miatta húzták fel egy múzeumot, nem tudott volna kinyitni.
3: De másnap még játszott is ellenünk. A 75 éves volt akkor, és még játszott ellenünk az öregfiúban.
1: Nagyon jó állapotban volt 70 felett is.
3: Csodálatos.
1: Sarkával dekázott a Nemzeti Sport szerkesztőségével, miközben velem beszélgetett. Ilyeneket csinált.
3: Hát olyan, de Kárászkóék játszottak ott a babaszerekben. Na, szóval a Ronaldo akkor még ott játszott a Barcába, utána ment át a Madridba, fantasztikus futballista volt, Neymarra visszatérve, ez egy... És egyetértve Leóva, tehát Carlo Ancelotti az egy olasz edző, fantasztikus, róka is, intelligens is, tehát rafinált, dörzsölt, nagyon sok mindent látott a pályán, nagyon jó futballista volt egyébként, és edzőként még többre vitte, ugyanúgy, mint Pep Guardiola. Csak Guardiola még eredményesebb volt. Na szóval valamilyen szinten ő ez a népakarat is volt valamilyen szinten, de az, hogy Neymar nem futotta be azt a karriert, mint Messi, meg Cristiano Ronaldo, az a mentalitásából fakad, ő egy művész.
1: Aki mindig megsérült a Rio-i karnevál előtti héten, egész pályafutása alatt, és akkor hogy nem hazament kúrálni magát.
3: Igen, Igen, szóval itt...
1: Most a VB alatt lenne a karnevál, akkor nem lenne benne már lehet, a brazil keretben.
3: Lehet, de én nekem Carlo Ancelotti fontosabb annál.
1: Persze.
3: És ha ő ilyen döntést hozott, azt vakon elfogadom.
4: És akkor szerinted a brazil válogatott esélyes lehet akár a VB cím megszerzésére?
3: Mindig. Mindig. És szemben az angolokkal, akik mindig várunk, hogy na egyszer odaérnek hozzá.
4: Majd ezt... 4 év múlva.
1: Igen. De a brazilok is már 24 éve nem voltak világbajnok, sőt, a közelébe se. Be egyszer voltak 4-be, de akkor se.
3: De mondj egy olyan VB-t, amikor nem úgy indulsz neki te például, hogy a brazilok esélyesek. Egyet mondják.
1: Hát például mostanit.
3: De csak azért is.
1: Csak hogy egyet mondjak.
3: Csak azért
1: de ne, de egyre kevésbé. Tehát amikor gyerek voltam, én nem láttam még 70-ben a 70-es VB-t, ahol de minden mérvadó, de minden mérvadó vélemény szerint a mindenidők legjobb VB-je és legjobb válogatottja. Elfogadom.
3: Láttam felvételeket, tehát Pelé, amit ott...
1: Persze, szuper, elfogadom. Na jó, de utána úgy nőttem fel, hogy Brazília. Most 94-ig vártam, 24 év 70-hez képest, és a 94-ben egy jó, a Romário elképesztő volt, de az egyébként egy se hús, se hal, szintelen, szaktalan brazil válogatott volt, mondjuk a 80-as évek brazil válogatottjaihoz képest.
3: De a 70-es évek brazil válogatottját, ha említetted, Pelé. Minden idők egyik legjobb.
1: De az a 70-es évek már...
3: Igen, már 74-ben nem. De például ő brazil volt ugyanúgy, és nem volt az a bohém, tehát egy sportszerű volt, jó gondolkodású, mentettem, mellett ott a Jairzinho, Clodoaldo, Rivelino, Paulo Cezár.
1: Na jó, de előtte például Garincha, jó, de az aztán minden volt, csak nem egy rendezett életvitel.
3: A négyzetméterben itt a
1: minden ismerősétől, minden ismerős nőtől volt egy gyereke, reggel
3: jó, hát a Magyarországon is van egy pár ilyen.
1: Reggel testig részeg volt, és egyébként kétszeres világbajnok.
3: Dalnoki Jenő bácsi, ezt engedjétek meg a kedves hallgatók, hogy meséljem el, Jenő bácsinak a sztoriát egyszer mondták neki.
1: Már előre nevettek, azt sem tudom, mit akarsz mondani, de Dalnokitól még közepes sztori is csak
3: ez jó. Jenőkén van itt ez a garincsa, ezt kell fognod. Ki? Nem, itt tudta a Jenő bácsi, hát ez a világ legjobb szélsője. Jó. Szóval gyerekek, nem akarom hosszú lére ereszteni a mondandómat, hazajöttünk. 3 hónap múlva kezembe vettem a Népsportot, és ott olvastam, hogy Garincsa elkezdte a könnyített edzéseket.
1: Jenő már lefogta.
3: Megfogta Garincsát.
1: Nagyon jó. Hát igen, a sánta ember az nem gyors, ahogy szokták mondani.
3: Hát Jenő bácsi verhetetlen volt. De például ez is egy született intellektus. Ugye, élethelyzetekre reagálni, meg

0: Aki három hónap múlva.
1: Aki három hónap múlva kezdte a könnyítetet, és
0: elkezdte a könnyítetet. Hát a Jenőbá miatt vittek el. A saját bevallása szerint mentő vitt el a partjelzőt is, amikor egyszer oda csúszott.
1: Egyszer a Csikarnak, Sándor Csikarnak.
0: Nem, nem, azt hiszem a Bablenának salgó tarját, az eredeti történet szerint.
1: De a Sándor Csikarnak, amikor összevesztek, mert Csikar egyszer fölkapta a vizet, és mind a kettőt kiállították. És mentek a fegyelmi bizottsághoz, és ölelgették egymást, hogy Csikarkám, milyen őkém, de ne, bocs, elmi, mert ugyan már, hát ez nem téves. Na jó, az a fegyelmi bizottság, na jó, takarodjanak, csokolozzanak kint.
0: Nem, de hát Salgó Tarjánban ugye úgy emlékezett a dalnoki vissza, már edzőként az ifjú korára, amikor ott játszott, azt mondja, ott nagyon kemény volt. Ketten hozták rám a labdát, a Bablena, meg a Kovács, azt hiszem. Azt mondja, oda csúsztam, három embert vitt el a mentő, a Bablenát, a Kovácsot és a partjelzőt.
1: Akkor most, akkor most így az első rész befejezéseként hagyd mondjam el, hogy a taktikai értekezeten a védőknek a következőt mondta. Nem volt taktikai értekezet, annyit mondta, ide figyeljetek, védők vagytok. Amikor én védő voltam, az én oldalamon az első négy sorban nem adtak el jegyet. A másik tanács, ide figyelj, te védő vagy, Fradi védő. Inkább te vidd a virágot a kórházba, mint neked hozzá.
2: Akkor ezzel sok mindent elárulsz, hogy mennyire komolyan vették.
1: Hát
0: ez ilyen őben az
1: itt a virágot. Én ebben szíttam meg a könyvembe. Tapszén és a Ferencváros. Ezek a sztorik benne vannak.
0: Ha, persze, mind. Persze, persze. De mondom, Dalnoki az, akiről még közepes sztori sincs. Csak jó, és nagyon nagyon jó.
1: És a hűség, ugye. És a hűség. Hát nem illetve mondjuk, hogy mi annak idején nem pénz, hanem élményeket gyűjtöttünk. De Jenő bácsi a hűség mintaképe. Tehát őt is hívta a Honvéd annak idején, és azt mondta, hogy nem, Kispéter hát meg. Mert ő is, meg Dékány Pofi bácsi is, Kispéter is, úgyhogy de a meddig, hűség.
0: Ő meddig volt aktív? Mikor van ott vissza a Dalnoki?
1: Jenő bácsi, hát 30 fölött.
0: Hát az biztos, persze.
1: 30 fölött.
0: Tehát 60-as évek. Igen, 60-as igen, évek. Igen, tehát igen. A Flórival ő még játszott együtt, az biztos.
1: 32.
0: Hát kellett, hogy játszon.
1: Játszott, igen, igen. Hát mert a Flóri már két-három évet még játszottak.
0: Ja. Miközben már Helsinki-be is ott volt, ugye?
1: Igen.
0: 52-be. Na jó van. Jenő bácsi.
1: Sőt, olimpiai bajnok.
0: Ja, hát természetesen. Bár a személy érmet nem
2: kapott. 66-ba vonult vissza.
0: Na, tessék. Hát akkor jó, bőven.
1: Akkor 34 éves volt.
0: De akkor ő már nem volt szerintem alapember előtte, nem? Akkor már Mátrai
1: nem,
0: féle
1: nem,
0: védelem meg, volt.
1: Igen, hát igen, a Mátrai Páncsics, tehát Novák Mátrai Páncsics, akkor már 66-ban. Juhász Hűcs, Szőke Varga, Albert Rákosi, Fejvesi. Klasszikus csapat.
0: Egy bánki esetleg ott.
1: Nem, a faterom az ott volt, de a Tarcsiba, édesapám.
0: Ja, ott játszott?
1: Ott, igen. Igen.
0: De egyben nem volt egyszer se?
1: Nem, csak a tartalékban.
0: Hát csak, persze hát csak, mondjuk
1: ezek akkor mögött. Akkor olyanok játszottak a tartalékban, hogy fújj. Nagyon. Én a legendás Szabó Laci, a Szabó Dékány fedezett sor jobboldali játékosával nőttem föl, egy Gizella úton egy utcában laktunk, és még ronylabdával passzolgattam vele, és ő Bozsik József utódja, Bozsik Tucu utódja volt Szabó Laci, idősebb futballszurkolók még emlékeznek rá, parád és futballista volt, és egy franciák elleni ifi meccsen eltörték a lábát, nagyon súlyos térsérülést szenvedett. Fantasztikus futballista volt. És én vele nőttem meg a faterral, kimentünk a Dagástrandra, szegény anyukám Isten nyugosztalja, ő volt a kapus, fater elől állt, én a két anyu meg apu között rohangáltam, és ilyen németekkel, pocakos németekkel játszottunk, mindig egy ládasörbe mindig nyertünk. Aztán egyszer, amikor
0: hány éves volt akkor?
1: Hát ilyen 12, 13, 14. De mindig a Dagályra jártunk, és egyszer
0: elopt. Apád mondta, hogy jó játszál, mert azt a ládasért azt gondolom,
1: nem neked nyertünk. Szegény anyukámnak egyszer eltölték a lábát, a fater az bepasszolgatta, mert penge volt, én meg rohangáltam föl le, mint pók a falon. Aztán utána azt a ládasört mindig elfogyasztották a faterom még a németekkel, meg a...
0: Mama játszott csatát?
1: Nem, anyu védett.
0: Anyu védett.
1: Egyszer ellopták a ruhákat, képzeljétek el, aztán úgy mentünk az 55-ös buszon haza ilyen fürdőgatyába. Azt hitték filmforgatás van, de nem az volt.
0: Na jó, van, mondjunk híreket, aztán folytatjuk például a BL döntővel.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörtön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robbie Keane. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robbie Keane decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok szlován edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Peckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City labdarúgó csapatának éléről Pep Guardiola. A spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban bajnokok ligája győzelemre vezette a csapatot. Nem sikerült a bravúr, 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelemmel áll csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Elvette a Szolnok pálya előnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A magyar idő szerint ma 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. A MOL elnök vezérigazgatója részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról.
0: Közlekedés.
4: Korábban baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Bicskénél. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a Budapest felé vezető oldalon a 14 kilométeres, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Tárnok előtt is baleset történt, az M7-es Lettenye felé vezető oldalán. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan 8 kilométeren keresztül, majdnem az M1-es M7-es közös szakaszáig torlódik vissza. A 7-es főúton lehet kerülni.
0: Időjárás.
4: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Hát most már annyira sportosan indult a reggel, hogy már alig mondható reggelnek, hiszen 20 perc múlva 10 óra továbbra is itt vagyunk. Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt,
1: sziasztok! Frissen üdén, Gyurta Gege, aki egész életében korán kelt, most is.
3: Jó reggelt,
1: és Bánki Dodi, aki sose kelt korán.
4: Jó most, reggelt,
1: annyira azon most sem, de azért, azért jól nézel ki. Na, egy hét múlva BL döntő van Budapesten. Tegnap itt volt bennálunk Juhász Roli, aki ugye mint nagykövet, meg a legendák tornájának az egyik csapatkapitánya, meg Szabó Gergő, az MLS szóvivője, mert azért itt szervezési, rendezési, mindenféle munkálatokból van bőséggel, hogy más nem mondjak, hát 100 000 turista lepi. Nem is tudom, Ferihegy hogyan fogad, meg hogy Londonból, Párizsból hány gép jön mondjuk csütörtök, péntek, szombaton, mert beláthatatlan, meg hogy mi lesz a városban az is, ugye óriási fanzón lesz a Hősök terén, ahogy ez szokott lenni, plusz ugye a Papp László Budapest Sport Arénában lesz a legendák tornája, ilyen Kafukkal, meg Rakiticsekkel, meg Fígókkal, meg Juhász Rolandokkal, és egyébként meg egy csomó olyan névvel, akik most még titkosak, de elég nagyok ahhoz, hogy ugye az pénzes, tehát az belépőjegyes történet, de hát ott már szem most nagyjából minden egy elfogyott, és akkor a korona ékszer ugye 18 órakor, tehát az nagyon nagyszerű dolog az UEFA-tól, hogy nem este 21 órakor játszanak, hogy a gyerekek is láthassák. Paris Saint-Germain, Arsenal, Dodi, egy héttel a rajt előtt, hogy néznek ki az otcaid a döntőre?
4: Hát ez
1: de az otcok... dönteni?
4: Az otcok, nem vagyok otthon, az nem is érdekel annyira. A legfontosabb, hogy ünnep, és Magyarország ad otthont. Ez egy óriási erkölcsi siker, meg sport diplomáciai siker. Ide fog, az egész világ ide fog figyelni, Budapestre, a Puskás Arénába. Én egy picit sajnálom, hogy nem a Bayern jutott a döntőbe, mert akkor itt az autokaraván is lett volna München és Budapest között, de fantasztikus forgalom lesz a Ferihegyen, Liszt-Ferenc repülőtéren. Meg hát ezek a programok, tehát a szurkolói zónák, aki már volt ilyen BL-en.
1: Ez egy négy napos futballünnep, nem egy este.
4: Pontosan. Ez itt napokon keresztül itt az egész főváros meg fog mozdulni. Rengeteg turista, nem csak a PSG meg az Arsenal hívei, hanem mások is jön. Tehát óriási ünnep lesz. Tehát ezek a legendák tornája is, a szurkolói zónában is játék lesz, különböző programok. Tehát itt Budapestre fog figyelni a sportvilág, és erre büszkék lehetünk. Ráadásul egy nagyon jó meccsnek nézünk elébe, egy nagy taktikai harc lesz. Egy taktikus Arsenal, meg egy sziporkázó futballra is képes PSG. Nekem a tudás alapján a PSG mellett foglalnék állást, de...
1: Kutya nehéz dolguk lesz.
4: De ez az Arsenal meg annyira erős csapat, főleg a védekezésben, a világ egyik legjobb kapusával, Rájával, Szalibával, Gabriellel, a védelem közepén Calafiori, Timber, a két oldalt, de még Hincapiét is ide veszem. A középpályáról nem is beszélve, Declan Rice, Ødegaard, Eze, Zubimendi. Nagyon-nagyon erősek. Hát a kérdés az, hogy...
1: És Saka is most
4: hát
1: már...
4: Hát elől már Saka gyökeres, Martinelli, Trossard, tehát nagyon jó csapata van az Arsenalnak.
1: De csak Saka nem volt közben, nem is keveset, viszont most már ő is.
4: Hát sokáig sérült volt, aztán azt is átvészelt az Arsenal. Nem merném hasonlítani, és hála Istennek, hogy nem hasonlítunk össze korokat, de hát az Arsène Wengerféle csapathoz képest ez tudásban elmarad, viszont...
1: Eredményességben nem
4: feltétlenül. Igen. Szóval az, hogyha megnyerték a Premier League-et, megnyerik a Bajnokok Ligáját, akkor az aranylapokra kerül a...
1: Hát akkor ennyi szóval is.
4: Úgyhogy, és benne is van a pakliban, még akkor is, ha színesebb és gondolod gazdagabb a PSG-nek a játék.
1: Hát ennyi szóval, és nekem egy erősítsd meg, vagy cáfold meg, nekem egy valamelyik Moldova novellából jutott eszembe az a hasonlat erre a BL döntőre, hogy mi van akkor, hogyha ez ott úgy van föltéve, hogy a megválaszolhatatlan kérdés, amikor valakit mindenképpen meg akarnak buktatni a vizsgán, mi van akkor, hogyha a mindent elsöprő lendület a leküzdhetetlen akadállyal találkozik. Most ez jutott eszembe a PSG Arsenal BL döntőről, tehát a mindent elsöprő lendület, amely még a Bayernt, annyira mindent elsöprő, még a Bayernt is elsöpörte, és a mindent leküzdő akadály, amelyik még egy Atlétikót is simán leküzdött, pedig az se olyan könnyű.
4: Hát az dzsungelharc volt ahhoz képest a PSG Bayernhez. Hát az volt.
1: De ezt lehetett előre tudni, hogy az lesz.
4: Igen, de a PSG Bayern az volt
1: az ínyenceknek.
4: Hát az fantasztikus. És az, hogy le tudták védekezni a Bayern a visszavágón, az egy nagy dolog.
2: Én ezt akarom kérdezni, hogy Luis Enrique-re mindenképpen egy pár mondatot, hogy ugye ott a kapus nem tudom, a PSG kapusa 36 kirúgásból 35-öt balra rúgott. Pontosan azért, hogy Oissét tudják semlegesíteni. Hiszen bedobás, jobb oldalra dobtak be, Oissének akartak dobni, és egyből három PSG játékos védekezte le, és gyakorlatilag elvették a területet előle.
1: De a Szafonov direkt csinálta.
2: Szafonov egyértelműen direkt csinálta, utólag ugye elmondta. Hogy itt viszont edzői tekintetében ugye említetted Artétát, hogy Luis Enrique lehet, hogy kitalál valami olyasmit, amit az Arsenal ellen ugyanúgy tud hasznosítani, és ezáltal egy kicsit felül tud kerekedni az Arsenal védekezésén?
4: Itt azért azt tudni kell, hogy nem mindig a vezetőedzők találják ezt ki, hát külön stáb van itt, minden egyes terület be van határolva.
1: Még a bedobás is.
4: Hát emlékezz el, hogy van többször olyan középkezdés, hogy kirúgják az ellenfél.
1: Persze, gyere onnan,
4: hogy bedobás a saját érfeled 16-osáról például, és azt könnyebb levidekezni egy bedobást. Tehát itt a háttérstábok minden millimétert megterveznek. Én emlékszem Szergei Rebrovra, a Fradiná, tehát ilyen szektorokra osztotta a pályát.
1: Ez a Lobanovszkijnak a módszere egyébként.
4: Igen. És egyszer csak
1: abból nőtt ki a Rebrov is. Igen, az iskolából.
4: De ott nem hagyhattad el a területet, tehát mindent be kellett tartani, ott elől adott némi autonómiát, és egyszer Csonka András élete legjobb meccse volt, és mindenki veregette a vállát, és a Rebrov azt mondta, nem, elhagyta kétszer a területét, úgyhogy legközelebb nem játszik. Élete legjobb meccse után. Na most itt ugyanígy meg vannak tervezve.
1: Nem Guardiola leszúrta Kroost, aki 30-ról rúgott egy dupla kapufás pipa gólt valami Audi Kupa meccsen a nyáron, és kiderült, hogy az lett volna a játék, hogy még 8-at passzolni. Guardiola mondta, hogy ez mi? Kroost meg csak nézett.
4: Szóval minden milliméter meg van tervezve itt, amit a Gegeit felidézett, és majdnem minden játékosra jut egy szakember, aki méri a futómennyiséget, a labdaszerzéseket, a pontos passzokat, de az sem mindegy, hogy hol passzolsz pontosan, mert a két középső védő 100%-ra kell be, hát azok alibi passzok, de amikor kockázatos passzok vannak, például mint Kroos, Modric, annak idején meg Xavi, meg Iniesta, tehát ott azok a lényegesek. Tehát még egyszer, a stábok, majdnem minden játékosra jut egy. Van bedobás szakértő, pontrugás szakértő, a védekezésre külön, van külön erőléti edző. Ezt fogja össze a vezetőedző Arteta meg Luis Enrique, és nagyon komoly elemzések vannak, komoly adatok. Tehát amit a tévében látunk adatokat, azok mind haszontalanok szinte. Nem mondom, hogy teljesen haszontalanok, de abból nem szabad ítélni. Amit ők kapnak a háttérből, a háttérelemzőktől, azok fontosak. De
1: és akkor van a meccs előtti része, meg van a meccs alatti része, és az már az övé.
4: Tehát ott mindig már látsz egy, aki a kamerát nézi, igen, visszanézik a jelenetet is, de ott már adatokat is kap. Tehát ott már ott kapásból adja az információkat a vezetőedzőnek, a menedzsernek, a háttérstáb kijelölt tagja. És a szünetben még több információt kapnak.
1: De menet közben ott az egyéni edzői intuíció, az viszont olyan sokat.
4: Na ez a lényeg, az intuíció, igen, a megérzések, meg az, hogy tehát a mentális rész, az öltöző egybetartása, tehát a végső szó mindig a vezetőedzője, meg a menedzseré, de ami infokat kap, azok mind ezt segítik. Hát nem véletlen, megszámoltam, 40, a Fradinás 48-an voltak a csapatképen most, és a Fradinás van trakabb rendszer, tehát ott is lehetne elemezni, de hát nincs idő arra.
1: De akinek hány segítője volt?
4: Hát egy, a VP Peti, meg utána jött a Muha Józsi. Meg a stretching, a Muha Józsitól tanultuk először a stretchinget, már a 80-as évek végén.
1: Amikor a Belgiumból hazajött, és akkor ott látta.
4: És így a kerítésnél álltunk, és a Jenő bácsi azt mondja, mit akarnak ezek a barmok? Hát ki akarják dönteni a kerítést? Nem, a stretchingelnek. Na jó, a stretchingeljenek otthon.
1: Hát az öreg haladt a korral.
4: Nem csak a Jenő, ugyanez volt a Vasasnál, Ilovszki Rudi bácsinál, Várhidipari bácsi,
1: Újpesten. Képzelem azt a stretchinget, Ilovszki.
4: Úgyhogy mindenhol ez volt.
1: Na jó, de már nem ez van, meg mondjuk hát ilyen korú edzőből sincs túl sok.
4: Hát az...
2: És ha már edzők, muszáj vagyok megkérdezni, Dodi, ezt már nagyon régóta akarom. José Mourinho, Real Madridhoz való igazolása. Mit gondolsz, jó hatással lesz, jó döntés, és ezzel együtt akár Szoboszlainak az érkezése lehet a Real Madridhoz?
4: Hú, hát nem tudom, hát Szoboszlai Zsoltot kéne megkérdezni, meg Eszterházi Matyit, ők tudják. Benne van, mert a gyerekkora csapata, a kedvenc csapata a Real Madrid a Dominiknek. Én azt mondom, hogy a Liverpoolban, amit játszik, az büszkeségre ad okot, és nagyon...
1: Most én nem hiszem, hogy váltana.
4: Én is úgy érzem, hogy nem kéne, mert annyira kinőtte ott magát, olyan jelentős szerepe van, és jelentős alakja lett ennek a Liverpoolnak, hogy, és azért Anglia legeredményesebb klubjáról beszélünk, és egy világszerte is népszerű klubról, tehát most ez a főjebb Real Barca lehet, de Anglián belül is mondjuk Chelsea, Arsenal, Man City, Man United, de Man Unitedben meg nem mehet, mert ott fehéren feketén le van fektetve, hogy a Manchester Unitedben nem lehet az Anfieldre menni, a Liverpoolban nem lehet a Man Unitedben, tehát az kizárt. Viszont én azt mondom, hogy egyelőre szerintem nagyon jó helyem a Liverpoolban, José Mourinho pedig szerintem már nem a régi. A Portónál fantasztikus volt.
1: Az Internél is.
4: Odáig. Tehát az Inter volt az utolsó olyan, amikor azt mondta, meghódította a világot edzőként, de utána már nem. Viszont az egyetlen hely Porto volt, ahol kevesebb pénzből ért el nagy sikert, mindenütt talicskával tolták alá a pénzt, mind a mellett, hogy fantasztikus edző.
1: Ezzel együtt a madridi korszakában én szerintem a Mourinho szinte mindent vihetett volna, ha nem minden idők legjobb Barcelonája esett volna, hát igen, pontosan igen, arra igen, néhány igen, évre, mert igen, akkor volt a Guardiola féle Barcelona. Tehát, hogy ha csak az mondjuk 4 évvel később van, akkor lehet, hogy a Mourinho nyer 2 BL-t a Real Madriddal.
4: Igen.
1: Mert az egyébként egy egész szép futballt játszó Real Madrid volt.
4: De az, hogy a Gege,
1: az amit megemlített... Özil Eldi Mariával.
4: De amit a Gege mond, az egy nagyon nagy dolog, hogy fölmerül egy magyar játékos neve a Real Madridnál.
1: Hát a világ bármelyik klubjára.
4: Meg a Liverpoolnál meghatározó játékos. Hát azért álljunk meg, lehet szeretni, nem szeretni Szoboszlai Dominiket, de ez...
1: És várjál, tehát az, hogy a Liverpoolban meghatározó játékos, meg Steven Gerrard 8-as mezében játszik, ugye, és már ilyenről megy a diskurzus, teljesen normálisan, hogy nem, hát jövőre azért még csapatkapitány nem leszek, mert még Virgilnek van még itt egy éve, és akkor, de ugye Robertson Salah most elmegy, tehát szerintem teljesen logikusan csapatkapitány helyettes lesz. Mondjuk Ellison van még.
4: Igen, de ha megy a Juventushoz, akkor csapatkapitány.
1: És más nincs, Szoboszlai előtt a sorban.
4: De ez is milyen, hogy amikor elcsúszott az Aston Villa ellen itt a 4-2, Gerrardnak, tehát hasonlítják egy Liverpool ikonikus alakjához.
1: Azt mondja, hogy lehet, hogy hosszabb stopli kellett volna, mondja a Szobi.
4: Na de az, hogy...
1: Lehet. Egyébként ő is itt lesz, mert vasárnap a Red Bull, mint te személyi főtámogató csinál valami Red Bull kupát, és ott a Team Szobó is pályára lép, tehát Szoboszlait is meg lehet nézni, ami ugyan nem direkt be a BL hétvége rendezvényet, tehát a jövő vasárnapról beszélünk, hanem de arra a hétvégére esik, mert például Juhász Roli ott is játszik, mint a videó játszik, ami ott újra befort a törött lába.
4: Ja,
1: úgyhogy Szoboszlait is meg lehet nézni majd. Hát ha már a Puskás Arénában ugye nem tudjuk megnézni, mert ez volt az A-terv nyilván a Liverpool részéről, azért lássuk be, ettől most idén elég messze voltak. Tehát nem volt. Így utólag azt mondom, nem volt. Főleg arról az ágról, ahol PSG meg a Bayern játszott.
4: Ágra kerültek,
1: onnan nem volt igazából realitása, hiszen még az sem dőlt el, bár tudjuk, hogy azért indulni fognak a BL-be, de még matematikailag még az sem teljesen biztos, hogy indulnak. Iszonyú sok kell hozzá, hogy ne induljanak. Hát 6 gól különbséget kéne plusz kikapni, meg nyerni a Bournemouthnak, ledolgoznia.
4: Az, hogy a Bournemouth ilyen jól szerepel. Hát
1: szenzációs, örüljünk neki. Mégiscsak.
4: Totali,
2: pontosan.
1: Így van, hozzátette a maga játékperceit.
4: Hát igen, kevés lehetőséget kapott,
1: majd jövőre többet fog.
2: Most már nyilván tétmérkőzések vannak, de nekik is kell a pont, tehát nyilván érthető, hogy még nem a fiatal, de hát a jövőre.
4: Nagyon nehéz időszak lesz jövőre, mert azért nemzetközi kupába fog indulni a Bournemouth, és új edző Marco Rose azért egészen más ként fog hozzá nyúlni a csapatot, meg hát ott az öltözött.
1: Majd Szobi szól Tóth Alex érdekében 3 jó szót.
4: Hát igen, mert ismeri Rózát.
1: Lipcséből, persze.
4: Lipcséből, igen.
1: Na minden esetre zárul az európai futball, zárulnak a bajnokságok, jövő hétvégén bajnokok ligája. Nézzük a táblára, 954-24, 955-kor vége van. Magamat mindenkinél könnyebben keverem le, tehát a végén magamhoz ragadom a szót. Na, mert kezdődik a világbajnokság mindjárt, tehát arról még azért jócskán fogunk beszélgetni. De hát mindenek előtt koncentráljuk arra, hogy ő egy hét múlva szombaton ugyanilyenkor már direkt arról beszélgetünk, hogy itt van 100 000 szurkoló Budapesten, és pillanatokon belül kezdődik az idei Bajnokok Ligája döntő. Pánki Józsefnek ismételten külön köszönöm, hogy itt volt, mint ahogy Andit is mindig öröm látni szombathajnalban, és Gyurta Gegét is, aki mindig korán kell, ellentétben velünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, Elpap Istvánt hallották.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez már a Sport délelőtt, a 109 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. Méghozzá Balogh Balázzsal, aki a BL döntő kapcsán Lőv Zsolttal beszélgetett.
3: Amikor az ember így a BL döntőkre meg a BEC döntőkre gondol, ugye mi is indítottunk egy sorozatot, amelyet itt hallgathattak folyamatosan nálunk a rádióban, akkor visszaidézi azokat a dolgokat, hogy kik voltak azok a játékosok, kik voltak azok az edzők, akik a BEC-ben vagy a BL-ben játszottak, nyertek döntőt esetlegesen. És akkor eszébe jött az embernek ugye rögtön a legfrissebb élmény, Lőv Zsolt, aki ugye kétszer is tevékeny részese volt annak, hogy BL döntőben volt a csapata. Köszöntöm a vonalban Lőv Zsoltot, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia Zsolt!
4: Szervusz, szia Balázs, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Na hát akkor vágjunk bele, általában amikor így beszélgetek olyan edzőkkel, akik korábban jó játékosok is voltak, mindig szóba hozzuk a játékos pályafutásukat, de hát mi most itt csapjunk a közepébe, mert hogy neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
4: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Nyilván könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kivált, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
3: Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
4: Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntő, és semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem ugye az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akire azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom, az osztrák harmadosztályból, majd főütt az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan főjutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern München-t kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
3: Emlékszel arra az első beszélgetésre, amit folytattál vele, hogy mit mondott, miért akart téged?
4: Nagyon régóta gondolkoztunk már rajta, hogy egy közös útra lépjünk, hiszen amikor én a játékosa voltam még, akkor ő szerette volna, hogyha ott maradok, és szintén egy ilyen játékos edzőként folytatom a pályafutásomat, és azzal így segítem az ő munkáját még a Mainznak a színeibe. De aztán valahogy egyrészt nekünk nagyon nagy volt a honvágyunk a feleségemmel, másrészt pedig a mainzi vezetőség meg a sportigazgató nem nagyon értette, hogy lehet valaki játékosból pályaedző ezen a szinten, úgyhogy még azért edz a csapattal, de közben azért már edzőként tevékenykedik, és valahogy nem értette azt a víziót, amit mi akkor már Tomásszal megálmodtunk, de úgy voltunk vele, hogy az élet biztos, hogy össze fog még minket sodorni, és újra találkozhatunk. Aztán nem titok, hogy a Red Bullnál töltött 6 év alatt többször tettünk arra kísérletet, hogy újra egymásra találjunk, és együtt tudjunk dolgozni, de hol nekem nem volt alkalmas rá az időpont, például amikor Ralf Rangnick ugye megkért, hogy menjünk át Lipcsébe, és juttassuk fel a lipcsei csapatot, hol pedig Tomásnál nem, amikor úgy érezte a Dortmundi első év után, hogy hát nem tudja, hogy mennyi lesz még ebben a Dortmund időszakban. Szóval voltak már erre próbálkozások az előtte lévő időkben, de Párizs volt az, amikor én úgy éreztem, hogy 6 év Red Bull edzősködés után valami újra vágyok, és megnyílt annak a lehetősége, már nagyon nehezen engedtek el, és tényleg mindent megtettek, és mindent felajánlottak, hogy maradjak a Red Bullnál, de én akkor úgy éreztem, hogy ki akarok lépni a nagyvilágba, és hál' Istennek pont akkor Tomásnak volt ez a Paris Saint-Germain-es lehetősége, és hát akkor itt tudtuk összehozni, hogy elkezdjük egy közös utat, egy közös munkát.
3: Azért gondolom ez egy nagy ugrás volt, mert hogy a Párizs az egy óriási csapat volt, már biztos anyagi háttérrel, hogy szokták mondani, volt minden pénz, paripa, posztó.
4: Hát igen, azt gondoltuk mind a ketten, ő a Dortmundból érkezve, én pedig azért 6 év Red Bull edzősködés után, hogy hát azért mi most már a lehető legtöbbet megtanultuk, és igazából láttunk mindent a futballban, és úgy gondoltuk, hogy nagyon felkészülten érkezünk oda a Paris Saint-Germain csapatához. Aztán, amikor odaértünk, akkor nagyon hamar észrevettük, hogy hát nyilván az a tudás, ami nekünk megvan, az elég sok oldalú, de itt még több, még nagyobb sok oldalúságra van szükség, még nagyobb, szélesebb repertoárra, hogy ezeket a játékosokat nem csak futball szakmailag, de minden szinten tudjuk a megfelelő irányba terelni és terelgetni. Hát úgy képzeljétek el, mikor megérkezel mondjuk egy koncert előtti próbára, és ott áll előtted mondjuk Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, és még sorolhatnám, tehát mondjuk 15 szóló énekes, és akkor azt mondják neked, akkor hát rövid időn belül jó lenne ebből egy együttest kreálni és egy koncertet létrehozni. Hát most mi is így voltunk vele, hogy hiába volt igazából nekünk meg minden tapasztalatunk, azért ilyen játékosokkal még mi sem dolgoztunk, és hát nem gondoltunk rá, hogy azért ez ekkora hatalmas kihívás lesz, nem csak szakmailag, hanem inkább a pályán kívül ebből a csapatból egy egységet kovácsolni, de aztán nagyon gyönyörű időszak volt mögöttünk, nem emlékszem pontosan, de szerintem 6 trófeát ugye nyertünk, és utána még a BL döntő volt ugye on top. Tehát sikerült ebből a csapatból is egy jó csapatot formálni, csak sajnos úgy érkeztünk meg a BL döntőbe, hogy ugye nyilván egy Covid által félbeszakított szezon után, úgyhogy 3 hónapig mi edzeni sem tudtunk a játékosainkkal, sőt találkozni se. A Bayern München pedig úgy érkezett meg a BL utolsó 8 közé, hogy ők lejátszották a bajnokságot, szóval egy jó 15-16-17 meccsel a lábukba érkeztek, mi pedig igazából csak 2 kupadöntőt tudtunk villámba lejátszani egy hét alatt, és már ott teremtünk a BL legjobb 8 között. Hát nyilván ez egy nagy kihívás volt, azért mondom még egyszer, nagy siker 15 szóló énekessel, és 3 hónap kihagyás után megérkezni a BL döntőbe. Nüanszokon múlott, hogy nem sikerült megnyernünk, felsejt núra elveszítettük a Bayern München ellen.
3: Ha jól veszem észre, akkor nem is a sportszakmai kihívás volt a legnagyobb, hanem inkább a pedagógiai érzék kellett ahhoz, hogy csapatot tudjatok formálni ezekből a sztárokból.
4: Igen, igazából mind a kettő. Ugye ezek a játékosok, ezek úgy vannak beállítva, hogy 2 dolog, ami nagyon fontos. Ha úgy érzik, hogy szakmailag eléggé felkészült vagy, és nyerni tudnak veled trófeákat, és nagy célokat tudnak elérni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog a számukra. A másik pedig az, hogy az emberi kvalitásaid megfeleljenek. Itt gondolok arra, hogyha a naponta felmerülő, nem tudom, 50-100 problémából mondjuk te túl engedékeny vagy, és nagyon-nagyon elnéző vagy velük szemben, akkor megérzik azt, hogy te egy gyengekezű ember vagy, és akkor már nem is tudsz olyan gyorsan pislogni, hogy már nem vagy ott a csapat élén, mert nem vagy jó vezető. Ha pedig túl szigorúan fogod őket, és próbálod őket olyan keretek közé szorítani, amivel már kényelmetlenül érzik magukat, vagy nem megfelelő nekik, akkor szintén oda vezet, hogy 2-3 héten belül nem te vagy az edző. De olyan egészséges keretet kellett megtalálni ezeknek a játékosokra, amiben érzik azt, hogy van fegyelem, hogy vannak különböző elvárások a részünkről, de mégsem folytottuk meg őket, és szorítottuk be egy olyan dologba, amiben kényelmetlenül érzi magukat. Talán ennek az egészséges, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, ezt kellett megtalálni, ez okozta talán a legnagyobb nehézséget.
3: Téged hogy fogadtak? Mert nyilván azért, ha Zidane bemegy egy öltözőbe, egész más a fogadtatása, mint mondjuk Löw Zsoltnak.
4: Ez nagyon jól látod, igen, köszönöm nagyon, hogy Zidánhoz hasonlítasz össze. Én mondjuk jobb képű vagyok talán, egy kicsit, ha valami pozitívat kéne találnom
3: abban a dologban. De ő lehet, hogy jobban tud fejelni, bizonyította az olaszok ellen.
4: Igen, szinte mindent jobban tudom, hogy a fotballpályához kapcsolódik egyébként, hiszen egy elképesztő szenzációs fotballista volt. Nem, de igazad van, tehát amikor én megérkeztem, akkor nyilván azért annyit tudtak rólunk, meg a Tomászról, meg rólam, hogy hol voltunk edzők, de hát akkor még nem tudtunk azért nagyon sok trófeát felmutatni. Ugye nyilván én érkeztem azzal a két trófeával, amit Salzburgba nyertem, meg hát a lipcsei második helyezéssel a Bayern München mögött, de azért ezekkor a sztárok szemében ez még nem egy hatalmas előny, azt gondolom, és hát Tomás sem volt akkor még a nagy trófeáknak a mestere, szóval meg kellett harcolnunk minden egyes pillanatért és minden tiszteletért a játékosok részéről. Nyilván nem volt könnyű, de egy-két-három hónap után éreztük azt, hogy jó úton haladunk, és sikerülhet ebből a sztárokkal tele tűzett társaságból egy jó egységet kovácsolni. Úgyhogy hát nekem azzal a személyiségemmel kellett őket meggyőznöm, meg az edzői kvalitásommal, de borzasztó büszke vagyok rá még a mai napig, hogy például Neymarral tartjuk a kapcsolatot, és mondjuk találkoztunk Brazíliában, amikor a Lipcsét vittem el egy edzőtáborban még a szezon végén, akkor egyszerűen örömmel és tisztelettel fogadott és behúzott a Santos öltözőjébe, és 4 órán keresztül ki se engedett, hiába mondtam neked, én meg a másik csapatnak a vezetőedzője, hogy ez valami elképesztő, és karácsonyra küldött a gyerekeimnek aláírt Santos és brazil válogatott mezt, tehát elképesztő. Hihetetlen, még mai napig is belegondolni, tényleg libabőrös is lettem hirtelen, hogy ilyen játékosok még a mai napig így gondolnak. Hát Thiago Silvával üzengettünk most az elmúlt napokban például, hiszen lassan vége a karrierje, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen úton, módon hozzánk a Red Bullhoz tudnám őt csábítani, hogy nálunk folytassa majd az edzői pályafutását, és üzengettünk éppen a brazil keret kihirdetéséről, és hogy nagyon várja, hogy hát, ha még ennyi idősen is bele tud csúszni. Szóval megmaradt a kapcsolat ezekkel a játékosokkal, Jorginhoval, Kovácsicsal, ugye a Chelsea időszakból, és talán erre vagyok a legbüszkébb. Tudod, hogy tényleg egy kis magyar gyerekként azért a magyar bajnokságból elindulva, nem egy hatalmas játékos karrierrel, de odáig jutottam, hogy nem csak trófeákat tudtam nyerni, hanem ezek a játékosok a megbecsülését is meg tudtam szerezni, és talán ez a legnagyobb érték a számomra ebben a hosszú úton.
3: Párizsnál most már elárulhatod, ki volt az, akit a legnehezebb volt megnyerni, vagy aki nagyon vitte az öltözőt, és rá oda kellett figyelni?
4: Hát nyilván ugye Párizsban azt kell tudni, hogy egy sztárokkal teletűzdelt csapat volt, hogy aki mégis egy francia csapat, volt egy francia magja, akik ugye nyilván úgy érezték, hogy ők vannak otthon, Franciaország vagy francia klubnál, nyilván teljesen jogosan, és ezért voltak főleg az amerikai, dél-amerikai játékosok, akik szintén egy másik csoportot alkotnak, és akkor voltak még az európaiak. Még úgy, és akkor ezeket a csoportokat kellett ugye igazából összehozni. Most nem szeretnék nevet mondani, hiszen hullámzó volt.
3: Bappéról például, igen, ugye az hírlik, hogy Madridban azért nem olyan könnyű ott az öltözőben beékesíteni oda többiek közébe, szeretgetni. Neked volt vele gondod?
4: Hát figyelj, abból a szempontból ugye nyilvánvaló nem egyszerű, hogy egy ilyen játékosnak a folyamatos motiváció szintjét ugye fenntartani, és azt elérni, hogy ezt edzés munkáján is meglátszon ez a motiváció, és megpróbál minden nap arra törekedni, hogy jobb legyen, hiszen az a szint, ahol már ő van, az már egy olyan magas szint, hogy onnan nem könnyű tovább fejlődni, nyilván lehet. Nekünk Kiliánnal ebből a szempontból kevesebb gondunk volt, mondom így szépen finoman. Nyilvánvaló voltak olyan dolgok, meg elvárások pályán kívül is, amiket szintén folyamatosan kezelni kellett, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan konfliktus vele kapcsolatban, ami a csapat rovására menne. Talán a mi időszakunk után, mikor már Messi megérkezett, akkor volt már egy picit megbillent az ő Neymarral való barátsága, és ott már belépett Messi a képbe, akkor egy kicsit talán már nehezebb volt ez a triót így kezelni, de még egyszer mondom, én a Kiliánra is nagyon-nagyon szépen emlékszem vissza, és hogyha mai napig valahol összefutunk, vagy összehoz minket az élet, akkor borzasztó nagy tisztelettel és barátsággal fordul felém, úgyhogy nem tudok, és nem is szeretnék róla semmi rosszat mondani.
3: Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
4: Hát én nem, ezt nem kenném egyetlen egy játékos, tehát ez nem Kylian ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL-döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok, elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem van mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz.
3: Erről majd még beszélünk. Nektek, amikor nem sikerült megnyerni a BL-t, akkor dőlt el, hogy máshova mentek, vagy már korábban?
4: Nem, mikor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok meg a hetek azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteletésért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
3: Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
4: Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnok Liga trófeát. Nyilván akkor sok mindent megkérdőjeleztek Párizsban, és én azt gondolom, hogy történtek személyi változások is utána. Nagyon fényesen kiderült, hogy valószínűleg nem az edzői stáb volt a probléma, és nem minket kellett volna akkor elküldeni, ezt meg is bánták szerintem. Akkor, de nyilván mi jól esik nyertünk vele, hiszen egy szenzációs klubhoz érkeztünk.
3: Hogy került szóba a
4: Chelsea? Játékos állománnyal. Hát nyilván valamikor ugye egy csapat gyengébe szerep, azt hiszem a 9. helyen vettük át talán őket, tehát nem volt túl jó a Chelsea-nek a szezonja, mi szabadon voltunk a piacon, és hát nyilvánvaló azért egy BL döntő után egy Paris Saint-Germain-nel azért jönnek az ajánlatok. Nagyon sokat mérlegeltünk, és úgy gondoltunk, hogy a Chelsea mint klub, a Premier League mint bajnokság, és a játékos keretnek az erőssége, az abszolút lehetőséget ad arra, hogy nagyon jó munkát végezzünk, úgyhogy sokat nem gondolkoztunk a Chelsea-nek az ajánlatán, hanem január végén elfogadtuk, és hát igazából már repültünk Londonba, és két nap múlva meg bajnoki mérkőzést játszottunk.
3: Milyen más volt ez, mint Párizsba menni, ahol tudtátok, hogy mik a célok, volt egy viszonylag rendezett öltöző, és ide menni egy 9. helyezett csapathoz, egy más futballkultúra azért mégiscsak.
4: Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonból megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak, ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonból megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni, egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
3: Ugye okosok azt szokták mondani,

0: indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkin végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát se a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ez passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
1: Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
0: Hát ugye ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, azután már bemész egy ilyen öltözővel, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak velünk, megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a negyedik helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszottunk újra.
1: Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
0: Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Thomasszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklással szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Hát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
1: Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
0: Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett, sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat, úgyhogy kisebb kihívások elé állítottak minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni, ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
1: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki.
0: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyerni. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén. Szóval össze kellett szedni magunkat.
1: De ő sem tudott benneteket megállítani.
0: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy

0: sikerült őket megfordulni. Nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai. Talán azért, mert a City akkor már nagyon-nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
1: Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
0: Igen, mi nem így készültünk, ez Németország mondjuk jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kellett halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, hogy bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
1: De szükség van erre még, Zsolt? Hát gyakorlatilag már műholdról föl lehet venni a meccset, és minden lépést kielemeztek.
0: Hát nem tudom, a régi módi edző volt, hogy nem tudom neked, amikor a régi rendszerben szocializálódott, és igazából vagy az apukája volt esetleg ilyen bokorbújkáló, vagy én nem tudom, hogy vadász, és megszokta. Nem tudom, most nem akarom nagyon elviccelni, mert tényleg azért elég komoly ügy van belőle, és nyilvánvaló azért ez már azért a mai modern labdarúgásnak nem része ez a fajta megfigyelés.
2: Az elmúlt percekben Lőv Zsoltot lehetett hallani, aki Balogh Balázzsal beszélgetett.
3: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
5: Ha-hó!
6: Hova igyekszel, öcsi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Távozik a Ferencvárostól Robbie Keane. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Erős lesz ma az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
9: Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robbie Keane. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robbie Keane decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok szlován edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City labdarúgó csapatának éléről Pep Guardiola. A spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor Liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban bajnokok ligája győzelemre vezette a csapatot. Nem sikerült a bravúr, 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelemmel áll csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Elvette a Szolnok pálya előnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén. Így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A magyar idő szerint ma 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérő edzést az M4 Sporton élőben láthatják.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Szerb értesülések szerint még két hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. A tiltakozók Alekszandar Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Nemzetközi dohánycsempész bandát számoltak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói. Egy adásvétel közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd az illegális dohánygyára csaptak le Fejér megyében. Összesen 420 millió forint értékű illegális vágott dohányt, gépeket és 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt tartóztattak le. Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe látogat 14. Leó. Ő az első pápa, aki felkeresi a Nápoly körüli tűzföldet, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. A bűnszervezet a hivatalosnál olcsóbban vállalta az oldószerek, ipari iszap, nehéz fémek, azbeszt és radioaktív hulladék feldolgozását, de valójában Nápoly környékén, mezőgazdasági területen, üresen álló kőbányákban tüntette el a káros anyagokat. A térségben a rákos megbetegedések aránya közel 10%-kal magasabb, mint az ország többi részében.
3: Közlekedés.
9: Felborult egy személyautó az M0-ás keleti szektorán, Gyálnál az M1-es felé. A 34-es kilométernél csak a belső sáv járható 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
9: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
10: Doktor Béres!
11: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A folytatásban megyünk tovább, ugyanúgy Balogh Balázs és Lőv Zsolté a szó.
3: A Chelsea-től való távozásotok az kellemesebb volt, mint a Párizstól?
4: Hát egy távozás sose kellemes. A párizsi azért volt nehéz, mert az első az életemben edzőként, amikor megköszönték a munkámat, és nem én döntöttem úgy magamtól, hogy eljövök. Az első, amikor magyarosan élve kirúgtak minket. Na hát az nagyon-nagyon fájt azért azt először megélni, ráadásul karácsony napján úgy, hogy utána mentem haza a családhoz, hiszen Balatonon ünnepeltük a karácsonyt 24-én este, és hát azt vittem a fa alá, hogy apát kirúgták, nyilván ez egy nagyon nehéz dolog volt ezzel megbirkózni, és hát utána pedig a Chelsea-től való elbocsátásunk, az már nyilván a második volt, de nagyon-nagyon fájt. Azért fájt a Chelsea is nagyon, mert egy borzasztó jól éreztük magunkat, a régi tulajdonossal és az ő ügyvezető igazgatójával, klubigazgatóval, ugye Marina Grabowskájával, és ugye tulajdonosként Roman Abramovicsal szenzációsan tudtunk együtt dolgozni. Tehát elképesztően jó volt a harmónia, jó volt a munkamegosztás, Thomas teljesen szabad kezet kapott rengeteg döntésben, igazi menedzserként tudott tevékenykedni a klub élén, ami nagyon jól állt neki, nagyon jól állt nekünk, mint edzői stábnak, és nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Aztán a háború közbeszólt. Hát most gondolj bele, mekkora peh az, hogy ott vagy egy ilyen klubnál, minden a lehető legjobb, a család jól érzi magát, BL-t nyertetek, minden szuper, majd kitör a háború, és a tulajdonostól elveszik a klubot. Szóval egy elképesztően nehéz időszak volt, amin átmentünk, de egész Angliába híre ment annak, hogy ugye milyen jól kezeli mind a klub, mind a játékos keret, mind pedig az edzői stáb ezt a szituációt, és mennyire úrá tudtunk lenni ezen a helyzeten, még akkor is, hogyha hiába volt a bankszámlánkon pénz, ugye lefoglalták a hatóságok, és kijelöltek egy miniszteri biztost, aki ugye odaült mindenféle sport tudás nélkül és labdarúgó tudás nélkül, és ő volt az, aki beosztotta a pénzünket, és megkérdezte, hogy hát miért nem lehet busszal menni repülőhelyet, mert az sokkal olcsóbb, ha mondtuk neki, mert egy óra repülés helyett 8 vagy 9 óra busz lenne. És akkor megkérdezte, hogy miért kell elmenni 50 emberrel egy szállodába, hát elmondtuk, hogy azért, mert a játékos keret plusz, a masszőrök és a többi, és a többi, és a többi, meg az edzői stáb. Szóval borzasztó kinkeserves napok voltak és hetek voltak, de nagyon szépen átmentünk ezen. Hát mi meg nem érkezett az új tulajdonos, aki aztán hát még kevesebbet értett a labdarúgáshoz, mint az a miniszteri biztos, aki előtte kezelte a pénzünket. És hát szegények teljesen, hogy mondjam, még a szabályrendszert sem nagyon tudták, de megérkeztek hatalmas elánnal és nagyon nagy tenni akarással, és hát nyilvánvaló, hogyha valami nem működik Tomásnál, az, amikor a tulajdonos megpróbál fogma szakmai kérdésekben is állást foglalni, vagy az edző munkáját csinálni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem nagyon fog működni az ő kapcsolata, úgyhogy hát sajnos ezért vége szakadt.
3: De azért nem ért véget itt a nagy csapatoknál a pályafutásod, mert Párizs meg a Chelsea után jött a Bundesliga és a Bayern München, az sem kisebb klub.
4: Igen, és akkor még egy nagy, egy fájó pont, ha már fájó pontokról beszéltünk az előbb, az, hogyha kérdezem, hogy megvolt a lehetőségünk arra, pár perc hiányzott, hogy a harmadik csapattal harmadszorra is BL döntőt játszhassunk, ugye 4 éven belül. Ez egy nagyon nagy dolog lett volna. Az elődöntőben ugye Real Madridot ellen vezettünk idegenbe, 1-0-ra, majd jött José Lu, azt hiszem, ha minden igaz, 2 góllal, teljesen a semmiből pár perc alatt eloszlatta a döntőbe jutási álmainkat, de ez egy nagy dolog lett volna a Bayern Münchennel is BL döntőt játszani. Nagyon szerettük volna, nagyon keves választott el minket tőle. Összességében a Bayern-e bajnoki címet tudtunk nyerni, de erre az időszak ez nem volt akkora, hogy mondjam neked, perfect fit, vagy annyira hozzánk passzoló feladat, mint előtte a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.
3: Pedig hát a német bajnokságot mindketten nagyon jól ismertétek.
4: Igen, a bajnokság ismeretével nem volt gond, inkább egy picit az, hogy a nagyvilágot látott edzők hazaérkeznek, nyilván nem mondom, hogy nagy mellénnyel, de nagy magabiztossággal, és aztán egy picit a kockább német rendszerbe találják újra magukat, és valahogy nem éreztük otthonosan magunkat, és nem tudtuk megtalálni azt a az irányt, amit szerettünk volna, úgyhogy annyira nem sikerült ez a Bayern. Ilyen panaszkodni nem panaszkodhatunk, de nyilván azt gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de valahogy ezek után, a kalandok után valahogy nem passzolt hozzánk ebben az időszakban a Bayern München igazán.
3: Valós alapja volt annak, hogy szóba hoztak benneteket a Real Madriddal is?
4: Hát már mit kire gondolsz? A Thomas Tuchellel, vagy most a Jürgen Klopp féleszben Real Madridot szorikra gondolsz?
3: Most először a korábbira gondoltam a Thomasra.
4: De hát a Thomas-tal kapcsolatban nyilván ugye azáltal, hogy a Real Madrid ellen többször játszottunk, vagy így, vagy úgy, tehát ott többször is Zidane ellen is, meg mérkőztünk, meg Carlo ellen is, Ancelotti ellen is. Nem tudom, hány mérkőzést játszottunk a Real Madrid ellen, a 8-10-et, ezért ugye Florentino Perez viszonylag jól ismerte a Thomas-t, és a Tomásnak a munkásságát, és egy elég kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük, ezért nem tudom, mennyire voltak igazak ezek a pletykák, de el tudom képzelni, hogy Tomás több klubnál is rajta volt egy nagyon-nagyon szűk listán.
3: Ha már itt tartunk, akkor Kloppal is volt alapja?
4: De én azt gondolom, hogy itt kell sokkal kevesebb, tehát nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp is szintén minden komoly top 10-es csapatnak a listáján rajta van, de Jürgen elég egyértelműen kifejezte azt, hogy az edzői pályafutása után most megtalálta azt az ideális munkakört, amiben jól érzi magát, ki tud teljesedni, és megvan a lehető legjobb balansz a magánélete és a szakmája között, úgyhogy azt gondolom, hogy Jürgent ebben a pillanatban nem lett volna könnyű elcsábítani tőlünk.
3: Éppen az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy te érsz oda hamarabb a Real Madridhoz, vagy a Szoboszlai?
4: Hát a legjobb lett volna, ha egyszer érünk oda egyébként, az lett volna nagy álom, hogyha mondjuk Jürgennel mentünk volna a Real Madridhoz, és vittük volna a Dominiket hozzánk, hiszen Jürgen is ismeri őt, és abszolút elismeri Dominiknek a képességeit. Szóval igazából a magyar álom az ez lett volna, hogyha mi érkeztünk volna, és hoztuk volna a Dominikot magunkkal. Hát ez most nem valósult meg, de ki tudja még, mit hoz a jövő.
3: És mi most a valóság? Mit csinálsz? Most keveset hallunk róla, tudunk egy-két dolgot. Most is úgy tudom, hogy egy hosszú út után érkeztél vissza Németországba, Münchenbe.
4: Igen, egy kicsit így nem mondom, hogy visszavonultam, de nekem is jól esik a 12 év mókuskerék után egy kicsit valami más csinálni. Ugye az elmúlt 7-8 év az semmi másról nem szól, csak 3 naponta mérkőzésekről, 60-70 meccs egy szezonban, hatalmas elvárások, ugye a csapattal és az edzői stábbal szembe, ami azt jelenti, hogy egy évnek mondjuk 300 napjában folyamatos nyomás alatt kellett élni, létezni és dolgozni, és megmondom őszintén, mint ahogy Jürgen is ezt megfogalmazta többször, én ugyanazokat tudom elmondani, viszonylag hasonlók az érzéseim, meg az indokunk, hogy miért tértünk át ebbe a munkakörbe, bár félreértés ne essék, azért nem szeretném magam Jürgen Klopphoz hasonlítani, csak maga a gondolatok, amik minket odaig vezettek, hogy ezt a munkakört választottuk, azok nagyon hasonlóak, hiszen én is szerettem volna 12 év után egy olyan balanszot az életembe, ami egy kicsit egészségesebb a munka és a család között, egy egészségesebb egyensúlyt hoz létre, és szerettem volna mindenféleképpen egy más munkakörbe kipróbálni magam, hogy meglássam, hogy van-e ehhez is tehetségem, és megpróbáljam azt a tudást, amit felhalmoztam az elmúlt évek alatt, azt átadni, és szerettem volna mindenféleképpen helyet és időt adni magamnak ahhoz, hogy fejlődjek, hogy tovább tudjak fejlődni egy más munkakörbe, és hát azért arról lefeledkezzünk el, hogy az a Red Bullnak ez a multiklub modellje, ahol 7 klubot irányítunk, 7 klubnak a szakmai irányítása tartozik alánk, mindennel együtt, azért ilyen nincs a világon, meg nagyon-nagyon kevesen csinálnak, vagy csinálhatnak, úgyhogy pont ezért vállalkoztunk Jürgennel erre. Ez egy hatalmas nagy kihívás. 7 klubnak a transferpolitikáját, az edzőket, az edzőkérdést, az edzők képzését, a filozófiát és mindent is irányítani, és ez ráadásul több kontinensen. Úgyhogy, amint említetted, most 2 napja szálltam le, New Yorkba voltam 6 napot, ott kísértem végig az edzői stábnak a munkát, az első és a második csapatnál, ami azt jelenti, hogy egy teljes heti útkísérés, ami belefoglalja magába az edzéstervezést, az edzéseket, az edzés kielemzését, az összes videóellemzést, az ellenférről, a saját csapatról, saját mérkőzésről, és emellett még azért adunk a csapatoknak egy olyan auditot, ami kívülről egy ellemzés az elmúlt hónapok teljesítményeiről, ahol próbálunk megnézni, megfigyelni trendeket, a legújabb statisztikák, a legújabb adatok alapján, és hát nyilvánvaló egy folyamatos videóellemzés alapján, egy nyomonkövetés alapján meghatározni azt, hogy az adott klub, az adott edzői stábbal milyen irányba halad, hol vannak azok a pontok, melyik játéknak melyik elemeiben kell esetleg fejlődniük és javulniuk, és mi az, ami már jól működik, és amire csak rá kell erősíteni. Szóval egy ilyen teljes körű szolgáltatás, egy ilyen út, úgyhogy 6 napot voltam New Yorkban, és most érkeztem nemrég haza.
3: Biztos eljön, vagy eljött már az idő, amikor azt mondtad, hogy most már hiányzik a kispad. Hol tartasz ebben a kérdésben?
4: Vannak olyan napok egyébként, amikor hiányzik, van, amikor meg a jó Istent áldom, hogy nem kell éppen edzésre készülni, meg edzést terveznem, meg mérkőzésre utaznom. Azért ez egy más élet. Itt nincsen az ember 3 naponta megítélve a munkája, hanem itt egy hosszú távú stratégiai munkát tudunk végezni, ami azért nyilván sokkal nyugodtabb és családbarátabb. De vannak olyan napok, nem tagadom, amikor úgy érzem, hogy főleg mikor BL elődöntőn, ugye kim voltunk a Bayern München Párizson a családommal, vagy most éppen a BL döntőn kin leszek, azért az furcsa, hogy amikor az ember ott állt igazából, és ő csinálta a bemelegítést, most csak kívülről nézem, furcsa, igen, néha-néha eszembe jut.
3: És ha Thomas mondjuk felhív telefonon, hogy lenne egy lehetőség, akkor mennél?
4: Hát figyelj, ez most nagyon-nagyon nehéz megmondani, nyilvánvaló attól is, hogy mikor, hova, milyen csapathoz, én akkor éppen milyen periódus vagyok, vagy hogy milyen fázisában vagyok az én fejlődésemnek, akkor éppen mire gondolok. Jelen pillanatban nagyon boldog vagyok a Red Bullnál, hiszen egy ilyen szakemberrel, amit Jürgen Kloppal dolgozni, arra nem is beszél, hogy Mário Gomez az, aki ugye ide csábított most már, és harmadszorra sikerült visszahozni a Red Bullhoz. Azért ilyen személyiségekkel együtt dolgozni naponta, és tényleg egy ilyen projektet vinni, ami egyedülálló a világon, azért az óriási megtiszteltetés, de azt nem mondom, hogy ez lesz most, hogy a következő 10 éve fogok csinálni, nem biztos, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
3: Zsolt, olyan jó lenne, hogyha a magyar futballban is tudnád kamatoztatni ezt a tudást, és mondjuk arról beszélgetnénk, hogy itt magyar csapatok ott vannak, mondjuk legalább a 8-ban a BL-ben.
4: Figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha a lehető legtöbbet tudnék foglalkozni a magyar labdarúgással. Ugye nem titok, hogy én folyamatosan az elmúlt 10 évben is végig kísértem, és a lehető legjobban próbáltam támogatni a magyar labdarúgást, akár esetleg konferenciákon, szakmai konferenciákon, edzőképzésen tartott előadásokon, vagy esetleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével történő folyamatos egyeztetés során, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nagyon-nagyon sok mindent elértünk az elmúlt időszakban, azt gondolom rengeteg változáson ment keresztül a magyar labdarúgás, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem szervezetileg, szerkezetileg, képzési módszereibe, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak előrelépések, és hát nyilvánvaló most, hogy sikerült Dárdai Palit hazacsábítanunk, sikerült Szalai Ádit is hazacsábítani, így én is kutya kötelességemnek éreztem, hogy hát csatlakozzak ezek a csapathoz valamilyen formában, és ugye Csányi Sándor, amikor fölkért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az alelnöki pozíciójára, szakmai alelnöki pozíciójára, akkor kutya kötelességemnek éreztem azt, hogy a jelenlegi munkaköröm jelen pillanatban megengedi azt, hogy pár napot részt vegyek ezeken az elnökségi üléseken, és egy kicsit részletesebben is megismerjem a magyar labdarúgásnak a rendszerét, erősségeit és akár a gyengéit, úgyhogy most az arra törekszem, hogy mind a szakmai bizottság elnökeként, mint pedig az MLS szakmai elnökeként próbáljam meg a lehető legjobban segíteni a magyar labdarúgás munkáját. Nyilván nem kérdés, ezt ti is tudjátok, szerintem nem kell elhallgatni, vagy nem kell most emiatt csöndbe lenni, de hát a magyar labdarúgás is ugye változik, vagy változni fog, hiszen az elmúlt években volt egy elképesztő politikai és anyagi támogatottsága, amit most felesleges megítélni, hogy jó vagy rossz hatással volt a labdarúgásra, valószínűleg mind a kettő, és most nyilván változni fog a helyzet, és ki kell alakulni egy új rendszernek, egy új támogatási rendszernek, és ez ugye lehet, hogy átrendezi azért a magyar labdarúgás életét is, meg a magyar klub életet, de azért ennyi, ne ugorjunk még előre, szóval próbálom tudásommal, energiámmal és erőmmel továbbra is a magyar labdarúgást szolgálni, mondom még egyszer most már, ebben az elnöki pozícióban.
3: A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
4: Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, hogy a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is. Sőt, most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogyha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
3: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
4: Győzőn a jobbikért lehet mondani? Tudod-e?
3: De ki a jobb?
4: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval
3: a tipp?
4: Csak kihúzod be, 51-49 a Paris Saint-Germain.
3: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb majd arról beszélgetünk, hogy végre sikerült a magyar labdarúgó válogatottnak kijutni a világbajnokságra.
4: Nagyon bízom benne, ezért fogunk dolgozni mindannyian.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Lőv Zsoltot lehetett hallani, aki Balogh Balázzsal beszélgetett.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez még továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban Tóth Krisztián érkezik, aki Szegő Tiborral beszélgetett.
3: A stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek.
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
3: Motorral jöttél?
4: Nem, autóval.
3: Lesznek azért bizonyos szokások, amit majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
4: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
3: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
4: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
3: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
4: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt jutólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
3: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Valadár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutásuk során?
4: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
3: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
4: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom, vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a judó szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
3: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
4: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg, hogy a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
3: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a judo szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
4: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált, ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
3: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás, ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
4: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a Tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
3: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
4: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, amin és akkor aki az erősebb vagy, akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
3: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
4: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
3: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak.

0: program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a tékvándóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judó van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egyöt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
1: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
0: Így van.
1: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik. Kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
0: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
1: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
0: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos

0: bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért két éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek. Tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje, és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítaná elő.
1: De nem is készülsz ilyenekre?
0: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve milyen kis, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik. Úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet. Nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek vagy több gyerek fog elkezdeni judózni. És másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
1: Arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
0: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
1: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
0: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságon volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
1: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
0: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy ugye a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem, értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
1: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
0: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
1: nincs rá ráhatása.
0: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek, most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
0: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
0: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
0: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk. Tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk ukékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért az ellenfél nem fogja hagyni.
0: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
0: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
1: több kéne belőlük.
0: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
0: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
1: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
0: Igen, a helyzet az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
0: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a dzsúdósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
0: Ilyen nincs.
1: Nincs.
0: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
0: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
0: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
0: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni. De ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre, és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar dzsúdónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a dzsúdót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar dzsúdót felhelyezte a dzsúdó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát minden
0: MVM domba, igen. Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nagyon, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, 2-vel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátai lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnál maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre. Hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Az elmúlt percekben Szegő Tibor Tóth Krisztiánt kérdezte. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az óbudai Aranypatkó lovardába látogatunk. Az Aranyhegyi út 18 alatt működő lovarda 1987 óta üzemel, és 96 óta a lovardán belül működik az Aranypatkó lovas egylet, melynek vezetője Partics Katalin. A magyar színekben junior világbajnok, csapatban felnőtt VB bronzérmes egykori kiváló öttusázó 2000-ben és 2004-ben görög színekben két olimpián szerepelt. Pályafutása végeztével sem szakadt el a sporttól, ám hétköznapjait ma már mai különleges helyszínünk irányítása tölti ki.
1: Ja, ez nagyon sajátos ez a hely, mert a legtöbben, amikor először érkeznek, fel sem ismerik, hogy elmentek a lovarda mellett, mert annyira egy olyan úton helyezkedik el, ami folyamatosan lakóházakból áll, és akkor egyszer csak az utolsó lakóház az a lovarda egyben, és ezt követi egy hosszú mező, ami szerencsére még nincsen beépítve, és remélhetőleg nem is lesz, és a besorolásából adódóan ebben tényleg bízhatunk hosszú távon is, hogy a sportszülő közpark nem lesz talán beépítve. Tehát egy nagyon tényleg különleges a helynek az adottsága, vagy azt azért nem mondom, hogy kialakítása, mert ez inkább így kevésbé szándékosan alakult így, mint ahogy az élet hozta. Tehát van egy nagyon hosszú telek, és fölfele a telken hosszúkásan épültek az istállósorok, de hát nem egy ilyen konkrét terv alapján, hanem az előző tulajdonos, aki már meghalt sok-sok évvel ezelőtt, ő mindenféle állatot tartott itt, és mindig épített egy istállót, ami éppen eszébe jutott. És aztán később ennek a tulajdonosnak a párja alakította teljesen lovardává ezt az intézményt.
0: Innen most ugyan nem látható a fák és a bokrok és az épületek takarása van, de valóban hát tényleg Budapesten vagyunk, hiszen ha az ember körbenéz, akkor a Budai-hegység, a távolban a Pilis, tehát tényleg gyönyörű helyen vagyunk, és egyébként hallható mögöttünk, itt mennek az autók, de egy picit akkor sétáljunk bejebb is, és hát most ráthagyatkozunk, mutassuk egy picit be ezt a helyet a hallgatóknak.
1: Van 39 boxunk, ami ugye azt jelenti, hogy egyesével laknak benne a lovak, és ezen kívül van félridegtartásos részünk is, ahol elválasztott karámokban 3-4 ilyen laknak együtt a lovacskák, és a boxok között is vannak teljesen hagyományos zárboxok, illetve angol boxok is itt az udvarban. Itt az udvarban kialakítottunk, már attól kezdve, hogy én itt így elkezdtem tevékenykedni, lovasiskolát kialakítani, egy nagyon picike pályát, ami igazából egy kis termetű póni tud csak kényelmesen körbe sétálni, ügetni nem is, és itt kezdtük el csinálni a póniovi foglalkozásokat, és kint a mező felé látjuk a szép nagy szénakazlat, szalmát is látunk, fedeles lovardát is látunk, amely egy könnyű szerkezetes sátorból van, körkarám, amiben szabadidomító munkát tudunk végezni a lovakkal, illetve a kezdő kis lovasokat ott tudjuk először elengedni, tehát annak is több funkciója van. Amellett van egy olyan rámpa, amin a mozgásérülteket tudjuk felszállítani alulra. Látunk egy nagyon csúnya kék konténert, amire azért van szükség, mert ugye mindenféle szabályozás van arra, hogy hogyan kell a lótarágyát tárolni és elvitetni, és két nagy homokos pályánk van, az egyik az egy díjlovas négyszög, csak nem szabályos méretekkel, de ott a díjlovas négyszögnek a betűit tudjuk felnőtteknek is tanítani, gyerekeknek is, mert mindegyikhez van egy kis ábra is, és a nagy pályán szoktunk ugróedzőseket tartani.
0: Jól látom, hogy most megérkeztünk Pegihez, illetve nem tudom, hogy ez valóban Pegi-e, ben vagyunk tényleg az istállók között, mellettünk kacér, és ugye említetted, hogy az a kisméretű pálya, ahol egy póni csak körbe tud sétálni. Olvastam egy interjút veled, amikor azt mondtad, hogy nyilván volt öttusázóként, és a lovaglás volt az egyik, ha talán nem a legnagyobb kedvenced a szeretett sportágban. Akkor azt mondtad, hogy azért szerettél volna lovasiskolát nyitni, mert egész egyszerűen nem lehetett hol, nem hogy felnőttként, de gyerekként megtanulni ezt a sportágat, vagy egyáltalán csak lovagolni, és azt hiszem, hogy ez az első lépcsőfok.
1: Igen, azt vettem észre. Ugye úgy kerültem ide, hogy Molnár Tamás öttusa lovasedző itt tevékenykedett, azután, hogy eljött a válogatottól, és őt kerestem föl, miután átigazoltam Görögországba, hogy továbbra is itthon folytathassam az edzéseket, fölkészülve a 2004-es olimpiára. És hát akkor, amikor itt lovagolgattam, meg aztán az olimpia után megvettem az ő egyik lovát, azután láttam azt, hogy jön egy csomó picike gyerek, és annyira megható volt ez számomra, mert én viszonylag későn találkoztam a lovaglással, tehát 16 évesen jött az a lehetőség, hogy ha a triatlon helyett öttusázni fogok, akkor ingyen lovagolhatok. Így kezdtem el lovagolni, tehát ez a gyerekkori vonzó önbizalom hiába volt meg bennem, nem kicsit semmi foganatja nem volt, és azt látni, hogy itt jönnek ezek a picike gyerekek, de el vannak küldve, mert hogy kicsi még hozzá, meg veszélyes, meg a gerincei így úgy, meg mindenféle kifogások közepetten nincs lehetőségük lovagolni, ez annyira szomorú volt nekem, hogy aztán eltelik pár év, és lehet, hogy el is múlik belőle ez az ihlet, és akkor kimarad egy óriási nagy élmény lehetőség.

0: édesanyád szülei ugye görög származások, éppen ezért 2000-től görög színekben versenyeztél tusázóként. Ezt hogy élted meg egyébként akkor, hiszen ettől függetlenül végig Magyarországon éltél és itthon készültél a Honvédban? Milyen érzés mondjuk egy sikeres magyar junior versenyzőnek, akinek nyilván van görög kötődése, mondjuk az olimpián éppen a magyar himnusz hallani, amikor ugye Vörös Zsuzsa nyert, és milyen érzés, nem mondom, hogy nem a hazádat képviselni, de egy második hazádat?
1: Hát igazából rossz érzéssel sosem töltött el az, hogy úgy halljak magyar himnuszt egy versenyen, hogy én nem vagyok a részese. Amikor én átigazoltam, 97-ben kerestek meg először a görögök, akkor még ugye nem is volt programon a női öttusa. A 98-ban dőlt el, hogy 2000-ben programon lesz, és az is, hogy 2004-ben Athén nyeri meg az olimpiát, tehát hogy akkor 2000-ben indulhatok egyáltalán olimpián, 2004-ben meg hazai pályán indulhatnék olimpián, ha görög lennék, úgyhogy ezek voltak egy picikét ilyen döntő motivumok, illetve hát azért bevallom, persze, tehát már akkor bőven 20 akárhány éves voltam, 24-28 voltam az egyik, aztán a következő olimpián, tehát olyankor azért már gondolkodik az ember az egzisztenciális kérdéseken, főleg akkor, hogyha egy olyan sportot űz, amiben napi 6 órát kell edzeni, tehát más dolgozni mellette, karriert építeni, nem lehet elkezdeni igazából, és hát azért görög versenyzőként akkoriban még bőven-bőven jobban voltak értékelve anyagilag a sportolók, úgyhogy ez is egy szempont volt, illetve az is, hogy a magyar válogatott erős volt, és szerencsére én az erős tagok egyike voltam, tehát második számú olimpiai kerettagként igazoltam el Görögországba, de nagyon-nagyon sokat kellett válogató versenyeznünk ahhoz, hogy csapatba kerüljünk. A nemzetközi versenyekre kijutásért is külön kellett válogató versenyeznünk, és az átigazolásommal én ebből szépen kivontam magamat, és teljesen alanyi jogom, mint egyetlen görög női tusázó, aki nemzetközi porondon labdába rúghat, válogató versenyeken való elfáradás nélkül mentem a világkupákra és az olimpiai válogató versenyekre.
0: Az öttusa az már teljesen a múlt, hosszú idő telt el azóta, követed még az öttusát?
1: Követem valamennyire, nem vagyok teljesen napra kész. Gulyás Michelre végtelenül felnézek, zseniális versenyzőnek tartom. Én ott tettem pontot teljesen a végére a saját pályafutásomnak, hogy az öcsémmel indultunk a Masters versenyeken, és most szeptemberben Gyömrön volt az utolsó világbajnokság, ahol mi voltunk az utolsó lovasok, a legutolsó lovasai az öttusa világnak.
0: Viszont aki esetleg azt találná mondani, hogy a kemény munka nélkül ért mindezt, hát aki dolgozott már lovardában és lovakkal, az pontosan tudja a koránkelést és a fizikai munkát, és bizony a lovakkal nagyon-nagyon sok munka van, és azért gyanítom, kanyarodjunk vissza most már az aranypat lovardához, hogy ezt a munkát nem egyedül végzed, és hát azért itt van munkátok vele bőven.
1: Igen, valahogy sose. Illetve nem igaz, ugye most itt a görög átigazolással kapcsolatosan pont arról hallottam, hogy sikerült egyszer a könnyebb utat választanom, de ezzel a lovardázással egy kicsit sem. Ez nagyon emberpróbáló, és tényleg elköteleződés és elhivatottság nélkül ezt nem lehet csinálni, szóval nagyon-nagyon sok olyan hajnal volt, amikor reggel 5-kor itt kezdtem, hogy utána még a többi dolgomat is el tudjam intézni, és akkor azért még este 8-kor is itt voltam. Szóval kemény, igen, ez kemény, és kollégák nélkül nem nagyon tudnám megcsinálni.
0: Említettünk most már ugye az istállókat, említettünk, hogy van egy kis sétáltató, de ugye azt is tudjuk, hogy egy lovaglás, mint olyan, az egy nagyon széles körű dolog, és ugye ha már az olimpiáról beszéltünk, most pontosan tudjuk, hogy a lovak kikerültek az olimpiai sportákból, de a lovaglás nem csak ennyiből áll. Az előző olimpián volt ismét magyar lovas militariban, nálatok elsősorban a dresszázs, vagyis a díjlovaglás, illetve a díjugratás az, ami dívik.
1: Ennyire nem mondanám speciálisnak a mi irányultságunkat. Igen, angol stílusban lovagoltatunk, ezen a szinten abszolút igaz. Westernben nem vagyunk jártasak, képzettek. Az angol stílusnak, a díjlovaglásnak és a díjugratásnak az alapjait igyekszünk átadni, mert az elhelyezkedésünkből adódóan jellemzően gyerekek jönnek hozzánk lovagolni, egészen picike gyerekek is, ugye, ami így életre hívta ezt az egész lovasiskolát.
0: Bocsánat, akkor ha már egészen pici gyerekek, mikortól vártok mondjuk akár először érkező gyerkőcüket, hogy kipróbálják a lovaglást?
1: Igen, ugye ez volt az, amit így észrevettem a saját kis lovas edzéseim elvégzése előtt után, hogy ezek a nagyon-nagyon picike gyerekek, akik még beszélni sem tudnak szinte, tehát ilyen 2 éves kor, vagy még kisebb, hogy őnekik találtuk ki a póniovi foglalkozást, ami egy abszolút képességfejlesztő kis hozzászoktató lovas foglalkozás, és hát van, aki odajön először erre a foglalkozásra 2 és 4 éves kor között, de igazából utána egyből átpártol már a lovasiskolába, ilyen negyed órás sétára, aztán fél óra órás futószáras foglalkozásra. A lovakat ugye azt szerint kell egy lovas iskolában összeválogatni, hogy mire alkalmasak. Hát azok az ilyen extra nyugodt pónik, akik boldogan sétálnak tényleg egy rossz mozdulat nélkül egész állónap, azok azért ritkán alkalmasak, vagy mennek nagyobb teljesítmény nyújtva egy ugróversenyen. Úgyhogy a lovasiskolánknak igazából ott van a felső határa, hogy ugróedzést már nem tudunk tartani a lovasiskola keretein belül. Díjlovaglás teljesen alapjait meg tudjuk tanítani, és aki tovább akar lépni ezen a szinten, saját lóval, vagy félbértartott lóval ezt meg tudja tenni nálunk is. Tehát az edzők azok képesek rá, képzettek ezen a területen, a lovak képességei a korlátozottabbak.
0: Szakképzett edzők nélkül tehát mit sem ér egy lovasiskola, ám ami talán még ennél is fontosabb, az az elhivatottság. A lovasiskola egyik ilyen oktatója Tóth Melinda.
2: 27 éve kezdtem a lovaglást, saját lovaim is voltak, a jásságban éltünk 10 éven keresztül, a gyerekem is ott töltött az első 10 évét, úgyhogy 6 hónapos korában ő már saját lovon ült, benne is megmaradt, most már 18 éves, és ez egy abszolút egy életmód.
0: Ha az ember ránéz egy lóra, az nyugalmat és tekintélyt parancsol és sugároz. Hogy látod oktatóként, milyenek a mai gyerekek?
2: Akik ide járnak, azok nagyon nagy lelkesedéssel vetik bele magukat. Tehát ugye itt van disznó is, van nyúl is, macska is, ugye lovak, kutya is, tehát hogy tényleg olyan nagyon szeretik a természetet meg az állatokat, és én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog az, hogy nem csak egy ilyen fedett lovardában körbe-körbe menni, hanem itt tényleg egy ilyen hatalmas területen, friss levegőn, zöldvezetben, és szerintem az, hogy a budapesti gyerekeknek ez lehetőség adott, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
0: És egyébként hogy érzed, kihasználják ezt a budapestiek, vagy tudnak róla? Tehát hogy néz ki most itt az élet, mennyire kell reklámot csinálni annak, hogy igenis a gyerekek jöjjenek ki a szabad ég alá és sportoljanak?
2: Hát a reklám meg a marketing az mindig mindenkinek kell, tehát ezt tudjuk jól. Szerencsére azért nagyon sokan járnak ide, másfél-két éves kortól. Persze az csak sét, hogy fogjuk a gyerekeket, de egészen volt már nálunk olyan, hogy egy 85 éves néni a születésnapjára ezt kapta, hogy felülhessen lóra, úgyhogy nagyon széles a skála korban. Mentálisan, vagy esetleg fizikailag egy kicsit hátrányosabb helyzetű gyermekekkel is foglalkozunk. Magyar nyelven is, angol nyelven is folyik, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sokoldalú dolog. Az itt dolgozóknak, tehát a légkör, ez amit úgy mondom, hogy kollégák. Fantasztikus, nagyon-nagyon jó, és nagyon sok humort viszünk bele. Tehát, hogy nagyon sokat lelkizünk a lovasokkal is, egymással is, nagyon sokat nevetgélünk. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív légkör, ez szerintem pótolhatatlan.

0: oktatók, a lovasok és az egész lovarda életébe segít bepillantást nyerni Zinger Ildikó, az Aranypatkó adminisztrátora.
1: És én úgy hallottam egyébként Partics Katalint, hogy ez az adminisztrátor, ez jelent mindenest, jelent jobb kezet. Most már 10 éve együtt dolgoztok, hosszú utat jártatok meg együtt, hosszú idő telt el azóta, hogy együtt dolgoztok az Aranypatkó élén, illetve vezetésével. Mi mindennel jár ez, hiszen ugye azt mondjuk, hogy lovarda, az, hogy ez így működjön, ahhoz nem egy, nem két ember kell, nem sok, és ugye ti vezetitek gyakorlatilag ezt a csapatot.
2: Igen, ez nagyon összetett feladat, mert ugye minden munkahelyen, ami üzemel Magyarországon kell, egy fontos adminisztrációs rész a különböző kötelezettségek miatt, és mivel elég sok lovas jár ide, az ő beosztásukról, illetve a lovak beosztásáról is gondoskodni kell, illetve a kollégákat is össze kell fogni. Mert ugye lovaglás, ló és lovasoktató nélkül nem tud létrejönni.
1: Egy biztos, most már sokadik emberrel beszélgetek, és az, hogy itt mindenki mosolyog, és mindenki jól érzi magát, ez közös. Ennyit jelent a lovas terápia, még akár rátok nézve is?
2: Egyrészt szerintem ez fakad a Katiból, hogy nagyon kedvesen, aranyosan vezeti ezt a lovardát, tehát kevesen érezzük úgy, hogy kötelező dolgokat csinálunk, inkább egymásért, meg a lovasokért dolgozunk. Másrészt szerintem jó csapat jött össze. A harmadrészt a lovasok örömmel járnak ide, jól érzik itt magukat, és ez meg rajtunk is meglátszik. Az édesapám is lovas ember volt, egész pici kora óta, mert a nagyapám is az volt, és igazából egészen haláláig a lovas színházban is szerepelt, úgyhogy a lovak szeretetét hozom onnan, az, hogy nem lettem lovas, hát ez egy másik kérdés.
1: Hogyan tovább, mik a távolati célok és mik a tervek, hiszen ugye az élet nem áll meg, és hát ti is haladtok a korral, most ugye terápiás lovaglás, parasportoknak és különböző sérülteknek is ugye lovagoltattok, de van itt lovas ovi, lovas iskolai táborok, tehát mi mindennel várjátok ide a hétköznapi embereket?
2: Nagyon szeretnénk fejleszteni a délelőtti lovaglást, hogy minél több iskola, óvoda jöhessen hozzánk, illetve a terápiás rész, de hát ugye ezt nagy részt Kati csinálja. Az én nagy tervem, hogy továbbra is remélem egészen nyugdíjas koromig tudom ebben támogatni.
1: Miért pont az Aranypatkó lovarda?
2: Szerintem nagyon jó itt a légkör, jó itt lenni, mint ahogy majd lehet látni, hogy nyáron a nagylányok, akik már mondjuk nem táboroznak, mert kinőtték, attól függetlenül itt töltik a napjaikat. Aki idejön, az itt jól érzi magát, a szülők szokták mondani, hogy ide járnak pihenni. Kellemes a környezet, jó a légkör, mi más lehetne még?
1: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig az Aranypatkó lovardában vagyunk, Óbudán, és Partics Katalinnal beszélgetünk. Hogy néz ki egyébként itt a napi élet?
3: Karámozzuk a lovakat, az iskola lovakat nem annyira, ők csak hétfőn a lópihenő napján mennek ki karámba, ugye pihengetni, legelészni. A bértartott lovak járnak ki minden nap karámba. Egyesével karámozzuk őket a testépségük érdekében, illetve hát van olyan, hogy egy-két lovat összeszoktatunk, mert azért mégiscsak társas lény a ló, és jobban el vannak, hogyha közel lehetnek a másikhoz. Az iskola lovak pedig hát hétfő kivételével minden nap dolgoznak, úgyhogy ők nagyon boldogok, amikor bent lehetnek a kis kuckójukban, és pihengethetnek, meg ehetik a szénájukat. De egyébként a napirend az egy teljesen általános lovardai napirend, reggel 6-kor etetés, szénázás, abrakolás, utána kezdődik a trágyázás, bealmolás, delesetetés, közben ugye kikarámozás, bekarámozás, akkor délután egy pár óra kis szusszanás, és akkor este 6-kor újra etetés.
1: A lovas oviról már beszéltünk, aztán lesznek majd itt ugye nyakunkon a nyár lovas táborok is. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon komoly fizikai munkával jár, ha valaki lovagol és lovakkal foglalkozik, de azt hiszem, hogy többek között ezeknek a nyári táboroknak van egy másik fontos jelentősége is. Egyfajta rendre, rendszerre és egy elfogadásra tanítják azokat a gyerekeket, akik megismerkednek a lovaglással, hiszen itt nekik igenis nagyon komoly felelősségeik vannak.
3: Igen, ugye attól kezdve, hogy valaki ide beteszi a lábát, attól kezdve nagyon szigorúan vonatkoznak rá a szabályok. amik elsősorban az embereknek a testépségét igyekszik biztosítani, másrészt pedig a lovaknak a testépségét igyekszik biztosítani. A lovard ugye veszélyes üzem, tehát ezt aki nem tartja be, azt mondjuk ilyen még nagyon ritkán fordult elő, de megkérjük, hogy akkor menjen el. Szerencsére ezt könnyen meg is értik a gyerekek is, és ez egyszerűen abból a szimpla tényből következik, amiért általában a lovasterápia is hatékony tud lenni, mert hogy a ló a méretéből és a személyiségéből adódóan tiszteletet követel meg az embertől. Tehát az, amire ugye nagyon jól tudjuk használni a gyerekek oktatása során, tehát hogy a kötelességtudatot, a tiszteletet, az alázatot, odafigyelést ugye a lovakon keresztül nagyon-nagyon jól tudjuk tanítani, és egyszerűen azért, mert a gyerkőc érzi azt, hogyha a lóval szemben nem azt csinálja, amit mondunk neki, akkor baj lehet. Nem félelemből, hanem egyszerűen megértésből.
1: Említetted, hogy sajnos a mai első vendéged, aki délután jött volna lovagolni, lemondta. Méghozzá egy mozgássérült fiatalemberről beszélünk, hiszen azért azt se hallgassuk el, hogy aki akár ennek a műsornak a kapcsán most először kap kedvet ahhoz, hogy kijöhessen, ti szeretettel várjátok akár a mozgássérülteket is.
3: Igen, természetesen ezeken a területeken, tehát a fogyatékossági területeken vannak kontraindikációk, amiket nem hághatunk át, de azért a legtöbb sérültség mellett lehet lovagolni. Nálunk van gyógypedagógiai lovasterápia, illetve hipoterápia is, de ez a környezet annyira arra nem alkalmas, tehát ott sokkal nagyobb nyugalomra van szükség itt az út mellett, és a sok-sok gyerekkel a lovasiskolában kevésbé nyugalmas a környezet, illetve én nekem az egyik végzettségem a lovaskultúra oktató, és az után csináltam még meg a Fóti lovasterápiás központban a parasportoktatói képzést, tehát én igazából az összes sérültségi kategóriával foglalkozhatok, de nem mint terapeuta, hanem én fogyatékos személyek szabadidő sporttevékenységének az oktatója. Az, amit például az említett fiatalemberrel csináltunk volna ma is, az a szeptember végi parasportországos bajnokságra készülés, és ami végtelenül fontos, hogy életminőségjavító. Tehát ő hétről hétre különlegesnek érzi tőle magát, hogy képes rá, hogy meg tudja csinálni, hogy versenyre tud menni, hogy együtt tud működni egy állattal. Szóval így vannak fotók is a versenyekről, minden évben el szoktunk menni, most már nem is tudom, talán 6. éve, erre a parasportországos bajnokságra, ott is lehet fotókat látni őróla is, és a sérült versenyzőimről is, és még sok mindenki másról, hogy érdemes tényleg megnézni, hogy micsoda örömet tud jelenteni.

0: láttuk az istállókat, láttuk a lovakat, láttuk az irodát és a belső helyiséget. Itt vagyunk egyébként Rudi mellett, éppen itt egy malac, ha jól látom, a tyúkolban.
1: Igen, a gyönyörű tyúkolunkat Rudi lakja éppen, mert a tyúkokat és a kacsákat elvitte a róka. Amúgy is, hogy ugye minél színesebb legyen a kis lovardánk, azért is szerettem volna egy ilyen baromfi udvart. Másrészt pedig azt gondolom, hogy annak is nagyon jó hatása van, hogyha a minket környező panel lakótelepekből ide látogató gyerekek látják azt, hogy akkor melyik állat melyikkel, melyikre mi a veszélyes. Ezt el szoktam mondani, hogy ez nem csak a mondókákban van így, hogy a róka elvitte a tyúkot, hanem ez a valóságban is így van sajnos. Most a nyári táborra, amik nem sokára kezdődnek, szeretném újra benépesíteni, de kecskét is szeretnék, hogy lerágja a gazt, és tyúkot is, hogy legyen megint friss tojásunk.
0: És egyébként valóban említetted a környező lakótelepeket, hát hogyha elnézünk, éppen ezen morfolíroztunk, hogy azon ott Békás, illetve Mocsárdő, de egy biztos itt vagyunk Óbudán, és tényleg 2 perc a város zajától, amennyire sportértéke van ennek a helynek, annyira van társadalmi és oktatási jelleg, és amiket elmondtál, itt minden arról szól, hogy egy újabb felnövekvő generációt megtanítsunk, megtanítsatok elfogadni a természetet, és együttműködni vele, és talán kicsit mutassanak több tisztelt

0: varda érzést minden egyes zajával és illatával és minden egyes veletartozójával mindenki megismerheti, aki kijön ide az aranypatkóba.
1: Ez így igaz, ugyanis a lovasiskolában nem csak gyerekeket, hanem kamaszokat és felnőtteket is várunk, illetve szeretnek is hozzánk járni szerencsére. Van kis társasági életünk is, szoktunk itt közös programokat szervezni. Vannak ugye stabil bértartóink, akik itt tartják a lovaikat, úgyhogy nagyon klassz kis csapat élet zajlik itt.

0: Remek hangulat, pezsgő klubélet várja tehát az ide látogatókat, és a szakmai munkában sem lehet komoly kivetnivaló. Erre enged legalábbis következtetni az a tény, hogy az egykori kiváló öttusázó, majd mesteredző Pávölgyi Miklós is idehozza unokáját lovagolni. 2001 és 2016 között a magyar öttus a szövetségi kapitányaként 18 világbajnoki arany fűződik nevéhez, és szeretett sportága büszke nagypapaként is a mai napig élete része, még ha az öttusából száműzték is a lovaglást.
1: Hát sajnos megszűnt, de egyszerűen nem lehetett ezt tovább vinni, mert azok a lovagási lehetőségek, amik korábban rendelkezésére álltak a különböző nemzeteknek, ezek általában katonai lovardák voltak, felszámolódtak, és így aztán lényegesen kevesebbet edzettek a öttusázók, míg nem, mert mindenkinek voltak saját lovaink. Ehhez képest aztán elkezdték a gyengébb pályákat építeni, akkor még kevesebbet edzettek. Úgyhogy a végén nem volt elég látványos, és nem volt olyan követelmény, ami igazán megemelte volna ezt a sportágat, vagy azon a szinten tartotta volna. És ugye bejött ez a OCR-nek nevezett akadálymászás, amit a gyerekek, főleg a fiatal gyerekek nagyon szeretnek, hogy lovaglással nem találkoztak. Az idősebbek azok nyilván lovagláspártiak, mert ennél szebb sport nincs, mint a lovaglás, és élvezetesebb sport sincs, de most már az ötös ebben az OCR-rel megy, majd meglátjuk, mi lesz Los Angeles után, de szerintem csak romlani fog a helyzet az ötös a szempontjából.
2: Viszont a lovaglás az nem csak az öttusáról szól, hanem a lovakról, a lovaglásról és az egészséges életmódról. Boldog nagypapaként ezek szerint a lovaglástól nem szakadt el ilyen szempontból.
1: Nem, hát én nagyon szerettem lovagolni, hát most már azért élemedett koromról volt tekintettel nem kockáztatom meg a derekamat, de nagyon nagy élmény, és a gyereket is azért hoztuk ide, hogy megismerkedjen ebből a sporttal, mert az a véleményem, és ezt a maradék öttusázóknak is mondom, hogyha megvan a lehetőségük, annyira tanuljanak meg lovagolni, hogy el lehessen menni önállóan egy tereplovaglásra, nem kell profinak lenni, de egy jó átlagos lovastudás az, hogy úgy mondjam, az általános kondíción állásnak egy jelentős része lehet, és élményszerző.
2: És akkor nem is csak mint mondjuk egykori sikeres mesteredző és sportoló, hanem mint nagypapa, mint nagyszülő. Miért jó, hogyha gyerekek lovagolnak?
1: Mi gyerekünkkel volt némi probléma, nem nagyon akart beszélni, de aztán megjött a hangja, itt most már nem lehet lelőni, és ez a lovaglás sokat segített neki, mert ugye csak-csak az van, hogy egy ilyen hatalmas állattal elbír, tehát azért növekszik az önbizalma, és emberekkel találkozik más közegbe, más társaságokba jár, ugye más lovas gyerekekkel is találkozik. Mindenképpen hasznos, egy kicsit más sport mellette járni az iskolával, úszni, meg tornázik, sok mindent csinál, de ezt nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy manapság a szülők sokkal jobban forszírozzák, hogy a gyerek sportoljon, nem feltétlenül élsport irányba, de hogy mozogjon, az nagyon fontos. És hát az is jó, hogy a legtöbb iskolában van úszóoktatás, ahol megtanulnak úszni, hát az alapfontosságú az életben. Én azt gondolom, hogy az élsport lehet, hogy nehezebb helyzetben lesz a továbbiakban, mert ugye az egyetemi beiskolázások, meg a tanulás fontossága azért az meg minden családban jelen van, de maga az, hogy egy kisgyerek sportoljon, az élet fontos.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben az óbudai aranypatkoló vardába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Resztel volt a leggyorsabb a kanadai nagydíj sprint időmérőjén. Stabil a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapota. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robbie Keane. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte szerződése felbontását. Robbie Keane decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál, most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok szlován edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Nem sikerült a bravúr, 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelemmel áll csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Elvette a Szolnok pálya előnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Európa bajnok lett Érdi Mária a vitorlázók Ilka hajó osztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét EB-t az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajó osztályban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A magyar idő szerint ma 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki középiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az oroszbarát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyerek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív. Továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M7-es Letenye felé vezető oldalán, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu-on.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kikapott a németektől a férfi jégkorong válogatott az Elit VB-n. Egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Russell volt a leggyorsabb a kanadai nagydíj sprint időmérőjén. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem sikerült a bravúr 6-2-re, kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az Elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így 3 vereséggel is 1 győzelemmel állt csoportjában. A tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Erdélyi Márk szólaltatta meg a találkozót követően.
2: Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhezzel látunk.
3: De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
2: Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egyik szert a vége.
3: Már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött, de te hogy érzed belülről, szerinted is érződik az az 1 év munka, amit beletettetek?
2: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Ez a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben, de én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly láttunk, úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatéről a küzdés, az nem sérült szerintem tavaly óta egyáltalán.
1: Hivatalos megerősítés továbbra sincs, de egybehangzó sajtóírek szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robbie Keane. Az ír vezetőedző decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. Szintén sajtóírek szerint Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-ben frissen feljutott Budapest Honvéd. A Kisfesti Klub a közleményben úgy fogalmazotta, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City éléről Pep Guardiola, a spanyol menedzser, ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor Liga kupát is nyert, emellett pedig Bajnokok Ligája győzelemre is vezette a csapatot.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elvette a Szolnok pályaelőnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Per Zoltán 24 ponttal járult hozzá, tegnapi sikerhez majd Szekeres Péternek nyilatkozott.
4: A statisztikai adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
5: Próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccs tervet, és ez most bejött.
4: Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a 3. mérkőzésen a döntőben.
5: Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, de ez egy nagyon fontos meccs lesz.
4: Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépést megtenni nektek.
5: Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy, ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
4: Beszéljünk a te teljesítményedről, olyan, mint hogy a pókerarccal végigtolnád a mérkőzéseket, és 23-30 és ezen a mérkőzésen 24 pontot dobtál, tehát ez kimagasol itt a szurkolók MVP-t emlegetnek.
5: Nem foglalkozok ezzel, csak próbálom a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot.
1: A Szolnok tehát hazai pályán kapott ki és került hátrányba a bajnoki döntőben. Künyanszki Boriszt szólaltatta meg a vesztes csapatból Szekeres Péter.
4: Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
6: Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem volt válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem, meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásba, a védekezésbe. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítjuk ki.
4: Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
6: Mindenki a csapatból, én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettük, még mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt, vagy a playoffból nagyon szerepelt, szóval az biztos, hogy fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
4: Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
6: Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt, jobbak leszünk ettől, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
1: Sorozatban az ötödik bajnoki címér hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben. Az FTC idén a Honvéddal vívja a három győzelemig tartó finálét. Az első meccset 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus is élőben közvetíti. Manherz Krisztián, a Ferencváros válogatott játékosa így várja a döntőt. Szőke Viktória riporter.
7: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelű is lesz ez a sorozat majd most.
8: Mennyire lehet kiindulni egy Magyar Kupa döntőt, illetően ugye akkor is a Honvéddal játszottatok? Hogy milyen emlékeid vannak arról? Bőfél évvel ezelőtt volt.
7: Azt gondolom, hogy azért egy egymérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapat, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
1: 20 év után befejezi aktív versenyzői pályafutását az olimpiai bronzérmes, rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra. A 27 éves sportoló a 2017-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett, tavaly pedig aranyérmes lett az EB-n, idén azonban súlyos térdsérülés miatt lemaradt a milánói cortinai téli olimpiáról. Jászapáti Petra visszavonulása hátteréről így nyilatkozott.
9: Júliusban volt a keresztalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban. Az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy nem.
1: Telegdi Attila lett a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség új elnöke. A szervezet tegnap tartotta tisztújító közgyűlését. Az elnöki pozícióért ketten indultak, miután a tisztséget 15 évig betöltő Kúrsa Lajos visszalépett a jelöltségtől. A közgyűlés Telegdi Attilát választotta meg, aki korábban dolgozott szövetségi kapitányként, illetve a rövidpályás gyorskorcsolya szakág vezetőedzőjeként és igazgatójaként is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Európa-bajnok lett Érdi Mária a vitorlázók Ilka hajó osztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét EB-t az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajó osztályban. Most őt hallják.
10: Párizsi olimpia óta nagyon-nagyon mélyponton voltam, és amikor eldöntöttem, hogy vissza szeretnék térni ebből a sérülésből, akkor ez volt az a pillanat, amiért dolgoztam minden nap a gyógytornászommal, és nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény, mert ez azért a magyaroknak hihetetlen eredmény, nem sok ember mondhatja Magyarországról vitorlázásban Európa-bajnoknak magát.
1: Érdi Máriát hallották. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes Beat pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Hát most számomra egy nagyon érdekes személlyel lesz szerencsém, vagy van szerencsém beszélgetni és interjút készíteni. Azt is elárulom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott és játszik az életemben ahhoz, hogy én azzal az eredményes sportolóvá tudtam válni, és természetesen ennek köszönhetően abban is, hogy most hol tartok az életben. Minden titulust, vagy bármit mellőzve, abszolút elégedett vagyok egyrészt a sportolói pályafutásom, egyrészt azzal, ahol most tartok, és ezt nagy részben dr. Kemény Dénesnek köszönhetem. Szia Dénes, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Pista. Nem nekem köszönheted, én segítettem sok mindenben, de hogyha nem vagy az, aki, akkor nyilván ez nem alakult volna így. Az, hogy nekem segítenem kellett, az egy más tészta, de hát az olyan időket éltünk.
1: Nagyon-nagyon érdekes kapcsolatunk van, hiszen már gyerekkorom óta azt mondhatom, hogy amikor már elkezdtem tudni, hogy vízilabdázok, azon belül is kapus vagyok. Nekünk volt egy olyan nexusunk, hogy ez a mi lett volna, ha én Magyarországon születek, és itt lettem volna a válogatott, és ezt a kérdést nagyon sokszor kerülgettük, míg aztán egyszer odaig jutottunk, hogy ez meg is valósult, és számomra mindig olyan érdekes és bizsergető érzés volt veled beszélgetni, még anno, még amikor még szlovák válogatott voltam. De bevallom őszintén, sosem vettem komoly, amikor arról volt szó, hogy magyar válogatottságnak a lehetősége felmerüljön. Aztán egyszer csak így beindult minden, és hát lényegében teljesen megváltozott az életem. Belekerültem egy olyan közegbe, ami számomra egy ilyen vágyott, vagy egy ilyen áhított profi vízilabda közeg volt. Annak minden sportszakmai, minden emberi előnyével és tanulási folyamatával, mert nem volt ez túl egyszerű, vagy nem volt zökkenőmentes. Viszont ennek a csúcsa mindig a magyar válogatottban való szereplés volt, az a fajta maximalizmus, ami egy kvázi megfeleltetési kényszer is volt a sportág részéről, de hát ezt így elárulom neked, hogy ezt te sosem kívántad szerintem, hogy mondjam, lazítani, hanem inkább feszítetted, hogy ha már eddig ez történt a magyar vízilabdázásban, akkor nehogy már a te neved alatt ez lazuljon, ezt inkább próbáltad inkább jobban feszíteni, és azt is elmondom neked, hogy ez azért érződött mindig a csapaton, de valamit azért mégiscsak jól csináltál, hiszen olyan eredményeket tudtál felsorakoztatni itt a saját edzői pályafutásod mögött, vagy mellé, ami példátlan nem csak ide-haza, de nemzetközi szinten is. Még azt is belevéve, hogy azért voltak olyan emberek, akiknek a nevét, hogyha így felsoroljuk, akkor ugye azt is lehet mondani, hogy jó, velük könnyű, de mármint olyan tehetséges játékosok, de a tehetségekkel sosem könnyű bánni, és vagy a tehetségek sosem mindig garanciák arra, hogy ott lesz eredmény, és főleg, hogy a csapatsportról van szó, mert ezeket össze is kell hangolni. De nem ezzel akartam kezdeni, Dénes, mert egyből beleugrottunk a szakma közepébe, hanem igazából azzal, mert ugye nemrég találkoztunk a 20. évfordulójának az alkalmából az aténi győzelemnek, és hát rádöbbentünk arra, hogy rohan az idő, hogy ilyenkor az élik megkérdezni, hogy vagy Dénes.
2: Hát köszönöm, jól. És most itt a bevezető alatt azért ugye bugráltak az agyamban az élmények, meg az emlékképek. Én téged legelőször még bőven komoly edzőként a pozsonyi 94-es EB-n láttalak lelátóról védeni, és akkor ott a mellettem ülők mondták, hogy hívnak. Miközben a nevelőedződet már nagyon régóta ismertem, mert amikor én végeztem az állatos egyetemet, én Tatabányán kezdtem játszani, mert ott dolgoztam, és oda átjárt Révkomáromból a helyi szlovák bajnokságba szereplő csapat, és a legjobb játékosuk, ugye te nevelőedződ volt, a Gajdács Andris. Na mindegy, én ott láttalak téged védeni. Aztán az elődöntőt a magyar csapattal játszottátok, ahol meg a apám volt az edző. És én ott láttalak először, aztán ugye ezt követően egészen 2001-ig konkrétan nem került szóba az, hogy te felvidéki szlovák válogatott kapusként, esetleg a magyar válogatott hosszabb távú esélyeit megpróbált, de aztán Fukuokában, amikor egy nyögvenyelős meccsen végül nyertünk a szlovák csapat ellen, akkor a medence partján megkérdeztem, hogy érdekelne, és akkor utána már rögtön ősszel az akkori szövetségkapitány, aki ugyanaz a Gajdács Andris, aki neked a nevelőd volt, beültem az autóba, és elmentem, és ott a gimnáziumhoz közel, ahol a igazgató volt, leültünk egy kávéra, és azt mondta, hogy hát egyfelől örül, másfelől meg szlovák szövetségkapitányként szomorú, de hát úgy gondolja, hogy ez egy helyes próbálkozás lenne, és akkor elég komplikált volt, nagyon sok mindennek kellett megfelelni ahhoz, hogy neked állampolgárságod lehessen, azaz válogathatóvá váljál, és még az is egy fontos dolog volt, hogy szerencsére nem kellett a Szlovák Olimpiai Bizottság engedélye, mert az utolsó meccs Fukuokában az több mint 3 évre volt az aténi első meccstől, akkor ez volt a NOP-nak a szabálya, a finálnál elég volt egyesztendő, az pedig ugye már várhatóan el is telt, mert akkor ugye nem játszottál egy éven keresztül a szlovák csapatba, és aztán ment a hazai ügyintézés. De hát ez csak egy lehetőség volt, mert nem tudom, mennyire emlékszel, azt mondtam, hogy mindenképpen egy magyar klubcsapatban kell olyan teljesítményt nyújtsál, hogy válogatott lehessél, tehát a korábbi szlovák válogatottban nyújtott teljesítményed, az nem engedi azt nekem meg, hogy a magyar kapusokkal szembe beválogassalak, de hogyha te itt Magyarországon játszol az egyik csapatba, és jól, akkor lehetsz kerettag, ha kerettag lettél, akkor majd lehetsz csapattag, és a többi, és a többi, és akkor így azért ez fölpörgött 2001-től 2003-ra meglettek a dokumentumok, és aztán rögtön EB után rögtön VB, világliga, következő évben világliga, olimpia, és akkor már nem is volt kérdés, hogy te a válogatottnak egy fontos játékosa vagy. Én erre így emlékszem, de nem akartam ilyen hosszú időre elvenni a szót, még csak annyit, hogy mondtad, hogy maximális teljesítményt kellett nyújtani, és akkor ez én belőlem még fakadt még inkább. Én tényleg hallottam, amióta már nem vagyok az edzőtök, hogy maximalista voltam, hogy diktátor voltam, nem voltam demokratikus, stb. Én szerintem egyébként annyiban mindenképpen demokratikus voltam, hogy engem meg lehetett győzni. De ha valamiben én láttam a sikernek az útját, akkor abba nem volt könnyű meggyőzni. De volt, hogy sikerült meggyőzzetek, és az, hogy meg a maximalizmus meg volt bennem, az valószínűleg az eredmények annyiban visszaadták, hogyha nem mindig sikerül, akkor nem mindig nyersz, de ha nem vagy maximalista, akkor hogy soha nem nyersz. És amit még mondtál, ezt mindjárt visszadom a szót, hogy
1: bocsánat, csak ez a műsor rólad szól, mert pont szerettelek volna megállítani, hogy nagyon szeretem, hogyha rólam beszélsz, mert nagyon elismerően tudsz rólam nyilatkozni, de ez messze nem rólam szól ez a műsor. Visszatérem még...
2: De most veled beszélgetek.
1: Igen, de szeretném, hogy rólad tudnánk nagyon-nagyon sokat beszélni, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudsz mondani, és nagyon-nagyon jól beszélsz, és kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed egyes dolgokról. Lezárva még, és most aztán tényleg térünk vissza az én esetemre, emlékszem csak, hogy a maximalizmus, meg az elképzelések, hogy annyira mennyire segítettél nekem abban, hogy megszerezzem az állampolgárságot, és megnyílt a lehetőség ezáltal a válogatottság előtt. Ugye, ahogy megkaptam az állampolgárságot, én mondtam meg, hogy Dénes, nem tudom, mennyire emlékszel erre, mondom, megvan az állampolgárságom, és hogy akkor készen állok, és megvolt a magyar csapat is, ugye a Honvéd, és mondtad, hogy oké, Pisti, de azért, hogy te válogatod, egyébként meg kell küzdeni. Az, hogy állampolgár lettél, ez tök jó, de ez csak részben feltétele annak, hogy válogatott legyél. És ott fogtad magad, és el is mentél. Tehát, hogy ott már így alakult bennem az a fajta út, hogy akkor nekem hogyan kell ez hozzáállni mindentől kezdve, és ezzel le is zártam a Gergely Pisti fejezetet a részemről.
2: Igen. Még annyit akartam csak mondani, hogy azzal, hogy maximalista voltam, azzal szerintem valamennyivel több eredményt értünk el, mint hogyha nem az lettem volna, hanem fatalisztikus. Ugyanakkor ezzel a csapattal, ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, tele nagyszerű játékossal, de most mondok neked két olyan adatot, ami azért szakmailag rávilágít arra, hogy ti attól lettetek legendák, hogy meg is nyertétek, hogy 92-ben Barcelonában a nyitómeccsen az olaszokkal 7 hetet játszottunk, a magyar csapat 6. lett, az olasz pedig aranyérmes. Rá 4 évre a csoportmeccsen 2 góllal vertük a spanyolokat, az elődöntőben 2 góllal vezettük ellenünk, a 3. negyedbe végül ők aranyérmesek lettek, mi meg 4. Tehát egyik olimpiára se tudod azt mondani, hogy az a konkrét játékos állomány, aki Barcelonában vagy Atlantában játszott, az ne hordozta volna magában az aranyérmet, és hogyha megnyerik, akkor ők egy aranygeneráció, és akkor azzal a csapattal bárki nyert volna. Mi nagyon jól egymásra találtunk, nagyon jó képességű játékosok voltak, kiemelkedőek, de sajnos az ellenfeleknél is voltak ilyenek, most nem kezdem el sorolni, mert jobban tudod, érezted a bőrödön is. Mi azzal lettünk azok, akik, mert sikerült nyerni is, és az pedig az mennyi apró dolgon, mennyi fontos dolgon, mennyi nehéz döntésen múlik, akár a parton, akár a vízben, az pedig azt gondolom, hogy attól lettetek olyan népmesei hősök, vagy ez a csapat, amiről pár nappal ezelőtt a 20 éves évforduló vacsoráján is beszéltem.
1: Maga az együtt eltöltött több mint egy évtized így a válogatottság kapcsán azért nagyon, tehát azt gondoltam volna, hogy akkor ilyen kiismerhetővé váltál számomra, vagy a játékosok számára, de mégiscsak ugye nagyon fontosnak tartottad azokat a személyes kapcsolatokat a játékosokkal, ami egy az egyben ilyen nagyon-nagyon belsőséges viszont alakított ki a játékosokban, viszont ahogy vége lett az egész válogatottságnak, és eltett jó pár év, és abbahagytam én is a vízilabdát, és te is abbahagytad az edzősködést, egyre jobban rájövök arra, hogy én mennyire nem ismertelek téged akkor. Tehát, hogy volt egy kialakult kép bennem, akkor, hogy te milyen edző vagy, és milyen ember, ennek köszönted, de milyen ember, és aztán, hogy szépen rájön a Pisti jelen esetben, hogy ez egy teljesen más karakter, egy teljesen más szereplő volt, ami változott nyilván, mert ugye azért érdeklődtem, hogy te milyen edző voltál, amikor beléptél, és akkor a játékosok, ugye régen a Papesz, az Attila, a Rajmi, a Gergő, úgy Kás, hogy mesélték, hogy amikor te szövetségkapitán lettél, hogy milyen voltál, és utána hogy kezdtél el bizonyos szempontból megváltozni, de annak, amit előbb mondtál, hogy ahhoz, hogy valaki legendává váljon, ahhoz azért teljesíteni kell, és a vízilabdában a teljesítés az a minimum a döntő, de inkább az aranyérem, vagy az egyes tornáknak a megnyerése, hogy ez tényleg nagyon-nagyon pici múlik, és ez a pici, ez adott pillanatra is korlátozódik le, tehát, hogy nem elég jónak lenni egy kicsit az elődöntőben, majd a döntőben nem, hanem jónak kell lenni itt is, ott is, amott is, és mindig abban az időben, amikor a döntőt játsszák, vagy az adott mérkőzést játsszák, ezt összehozni meg nagy valószínűséggel nem csak úgy lehet, hogy te fizikailag felkészülsz arra, és te minden mérkőzésen jól akarsz játszani, mert ezt is te mondtad, hogy vágyni, vagy valami ilyesmit mondtam, most már azért kellőképpen rég volt ahhoz, hogy ne pontosan emlékezzek rá, de hogy nem vágyni kell az eredményt, hanem akarni, vagy valahogy így fogalmaztál.
2: Törni, zúzni kell érte, így van.
1: És valahogy mégis sikerült, és amit mondtál, abszolút igaz, hogy akkor kell jól játszani, amikor meg kell nyerni a mérkőzés, és akkor kell berakni az extrákat, és akkor kell, hogy előjöjjenek azok a játékos, edző, bármilyen kapcsolatok, amik ezt lehetővé teszik, amikor annak ott van az ideje, mert kár előtte, vagy kár után, vagy teljesen fölösleges utána már jónak lenni, és azt gondolni, hogy kellett volna azt csinálni. Tehát veled ez így valóban összejött, és valóban volt egy nagyon erős generáció, amit megkaptál, de hát ez egy óriási feladattal is járt, hogy te hogy érzed, hogy amikor beléptél ebbe a válogatottságban, majd a szövetségkapitányi pozícióban, az elejétől a végéig, hogy miben változtál, hogy te változtattad a csapatot, mert ugye azért több generációval tudtál dolgozni, vagy a csapat változtatott meg rajtad valamit, vagy önmagában az, hogy ilyen hosszú időn keresztül szövetségkapitány tudtál lenni, és amúgy nem is eredménytelen, tehát hogy azért volt benne hullámzás, de döntően azért az eredmények domináltak ebben. Akármennyire is azt mondjuk, hogy csak az aranyérem, de azért egy döntőbe jutás is nagyon-nagyon sokszor azzal a csapattal már egy nagyon nagy eredménynek számított.
2: Igazából ugye ez 4 olimpiai ciklus volt, 16 év, 29 világeseményből 5 kivételre mindig dobogon voltunk. Az sportszakmailag még egy nehezebben abszolválható eredmény volt, mint a kiemelkedő eredmények az EBVB olimpiai aranyérmek, vagy mit tudom én a többi. Tehát én az a változás, amin átmentem én, az azt gondolom, hogy az azért volt szükséges, hogy újra nyerhessünk. Tehát ahogy a 19-20-21 éves fiatal bohém ide nekem az oroszlánt is tehetségek akartak aranyakat, ahhoz nagy eséllyel másképp lehetett, vagy másképp kellett hozzáállni, mint a már odahaza aranyérmeket egy héten egyszer leporolgató, de még mindig fiatal, és már tapasztalt is, már eredményes is játékos tömeg. Tehát itt nem egy sportolóról van szó, most ugye lehetett látni az olimpián egyéni sportolókkal, sem annyira egyszerű okvetlenül a napi munkában túlélni a nehézségeket. Gondolj bele, amikor szemben ott van veled, egy egyébként minden szempontból egységes, tehát hogyha arról van szó, akkor az edzővel szemben lévő esetleges feszültséghelyzetben is egységes csapattal szemben valószínűleg

0: teljesen természetes volt a mindannyiunkban a változás, és az újabb győzelmi vágy az, az egyébként megtörtént változást még tovább változtatta. Erre tudok csak gondolni, mert ott akkor, amikor benne vagy, akkor ezeket nem okvetlenül tudatosan csinálod, csak azt érzed, hogy most itt valamire szükség van ahhoz, hogy győzzünk, és az, ami, az a recept, amivel eddig győztünk, úgy, hogy a játékosok jó része ugyanaz, mert hiába harcoltatod őket meg a helyükért, nem jönnek azok a játékos cserék, amik korábban nagyobb számban jöttek. Tehát jöttek azért, mert Sidney és Atén között 4 játékos került be, többek között te is, és az adott egy vérfrissítést a csapatnak. De hogyha 6 vagy 7 kerül be, mert beverekszi magát, mert kiszorít olimpiai bajnokokat, akkor lehet, hogy kisebb személyiségi egy változások is elegendőek ahhoz, hogy újból nyerjél. Én azt gondolom, hogy élsportban, csapatsportban, teljesítménysportban, tehát a mi esetünkben az egyetlen egy dolog, ami számít, azt kiírják. És az, hogy mi van mögötte, arról most ki tudjuk tölteni ezt az órát, érdekes és hasznos lehet esetleg kollégáknak, akár játékos kollégának, akár edző kollégának, akár szurkolónak, de nem fogja felülírni az érmeket, vagy azokat a csalódásokat, amikor nem nyertünk érmet, amiből szerencsére a 20%-áig se jutunk el az összes eseménynek.
1: Nagyon érdekes személyiség Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat vagy milyen zenéket hozott ő nekünk.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a sportolók slágerlistája.
1: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok, szövetségkapitánya. Ezeket a harcokat, amit említette, hogy beverekedni magát a csapatba a játékosoknak, ezt állíthatom neked, hogy mindegyikben nagyon erősen él, mert

0: ez mindig érezhető volt minden edzéseden, hogy nagyon sokszor úgy indult, hogy ez most így laza lesz, és hát ugye csak egy sima edzőmérkőzés, de aztán előbb-utóbb előkerültek a statisztikák, utána írva lettek a statisztikák, utána oda lett állítva, hogy figyelj már, hát ezen a meccsen így védtél, vagy így játszottál. Úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy nagyon laza volt az a felkészülési időszak, ami megelőzött minden egyes világesemény, tehát ez mind a végtelenségig volt feszítve, de soha nem gondolkoztam akkor a te fejeddel, hogy ezt miért így kellenek lennie, miért csinálod ezt, ahogy azon sem gondolkoztam, hogy végül ebből a játékos állományból, mert talán ugyanakkor a feladat lehet a sok jóból leszűrni azt a jót, ami végül az a 13 vagy 14 játékos, mint hogyha alig van játékosod, és van egy-egy jó, és a sok gyengéből összerakni, kitölteni azt a 13-14-et, tehát egyik sem könnyű feladat, mert más a végcél, amit úgy mindenki eléd állít, és ugye nem a csapatot nézik ilyenkor, hanem az edzőt, tehát az edzőt vonják felelősségre, ha nem sikerül az, amit úgy gondolnak, hogy el kéne érni, hogy neked így a szerencsére a sokból hogy született meg, mi volt a metodikád arra, hogy hogyan választottad ki azt a megfelelő keretet? Gondolom néhány álmat a éjszaka után, statisztika, vízilabda, de nem, nekem az az érzésem, hogy nem okvetlen a statisztikák voltak csak azok, amik ebben döntöttek nálad, hogy végül ki legyen az utazócsapat, és hogy áll össze a keret, és itt most nincs szükség nevekre, meg eseményekre, hanem mi volt a metodikát, tehát mi alapján raktál össze egy csapatot, úgy, hogy abba aztán beleférhettek volna többen is, de mégse azok kerültek bele, hanem valami más, hogy kettőt aludtál el, megnéztél három mérkőzést, elkérted a dokinak a statisztikáját, beszéltél három ember, és akkor regeföket, és na, itt a 13 név, Dénes, akkor meg vagyunk.
1: Igazából...
0: Hogy ez egy ilyen intuíció volt részben.
1: Igazából két módon tudsz válogatott csapatot egy világversenyre jelölni. Az egyik, hogy a felkészülés megkezdése előtt korábbi évek tapasztalata, bajnokságban nyújtott teljesítmény, csomó info alapján eldöntött, hogy ki lesz az a 13, aki majd utazik a világversenyre, és csinálsz egy 18-as, 20-as keretet, tehát minden poszton van az a következő játékos, aki nem kerül szerinted be a 13-ba, de ha valakivel valami történne, ezért mondjuk szükséges az a 18-as, 20-as keret. Ez az egyik metódus. Én nem ez voltam. Én az voltam, aki, hogyha mondjuk jobboldali támadónak, védekező támadó, tehát szélső, nagyon szélső, kicsit szélső, vízilabda, háromra van szükséged a válogatottba, akkor négyet vagy ötöt beívsz a keretbe, elkezdünk dolgozni, és azt figyeled, hogy ki lesz az a három, akire ugye szükséged van, ebből a négyből mondjuk, aki a legjobb csapat szintet fogja tudni támogatni a saját teljesítményével, hátul, elől, szellemileg a parton, csomó szempontból. Én ez a fajta voltam, olyannyira, hogy vagy az első, vagy a második évben egyszer oda jutott a fülembe egy olyan félmondat, valamelyik játékostól, aki már korábban is volt olimpiai ciklusokban válogatott, hogy a Dénesnél az a jó, hogy az utolsó pillanatig nem érezteti azokkal a játékosokkal, akiknek csökken már az esélye, hogy bekerülhet, hogy nem fog bekerülni, hanem az utolsó pillanatig adja az esélyt az összesnek. Ezt most csöndben megjegyzem, hogy az én szempontomból ez egy önkínzás volt, mert már nagyjából látod a 13-at a 18-ból, van egy hét még a csapat hirdetésig, de vigyázzal, hogy senki ne érezze, hogy te már látod azt a 13-at.
0: De érezteti, hogy ő bent van.
1: Így van, de várjál, az, akit úgy érzel, hogy nem lesz bent, elkezd az utolsó napon megint jobban játszani, és újabb fejvakarások jönnek, mert annyira rendes vagyok, hogy nem rontom a teljesítményet azzal, hogy sugallom, hogy ő nem fog bekerülni, és a végén egyszer elkezd sülni a játék. Most nem azt mondom, hogy a kezemben nyilván a vízilabdában góra játszok, de hogy egyáltalán elkezd jobban játszani. Na most, én ilyen típus voltam, egyébként ismerek olyan kollégákat, akik úgy csinálják, hogy el se kezdődik az első edzés, tudja ki a 13, csinál egy keretet, végigjátsza, ebbe hisz, és azt viszi. Na most, ugye eljutunk oda, hogy ki legyen a csapat. És általában azért van 4-5 játékos, aki, hogyha egészséges és normálisan fizikailag formába tudott hozni mondjuk a 20-ból, az nem igazán kérdés, hogy be fog tudni kerülni, mert hogyha gyengébben is játszik, most mondok egy nevet, a Benedek Tibi, a jobboldali támadók között, ha gyengébben játszik, akkor halványabb teljesítmény, mint a Kis Gergő, de attól még ugyanúgy a válogatottnak a tagja. Tehát van egy néhány játékos, aki nagy eséllyel biztosan benne van, ezt nagyjából egyébként még a játékosok is érzik, de ezt tudhatod ugye belülről. És aztán vannak, akik nehezen kezelik ezt a feszültségkérzetet, hogy még nem hirdettem ki, hogy ki lesz az, aki benne lesz. Ezek a játékosok általában, amikor megvan a 13-as névsor, akkor ugrásszerűen javulnak. Ezért volt az összes esetben az Unikum kupa, vagy később a Vodafone kupa előtt már meg a csapat hirdetés, hogy nyugodjon le a csapat, kezdjünk el jobban játszani, mert mégis a hazai közönség előtt ne legyünk már hülyék, ez kicsit ciki. Ezért addigra ezt eldöntöttem. De ha te egy erőlistát csinálsz, akkor meg lehetett van csinálni sokkal korábban. Ki a 13 legjobb játékos, az a csapat is kész. De nyilván a legjobb magyar csapatot kell összerakjad, aki nem okvetlen a legjobb magyar 13, hanem megvan a, először mondtam 5-öt, akkor megvan 8-9 játékos, és akkor a legvégén már úgy választasz játékost, akire nagyobb szüksége van annak a 8-9-nek, akit már kiválasztottál. És tudom, hogy nem szeretétek, hogy belenézek a statisztikába, először is, mert néha árulkodott. Másodszor is azt gondoltátok, hogy én azt szentírásnak veszem, én a statisztikákat csak azért néztem meg, hogy megtaláljam 10-ből azt az egy esetet, amikor rosszul láttam, és kijavít a statisztika. De 10-ből 9-szer egyébként a statisztika az visszaigazolta azt, amit láttam statisztika nélkül. És ez legyen akár egy meccs közben, akár legyen egy meccs után, legyen egy edzőmeccs után, amit az előbb említettél, vagy legyen egy komplett felkészülés után. Aztán, hogy mennyire másodlagos, az most gondolj bele, hogy videómontázsok, mérkőzéseknek az elemzése. Után kijelölem a malagai EB csapatot. És ezután hazajövünk az EB-ről, ahol egyébként egy bronzérmet nyerünk. Van egy-két elvesztett meccsünk, de hosszabbításban, meg zűrösen, tehát igazából már a játékunk megvolt az aranyhoz azon az Európa-bajnokságon. Hazajövünk, 4 napot akarok adni, csapatkapitány szint sérült, Benedek Tibi kiharcolja nálam egy 10 perces beszélgetésbe, hogy legyen a 4 napból 1 hét, és akkor el tudnak menni tengerre ide-oda-amoda. Úgyhogy olimpia van 3 hét múlva, akkor 1 hét vízilabdában, amit ugye kádban nem tudsz edzeni. Ne menjünk uszodába 1 hétig, le a kalappal, engedtem. Nyilván kellett a korábbi 11 évet a tapasztalata. Engedtem, meg volt az önbizalmam, hogy én rendbe rakom azt az 1 hét pihenőt, talán adtam valamennyi programot, és ameddig a fiúk megérdemelt malagai EB bronzérem utáni 1 hetes pihenőjüket töltötték, én 1 héten keresztül egy konkrét személyi kérdésen gondolkoztam, ami azért volt cikornyás, mert mindannyian tudtátok, és én is, hogyha elmegyünk 12 napra egy Európa-bajnokságra, az itthon maradt 5 játékos, aki kerettag volt, az olimpiai kerettagja, azokat én nem látom, azok edzenek a keszeggel a junior válogatottal. Én nagyon kevés esélyét láttam, és ti is annak, hogy onnan bárki bekerülhet az EB-t követően, úgyhogy nem volt a csapattal majdnem 2 hétig. Most ehhez képest mégiscsak történt egy csere, ami egy olyan megérzésen alapult, és ezt tisztáztam azzal a játékossal is már nagyon sokszor, aki ennek a kárvalótja lett, ami végül utólag visszagondolva a mérkőzésekre, a pekingi mérkőzésekre, döntő jelentőséggel bírt a győzelemben, de soha nem tudjuk meg, hogyha nem történik meg a csere, ugyanúgy nem nyerjük-e meg, vagy sem az aranyat, de azt tudjuk, hogy így megnyertük, és ezt a cserét meghoztam, és itt nyilvánvaló, hogy sem statisztika, sem egyéb külső sportanalitika nem számított, mert akkor számított volna már a malagai kerethirdetés előtt. Tehát itt, amit az előbb mondtál, egy szikra, egy megérzés, egy gondolat, egy olyan döntés, amit a vezér vagy meghoz, vagy nem vezér. Mert az is döntést tett volna, nem változtatok, hogyha egy hétig gondolkozom azon, hogy változtassak, vagy ne. És tudom azt is, hogy a rohadt szabályok miatt, ugye hétfőn akartam nektek megmondani, vasárnap 12-kor volt a határidő, hogy le kellett adni a NOB-nak Lozánba, és mindenkit megeskedtem, két mobos kollega tudott róla, hogy nem mondják e senkinek, mert én arra nagyon-nagyon vigyáztam, hogy ti mindig tőlem tudjátok meg a döntéseimet, ne pedig az internetről, vagy újságból, vagy bárhonnan, és sajnos hétfőn 9-kor volt tornateremben az olimpiai csapat kihirdetés, ez pedig vasárnap volt 11:58-kor, hogy el kellett hadarjam azt a 13-at, akit ők küldtek szerintem e-mailben, és azt arra is biztosítottak, hogy nem teszi ki a NOB se, tehát Lozánba se, semmilyen elolvasható felületre. Úgyhogy ezek a döntések, ezeket az előbb mondtad, álmatlan éjszaka, nem kívánom senkinek. Török Laci volt kiváló rádiós kollega, mondta, hogy ilyenkor éveket öregettem én általában ezekben a napokban, tehát mondjuk egy hét alatt. Hát én magamat nem néztem, hogy mennyit öregszem, erre annyit tudok még csak visszaigazolásként mondani, hogy amikor a 12-es olimpiát követően szeptemberben eldöntöttem, hogy nem folytatom, mielőtt bejelentettem volna, hogy mégsem az újságból tudják meg, fölhívtam a családtagokat, és mindenki nagyon lelkesen bólogatott és boldog volt, tehát valószínű az a 16 év azért az elég sokat kivett belőlem, és volt egy nagyon hülye helyzet egyébként ebben, ezt most meg kell gyonnom, az főnökemet kerestem, az Martin Buci volt, fölhívtam, és nem volt kapcsolható, viszont én meg nem akartam várni a bejelentéssel, és akkor egy órán belül egy vízabdával foglalkozó oldalnak elmondtam a döntésemet, megmondom őszintén, megírtam az interjút egyedül. Tehát ezt az 5 kérdést, vagy 6-ot, amit úgy gondoltam, hogy újságírói kérdés, és szövetségkapitányi válasz, ezeket egyedül megcsináltam, hogy ez úgy menjen ki a nyilvánosság fel, hogy én szeretném. Ő ezt egy szóval elfogadta, nyilvánosságra hozta, és utólag egyébként az elnök úr nehezményezte, hogy ő innen tudta meg. Én meg sajnáltam, mert ami rajta múlott, megtettem, hogy ne innen tudja meg, de végül is ő is innen tudta meg. Meg ti is, meg mindenki. A családom az hamarabb. Nem tudom, hogy jutottam ide, de nem egyszerű. Ja igen, nem egyszerű a csapatnak a kijelölése, mert szakmai indokokat, szakmai érveket megtalálsz, olyan dolgok számíthattak, ha mondjuk 4 baloldali támadó van, az előbb beszélgettem a jobboldali balkezesekről. 4. Hogy minden verzióban, hogy egy a padon ül, 3 van a vízben, legyen olyan, aki a hosszú fánál, hogyha a vonalpaszt kapja, akkor úgy koordinálja magát, hogy abból gól lesz, mert te is nagyon jól tudod, most üldögéltél a Honvédben a padon, meg mostanában is ott vagy a meccseken, hogy a figura taktikailag az a mágnes táblán a tologatás. De ha nincs meg hozzá az a mozgás a játékosokban, az a természetes, tehetséges, koordinált mozgás, ugye baloldali hátsó támadó emberölönyben picit beljebb csúszva tudja mímelni, hogy a kapás felé adja, közben visszafordítja passz közben a csuklóját és maga elé teszi be vonalba, hogyha ezt jól csinálja, akkor szétesik a védelem és tök üresen marad ott a társ, ennél fog a 2 méterről belövi. Ha ő viszont jól koordinálja magát, és a bal keze meg a 2 lába úgy van a vízben, hogy nem hasába fogja a kapusnak lőni, nem gól. Na most az, hogy én ezeket összemozaikozgattam odahaza a hirdetés előtt, hogy ez itt rendben legyen, mert a meccs hevébe, mondjuk most mondok neveket, Fodor, Kásás, Biros, később Vargadani, Vargadénes, bárki lehetett ezek közül úgy benne a vízben, hogy akárhogy állnak föl, az a vonal passz, az aki adja, az értsen, aki azt fogadja, az értsen, hogy az belője. És ez rendben legyen. Tehát ott a kockás papírt jó sokszor teleírtam, mire úgy láttam, hogy ez ebből a szempontból le vagyunk fedve, és akkor ez csak egy része a vízilabdázásnak, de egy olyan része, most pont azon gondolkoztam, hogy idefele jöttem, hogy az aténi döntőben a Tibi lefordulás gólján kívül a többi az előny volt, vagy büntető. Hát ha más nem, az előnyöket jól lőttük be, mert viszont ők a harmadik és a négynegyedben egyet se lőttek be előnyből, mert a két kapott gólunk a harmadik negyedben akciógól volt, egyet a gólkövisat a kapu előtt ugye elváltottunk, a másikat egy lefordulásból a Sapics, és gyakorlatilag két negyed alatt a szerb csapat a magyar válogatottnak nem lő forgolt a világ legjobb forkihasználó csapata. Tehát azért az olimpiai döntő az nem csak nekünk olimpiai döntő, másoknak is. Mi viszont azért mégiscsak, én nem tudom, nincs meg a százalék most fejben, statisztika, de azért jó néhány fort belőttünk ahhoz, hogy azt a meccset végül megnyerjük 8-7-re.
0: De visszakanyarodva az edzői szakmához, nagyon-nagyon nagy ívet mentünk most.
1: Vigyázz velem!
0: Igen, vannak olyan edzők, akik abban erősek, hogy viszontosan jól fel tudják fizikailag készíteni a csapatot a bármelyik mérkőzésre. Aztán vannak olyan edzők, akik iszonyat jó edzéseket tartanak, csak magában élvezetes, de hát a mérkőzése nem annyira jó, tehát azzal már meccset nyerni sem lehet. És vannak olyan edzők, akik meg tudnak meccselni. Te ugye említetted a statisztikát, az intuíciót, tehát hogyha így be kéne osztani magadban, hogy te milyen edző voltál, bár a Wikipédia meg mindig vízilabdázó vagy, de mégis mindenki onnan ismert téged, hogy te voltál az a szövetségi kapitány. Hogyha téged, saját magadat, mint edzőt kéne bekategorizálni, akkor te hol raknád magad? Tehát az edzés, a taktika, az intuíció, mert ugye bármilyen edző lehetsz, hogyha nem érzed a meccset, és nem figyeld az ellenfelet, és ő neki a játékát nem érzed, vagy akár a ellen tovább megyek, abban is biztos vagyok, hogy te figyelted az ellenfél edzőjét is, hogy ő mit csinál, hogy mozog, hogy viselkedik, mennyire ideges. Tehát de hogy raknád össze magadat, hogyha definiálni kéne magadat, mint edző? Hogy te így mi volt az az erősség, amiben így bízhattál, hogyha arányosan össze kéne magad rakni? Edzés, intuíció, tudás, szakma, bármi.
1: Nyilván az ember a szépre emlékszik, és hogyha a szépre emlékszem, akkor azt kell mondjam, hogy fizikailag a fontos és sikeres eseményeken sose volt a csapattal a probléma, tehát olyan nem volt, hogy dögfáradtak voltunk, de valahogy mégiscsak megfordultuk és megnyertük. Még az aténi döntőről se hallottam soha egy játékostól sem, hogy nagyon elfáradt, egyedül a Kásától, hogy 3-4 után nagyon elfáradt, de azért, mert elfelejtettem lecserélni, mert nem játszottunk jól, és hát akkor nyilván a Kását nem cseréled le. Tehát az normális, hogyha valakit egy szerb meccsen nem cserélsz 3-4 keresztül, az fáradt. Én szerintem a fizikai felkészítés az edzői repertoáron belül, az edzői tulajdonságon belül, szerintem az olyan alap, mint egy háznak a vasbeton. Tehát azt nem tudod megcsinálni jól, akkor menj a francba. És ennél fogva azzal nem is tudsz nyerni semmit, mert sajnos az ellenfél is megcsinálja jól. Ott elérhetőek az edzéstervek, elérhetőek az edzéselmélet, módszertani, aktualitások, minden. Ott különbség két edző között az, hogy ha picit gondolkozol a játékos fejével, akkor abból indulsz ki, hogy hát ha valamit nem szeret, akkor az a fizikai felkészítő munka. Azért, mert azért lett pólós, hogy nekünk kelljen úszni. Ehhez képest úszatják. És én azt gondolom, hogy abban van különbség, vagy kell, hogy legyen különbség edzők között, tehát alap, hogy mindenki készítse föl. Jól? De a sokkal több munkával se fogod tudni lényegesen jobban felkészíteni, mint egy célzott, és a játékos fejével gondolkozva az éppen elégséges mennyiségű terjedelmű munkával. És azt is még meg tudod csinálni úgy, hogy kicsit variálsz, hogy szórakoztatóbb legyen, ne legyen sematikus, és nagyobb kedvel csinálja. Hozzáteszem, nem nagyon szoktak az edzők elmondani, hogy a fizikai típusú edzésnél milyen hasznod lesz a játékban. Ha ezt te tudatosítod, akkor megint csak szívesebben csinálja, mint hogyha csak azt mondod, hogy ezt kell csinálni, mert mára ez van a programban. De itt szerintem még nem nyertél semmit. legfeljebb van egy olyan edző, akivel a játékosok szívesebben csinálják meg a szükséges munkát, mert valamivel kevesebb, valamivel szórakoztatóbb, valamivel változatosabb, ugyanakkor úgy érzi magát, hogy a meccs végén fit és friss. Azt utálja a játékos, hogyha a meccs végén nincs rendben. És egyből az edzőt hibáztatja nyilván. A következő része, ez a taktikai, meg egyebek, az egy keret. Az a keret, aminek a segítségével te megvan a fizikai felkészítés, megvan a játék kereted. Elsősorban hátul fontos, mert ott zenekari tevékenység van. Elől már kevésbé fontos annyiban, hogy az egyéni tulajdonsági jegyek inkább csinálják a támadójátékot, inkább eredményessé változtatják a támadójátékot, mint a támadójátékban a taktikai dolgok, ott is keret, de ott már kevésbé keret. Bármilyen keretet csinálsz, a fakezű támadó vénájában gyenge játékosaid vannak, cseszheted. Tehát alapvetően az edzői munkát összességében egyébként a hátsó eredményesség mutatja, ott sokkal jobb hatása van az edzőnek, de hogy mégis van elől is, az, hogy te készíted föl a csatáraidat, tehát a csatárvénai játékosaidat is. Fizikailag is milyen feladatot adsz nekik, olyat csináljon, ami ez legjobban ért, lehetőleg. Olyanok legyenek együtt, akik legjobban tudnak együtt eredményesek lenni, és akkor másik kettő pihen. És leginkább, hogy a mérkőzés pillanatában önbizalommal teli legyen, és ahogy mondtad, farkasét vágyjal, tehát ne vágyakozzon az aranyra, hanem tépje ki az ellenfél kezéből azt a rohadt érmet, hogy mert a mi nyakunkba szépen csilog, az övébe meg nem. És ezért azt nekünk, ezt a barcelonai VB döntelőt mondtam, úgy zártam a megbeszélést, hogy ott középen ott van egy tálon az alma, az olaszok azt meg fogják fogni, és ki akarják onnan venni, nekünk ki kell venni a kezükből, tehát nem kapjuk azt ajándékba. Tehát a legvégén van egy ilyen mentális hatásod, és akkor, akkor még jön a legvége, az a még a legvégének a legvége, hogy meccs közben hogy reagálsz a helyzetekre. Például ezelőtt a meccs előtt a Madinak félrehívtam, és jeleztem, hogy egy alapos bemelegítést szeretnék tőle, mert nagy eséllyel az eddig játszott játékpercekhez képest sokkal több szerepet fog kapni. Volt bennem egy olyan érzés, hogy nagy szükség lesz rá. És ebben nem megyek jobban bele. Egyébként aztán utólag így lett, többet játszott, mint szokott, és szerencsére jól is játszott. Mert az, hogy csak többet játszik, attól még simán kikapunk. És nem hiszem, hogy attól volt ez, hogy most jobban bemelegített, de az, hogy ez előre erre ráéreztem, az nem volt véletlen. Meg az, hogy a menet közben azért az az egy-egy fél mondat, az, amit a filmben te mondasz, hogy én nem is emlékeztem, hogy bólintottam, vagy mutattam a fejembe, hogy arra van a kapu, azt menj be. Mi a túrót magyarázzak? Hát én azt gondoltam, hogyha most elmondom, menj be Pisti, és védjél jól, azzal lehet, hogy gátollak. Az, hogy menjél be Pisti, hát valószínűleg azért mész be, hogy tedd a labda elé a kezedet, azt kész.
0: Amúgy csak ennyi. Hát ez a kapus feladat.
1: Így van, de én azt gondoltam ott, mert ezek egyébként reflexek belülről jönnek, hogy most a több az rosszabb. Hogy most ez lesz a jó. Most persze nagy a szám, mert jó lett. Azt nem tudjuk, hogy ha mondjuk rosszul védesz, akkor miért nem mondta azt, hogy egyébként a jobbkéz laposnál így emeljem ki a kezem a vízből, hát a víz alatt van a kezed, akkor nem fogsz vele védeni. Tehát nem gondoltam, hogy ott erre szükség van. Azt gondoltam, hogy az, hogy nem ragoztam túl, és erre volt szükség, neked legyen önbizalom, hogy megfordítod a meccset. Én nem ragoztam túl, mert biccentettem, és azt mondtam, hogy Pisti. Ez azt jelenti, hogy bizalom megvan, menjek be, azt védjek ki mindent. Én valószínűleg a Szecskát is így küldtem be 4 évvel korábban. Magad vagy 8 évvel korábban. 8 évvel korábban.
0: 2 nap múlva is.
1: 2 napra rá is, így van. És az egy megint más dolog, hogy az megint nem volt véletlen, és korábban nem volt ilyen, összeraktak benneteket egy szobába. Támogassátok egymás teljesítményét. Tehát ezért mind a ketten tudjátok a másnapi meccs lövőiről, hogy ki az, aki kapásból milyen sarkot lő, vagy lövőcsel után, tehát lóbából ez az amaz. Most nyilván nem csak vízilabda szakembereknek beszélünk. Te Tehát én azt gondoltam, hogy villanyoltás után, hogyha még beszélgettek egy kicsit, az az, az ilyen helyzetekben segítség lehet egymástól, tehát társak lesztek, úgyhogy az egyik a parton van, és drukkol annak, aki a vízben van, nem pedig reménykedik a vízben lévő hibájára, hogy majd akkor ő bemegy, és akkor majd ő lesz a hős. És ha végignézed a szobabeosztást, az egész ennek a gondolatvilágnak a mentén ment, ami korábban nem volt, de valószínűleg én is értem, a második meg a harmadik olimpiai ciklusban úgy láttam, hogy ennek lehet haszna. Nyilván, ha nagyon erős ellentétet éreztem volna, de annak a csapatnak volt egy olyan gondolatvilága, hogy nem volt erős ellentét, vagy ha lett volna, az félretette mindenki, körülbelül a Szovjetunió fölött, vagy nem tudom, a repülőbe, tehát mielőtt leszállt a gép, akkor talán már Oroszország volt, mielőtt leszállt a gép Pekingbe, a csapat úgy szállt le, hogy nem volt ellentét senkiben másfelé, tehát két centert is összerakadtam, tehát meg olyan meghatározó játékosok voltak egy szobában, hogy Kásás Benedek, az elég jó páros, tehát ezek nem véletlenek voltak, úgyhogy korábban meg nem szóltam bele. Na mindegy, én azt gondolom, hogy sok minden, te azt kérdezted, hogy én milyen vagyok, én most elmondtam, hogy én szerintem milyen voltam, én ebben most nem emeltem ki egyet sem, nem azért, mert mindenben rohadt jó voltam, hanem azért, mert voltak olyan időszakok, hogy bármelyik fázisában az edzősködésnek egyébként azt gondolom, hogy tudtam jót nyújtani, jó, hát volt rá sok éve.
0: Nagyon érdekes személyiség, Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat, vagy milyen zenéket hozott önnek?
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó! Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes olimpiai bajnok szövetségkapitánnyal. Ezzel a sok év alatt ugye számos olyan dolgot lehetne mondani kívülről, amire azt mondanánk, hogy ez neked a legtetszetősebb, vagy a legbüszkébb vagy rá, de nem tudom, ezt valaki megkérdezte valaha tőled, hogy mi volt az a meghatározó pillanat az életedben, amire azt mondod, mert nem mindig az a legfontosabb egy ember életében, főleg, hogyha ennyi idő után néz vissza, hogy azt mondod, hogy na, ez, és az mondjuk egy ilyen manifestálódott eredményként ott van egy olimpia aranyérem, hanem, hogy mi az a pillanat az életedben, akár a sportolói, akár az edzői pályádban, vagy eddig visszanézem, amire azt mondta, hogy így összeállt a kép, és most azt látom, hogy ez volt az, amiért én tudatosan vagy tudatalatt dolgoztam, és ez esett a legjobban nekem. Lehet ez sport, lehet bármi, hogy ami így Kemény Dénesként így összeállt, hogy minden, amit beraktál az életbe, azt mondta, hogy ez az az eredmény, amiért most megértem minden.
1: Igazából kettőt tudok mondani, ha kezdjük a sporttal, mert az alapvetően, hogy a sportról van szó. Én azt gondolom, az első olimpiai torna, utolsó három napja, ahol azért jött jó játékkal nehéz meccs, közepes játékkal még nehezebb meccs, és újból jó játékkal, vagy kiemelkedő játékkal nagyon könnyű meccs, és az pont a döntő volt, ahol azért az ritka, te átélted Pekingben, ez Sydney volt, de te átélted Pekingben azt a döntőt, amikor hamarabb, mint a lefújást tudod, hogy megvan az olimpia aranyad. Sydney is ilyen volt, hát Athén az nem. Ott 2 tizeddel a vége előtt még szögletet dobtak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első, az az edzősködés vagy sport szempontból. Nyilván voltak játékosként is olyan élményeim, amik mind a mai napig boldoggá tesznek, az ausztrál bajnoki cím, egy Betli csapata, hogy így mondjam, és az, hogy megválasztottak a bajnokság legjobb játékosának, úgyhogy idehaza akkor én már a leírás fázisában voltam. Vagy Komóban a játékos évek nagyon-nagyon élveztem, és nagyon boldog voltam vele. Nagyon jól tudtam dolgozni, esti edzések mellett a klinikáról le tudtam falcolni, mert ott siesta van még Észak-Olaszországban is. Két órára, másfél órára is tudtam edzeni egyedül egy héten kétszer. Ez nekem sokat segített, hogy fizikailag jó állapotban legyek. És már rég abba hagytam volna vízzel, de Magyarországon itt játszottam még 5 évet. Tehát megvoltak ezek, és akkor a harmadik pedig az, hogy én első lépésben, amikor kezembe nyomták a diplomát, az általános egyetemen, hosszú haj, borosta, és a 4.-5. évben, amikor már boldog és elismert állatorvos voltam Tatabányán és a környéken, a hétvégi ügyeletekkel 8-10 települést kellett ellátni, és már szinte mindenhol voltak olyan állattartók, akik már jól ismertek és hívtak. Ezek is nekem szintén komoly örömet, és akkor nem beszéltem a magánéletről, a családról, a gyerekekről, tehát azért eszméletlen sok örömet adnak, és most nem degradálom sem az első, sem a második feleségem által velük átélt pillanatokat, de nyilván a gyerekek az embernél a felelősség miatt is még különlegesebb élmények, úgyhogy ha végig vesszük, végig gondoljuk ezeket az éveket, én nekem azért nagyon sokat adott az élet, és tényleg nagyon-nagyon szerencsés voltam. Szerencsés voltam azzal a bal szerencsével, hogy 3 évesen apámmal maradtam, és nagyon erős férfi hatás került rám 3 éves koromtól, mert nem volt szokás, hogy 3 éves gyerek szülei elválnak, és nem az anyuka kapja. Ez egy olyan...
0: Ő a Fecsó bácsi.
1: Ez olyan szerencse faktor volt az életemben, amivel utólag azt kell mondjam, hogy az összes negatív hatását megfizette az életnek az a nagyon sok-sok pozitív része, amit így átélhettem. Aztán, mit mondjak neked... Elmentünk New Yorkba, amikor megnyertük a világliga döntőt az olaszok ellen. Elmentünk a Manhattanre egy étteremben, nem tudom, hogy emlékszel-e. Velünk volt a szövetség társelnöke, a Bordás Gyuri, a Gomolya. És akkor egyszer csak érkezett az asztalra 4 vagy 5 üveg pezsgő, volt az egész csapat ott volt, akkor még mi is veletek lehettünk, később már zavartatok minket, már a öregeket, játékosok, és azokat a pezsgőket a sípos étteremből a Miki bácsi küldte, úgyhogy itt hajnal, nem tudom, 3 óra lehetett Budapesten. Szóval ezek azok a pillanatok, amiket én szerintem az ember nem tervez, nem vár el, de az, ahogy megéli, az örökérvényű. Hát most nem akarok a 2008-as döntőt követő csütörtöki pilisi karám, lovaskarám melletti bográcsozásról, ahol ugye mindannyian családdal, gyerekkel voltatok hivatalosak arra a programra, és volt vaddisznó paprikás is, meg volt mindjárt mondom, nem harcsa, hanem kecsege pörkölt az egyik strapacskával, a másik galuskával, és a lányok ugye a kecske. Nem tudták jól mondani, hogy kecsege, a kecskét kérték, mert az ugye lájtosabb volt, mint a vadisznó. Az volt története, hogy indulás előtti este fölmentem az erdőbe pihenni, és ejtettem egy kozasüldőt, 40-50 kilós, és akkor mit mondott az erdész barátom, akivel akkor találkoztatok? Hát ezt hazajöttök az olimpián, akkor megesszük. Ha megnyertétek azért, ha nem, akkor meg azért. És ez történt, és megettük.
0: Szoktál nosztalgiázni? Hát így hát, leülsz, és akkor nem csak így, hanem így önmagadba, hogy el vagy, és leülsz, és akkor így végig gondolod az elmúlt most már azért 70 évet, ha nem is mind a 70-et, de ugye most említetted a fecsótól kezdve 3 éves korodtól egészen mostanáig, hogy előjönnek ezek a pillanatok, hogy így értékezd dolgokat saját magadban?
1: Igazából csak, hogyha provokációt kapok, most a jelen esetben ez egy szép szónak mondom, a provokációt, tehát azt, hogy most, ahogy beszélgetünk, tehát ha szóba kerül, de magamtól semmi más nem csinálok, csak előre nézek. És ezek a dolgok viszont azért csak így úgy amúgy beszélgetésre kapcsán szóba kerülnek annyiszor, hogy mondhatom most már, hogy szoktam, de hát azért is, mert sokkal több van mögöttem, mint előttem. És amikor előkerülnek, akkor azért jól esnek, de most, hogyha fölállunk és elindulok, akkor az agyam a következő napok programjain zakatol. 2 nap múlva lesz egy nagyon fontos online meeting, ahol 10-valamennyi szabálymódosító javaslatot fog megtárgyalni a FINA szakmai bizottság, én az edzőbizottságot képviselem, begyűjtöttem sok edző véleményet, most fogok ebből felkészülni, és igyekszem majd azokat az érveket hangoztatni, ami a sportág jövője szempontjából fontos. Ez most engem jobban érdekel, mint a Malaga-Peking közötti döntésemre való visszaemlékezés. Azért emlékeztem vissza, mert szóba került, és nem azért volt fontos, mert most te kérdezted, hanem a csapat szempontjából az egy fontos egy hét volt, amikor fiúk nyaraltak, én pedig gondolkoztam.
0: Sokszor megfordult az a fejembe, hogy a kint Komóba edzősködtél is, játékos edző voltál, ha jól tudom?
1: Egyszer egy hónapig, de igazából a vízben én segítettem a játékosok fejlődését, de volt egy edzőm, ami nagyon fontos volt, mert szerintem a játékos edzői pozíció az egy butaság. A játékos, a víz, sőt, mert csapatkapitányok hajlamosak, hogy csapatkapitánykodnak meccs közben, nem pedig játszanak, holott nyilván ezek nagy tudású játékosok, ők akkor teszik a legjobbat a csapata, ha jól játszanak. Tehát én megbeszéltem mindent az edzőmmel, kikérte a véleményem, elmondtam, ővé volt a döntés, nagyon sokat tanultam is egyébként tőle, amikor edző lettem, sőt, még szövetségi kapitányként is sok mindent, amit tőle tanultam, felhasználtam, de korábbi 21 edzőmtől is, összesen 22 volt, egyszer végig számoltam gyerekkoromtól kezdve, ameddig abban nem hagytam.
0: És Fecsótól.
1: És Fecsótól is, de a Fecsó viszont annál jobb edző volt, hogy tanácsot adjon. A Fecsónak a fél mondat, így van, nem szabad. Tibinek, a Merszominak, meg a Zsoltnak sem adtam, de ha kérdeztek, válaszoltam. Fecsó is ilyen volt. Sok dolgot úgy dolgoztunk össze, hogy így mondjam, hogy a Lorenzo Vismar, aki az olasz junior válogatott játékosa volt, és az én kommunban volt egy játékos, amikor megverte a magyar csapat a horvátokat azon a 94-es pozsonyi junior VB-n a döntőben, akkor oda jött hozzám, ők ugye a lelátóról nézték az olaszok, és azt mondta, hogy a magyar csapat védekezése nagyon hasonlított a Komóéra. Na most az, hogy én tőlem leste el a felét a védekezésnek a Fecsó Komóban a lelátón, amikor kijött Komó, mit tudom én, Pozilipó meccsre, vagy én őtőle például, amikor Bressában játszottak tornán, nemzetközi tornán szerbekkel, olaszokkal, horvátokkal, stb. Nem tudom, megbeszélgettünk sokat, de ez törvényszerűen összefolyt, de igazából szerintem nagyon-nagyon bátor dolog edzőnek tanácsot adni, mert annak következménye lehet, ezt mindenkinek magának kell megélje. Ezeket a döntéseket meghozza, kérdéseket föl. Tehát én sokat kérdeztem a Mr. Angelo-tól, aki Savonában volt edző, a Ratkótól, aki a válogatott edzője volt, vagy a Dekrescenzótól, aki a később a Kásának, a Gergőnek, meg a Bardának volt az edzője. Kérdeztem, és válaszoltak is. Én, amikor kezdtem felnőni egyre jobb edzőként az olasz Como kispadján már, egyedül a kispadján, akkor egy jó darabig támaszkodtam ezekre a véleményekre, amiket kaptam a kérdéseimre. Maguktól ők se tanácsoltak semmit.
0: Hát ezt ejtött esetem nézd meg, hogy meg ahogy említetted magadtól nem is mentél volna tanácsot adni. A kérdésem amúgy visszamenőleg még így az előző, tehát megint elmentünk egy picit más irányba, hogy nem hiányzott az a szövetségi edzősködés után, vagy a szövetségkapitányi pozíció után, hogy esetleg egy klubban te edzősködjél, vagy nem hiányzik ez, vagy nem szoktál ezen gondolkozni, hogy egy klubot vezetni, nem okvetlen egy erőset, hanem így klubszinten, mert azért más vízilabda a klubvízilabda, és más vízilabda a válogatott.
1: Ami megfordult a fejemben, az nem effektíve a klub edzősködés, tehát egy klubcsapat mondjuk a bajnokságban, mit tudom én, nem aranyéremesélyes, nem kiesésveszélyes, de valamilyen csapat. Ami megfordult, egy olyan klubban irányítani a munkát, ami inkább nevelő, de azért felnőtt szinten is valamit produkál. Ilyen lehet egy Eger, ahol nem létkérdés a világszínvonal a BL győzelem, de azért vannak első osztályú csapataik, de alapvetően tradicionálisan mindig adtak a magyar vízilabdának kiemelkedő játékosokat. A te játékos társaid között is vannak, akik Egerben nőttek föl, vagy ott lettek jó felnőtt játékosok. Most ilyesmi megfordult, igazából nem tettem érte lépést, és igazából olyan helyzet, hogy na, most itt ezt meg lehetne csinálni, nem is alakult ki. Például mostanában a Győr tűnik olyannak, és ahogy hallom, próbálkoznak a Bíró Attila személyével, a Győr tűnik olyannak, amit most így vázoltam, hogy vannak felnőtt csapatok, akár első osztályú lehet a lány, hosszabb távon akár a fiú is, anyagilag egy jól szituált város, szép uszodák vannak, stb. Az nekem Lányfalul nyilván nem adódik. Lányfalul ott van a Petőváry Zsolt Kozzoli által már működtetett kópé. Ha gondolkoztam volna benne, amikor kezdett épülni Gödöllön például az a gyönyörű úszoda, akkor fölvett, tölthetett volna bennem, de Gödöllőnek meg az volt a természetes, hogy úgy mondjam, fiziológiás megoldás. Ez egy ilyen, te játszottál Cagliariban, ez egy ilyen olasz kifejezés, az a természetes, vagy adódó megoldás, mi úgy mondanánk magyarul. Adódó megoldás, ott van a Gergő, aki Szadán lakik. Nagyobbat sprintel, akkor már Gödöllőn van. Tehát megint nyilván nem merült bennem föl. Tehát, hogyha így adódott volna valami, akkor azt elgondolkoztam volna, de az, hogy elmenjek, ahogy például Ratko elment Brazíliába edzőnek, azt nem vállaltam volna. Arról nem is beszélve, hogy volt egy viszonylag mozgalmas elnökválasztás, ami a következő 6 évre nekem a napi feladataimat megoldott. Én többek között azért nem akartam azt a pozíciót, amit egy darabig a Martin Buci látott el a nemzetközi pólóba, aztán 4 év szünettel pedig a PESZ, mert az annyi idő elfoglaltságot hozott volna külföldre, külföldi utazásokkal, amivel én magas szinten nem tudtam volna csinálni az elnöki munkát, és sok minden módon mérik az elnöki munkát, leginkább válogatottak, hogy szerepelnek, a vízilabda mennyire van rendben, stb. Hát van egy nagyon fontos, amit senki más nem csinál meg helyetted, az a kassa. És annak is a töltsér, amivel bekerül oda a pénz, én átvettem, hát ha most jó indulatban mondom, akkor nulla, de inkább olyan több tízmillió valami kötelezettségek voltak, és rendezni kellett a kasszát, és amikor az Attila átvette tőlem, akkor a 11 számlánkon 3 milliárd forint volt. Tehát úgy működtünk 6 évig, hogy ebét rendeztünk, működtünk, csapatok működtek, te 4 évig ugye válogatott kispadján láttad, hogy bármi, amit a szövetségi kapitány kigondolt, az rendben volt, és közben a kassa 3 milliárd forinttal hízott. Tehát én azt gondolom, hogy én azt komolyan csináltam, és ott nem is nagyon lett volna kulturált dolog, mondjuk a Riói olimpiát követően újra elmenni edzősködni, hogyha én azt a feladatot elvállaltam. Ott nagyon nem is kapkodott senki Riót követően, hogy szeretni az én helyemet, nem volt önjelölt elnök aspiráns. Később aztán változtak a dolgok, és utána újból változtak a dolgok, hogy mennek előre, de most nem ez a beszélgetés témája.
0: Nem az élet, az csupa változás. A vezetői tréningeket tartasz, nagyon-nagyon nagy élettapasztalattal rendelkezel. Szerintem amúgy a sport egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni minden egyes élethelyzetre, tehát bármit le tudunk képezni a sport által, és akár a sporton keresztül magyarázatot tudunk adni arra, hogy a dolgok hogyan kell, hogy történjenek, vagy miért történnek esetleg a magánéletben, vagy a civil életben úgy, ahogy történnek. Ebben szerintem te kivételesen jó vagy, mert egyrészt óriás tapasztalatod van, másrészt pedig nagyon jó beszélsz, és nagyon olyan képeket festesz le, hogy az ember megérti nagyon egyszerűen azokat a dolgokat, amiket száraz tényként, akár statisztikákból, különböző céges tájékoztatók, vagy tréningek alkalmával nem is ért meg. Ebből kiindulva, te hogy tudnád, mi neked a kudarc?
1: Hát a sportolóként mondom több szemszögből. Sportolóként szerintem a bármilyen olyan vereség, ahol az edzői szempontból mondom, ahol az rajtam múlt, vagy a játékosaimon, akikért én felelős vagyok, hogy ők hogy produkáltak, és hogyha ők játszhattak volna jobban, akkor az én felelősségem, bármennyire is esetleg ők saját maguk, akkor becsukják az ajtót, és elolvás előtt a plafonra néznek, esetleg önkritikusak. Nem hajlamosak a sportolók nyilvánosan önkritikusak lenni, nem probléma, én is voltam sportoló. De azt gondolom, hogy önmagában a vereség a magyar vízilabdás esetében az szerintem kudarcélmény, sokkoló, de ha megtalálod az okait, akkor már vidámabb a jövőkép, és ezt játékosként is mondhatom, akkor nyilván az egyéni teljesítményem iránt voltam felelős, és hogyha az egyéni teljesítményem benne volt, gyenge egyéni teljesítményem, a csapat szűk különbségű vereségébe, akkor azt én szintén kudarcélménynek éltem meg. És utólag azt kell mondjam, hogy azok a vereségek, akár játékosként, akár edzőként, ahol egyébként mindent megtettél, de az ellenfél jobb volt, és kikaptál, ez a magyar válogatás elég ritka, mert nagyon ritka az, hogy valaki jobb legyen nálad. Ilyen vereségeknél még bele is nézhettél a tükörbe, de mi ennek ennél ezt mindig kudarcélményként éltük meg. Munkában szerencsére nem ismertem meg, 18 évig dolgoztam, mint állatorvos, és sose került vissza olyan beteg a kezembe, akit én rosszul kezeltem, és akár a korbanztanon megmondták, hogy mit rontottam el, vagy akár egy másik kollega kezébe pedig meggyógyult az, ami az én kezében nem gyógyult meg. Ilyen problémák nem voltak, ott én ezt nem ismertem meg. Dolgoztam 4 évig kutatóállatorosként, tehát ott végképp nem vagy kudarcra ítélve, mert legfeljebb nem tártad föl a spanyol viasztát. De nincsen probléma. Ahol még az ember érhetik kudarcok, az nyilván a magánélet. Kudarc az, ha a párkapcsolatodba krízisbe kerülsz, az, hogy te most ebben mennyire vagy felelős, nyilván az ember hajlamos arra is, hogy lerázza magáról a felelősséget, hajlamos arra is, hogy olyat is anyakába vegyen, amit egyébként nem érdemel meg. Nyilván a párkapcsolati krízisben mutogathatunk a másikra, de nyilván mindennek van oka, és akkor vissza lehet pörgetni az időkerekét, hogy mit kellett volna esetleg másképp csináljak. Akkor lehet, hogy most nem kellene keressek másban hibát. Aztán ugyanez van a gyermeknevelésben, hogy ha a gyermek hülyeséget csinál, akkor marcangolhatod magad, hol voltál vele engedékeny, hol voltál vele, hol mondtál neki helytelen mondatot, és a többi. Én többször volt egyébként, hogy szerintem veled nem, de játékos társaddal volt, hogy megkértem, hogy beszéljem már pár mondatot egyik vagy másik gyerekemmel, mert úgy érzem, hogy az hatékonyabb lesz, mintha én tenném, és szükséges, mert szeretem, hogy javuljon. Ugyanez előfordul egyébként, hogy hozzátok úgy kellett szóljak, hogy valamelyikötök apukája, anyukája kért arra meg, hogy olyan problémák vannak, amiben ők nem tudnak 5-ről 6-ra jutni, de én lehet, hogy igen. És volt, hogy sikeres is voltam. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a kudarc helyzetek, amiket meg kell oldani, de hogyha van ezekre megoldás, akkor jók ezek a kudarc helyzetek, mert ha nem jönnének, akkor nem oldódnának meg a problémák.
0: És a párja? Hogy definiálod a sikert? Mi a siker? Mikor mondhatjuk azt, hogy sikeresek?
1: Hát, ha kiosztuk a maximumunkat. A mi esetünkben magyar pólósként az nyilván az olimpia arany, és hogy mennyire nehéz, te pontosan tudod, hogy te ültél a kispadon Rióban, hogy döntetlent játszottunk az aranyérmessel nyitómeccsen. Előbb mondtam példaként, nem tudom, akkor beugrott-e neked, hogy te is átélted ezt, hát az a csapat is aranyérem képes volt. Nem tudom, hogy esélyese, de hogy képes, az biztos. Nem volt a Peking, a tokiói csapat, a 2021-es tokiói csapat sem gyengébb szerintem akármelyik csapatnál, amelyik döntőt játszott. Kudarc élményként éltük meg a elvesztett elődöntőt a görögökkel szemben, akik mégiscsak azért ugye döntőt játszottak, ahol bármi lehetett volna. A mostani csapat is úgy gondolom, hogy a megnyert negyed döntőt követően a további három elődöntőssel szemben, ezt ott kint együtt beszélgettük egyébként. A legjobbnak, a legjobb tudású csapatnak tűnt, mégsem lett aranyérmes, és tehát nehéz nyerni, ezért azt gondolom, hogy magyar vízilabdásként olimpiai aranyat nyerni, az mindenképpen siker, akkor is, hogyha minden olyan olimpián, ahol nem nyerünk, bennünk van egyébként az arany. Vagy talán pont azért.
0: Nagyon érdekes személyiség, Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat, vagy milyen zenéket hozott ő nekünk már?
2: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Molnár Attila 7. lett 400 méteren Kínában. Stabil a tiszaújvárosi égés sérültek állapota. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.

0: hírek.
1: Hivatalos megerősítés továbbra sincs, de egybehangzó sajtóhírek szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robi Kín. A 45 éves ír vezetőedző decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. 7. helyen zárta idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 másodperces időt futott a Kínában rendezett Gyémántliga állomáson. A futamot az idei év legjobb eredményével 43,92 másodperccel a szám világbajnoki címvédője, a botswanai Kevin Alchibi nyerte. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják. Újra az Oklahoma City-nél a pálya előny az Észak-amerikai kosárlabda bajnokság, vagyis az NBA nyugati főcsoportjának döntőjében. A címvédő magyar idő szerint ma hajnalban 123-108-ra győzött a San Antonio Spurs otthonában, és így 2-1-re vezet az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Novák Katalin kabinetfőnöke Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme, erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Az előző kormány költségvetési trükközéséről közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán arról számolt be, hogy egyebek mellett az autópálya koncesszió 170 milliárdos második féléves díja, és a Budapest-Belgrád vasút elvégzett munkáinak 90 milliárdos kifizetése sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán. Röszke és Szabadka közötti szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt, közölte a Mavinform. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között zavartalan a vasúti közlekedés. A szerbiai vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a vasúti forgalmat Szerbiában. Egyetemisták ma este 6 órára kormány ellenes nagygyűlés jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban.
0: Közlekedés.
1: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Szintén az M1-esen a főváros felé Tata előtt baleset történt, itt közel 8 kilométeres a torlódás. Aztán az M7-esen Letenye felé erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, az ilyen sokfelé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok, szövetségkapitánya. Edzőként, magánemberként, mi az, amit sikerként könyvetünk el? Most megint csak a vízilabdáról beszéltünk. Amit te sikernek könyvesszel magadban. Amire azt mondta, hogy ez igen, Dénes, erre büszke lehetsz magadra.
4: Én sikeresnek tartom magam a magánéletben, akár az első, akár a második házasságomban, akár a privát munkáimban. Akár azokban is sikeresnek tartom magam, hogy amikor kapok egy cégtől egy e-mailt, hogy Kemény úr egy hónappal ezelőtt itt volt nálunk, és kérdeztük konfliktuskezelésről, és most használtuk azt, amit öntől hallottunk, amit egyébként játékosai között alkalmazott, és sikerrel jártunk. Na most egyébként nem ingem nekem az, hogy én fölvegyem egy multinak egy belső konfliktus problémáját, de hogyha egyszer bíztak bennem, elhívtak, meghallgattak, föltettek kérdéseket, válaszoltam az alapján, amit mi együtt átéltünk, és abból én, ami publikus, ugye minden nem publikus, de ami publikus, azt én elmondtam, és ebből ők jól tudtak kijönni, aznap azért jobban alszom.
3: Lassan a beszélgetésünk vége felé járunk, de nagyon-nagyon sok energia van benned, és úgy említetted, bárcsak érintőlegesen, hogy mennyi minden vár még rád, és agonizálsz, nevezzük így, hogy mi volt a módban, hanem előre tekintesz, hogy mindig is tettől, mi vár rád még a következőkben. Mi vár Kemény Dénesre még a következő mondjuk 30 évben? Mit tervezel, hogy mennyire, mert aktívnak aktív vagy, azt látom, mert ha sportról van szó, ha bármilyen olyan csapatépítőről, azt is látom, hogy nagyon szereted megosztani azokat a tapasztalatokat, amiket edzőként megszereztél, és az élet bármelyik területén lehet hasznosítani, de ha csak 2 percet találkozunk is egymással, akár külföldön, akár idehaza, nem az vagy, akivel nagyon nem komfortosan lehet ülni csendbe egymás mellett, hanem az vagy, aki egyfolytában beszél. Ha nem beszélsz, így akkor telefon. Tehát, hogy nagyon-nagyon aktív vagy, és nagyon-nagyon szereted ezeket a személyes kapcsolatokat építeni. Mi vár Kemény Dénesre meg a következő 30 évben?
4: Hát 30-et nem tudok tervezni.
3: Bontsuk le 3x10-et.
4: De a következő 10-ben mindenképpen szeretnék ugyanannyira aktív maradni, mint most vagyok. Nyilván csökkenni fog. Csökkenni fog valószínűleg az energia háztartásom. Habár most még azt látom, hogy a programdús napokon van bennem több átadható energia, tehát úgy látom, hogy fontos, hogy programdúsak maradjak a napjaim. Én fontosnak tartom a TFN a vízilabda oktatását, most 4 évfolyamot tanítok szakedzőin, holott az én tantárgyamat tartom legkevésbé fontosnak a TF hallgatók szempontjából, mert pólósokról van szó. Pólósoknak sokkal többet adnak a tantárgyak, amik nem póló. De amikor visszajött a fülembe, örülnek a póló órának, pólósok, és eljut hozzám, hogy hasznosnak is érzékelik, mert ugye, ahogy most beszélgetünk vízilabdáról is, én nyilván nem a legaktuálisabb taktikai húzásokkal foglalkozom, mert holnap után már van egy aktuálisabb, hanem azokkal a stratégiai gondolatokkal, ami bízom benne, hogy 5-10-15 év múlva még hasznosítható lesz számukra. És mondom, az jut vissza, hogy élvezik az órákat. Amikor megbeszéljük a dolgokat, ez engem feldob, és ezért ezt még mindenképpen csinálnám. Én azt szeretném, hogy minél több olyan napom legyen, hogy most is össze van írva, miután hazaérek 3-4-re, 6 vagy 7 szó, a naptárba írom már be, hogy semmit ne felejtsek el, ebben van kert, ebben van valami ház körüli, van kutyákkal kapcsolatos program, és van 2 vagy 3, ami laptop, és hát, hogyha úgy vesszük, akkor annyiban munka, hogy most fogok neki annak a holnap utáni meetingnek, a felkészülésnek, összegzem a, mit tudom én, a kampányátok ez az Udovicsisen keresztül, a Gojkovics, az Edem Krikor, én az összes olyan bejött e-mailnek a a vélemény cunamiát, hogy kultúráltan hozzá tudjak szólni egy meetingen, és ne akkor lapozgassam a 30 oldal kinyomtatott e-mailből a véleményeket, hanem kialakítsak egy edzői véleményt, még a különbségekkel együtt is, amit majd prezentálok holnap után, ami szerintem korábban lesz mindez a beszélgetésünk adásban, mely. De bízom benne, hogy a TVPC köztük ugye a PAPESZ kicsit meg fognak izzadni, amikor én elmondom az edzők véleményét ezekről a szabálymódosításokról, aztán ő neki kell dönteni, de nekem az én dolgom, hogy képviseljem az edzőket. Tehát addig jó, ameddig jó tele van a naptár, mert ugye a mai beszélgetést is tegnap sikerült beilleszteni és rakosgatni a korábbi meg a későbbi programokat. De azt tudtam, hogy nem fogok veled unatkozni, és ez tényleg így is volt.
3: Jénes, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk most is. Köszönök mindent, amit értem tettél, meg ezt már személyesen többször is megbeszéltük, de ezt nem lehet elégszer megtenni szerintem. Én nagyon kívánom neked, hogy maradj az a nagyon egyedi, és nem csak edző, hanem ember, amilyen vagy most és voltál eddig is, de nagyon úgy néz ki, hogy ebből a szerepedben nem tudsz, vagy nem is akarsz kilépni, és ez rendben is van így, mert szerintem, amit így elindítottál, akár a sportágon belül, akár a közvéleménynek, vagy esetleg azok irányába, akik nem is ismernek téged, azok az el is várják tőle, te maradják Kemény Dénes most már, és ezt nagyon-nagyon jól hozod, ez a fajta kiszámíthatatlanság, ez a megmondom a magam igazát, ez a mindenki felnéz rád, és mindig tudsz olyat mondani, amivel az embert egyrészt talán irányba is teszed még, hogyha nem is akarod, másrészt meg olyan értéket tudsz átadni, amit így a 70 éves korod mellett talán egy pár életet a sportnak köszönhetem, vagy az álmatlan éjszakáknak köszönhetem, azért le is éltél. Úgyhogy talán nincs is olyan terület az életnek, ha kilépünk a sporton, a vadászat, a főzés, a természet szeretete, a természetjárása, az interpersonális kapcsolatok, a cégépítés, az üzenetek, a publikációk, olyan területe, ahol ne tudná hozzászólni, és ez szerintem egy nagyon ritka emberi tulajdonság, vagy nem is tudom, hogy ez képesség, de ez meg azért sűrű életet kell érni. Ez a sűrű élet azért eszi az embert, és bár csak azt mondjuk, hogy csak vízilabda edző voltál, de ez a csak ez minden olyat lefed, ami a pedagógia, a szakma, az idő, a sporttal töltött vízben lévő, tehát az a fizikai munka, amit azért bele kell ahhoz tegye, hogy érts, hogy a játékos mit gondol és mit akar. A medencén kívüli megbeszélések, harcok, edzőkkel, egészségügyisekkel, pszichológusokkal, a különböző társszervezetekkel vagy ellenérdekeltekkel. Tehát én azt kell neked, hogy maradj mindig ilyen Kemény Dénes, amilyen most vagy, mert ez egy nagyon nagy érték, nem csak vízilabdán belül, hanem a vízilabdán kívül is, és nekünk jól esik vízilabdásoknak, hogy rád hivatkoznak, akik ismerhettünk, együtt játszottunk veled, mint edző és játékos, és hát egyrészt gratulálok ahhoz az élethez, amit eddig így prezentáltál, mert tényleg egy fantasztikus pályafutás van mögötted, és hát nagyon hasonlókat vagy sikereket, vagy általad vélt sikereket kívánok neked még a következő jó néhány évtizedben, és hát bízom benne, hogy ezt, vagy ezeket a beszélgetéseket még tudjuk folytatni, és mindig legyen benne újdonság, bár ettől én nem félek.
4: Köszönöm szépen, neked is ezt kívánom.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 15 óra 1 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Kellemes szombat délutáni rádiózás mindenkinek, ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén. Az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén is lehet hallgatni a Nemzeti Sportrádiót. Hogy mivel foglalkozunk az előttünk álló 7 és fél órában, címszavakban lesz élő közvetítés is a mai napon, méghozzá este 3:49 majd a Fradi Honvéd férfi vízilabda bajnoki döntő első felvonását közvetítjük, de természetesen hangolunk már a jövő hét szombaton pont egy hét múlva esedékes férfi labdarúgó bajnokok ligája döntőre. Ma egyébként a hölgyek fináliát rendezik a Barcelona ellenfele a Lyon a női BL döntőben. A Formula 1-es kanadai nagydíjjal is foglalkozunk, de természetesen lesz tenisz is, illetve asztali tenisz a mai műsorban. Kezdjük is a hangolást, akkor ha már említettem, labdarúgással kezdünk. Jön tehát jövő héten szombaton a Bajnokok Ligája döntője Budapesten a Puskás Arénában. Azt mondja, hogy elsőként hangoljunk a fináléra Lőv Zsolttal, korábbi válogatott labdarúgóval, aki edzőként meg annyi szép sikert ért el az elmúlt időszakban. Lőv Zsolttal Balogh Balázs beszélgetett.
6: Amikor az ember így a BL döntőkre, meg a BEC döntőkre gondol, ugye mi is indítottunk egy sorozatot, amelyet itt hallgathattak folyamatosan nálunk a rádióban, akkor visszaidézi azokat a dolgokat, hogy kik voltak azok a játékosok, kik voltak azok az edzők, akik a BEC-ben vagy a BL-ben játszottak, nyertek döntőt esetlegesen. És akkor eszébe jut az embernek ugye rögtön a legfrissebb élmény, Lőv Zsolt, aki ugye kétszer is tevékeny részese volt annak, hogy BL döntőben volt a csapata. Köszöntöm a vonalban Lőv Zsoltot, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia Zsolt!
7: Szervusz, szia Balázs, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat.
6: Na hát akkor vágjunk bele, általában amikor így beszélgetek olyan edzőkkel, akik korábban jó játékosok is voltak, mindig szóba hozzuk a játékos pályafutásukat, de hát mi most itt csapjunk a közepébe, mert hogy neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
7: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Nyilván könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékosomra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kimaradt, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL-döntőig mehetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL-döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL-döntőig eljutom, hogy BL-döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL-döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
6: Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
7: Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntő, és semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem úgy az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akire azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom az osztrák harmadosztályból, majd főütt az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan főjutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern München-t kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
6: Emlékszel arra az első beszélgetésre, amit folytattál vele, hogy mit mondott, miért akar téged?
7: Nagyon régóta gondolkoztunk már rajta, hogy egy közös útra lépjünk, hiszen amikor én a játékosa voltam még, akkor ő szerette volna, hogyha ott maradok, és szintén egy ilyen játékos edzőként folytatom a pályafutásomat, és azzal így segítem az ő munkáját még a Mainznak a színeibe. De aztán valahogy egyrészt nekünk nagyon nagy volt a honvágyunk a feleségemmel, másrészt pedig a mainzi vezetőség meg a sportigazgató nem nagyon értette, hogy hogy lehet valaki játékosból pályaedző ezen a szinten, úgyhogy még azért edz a csapattal, de közben azért már edzőként tevékenykedik, és valahogy nem értette azt a víziót, amit mi akkor már Tomásszal megálmodtunk, de úgy voltunk vele, hogy az élet biztos, hogy össze fog még minket sodorni, és újra találkozhatunk. Aztán nem titok, hogy a Red Bullnál töltött 6 év alatt többször tettünk arra kísérletet, hogy újra egymásra találjunk, és együtt tudjunk dolgozni, de hol nekem nem volt alkalmas rá az időpont, például amikor Ralf Rangnick ugye megkért, hogy menjünk át Lipcsébe, és juttassuk fel a lipcsei csapatot, hol pedig Tomásnál nem, amikor úgy érezte a Dortmundi első év után, hogy hát nem tudja, hogy mennyi lesz még ebben a Dortmund időszakban. Szóval voltak már erre próbálkozások az előtte lévő időkben, de Párizs volt az, amikor én úgy éreztem, hogy 6 év Red Bull edzősködés után valami újra vágyok, és megnyílt annak a lehetősége, már nagyon nehezen engedtek el, és tényleg mindent megtettek, és mindent felajánlottak, hogy maradjak a Red Bullnál, de én akkor úgy éreztem, hogy ki akarok lépni a nagyvilágba, és hál' Istennek pont akkor Tomásnak volt ez a Paris Saint-Germain-es lehetősége, és hát akkor itt tudtuk összehozni, hogy elkezdjük egy közös utat, és egy közös munkát.
6: Azért gondolom ez egy nagy ugrás volt, mert hogy a Párizs az egy óriási csapat volt, már biztos anyagi háttérrel, hogy szokták mondani, volt minden pénz, paripaposztó.
7: Hát igen, azt gondoltuk mind a ketten, ő a Dortmundból érkezve, én pedig azért 6 év Red Bull edzősködés után, hogy hát azért mi most már a lehető legtöbbet megtanultuk, és igazából láttunk mindent a futballban, és úgy gondoltuk, hogy nagyon felkészülten érkezünk oda a Paris Saint-Germain csapatához. Aztán, mikor odaértünk, akkor nagyon hamar észrevettük, hogy hát nyilván az a tudás, ami nekünk megvan, az elég sok oldalú, de itt még több, még nagyobb sok oldalúságra van szükség, még nagyobb, szélesebb repertoárra, ezeket a játékosokat nem csak futball szakmailag, de minden szinten tudjuk a megfelelő irányba terelni és terelgetni. Hát úgy képzeljétek el, mikor megérkezel mondjuk egy koncert előtti próbára, és ott áll előtted mondjuk Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, és még sorolhatnám, tehát mondjuk 15 szóló énekes, és akkor azt mondják neked, akkor hát rövid időn belül jó lenne ebből egy együttest kreálni és egy koncertet létrehozni. Hát most mi is így voltunk vele, hogy hiába volt igazából nekünk meg minden tapasztalatunk, azért ilyen játékosokkal még mi sem dolgoztunk, és hát nem gondoltunk rá, hogy azért ez ekkora hatalmas kihívás lesz, nem csak szakmailag, hanem inkább a pályán kívül ebből a csapatból egy egységet kovácsolni, de aztán nagyon gyönyörű időszak volt mögöttünk, nem emlékszem pontosan, de szerintem 6 trófeát ugye nyertünk, és utána még a BL döntő volt ugye on top. Tehát sikerült ebből a csapatból is egy jó csapatot formálni, csak sajnos úgy érkeztünk meg a BL döntőbe, hogy ugye nyilván egy Covid által félbeszakított szezon után, úgyhogy 3 hónapig mi edzeni sem tudtunk a játékosainkkal, sőt, találkozni se. A Bayern München pedig úgy érkezett meg a BL utolsó 8 közé, hogy ők lejátszották a bajnokságot, szóval egy jó 15-16-17 meccsel a lábukba érkeztek, mi pedig igazából csak 2 kupadöntőt tudtunk villámba lejátszani egy hét alatt, és már ott teremtünk a BL legjobb 8 között. Hát nyilván ez egy nagy kihívás volt, azért mondom, még egyszer nagy siker 15 szóló énekessel, és 3 hónap kihagyás után megérkezni a BL döntőbe. Nüanszokon múlott, hogy nem sikerült megnyernünk, Felsejt Núra elveszítettük a Bayern München ellen.
6: Ha jól veszem észre, akkor nem is a sportszakmai kihívás volt a legnagyobb, hanem inkább a pedagógiai érzék kellett ahhoz, hogy csapatot tudjatok formálni ezekből a sztárokból.
7: Igen, igazából mind a kettő. Ugye ezek a játékosok, ezek úgy vannak beállítva, hogy 2 dolog, ami nagyon fontos. Ha úgy érzik, hogy szakmailag eléggé felkészült vagy, és nyerni tudnak veled trófeákat, és nagy célokat tudnak elérni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog a számukra. A másik pedig az, hogy az emberi kvalitásaid megfeleljenek. Itt gondolok arra, hogyha a naponta felmerülő, nem tudom, 50-100 problémából mondjuk te túl engedékeny vagy, és nagyon-nagyon elnéző vagy velük szemben, akkor megérzik azt, hogy te egy gyengekezű ember vagy, és akkor már nem is tudsz olyan gyorsan pislogni, hogy már nem vagy ott a csapat élén, mert nem vagy jó vezető. Ha pedig túl szigorúan fogod őket, és próbálod őket olyan keretek közé szorítani, amivel már kényelmetlenül érzik magukat, vagy nem megfelelő nekik, akkor szintén oda vezet, hogy 2-3 héten belül nem te vagy az edző. De olyan egészséges keretet kellett megtalálni ezeknek a játékosokra, amiben érzik azt, hogy van fegyelem, hogy vannak különböző elvárások a részünkről, de mégsem folytottuk meg őket, és szorítottuk be egy olyan dologba, amiben kényelmetlenül érzi magukat. Talán ennek az egészséges, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, ezt kellett megtalálni, ez okozta talán a legnagyobb nehézséget.
6: Téged hogy fogadtak? Mert nyilván azért, ha Zidane bemegy egy öltözőbe, egész más a fogadtatása, mint mondjuk Löw Zsoltnak.
7: Ez nagyon jól látod, igen, köszönöm nagyon, hogy Zidánhoz hasonlítasz össze. Én mondjuk jobb képű vagyok talán, egy kicsit, ha valami pozitívat kéne találnom
6: ebben a dologban. De ő lehet, hogy fejelni bizonyította az olaszok ellen.
7: Igen, szinte mindent jobban tudom, hogy a fotballpályához kapcsolódik egyébként, hiszen egy elképesztő szenzációs fotballista volt. Nem, ebben igazad van, tehát amikor én megérkeztem, akkor nyilván azért annyit tudtak rólunk, meg a Tomászról, meg rólam, hogy hol voltunk edzők, de hát akkor még nem tudtunk azért nagyon sok trófeát felmutatni. Ugye nyilván én érkeztem azzal a 2 trófeával, amit Salzburgba nyertem, meg hát a lipcsei második helyezéssel a Bayern München mögött, de azért ezekkor a sztárok szemében ez még nem egy hatalmas előny, azt gondolom, és hát Tomás sem volt akkor még a nagy trófeáknak a mestere, szóval meg kellett harcolnunk minden egyes pillanatért és minden tiszteletért a játékosok részéről. Nyilván nem volt könnyű, de 2-3 hónap után éreztük azt, hogy jó úton haladunk, és sikerülhet ebből a sztárokkal tele tűzett társaságból egy jó egységet kovácsolni. Úgyhogy hát nekem azzal a személyiségemmel kellett őket meggyőznöm, meg az edzői kvalitásommal, de borzasztó büszke vagyok rá még a mai napig, hogy például Neymarral tartjuk a kapcsolatot, és mondjuk találkoztunk Brazíliában, amikor a Lipcsét vittem el egy edzőtáborban még a szezon végén, akkor egyszerűen örömmel és tisztelettel fogadott és behúzott a Santos öltözőjébe, és 4 órán keresztül ki se engedett, hiába mondtam neked, én meg a másik csapatnak a vezetőedzője, hogy ez valami elképesztő, és karácsonyra küldött a gyerekeimnek aláírt Santos és brazil válogatott mezt, tehát elképesztő, hihetetlen, még mai napig is belegondolni, tényleg libabőrös is lettem hirtelen, hogy ilyen játékosok még a mai napig így gondolnak. Hát Thiago Silvával üzengettünk most az elmúlt napokban például, hiszen lassan vége a karrierje, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen úton, módon hozzánk a Red Bullhoz tudnám őt csábítani, hogy nálunk folytassa majd az edzői pályafutását, és üzengettünk éppen a brazil keret kihirdetéséről, és hogy nagyon várja, hogy hát ha még ennyi idősen is bele tud csúszni. Szóval megmaradt a kapcsolat ezekkel a játékosokkal, Jorginhoval, Kovácsicsal, ugye a Chelsea időszakból, és talán erre vagyok a legbüszkébb. Tudod, hogy tényleg egy kis magyar gyerekként azért a magyar bajnokságból elindulva, nem egy hatalmas játékos karrierrel, de odáig jutottam, hogy nem csak trófeákat tudtam nyerni, hanem ezek a játékosok a megbecsülését is meg tudtam szerezni, és talán ez a legnagyobb érték a számomra ebben a hosszú úton.
6: Párizsnál most már elárulhatod, ki volt az, akit a legnehezebb volt megnyerni, vagy aki nagyon vitte az öltözőt, és rá oda kellett figyelni?
7: Hát nyilván ugye Párizsból azt kell tudni, hogy egy sztárokkal teletűzdelt csapat volt, hogy aki mégis egy francia csapat, volt egy francia magja, akik ugye nyilván úgy érezték, hogy ők vannak otthon Franciaországban, vagy francia klubnál, nyilván teljesen jogosan, és ezért voltak főleg az amerikai, dél-amerikai játékosok, akik szintén egy másik csoportot alkotnak, és akkor voltak még az európaiak. Még úgy, és akkor ezeket a csoportokat kellett ugye igazából összehozni. Most nem szeretnék nevet mondani, hiszen hullámzó volt.
6: Bappéról például, igen, ugye az hírlik, hogy Madridban azért nem olyan könnyű ott az öltözőben beékesíteni oda többiek közébe, szeretgetni. Neked volt vele gondod?
7: Hát figyelj, abból a szempontból ugye nyilvánvalóan nem egyszerű, hogy egy ilyen játékosnak a folyamatos motiváció szintjét ugye fenntartani, és azt elérni, hogy ezt edzés munkáján is meglátszon ez a motiváció, és megpróbál minden nap arra törekedni, hogy jobb legyen, hiszen az a szint, ahol már ő van, az már egy olyan magas szint, hogy onnan nem könnyű tovább fejlődni, nyilván lehet. Nekünk Kiliánnal ebből a szempontból kevesebb gondunk volt, mondom így szépen finoman. Nyilvánvaló voltak olyan dolgok, meg elvárások pályán kívül is, amiket szintén folyamatosan kezelni kellett, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan konfliktus vele kapcsolatban, ami a csapat rovására menne. Talán a mi időszakunk után, mikor már Messi megérkezett, akkor volt már egy picit megbillent az ő Neymarral való barátsága, és ott már belépett Messi a képbe, akkor egy kicsit talán már nehezebb volt ez a triót így kezelni, de még egyszer mondom, én a Kiliánra is nagyon-nagyon szépen emlékszem vissza, és hogyha mai napig valahol összefutunk, vagy összehoz minket az élet, akkor borzasztó nagy tisztelettel és barátsággal fordul fel. Úgyhogy nem tudok, és nem is szeretnék róla semmi rosszat mondani.
6: Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
7: Hát én nem kenném egyetlen egy játékosat, tehát ez nem Kilián ennek az oka. Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL-döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem ma mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz.
6: Erről majd még beszélünk. Nektek, amikor nem sikerült megnyerni a BL-t, akkor dőlt el, hogy máshova mentek, vagy már korábban?
7: Nem, amikor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok, meg a hetek, azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltet és ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
6: Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
7: Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnok Ligát trófeát. Nyilván akkor sok mindent megkérdőjeleztek Párizsban, és én azt gondolom, hogy történtek személyi változások is utána. Nagyon fényesen kiderült, hogy valószínűleg nem az edzői stáb volt a probléma, és nem minket kellett volna akkor elküldeni, ezt meg is bánták szerintem. Akkor, de nyilván mi jól esik nyertünk vele, hiszen egy szenzációs klubhoz érkeztünk.
6: Hogy került szóba a
7: Chelsea? Játékos állománnyal. Hát nyilván valamikor ugye egy csapat gyengébe szerep, azt hiszem a 9. helyen vettük át talán őket, tehát nem volt túl jó a Chelsea-nek a szezonja, mi szabadon voltunk a piacon, és hát nyilvánvaló azért egy BL döntő után egy Paris Saint-Germain-nel azért jönnek az ajánlatok. Nagyon sokat mérlegeltünk, és úgy gondoltunk, hogy a Chelsea mint klub, a Premier League mint bajnokság, és a játékos keretnek az erőssége, az abszolút lehetőséget ad arra, hogy nagyon jó munkát végezzünk, úgyhogy sokat nem gondolkoztunk a Chelsea-nek az ajánlatán, hanem január végén elfogadtuk, és hát igazából már repültünk Londonba, és két nap múlva meg bajnoki mérkőzést játszottunk.
6: Milyen más volt ez, mint Párizsba menni, ahol tudtátok, hogy mik a célok, volt egy viszonylag rendezett öltöző, és ide menni egy 9. helyezett csapathoz, egy más futballkultúra azért mégiscsak.
7: Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak, ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni, egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
6: Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
7: Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszottunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkint végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát Charles Thomas a Dortmundnál, Shane a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ez passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
6: Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
7: Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavanit, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, utána már bemész egy ilyen öltözőben, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon, nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak velünk, megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a 4. helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszhattunk újra.
6: Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél, ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
7: Hát figyelj, az első gondolatunk ugye az volt a Tomásszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklással szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk, ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Tehát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását, mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 ember repültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
6: Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
7: Sokkal, igen. Sokkal.

0: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
1: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna minden esetben megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyertek. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
0: De ő sem tudott benneteket megállítani?
1: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jó sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City egy-két másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai. Talán azért, mert a City akkor már nagyon-nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
0: Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
1: Igen, mi nem így készültek, az Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kell halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, hogy bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
0: De szükség van erre még, Zsolt? Hát gyakorlatilag már műholdról föl lehet venni a meccset, és minden lépést kielemeztek.
1: Hát nem tudom, a régi módi edző volt, hogy nem tudom neked, amikor a régi rendszerben szociálizálódott, és igazából, vagy az apukája volt esetleg ilyen bokorbújkáló, vagy én nem tudom, hogy vadász, és megszokta. Nem tudom, most nem akarom nagyon elviccelni, mert tényleg azért elég komoly ügy van belőle, és nyilvánvaló azért ez már azért a mai modern labdarúgásnak nem része ez a fajta megfigyelés.
0: A Chelsea-től való távozásotok az kellemesebb volt, mint a Párizstól?
1: Hát egy távozás sose kellemes. A Párizs azért volt nehéz, mert az első az életemben edzőként, amikor megköszönték a munkámat, és nem én döntöttem úgy magamtól, hogy eljövök. Az első, amikor magyarosan élve kirúgtak minket. Na hát az nagyon-nagyon fájt azért ezt először megélni, ráadásul karácsony napján, úgyhogy utána mentem haza a családhoz, hiszen Balatonon ünnepeltük a karácsonyt 24-én este, és hát azt vittem a fa alá, hogy apát kirúgták. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog volt ezzel megbirkózni, és hát utána pedig a Chelsea-től való elbocsátásunk, az már nyilván a második volt, de nagyon-nagyon fájt. Azért fájt a Chelsea is nagyon, mert egy borzasztó jól éreztük magunkat. A régi tulajdonossal és az ő ügyvezető igazgatójával, klubigazgatóval, ugye Marina Grabowskájával, és ugye tulajdonosként Roman Abramovicsal szenzációsan tudtunk együtt dolgozni. Tehát elképesztően jó volt a harmónia, jó volt a munkamegosztás, Thomas teljesen szabad kezet kapott rengeteg döntésben, igazi menedzserként tudott tevékenykedni a klub élén, ami nagyon jól állt neki, nagyon jól állt nekünk, mint edzői stábnak, és nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Aztán a háború közbe szólt. Hát most gondolj bele, mekkora pech az, hogy ott vagy egy ilyen klubnál, minden a lehető legjobb, a család jól érzi magát, BL-t nyertetek, minden szuper, majd kitör a háború, és a tulajdonostól elveszik a klubot. Szóval egy elképesztően nehéz időszak volt, amin átmentünk, de egész Angliába híre ment annak, hogy ugye milyen jól kezeli mind a klub, mind a játékos keret, mind pedig az edzői stáb ezt a szituációt, és mennyire úrá tudtunk lenni ezzel a helyzeten, még akkor is, hogyha hiába volt a bankszámlánkon pénz, ugye lefoglalták a hatóságok, és kijelöltek egy egy miniszteri biztost, aki ugye odaült mindenféle sport tudás nélkül és labdarúgó tudás nélkül, és ő volt az, aki beoltott.

0: elosztotta a pénzünket, és megkérdezte, hogy hát miért nem lehet busszal menni repülőhelyet, mert az sokkal olcsóbb. Ha mondtuk neki, mert egy óra repülés helyett 8 vagy 9 óra busz lenne. És akkor megkérdezte, hogy miért kell elmenni 50 emberrel egy szállodába. Hát elmondtuk, hogy azért, mert a játékos keret plusz, a masszőrök és a többi, és a többi, és a többi, meg az edzői stáb. Szóval borzasztó kinkeserves napok voltak és hetek voltak, de nagyon szépen átmentünk ezen. Ami meg nem érkezett az új tulajdonos, aki aztán hát még kevesebbet értett a labdarúgáshoz, mint az a miniszteri biztos, aki előtte kezelte a pénzünket. És hát szegények teljesen, hogy mondjam, még a szabályrendszert sem nagyon tudták, de megérkeztek hatalmas elánnal, és nagyon nagy tenni akarással, és hát nyilvánvaló, hogyha valami nem működik Tomásznál, az az, amikor a tulajdonos megpróbál fodmaszakmai kérdésekben is állást foglalni, vagy az edző munkáját csinálni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem nagyon fog működni az ő kapcsolata, úgyhogy hát sajnos ezért vége szakadt.
1: De azért nem ért véget itt a nagy csapatoknál a pályafutásod, mert Párizs meg a Chelsea után jött a Bundesliga és a Bayern München, az sem kisebb klub.
0: Igen, és akkor még egy nagy, egy fájó pont, ha már fájó pontokról beszéltünk az előbb, az az, hogy képzeldem, hogy megvolt a lehetőségünk arra, pár perc hiányzott, hogy a harmadik csapattal harmadszorra is BL döntőt játszhassunk, ugye 4 éven belül. Ez egy nagyon nagy dolog lett volna. Az elődöntőben ugye Real Madridot ellen vezettünk idegenbe, egy 0-ra, majd jött José Lu, azt hiszem, ha minden igaz, 2 góllal, teljesen a semmiből pár perc alatt eloszlatta a döntőbe jutási álmainkat, de ez egy nagy dolog lett volna a Bayern Münchennel is BL döntőt játszani. Nagyon szerettük volna, nagyon keves választott el minket tőle. Összességében a Bayern bajnoki címet tudtunk nyerni, de erre az időszak ez nem volt akkora, hogy mondjam neked, perfect fit, vagy annyira hozzánk passzoló feladat, mint előtte a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.
1: Pedig hát a német bajnokságot mindketten nagyon jól ismertétek.
0: Igen, a bajnokság ismeretével nem volt gond, inkább egy picit az, hogy a nagyvilágot látott edzők hazaérkeznek. Nyilván nem mondom, hogy nagy mellénnyel, de nagy magabiztossággal, és aztán egy picit a kockább német rendszerbe találják újra magukat, és valahogy nem éreztük otthonosan magunkat, és nem tudtuk megtalálni az irányt, amit szerettünk volna, úgyhogy annyira nem sikerült ez a Bayern München. Panaszkodni nem panaszkodhatunk, de nyilván azt gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de valahogy ezek után, a kalandok után valahogy nem passzolt hozzánk ebben az időszakban a Bayern München igazán.
1: Valós alapja volt annak, hogy szóba hoztak benneteket a Real Madriddal is?
0: Hát már mit kire gondolsz? A Thomas Tuchellel, vagy most a Jürgen Klopp féleszerre Real Madridot
1: folyikra gondolsz? Most először a korábbira gondoltam a Thomasra.
0: De hát a Thomas-ra kapcsolatban nyilván ugye azáltal, hogy a Real Madrid ellen többször játszottunk, vagy így, vagy úgy, tehát ott többször is Zidane ellen is megmérkőztünk, meg Carlo ellen is, Ancelotti ellen is. Nem tudom, hány mérkőzést játszottunk a Real Madrid ellen, a 8-10-et, ezért ugye Florentino Perez viszonylag jól ismerte a Thomas-t, és a Tomásznak a munkásságát, és egy kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük, ezért nem tudom, mennyire voltak igazak ezek a pletykák, de el tudom képzelni, hogy Tomász több klubnál is rajta volt egy nagyon-nagyon szűk listán.
1: Ha már itt tartunk, akkor Kloppal is volt alapja?
0: De én azt gondolom, hogy itt kell sokkal kevesebb, tehát nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp is szintén minden komoly top 10-es csapatnak a listáján rajta van, de Jürgen elég egyértelműen kifejezte azt, hogy az edzői pályafutása után most megtalálta azt az ideális munkakört, amiben jól érzi magát, ki tud teljesedni, és megvan a lehető legjobb balansz a magánélete és a szakmája között, úgyhogy azt gondolom, hogy Jürgent ebben a pillanatban nem lett volna könnyű elcsábítani tőlünk.
1: Éppen az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy te érsz oda hamarabb a Real Madridhoz, vagy a Szoboszlai?
0: Hát a legjobb lett volna, ha egyszer érünk oda egyébként, az lett volna nagy álom, hogyha mondjuk Jürgennel mentünk volna a Real Madridhoz, és vittük volna a Dominiket hozzánk, hiszen Jürgen is ismeri őt, és abszolút elismeri Dominiknek a képességeit. Szóval igazából a magyar álom az ez lett volna, hogyha mi érkeztünk volna, és hoztuk volna a Dominikot magunkkal. Hát ez most nem valósult meg, de ki tudja még mit hoz a jövő.
1: És mi most a valóság? Mit csinálsz? Most keveset hallunk róla, tudunk egy-két dolgot. Most is úgy tudom, hogy egy hosszú út után érkeztél vissza Németországba, Münchenbe.
0: Igen, egy kicsit így nem mondom, hogy visszavonultam, de nekem is jól esik a 12 év mókuskerék után egy kicsit valami más csinálni. Ugye az elmúlt 7-8 év az semmi másról nem szól, csak 3 naponta mérkőzésekről, 60-70 meccs egy szezonban, hatalmas elvárások, ugye a csapattal és az edzői stábbal szemben, ami azt jelenti, hogy egy évnek mondjuk 300 napjában folyamatos nyomás alatt kellett élni, létezni és dolgozni, és megmondom őszintén, mint ahogy Jürgen is ezt megfogalmazta többször, én ugyanazokat tudom elmondani, viszonylag hasonlók az érzéseim, meg az indokunk, hogy miért tértünk át ebbe a munkakörbe, bár félreértés ne essék, azért nem szeretném magam Jürgen Klopphoz hasonlítani, csak maga a gondolatok, amik minket odaig vezettek, hogy ezt a munkakört választottuk, azok nagyon hasonlóak, hiszen én is szerettem a 12 év után egy olyan balanszot az életembe, ami egy kicsit egészségesebb a munka és a család között, egy egészségesebb egyensúlyt hoz létre, és szerettem volna mindenféleképpen egy más munkakörbe kipróbálni magam, hogy meglássam, hogy van-e ehhez is tehetségem, és megpróbáljam azt a tudást, amit felhalmoztam az elmúlt évek alatt, azt átadni, és szerettem volna mindenféleképpen helyet és időt adni magamnak ahhoz, hogy fejlődjek, hogy tovább tudjak fejlődni egy más munkakörbe, és hát azért arról lefeledkezzünk el, hogy az a Red Bullnak ez a multiklub modellje, ahol 7 klubot irányítunk, 7 klubnak a szakmai irányítása tartozik alánk, mindennel együtt, azért ilyen nincs a világon, meg ilyet nagyon-nagyon kevesen csinálnak, vagy csinálhatnak, úgyhogy pont ezért vállalkoztunk Jürgennel erre. Ez egy hatalmas nagy kihívás. 7 klubnak a transferpolitikáját, az edzőket, az edzőkérdést, az edzőképzését, a filozófiát és mindent is irányítani, és ez ráadásul több kontinensen. Úgyhogy, amint említetted, most 2 napja szálltam le, New Yorkba voltam 6 napot, ott kísértem végig az edzői stábnak a munkát, az első és a második csapatnál, ami azt jelenti, hogy egy teljes heti útkísérés, ami belefoglalja magába az edzéstervezést, az edzéseket, az edzés kiellemzését, az összes videó ellenzést, az ellenférről, a saját csapatról, saját mérkőzésről, és emellett még azért adunk a csapatoknak egy olyan auditot, ami kívülről egy ellenzés az elmúlt hónapok teljesítményeiről, ahol próbálunk megnézni, megfigyelni trendeket, a legújabb statisztikák, a legújabb adatok alapján, és hát nyilvánvalóan egy folyamatos videóellemzés alapján, egy nyomonkövetés alapján meghatározni azt, hogy az adott klub, az adott edzői stábbal milyen irányba halad, hol vannak azok a pontok, melyik játéknak melyik elemeiben kell esetleg fejlődniük és javulniuk, és mi az, ami már jól működik, és amire csak rá kell erősíteni. Szóval egy ilyen teljes körű szolgáltatás, egy ilyen út, úgyhogy 6 napot voltam New Yorkban, és most érkeztem nemrég haza.
1: Biztos eljön, vagy eljött már az idő, amikor azt mondtad, hogy most már hiányzik a kispad. Hol tartasz ebben a kérdésben?
0: Vannak olyan napok egyébként, amikor hiányzik, van, amikor meg a jó Istent áldom, hogy nem kell éppen edzésre készülni, meg edzést terveznem, meg mérkőzésre utaznom. Azért ez egy más élet. Itt nincsen az ember 3 naponta megítélve a munkája, hanem egy hosszú távú stratégiai munkát tudunk végezni, ami azért nyilván sokkal nyugodtabb és családbarátabb. De vannak olyan napok, nem tagadom, amikor úgy érzem, hogy húha, főleg mikor BL elődöntőn, ugye kim voltunk a Bayern München Párizson a családommal, vagy most éppen a BL döntőn kin leszek. Azért az furcsa, hogy amikor az ember ott állt igazából, és ő csinálta a bemelegítést, most csak kívülről nézem. Furcsa. Igen, néha-néha eszembe jut.
1: És ha Tomasz mondjuk fölhív telefonon, hogy lenne egy lehetőség, akkor mennél?
0: Hát figyelj, ez most nagyon-nagyon nehéz megmondani. Nyilvánvaló attól is, hogy milyen csapathoz, én akkor éppen milyen periódusban vagyok, vagy hogy milyen fázisában vagyok az én fejlődésemnek, akkor éppen mire gondolok. Jelen pillanatban nagyon boldog vagyok a Red Bullnál, hiszen egy ilyen szakemberrel, mint Jürgen Kloppal dolgozni, arra nem is beszél, hogy Mário Gomez az, aki ugye ide csábított most már, és harmadszorra sikerült visszahozni a Red Bullhoz. Azért ilyen személyiségekkel együtt dolgozni naponta, és tényleg egy ilyen projektet vinni, ami egyedülálló a világon, azért az óriási megtiszteltetés. De azt nem mondom, hogy ez lesz most, hogy a következő 10 éve fogok csinálni, nem biztos, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Zsolt, olyan jó lenne, hogyha a magyar futballban is tudnád kamatoztatni ezt a tudást, és mondjuk arról beszélgetnénk, hogy itt magyar csapatok ott vannak, mondjuk legalább a 8-ban a BL-ben.
0: Figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha a lehető legtöbbet tudnék foglalkozni a magyar labdarúgással. Ugye nem titok, hogy én folyamatosan az elmúlt 10 éven is végig kísértem, és a lehető legjobban próbáltam támogatni a magyar labdarúgást, akár esetleg konferenciákon, szakmai konferenciákon, edzőképzésen tartott előadásokon, vagy esetleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével történő folyamatos egyeztetés során, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nagyon-nagyon sok mindent elértünk az elmúlt időszakban, azt gondolom rengeteg változáson ment keresztül a magyar labdarúgás, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem szervezetileg, szerkezetileg, képzési módszereibe, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak előrelépések, és hát nyilvánvaló most, hogy sikerült Dárdai Palit hazacsábítanunk, sikerült Szalai Ádit is hazacsábítani, így én is kutya kötelességemnek éreztem, hogy hát csatlakozzak ezek a csapathoz valamilyen formában, és ugye Csányi Sándor, amikor fölkért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az alelnoki pozíciójára, szakmai alelnöki pozíciójára, akkor kutya kötelességemnek éreztem azt, hogy a jelenlegi munkaköröm jelen pillanatban megengedi azt, hogy pár napot részt vegyek ezeken az elnökségi üléseken, és egy kicsit részletesebben is megismerjem a magyar labdarúgásnak a rendszerét, erősségeit és akár a gyengéit, úgyhogy most az arra törekszem, hogy mind a szakmai bizottság elnökeként, mint pedig az MLS szakmai elnökeként próbáljam meg a lehető legjobban segíteni a magyar labdarúgás munkáját. Nyilván nem kérdés, ezt ti is tudjátok, szerintem nem kell elhallgatni, vagy nem kell most emiatt csöndbe lenni, de hát a magyar labdarúgás is ugye változik, vagy változni fog, hiszen az elmúlt években volt egy elképesztő politikai és anyagi támogatottsága, amit most felesleges megítélni, hogy jó vagy rossz hatással volt a labdarúgásra, valószínűleg mind a kettő, és most nyilván változni fog a helyzet, és ki kell alakulni egy új rendszernek, egy új támogatási rendszernek, és ez ugye lehet, hogy átrendezi azért a magyar labdarúgás életét is, meg a magyar klub életet, de azért ennyire ne ugorjunk még előre, szóval próbálom tudásommal, energiámmal és erőmmel tovább is a magyar labdarúgást szolgálni, mondom még egyszer most már ebben az elnöki pozícióban.
1: A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
0: Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye Paris Saint-Germain, pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok, és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
1: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
0: Győzően a jobbikért lehet mondani?
1: De ki a jobb?
0: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy, egy nagyobb egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arsenal meg mondom az, hogy, ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval...
1: Szóval a tipp?
0: Csak kihúzod be, 51-49 a Paris Saint-Germain.
2: Lőv Zsolttal beszélgetett Balogh Balázs az elmúlt 3/4 órában. A központi téma, vagy a beszélgetés legfontosabb témája pedig a jövő hét szombati budapesti bajnokok ligája döntő volt. Van két végeredményem a jégkorong világbajnokságról. 16 óra 20 perckor jön majd ugye a házigazdák elleni mérkőzés a magyar válogatottnak. Két összecsapás viszont már véget ért. Dánia-Szlovénia 4-0, és óriási meglepetés a Lettország. USA, ugye az amerikaiak a címvédők a VB-n 4-2. 15 óra 46 perc, sőt, mire ezt kimondom, már 47. A pontos idő a műsor ajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Molnár Attila hetedik lett 400 méteren Kínában. Idén is megtartották a békemenetét Csehországban. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az UBS-e két góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda UB1 bronzcsatájának második felvonásán. Így egy győzelemre került a párharc lezárásától. Hetedik helyen zárta idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 század másodperces időt futott a kínai Gyémánt Liga állomáson. A futamot az idei év legjobb eredményével 43,92 század másodperccel a szám világbajnoki címvédője, a bocvánai Kevin Achebe nyerte. A papírformának megfelelően a nőknél a címvédő budapesti erdértese, és a 8-szoros bajnok Bodajosi SC jutott a fináléban, az asztali tenisz extra liga pécsi döntőjében. A címvédő simán 4-0-ra verte a Kiskunmajsa csapatát, míg a budajosiek a házigazda Peac együttesét győzték le magabiztosan.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt mondta, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket, fogalmazott szent beszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A kis és nagy Somjóhegy közötti nyereg idén is teljesen megtelt zarándokokkal. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeznek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a dél-csehországi városból. 1700 ember pedig életét vesztette. Az idei menet abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a kitelepített szudéta németek is részt vesznek rajta. Az emlékezést beárnyékolja, hogy már a virradóra horog keresztet festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasútársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Elütött egy embert a vonat üllőnél a baleseti helyszínelés miatt a délutáni órákban a szeglédi vonalon késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-es autót között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Emiatt annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár közötti szakaszosan lassul torlódik a kocsisor. Aztán a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Napközben 17 óráig lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyú a felhővel az égen. Eső nem lesz. A szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 58 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek. Ez a Körkapcsolás Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Friss, ropogós részeredmények, például Magyarországról, ahol zajlik a női első osztályú bajnokság, a Simple Liga, a labdarúgó Simple Liga döntőjének első felvonása. A Puskás Akadémia vezetett a Kocsis Sándor Sportközpontban a Ferencváros ellen, a Fradi viszont ezekben a másodpercekben egyenlített, 1-1-re áll tehát az a mérkőzés. Ugye, ahogy említettem, folytatjuk a hangolást, a hangolódást a jövő hét szombati férfi labdarúgó bajnokok ligája döntőre. A hölgyeknél a legrangosabb európai kupasorozatban ma este majd a Barcelona a Lyon együttesével mérkőzik, a budapesti döntőben pedig majd az Arsenal ellenfele a címvédő Paris Saint-Germain lesz. A hangolást Juhász Rolanddal, az esemény nagykövetével, korábbi válogatott labdarúgóval, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtó főnökével, Szabó Gergővel folytatjuk a beszélgető társuk, illetve a riporter Álpap István.
2: Külön-külön mindkettőtöknek nyilván egy izgalmas néhány nap lesz majd a jövő hétvégét, konkrétan egy hét múlva ilyenkor, vele se mer az ember gondolni, hány ember lesz Budapesten, hogy azok hogy jönnek ide, mi lesz mondjuk a Liszt-Ferenc repülőtéren. Szerencsére az nem a mi problémánk ezt logisztikailag megoldani, de például a Papp László Budapest Sport Arénába ugye megrendezik ezt a legendák tornáját, hát bagatell ilyen nevek lesznek itt, mint mondjuk Cafu, vagy Ivan Rakitic, vagy Luis Figo, vagy Juhász Roland. Velük itt-ott-amott válogatottban, akár klubszinten a pályán is találkozhattál. Azt például megnéztem, és ez úgy véletlenül jött szembe, hogy Cafu mellől fejelted a gólt a Milánnak, amikor az Anderlecht színeiben a San Siroban ugyan egy 4-1-re elvesztett meccsen, de betaláltál, és az akkor hosszú évek után az első magyar által szerzett BL gól volt. Na kezdjük innen, milyen lesz ezekkel a nem mondom, hogy öreg fiúkkal, inkább legendákkal majd a pályán vagy a pálya mellett találkozni.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat először is. Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is. Csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Úgyhogy hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár, korábbi BL győztes lesz itt a csapatokba, akik ellen óriási megtiszteltetés játszani. Ha már kitértél arra a találkozóra, és valóban az nem volt életem meccse, valószínűleg Cafu sem emlékszik arra, hogy róla fejeltem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL-t van, hogy te is a felvezetőben említetted, ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be. Hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt.
2: Ugye ez belépő egyes, mert nem olyan, mint ami a Hősök tere, ami egy a széles nyilvánosság előtt megnyitott rendezvény.
3: Igen, én személy szerint bele is kukkantottam a müncheni előző évi tornába. Hát azért láttam, hogy ott is milyen felhajtás volt, milyen nevek voltak. Úgyhogy hát itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem ez abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a lelátón elérhetetlenek, ugye a VIP-páholyban. Itt azért talán egy-egy fotóra ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az örömfutballról fog szólni. Bár annak ilyen nagy profi sportolók voltunk, azért a presztízs biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az örömfociról fog szólni.
2: Tényleg lába teljesen rendbe jött, mert ugye volt egy csúnya törésed, ha jól tudom.
3: Még. Igen, egy kettős, ugye egy sípcsont és szárkapocsont törés, hát most olyan a lába, mint egy golfütő, de még focizok vele továbbra is, úgyhogy annyi fém van most már a bal lábamban, de hála Istennek le is kopogom, nagyon hamar rendbe jött a lábam. Most már ugyanúgy visszatértem az amatőr fociba is, a családom ennek annyira nem örül, de én azért mindig
2: jövőre érzem. Az amatőr kupa döntőbe megint.
3: Hát legyen úgy, de tényleg azért óvatosabb vagyok én is egy fokkal, bár ugyanúgy belemegyek a páralcokba, de hát nyilván aki ebbe benne van, aki ebbe benne él, az nem tudja így elengedni. Nekem is a sport még mai napig az életem része, minden napjaim része, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ugyanúgy tovább is padelezem, focizom, futok, úgyhogy hála Istennek ezt most is ugyanúgy tudom megtenni, mint korábban.
2: Ez a legendák tornája, ugye 4 csapat van, ez mekkora, milyen pályán, hányas csapatok játszanak, mert szerintem erről kevesebb szó esett. Most nyilván azt te tudhatod, hogy még kik jönnek a 4 csapat kapitányon kívül. Ha tudod mondani, mondjad, ha nem tudod mondani, azt is megértjük, mert azért ez nyilván egy olyan UEFA rendezvény. De az, hogy hányas csapatok vannak, mekkora a pálya, mire lehet számítani, milyen a talaj, mire lehet számítani?
3: 5 plusz 1-es talán a csapatok. Mindenki számára ismert lesz, mert hasonló, mint régen az NB1-es tornák voltak, ahhoz tudnám hasonlítani. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán 2 elődöntő van, a harmadik hely és döntő a lebonyolítása. Nyilván mondom, a nevekkel még az UEFA szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
2: Van még idő, hát még
3: de
2: egy,
3: hát abban
2: még egy
3: mondom, hét. Elnéző az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon, gondolom, sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
2: Miattuk van.
3: Igen, igen, és tényleg ez legyen egy örömfoci. Úgyhogy mondom, én ahhoz tudnám leginkább hasonlítani, ami volt korábban az NB1-ben, és az a 5x2-es palánkos palánkban. Nem vagyok biztos, hogy lesz, de szerintem az is lesz, ha jól emlékszem.
2: Pörögjenek az öregek.
3: Igen.
2: Kell a palánk.
3: A palánk az nagyon nem kell már ízésen, de a szurkolók szempontjából jobb. Minél több volt legyen.
2: Gergő, hát ez ugye óriási dolog, nem kell mondani, Európai Klubfutball csúcsmeccse lesz május 30-án a Puskásban. Ez mennyire volt önmagától való az MLS-nek, ugye ez egy hosszú távú terve volt, szépen építgette, hogy női bajnokok ligája döntő, még a Grupamában, Európa Liga döntő, szuperkupa mérkőzés, ott a Covid alatt ugye eleve rengeteg lepattanó meccs, olyanok, akik nem tudtak otthon meccset rendezni, vagy az ellenfelük nem tudott menni, illetve ugye a 2021-re átolt Európa bajnokságon is volt 3 csoportmeccs, egy 8-at döntő. Tehát ez úgy tűnik, mint hogy lépcsőről lépcsőre lépdel felfelé az MLS, és ugye 2026-ra és 27-re pályázott emlékeim szerint a BL döntőre Milánóval, és akkor így a 2026-ost megkapták. Szóval ez most akkor örülünk, elégedettek vagyunk, ez volt a terv.
4: Hát azt gondolom, hogy mióta tudjuk, hogy BL döntőt rendezünk, azóta nagyon elégedettek és boldogok vagyunk. Hiszen ahogy te is említetted, ez az Európai Klubfutball csúcseseménye, sőt talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy a világ klubfutball csúcseseménye is, és az európai futball, most hiába veszük ide mondjuk az Európa bajnokságot is már ebbe, azért azt gondolom, hogy az EB és a BL döntő az azért azonos szinten van. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, ráadásul, ahogy eddig ugye beszélgettetek róla, nagyon-nagyon sok kísérő esemény van, tehát tényleg egy olyan élményt tud adni a szurkolóknak, azoknak is, akik a mérkőzésre effektíve a stadionban nem jutnak ki, ami életre szóló, és hát pont ebben bízunk, hogy főként tehát a gyerekek és a fiatalok, de akár még sok felnőtt is olyan élménnyel gazdagodik majd ezen hosszú hétvége alatt, ami közelebb hozhatja őket a labdarúgáshoz, és ez pedig ugye természetesen a magyar focinak minden esetben jó.
2: Például itt lesz a BL trófea. Ki is lesz állítva, tudtommal, a Hősök terén.
4: Hát már itt is van egyébként.
2: Hát úgy itt van, de még talán nincs kiállítva, nem?
4: Kiállítva most még nincsen, viszont volt már olyan szponzor esemény, ahol ott volt, és lehetett vele fotózkodni.
2: Magasba lökni tilos, de fotózkodni lehet.
4: Hozzá érni sem szabad egyébként. De egyébként, ha már említetted ezt a magasba emelést, ez pont azért van, mert hogy az UEFA-nak az az elve ezzel kapcsolatban, hogy a serleget, azt kizárólag a győztesek emelhessék fel. Tehát ezért ilyen szigorú ez a szabály. És de ahogy említettem, lehetett már vele találkozni, ugye pont volt egy csocsó rekord felállítás, amiben a Roli is részt vett múlt hétvégén. És
2: de ez mi már... egyhuzamba csocsózás idő beállítása, vagy gól beállítás, vagy mi
4: nem,
2: volt?
4: Nem gól, ez egy nagyon hosszú csocsóasztal volt, és validálták is, hogy érvényesítették ezt a rekordot, ugye nagyon sokan játszottak, nagyon sokáig, tehát hogy most pontosan melyiket sikerült megdönteni, azt nem tudom megmondani.
2: Többet is.
4: Bizony. De reméljük igen, hogy minél többet. hogy ez hozzánk kötődjön, Budapesthez kötődjön. Úgyhogy nagyon sok ilyen van, ugye lesz a Fan Fesztivál a Hősök tere környéken, amire utaltál már te is, ugye, ami nagyon hasonló lesz, mint a 2020-as EB idején volt ugye a Fan Zóna, szurkolói zóna. Nagyon sok olyan plusz kísérő esemény lesz például egy olyan esemény, ahol kézisek és focisok többek között a Roli, illetve talán elárulhatjuk, hogy Torgeles Annyival lesz a párban, a kéziseket pedig Nagy Laci és Görvic Anita fogja képviselni.
2: De ez még talán csütörtökön, nem?
4: Ez még csütörtökön.
2: Péntekem van a
4: legendák tornája. Tehát minden napra jut valami, és szerintem...
2: Vasárnap meg a Red Bull szervezésében a Team Szobó ellen játszotok majd valahol. Nem tudom, az hol lesz.
3: Ez a motoronnál lesz. Igen, ott is lesz egy Fortus Core nevezetű esemény, ahol szintén pályára lépünk, úgyhogy kimaxoljuk a hetet.
2: Mondjuk Szoboszlai szombaton szeretett volna pályára lépni, de a te esetedben valószínűleg idén ez volt a legtöbb, amit elérhettél BL fronton. Gergő, ez egy fontos kérdés, hogy ugye ez egy UEFA rendezvény, de az MLS pedig az UEFA-nak a tagszövetsége. Tehát az MLS-re milyen szervezési, technikai teendőket ró ez a több nap, amíg az UEFA itt táborozik Budapesten?
4: Hát elég komoly teendőket, mert több mint egy éve zajlik az előkészítése a BL döntőnek. Magának a mérkőzésnek a rendezője az UEFA, tehát gyakorlatilag mindenben ők döntenek, és az MLS egyfajta hátteret, segítséget nyújt az UEFA-nak mindenben, hogy megpróbáljam szemléltetni mondjuk egy praktikus példával, ha mondjuk az UEFA munkatársai idejönnek Svájcból, és mondjuk a rendőrséggel valamit le kell egyeztetni, akkor hát ők nem nagyon tudják, hogy kihez kéne fordulni. Mi viszont az MLS kollégái pontosan tudják, és mi ezt a hátországot biztosítjuk nekik, bármiben elakadnak, bármilyen információra van szükségük, ugye a kollégáknak nagyon nagy rutinjuk van a Puskásban történő meccszervezés kapcsán, a válogatott mérkőzések miatt, még akkor is, hogyha a BL döntő azért sok mindenben más, de azért azt gondolom, hogy a gerince a meccszervezésnek mind a két esetben ugyanaz. Tehát mi nagyjából ezt a hátteret biztosítjuk az UEFA-nak, és természetesen azért azt mindenképpen megemlíteném, hogy az, hogy ez egy sikeres BL döntő legyen, ahhoz nem csak az MLS és az UEFA, hanem az összes érintett hatóság vállalat, tehát itt a BKK-tól elkezdve a rendőrségen át, a Liszt Ferenc Ferihegyi repülőtéren át nagyon-nagyon sok mindenkit fel lehetne sorolni, akiknek tevékeny része lesz ebben a mérkőzés rendezésben, illetve már van is, hiszen ahogy mondani szoktuk, a mérkőzés az egy dolog, de a nagyon-nagyon nagy munka az valójában nem is az, ami a stadionban történik, hanem ami a stadionon kívül. Tehát, hogy több tízezer embert kell mozgatni.
2: Többen lesznek kívül, mint belül, az biztos.
4: Így van pontosan, és hát ugye nagyon sokan tudjuk azt, hogy nagyon sokan szoktak BL döntőre a két érintett csapat szurkolói úgy eljönni, hogy nincs is meccsjegyük. Tehát ők ugye azért a városban valahol mégiscsak meg fogják nézni a mérkőzést, nekik is közlekedni kell, nekik is mozogni kell, tehát azt gondolom,
2: lakni
4: hogy ez,
2: valahol, mert szállás azt hiszem Pest megyében nincs, nem Budapesten.
4: Igen. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy hatalmas nagy élményt és remélhetőleg örök emléket fog adni minden budapesti lakosnak a BL döntő rendezése, viszont biztos, hiszen nagyon-nagyon sok ember fog ide érkezni, hogy fennakadások, kellemetlenségek lehetnek annak ellenére, hogy mi is és a társrendezők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden a lehető legflottabbul menjen. Úgyhogy ezúton is kérném mindenkinek a türelmét, aki esetleg dugóba kerül, vagy bármi hasonló történik vele ebben a pár napban, hogy
2: akit irritálnak, ezek azok menjenek a Balatonra azon a hét.
4: Jusson eszébe az, hogy ez egy olyan esemény, amit azért nagyon kevés város rendezhet meg Európában, és legyünk erre büszkék.
2: Roli, 95-szörös válogatott vagy, voltál, vagy örök életedre. 2015 végén még a Grupamában búcsúztál el, én magam is ott voltam az a svédek elleni, mert tudom, nem is egyedül búcsúztál, hanem Király Gáborral, de azt hiszem Hajnal és Vancák hivatalos búcsúztatója, és az a mérkőzés volt. De hát amikor te kezdtél, akkor jobbára a meglehetősen szörnyű állapotban lévő Puskás stadionba játszottatok, persze néha többször vidéken is, többször, mint most vidéken is, aztán átadták a Susa stadiont, ami már legalább egy modernitási szinten följebb volt, viszont pici, akkor közben átadták az Eto Parkot, akkor ott is játszottál, és aztán a Grupama azért az már egy normális küllemű állapotú stadion volt, onnan jutottatok ki a 2016-os Európa-bajnokságra, és 2016 végén volt a búcsút, persze nem 15 végén, hiszen még közben esett az EB. Lényeg, hogy a Puskás arénát viszont 2019-ben adták át, nyilván 1001 meccsen voltál már a Puskásban. Hányszor jutott eszedbe, hogy a francba, hogy nem vagyok 4 éve fiatalabb, mert akkor ebben a stadionban ilyen körülmények között, ilyen akusztikájú, mert fantasztikus akusztikája van a Puskásnak, ilyen közönség előtt tudtam volna, ennyi ember előtt tudtam volna játszani.
3: Hát igen, hogyha azt a kérdést teszik fel, mi a hiányérzet a pályafutásomat illetően, akkor az egyik válaszom az, hogy nem játszottam a Puskás stadionba. Tényleg elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet kifutni ebbe a stadionba. Én nagyon sok szép emléköt a válogatotthoz, sok szép olyan mérkőzést játszottunk, akár mondjuk az EB-n is, ahol olyan néző sereg előtt, olyan magyar közönség előtt játszottunk, mint korábban nem nagyon. Itt azért a mai játékosok ugye minden hazai válogatott meccsen teltház előtt játszanak, ami szintén nagy dolog, de tényleg ez egy folyamat volt, hogy te is említetted először a Grupamába, szerintem annak is nagy segítség volt számunkra, hogy ilyen körülmények között játszottunk, hogy kijutottunk az EB-re, egyre több néző hát a szurkolát a csapat mögé, hát most meg már tényleg olyan fantasztikus háttér van a srácok mögött, ami szerintem nagyon sokan nem is tudtak elképzelni. De hát szerintem az idegenleg ide látogató mostani két csapatnak is, aki még nem játszott itt a válogatott kapcsán, biztos volt benne, hogy annak érde, hogy sok szép gyönyörű stadionban játszanak hétről hétre, de tényleg ebben a stadionban szerintem kifutni az még a világsztároknak is egy nagyon nagy élmény egy BL döntőn.
2: Hát ha már megérkeztünk akkor a BL döntőhöz, hát azt mindenki tudja, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott ide. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, ezért mennyire lepett meg titeket, hogy mondjuk ugye a legjobb 8-tól, mert az most ne tavaly nyártól kezdjük, legjobb 8-tól, hogy arról az ágról, ahol Barcelona Atletico Madrid volt, onnan az Arsenal jutott be, illetve arról az ágról, ahol például Szoboszlaiék Liverpoolja, de a Real Madrid, meg a Bayern München is volt, hogy onnan pedig a címvédő Paris Saint-Germain jutott be a döntőbe.
3: Ugye hát, hogyha az Arsenalt nézzük, őt már az sorozat elejétől a döntőbe várták, ugye nagyon kiegyensúlyozott szezon tudhatnak maguk mögött, nyilván volt egy pár meccses hullámvölgyük, de azért egy nagyon komoly célfutballal ők már a Premier League-et bezsebelték, és hát most itt vannak a döntőbe. A PSG időzítése az nekem nagyon profira sikeredett.
2: Tavaly is.
3: Igen, és tényleg itt jön ki szerintem az edző szerepe is Luis Enriquének, tényleg, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó edző, de a nagyon jó edző szerintem pont ilyen dolgok különböztetik meg a még extráptól, az, hogy ezekkel a játékosokkal, hogy tudja, főleg egy nem lebecsül a francia bajnokságot, de azért nem a legerősebb bajnokság közé tartozik, és ott fenntartani a játékosokba az, hogy igenis itt nektek a szezon végén lesz, mikor a legjobb 8 között leszünk már, és ott lesznek igazán azok a mérkőzések, amik valóban számítanak, és hát most is azt láthatjuk náluk, hogy ők meccsről meccsre egyre komolyabb formába lendülnek, ahogy ezt tették tavaly, úgyhogy én ha már picit belemegyek az esélyekbe is, ebből adódóan egy kicsit esélyesebbnek is tartom őket. Nyilván nem azért, mert van rutinjuk BL döntő kapcsán, hogy kell nyerni.
2: De ez nem lesz 5-0.
3: Nem, abban biztos vagyok, hogy az Arsenal tenészve. Viszont tényleg két olyan csapat játszott döntőt, aki abszolút rászolgált arra, hogy itt legyen ebben a döntőben. A bajnokságban jutott teljesítmény és az egész évet is, ha figyelembe vesszük. Sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem lesz olyan látványos, mint volt a Paris Saint-Germain Bayern meccs, de én azt mondom, hogy ebből bármi kisülhet, tényleg, ha egy elején van egy gól, egy gyors gól, azért két olyan csapattal, tehát még annyi világsztárral, hogy itt azért egy nagyon meccs is kifutat ebből.
2: Ugye mindenképp történelmi győztes lesz, hát az Arsenal az végképpen még sose nyert, döntőt játszott, de nyerni még nem nyert, a PSG pedig a Realon kívül az első csapat lehet, amelyik az első nem Real Madrid, amelyik címet véd a Bajnokok Ligájába. Gergő, te mit vársz tőlük?
4: Hát szakmai jellemzésben nem mennék bele.
2: Szurkolói jellemzést adja.
4: Nekem természetesen, de tudom, hogy egyébként a Roli is így van ezzel, mert említette ezt múltkor egy másik interjúban. Kicsit szomorú a szívem, amiatt, hogy a Liverpool ugye nem jutott be, hiszen ezt azt gondolom, hogy mindannyian szerettük volna, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy egy nagyon jó párosítás jött össze, két nagyon-nagyon jó csapattal, úgyhogy én bízom benne, hogy kiindulva pont ugye a Bayern elleni PSG meccsből, hogy talán nem lesznek túl óvatosak egyikük sem, és akkor egy nagyon jó harcos, fordulatos és látványos meccset láthatunk majd a Puskás arénában.
2: A csapatokról azért ott meglehetős titoktartás övezi egyelőre a Budapestre érkezésüket, az itteni programjukat, annyi szivárgott ki, hogy illetve azt hiszem ez biztos, hogy a PSG nem tervez edzeni Budapesten, az Arsenal viszont igen, azt hiszem talán a Vasas pályán edzenek, ha minden igaz, illetve a PSG-nél viszont kijött, hogy a New York palotába laknak, vagy az egykori New York palotába laknak, az Arsenalról nem tudunk. Tudunk-e? Bármi részletet, ami a két csapat budapesti tartózkodásával kapcsolatos. Azon kívül, tudom. Hogy majd pályára lépnek a Puskás arénában.
4: Igen, 30-án este pályára lépnek a Puskás arénában, ez egész biztos. És ráadásul ez egy, abból a szempontból erről eddig nem is beszéltünk, hogy abból a szempontból is egy történelmi BL döntő lesz, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez pont Budapesten történik meg először, hogy korai BL döntő lesz.
2: Beszéltünk
4: tehát
2: volna,
4: a gyerekek is meg tudják nézni, időben ágyba tudnak kerülni, rendben van, hogy másnap vasárnap van, tehát nincs iskola.
2: Na de akkor se legyen ébre,
4: hogy azok a szülők is, akik azért mondjuk hétvégente is aránylag korán fektetik le a gyerekeket, még ők is azt tudják mondani, hogy végignézheti a gyerek a mérkőzést. De visszatérve a kérdésedre, sok részletet én megmondom őszintén a két csapat érkezéséről, illetve itt tartózkodásáról nem is tudok, de ha tudnék, akkor sem nagyon oszthatnám ezt meg, hiszen mi is úgy vagyunk a válogatottnál, hogy sok esetben azért azt szeretjük, hogyha ezek az információk nálunk maradnak, mert sok kellemetlenséget tud okozni, hogyha ezek az információk közkézen forognak, mert csak hogy egy teljesen fura példát mondjak, mondjuk kitalálja 50 szurkoló, hogy ők kimennek az útvonalra, ahol a csapatbusz elhalad, és megállítják a csapatbuszt, tehát hogy persze ez az...
2: De ha csak körbeveszik a szállodát 2000-re mondjuk, mert...
3: És többször arról hallottunk, igen, hogy este éjszaka...
4: Van, nem hagyják a csapatot aludni, tehát hogy nem véletlenül vannak ezek az információk nagyon sokszor bizalmasan kezelve, de bízunk benne, hogy Budapest ennek a két csapatnak is a vendéglátásával, mert természetesen azt, hogy milyen emlékekkel távoznak, azt a végeredmény fogja leginkább meghatározni, de hogy a vendéglátással kapcsolatban, a szurkolók szeretetével kapcsolatban mindenféleképpen pozitív élményekkel fognak majd távozni innen.
2: De mikor érkezik a két csapat, azt tudjuk?
4: Hát ugye a meccs előtti napon ugye már kötelező sajtótájékoztatót tartani, tehát 29-én már egészen biztos, hogy mind a két csapat itt lesz.
2: És a sajtótájékoztató a Puskás arénában
4: lesz. Így van, azt kötelező a mérkőzés helyszínén tartani, a válogatott meccseknél is egyébként.
2: És az is teljes egészében UEFA által rendezett esemény.
4: Így van.
2: Azért ott leszel egy sajtótájékoztatón, mégiscsak nem baj, ha az MLS...
4: Nem, szóval én nagy valószínűséggel akkor a Roliékkal leszek,
2: ja, mert az pont
4: a
2: akkor
4: legendák
2: lesz.
4: Meccsen,
2: nem, mintha
4: van,
2: nagyon messze lenne, nem, mintha messze esne egymástól.
3: Csak a gála vacsorára jön, hogy...
4: Arra pont
2: természetesen. Te mikor tudtad meg, hogy csapatkapitány leszel, és egyáltalán szereped lesz az UEFA BL hétvégéjének rendezvényeiben?
3: Hát... Alapvetően egy másfél hónapja szerintem a csapatkapitány, itt van, nagyjából úgy tudtottam meg, nem?
4: Hát azt körülbelül
3: valahogy,
4: igen.
3: Úgy,
4: azt,
3: igen.
2: Hogy MLS-től vagy az UEFA-tól milyennek
3: MLS,
2: a rendje?
3: Én a MLS-szel vagyok kapcsolatban, a Gerék vannak az UEFA-val, én ugye velük kommunikálok, úgyhogy hát nyilván ez számomra is ez egy nagy meglepetés volt, mert látva azért, hogy milyen nevek futottak eddig az elmúlt időszakban, de azt elmondhatom, hogy akik az én csapatomba bekerültek, és hívtam őket, nyilván senki nem, mindenki módosította a programját, akinek lett volna.
2: Nem húzták a szájukat?
3: Nem, mindenki tisztább volt, hogy milyen tornáról beszélünk, úgyhogy bízom abban, hogy nekünk is azért sikerül majd egy ütőképes kis csapatot összerakni. De alapvetően egy folyamatában derültek ki a programok, amit a Geri is mondott, ez ami csütörtökön lesz, hogy a Hősök terén azt tudtam meg a legkésőbb, de hát nyilván minden ilyen program nagyon szívesen mondom az ember igent, szerintem ezek a felvezető programok is nagyon közönségvonzók lesznek, és nagyon színvonalasak, mint az UEFA általi rendezvények általában.
4: Ugye, és bocsánat, itt akkor mondjuk el, ha már Róli említette, hogy csütörtök délelőtt reggel fog nyitni a fanfesztivál, és onnantól kezdve várja a szurkolókat.
2: És meddig van nyitva, még vasárnap is, vagy a BL-döntő alatt, gondolom,
4: hát
2: igen?
4: Hát a BL-döntő alatt teljesen egyértelmű. Ja, és ami nagyon fontos, és nekünk például, mint MLS nagyon megtisztelő, hogy a fanfesztivál keretén belül lesz a Bozsik tanévzáró a gyerekeknek, ami nekik is óriási nagy élmény lesz.
2: Az hány gyerek,
4: lesz nagyon
2: ott?
4: Megtisztelő. Hát pontos létszámot nem tudok mondani, de sokan lesznek, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény lesz nekik is.
2: Liverpoolról esett szó, csak ha már itt vagytok, kíváncsiak a véleményetekre, hát azt mindannyian sajnáljuk, ugye, hogy Szoboszlainak kérkeznek, de még Pécsi Ármint is ide vehetjük, nem adatot meg az, hogy a Liverpool Budapesten játszott BL döntőt, még akkor se, hogyha mint tudjuk, vasárnap Szoboszlai itt lesz, és szponzori focin azért tiszteletét teszi. Min múlt szerintetek az, hogy hát eleve a PSG-vel találkoztak, mondjuk kezdjük azzal, ugye a legjobb nyolcba ez a sorsuk, mert tavaly is a PSG-vel találkoztak a kieséses szakaszban, de min múlt az, hogy a Liverpoolnak nem volt olyan éve, mint egy évvel korábban. Holott, ha csak a neveket, meg a belefetszölt pénzeket nézzük, akkor egy regnáló Premier League aranyérmest erősítettek meg majd fél milliárd euróval.
3: Igen, ez valóban igaz, és nagy minőségi játékosokat igazoltak, viszont valójában azt éreztem, hogy a keretük a többi csapathoz képest egy fokkal rövidebb. Most nyilván ez egy ilyen csapat esetében lehet, hogy viccesen hangzik, de azért hányszor hallottuk azt, hogy miért is került Szoboszlai jobb hátvéd pozícióba, vagy hogy a belső idő pozícióba is kevésbé tudták megoldani. Nyilván voltak nagyon nagy igazolások, nagyon komoly összegekért, de én azt gondolom, hogyha lehet újra átéletnék ezt az átigazolási időszakot, lehet ők is egy picit más politikát választottak volna. Én valahol azért bíztam, hogy ugye tavalyi szezonban tényleg nagyon szenzációs szezont futottak, volt az a két hetük, három hetük, amikor egy kicsi hullámvölgybe kerültek, sajnos pont akkor találkoztak a PSG-vel. Én bíztam benne, hogy az idén ezt a BL-be talán visszakapják, sajnos nem így alakult, bár azt gondolom, hogy azért kis szerencsével talán ők is tovább mehettek volna összességében, de mégis azt mondom, hogy ez valószínűleg nem úgy futott ki nekik, ahogy ők is tervezték, mert rosszabb csapat nem lett, az edzők nem lett rosszabb edző, de azért biztos vagy benne, hogy komoly erősítések az idén is lesznek a Liverpool házatáján, és talán egy picit balanszba, egyensúlyba kicsit szerintem a keret hosszára is jobban fognak figyelni.
4: Ráadásul én azt gondolom, hogy ugye tavaly, ahogy a Roli is említette, szenzációs szezont futottak.
2: És miközben az Arsenal gyengébbet, a City meg még gyengébbet, tehát van, ez kellett hozzá.
4: Így van, és elég ha abba belegondolunk, hogy mondjuk, ha valaki eljár futni, ő sem mindig ugyanazt az időt futja. Tehát van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé megy jól, és ettől még ő nem lett rosszabb futó, de most éppen

0: Szabó Gergőt, illetve Juhász Rolandot hallottuk az elmúlt percekben a labdarúgó bajnokok ligája a férfi BL döntő kapcsán, melyet egy hét múlva szombaton itt Budapesten rendeznek, ma 18 órától majd a női fináléban, a hölgyek fináléjában a Barcelona ellenfele a Lyon együttese lesz. Ami a magyar női bajnoki döntőt illeti labdarúgásról beszélünk, egy fél időt követően a Kocsi Sándor Sportközpontban Budapesten a címvédő FTC Telekom 1-1-es döntetlen rááll a Puskás Akadémiával szemben. Friss hír a ferencvárosiakhoz kapcsolódó friss hír, de majd mindjárt a hírekben részletesebben is foglalkozunk vele, hogy Robi Keane távozik a férfi labdarúgó csapat éléről, az AC/DC és a Big Gun jön a folytatásban, majd pedig jönnek a legfrissebb hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól, jelentette be a klub, megnyílnak a tűzoltó laktanyák gyereknap alkalmából. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez. Azóta a Fradiba bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Keane utódjáról később döntenek. Az idény végén elköszön Bjarki Már Ellison a Veszprém férfi kézilabda csapatától. Az NB1-ben szereplő klub a hivatalos oldalán közölte, hogy nem hosszabbítja meg az izlandi szélső szerződését, amely az idény végén jár le. Mint írják, balszélsői közül Ugo Deszkát élő szerződés köti, szakmai koncepciójuk szerint pedig a következő évattól Gáncs Pető Mátéra már minden fronton teljes értékű játékosként számítanak. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy egy év után távozik a 22 éves Molnár Robin, aki Tatabányán folytatja pályafutását. Az OBS-e két góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda OB1 bronzcsatájának második felvonásán. Így egy győzelemre került a párharc lezárásától.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTVA-t. Mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvény módosítást, hogy korrigálják a politikailag deformált közmédia vezetés problémáját. A miniszter azt nem tudta megmondani, mikortól függesztik fel a közmédia hírszolgáltatását. Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, mert csak az a kérdés, hogy kivette rá erre Orbán házi lelkészét. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermék. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a bevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrendváltozásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden hadrafogható szerelvényt bevetnek.
0: Közlekedés.
6: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között időszakos torlódás tapasztalható. Aztán az 1-es főúton Biatorbágynál árokba hajtott egy autó, a 16-os kilométernél csak a fél útpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 16 óra 43 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Ezekben a másodpercekben szerezte meg a vezetést Svájc-Magyarország ellen az A csoportos férfi jégkorong világbajnokságon. Jelenleg is zajlik egészen pontosan az 56. percben jár a női labdarúgó bajnoki döntő első felvonása. A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlenre áll a Puskás Akadémia ellen. Mai műsorunkban, a mai körkapcsolásban eddig jóformán, sőt nem csak hogy jóformán, hanem a két hosszabb lélegzetvételű beszélgetéssel a jövő hét szombati bajnokok ligája döntőre, a férfi BL döntőre hangoltunk, melyet itthon nálunk Budapesten a Puskás Arénában rendeznek majd. Tartjuk magunkat jó szokásunkhoz, illetve a sorozatunkat folytatjuk, melyben felidézzük az eddigi BEC, illetve BL döntők történéseit. Közeledünk most már ugye a nagy naphoz, így nem csoda, hogy visszatekintésünkben most csak 2019-ig kell visszaugranunk az időben. Cseri és Bendegú segítségével felidézzük tehát, mi történt a 7 évvel ezelőtti fináléban.
3: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Angolos finálé. Sorozatban másodszor döntős a Liverpool. A Tottenham először jutott el a végső BL mérkőzésig. Ilyen volt a Bajnokok Ligájának 2019-es fináléja. Yeah!

0: Lil Nas X és Billy Ray Cyrus közösét 2019-ben adták ki. A zene témája és a videoklip igyekezett egy vadnyugati western stílust hozni. Hát még ha a 2019-es BL döntőt nem is arra fele, de tőlünk jócskán nyugatra lévő városban, Madridban játszották. A mérkőzésen két angol csapat lépett pályára. Az azt megelőző idényben a Premier League-ben a Liverpool 97 ponttal a második lett, a Tottenham pedig a negyedik helyen zárt, így mindketten a csoportkörben kezdhettek a BL-ben. Ebben a kiírásban magyar csapat ismét nem jutott el eddig a szakaszig, pedig a Molvidi kifejezetten közel került hozzá. A bajnok az első selejtező körben csatlakozott a küzdelmekhez, és 3-2-es összesítésben legyőzte a luxemburgi Dudelange együttesét. Majd a következő körben a bolgár Ludogorecet is sikerült kiejteni. Aztán igazi nagy falat következett a fehérváriak előtt, de a több idegenben lőtt gólnak köszönhetően a svéd Malmöt is búcsúztatta. Így következett a rájátszás, ahol az AEK Athén volt az ellenfél. Az első meccsen 2-1-re nyertek a görögök, a visszavágó pedig 1-1 lett. A Molvidik kiesett. A két döntős csapat útja. A Liverpool ellenfele a csoportkörben a PSG, a Napoli és a Trevenaz Vezda volt, és az angol együttes alaposan megszenvedett. Második lett 9 ponttal, csak hogy pont ugyanennyien volt a Napolinak. Az egymás elleni mérkőzések úgy alakultak, hogy egyszer az egyik csapat nyert 1-0, majd a másik, szintén 1-0. Így az egymás elleni eredmény nem lehetett mérvadó, ahogy a gólkülönbség sem, mindkettő plusz 2-n állt. Végül a szerzett gólok száma döntött. A Liverpool 9-et lőtt a csoportkör során, a Napoli 7-et, így jutott tovább az angol együttes a második helyen. A kieséses szakaszban a Bayern München volt az ellenfele, ez volt a 8-ad döntős szakasz rangadója. A vártnak megfelelően nem is bírtak egymással a csapatok, az első meccs gól nélküli döntetlen lett, a visszavágón viszont simán nyert a Liverpool Münchenben. A negyed döntőben a Porto volt a következő ellenfél, először 2-0-ra győztek az angolok, a visszavágón pedig 4-1-re. Az elődöntőre kialakult a Bajnokok Ligája történelmének egyik legnagyobb párharca. Az ellenfél a Barcelona volt az elődöntőben. Az első mérkőzést leuralták a katalánok, először Suárez talált be az első félidőben, aztán a meccs vége felé még kettőt rámolt a Barcelona, mindkétszer Messi volt eredményes. A 82. percben Messi a 600. gólját szerezte a csapatában. Egy héttel később pedig jött a visszavágó, szinte biztos volt, hogy a Barcelona jut a döntőbe. De Jürgen Klopp optimista volt.
1: Ez a futball itt mindig van remény. Távol vagyunk attól, hogy már most feladjuk a párharcot. A világ legjobb támadói közül ketten nem játszhatnak kedden, nekünk azonban így is 4 gólt kellene szereznünk 90 perc alatt, és közben megakadályoznunk, hogy a Barca betaláljon, ami nem gyakran sikerül az ellenfeleknek. Ha nem nyerünk, akkor is tisztességes módon szeretnénk elesni.
0: A vezetést már a 7. percben megszerezte a Liverpool Origi révén, és a szünetig 1-0 is maradt az állás. Az angoloknak 45 perce maradt, hogy legalább 2 gólt szerezzenek. És ez meg is történt, először a csereként beálló Wijnaldum talált be, aztán Alexander Arnold beadásából Shaqiri fejelt gólt. Ezzel 3-0 lett az állás. Aztán a 79. percben egy megmagyarázhatatlan eset tette fel a pontot az íre.
2: Alexander Arnold még nem adja be, most már nem is nagyon tudja, inkább egy szögletre ment. Azt elérte, rárukta Sergi Roberto lábára. És ott a gól! Origi! 4! Elbambult a Barcelona! A belga általában cserejátékos, nem tudom, negyedik számú csatár a második gólját szerzi. Két belga, két holland gól, Origi és Wijnaldum duplázik, 4-0, összesítésben 4-3. Alexander Arnold ezért akarta a szögletet. És senki nem figyel oda, Origi pedig bepasszolja.
0: Ez a gól legendás lett. Azóta is gyakran előjön, főleg a Liverpool szurkolók körében. A köztudatba beépült mondat, corner taken quickly, azaz gyorsan elvégzett szöglet. Az angol kommentátor ezt mondta pár másodperccel a gól előtt. A szöglet előtti képsorok szintén az emlékezet részét képezik, pólók, mémek és egy óriási liverpooli falfestmény is megörökítette a pillanatot. A Klopp ére egyik legnagyobb sikerét aratta ekkor a Liverpool, hiszen már önmagában nagy szó egy ilyen fordítás, de pláne nagy dolog úgy, hogy sem Salah, sem Roberto Firmino nem lehetett pályán. Az őket pótló Origi és Shaqiri viszont örökké hőssé váltak a csapatnál. Döntőbe jutott a Liverpool. A Tottenhamnek, csak úgy mint a Liverpoolnak, nem volt egyszerű a csoportkör. A Barcelonával, az Interrel és a PSV-vel került egy csoportba, és 8 pontot gyűjtött az Interrel egyetemben. Csupán az egyel több idegenben lőtt gól döntött a Spurs javára. A Liverpoolhoz hasonlóan Harry Kane-ék is egy német ellenfelet kaptak, így simán tovább jutottak 4-0-ás összesítéssel a Dortmund ellen. Így egyébként 4 angol csapat került a negyed döntőbe, hiszen a két nagy manchesteri alakulat is tovább jutott. A Tottenham közülük a kék felével nézett szembe, azaz a Manchester City-vel, amely komoly esélyes volt akár a BL győzelemre is. Az első mérkőzésen Aguero büntetőt hibázott, az elszalasztott lehetőséget Son kihasználta, így 1-0 lett az első mérkőzés a Tottenhamnek. A visszavágó már jóval érdekfeszítőbb mérkőzést hozott. A gólkényszerben lévő City hamar vezetést szerzett, Raheem Sterling már a 4. percben betalált, majd 3 perccel később Laporte véletlenül Son elé passzolt, aki egyenlített. Újabb 3 perc telt el, a labdát ismét Laporte adta el, az ebből vezetett támadást ismét Son váltott a gólra. 10 perc után 2-1 volt a Tottenhamnek. 11 perc után meg már 2-2. Szinte rögtön a gólöröm után Bernardo Silva gólt szerzett. Így megszületett minden idők leggyorsabb első 4 gólja a Bajnokok Ligájában. 10 perccel később Son után Sterling is duplázott, a City megszerezte a vezetést. Ezen a ponton ez lett az első olyan BL mérkőzés, amelynek első 21 percében 5 gól született. A második félidőben aztán folytatódott a gólgyártás, Aguero szerzett gólt, így a City továbbjutásra állt 4-2-es vezetéssel. A valóság aztán ismét álommá vált, a 73. percben Llorente csípőjéről a kapuba pattant a labda, újra a Tottenham kezében volt a továbbjutás. Az igazi dráma a 93. percben jött, amikor Raheem Sterling gyönyörű gólt szerzett. De a játékvezető varozás után nem adta meg les miatt. A Tottenham jutott tovább egy őrült párharcot követően több idegenben lőtt gólnak köszönhetően. Így 1962 után jutott ismét elődöntőbe, ahol az Ajax akkori aranygenerációját győzte le. Olyan későbbi klasszisok voltak abban a csapatban, mint Onana, De Ligt, Van de Beek, Frenkie de Jong és Hakim Ziyech. A csodás holland csapat meg is nyerte az első mérkőzést 1-0-ra, de a visszavágón megint elképesztő volt. A vezetést De Ligt szerezte meg az Ajaxnak, aztán Ziyech góljával már 2-0 volt. A Tottenhamnek kicsivel több, mint egy fél időnyi játék ideje maradt 3 gól megszerzésére. Az 51. percben Lucas Moura 11 méterről szépített. Aztán jött a második gól. Itt az történt, hogy egy közeli lövést óriási bravúrral hárított Onana, a labda pedig éppen Lucashoz pattant, aki háttal volt a kapunak, és óriási kavarodásban valahogy magánál tudta tartani addig a labdát, hogy végül kapura fordult és gólt szerzett. Eközben 4-5 védő ostromolta a támadót. A folytatásban még mindig bajban volt a Tottenham, de az Ajaxnak is voltak a félelemre. Pedig a hollandok közel voltak ahhoz, hogy eldöntsék a párharcot, de Ziyech eltalálta a kapufát. Aztán a Spurs védője, Jan Vertonghen is a lécet fejelte meg. Biztossá vált az Ajax továbbjutása, hiszen a mérkőzésből már csak fél perc volt. Ekkor a Tottenham mindent egy lapra feltéve támadt. Egy felívelt labda, és Lucas Moura Pester 3-as szerzett. És ezzel együtt a 96. percben belőtte csapatát a döntőbe. És most mielőtt a BL döntőre rátérnénk, egy pár szó a két csapat előzményéről. A Liverpoolnál 2015-16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a 6. lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél 2 bajnoki címet, 1 német kupagyőzelmet és 1 BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philippe Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolet mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához 2 fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat.
3: A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxlade-Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az egy-az-egy elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lepette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Kloppéra első nagy siker egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban, de azt akkor elbukta az együttes a Real Madrid ellen. A vereség után az együttes nem omlott össze, a csapat szinte teljesen egyben maradt, és beérni látszott Klopp munkája, és egyre nagyobb esély volt az angol bajnoki címre is. A 2018-as finálé után annyira elégedett volt, és annyira bízott Klopp a csapatában, hogy a nyáron csak kiegészítő embereket igazolt, és a fontos játékosok mindegy szálig megmaradtak. A Liverpool 2019-ben már úgy jutott döntőbe, hogy az angol bajnokságban is már az egyik legerősebbnek számított. Beérni látszott Klopp munkája. Hasonlóan szép építkezésen volt túl a Tottenham is. A vezetőség 2014-ben Mauro Pochettinót nevezte ki a klub élére, első idényében az 5. helyen végzett, a következőben pedig már a BL-ben indulhatott csapatával, hiszen a 3. helyen ért célba a Premier League-ben. Lassú építkezés volt, de már ekkor érkeztek a klubhoz olyan alapemberek, mint Heung-min Son, Toby Alderweireld és Kieran Trippier. A 2016-17-es idényben a Tottenham a 2. lett a Premier League-ben, Pochettino a legjobb csapatok közé vitte a Spurs-t, és folyamatos BL résztvevők lettek. Közben igazi világklasszis játékosok nevelkedtek, a klubban szinte együtt felnővő Harry Kane és Dele Alli mellett kialakult az ismert belga védőpáros, a Vertonghen-Alderweireld duó is. Pochettino taktikája támadó szemléletű volt, főleg 4-2-3-1-ben játszott a csapatát.

0: A Liverpool Tottenham 2019-es BL döntőt június 1-én játszották a madridi Wanda Metropolitano stadionban. És most a két csapat kezdője következik, előbb a Liverpoolé. Ellison, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Jorginho Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino és Sadio Mané. Az előző BL döntőhöz képest három változtatást eszközölt Jürgen Klopp. Lovren helyére bekerült Matip és Milner helyére pedig Fabinho, valamint a kapuban Karius helyett ezúttal Ellison védett. A Tottenham kezdő csapata Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Moses Sissoko, Harry Winks, Dele Alli, Christian Eriksen, Jungmin Son és Harry Kane. Szinte még el se kezdődött a mérkőzés, már is gól született.
1: 16-oson belül jár Mané, és egy kezezés, 11-es kétél a játékvezető. Salah jön, és belövi. Liverpooli vezetés 1 perc 50 másodperc elteltével, nem a BL döntők történetének leggyorsabb gólja, mert 52 másodperc alatt talált be Maldini épp a Liverpool ellen 2005-ben.
0: A BL back történetében még sohasem ítéltek ilyen korán, 23 másodperc után 11-est. Másik érdekesség, hogy Salah az 5. afrikai gólszerző a BL és back döntőben. Előtte Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba és Sadio Mané találtak be. Salah gólja azért is volt fontos, mert az előző fináléban a Real Madrid ellen hamar lecserélték a váll sérülése miatt, amit Ramos okozott. Szintén az előző döntőhöz köthető, hogy az egyik szurkoló beszaladt a pályára. Csak akkor az utolsó másodpercekben, most pedig a 18. percben egy lengén öltözött hölgy volt a főszereplő.
1: Hoppá! Beszaladt valaki, méghozzá egy hölgy a pályára. Ketten nem teperik le, mert az félreérthető lenne, csak kivezetik.
0: Az első fél időben nem történt más jelentős szituáció, Ellisonnak szinte semmi dolga nem akadt. A második fél időben Pochettino felhozta Lucas Morát, az Ajax elleni mérkőzés hősét, hát ha itt is csodát tud tenni. Nem tudott. A Liverpool veszélyesebb volt, különösen Milner lövését érdemes feljegyezni, amely viszont kicsivel mellé ment. A 80. percben már a Tottenham is erősen próbálkozott, előbb Son lövését, majd Lucas Mora közeli próbálkozását védte Ellison. Aztán a 87. percben eldőlt a mérkőzés.
1: Milner kifejelik, Van Dijk próbált lőni, Van Dijk még, ott a helyzet, Origi, gól! 2-0! Divock Origi, miután kettőt lő az elődöntőben az Anfield Roadon a Barcelonának, eldönti a döntőt is.
0: Ezzel kialakult a végeredmény, 2-0-ra nyert a Liverpool. Az angol csapat 6. BL címét szerezte meg, Jürgen Klopp, Bob Paisley, Joe Fagan és Rafa Benitez után emelhette magasba a trófeát a vörösökkel. Így értékelt a mérkőzés után.
2: Nagyon boldog vagyok a játékosaim, az emberek, a családom öröme miatt. Szenvedtek velem, amikor kikaptunk, talán jobban is, mint én, jobban megérdemelték a sikert, mint bárki más. Láttak már valaha olyan csapatot, mint ez, amelyik üres tankkal is ennyire hajt? És van egy olyan kapusom, amelyik a legnehezebb szituációkat is könnyedén megoldja. Nem ez volt professzionális létünk legjobb mérkőzése, de fontos a siker a fejlődésünk miatt is, sokat segít majd nekünk, de most nem is kell még ezzel foglalkoznunk. A tulajdonosok sohasem helyeztek ránk nyomást. Normális esetben 20 perccel a mérkőzés vége után félig részeg vagyok már, de most csak hideg víz van nálam. Sokkal jobb nyerni, mint egy picivel lemaradni a sikerről. Ebben a pillanatban csak megkönnyebbülést érzek. Nagyon-nagyon örülök a játékosok és a szurkolók örömének, de a fő érzés most bennem a megkönnyebbülés. Holnap majd átbuszozunk a városon, és akkor fogunk rájönni, mit is tettek ma ezek a srácok. Nagyon sűrű volt ez az idény, de a leggyönyörűbb lett a befejezés, az elképzelhető legjobb.
0: Összeállításunkat pedig azzal a dallal zárjuk, amely a BL győzelem után hetekig, hónapokig szólt Liverpool utcáin.
3: Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 17 óra 7 perc a pontos idő, kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Zajlik az élet a női labdarúgó bajnokság döntőjének első felvonásán, amikor legutóbb beszámoltunk róla, talán még 1-1 volt az állás, de lehet, hogy már 2-1-re vezetett a Ferencváros. Az biztos, hogy most a 79. percben a címvédő 5-1-re vezet. Történt ugyanis, hogy a második félidő felénél sorban elkezdtek potyogni a ferencvárosi gólok, így tehát a két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntő első felvonásában tehát jobban áll a Ferencváros együttese. Azt viszont biztosan tudom mondani, hogy vezet Svájc a férfi jégkorong világbajnokságon a magyar csapat ellen, méghozzá 1-0-ra, ugye ott volt egy részeredmény, amikor jeleztem, hogy a svájciak megszerezték a vezetést, edzői challenge miatt azt a gólt végül elvették a házigazdától, de aztán az első harmad vége előtt, és másodperc is mondom is a pontos számot, hogy mikor nagyjából egy perccel talán, vagy másfél perccel az első harmad vége előtt, egészen pontosan 1:40-nel, Josi góljával tehát a svájciak megszerezték a vezetést. Mi viszont a folytatásban vitorlázással megyünk tovább, ugyanis az Európa-bajnok Érdi Máriával, a friss Európa-bajnok Érdi Máriával Laki Barbara beszélgetett.
2: Ez nagyon sokat jelent, mert a párizsi olimpia után nagy célom volt, hogy felálljak a sérülésemből, meg ott eléggé egyedül lettem hagyva, az edzőm is felmondott, hogy óriási hegy volt előttem, és tudtam, hogy újra össze kell rakni a puzzle-t, és nem tudtam igazából, hogy mit kell várnom a rehabilitációtól, meg a műtéttől, de bíztam abban, hogy egy nap visszajuthatok a csúcsra, és ez a nap tegnap jött el. Nagyon hálás vagyok, hogy újra átélhettem egy ekkora sikert magyar vitorlázóként, mert azt hiszem, ez Magyarországnak a negyedik Európa-bajnoki címe olimpiai számban, és ugye kettő az én nevemhez fűződik, úgyhogy nagyon-nagyon különleges, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt átélhettem.
3: Miben volt más ez a győzelem a 2024-es Európa-bajnoki címhez képest?
2: Ezt egy teljesen új csapattal nyertük, ezt az EB címet, és igazából két nagyon nagy motivációm volt. Az egyik az, hogy a sérülés után újra egy ilyen nagy versenyt megnyerni, a másik meg az, hogy tényleg a műtétem után az állóképességem meg az erőlétem is nagyon-nagyon lent volt, és ezért ez volt a másik motivációm, hogy újra felépítsem magamat egy olyan szintre, meg a testemet fizikálisan egy olyan szintre, hogy ilyen eredményekre legyen képes.
3: Korábban nyilatkoztad azt, hogy arra koncentráltál, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat az utolsó futamban, mint a második futamban. Mik voltak ezek a hibák, amin mindenképp javítani akartál a döntőre?
2: Ugye tegnap 3 futamunk volt az Európa-bajnokság utolsó napján, és nagyon szorosan indultunk neki a napnak. Ugye a top 4 csak 4 pontra volt elválasztva egymástól. Ugye én voltam vezető pozícióban, de ezt nem annyira fogtam fel tehernek, mert én úgy fogom fel, hogy amikor lezárult a verseny, akkor számít, hogy hanyadik helyen állt, nem a verseny közepén. És nagyon trükkös napunk volt, a part felől fújt a szél, és nagyon-nagyon forgolódott. És úgy álltam hozzá a napnak, hogy igazából nem tudtam, hogy hány futamunk lesz, és tudtam, hogy az elejétől kezdve nekem kell nyomást helyezni az ellenfelekre, nem fordítva legyen. És ezért nagyon jó volt, hogy az első futamban tök jól tudtam vitorlázni, és megnyerni azt a futamot. Aztán a második futamban apró hibákat követtem el, de mivel annyira trükkös volt a szél, ezért nagyon gyorsan lehetett futni a helyeket, és ott volt egy nagyon nagy szélforduló a második körben a futamban, és ott a rossz oldalán voltam a pályának, nem fogtam annyira a mezőnyt, és szerencsére tudtam építkezni abból a futamból, és utána megint nagyon jól vitorláztam az utolsó futamban, és sikerült azt is megnyerni.
3: Mi az, ami a fejedben ilyenkor jár egy döntő futam közben?
2: Húha, hát az utolsó futamban azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg valóság, mert ott azért nagy volt a nyomás az utolsó futam előtt, és tudtam azt, hogyha teljesítek, és végrehajtom jól a stratégiámat, akkor esélyem van megnyerni a versenyt, és aztán tényleg nagyon jól sikerült vitorláznom, higgadtan, és egyszer csak ott találtam, ugye nem a futam elejétől kezdve vezettem, hanem egyre-egyre jöttem feljebb a futamban, és egyszer csak első helyen találtam magamat, és ott azért így körülnéztem, és átéltem azt a pillanatot, hogy most megint Európa bajnok leszek.
3: 53 ország 344 versenyzőjével kellett megküzdened. Mennyire volt erős a mezőny ezen az Európa bajnokságon?
2: Igazából ott volt az egész világ. Ugye a vitorlázásban nyílt Európa bajnokságokat rendeznek, ami azt jelenti, hogy jöhetnek amerikaiak, ausztrálok, és egyébként egy amerikai lány végzett a második helyet, de nagyon szerettem volna őket is megverni, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy igazából ugyanolyan mezőny van, mint egy világbajnokságon.
3: És egy kicsit beszéljünk arról, hogy sérülés után tértél vissza. Mennyire volt nehéz ez az út, ami idáig vezetett, hogy ismét Európa-bajnok legyél?
2: Hát borzasztóan nehéz volt, mert tényleg nem tudtam, hogy mire számít, csak sem a műtéttel kapcsolatban, sem a rehabbal kapcsolatban. Azt hozzá kell fűznöm, hogy nagyon nagy szerencsém volt, mert ha már a műtétem előtt elkezdtem dolgozni a gyógytornászommal, és ő egy hihetetlen nagy támasz volt. Rengeteget dolgoztunk vele a mai napig, mindennapos kontaktban vagyunk, és igazából ő az, aki elindított engem ezen az úton, hogy újra felépüljek. Aztán nagyon nehéz volt megtalálni az új csapatomat, a vitorlás edzőmet, és ezért amikor a tavalyi év közepén már így fizikálisan kezdtem rendbe jönni, akkor elkezdtem érezni az egész sérülésnek, meg a Párizsi olimpiának így az értelmi terhét, és nehéz volt feldolgozni. Ugye a tavalyi évet azért én végig versenyeztem, de közben folyamatosan kellett csinálni a rehabilitációt. Egész évben úgy versenyeztem, hogy még azért nem voltam ugyanazon a szinten fizikálisan, mint a sérülésem előtt, és ezért ez egy nagyon fura élmény volt, mert mindig azt gondoltam, hogyha végigcsinálom a rehabilitációt, akkor készen lehet felejteni, és akkor visszatértem. De ez a történet egyáltalán nem így nézett ki, hanem ugye először fel kellett épülni a fizikálisan, utána érzelmileg is fel kellett dolgozni ezt az egészet, és utána tudtam elkezdeni újra arra fókuszálni, hogy ott vagyok a pályán, és versenyezek, és hogyan tudok a lehető legjobban versenyezni, és ennek a rutinnak is vissza kellett jönnie, és most jött el az a pillanat, hogy ezt mind sikerült újra felépíteni.
3: És így, hogy ezután a nehéz időszak után most eljött ez az áttörés, és Európa-bajnoki címet nyertél, mi az, amit még kitűztél magad elé az elkövetkezendő időre?
2: Hát a céljaim azok nem változtak, mert amikor belevágtam ebbe az olimpiai ciklusba, akkor nagyon konkrét céljaim voltak, hogy én ezt miért csinálom, és ezek a célok azok, hogy a világ legjobb szeretnék lenni, a tőlem lehető legjobban szeretném csinálni ezt a felkészülést, ezt a sportot, és az is egy nagyon nagy célom volt, hogy olyan emberekkel, meg tényleg olyan profi csapattal legyek körülvéve, akik hozzá tudnak engem segíteni ehhez, és ne menjenek fölösleges energiák logisztikára, mit tudom én. Szóval, hogy ilyen, nekem nagyon sok energiám ment el a Párizsi olimpia előtt is olyan dolgokra, amivel nem kellett volna foglalkoznom, és nem álltam volna bele még egy olimpiai felkészülésbe, a negyedik olimpiai felkészülésembe, hogyha nincs meg körülöttem az a támogató háttér, meg azok az emberek, azok a szakemberek, akik tényleg ahhoz hozzá tudtak engem segíteni, hogy ilyen versenyeket nyerjek.
1: Az Ilka 6 hajóosztály friss Európa-bajnokát, Érdi Máriát hallottuk az elmúlt percekben. A világbajnok vitorlázó pályafutása során másodszor ért fel a kontinens csúcsára. A sikerről Laki Barbara kérdezte Érdi Máriát. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika Szilágyi Dórával. Érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19:40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Távozik Robi Keen a Ferencvárostól, jelentette be a klub. Hátrányban a magyar válogatott a házigazda ellen a svájci jégkorong elitvilágbajnokságon. Kezdődik a férfi vízilabda OB1 döntője. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NBA-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője Robi Keen távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. A Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Keen utódjáról később döntenek majd. A női labdarúgó NBA döntőinek első mérkőzésén Ferencváros Puskás Akadémia 6-2 a 93. percben. A párharc az egyik csapat második győzelméig tart. A bronzélemért pedig MTK Győr 0-0 a 19. percben. Az idén végén távozik Bjarki Már Ellison a Veszprém férfi kézilabda csapatától. Az NBA-ben szereplő klub a hivatalos oldalán közölte, hogy nem hosszabbítja meg az izlandi szélső szerződését, amely az idén végén jár le. Mint írják, balszélsőik közül Ugo Deszkát élő szerződés köti. Szakmai koncepciójuk pedig a következő évattól Gáncs Pető Mátéra már minden fronton teljes értékű játékosként számítanak, szakmai koncepciójuk szerint. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy egy év után távozik a 22 éves Molnár Robin, aki Tatabányán folytatja pályafutását. Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat a miénk csoportjában a svájci jégkorong elitvilágbajnokságon. A magyar válogatott ma 16 óra 20 perctől a házigazdával játszik, Svájc-Magyarország 3-0 második harmad 5. percében. Az UVS-e 2 góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda OB1 bronzcsatájának második felvonásán, így egy győzelemre került a párharc lezárásától. A férfiaknál ma kezdődik a döntő az OB1-ben. 20 óra 45 perctől a Ferencváros a Honvédot fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Hogy készült a párharcra a Ferencváros? Az FTC magyar válogatott játékosa Manhelz Krisztián erről a Nemzeti Sport híradóban Szőke Viktória beszélt.
2: Mennyire lehet kiindulni egy Magyar Kupa döntőt illetően, ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról? Néhány hónappal ezelőtt, vagy a bőfél évvel ezelőtt volt?
3: Igen, azt gondolom, hogy azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Tehát sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapatot, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadó játékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek. Ferencvárosban van egy 16 fős, 18 fős keretből 13-14 válogatott játékos, és nyilván egy nagyon sűrű versenynaptárunk van a válogatottakkal együtt, Bajnokok Ligája, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság és a többi. Éppen ezért szerintem 3-4 olyan meccsünk volt, ahol tényleg mindenki bevethető volt, és mindenki tudott is játszani. Az meg a Fradinak a sajátossága, hogy akármilyen összeállításba állunk föl, minden játékos meg akar küzdeni a saját helyéért. Be akarja bizonyítani az edzőnek, hogy a következő rangadón, magyar bajnoki döntőn ő legyen az ebből a 18 játékosból, aki minél több percet kap, bekerül a csapatban, és épp ezért van, hogy egy olyan mérkőzésen, aminél, és ez sajnos nagyon gyakran előfordul, azt gondolom, a magyar bajnokságban egy kicsit föltett kézzel jönnek oda egy Fradi elleni mérkőzésre a csapatok. Ilyenkor tud kialakulni egy majdnem 20 gólos különbség.
2: Április végén itt ült Nyéki Balázs vezetőedző is a stúdióban, és azt mondta, hogy ebben az évadban több tényező is megnehezíti a Ferencváros dolgát. Most ezt elsősorban a BL-re értette, vagy a bajnokságra is szerinted?
3: Szerintem inkább a sérülésekre, hogyha ezt így lehet így mondani. Pont nem olyan rég számoltuk össze, hogy csak január óta a 18-ös keretünkből 15 játékos volt sérült. Ebbe volt több mint egy hónapos sérülés, kihagyás is, egy-két-három hetesek, amiből nagyon nehéz felállni. Az egyénnek fizikálisan, a másik pedig az, hogy nyilván strukturálisan van egy folytonos változó a csapatban, tehát ezzel nagyon nehéz készülni. Nyilván részben ennek is volt köszönhető a Recco elleni hazai vereségünk, ami azt gondolom, hogy szerintem sokakat...
2: Ez a bizonyos márciusi.
3: Igen. És azt gondolom, hogy ez sokakat meglepett, de aztán ezzel át tudtuk dolgozni magunkat, és föl tudtunk állni belőle, és újra visszaszedtük azt az önbizalmunkat, amire azt gondolom, hogy a bajnokság ezen periódusára kell.
2: A sérülteket tekintve mindenki most már felgyógyult, feljavult, ott lesz a csapatban, tehát Dusan Mandics is, és ugye Nagy Ákos is visszatért korábban.
3: Igen, lekopogom, egyelőre úgy néz ki, hogy mindenki egészséges, mindenkinek sikerült meggyógyulni. Nyilván vannak kisebb-nagyobb betegségek, meg problémák, de azok mindig előfordulnak, de nagy valószínűséggel 100%-os forrában lesz mindenki.
1: Még mielőtt vízilabdával folytatnánk, labdarúgás, hiszen véget ért a Ferencváros Puskás Akadémia találkozó a női labdarúgó NBA döntőjének első mérkőzésén, amelyet a Ferencváros végül 6-2-re nyert. Ezzel 1-0-ra vezet a párharcban, amely az egyik csapat második győzelméig tart. A bronzcsatában pedig MTK Győr 1-0 24. percben. És most pedig akkor következzen Manhez Krisztián válogatott csapattársa, Csoma Kristóf, a honvéd kapusa, aki Bitman Emilnek nyilatkozott a Ferencváros elleni döntő előtt.
4: Hogyha valaki azt mondja nektek, tavaly az első nyári lapozó edzésen, hogy srácok, ebben az idényben 3 döntőt fogunk játszani, akkor lehet, hogy sokan egymásra néztek volna és mosolyognak, már pedig ez történik. Jön a harmadik döntő, egy elképesztő szezonja van a Honvédnak. Milyen érzésekkel várjátok azt a sorozatot, amelynek nem ti vagytok az esélyesei, mert a Ferencváros nyilván az egész európai mezőnyből egy picit kilóg, de

0: Akkor hogyan lehet készülni kimondottan a lövőkre, mert itt gyakorlatilag majdnem minden játékosra kellene készülni, ez egy nem egyszerű feladat. A válogatottból gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz, illetve hát a magyar bajnokságból a külföldieket is. Kapusként egy embert próbáló feladat előtt állsz.
1: Igen, itt a Ferencvárosban nincsen nagyon, akit ott lehet hagyni lőni, mint akár a többi csapatban mindig van egy-egy gyengébb lövő, akire azt rá tudjuk játszani a védekezést, úgyhogy itt egy speciális védekezéssel fogunk készülni, ami az nekünk jellemző, ránk jellemző, és ezzel talán ki tudjuk venni az lövőképességeit, vagy az extra képességeit, amivel nyilván a mezőny felé kerekednek.
0: És hát nyilván kellenek a megfelelő blokkok, hogy a kapus egy picit megőrüljön, és akkor lehet egy szoros meccs, akár már az első is?
1: Ez a, hogy a Zsolt mindig fogalmaz, ez a szent őrület, ez mindig kell, mert ez ad egy plusz 10-15%-ot a társaknak is, és nekem is, és ugyanúgy az ő, amikor ők megőrülnek, az megint engem visz előre, úgyhogy nyilván ez a vehemencia, ez fog kelleni.
0: Mit látsz a szemeken egyébként itt az elmúlt néhány napban, mert nyilván kimondottan a Fradira készültök, megvan az a hit, ami kell ehhez, mert nyilván nem szabad az eredményekből kiindulni, de nektek viszont magatokban hinnetek kell, hogy igenis meg lehet csinálni, még akkor is, ha minden a Honvéd ellen szól. Itt a hit egy nagyon fontos kérdés, ebben nyilván megvan a mester feladata is. Hisztek abban, hogy lehet valami nagy bravúrt csinálni, és mondjuk legalább egyszer elkapni a Ferencvárost?
1: Igen, itt a döntő, vagy a elődöntő után lekerült egy nagyobb súly a vállunkról, úgyhogy egy kis megkönnyebbülést láttam a szemekben, de a Marci tett róla azért a héten, hogy mi ezt ne így fogjuk fel, és teljesen igaza van. A vízben nem fogunk tisztelni senkit, úgyhogy mindenki át fog menni és átgázolni, és ezzelre mindent beleadni a döntőbe, hogy utána tiszta lelkismeretet tudjunk egymás szemébe nézni, hogy mi mindent megtettünk, és nem csak ott voltunk asszisztálni.
2: A férfi vízilabda OB1 döntőjének első felvonásán a Ferencváros Honvéd mérkőzést 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. 7. helyen zárta a idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 másodperces időt futott a kínai Gyémánt Liga állomáson. A futamot az idei év legjobb eredményével 43,92 másodperccel a szem világbajnoki címvédője, a botswanai Kebina Csibi nyerte. Szilágyi Áron és Rab Krisztián maradt versenyben a legtovább a magyarok közül a kairói férfi kardvilágkupán. Ennek végállomása számukra a 8. döntő volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 34 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Román Josi Mester 3-asával 3-0-ra, illetve mire ezt kimondom ebben a pillanatban, Meyer is betalál. Immár a 4-0-ra vezet Svájc a mieink ellen az elit világbajnokságon, férfi jégkorongról van szó. Josi ugye az első harmad végén a 19. percben talált be, aztán épp hogy elkezdődött a második felvonás, még fél perc sem telt el, amikor megduplázta a svájci előnyt, majd pedig Stipsic kiállítását követően rögtön az első ember előnyét 2-54-jel a második harmad kezdete után Josi gólra váltotta, ezzel lett 3-0, és most Meyer góljával a mérkőzésen a második harmad közepén 11 és fél perc után immáron 4-0-ra vezet tehát a svájci válogatott. A folytatásban pedig autósport, egészen pontosan Formula 1, ugyanis két hét szület után ismét versenyhétvégét rendeznek, ezúttal Kanadába látogatott a mezőny, ahol ma 18 órától a sprint futamot rendezik a verseny esélyéről. Laki Barbara beszélgetett az M4 Sport kommentátorával, Újvári Mátéval.
2: Miami után ismét egy sprint hétvége vár a mezőnyre. Miamiban már megláthattuk, hogy a fejlesztéseknek és a szabályváltoztatásoknak köszönhetően egyre csökkennek a különbségek. Ez így Kanadában is megmutatkozik, hogy valóban működnek ezek?
3: Én egy picit most más típusú hétvégére számítok Miamival kapcsolatban, pontosabban Miamit követően Kanadában. Méghozzá pont azért, mert ugye Miamiba az akkori vezetőerő, a Mercedes szinte egyáltalán nem hozott fejlesztési csomagot, deklaráltan azt mondták, hogy Kanadába viszont majd érkezik egy, és ez egy nagyjából 8 pontból álló, szinte az egész autót érintő fejlesztési csomag volt. Ezt láthattuk, hogy kifejezetten jól működött, ugye az első és egyetlen szabad edzésen is ők végeztek az élen, és aztán a sprint időmérőn is a Mercedes kibérelte az első sort, és bár a különbség nem tűnik annyira nagynak a többiekhez képest, szerintem csak a McLaren Mercedes van igazából lőtávon belül hozzájuk képest, úgyhogy én arra számítok, hogy a két igazi Mercedes, nevezzük őket így, a két gyári Russell, illetőleg Antonelli, mellé fölléphet Lando Norris, illetőleg Oscar Piastri, de rajtuk kívül, tehát a négy felsorolt pilotán kívül én nem nagyon látom azt, hogy akár a normál időmérőn, akár majd a vasárnapi főfutamon más legyen ott az első helyen a dobogón is ünnepeljen. Ugye Kanada is egy speciális helyszín, azt azért ne felejtjük el. Tavaly, tehát 2025-ben ugye Russell nyerte a futamot, de Antonelli is fölléphetett a dobogóra, miközben a McLaren akkor egyértelműen az előző szezonnak a legjobb autóját építette, és korábban is ugye már egy olyan Miamit követően érkezett ide a McLaren és az egész Forma 1, amikor a Wokingiak voltak összességében a legjobbak, mégis Kanadában a Mercedesek adott esetben a többiek fölé tudtak kerekedni. Úgyhogy azt azért leszögezném, hogy amit itt látunk, majd mondjuk végeredményt, akár a két csapat közötti különbséget is, szerintem az nem lesz olyan szempontból valós, hogy akkor az minden más futamon is tükröződni fog majd, de én összességében azt gondolom, hogy a Miami-ban bevetett McLaren-es fejlesztések megmutatták megint azt, hogy ez a csapat elképesztően bele tud nyúlni a szezonba. Hihetetlen az a szakértelem és az a gárda mérnöki fronton is, amelyen rendelkeznek, és azt gondolom, hogy egyértelműen a címvédő lesz majd az a csapat, amely leginkább fölveti a versenyt a Mercedes-szel idén, sőt, talán nem mondok nagy kockázatot, hogyha azt mondom, hogy az egyetlen gárda a McLaren lehet, amely végig adott esetben pariban lehet majd a Mercedesekkel.
2: Egy kicsit beszéljünk akkor a Mercedesről is, hiszen ugye George Russell szerezte meg a pole pozíciót a sprint futamra. Az ő szempontjából, és itt inkább az önbizalomra gondolok, mennyire fontos az, hogy most a csapattársa elé tudott térni?
3: Neki nagyon fontos, hiszen a szezon az úgy indult az ő futamgyőzelmével, ahogyan azt egyébként a többség várta is tőle, és ahogy nyilván ő is számított még annó Ausztráliában. Azt követően viszont Andrea Kimi Antonelli teljesen átvette a hatalmat, úgymond, tehát az újságok hasábjait is a fiatal olasz volt az, aki folyamatosan elfoglalta a különböző rekordbeállításokkal, vagy éppen döntésekkel, és ez biztos, hogy egy Russell típusú versenyzőre és karakterre nem hatott jól. Ugyanakkor Russellnek elképesztő tapasztalata van már a Forma 1-ben, ne feledjük azt el, hogy F1-es pályafutása elején végig szenvedte a Williams-es éveket, és bizonyos szempontból joggal érezheti magát úgy, hogy na ez lesz az az esztendő, amikor ő nem csak világbajnoki címért megy, hanem meg is szerzi azt. Úgyhogy hiába van jelen pillanatban összetettben Antonellinek előnye Russell-lel szemben, én kettő közül továbbra is inkább George Russell-t tekintem ennek a szezonnak az esélyesének, és bizony Kanada egy kifejezetten az ő szempontjából kedvező pálya, és ugye ez egy kettős dolog, mert azzal, hogyha ő Antonelli előtt tud végezni, és mondjuk megnyeri majd a főfutamot vasárnap, azzal nem csak a saját önbizalmát és reputációját építheti vissza, vagy visszább egy kicsit, hanem ugye csapaton belül is megmutathatja ismételten Antonellinek, hogy az előző hetek, azok nyilvánvalóan a jó teljesítmény mellett bizonyos szempontból talán egy kicsit szerencsések is voltak, hiszen mondom még egyszer, Russellt azért a technika szinte folyamatosan hátráltatta, vagy éppen egy rosszkor bejövő biztonsági autó miatt ment el az adott versenye.
2: Egy kicsit a Ferrarikról is beszéljünk, hiszen ők bérelték ki a harmadik sort, az ő szempontjukból mire számíthatunk ezen a verseny hétvégén?
3: Hát ez a maximum sajnos a Ferrari esetében, megint csak azt mondhatom, ahogy korábban említettem, hogy az első négy helyen a Mercedeseket, illetőleg a McLareneket tenném. A Ferrari szempontjából akkor lehet mondjuk egy gyakorlatilag potyadobogó, hogyha ebből a négyből egy vagy inkább két versenyzőnek akár technikai hibája van, akár a csapat esetleg elront valamit, vagy egy kedvezőtlenül bejövő biztonsági autó jön, amelyre egyébként mindenféleképpen Kanadában föl kell készülni, hiszen akár leszakad az ég, amelyre szintén lehet esély, akár ugye a pálya karakterisztikájából adódóan, mint hogy közel vannak a falak, és azért nagyon sokat, sokszor is szoktak hibázni a versenyzők. Biztos, hogy a Ferrari-nak fel kell arra kényszülnie, hogy a futam közben alakulhat úgy, hogy egy jó stratégiai döntésnek köszönhetően elképzelhető, hogy az első két-három hely valamelyikére odaérhetnek. Viszont egyelőre az látszik, hogy önerőből erre nem képesek, hiába harangoztak itt be rengeteg fejlesztést meg változtatást, akár Kanadára, akár itt a előző Miami versenyre is. A Mercedes, illetőleg a McLaren teljesen egyértelműen a Ferrari előtt van. Az egyetlen szerencséje a Ferrari-nak az az, hogy viszont jelenállás szerint úgy tűnik, hogy a Red Bull pedig a Ferrarihoz képest van lemaradásban, tehát ez a fajta ötödik és hatodik hely, ez nagyjából biztosnak tűnik akkor, hogyha mindent jól csinálnak.
2: A kanadai versenypálya tulajdonságait tekintve, ugye ez egy rövid pálya, hosszú egyenesekkel, melyik csapatnak lehet ez a leginkább kedvező, és melyik versenyzők profitálhatnak ebből a versenyből?
3: Hát ugye ez a mostani szabályrendszer tekintetében kicsit átírja azt, hogy mely versenyzőknek kedvezhet, hiszen például Michael Schumacher mellett Lewis Hamilton ugye a jelenlegi mezőnyből az, aki itt a legsikeresebb és legeredményesebb, de az sem véletlen, hogy mondjuk Russellt megelőzően ugye a Covidot követően Verstappen tudott itt folyamatosan versenyeket nyerni. Tehát nyilván ez egy olyan típusú pálya, ahol a kiemelkedő versenyzők és a kiemelkedő pilóták alapvetően jól szoktak tudni szerepelni. Vettelnek is a futamgyőzelmei sem véletlenek a kanadai versenypályáról. Mégis ugye ez a fajta mostani új szabályrendszer, amelyben már egy picit egyesek szerint nagyon, én szerintem inkább közepesen belenyúltak Miami-ban, egy teljesen más típusú versenyzést fog majd maga után hozni. Viszont én azt gondolom, hogy több versenyzőnek lehet esélye most akár egy esetleges futamgyőzelemre, bár ehhez mondom, nyilván azért kell más is, egyéb faktorok, de mondjuk a jó szereplése akár egy belső dobogóra, akár egy top 10-be kerülésre, ezen szabályrendszerben a kanadai versenypálya tökéletesen alkalmas, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a sprint hétvége mit hoz itt Montrealban, és én egyébként jó sprint futamra és egy jó vasárnapi futamra is számítok, és összességében egy olyan hétvégére, amely után azt fogják mondani, hogy oké, akkor innentől kezdve nem kérdés, hogy Kanadában mindig rendezzünk sprint hétvégét.
2: Ugye említetted, hogy Verstappen azért kedveli ezt a pályát, most a sprint futamon a hetedik helyről indulhat. A Red Bull jelenlegi formáját nézve, mi az, ami nála a maximális lehet ezen a hétvégén?
3: Egy-két pozíciónak az előzése, de ugye pont rossz helyzetben van abból a szempontból, hogy az előtte lévő sorból a Ferrari kezdenek, már pedig idén a top csapatok közül egyértelműen a Ferrari-k rajtoltak a legjobban. Úgyhogy Verstappennek esetleg az lehet egy jó taktikája, hogyha vagy Leclerc-rel, vagy Hamiltonnal tudna menni közvetlenül a startot követően. Ugye a McLareneknek a rajtjai azok se nem jók, se nem rosszak kifejezetten, ellenben az első sorból kezdő Russell-Antonelli páros egyértelműen a négy top csapat közül a legrosszabb rajtolók közé tartozik, bár ennek okai egyébként alapvetően szoftveres problémákban is keresendőek. Ugye a hosszú ötletes szünetben próbáltak ezzel valamit kezdeni, főleg Antonelli esetében, de Miami-ban sem láttuk úgy, hogy ezt különösebben meg tudták volna oldani. Ami még esetleg Verstappen mellett szólhat, hogy ő ugye kifejezetten az a versenyző, akit nem különösebben érdekel az, hogy most a másik az rálépe a fékre vagy sem, ő nyomni fogja neki. Ráadásul bár az a nagy siker, amit szeretett volna a Nordschleifén, a Nürburgringen, az nem jött össze, de biztos, hogy egy önbizalommal teli hétvége volt az ő szempontjából, rendkívül jól érezte magát, és valószínűleg szeretné azt megmutatni, hogy akkor a Red Bull-al is tud valamit alkotni, de önerőből és pusztán az autónak a tulajdonságaiból dobogóra szerintem nem nagyon fog tudni állni, ahhoz valami káoszosabb rajt kell, viszont Verstappenről meg tudjuk, hogy elképesztően jól tud a zavarosban halászni, és biztos, hogyha többen bealszanak, vagy éppen egy rosszul sikerült rajtot látunk, akkor abból profitálhat, hozzátéve, hogy azért a Red Bullnak is adottak gondjai az elmúlt időszakban és ebben az idényben a startoknál, úgyhogy én alapvetően dobogóra nem számítanék tőle, de egy-két helyet szerintem fog tudni előbbre jönni a sprint futamon.
2: Összességében akkor akár a sprint futamon, akár a főfutamon, hogyha semmi külső körülmény nem szól bele, akkor arra számíthatunk, hogy a futam győzelemért és a dobogóért egy Mercedes-McLaren csatát láthatunk?
3: Én egyértelműen azt gondolom, hogy a két Mercedes és a két McLaren versenyző között fog majd eldőlni a futamgyőzelem és egyben a dobogós pozíciók sorsa is. Ami viszont, mondom, átírhatja itt az esélyeket, az az, hogy szinte minden alkalommal többször szoktuk látni Ben Mailandert a biztonsági autóval körözni Kanadában. Ott van ugye a híres bajnokok fala, ezen kívül még több olyan ikonikus kanyar, illetőleg pont is a rendelkezésére áll időzőesen a pilótáknak, ahol előszeretettel szoktak hibázni. És egy sprint hétvégén azért szerintem ez jobban benne is van, vagy jobban benne lehet, hiszen csupán egy az az egy szabad edzés állt a versenyzők rendelkezésére, márpedig azért Kanada és Montreal sem az a helyszín, ahol mondjuk a betét futamosok folyamatosan megmérettetik magukat, még akkor is, hogyha most ezen a hétvégén látunk ilyet, de alapvetően ez nem egy klasszikus európai helyszín, ahol a versenyzők többsége folyamatosan tudott mondjuk gyakorolni fiatal korában, úgyhogy szerintem ez a négyes szállhat versenybe a győzelemért. Ettől függetlenül, mondom még egyszer, én kifejezetten izgalmas versenyre számítok majd, ahol szerintem nem nagyon lehet hibázni, mert hogy folyamatosan ott lesznek majd az ember mögött, és ilyen szempontból lehet, hogy majd a papírforma is borul.
1: Mindössze 14 perc múlva, 18 órakor kezdődik ez a bizonyos verseny, az F1-es kanadai nagydíj sprint futama, amiről az M4 Sport kommentátora Újvári Máté beszélt az imént. Sajnos összeroppant a magyar férfi jégkorong válogatott, Meyer gólja után mindösszesen másfél perccel Malgin, illetve 2 perccel később Turkauf, és mire ezt kimondom, az a második harmad utolsó másodpercében jön a 7. svájci gól, Svájc-Magyarország tehát a második harmad végén 7-0. Szusszanjunk egyet, ezt azért meg kell emészteni, jön Sigma és a Nobody to Love itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 2 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szombat késő délután, kora estét mindenkinek. Elkezdődött a női labdarúgó bajnokok ligája döntője a Barcelona ellenfele Svédországban, Göteborgban. Az Olympique Lyon, a francia Olympique Lyon együttese, miközben az autók pedig már felsorakoztak a Formula 1-es kanadai nagydíjon, a sprint futamot megelőzően a rajtrácsa. 7-0-ra vezet a svájci férfi jégkorong válogatott a miénk ellen az elit világbajnokságon kétharmadot követően. Mi pedig azzal a témával folytatjuk, hogy bejelentette visszavonulását Lukasz Podolski, német világbajnok labdarúgó, aki pár héttel ezelőtt lengyel kupát nyert csapatával, a Gurnik Zabzséval. Cseri és Bendegúz készített összeállítás, tehát Lukasz Podolskiról.
2: Kebab étterem tulajdonosként lett lengyel kupagyőztes, nem mellesleg világbajnok, német bajnok és kupagyőztes, Angliában FA kupát nyert, és ezek mellett Törökországban és Japánban is ünnepelt kupagyőzelmet Lukasz Podolski.

0: Lukasz Podolski 1985-ben a lengyel Gliwicében született, és 2 éves volt, amikor családjával a jobb élet reményében Nyugat-Németországba költözött. Saját bevallása szerint a szegényes városi körülmények miatt már hamar megtanulta, hogyan kell harcolni, és azt, hogy nem kell figyelni, hogy mások mit csinálnak, hanem magáért kell felelnie. Gyerekként kiközösítették és cukkolták őt, mert a többiekkel ellentétben ő egy szegény lengyel srác volt. Amíg másokat a szülei kocsival vitt edzésre, addig ezt neki saját magának kellett megoldania. 4 évet töltött a Berkheimi Akadémián, amely azóta az ő nevét viseli, és 10 évesen leigazolta a Köln. Ott aztán végigjárta az akadémiát, és aztán jött a várva várt debütálása felnőttek között. 2003. november 22-én, köszönhetően a Köln felnőtt csapatának vezetőedzőjének, Marcel Kollernek.
1: 2003. novemberében láttam a Köln vezetőedzőjét, és a kinevezésem után nem sokkal láttam meg Lukasz Podolskit játszani. Egyből feltűnt pár dolog. A nagyon erős bal láb, tökéletes egyensúly, a rugalmas mozgása és az ereje.
0: Koller nevezte őt a november 11-i Hamburg elleni mérkőzés kezdőjébe. Ez akkoriban óriási meglepetés volt, hiszen a csapat kieső helyen állt. Az új edző pedig éppen hogy bemutatkozott. Ilyenkor azért nem szokás kísérletezni, de Koller bátor volt, és egyre több lehetőséghez jutott a Podolskit, aki ezt meg is hálálta. 19 mérkőzésen 10 gólt szerzett. 2004. júniusában német válogatott meghívót kapott. Június 6-án Rudi Föller a 62. percben becserélte Magyarország ellen. Podolski tehát debütált. Ez a mérkőzés egyébként nem csak Podolskinak volt emlékezetes, hanem nekünk, magyaroknak is.
2: 1-0-ra vezet a magyar válogatott. Torgelle ellopott egy labdát, és a 6. percben kilőtte a jobb alsó sarkot. Történt ez azután, hogy a 2. szögletet lőtte a magyar válogatott, és Rósa szögletét valami elképesztő bravúrral öklözte ki Oliver Kahn, a Bayern München csodakapusa, hogy aztán a következő pillanatban már az legyen a feladata, hogy a jobb alsó sarokból kikotorja a labdát. Indul előre a miénk támadása, Geránál van a labda, Gera hosszan megnyújtja, megint Torgellét indítja, Torgelle merre veszi be, van 16-os a mellő, gól! Csodagól, 2-0, nem hiszek a szememnek! Hát kérem, tessék hallgatni, 37 ezer csalódott német szurkoló fükkét!
0: Emlékezetes magyar győzelem csak, hogy a németek éppen EB előtt voltak, mi pedig nem. Ezen az Európa-bajnokságon ott volt a teljes mezőny legfiatalabb játékosa, Lukasz Podolski is. Igaz, a válogatottal már a csoportkörben búcsúzott az eseménytől. A válogatott szünet után visszament a Kölnhöz, ahol tudta, ha marad, válogatott játékosként a német másodosztályban fog játszani. És maradt. Segíteni akart csapatán. Ekkor 2004 nyarán igazolt a klubba Tököli Attila a Ferencvárosból, aki a hívásomkor még interjún kívül azt mondta, hogy Podolskit nehéz lenne elfelejteni.
3: A Poldi nyilván fiatal volt, 18 éves volt, amikor ott volt már az első csapatnál, tehát amikor én kikerültem, ami már ott volt, de hát akkor is látszott már rajta, hogy igen, ígéretes tehetségről van szó, aki komoly karriert futhat be, és aztán hál' Istennek sikerült is neki.
0: Ha minden igaz, akkor Podolski már a 10-es messzámot hordta, tehát már akkor alapember volt fiatalom.
3: Őt akkor is egy óriási tehetségnek titulálták már a csapatba. Hát azért ő ott már a másodosztályban is jó pár volt is ugott. Aztán a következő szezonban ugye ezt folytatta a Bundesligában is, és akkor ő van megszám, akkor utána akkor se volt gyenge a Bayer, hogy csak úgy oda vittek volna 19-20 éves gyerekeket. Benne volt, nagyon jó ballába volt, jó sebesség is volt a Poldiba, tehát fiatalon is teljesen higgadt, nyugodt volt, nem véletlen játszott azért annyit a válogatottba is, tehát extra volt a kis rác.
0: Valami személyes emléked van vele esetleg?
3: Többször voltunk meccsek előtt egy szobába, edzőtáborba együtt voltunk, tehát azért mi elég sokszor volt úgy, hogy összehozott így a sor minket. Nyilván akkor beszélgettünk is, hogy most miről, az fogalmam sincs. Tehát tudni kell róla, hogy ő azért nem egy rektenémet srác, hanem ő Lengyelországból származik. Nagyon, nagyon normális, nagyon rendes gyerek volt.
0: Gondolom azért valamilyen szinten büszkeséggel tölt el az, hogy egy ilyen nagyszerű játékosnak a csapattársa voltál, vele játszottál.
3: Hát nézd, igazából, tehát a Poldi utána futott be egy igen komoly karriert, de azért akkor ott különben voltak Európa-bajnok is, tehát ott volt egy Csártász, egy Kosztász, magik a görögök, ugye akkor Európa-bajnokságot nyertek. Azért voltak jó játékosok abba a brigádba, de nyilván a Poldi futotta be a legnagyobb karriert.
0: Posztriválisok voltatok egyébként a Kölnben?
3: Hát nyilván ő is támadót játszott. Most azért Németországban mások a viszonyok, tehát ott egy ott mi csak auszlednerek voltunk, tehát nyilván nekik egyszerűbb dolguk volt, de hát egyszerűbb idézőjelbe, de még egyszer mondom, azért ő olyan karriert futott be, amiről úgy álmodoznak a futbolisták, a német válogatottban is, nem véletlen. Tehát annyiszor nem lehet véletlen játszani. Nyilván, tehát mondhatjuk, fiatal, tehát mondom, 18 éves volt a Poldi akkor, tehát még akkor bontogatja a szárnyait, de hát akkor is látszott rajta, hogy belőle még akármi is lehet. Mondom, ő egy teljesen szerény, normális srác volt, nem is tudom, hogy bírta azt, tehát azért most már 20 év táblatában, vagy 22 év táblatában, tehát már akkor azért Németországban nem azt mondom, hogy olyan volt a média, mint most itt, de fény évekkel más volt az egész történet, mint Magyarországon, tehát szerintem nem volt olyan nap, hogy ne jelentkezett volna meg róla valami cikk, tehát nem is tudom, ez hogy bírta.
0: Pedig azért Németországban nehéz lehetett kitűnni.
3: Én azt gondolom azért Németországban teljesen máshogy állnak a futballhoz bármilyen szinten. Tehát ott a szurkolók, a média, bárki. Tehát a média is tudja, hogy a futballistákból élnek körülbelül. A szurkolók meg imádják. Tehát teljesen mindegy, hogy MB2-be játszik, MB3-ba, vagy akárhol a csapat, ott, ha ő annak a csapatnak szurkol, akkor ő kimegy meccsre. Csak egy példát mondok neked, mi játszottunk edzőmeccset a negyedosztályú Viktória Kölnnel. 15 ezeren voltak a Viktória stadionba, és szerintem nem volt 224 Köln-drukker, mert csak a negyedosztályú csapat szurkolói voltak.
0: Hát a városi rangadó, ugye?
3: De egy edzőmeccs volt, és ott voltak 15 ezeren. De ott egy előszezoni utolsó meccs, talán a Fenerbahce-val volt, amikor kétszer én ott voltam, ilyen nyári felkészülés, mert ugye a Daum is Köln mellett rakott, az volt akkor a Fenerbahce edzője, 50 ezeren voltak edzőmeccsen. De tehát más. Ott kimennek a meccsre, és akkor is, mit tudom, másodosztályban 38 ezeres átlag nézőszám volt. Következő évben, amikor meccset nem nyertek fél évig, akkor is 40 ezeren voltak minden meccsen, tehát más az egész köret. Ott 5-600-an edzésen voltak.
0: Hát akkor lehet, ez is volt az oka többek között annak, hogy Podolski azért nem semmi klubhűségről tett tanúbizonságot, hogy tényleg amíg top csapatok hívták, inkább úgy döntött, hogy a Bayerntől visszamegy a Kölnbe, vagy hogyha korábbra visszamegyünk, akkor hogy ott marad a Kölnben még a Bayern előtt.
3: Így van, tehát a Poldit imádták Kölnbe, ott nevelkedett, szerették, ő is szeretett ott lenni. Én azt gondolom, hogy ez fontos egy játékos életébe. Nyilván benne van az is, hogy változás kell, el kell menni máshova, ott is meg kell tudni felelni. Neki ez sikerült, tehát le a kalappal előtte, és gratulálok is neki, hogy ilyen karriert futott be.
0: Tököli Attila négyszer lépett pályára a Kölnben, Podolski pedig éppen ennyi mérkőzést hagyott ki. A tavaly még akadémiáról hirtelen felhozott ifi válogatott játékos a 2004-es, 2005-ös idényre már alapemberé vált. A bajnokságban 24 gólt szerzett, a német kupában két meccs alatt 5-ször talált be. A Duisburg ellen első felnőtt mesterhármasát is megszerezte, és német másodosztályú gólkirály lett. Hihetetlen belegondolni, hogy Podolski másodosztályból volt válogatott játékos, de a következő idényben már nem. A Kölnöd ugyanis visszajutott a Bundesligába, és szerepelt a 2006-os VB-n. Ekkor már kirobbantatatlan volt a kezdőből. Egy gól Ecuador ellen és dupla Svédország ellen. Argentína és Olaszország ellen végigjátszotta a 120 percet, utóbbi mérkőzésen kikaptak, viszont a Portugália elleni bronzmérkőzést megnyerték. Ráadásul Lukászt a torna legjobb fiataljának választották, ezzel megelőzve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is. Podolski ezekben az években nagy klubhűséget mutatott azzal, hogy a kieső Köln mellett kitartott és visszajutott vele az első osztályba, és még egy Kölnről szóló tetoválást is csináltatott, de 2006-ban 21 évesen már pontosan tudta, hogy többre hivatott, és nem akart újra a másodosztályban szerepelni a Kölnnel.
4: Mindig azt mondom, hogy mindenki saját magáért felel. Van, akinek beválik, ha rögtön külföldre igazol. Nálam ez úgy volt, hogy kaptam egy ajánlatot, leültem, átgondoltam, és aztán eldöntöttem, hogy eligazolok Németország legnagyobb csapatába. Akkoriban az a 3 év, amit ott töltöttem, csodás volt számomra. Rengeteg új dolgot tanultam, és a mentalitásom is változott. A Bayern Münchennél minden a győzelemről szól. Ha már két meccset feszítettél egymás után, eluralkodott a pánik. Remek játékosokkal nőttem fel, és edzettem nap mint nap egy remek generáció részeként. jó lépésnek tartom.
0: 2006. augusztus 11-én az első fordulóban Felix Magath a Dortmund ellen 2 percre becserélte Podolskit, ám az ezt követő mérkőzéseken egyre több szerephez jutott. Az 5. fordulóban első gólját a Hertha ellen megszerezte, ebben az idényben először szerepelt Bajnokok Ligájában, amelyben 1 gólt szerzett az Inter ellen. Ezekben az időkben inkább csak kiegészítő szerepet kapott. A 2. számú csatár Miroslav Klose és Luka Toni volt, akikkel német bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A válogatottban kulcs szereplő volt és szerepelt a 2008-as EB-n. Az első csoportmérkőzésen Lengyelországot az ő duplájával győzték le, és a horvátok ellen is betalált. Németország a döntőig menetelt, ahol Podolski végig a pályán volt, a végső győzelmet azonban Spanyolország szerezte meg Fernando Torres góljával. A németek ezüstérmet kaptak. Podolskinak a 2008-2009-es idénye volt a legjobb a Bayern mezében, de teljesítménye még mindig elmaradt attól, amit korábban a Kölnben mutatott, hiszen 24 bajnokin 6 gólt szerzett, így egy évvel később visszatért oda, ahol megismerte őt a világ, Kölnbe. Uli Hoeness, a Bayern München akkori elnöke később elárulta, hogyha előbb viszi a klubhoz Jupp Heynckest, akkor Podolski müncheni klub legenda lett volna. Podolski egy visszaemlékezésében pedig azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy a Bayern időszak így alakul, nem igazolt volna oda. Vissza akart menni a Köln szurkolókhoz, még a BL szereplés sem érdekelte. Ugyanakkor kiemelte, hogy ha az érzelmeket félreteszi, sportszakmai szempontból maradnia kellett volna, és lehet, hogy így is lett volna, ha a Heynckes 1 héttel korábban jön. Podolski akkor már világklasszisnak számított, Európa top klubjai figyelték pedig. Lukasz viszont a szívére hallgatott, az átigazolási összeg kifizetésében pedig még Michael Schumacher is besegített. Podolski visszatérése utáni első szezonja viszont nem alakult jól, 31 mérkőzésen 3 gólt szerzett. A válogatottnál viszont töretlen volt Joachim Löw bizalma felé, és rendre lehetőséget kapott. 2010. május 29-én a magyar válogatottnak is betalált a Puskás Ferenc stadionban.
5: Akkor Brassado Podolski! Lucas Podolski cobrando pênalti, comecinho de jogo, 4 minutos.
0: A mérkőzés végeredménye 3-0 lett a németek javára, akik ezzel a győzelemmel hangoltak a dél-afrikai VB-re. Podolski szerezte az első VB gólt Gána ellen, aztán a 8-döntőben Anglia ellen is betalált. A német válogatott ezen a tornán bronzérmes lett. A 2011-2012-es idényben Podolski a Kölnben megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és 13 gólt szerzett 32 bajnokin. Ezután viszont új vezetőedző érkezett Kölnbe, Stále Solbakken személyében, aki elvette Podolskitól a karszalagot és a középhátvéd Pedro Jeromelnek adta, amely Podolskinak és a szurkolóknak is rosszul esett. Erről az esetről ezt mondta akkor az edző.
6: Megértem a reakciókat, amelyek a döntésem következményei. Elhiszem, hogy néhány szurkoló csalódott. Az én játékfelfogásom szerint ő egy fontos szereplő, aki képes meccseket eldönteni. Erről nem kell meggyőzni, tisztán látjuk, milyen teljesítményre képes, és hogy milyen minőségi játékos.
0: Podolski ebben az idényben 18 gólt szerzett 32 mérkőzésen, de csapata ismét kiesett az első osztályból. És ekkor jött a külföldi kaland.

0: 2012. márciusában kiderült, hogy Podolski az Arzenálba igazol és belevág a légiós életbe. Az átigazolásban Per Mertesacker válogatott beli csapattársa is segített, akinek elvileg Podolski rengeteg üzenetet írt az átigazolás előtt. Podolski, becenevén Poldi, így emlékezett vissza a transferre az Arzenál honlapjának.
1: Éppen a lakásom teraszán voltam Kölnben, amikor Arsène Wenger felhívott. Ekkor egy álmom vált valóra. A Kölnben játszottam, nyilván nagy lehetőség volt egy akkora klubban játszani, mint az Arzenál, amely a Premier League egyik legerősebb csapata volt. Álomszerű volt ez számomra. Nagyon boldog voltam, amikor felhívott, rögtön tudtam, hogy el kell fogadjam az ajánlatot. Számos klub akart engem, de amikor Arsène felhívott, egyértelmű volt, hogy miként döntök. Amikor megérkeztem és megismertem pár embert a klubból, tudtam, hogy jó döntést hoztam. Olyan volt, mint egy család. Mindenki rendes volt, nem csak az edzői stáb, de a háttérmunkások is. A buszsofőr, a fizioterapeuta, tényleg mindenki. Érződött, hogy ez a klub különleges. Szerintem életem egyik legszebb napjai között van az érkezésem, és nem mindenkinek adatik meg, hogy a Premier League-ben játszon egy ilyen nagyszerű klubban.
0: Podolski ebben az évben már a harmadik EB-jén szerepelt, de ismét csak bronzéremig jutott a németekkel, a tornán egy gólt szerzett. Az Arzenálban már az elejétől fogva alapember volt, és már a harmadik fordulóban a Liverpool ellen betalált és gólpaszt adott. Az első angliai idényét 16 góllal zárt a 42 mérkőzésen. Egy évvel később 20 bajnoki 8-szor talált be, FA kupát nyert az Arzenállal, nyáron pedig egy újabb álom valósult meg számára, világbajnok lett Németországgal. Igaz, ezen a tornán csak elvétve kapott lehetőséget. A VB után pedig gyülekeztek a felhők Podolski körül, nem jött ki annyira jól Wengerrel, aki csak ritkán hagyta szóhoz jutni a támadót, aki a téltől egy fél szezonon át kölcsönben szerepelt az Internél, ahol mindössze egy gólt szerzett. Nem csoda, hogy 2015 nyarán ismét klubot kellett váltania, az ekkor 30 éves csatár elhagyta az európai topfutbalt, és Törökországban a Galatasarayban talált ismét magára. Podolski az első idényében 17-szer talált be 43 meccsen, nyáron pedig a negyedik EB-jét járta meg a németekkel, de csak egyszer Szlovákia ellen lépett pályára. 2017-ben Podolski elhagyta a Galatasarayt és a német válogatottságtól is visszavonult. Utolsó mérkőzésén Anglia ellen óriási góllal búcsúzott.
2: Podolski. Here's the moment of the night. Lukas Podolski in his final German international scores another screamer for his country.
0: Sokan gondolhatták úgy, hogy 32 évesen visszavonul a labdarúgástól, de erről szó sincs. Pedig a német támadónak már vállalkozása is volt, kebab étteremláncot nyitott és jégkrémezőt Kölnben. Ám a futballkarrier sem ért még véget, Podolski játszott a japán Vissel Kobe-ban, amellyel bajnok lett, aztán Törökországban az Antalya Sport erősítette, aztán 2021-ben visszatért szülőhazájába és a városba, ahol első két évét töltötte, Zabzséba.
1: Folyton mondogattam, hogy visszatérek, de mindig jött valami más. Először elmentem Japánba, aztán jött a többi, és közben kaptam olyan kommenteket, hogy mikor fogok Zabzséba igazolni, 50-60 évesen. Miközben pontosan tudtam, hogy fogok még itt játszani. Ha csak egy évet, akkor egy évet, de ebből azóta 4 lett. Boldog vagyok emiatt. Nincs a rajtom olyan nyomás, vagy bármit is vissza kéne adnom. Ez alapból bennem van, hogy ahonnan kaptam valamit, annak vissza is tudjak adni. Minden klubnál így voltam, de nyilván ez nagyon különleges, mert ez az utolsó állomás a pályafutásomban. Innen származom, talán emiatt fontosabb nekem, mint más klubok. Adni mindig jobb, mint kapni. Adni akarok a szurkolóknak, a klubnak, van egy szervezetem is, amely segít a gyerekeknek, és most itt vagyok. Segítek, amiben tudok. Építem az akadémiát, együttműködöm a marketinggel, scoutolok, szóval az elmúlt másfél évben már több lettem itt, mint játékos. Együtt fejlődünk, együtt dolgozunk, hogy létrehozzunk valamit a klubbal és az emberekkel, és nézzük meg, milyen messze juthatunk el. Keményen dolgozunk, mindent megteszünk egymásért, és nézzük meg, hova vezet.
0: Hát megnéztük. Podolski 2021-ben nagymamájánál már teljesítette, amikor a Górnik Zsebzséba igazolt, mára pedig a csapattal a bajnoki címért küzd, és nem elhanyagolható az sem, hogy a Górnik Zsebzsé története során először megnyerte a lengyel kupát. A döntőt május elején játszották, a Górnik 2-0-ra legyőzte a Rakov Csesztosovát. Lukasz Podolski a 90. percben lépett pályára, így a kupagyőzelmet jelentő hármas sípszót a pályán hallhatta 50 ezer szurkoló előtt. Rögtön előtörtek belőle az örömkönnyek.
3: Podolski! Jeszcze Podolski raz zablokowany! Koniec! Vitorli!
0: Hamarosan összeállításunk végére érünk, előbb azonban ismét Tököli Attila következik, Podolski korábbi csapattársa még a Kölnből, aki összegzi, hogy mit gondol Podolski karrierjéről.
4: Nyilván beszéltünk aranylabdáról, meg nem tudom miről, de én azt gondolom, hogy ha a Poldi gyerekkorában elmondott arról, hogy mit érhet el, akkor nem biztos, hogy ez lett volna a fő célja. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, mindent elért. Mi más lehetne élni? Világbajnok lett, most persze lett, nem nyert bajnokok ligáját, meg nem tudom mi, de igazából de én azt gondolom, tehát extra pályafutás, tehát persze lehet minden összehasogatni, meg bármit, de én azt gondolom, hogy csak kalapot kell emelnünk előtte, és gratulálni neki, hogy ezt elérte, és büszkének kell lenni rá, hogy egyáltalán ismerhettem.
0: Természetesen Podolski beszéde a mérkőzés után nem maradt el.

0: Srácok, nagyon köszönök mindent. Amikor megérkeztem, mondtam nektek, hogy 3-5 éven belül sikert fogunk elérni. Az elmúlt szezon elképesztő volt. Megvan a kupa, miénk, megvan!
1: Agurnyik Zabzséval lengyel kupa győzelmet ünneplő Lukasz Podolszkiról hallottunk egy összeállítását, aki befejezte profi pályafutását. Továbbra is 7-0-ra vezet a svájci férfi jégkorong válogatott a mieink ellen az elit világbajnokságon. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy az első harmad végén Josi góljával a svájciak szereztek vezetést, aztán utána jött a második harmadban 6 darab svájci gól, közte Josi 2 találata. A záró felvonásban egyelőre nincs találat, mint ahogy nincs gól a női labdarúgó BL döntőjében. Barcelona-Lyon 0-0, a francia csapatnak volt egy meg nem adott gólja, 17 körrel pedig a sprint futam rajtja után a Formula 1-es kanadai nagydíjon Russell Norris Antonelli az első három sorrendje.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól, jövő héten folytatódnak a tárgyalások az EU-s pénzekről. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Ezüstérmes Andráspi Tibor a férfi párbajtőrözők berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El-Sayedtől a döntőben. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője, Robi Kín távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. A Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a magyar kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Kín utódjáról később döntenek. 6-2-re nyert a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a női labdarúgó NB1 döntőjének első mérkőzésén, és egy győzelemre került a bajnoki aranyéremtől. A magyar női röplabda válogatott harmadik meccsét is 3-0-ra nyerte meg a Közép-Európai Regionális Szövetség által szervezett nemzetközi tornán. A nemzeti együttes szombaton az osztrákoknál bizonyult jobbnak Mariborban. A dáni Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, és az összetettben átvette a vezetést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita hozzátette, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Harkiv megyében 3-an meghaltak, sokan pedig megsérültek, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve. Egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont is. A demonstrációt azután hirdették meg, hogy a héten kiderült, vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben. Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat hamisítás gyanújával. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter az állami könyvtárellátó non-profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keresztszerződése ügyében. A dokumentumot 45 milliárd forintos összeggel április végén írták alá. Lannert Judit közölte,

0: Megkérte a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárcavezető jelezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket pedig átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. Mától ismét két vágányon járnak a vonatok Gyománál, ahol a múlt héten kisiklott egy vonat, és emiatt megrongálódott a vasúti pálya. Tájékoztatott a MÁV csoport. Mintegy 360 méteren kellett több száz betonaljat beépíteni, síneket cserélni és pótolni a megsérült berendezéseket.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Emiatt annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Szintén az M1-esen a főváros felé Bicskénél a 36-os kilométernél több autó összeütközött. Csak egy sáv járható, de mindkét irányban torlódik a forgalom. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz. A szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 39 perc a pontos idő a mikrofonnál. Németh Kornél, kellemes szombatesti rádiózást mindenkinek, szombat korásti rádiózást mindenkinek. 9-0-ra vezet Svájc, ez semmiképpen nem néz ki jól a mieink ellen a férfi jégkorong világbajnokságon, az elit világbajnokságon. Malgin mellett Knack talált be a záró harmadban a mérkőzésből, nagyságrendileg egy perc lehet a hátralévő idő. Lando Norris nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíj sprint futamát, ez a sprint futam az ezekben a másodpercekben ért véget, mi viszont gyors korcsolyával folytatjuk, ugyanis bejelentette visszavonulását az olimpiai bronzérmes rövidpályás gyors korcsolyázó Kónya Zsófia. Kónya 4 éve Pekingben a vegyes váltóval lett harmadik, tovább a női stafétával 3 ezüst és egy bronzérmet szerzett, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Európa bajnokságokon. Kónya Zsófiával Katona László beszélgetett.
2: Ez nem lehet a véletlen műve, hogy egy másik olimpiai bronzérmessel együtt vonultok vissza egy időszakban? Nyugtass meg, hogy Petrával beszéltetek erről.
3: Biztosan nem véletlen, nem volt megbeszélve egyébként, tehát nem szőttük össze ezeket a terveket, ezek teljesen egymástól független döntések. Az ember életében egyszer meg kell hozni ezt a döntést. Koromnál fogva azért már azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon hosszú utat bejártam. Petránál azért nyilván ott összetettebb sajnos a dolog, ez a mi döntésünk.
2: Könnyű szívvel engeded el a rövidpályás gyorskorcsolyát a sportolói létet?
3: Nem annyira, viszont nyilván ez a döntés ez nem 2 nap alatt született meg, hanem egy hosszú folyamatnak a lezárása és vége, mire azért így felkészültem. Azt hiszem, vagy azt hittem, azért nyilván mikor történik az emberrel, és tényleg ott van a hivatalos bejelentésnél, akkor azért az úgy megérinti az embert.
2: Hogy történik ez? Szegeden elmondott, hogy én akkor most véget vetek a pályafutásomnak, a korcsolyát eldobom magamtól. Mi várt rád, vagy mi vár rád most így?
3: Nyilván először is így az edzőket informáltam erről, meg hát előtte megszületett bennem a döntés. Azt még nem tudom pontosan, hogy mi fog rám várni. Annyi biztos, hogy 2 hét múlva államvizsgázok, és arra nagyon-nagyon készülök, úgyhogy most az időmnek a nagy részét ezt teszi ki. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni a hosszú távú jövő.
2: Egyik napról a másikra kell változtatnod, vagy mondjuk még ezt a nyarat megvárod, és pihenéssel töltöd, aztán majd az ősztől jön a civil élet?
3: Most csak így a diplomára koncentrálok, most ez az első számú cél, amit szeretnék teljesíteni. Vannak már ezért terveim, nagyon szívesen benne maradnék a sportban is valamilyen formában, mert azt érzem, hogy azért ez csak az identitásomnak a része. Másrésztről meg nagyon érzem magamban azt is, hogy akár valami teljesen mást is kipróbálnék, úgyhogy szerintem most ez az időszak az a szárnyaimnak a bontogatásáról fog szólni.
2: Az én tudatlanságom az, de miből írtad a szakdolgozatot?
3: Pszichológia szakon vagyok, ezen belül pedig a pedagógusoknak a kiégéséről írok.
2: Sportolói kiégésről is valamilyen szinten be tudsz számolni, vagy nem azért vonulnak vissza általában a sportolók? Volt-e egyáltalán a pályafutásod során ilyenre példa?
3: Sajnos volt. Én a Szocsi olimpia, illetve ugye a Pjongcsangi olimpia után kihagytam 1 évet. Mondhatni, hogy az egyfajta kiégés is volt szerintem. Egyszerűen nagyon-nagyon besokaltam, és akkor Szocsi után ott nem tudtam, hogy egyáltalán vissza szeretnék-e térni a sporthoz. Tehát ott tényleg az nagyon sok volt.
2: Tegyük hozzá, hogy 20 éves voltál.
3: Igen, 20 éves voltam, tehát ugye viszonylag korán jelentkezett ez a probléma, viszont szerencsére azért visszataláltam. És akkor utána Pjongcsang után pedig az 1 éves kihagyás, ez már kicsit tudatosabb volt, mert tudtam, hogy vissza lehet azért jönni így a pihenőből, és hogy annak is tudatában voltam, hogy mennyire sokat tud számítani az, hogy az ember mondjuk nagyjából 1 évig egy kicsit teljesen más közegben mozog, és más tapasztalatokat gyűjt, úgyhogy ebből építkeztem.
2: Ezekben az időszakokban jöttek azért eredmények, a váltóval leginkább, ezek nem dobtak fel?
3: Szerintem ez teljesen egyéni. Nyilván attól is függ, hogy milyen sportról beszélünk, attól is függ, hogy milyen edzővel dolgozik együtt az ember. Ugye vannak az egyéni tényezők, amiket már mondtam. Én azokban a pillanatokban teljesen azt éreztem, hogy nekem ez a legmegfelelőbb megoldás, hogy egy picit visszalépek. Nem tudom, lehet, hogyha benne maradtam volna, akkor máshogy gondoltam volna, de ezen már nem tudok változtatni, és nem bánom egyébként, hogy meghoztam ezeket a döntéseket.
2: Na, mert az olimpiai bronzérem után viszont nem hagytál ki, hanem erőtetted, amit csak lehetett, de nem lett ebből egy negyedik olimpia. Ezt már sikerült feldolgozni, vagy továbbra is nagy fájdalom?
3: Nyilván azért még van bennem egy kis fájdalom, meg szerintem így az örök életemben ez benne lesz. Viszont annak nagyon örülök, hogy egyáltalán megpróbáltam. Peking után is azért nagyon ment a gondolkozás, hogy egyáltalán kihagyjak-e, de ott sajnos azt éreztem, hogy ha most én kihagyok egy évet, akkor biztos, hogy nem fogok tudni már visszajönni harmadjára is. És azért született meg akkor ez a döntés, hogy nem hagyok ki, hanem csinálom tovább. Hát igen, sajnos nem lett meg ez a negyedik olimpia, de mondom, hogy ha nem próbáltam volna meg, az biztos, hogy egész életemben egy tüske lett volna bennem. Így legalább tudom, hogy én mindent megtettem, amit csak tudtam, sajnos nem volt elég. Így egy picit talán azért könnyebb lezárni.
2: Jóra fordítva a szót, mi az a kettő, de legyen három olyan pillanat, ami meghatározó volt így a sportolói pálya futásod során?
3: Ami most így hirtelen beugrott, az az első egyéni EB érmem, ez 2014-ben volt Dresdában, és az hozta magával utána a női váltóval. Szintén bronzérmesek lettünk, ez nagyon-nagyon megmaradt. Nyilván a 19 éves voltam, az óriási nagy dolog volt. Akkor természetesen meg kell említenem az olimpiai bronzot, nyilvánvalóan karrieremnek a legkiválóbb, legmagasabb eredménye. Hát, ha még egyet kellene választanom, az a 2023-as EB-ről női váltóval ezüstöt hoztunk haza. Ezt azért szeretném kiemelni, mert ez a női váltó nem jutott ki akkor Pekingbe. Ez nagyon nagy szívfájdalom volt, és a következő években pedig ez a váltó folyamatosan hozta világkupákról is, és EB-kről is az érmeket. Ott azt éreztem, hogy végre meg tudtuk mutatni, hogy egyébként mire lettünk volna képesek.
2: Nem hiszem, hogy a véletlenek vezérlik az életedet, de hogy mondjuk egy rövidpályás gyorskorcsolyázó számára egy nap hány óra munkával telik, és akkor ezt szorozzuk be 23 évvel?
3: Szorozzuk be 23-mal. Változó azért nyilván attól is függ, hogy alapozó időszak van-e, vagy versenyidőszak, de én átlagosan azt mondanám, hogy egy nap 5-6 óra edzés van. Ez kettő vagy három részletben van elbontva, tehát ezt úgy kell elképzelni. Néha picit átcsúszunk a 6 óra fölé is, ami azért úgy soknak számít, és akkor be lehet szorozni még 23 évvel.
2: Az, hogy visszavonulsz, az számomra azért érdekes, mert ebből is látszik, hogy telik az idő, múlik az idő, mert például Heidun Bernadettet már elbúcsúztattuk, de most már Somodi Maja és társai jönnek. Te a kettő közötti időszak vagy. Nehéz az, hogy múlik az idő?
3: Nagyon nehéz, és nagyon félelmetes. Folyamatosan így kattonnak bennem az emlékek, és megvan az az emlék, amikor én voltam a fiatal a csapatban, mint mondjuk Maja vagy Lora, és hogy akkor hogyan működött így maga a csapat, vagy én hogyan éreztem magam a csapatban. És ugye 3-4 évente azért volt egy-egy váltás, megváltozott a csapat összetétel, és tényleg ezt így átélni, hogy a legfiatalabbból én lettem a legidősebb egy jó darabig, és most pedig engem is még egy pár csapattársamat búcsúztatunk, ez hihetetlen. Nagyon gyorsan telik az idő egyébként.
2: Szegeden mit szóltak mindehhez?
3: Szerintem ők is azért már így gondolták, hogy mi lesz ennek a vége, hiszen a szegediek is végigkövették a pályafutásomat. Ugye Lajtos Szandi, ő is a csapattársam volt, Szocsiban az első olimpiámon vele vettem részt. Folyamatos kapcsolatban voltunk egyébként is, úgyhogy nem lepődött meg a döntésemnek a kapcsán.
2: A következő olimpia 2030-ban lesz. Nem lehet ebből visszatérés, mert már teljesen leálltál az edzésekkel? Csak azért mondom ezt, mert 22 után, ha jól mondom, akkor elgondolkodtál azon, hogy kell-e még folytatni.
3: Én úgy gondolom, hogy most már nem lesz több visszatérésem. Az is ritka, hogy valaki a 30-as évei környékén ott van a mezőnyben. Én jövőre leszek 32, sajnos most már nem is érzem magamban, hogy vissza tudnék jönni. Egyre több sérülésem is van sajnos, ami nyilván hátráltató tényező, úgyhogy én ezt most már véglegesnek gondolom, de vannak csodák, de szerintem most ez nem lesz az.
2: Nem akarom elvenni a kedvét a gyorskorcsolya szerelmeseinek, de például neked van olyan egészségügyi problémád, amit az élsport az sajnos idézőjelbe tönkretett? Tehát bármilyen hihetetlen, de a profi sport az nem feltétlenül a szépről és a jóról szól mindig.
3: Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy az élsport az semmi, csak nem egészséges. Sajnos én egy gerinc problémával küzdök igazából 13 éves korom óta, ami végigkísérte sajnos a pályafutásomat, és nagyon sok problémát okozott. Erről egyébként nem sokat beszéltem így a médiában, de nekem el van mozdulva egy csigolyám. Na most nyilván ez a sport gyorskori, illetve ez a pozíció, amiben mi éveket töltünk el, ez nem segített az én gerinc problémámon. Összetett preventív edzéseket végeztem, hogy legalább szinten tudjam tartani, és ne romoljon. Nagyon befolyásolta az edzéseknek a minőségét. Tehát a konditeremben nyilván nem tudtam olyan súlyokkal dolgozni, olyan súlyokkal guggolni, mint ami kellett volna akár a robbanékonyságnak a fejlesztéséhez, úgyhogy ezzel is meg kellett küzdenünk, és még ennek ellenére is azért úgy gondolom, hogy nagyon jó kis eredményeket sikerült összekorizni.
2: Most azon gondolkodom, igen, hogyha ez nem lett volna, akkor még mi lett volna belőle, mármint az eredményességet tekintve. Ha jól mondom, akkor 3 éve házas vagy, úgyhogy most már akkor egymáséjé tudtok lenni minden szempontból. Nem kell lemondani a férjednek rólad ősztől tavaszig.
3: Nem, most már nem. Azért ez az utóbbi 3 év az nagyon kemény volt mind a kettőnknek, hiszen a férjem ő Szegeden élt, és ott dolgozott, illetve mai napig ott dolgozik, úgyhogy ez megnehezítette így azt, hogy egyáltalán találkozzunk. Legtöbbször egyébként az volt, hogy én járkáltam haza Szegedre. Nekem is mindig is ezt mondtam az otthonomnak, mert szerencsére nem küzdünk ezzel a problémával.
2: Zárszóként teljesnek, egésznek érzed a rövidpályás gyorskorcsolyázó karriered?
3: Majdnem. Nyilván, amíg az ember nem ért el mindent, és nem nyert meg mindenféle érmet, mindenféle versenyről, addig szerintem nem lehet teljesen elégedett, de azért ne essen félreértés, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit sikerült elérnem, és szerintem így is egy kivételes karriert sikerült befutnom. Próbálok mindig a pozitív dolgokra emlékezni.
2: 5 év múlva te hallgatod majd az embereket egy fotelben, hogy éppen mi az ő gondjuk, bajuk, problémájuk? Pszichológusként?
3: Lehetséges, viszont ez még annyira távoli dolognak tűnik, hogy erre nem tudok választani, el tudom képzelni egyébként.
1: A rendkívül mosolygós, ám de pályafutását befejező és visszavonuló rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Kónya Zsófiával Katona László beszélgetett. 9-0-ra nyert végül is a svájci jégkorong válogatott Magyarország ellen az elit világbajnokságon. Jégkorongról van szó, hogyha nagyon-nagyon ironikus és pikért akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a csapat javult, hiszen az előző világbajnokságon egy évvel ezelőtt 10 gólt kapott, most 9-nél megállt a házigazda svájci együttes. Nincs, nem hogy 9, hanem egyetlen gól sem a női labdarúgó bajnokok ligája döntőjében. Barcelona Lyon egyfélidőt követően 0-0 volt, egyetlen egy meg nem adott találat a mérkőzésen, ezt a francia csapat szerezte, ám de a játékvezető érvénytelenítette. 6-2-re nyert a Ferencváros együttese a női labdarúgó bajnoki döntő első felvonásán, ugyanebben a sorozatban, mármint a női bajnokságban a bronzéremért vívott csata első mérkőzésén a 93. percben az MTK vendégeként a Győr 2-1-re vezet.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Perce járunk este hét előtt, kellemes szombat estét mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Mai egyetlen élő közvetítésünk majd este 3:49-től, tehát egy szűk 2 óra múlva jön a férfi vízilabda bajnokság döntőjének első felvonásán. A Ferencváros a Honvéddal mérkőzik, ezt a találkozót közvetítjük majd élőben. Véget ért a női labdarúgó bajnokság bronzmérkőzésének első felvonása, Győr nyert az MTK vendégeként 2-1-re. Vannak végeredményeim a jégkorong világbajnokságról: Dánia-Szlovénia 4-0, Lettország Egyesült Államok 4-2, kikapott át a címvédő. Ahogy említettem, a zenét megelőzően a magyar csapat 9 gólt kapott és 9-0-ra kapott ki a házigazda Svájctól az nemrég véget ért mérkőzésen, és a csehek pedig jelenleg is küzdenek még a szlovákokkal a mérkőzés utolsó percében, tehát a 60. percben jár a találkozó Szlovákia-Csehország 2-3. Május 21-én, és akkor egy újabb témával megyünk tovább, megint ugyanis Budapesten, egészen pontosan Zuglóban a Póta Pingpong asztali tenisz csarnok. A létesítmény azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy a kezdőktől a versenysportolókig minden korosztály számára elérhetővé tegye az asztali teniszezést. A csarnok szakmai vezetője Póta Georgina, 5-szörös olimpikon és Európa bajnok asztali teniszező, aki élsportolói tapasztalatait a hazai pingpongos közösség építésében kívánja hasznosítani. Szilágyi Dóra beszélgetett Póta Georginával.
3: Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
4: A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
3: Olyan, mint amilyennek képzelted?
4: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb, mint sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
3: És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
4: Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az, a világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, mert a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott az a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
3: Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
4: Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
3: Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
4: Igen, hát a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában azért délutáni esti programok.
3: És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is?
4: Fent a galérián kialakítottunk egy kids zone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és ha esetleg van a kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fent a galérián tudják figyelni az eseményeket.
3: Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
4: Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, hogy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok maguknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert, vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
3: Milyen volt itt először pingpongozni?
4: Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először. És forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy fél órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé és az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor, de hogy forgatunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfőn megforgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalékhálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
3: És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figurákat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
4: Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld, szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehetnék feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájnt kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1 méter 40 centi széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem, hogy fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
3: Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügyi számvitel diplomád.
4: Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az egy évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog, nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egyre szebb és szebb lesz, ez ismény álom válik valóra. Ez tényleg egy csodálatos dolog volt.
3: Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extraliga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
4: Elkísírtam magam.
3: De igen, kísírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
4: Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra. Azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük. De szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer leültünk beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkért a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
3: És az fontos, hogy az élsportot azt nem hagyod még abban.
4: Igen, ja, igen, tehát, ne felejtsük.
3: Ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez nem a visszavonulásod.
4: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdélyt színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Ezt tényleg fontos elmondanom. Itt ez egy fantasztikus csajnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. És ez a lényeg, ez érted, tehát én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra. Tehát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
2: Az Európa-bajnok Póta Georginát hallottuk asztalíten is csarnok a megnyitása kapcsán, a helyszínről Szirágyi Dóra tudósított. És akkor megyünk újra vissza a labdarúgás világába, hiszen elkezdődött a második játékrész a Barcelona-Lyon női BL döntőn 48 perc játék után. Hát nem tudjuk azt mondani, hogy hagyd legyek ma a hasznodra, mert egyelőre nincs gól egyik oldalon sem, 0-0 a mérkőzés állása. Viszont jöjjenek most a férfi labdarúgó VB meglepetései Ballai Attila és Virányi Zsolt tolmácsolásában.
5: 2010 után ismét a Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
6: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék Balassa volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb 8 közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb 4-be, ugyanis a 8 közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf. Úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb 4-ben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket. De mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
5: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert ugye a második világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
6: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy 1-es, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
5: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
6: Nem ment tovább a csoportból, mert ott minden 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntet, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
5: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
6: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
5: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
6: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
5: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
6: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
5: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
6: Igen, de ellentétes előjele, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gólkülönbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták fel 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
5: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
6: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
5: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Teszét, hanem Kubiász nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
6: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiász 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg, mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiász tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtti imádkoztak azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
5: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
6: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtő fogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt. ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben. Tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Maggi szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
5: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
6: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériaiak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériaiakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériaiak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
5: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
6: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
5: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
6: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
5: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formáikat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990-ben utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
6: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
5: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog előni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
6: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
5: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
6: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtek a brazilok ölelkezni.
5: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
6: Igen.
5: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
6: Igen, egyetértek. Minden idők
5: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
6: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
5: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
6: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezen nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
5: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál. Itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
6: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
5: Hát, de minek minősíted?
6: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt csak műesés. Nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
5: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
6: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy

0: Talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontotta el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indok amellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
1: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek. Hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
0: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrália elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
1: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
0: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlenállás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
0: Védett, és
1: a második lövés,
0: igen.
1: Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban még nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
0: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt, Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt hullottak az európai nagy foci nemzetek.
0: Igen. Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen, elment első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat négybe volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a szenegálit, Buba Diop Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzte.

0: Győzték a szenegáliak. Balai Attilával Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
1: Mi pedig köszönjük szépen az érdekességeket, és ami a folytatást illeti, két részeremény a labdarúgás világából. A 72. percben egy teljesen tét nélküli mérkőzésen az olasz bajnokságban Bologna Inter 3-2, és negyed órával a női BL döntő vége előtt Barcelona Lyon 2-0, ugye a francia csapatnak volt egy meg nem adott gólja az első félidőben, ellenben a katalán együttes a lengyel Eva Pajor góljával az 55. percben megszerezte a vezetést, majd Pajor duplázott a 70. percben, tehát negyed órával a vége előtt a női BL döntőben Barcelona Lyon 2-0.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól. Iskolakezdési támogatást kapnak a családok. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Szionetta vagyok.
2: Sporthírek.
8: Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. A Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Keane utódjáról később döntenek. A Hull City 95. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Middlesbrough-t az angol másodosztályú labdarúgó bajnokság rájátszásának döntőjében. Így a tigrisek 9 év után visszajutottak az élvonalba. 6-2-re nyert a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a női labdarúgó NB1 döntőjének első mérkőzésén, és egy győzelemre került a bajnoki aranyéremtől. A bronzéremért vívott párharc első felvonásán a Győr 2-1-re győzött az MTK vendégeként. Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokságon. A miénk 9-0-ra kapta ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok csoportjában Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint futamát, és 2 ponttal csökkentette a hátrányát a világbajnoki összetetben vezető csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel szemben. Russell mögött a VB címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen Antonelli zárt.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A most sugárzott beszélgetéshez kiadott előzetesből kiderült az is, hogy Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Nincs előrelépés az iráni konfliktus rendezésében. Az iráni külügyminiszter szerint Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Donald Trump amerikai elnök tegnap úgy fogalmazott, a teheráni vezetők kétségbe esetten akarják a megegyezést. Az amerikai sajtó arról írt, hogy a hadsereg újabb támadásokat készít elő a hétvégén Irán ellen. Közben a héten több mint 100 hajó haladt át a Hormuzi szoroson. Teherán a napokban jelentette be, hogy kiterjesztette az ellenőrzést a térségben. Közölték azt is, hogy ezentúl minden a szoroson áthaladni kívánó hajó köteles útvonal engedélyt kérni. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeznek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból. 1700 ember pedig életét vesztette. Az emlékezést beárnyékolta, hogy már a virradóra horog kereszteket festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek az zarándokok Mekkába, a világ egyik legnagyobb vallási eseményére, akár 3 millió muszlim hívő is ellátogathat. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét, a 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett bejelentés.
2: Közlekedés.
8: Az M1-esen a főváros felé Bicskénél a 36-os kilométernél több autó összeütközött, csak egy sáv járható, de mindkét irányban torlódik a forgalom. Aztán a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Folytatódik a napos száraz idő kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 41 perc a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél. Egészen elképesztő dolog történt a cselabdarúgó bajnokságban, ahol egyrészt szürreális gólt szerzett az Olomouc együttesében Barát Péter. A találatot megtekinthetik, kedves hallgatóink, a Nemzeti Sport online felületén, de ugyanebben a bajnokságban is most tessenek kapaszkodni, 3 öngóllal esett ki a Dukla Praha együttese. Egészen hihetetlen dolgok történnek az európai labdarúgó bajnokságokban, ahol zajlik például az olasz ligában, a szériában a Bologna Inter mérkőzés, amely 10 perccel a vége előtt, a rendes játékidő vége előtt úgy áll, hogy 3-2-re vezet a Bologna. A mérkőzésnek komoly tétje vagy érdemi tétje nincs. A 83. percben jár a női labdarúgó bajnokok ligája döntője. Eva Pajor, a lengyel Eva Pajor duplájával a Barcelona 2-0-ra vezet a Lyon együttese ellen. Mi viszont most sportágat váltunk, és a folytatásban tenisz, holnap kezdődik ugyanis az év második Grand Slam tornája, méghozzá Párizsban jön a Roland Garros, több magyar teniszezővel is a főtáblán. A Garros kétszeres címvédője a spanyol Carlos Alcaraz távollétében a világ első olasz Jannik Sinner az első számú esélyes a férfi tornán, még a nőknél nem ennyire egyértelmű, hogy kinek is van a legnagyobb esélye végső győzelemre. Somogyi Zsófia beszélgetett a kiváló tenisz szakkommentátorral, Szántó Petrával az esélyekről.
9: Most hát ugye 5 magyarral a főtáblán kezdődik holnap a Roland Garros, ugye a nőknél Bondár Anna, a már-már megszokott, ha lehet ezt mondani, megszokott Grand Slam ellenfelével az ukrán Elina Svitolinával találkozik, Udvari Panna a svájci Viktória Golubiccsal, Gáfi Dalma pedig az egyiptomi Magyar Sheriffel, a férfiaknál pedig Fucsovics Márton az olasz Matteo Berrettinivel, Marozsán Fábián pedig a szerb Miomir Kecsmanovicsal. Hogy látod az esélyeit a magyar játékosoknak? Ki az, aki esetleg akár a legmesszebb jutott, ki az, akinek nagyon nehéz ellenfele van? Nyilván gondolom, hogy a Bondár Anna, Elina Svitolina párharc vagy összecsapás az mindenképpen kiemelendő. Már csak azért is egyébként, hiszen Svitolina ugye Rómában torna győzelmet ünnepelhetett, ilyen szempontból azért jó formában érkezik, de Bondár Annának pedig már mondhatni azért elég komoly tapasztalatai vannak vele szemben, de akkor beszéljünk mind az ötükről, hogy látod az ő lehetőségeiket a salakos Grand Slamen.
10: Hát a magyarok közül mindenképpen Bondár Anna sorsolását kell kiemelni, hogy te is említetted, ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog. Tehát az, hogy az utolsó ilyen 6 tornában 4-szer az első fordulóban ők egymás ellen játszanak, ez nagyon-nagyon ritka. Egyébként a mesterséges intelligencia segítségével ki is lehetett számolni, hogy erre mennyi az esély, és 0,2% az esély arra, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy ez tényleg egy egészen szenzációs dolog, és gondolom, hogy mind a ketten nagyon hangosan nevettek, amikor meglátták ezt a sorsolást. Nagyon érdekes mérkőzés lehet ez, mert hogy ugye Svitolinát megverte Bondár Anna a madridi tornán, ami egy picit más salak, mint amilyen Párizsban lesz a Roland Garroson. Az egy magaslati verseny, ahol egy kicsit gyorsabb tenisz lehet játszani, de ott nagyon-nagyon jól játszott Anna, és ahogy te is mondtad, már a rutinja is megvan Svitolina ellen, hiszen rengeteg mérkőzést játszottak egymás ellen, plusz Svitolina most Rómában rengeteg mérkőzést játszott a nagy közönség előtt is a legjobbak ellen, úgyhogy elég jó az a merítési alap, amiből fel lehet készülni. Nyilván nem lesz egyszerű helyzete Annának, annak ellenére, hogy most itt a felvezető héten Rabatban negyeddöntőt játszott, de azért Svitolina tényleg bombaformában van, és ami talán még fontosabb, a magabiztossága szempontjából is hihetetlen magasságokban lehet, főleg mióta ugye visszatért szülés után az ukrán teniszező, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga, viszont Svitolina amiatt, hogy megnyerte a római tornát, talán az egyik legnagyobb esélyes a Roland Garroson a nők versenyében. Nem azt mondom, hogy a top favorit, de mondjuk, ha a legjobb 5 esélyes nézzük, akkor Svitolina benne van. És ez azért jár némi nyomással, jár némi figyelemmel az, hogy az ő férje Gael Monfils búcsúzik a francia nyílt teniszbajnokságtól, úgyhogy emiatt azért picit Svitolinára szerintem most jobban figyelnek, a franciák is jobban figyelnek, hiszen kicsit franciának is tartják, amiatt, hogy a férje egy francia szupersztár, tehát a nyomás is nagyobb, és talán ezt használhatja ki majd Anna, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon extra dolog, hogy megint egymás ellen játszanak. A másik extra mérkőzés az mindenképpen Pucsovics Márton és Matteo Berrettini összecsapása, de itt egy top 10-es játékosról van szó, korábbi top 10-es játékosról van szó Berrettini személyében, aki ráadásul Grand Slam döntőt is játszott már, viszont az elmúlt években azért nagyon sok sérülés nehezítette az ő helyzetét, mint ahogy egyébként Marci sem egészséges az elmúlt években, most is fájlalja azért a hátát, nem 100%-os. Ebből a szempontból két ilyen kicsit, nem akarom azt mondani, hogy bicebóca játékos csap össze, de az ilyenekből nagyon jó mérkőzések szoktak lenni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha nem magyar vagy olasz szemmel nézzük, akkor is sokan aláhúzták ezt a Fucsovics-Berrettini első körös mérkőzést, mint egy ilyen csemege párharcot az első körben. Simán benne van a pakliban, hogy salakon lehet esélye Marcinak, és hát nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ki hogyan bírja majd fizikailag az esetlegesen hosszú mérkőzést. A többieknek olyan sorsolása van, mind Marozsán Fábiánnak, mind pedig a két hölgynek, Udvardi Pannának és Gászi Dalmának, ami megoldható. Kecmanovics azért egy nagyon rutinos játékos, jól is játszik salakon, de azért talán már túl van a csúcsformáján. Ebből a szempontból azért Fábinak ez egy nyerhető mérkőzés, a másik két lány pedig, hát papíron olyan ellenfelet kapott, akiket le kellene győzniük. Ugyanakkor viszont ugye, mivel a Grand Slam főtáblák sajátossága azért mindenképpen az, hogy még ha le is győzöd az első ellenfeledet, jó eséllyel a második vagy a harmadik fordulóban már kiemeltel találkozhatsz, ezért könnyűnek egyik magyar játékos sorsolását sem nevezném, hiszen esetleges győzelmek esetén is utána már viszonylag nagy nevekkel lehetne játszani vagy összecsapni.
11: Ötten párosban is ott lesznek majd, 5 magyar versenyző. Stolár Fanni ugye csak párosban indul el. Most általánosságban kérdeznélek arról, hogy a magyarok szempontjából milyen jelentősége van a páros szereplésnek. Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is indul párosban. Ők azért az egyesre fókuszálnak, de milyen előnyei lehetnek annak tényleg akár, hogy az egyes mellett egy ilyen párost is bevállalnak. Meglepetése egyébként az, hogy elindulnak párosban.
10: Igazából szerintem nem meglepetés, egy picit talán ez annak is szól, hogy egyikük sem számít arra, hogy túl sok mérkőzést nyerne egyéniben. És hogyha nem nyernek sokat egyéniben, akkor ott a páros lehetőség, hogy meccsrutint szerezzenek, mégiscsak egy Grand Slam tornán vagyunk. Tehát ebből a szempontból ez egy érdekes szituáció azoknak a játékosoknak, akik elsősorban az egyénire koncentrálnak. Itt most nyilván nem Stollár Fanniról beszélek, akik páros specialista, és hogyha szerencséjük van a sorsolással, neki akár egy nagyon jó eredménye is összejöhet, gondolok itt egy negyeddöntőre, vagy egy elődöntőre, netán egy döntőre. Nyilván ez a sorsolástól is függ, hiszen azért női párosban tényleg nagyon könnyű belefutni egy nagyon jó páros specialistába már a torna elején, de az is lehet, hogy valaki el tud evickélni pont azért az elődöntőig, vagy a negyeddöntőig, vagy a döntőig, mert hogy olyan játékosokkal játszik, akik nem feltétlenül páros specialisták, csak akarnak néhány mérkőzést az egyéniük mellé is. Szerintem mind Fucsovics Mártonnál, mind Marozsán Fábiánnál az a helyzet, hogy ők nem játszottak és nem is nyertek sok mérkőzést a salakszezonban, így megpróbálnak Párizsban minél több mérkőzést játszani. Bízunk benne, hogy ez majd később problémát is okoz, mert mondjuk ha sokáig jutnak egyéniben, akkor elképzelhető, hogy priorizálni kell majd az egyéni teljesítményt a párossal szemben. Bondár Anna és Udvardi Panna esetében viszont ez egy szerintem teljesen normális dolog, mint ahogy a hölgyeknél is nagyon-nagyon sokan próbálkoznak párosban is, hiszen azt hiszem, hogy azért ez az egyéni játékot is segítheti, főleg azzal, hogy egy picit kevesebb felelősséggel, picit kevesebb lábmunkával, picit kevesebb fizikai terheléssel nagyon szépen lehet javítani a taktikai érzéket és a hálónál való játékot is. Ezek hosszú távon mindenképpen segíthetnek majd az egyéni eredmények elérésében is.
11: Említette Lina Svitolina kapcsán, azt mondtad, hogy ő akkor az egyik titkos favoritja is lehet akár a Roland Garrosnak. Őt tartod akkor most az egyik legnagyobb esélyesnek, vagy hogy látod ott az erőviszonyokat? Azért nyilván ott van akár a címvédő amerikai Coco Gauff, vagy persze a világ ranglista vezető Ferraros Arina Sabalenka is nyilván esélyes, vagy a lengyel Iga Świąteket, négyszeres Roland Garros győztes semmiképp sem szabad elfelejteni. Hogy látod az esélyeket?
10: Igazából nagyon nehéz egy női Grand Slam torna előtt általában kiemelni egy vagy két favoritot. Voltak évek, amikor a Roland Garroson ezt meg tudtuk tenni Iga Świątek személyében, de az elmúlt egy-két évben már nem ez volt a helyzet. És hogyha megnézzük a salak szezont, és hogy ki hogyan készült fel, akkor szintén nem találunk egy olyan versenyzőt, aki egyértelműen a legnagyobb favoritja ennek a tornának. Úgyhogy hát tulajdonképpen ilyen megszokott dolgokhoz kell nyúlni. Az egyik az, hogy megnézzük, hogy tavaly ki szerepelt jól a Roland Garroson, és nyilván itt Coco Gauffra és Arina Sabalenkára kell gondolnunk. Sabalenkának idén nem volt kiemelkedően jó salakos felkészülése, nem is volt 100%-osan egészséges, viszont az ő habitusa, az ő versenyzői képességei és az eddig a Grand Slam tornákon mutatott teljesítménye alapján még azt mondom, hogy nem 100%-osan is képes lehet arra, hogy újra döntőt játszon, sőt, megkockáztatom annak ellenére, hogy ő nem egy salak specialista, benne látom leginkább azt, hogy a leggyengébb borításán is Grand Slamet fog nyerni, és ugye tavaly nem is volt messze ettől, hiszen ugye vezetett is szett előnnyel Coco Gauff ellen a döntőben. Nyilván Coco Gauffot is az esélyesek közé kell sorolnunk, hiszen ő egy nagyon jó salakos teniszező, játszott Rómában döntőt, ahol egy nagyon jó mérkőzésen kapott ki Svitolinától, rengeteg tanulsággal járt ez a mérkőzés, és hát tavaly megnyerte ezt a versenyt, ami nyilván adhat neki önbizalmat. Nyilván címvédőként indulni egy Grand Slam tornán viszont egy extra nyomással jár, és ebből a szempontból azért Gauffnak picit talán nehezebb a dolga. Jelena Svitolina nyerte a római versenyt, nagyon rutinos játékos, elképesztően sokat játszik, elképesztően fegyelmezett, alázatos játékos, borzasztó nagy tapasztalata is van talán még korban is a többiekhez képest. Nyilván az, hogy ő édesanyaként szerepel, az egyfajta egy ilyen könnyebbséget vagy felszabadultságot is jelenthet. A nyomás kezelésében ez nagyon fontos lehet majd, úgyhogy őt is ide sorolnám, és hát vannak olyan versenyzők, akikre oda kell figyelnünk, Iga Świątekre mindenképpen, hiszen azért láttuk őt Rómában jól játszani, még akkor is, hogyha Svitolinától kikapott, de voltak nagyon jó mérkőzései, borzasztó jó mérlege van Párizsban. Ott van például egy Karolina Muhova, aki idén már VTA ezres tornagyőztes. Ha sikerül egészségesnek maradnia, nála ez a kulcs, akkor szintén játszhat akár döntőt, hiszen ő anno azért nem volt olyan nagyon messze, hogy még egy Świąteket is megverjen Garros fináléban. Szóval vannak ilyen kisebb-nagyobb nevek, akiket mindenképpen ki kell emelnünk majd. Svitolinát mindenképpen a top 5-be szeretném sorolni ebből a szempontból. És vannak ugye fiatal feltörekvő játékosok, azért azt se felejtsük el, akik szépen teljesítettek. És ott van például egy Jelena Rybakina, aki ugye a világranglista másodikként joggal elvárhatná azt, hogy őt is a favoritok közé soroljuk, de ő azért egyértelműen nem salakspecialista, mégis azt mondhatom, hogy a stuttgarti tornagyőzelmével azért Rybakina is megmutatta, hogy tud ezen a borításon játszani, és hogyha a körülmények, az időjárási körülmények kicsit gyorsítják a pályát majd a következő két hétben, akkor ő is bőven az esélyesek közé tartozhat.
11: És Świątek kapcsán vagyok kíváncsi a véleményedre, ugye ő már nem olyan régóta, hogy példaképpen Rafael Nadal korábbi stábjában dolgozó, ugye spanyol Francisco Roiggal dolgozik együtt. Hogy látod ezt a közös munkát, és Świąteknek ez milyen hatással lehet?
10: Hát igazából Świąteknek szerintem sok mindent tanítani már nem lehet, főleg nem salakon. Tehát ha most pusztán a tiszta tudást nézzük, hogy ki hogy játszik salakon, az egyértelműen igaz Świąteknek a legnagyobb, és a rutinja is, meg az eredménye is ezt mutatják. Tehát tanítani neki sok mindent nem lehet. Inkább szerintem ez egy ilyen mentális vagy hozzáállásbeli kérdés, aspektus, amit Francisco Roigg adhat neki. Nyilván az, hogy ő Rafael Nadal stábjában volt, az ad egy olyan fajta, nem is tudom, egy ilyen fölényt, vagy egy ilyen uralmat ebből a szempontból, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta mentális hozzáállást, amit ugye a Nadal stábban láttunk évtizedeken keresztül, azt nyilván át lehetne ültetni Świątek stábjába, és Świątek fejébe is. Legfőképpen szerintem a fejében kellene elültetni ezeket a gondolatokat, a játéka megvan, és kicsit az embernek az az érzése itt az elmúlt években, hogy olyan ez a salakos játék, mintha egy picit börtönbe szorult volna, és valahogy ki kéne engedni, találni kéne egy részt, vagy egy ajtót, kapukat, amit kinyitnak, és hogyha azt kiengedik, akkor utána Sinontek megint halomra nyerheti a salakos tornákat, és újra Roland Garros bajnok lehet, mert a játéka megvan, és lehet, hogy Roig ebben segít, hogy az önbizalmát, a mentális állapotát, a fejében lévő kérdőjeleket próbálja meg kisimítani Sionteknek, és elhitesse vele, hogy igenis ő a világ legjobb salakpályás teniszezője. És az elmúlt években mutatott kicsit talán hullámzóbb teljesítménye, az inkább mentális alapú, mint hogy szakmai alapú, úgyhogy szerintem Roignak az a feladata, hogy azt a fajta mentalitást, amit Rafael Nadaléknál láttunk, és ami egy ilyen, tényleg egy ilyen legyőzhetetlen mentalitás volt nagyon-nagyon sok éven keresztül, azt valahogy átadja neki. Azért láttuk Sionteket tavaly egy borzasztó, rosszul sikerült csalak szezon után, egy olyan Garros után, ahol kapott egy 6-0-át Szabalenkától az elődöntőben, a döntő játszmában, megnyerni Wimbledont, úgyhogy nem tudott füvön játszani a saját elmondása szerint. Tehát Siontekben azért látszik, hogy néha átkattan az a kapcsoló, ami ahhoz kell, hogy Grand Slam bajnok legyen. Én bízom benne, hogy Roig lesz ez a kapcsolója most.
11: Kanyarodjunk rá a férfi tornára. Ugye tavaly a Philipp Chatrin lejátszották minden idők egyik, ha nem a legnagyobb Grand Slam döntőjét, ugye Jannik Sinner és Carlos Alcaraz között, ugye ez ilyen 5,5 órás űrtenisz volt, azt alig, ha felejti el bárki, ez ilyen formában idén biztos, hogy nem lesz, ugye a kétszeres címvérő Carlos Alcaraz nem lesz ott, csuklósérülés miatt, viszont Jannik Sinner pedig olyan formában érkezik, vagy már ugye ott is van Párizsban, ami hát egyértelmű esélyessé teszi, ugye ő teljesítette múlt héten a Career Golden Masters-t, ugye mind a 9 nagy ezres tornát megnyerte, zsinórban 6-ot, és még rengeteg meg annyi statisztikával lehet őt méltatni. A lényeg, ami lényeg, hogy mondhatjuk azt szerinted, hogy tényleg Rafael Nadal óta, az ő fénykora óta nem volt ennyire egyértelmű esélyese a Roland Garrosnak, vagy pont akár ez a hatalmas súly, nyomás lehet az, ami esetleg egy picit elbizonytalanít minket ebbe.
10: Hát nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem egy Rafael Nadal szintű favorizáció, amit most látnunk a Jannik Sinnerben. Egyszerűen tényleg elképzelni sem tudjuk jelen pillanatban, hogy ki és hogyan szorongathatná meg Jannik Sinnert. Én továbbra is azt mondom, hogy Jannik Sinnernek egyetlen ellensége van, és ez nem is feltétlenül maga az a nyomás, amit most érezhet egy ilyen sorozat után, ilyen történelmi rekordok után, ilyen salakszezon után, ami eddig tökéletes volt, minden mérkőzését megnyerte. Egy ilyen helyzetben, amikor nincs ott a legnagyobb ellenfél, Carlos Alcaraz, és a második, harmadik, negyedik ellenfelek meg nem tudták még csak megszorongatni sem az elmúlt időszakban. Ez egy elképesztő magabiztosságot adhat Sinnernek, és ebből a szempontból én őt bizonytalannak nem érzem. Fejben egyáltalán nem. Ebben nagy a kontraszt például Siontekkel kapcsolatban, vagy Siontekhez viszonyítva. Egyetlen egy dolog az, ami szerintem Sinnert megverheti, az a saját teste. Ez általában ugye Grand Slam tornákon okoz problémát. Ha most visszagondolunk arra, hogy az elmúlt egy-két évben Sinnernek hol voltak problémái, általában Grand Slameken, ahol 3 szettet kell nyerni, általában olyan napokon, amikor egy picit túl meleg volt, vagy túl száraz volt az idő, vagy túlságosan meg tudták őt szorongatni, és fizikai harcra tudták kényszeríteni. Ez esetben láttunk problémákat, görcsöket, elfáradást, és az ebből fakadó játék visszahanyatlás. Semmilyen más ellenfél jelen pillanatban nincsen szerintem Jannik Sinnernél. Az a kérdés, hogy ha adunnak olyan körülmények, hogy Sinner esetleg fáradtan érkezik majd egy negyeddöntőbe, egy elődöntőbe, vagy egy döntőbe, azért, mert korábban meg tudták őt szorongatni, és hosszú meccseket játszott, vagy olyan időjárás vár ránk Párizsban, ami esetleg Sinnernek problémát okozhat, ilyen görcs, izomgörcs, vagy fáradékonyság szempontjából, akkor lesz-e valaki, aki ezt ki tudja használni, vagy legalább közel tud hozzá emiatt kerülni. Jelen pillanatban szerintem ez az egyetlen kérdés, és ez az egyetlen dolog, ami megakadályozhatja Jannik Sinnert abban, hogy megcsinálja a karrier Grand Slamet 2 hét múlva, ami szintén egy óriási dolog lenne, nagyon-nagyon korán, de játékban, pusztán ha a játékot nézzük normális körülmények között, akkor én nem látom jelen pillanatban sem Alexander Zverevben, sem Casper Ruudben, sem azokban a teniszezőkben, akik esetleg mondjuk a Grand Slam tapasztalatuk révén egy picit talán komolyabb ellenfelek lehetnek. Egyszerűen jelen pillanatban szerintem teniszben nincs benne az, hogy Sinnert megverjék. Ezt fizikailag lehet csak eldönteni. Én azt gondolom, ez az egyetlen út.
11: Novák Djokovicról kérdeznek olyan szempontból, hogy nyilván azért nem most van élete formájában. Mire lehet ő képes? És nem tudom, hogy Jannik Sinnerre ő jelentett bármiféle veszélyt, vagy ez már rég nem ott tartunk?
10: Ez egy nagyon jó kérdés, mert pont ugye a januári Ausztrál Open-t kell előhúznunk, ahol szintén az volt az érzésünk, hogy nem tudjuk, hogy milyen formában van Novák Djokovic, aztán eljutott a döntőig, és egy játszmára volt attól, hogy megverje Jannik Sinnert és Carlos Alcarazt, ami azért, vagyunk be őszintén, szerintem a minden idők egyik legnagyobb tenisz tette lehetett volna, még így is az volt, hogy egyáltalán ezt elérte Djokovic. Most meg úgy állunk a Garros előtt, hogy fogalmunk sincs megint, hogy milyen formában van Djokovic, mennyit teniszezett pályán kívül, mérkőzéseken, tornákon kívül. Azt tudjuk, hogy van egy salakos veresége, egy nagyon fiatal forvát játékostól pontról kapott ki. Látható a meccs rutin hiánnyal küszködve, de Novák Djokovicot sem lehet leírni. Ez az állandó közhely mondatunk, amit valószínűleg 2028-as Los Angeles-i olimpiáig állandóan el kell majd mondanunk, mert állandóan meghazudtolt minket. Ha pusztán a törvényszerűségeket és az időmúlását nézzük, akkor szerintem Djokovicnak jelen pillanatban nincsen reális esélye arra, hogy egyáltalán eljusson színerig, vagy olyan játékosig, akiből el lehet indulni egy nagyobb Grand Slam menetelésre. De többször ránk cáfolt már ebből a szempontból Djokovic, mert hogy az a fajta tudás, ami a Grand Slam tornákon kell, az a fajta tudás, ami egy 3-4 szetre menő mérkőzéshez kell, és abból mondjuk hogyan lehet hetet megnyerni, az a fajta tudás, az csak Novák Djokovicnak van, mert az egész mezőnyben oké, ott van Sinner, akinek azért már van pár Grand Slam győzelme, de még neki sincs közel fele annyi sem ebből a szempontból, ebből a tapasztalatból. Tehát ez az, ami elválasztja Djokovicot a többiektől. De nagyon fontos lesz megint csak az, hogy az első néhány mérkőzését Djokovic simán túlélje, rutinból megoldja, ne fetszöljön bele túlságosan sok fizikai energiát, mert onnantól kezdve azért nagyon nehéz dolga lesz. Salakon különösen nehéz dolga lesz. Tényleg csoda volt, amit láttunk tőle Ausztráliában, az is csoda volt, hogy meg tudta verni Jannik Sinnert 5-szetben, de abban az az előzmény azért benne volt, hogy Sinnernek korábban már az előző mérkőzésein voltak fizikai problémái. Ha nem lettek volna fizikai problémái, akkor azért sokkal nehezebb dolga lett volna Djokovicnak is. És hogyha most esetleg úgy jut el Djokovic majd egy kiemeltebb játékoshoz, hogy a másiknak nincsenek fizikai problémái, akkor nehéz elképzelni, hogy 39 évesen a rutinja az túl sok mérkőzésen keresztül vinni őt. De még egyszer mondom, Djokovicot akkor fogjuk majd eltemetni, amikor azt mondja, hogy kész, vége a pályafutásának, és ez még lehet, hogy 1-2 évig nem így lesz.
1: A kiváló teniszszakértőt, Szántó Petrát hallottuk a Roland Garros nyitánya kapcsán. Miláki és Márton is győzött a Mare Nostrumon, egy rövid úszó gyors hír. Jönnek majd a részletek ezzel kapcsolatban a legfrissebb hírek között. A Robbie Keane hosszas gondolkodás után és mérlegedés után éreztem úgy, hogy most jött el a megfelelő idő a tovább lépése. Saját Instagram oldalán búcsúzott Robbie Keane érzelmes levélben a Ferencváros együttesétől. A klub pedig kiadott egy közleményt, amelyben az szerepel, hogy ugye a férfi kézlabda csapatnál kapott hír, szányra az a hír, hogy komoly költségcsökkentés jön, a ferencvárosi közleményben pedig azt olvasható, illetve az szerepel, hogy a klub azon dolgozik, hogy az első osztályban szerepeljen a csapat, de felmerült a nemzetközi kupaindulás lehetősége, és mindent megtesz a klub ebben a bizonytalan pénzügyi helyzetben, hogy stabilizálja a szakosztály működését. 8 óra a pontos idő, vízilabdával folytatjuk, mert hogy hamarosan jön majd a férfi bajnokság döntőjének első felvonása, a Ferencváros Honvéd mérkőzés. A zöldfehérek női csapatának válogatott játékos, a Leimeter Dóra volt rádiónk vendége. A kiváló balkezes játékos elmondta, hogy milyen célokkal utazik a csapat a Bajnokok Ligája Mátai 4-es döntőjére, ahol a hölgyek mellett a Fradi férfi csapata is ott lesz majd, és hogy mi az oka annak, hogy nem került be, mármint Leimeter Dóra nem került be a női válogatott világkupa szuperdöntőjében szereplő keretébe, a riporter Tóth Béla.
12: A Ferencváros női vízlabda csapat ugyanis bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, méghozzá úgy, hogy a hétvégén a negyeddöntő visszavágóján is legyőzte az UVS-ét, és párját ritkító módon az FTC férfi és női vízlabda együttese is ott lesz majd a BL Máltai 4-es végjátékában, mert hogy most már egy helyszínen Máltán rendezik meg a Final Four-t, a 4-es döntőt a férfiak és a nők számára is, méghozzá június 2. hétvégén, de beszéljünk akkor természetesen a női csapatról is arról, hogy a negyed döntőben az UVS-ét, a honi közvetlen riválist, azt úgy sikerült megverni, hogy az első mérkőzésen egy 7 gólos előnyt szereztetek, ráadásul azon a mérkőzésen még ennél is nagyobb volt a különbség a záró negyedre ráfordulva, 11 gólos differencia. Na hát ez mennyiben módosította mondjuk a felkészüléseteket a visszavágóra, és mennyire volt ez mondjuk szokatlan, hogy ekkora különbség van a két együttes között?
13: Hát szokatlan egyébként, szerintem az a 11 gólos differencia egyébként, ami ott kialakult ezen a mérkőzésen, az egyáltalán nem reális, mert azért egy sokkal jobb csapat az UVS-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és hát főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején. És pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
12: Nyertetek is 18-16-ra az UVS-e vendégeként. Ráadásul ugye egymást követő 2 évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
13: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem, tehát hogy nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
12: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
13: Igen, azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott azt mondom, nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
12: Beszélünk majd a csapatról, meg annak a fejlődéséről, mert azért jól látható módon, amikor te 2022-ben megérkeztél a Ferencvároshoz, akkor még a bajnoki címért, Magyar Kupa győzelemért harcoltatok, most már azért az látszik, hogy Magyarországon belül is mondjuk az UVS-e, meg hát a BVSC is a hátatokat nézi, de erről majd egy picit később, most még maradva a Bajnokok Ligájánál. Ugye az már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott Gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
13: Hát szerintem egyébként itt a 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy ezt megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
12: Azért így, hogy beszélsz róla, ez egy érési folyamat is, nem? A Bajnokok Ligája döntőfázisába oda kerülni. Mivel több a mostani Ferencváros, mint az egy évvel ezelőtti?
13: Hát mindenképpen a tapasztalat az most már mellettünk szól. Azért a tavalyi évi csapatból szerintem egy játékosunk volt, talán a görög légiósunk, aki játszott már Bajnokok Ligája. Igen, 4-es döntőt, rajta kívül szerintem senki más, vagy legalábbis a csapatnak a nagy része biztos, hogy nem. És én azt éreztem tavaly, hogy így oda mentünk, hogy így aranyosak voltunk, és így hogy itt tényleg annak örültünk, hogy bejutottunk a négy közé, és hogy így nem álmodtunk mi nagyobbakat ennél, és ez mindenképpen most szerintem mellettünk szól, hogy ezt már tudjuk, hogy milyen egy ilyen lebonyolítás, annak ellenére, hogy most azért egy kicsit más lesz, hogy a fiúkkal együtt van, de tudjuk azt, hogy itt milyen ennek a felépítése, milyen a körítés, úgyhogy az biztos, hogy ez sokat fog számítani, hogy ez már mellettünk szól. Illetve amit én nagyon remélek, hogy nem fogjuk, annak ellenére, hogy szeretnénk érmet nyerni, nem fogjuk teherként ezt megélni, mert mi akkor tudunk jól játszani, hogyha nem rakunk magunkra felesleges terheket, hanem igenis tudjuk, hogy miért mentünk, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ahhoz ragaszkodunk, és teljesen mindegy, hogy alakul egy adott mérkőzésen belül, mert azért nyilván ismerjük a női vízilabdát, az elég hullámzó tud lenni, hanem hogy nekünk igenis ragaszkodnunk kell a saját dolgainkhoz, amit mi kitaláltunk.
12: Van még addig, hát most már szűk egy hónap, mert június 10-én rendezik majd az elődöntőket Máltán. Említetted már egy fél mondatban, hogy ugye a fiúkkal egy időben rendezik majd ezt a négyes döntőt, ez előny vagy hátrány? Máltára átkerült a négyes döntő, nyitott úszoda, hát azért teljesen más éghajlat, mint mondjuk egy budapesti, tehát azért ez mégis ez a máltai négyes döntő mennyire öröm számotokra?
13: Hát majd megmondom utána, hogy előny volt-e vagy hátrány. Én szerintem egyébként mindenképp előny lesz, mert tényleg az, hogy ez is, ebben is látszódik, hogy igyekeznek a női vízilabdának is nagyobb teret adni, és sokkal jobban előtérbe helyezni. Én szerintem így magának a körítésnek, meg a női vízilabdának biztos, hogy jót tesz az, hogy a fiúkkal együtt van, mert sokkal több néző fog kilátogatni, illetve akár így, nem tudom, streamen keresztül is sokkal többen fogják nézni, abban biztos vagyok. Nekünk nyilván ezzel a részével, abból a szempontból nem szabad foglalkozni, hogy milyenek a körülmények, vagy hogy most nyitottba játszunk, biztos, hogy fogunk előtte nyitottban is edzeni, mert azért mi ugye ahhoz nem vagyunk hozzászokva, tehát nyilván azért egy-kettő edzés fog kelleni nyitottban, hogy milyenek a körülmények, de azért mindenki elég sokat látott már nálunk a csapatban, tehát azért fogunk tudni ehhez alkalmazkodni. Viszont azért mi itthon, hál' Istennek, ugye nekünk olyan szurkoló táborunk van, hogy mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy minden mérkőzésünkön óriási a hangulat. Úgyhogy ez biztos, hogy nekünk segíteni fog, hogy kint is nagyon sok fradi szurkoló lesz.
12: Ugye, hogyha megnézzük a menetrendet, illetve a naptárat, a versenynaptárat, akkor az látszik, hogy például az UVS-e elleni két negyeddöntős mérkőzés között majdnem egy hónap eltelt, ami rendben, hogy volt ott egy válogatott világkupa selejtezőtorna, de mégiscsak azért a klubban maradó játékosoknak ez hatalmas nagy távolság két tétmérkőzés között. Az, hogy ennyire széttagolt a menetrend, a versenynaptár, az mennyire leküzdhetetlen akadály számotokra, mert gondolom azért, hogy kiveszik a ritmus a folyamatos tétmérkőzések elmaradása által, az azért nem segíti a munkátokat.
13: Hát nem, és főleg a védekezésben látszanak ezek a szünetek, tehát is ez a 18-16-os mérkőzés is, én szerintem azért vízilabdázom.
12: Lassan már kézilabda mérkőzés.
13: Igen, és én vízilabdázom egy pár éve, de szerintem én nekem nem volt még ilyen nagy gólszámú mérkőzésem az ilyen, nyilván az ilyen felnőtt szinten, úgyhogy azért a védekezésen abszolút látszik, hogy azt tud először szerintem szétesni, és ahhoz kell sokkal több idő, hogy mindenki ráérezzen a másikra, meg így tényleg visszavegye a ritmust. Meg inkább az a része nehéz, hogy különböző terhelésből érkezünk, tehát akik itt maradnak a klubban, nyilván őket sokkal nagyobb terhelést kapnak. Mi másképpen kapunk terhelést, szerintem inkább mentálisan, amellett, hogy nyilván a sok meccs fizikálisan is megterheli az ember, de szerintem nekünk ezek inkább mentálisan nehezek, és még az a része nehéz, hogy ezt így szinkronba hozni, hogy meglegyen nekünk is a kellő pihenő azért, hogy föl tudjunk pörögni, de közben nyilván akik itt maradtak, ők meg már játszanának, meg előrelépnének, úgyhogy ez a része nehéz, hogy így tényleg így egyensúlyba hozni mindenkinek a mentális és a fizikális állapotát.
12: Szóba került már, hogy ugye 2022-ben érkeztél a Ferencvároshoz a BVSC-től. Az, hogy te most már 4 éve játszol a Ferencvárosban, és láthatóan folyamatosan épül egyébként az együttes, mert hogy közben azért klasszisok is érkeztek, csak néhány tényleg kezdték, Rita, Beortiz, a már említette Elefteria Plevritu, tehát folyamatosan erősödik az együttes. Milyen ez, hogyha visszatekintesz most már erre a mögötted lévő lassan 4 évre, hogy Végül is a Ferencvárosnak a gerince az mindig adott volt, de folyamatosan erősödött gyakorlatilag bele az összes fiatal játékos, meg az érkező igazolások. Milyen volt ezt mondjuk végigélni, vagy szoktál-e ezen gondolkodni?
13: Szoktam, igen, és szerintem egyébként ennek az egésznek így a fő része az az tényleg, hogy a csapatnak a magja az végig most már 4 éve ugyanaz, és szerintem akkor lehet jó csapatot építeni, hogyha van egy stabil 5-6-7-8 játékos, aki tényleg már tudja, hogy mikor mit kell csinálni, hogy mire számíthat. Annak ellenére, hogy közben állunk, ugye is volt, nálunk is volt egy edzőváltás, de akkor is így tudjuk az elképzeléseket nagyjából, és van ez a 8 ember mondjuk, aki tényleg így már úgy ismeri egymást, tudja, hogy mit fog csinálni, és akköré akkor könnyebb szerintem játékosokat építeni, hogyha van egy stabil alap, és nálunk talán egyébként így az idei évre érkezett el ez, hogy tényleg most már tudunk annyira, tényleg van egy annyira stabil alapjátékunk, amire sokkal könnyebben tudunk már építkezni, vagy mást kitalálni, de hogy van egy, amihez mindig vissza tudunk térni, ha bármi probléma lenne, és én ezt most érzem először egyébként ebben a szezonban, hogy ez így ki tudott alakulni.
12: Ez a legerősebb Ferencváros, amióta ott játszol a zöldfehéreknél?
13: Igen.
12: Említetted, hogy le vannak tisztázva azért a szerepkörök így a csapaton belül. Neked milyen szerepköröd van, akár az öltözőben, akár ugye a merencében?
13: Hát én az öltözőben azért így, azt kell, hogy talán ketten vagyunk így a Grétával, akik így, nem is azt mondom, hogy a hangadók vagyunk, csak hogy akik így jobban kimerünk állni, vagy ki tudunk állni így a többiek elé, és a Gréta az, aki inkább így a mentális részét szokta megfogni így a dolgoknak, én meg vagyok ez a gyakorlatiasabb oldala. Úgyhogy ebben is egyébként szerintem itt tök jól kiegészítjük egymást, illetve nekem a vízben is ez a szerepem, hogy így irányítsam a többieket, és egy kicsit így összefogjam a társaságot, és pont amiatt, mert én nem vagyok ez a mindenáron góllövő típus, hanem én tényleg azt nézem, hogy a csapatnak mi a jó, és a csapatnak mire kell odafigyelnie. Én ebben nagyon otthon is érzem magamat, hogy így a többieket tudjam irányítani, és át tudjam adni azt, amit én látok. Szerencsére nagyon nyitottak is erre, tehát nem az van, hogy így elzárkóznának attól, amit én mondok. Úgyhogy nekem így ez, hogy így a csapatot így próbáljam irányítani, amennyire csak tudom.
12: Akkor gyakorlatilag ketten Grétával, Gurisati Grétával ti vagytok a vezéregyéniségek, de azért gondolom a szerepek még a csapaton belül, akár a játékrendszerekben le van tisztázva, hogy balkezesként neked egy hangsúlyos szereped van mondjuk a támadásokban, a támadás befejezésekben. Mennyire épül rád mondjuk egy-egy játékrendszer?
13: Hát vannak bizonyos olyan taktikai elemek, amik igen arra épülnek, hogy esetleg én vagyok a befejező, vagy én vagyok a kiszolgáló ember. Ezért is jó nyilván, hogyha van egy balkezese a csapatnak, mert azért sokkal sokrétűbb tud lenni a repertoár, és inkább az, hogy mi válogatottban is, meg a Ferencvárosban is már nagyon sokszor volt arról szó, hogy ne legyen úgymond egyoldalú a játék, hogy ne csak az legyen, hogy a kapás oldaliak, a jobbkezesek érvényesülnek, hanem muszáj az, hogy mind a két oldal hangsúlyos legyen, hogy az ellenfeleknek nehezebb legyen. Úgyhogy erre is igyekszünk odafigyelni, hogy tényleg, hogy mindig legyen egy-két olyan taktikai elem, amit elő tudunk húzni, hogyha azt érezzük, hogy egy kicsit így eltolódtak a hangsúlyok és a szerepek.
12: Vendégünk a stúdióban Leimeter Dóra, a Ferencváros válogatott vízilabdázója, akivel éppen ott tartottunk, hogy már a válogatottra rátérve lesz majd egy szuperkupa, szuperdöntő a világkupában, Sydneyben, méghozzá nyáron, júliusban, amire már megvan a keret, a szövetségi kapitány Cseh Sándor kihirdette a névsort, abban viszont te nem vagy benne. Ahogyan Cseh Sándor fogalmazott, egy előre egyeztetett egészségügyi szünet miatt kimaradtál. Na erről mit lehet tudni, mi az, ami publikus?
13: Hát nem tudom, melyik része publikus, meg melyik nem. Nyilván azért a vízilabda világa kicsi, és mindig minden hír körbe megy. Úgyhogy szerintem egyébként ez ilyen nyílt titok, hogy nekem lesz egy vámütétem majd a Bajnokok Ligája után, úgyhogy ezért maradok most ki a keretből.
12: Melyik válladról van szó? Melyiket fogják műteni?
13: A lövővállamat, nyilván. Sajnos, igen. De hát azért, hogy az elkövetkezendő 2 évben ott tudjak olyan szinten lenni és teljesíteni, ahogy egyrészt én azt magamtól elvárom, és ami a válogatottnak szerintem szükséges. Muszáj most ezt a műtétet most nem is tudom, útba ejteni, vagy hogy mi erre a jó kifejezés.
12: Igen, mert hogyha végignézzük majd a következő két évet válogatott szinten, azért az látszik, hogy jövőre világbajnokság, ráadásul hazai medencében, utána lesz még egy Európa-bajnokság, aztán a Los Angeles olimpia 2028-ban, azt hiszem, hogy az meg a fő cél, na meg az állomás, ami egy kiemelt helyen szerepel egy vízilabdázó számára. Na de ugye a válogatottban teljesítve azért az látszik, hogy te hosszú-hosszú évek óta már a gerincében ott vagy a nemzeti csapatnak, és bárki is a szövetségi kapitány rendre számít rád. Rotterdamban is ott voltál a világkupa selejtezőn, ahol némi szerencs azért kellett ahhoz, hogy meglegyen a szuper döntőben való részvétel, mert hogy az amerikaiaktól, a spanyoloktól és a görögöktől elszenvedett vereség után az ausztrálok ellen éltetek az adódó lehetősége, hogy ugye tudnélik az ausztrálok nagy különbséggel megverték a görögöket. Annak ellenére viszont, hogy folyamatosan jönnek a fiatalok, tényleg épülnek be, hogyha megnézzük mondjuk a keretet, amellyel most dolgozik Cseh Sándor, és összevetjük a 4 évvel ezelőtti kerettel, azért látunk jó néhány eltérést, de az eredmények azok folyamatosan jönnek, és ott vagytok a világbajnokságok, vagy éppen bármilyen világversenynek a végjátékában, és egységes csapatbenyomását keltitek. Ez minek köszönhető, hogy a változások ellenére mégiscsak az egység az mindig ott van a válogatottban?
13: Igen, és azért itt is megfigyelhető az, hogy azért vagyunk jó néhányan, 5-en, 6-en, 7-en, 8-en itt is, akik azért már elég régóta itt vagyunk a válogatottban, és nyilván mi egymást nagyon, tényleg nagyon jól ismerjük, és mindannyiunk szerintem olyan személyiség, aki könnyen alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen úgymond a partról, de ami szerintem így ebben a válogatottban most nagyon más, és nagyon fontos, hogy Cseh Sándor nagyon figyel ránk, mint emberekre. Tehát nem csak mint játékosok foglalkozik velünk, hogy kinek miben kell fejlődnie az adott poszton, vagy így a csapaton belül, hanem mint emberek is nagyon figyel ránk, és nagyon tényleg támogató velünk szemben, és szerintem főleg egy női léleknek ez nagyon sokat segít, és nagyon-nagyon számít az, hogy tényleg érzi azt az ember, hogy nem csak mint sportoló, vagy mint játékos van jelen, hanem mint ember is, és az is érdekli a szövetségi kapitányt, hogy tényleg így vele, mint emberrel mi történik.
12: Leimeter Dóra válogatott vízilabdázóval beszélgetek. Rátérve még arra, hogy ugye a válogatotton belül te azért már a rutinosabb játékosok közé tartozol, repül az idő, mert hogy tényleg mondjuk a tokiói olimpiára még úgy készülhettél, hogy te voltál az egyik feltörekvő fiatal, és aztán most már mondhatjuk azt, hogy a rutinos, tapasztalt játékosok közé tartozol. A te szerepköröd a válogatotton belül milyen? Van-e arra példa, hogy a fiatal játékosok oda mennek hozzád egy tanácsért?
13: Van egyébként, hál' Istennek. Nyilván nekünk tapasztaltabb játékosoknak kellett úgymond először szerintem nyitottabbak lenni a fiatalabbak felé. Szerintem is tudom, hogy amikor én voltam fiatal, én sem mertem oda menni az idősebbekhez, hogy akkor mi merre hány méter, hanem nekem is az segített, hogyha láttam, hogy ők nyitottak, és ők szeretnének segíteni. Úgyhogy én is ezt így igyekeztem, vagy ezt a stílust igyekszem képviselni, hogy én is, ha azt látom, hogy így van rá igény, vagy akkor próbálok így nyitottabb lenni feléjük, és nem feltétlenül csak taktikai dolgokban, mert azt egyébként nagyon szívesen fogadják a tanácsokat, és sokszor kérdeznek is, de én igyekszem így kicsit így magánemberként is nyitottabb lenni feléjük, mert tényleg akkor fog, vagy tudom, hogy akkor működik jól a csapat, hogyha azért mindenki kapcsolódik mindenkivel. Nyilván tudom azt, hogy nem lesz mindenki mindenkinek a legnagyobb barátnője, és ez nem is baj, meg nem is kell szerintem, de az, hogy egy minimális kapcsolódási pont legyen mindenkivel szemben, az szerintem nagyon fontos, úgyhogy én erre nagyon igyekszem odafigyelni.
12: Beszéltünk arról, illetve hogyha végignézzük a menetrendet, akár a válogatotton, akár a klubon belül, azért az látszik, hogy az elmúlt években, főleg a Covid, a járványhelyzet után feltorlódtak a világversenyek. Gyakorlatilag tényleg fél évenként volt egy világverseny, EB vagy VB, aztán ugye olimpia. Hosszú és megerőltető szakasz van azért a hátatok mögött, mert most lesz majd az első nyár hosszú idő után, amikor nincsen egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, és ugye neked kimarad majd a világkupa szuperdöntője is. hogy ez alatt az időszak alatt mit lehetett azért tenni, hogy te ne zsigerelődj ki minden áron, vagy hogy elkerül mondjuk a kiégést?
13: Hát szerintem ami a legfontosabb az az, hogy bármikor, amikor pihenőidő volt, akkor tényleg a vízilabdát azt ki kellett tudni kapcsolni. Tehát nekünk például a válogatottban a szövetségi kapitány mindig úgy engedett el minket a pihenőkre, hogy konkrétan mondta, hogy most nem lehet vízilabdával foglalkozni, hogy most konkrétan pihenni kell, nem most kell elmenni, külön futni, külön kondizni, nem tudom, hanem tényleg ezt az időt, ezt adjuk meg magunknak arra, hogy kikapcsolódunk, és nekem is amúgy ez nehéz volt az elején, hogy oké, hogyha mondjuk pihenő van, akkor egyáltalán ne foglalkozzam a vízilabdával, de rá kellett jönnöm, hogy tényleg muszáj az, hogy ha pihenő van, akkor azt igen, és azt tényleg így nullára csökkenteni így a vízilabda körüli bármit, és nekem is nehéz volt azt is elfogadni, hogyha pihenő van, akkor ne edzek semmit, mert én nem szeretem, ha hosszabb kihagyás van, mert én abból sokkal nehezebben térek vissza. De rá kellett jönnöm, és ki kellett tapasztalnom, hogy viszont muszáj, mert a testem egyszerűen nem fogja bírni egy idő után. Úgyhogy leginkább ez, hogy tényleg, hogyha pihenő van, akkor az vízilabdamentes élet legyen.
12: És hogyan pihensz?
13: Hát én általában hazamegyek a családhoz, és akkor nekem az a kikapcsolódás. A tesómék ugye egy helyen laknak nagyjából anyukámmal, úgyhogy így könnyű, hogy csak egy helyre kell hazamenni. Ráadásul náluk van két gyerek, úgyhogy ők nekem mindig az, akik így feltöltenek engem, és mivel azért elég, nem azt mondom, hogy nagyon ritkán találkozunk, de nyilván azért így havonta mondjuk egyszer-kétszer, úgyhogy amikor én otthon vagyok, akkor én vagyok nekik a minden, úgyhogy az nekem ilyen tényleg aktív feltöltődés az, hogy velük kell lenni, velük tudok foglalkozni, akkor együtt elmegyünk sétálni, vagy bármi, úgyhogy nekem így az szokott lenni a feltöltődés.
12: Van arra példa egyébként, hogy szabad időben vízilabdát nézel, vagy mennyire jellemző az, hogy te a vízilabdát kívülről szemléled, tehát vagy a medence partról is kíváncsi vagy rá, hogy mi zajlik a vízben?
13: Hát egyébként, hogyha tudom azt, hogy mondjuk tényleg a férfiaknál mondjuk olyan mérkőzés van, amit ad a tévé, vagy nem tudom, akkor azt be szoktam kapcsolni. Azért magamtól, hogy most én kimegyek helyszínre vízilabda meccset nézni, azért az nem szokott előfordulni. Én például az idei szezonban is ugye több meccset kihagytam a Fradinál, akkor nyilván azokat ugye helyszínen megnéztem a csapatot, de azért az nyilván egy megint más szituáció, mert nyilván ott vagyok a csapat mellett, úgyhogy hát én igenis, meg nem is. Tehát, hogyha tudom, hogy jó meccs van, vagy adja a tévé, akkor azt megnézem, de így magamtól nem megyek ki.
12: És más sportágakat? Vagy te egyáltalán mennyire vagy egyébként ez a sport őrült? Igen?
13: Nagyon.
12: És milyen más sportágokat szoktál akár kipróbálni egyébként?
13: Hát kipróbálni nem sokat, mert azért az...
12: Nem ajánlott?
13: Igen, nem ajánlott, igen. De múltkor például kint voltunk a női kéziseknek az egyik BL bajnokok ligája meccsén, akkor volt egy ilyen félidei játék, akkor kiválasztottak, hogy én voltam az egyik dobó, azt vállaltam, mert azt gondoltam, hogy az azért menni fog a szárazföldön dobni. Jól ment, nyertem egy ilyen kislabdát, úgyhogy az jó volt. Egyébként én kézilabdát nagyon sokat nézek, úszást szoktam, dárcot szoktam, kosárlabdát, ha most ugye megy a Tour de Hongrie, vagy a Giro, akkor azt is szoktam nézni, úgyhogy Forma 1-et, az régen ráadásul ilyen nagy családi sportesemény volt, úgyhogy ilyen sportot néz egyébként, azt nagyon szeretek.
12: És akkor kipróbálással azzal még várni kell majd a vízilabda karrier után, igen, vagy azért mondjuk néhány sportágat azért ki lehet próbálni, gondolom kerékpározás az nem tiltott egy vízilabdázó számára, tehát az olyan a sérülés veszélye nem jár.
13: Nem, az nem. Nem. De nem szoktam elmenni azért otthon. Az a, hogy amikor ez a karantén időszak volt, akkor volt, hogy nálunk például a válogatottnál is megvolt az, hogy milyen edzéseket kell végezni, és akkor például volt, hogy heti 3-szor vagy 4-szer, vagy 40 perc futás volt, vagy másfél óra bicikli. Úgyhogy így abban az időszakban azért jellemző volt, hogy így többet eljártam, de én például itt, nyilván ez az én elkényelmesedésem is, de én Pesten belül ugye mindenhova kocsival járok, úgyhogy így ritka. Kerékpározni azért ritkán. Kerékpározok.
12: Leimeter Dórával, a válogatott fizilabdázójával beszélgetek, és így a beszélgetés végére azért még bennem felvetődött, miközben böngésztem, kutatgattam a pályafutásodat, hogy végig ugye hazai medencében, magyar csapatoknál BVSC, aztán pedig Ferencváros, és azért a Ferencváros most egy olyan név a női vízilabdában, amely azért a csúcsok egyik csúcsa. De mennyire vonz téged mondjuk a külföldi karrier lehetőség, a külföldi lét, vagy egyáltalán elgondolkoztál-e már rajta, hogy kipróbáld magad, akár Magyarországon kívül?
13: Hát egyébként azért sok embert vonz, meg ugye akik voltak külföldi játékosok, ők nagyjából mindannyian elmondták, hogy szerintük érdemes egyszer az embernek kipróbálnia magát külföldön. Voltak is megkereséseim, de igazából egyik sem jutott el azon kívül, hogy megkerestek és jó lenne, mert vagy mindig volt szerződésem, mert azért, ami például külföldön nem jellemző, az itthon abszolút, hogy ugye több évre köt egy klub szerződést a játékossal. Tehát engem, hogyha így megkerestek, akkor mindig volt szerződésem így az adott időszakra, amit lehet, hogy meg lehetett volna beszélni a klubban, hogy most engedjenek el, vagy hadd próbáljam ki magamat, de így ennyire ilyen szinten sosem foglalkoztatott. Mostanában azon szoktam gondolkozni, hogy majd így a pályafutásom vége fel.

0: És hogyha már így a távlatokban gondolkodva, akkor a tervek azok 2028-ig szólnak a Los Angeles-i olimpiák? Tehát addig látod magad előre, vagy azért még mondtad, hogy újabb olimpiai ciklus, nem biztos, hogy végigcsinálsz, de hogyha most belőnéd valahova a karriernek a végét, az mi lenne, milyen céldátum?
1: Hát én most egyelőre 28-ig látok előre, aztán, hogy utána mi lesz, azért az nyilván két év, ami egyrésztről nem sok, másrésztről meg mégiscsak sok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy 2028-ban hogy érzem magamat, hogy alakulnak nyilván akár a klubban a játékosok, akár a válogatottban, úgyhogy azért az még sok kérdőjelet van maga után.
0: És Los Angeles mennyire foglalkoztat?
1: Az nagyon. Azért is igyekszem ezt a nyarat, vagy nem is az, hogy rászállni, de hogy tényleg az, hogy mindenképpen már a következő évi hazai világbajnokságra is olyan állapotba kerüljek, de nyilván a 28-as olimpia az abszolút cél, és azt tényleg szeretnék olyan állapotba lenni, hogy reális esélyem legyen a csapatba kerülésre, és a csapatot segíteni olyan játékkal, amit én tudom, hogy képes vagyok.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Hadarat tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól, ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui, folytatódik a napos száraz idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
8: A Ferencváros bejelentette, hogy Robi Kín távozik a labdarúgó csapat éléről. Az ír szakember januárban érkezett az FTC-hez, utódjáról később döntenek. A Hull City 1-0-ra legyőzte Middlesbrough-t az angol másodosztály rájátszásának döntőjében, így 9 év után visszajutott az élvonalba. A Celtic megnyerte a skót kupát, története során 43. alkalommal hódította el a trófeát. A magyar férfi jégkorong válogatott 9-0-ás vereséget szenvedett Svájctól az elit világbajnokságon. A csoportban Lettország 4-2-re verte a címvédő Egyesült Államokat.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szétkártyán érkező támogatásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Vizsgálóbizottságot hozott létre a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos robbanás kivizsgálására. A karbantartás közben bekövetkezett balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek. Gyereknap alkalmából jövő vasárnap országszerte megnyílnak a tűzoltó laktanyák, a programok ingyenesek és regisztráció nélkül látogathatók.
2: Közlekedés.
8: Torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé Tatabányi és az M0-es között, főként a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Folytatódik a napos száraz idő, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
10: 20:34 a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. A női labdarúgó bajnokok ligája egy győztese a Barcelona együttese, amely végül 4-0-ra ütötte ki a francia Lyon gárdáját a német kupa döntőjében. A férfiaknál még viszont még mindig labdarúgás. Bayern München Stuttgart 34 perc játék után 0-0. 10 perc múlva kezdődik a férfi vízilabda bajnokság döntőjének első felvonása. Hangoljunk most egy összeállítással.

0: a Ferencváros Honvéd csatára.
1: A legtöbb sportágban a bajnokság végéhez értünk, így van az a férfi vízilabda OB1-ben is, ahol ma megkezdődik a bajnoki címért való hajrá. A döntőben a címvédő Ferencváros a Honvéd csapatával csap össze. A három nyert mérkőzésig tartó párharc esélyese a hosszabb paddal rendelkező zöld-fehér klub, de Szívos Mártont, a Honvéd vezetőedzőjét ismerve, biztosan kitalál valamit, hogy megnehezítse ellenfelük dolgát. A két csapat már találkozott egymással a Magyar Kupa döntőjében is. A szoros 17-15-ös csatát hozott az FTC javára, még a bajnokságban nagyobb különbségű mérkőzéseket láthattunk. A Komjádiban 16-9-re, a Kőér utcában 19-15-re nyert a Fradi. A Honvéd a tavalyi szezonban az 5. helyet szerezte meg a bajnokságban, itt számukra a döntő mindenképpen nagy előrelépést jelent. Kérdés, hogy mennyit vett ki a csapatból a BVSC elleni kemény elődöntő, emellett a csapat a 3. számú európai kupasorozatban, a konferencia kupában is döntőzött. Sajnos a Bologna 17-14-re felülkerekedett a csapaton, így ezüstéremmel zárhattak. Csoma Kristóf, a Honvéd és a válogatott hálóőre szerint nagyon összeállt a csapat erre a szezonra.
2: Nyilván ez egy hatalmas szezon volt nekünk, tehát ha valaki előre ezt mondja, akkor aláírtuk volna, hogy 3 döntőt játszunk, még hogyha a konferencia kupának az elveszített döntője még a mai napig fáj, de a kupa döntőn sikerült egy szoros meccset játszani a Fradival, és egy kicsit megszorongatni őket, úgyhogy most is ezt tervezzük a bajnoki döntőben, egyértelműen örülök, hogy így összeállt a csapat erre a szezonra. A Ferencvárosban nincsen nagyon, akit ott lehet hagyni lőni, mint akár a többi csapatban, mindig van egy-egy gyengébb lövő, akire azt rá tudjuk játszani a védekezést, úgyhogy itt egy speciális védekezéssel fogunk készülni, ami az nekünk jellemző, ránk jellemző, és ezzel talán ki tudjuk venni az lövőképességeit, vagy az extra képességeit, amivel nyilván a mezőny felé kerekednek. Ez, ahogy a Zsolt mindig fogalmaz, ez a szent őrület, ez mindig kell, mert ez ad egy plusz 10-15%-ot a társaknak is, és nekem is, és ugyanúgy az ő, amikor ők megörülnek, az megint engem visz előre, úgyhogy nyilván ez a vehemence, ez fog kelleni. Elődöntő után lekerült egy nagyobb súly a vállunkról, úgyhogy egy kis megkönnyebbülést láttam a szemekben, de a Marci tett róla azért a héten, hogy mi ezt ne így fogjuk fel, és teljesen igaza van, a vízben nem fogunk tisztelni senkit, úgyhogy mindenki át fog menni és átgázolni, és ezzelre mindent beleadni a döntőbe, hogy utána tiszta lelkismerettel tudjunk egymás szemébe nézni, ami mindent megtettünk, és nem csak ott voltunk asszisztálni.
1: Szívos Márton vezetőedző szerint állom, hogy ebben a szezonban 3 döntőt tudnak játszani.
3: Mivel az ambícióink messze meghaladják a képességeinket, ezért minden évnek úgy indulunk neki, hogy nagyobbat álmodunk, mint éppen az aktuális tudásunk, de ez tényleg egy álom, hogy 3 döntőt tudunk játszani ebben az évben, és nagyon büszke is vagyok a játékosokra, és még nincs vége az utolsó döntőnek. Szeretnénk minden pillanatát kielvezni ennek a periódusnak. Volt a elveszített konferencia döntőnk, ami mély nyomokat hagyott bennünk, de a sportemberi nagyságukat mutatja a fiúknak, hogy volt másfél napunk, 2 felállni ebből a csalódásból, és a BVSC ellen egy nagyon komoly mérkőzést tudtunk megnyerni utána. És most itt vagyunk egy döntőben, ahol a kis színpadról fölkerültünk a nagy színpadra, és szeretnénk a fő előadón mellett mi is egy nagyot játszani. Először is nagyon tiszteljük a Ferencvárost, mint csapatot, játékosokat, edzőt. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ők most már évek óta nem csak Magyarország, hanem a világ legjobb csapata is szerintem. Ha jól tudom, akkor több mint 4 éve nem kaptak ki magyar medencében magyar csapattól. Hát a legfontosabb az szerintem, hogy a realitás érzékünket elveszítsük a döntőre. Ezen dolgozunk. Ez szerintem most már úgy kezd alakulni, és hinnünk kell saját magunkba, hinnünk kell azokba a védekezésekbe, amit megalkottunk, kitalálunk. Elméletben sokszor működnek, és én azt gondolom, hogy ha hiszünk benne, és koncentráltak vagyunk, akkor gyakorlatban is elég sokszor bebizonyította, hogy működik. Én is izgatott vagyok, nagyon várom a döntőt. Tényleg ez egy ünnep, és ezt látom a játékosokon is, és ezt érzem magamon is, hogy megnéztem a Fradinak a BL meccsét. Nem különösebben azért mentem, megmondom őszintén, hogy különböző taktikai dolgokat fölírjak, mert én azt gondolom, hogy a Fradira elkezdeni nagyon készülni egyénileg játékosokra, stb. Az nagyon megosztaná a figyelmünket, és az, ahhoz nem lenne elég ennyi idő, amennyi most hátra van. Hanem inkább egy kicsit lementem, hogy milyen atmoszféra várhatott minket, és nagyon tetszett nekem a Fradi show-t csinál a mérkőzéseken, show-t csinál a meccsek előtt. Jót tesz a vízilabdának. Hála Istennek már volt benne részünk a Magyar Kupában, döntőben játszottunk a Fradi ellen, és ott is egy nagyon jó hangulatú meccs volt, szóval ez nem várhat minket. Nem okozhat meglepetés nekünk. Én ezért mentem le, és nagyon jól szórakoztam. Nyilván egy-két dolgot próbáltam figyelni is, de tényleg csak egy-két dolgot.
1: A ma esti párharcra viszont a Honvéd pihenhetett többet, hiszen a zöldfehérek szerdán még Bajnokok Ligája negyeddöntős mérkőzést játszottak, ahol győzelemben hangoltak az OB1 fináléjára. Néki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője szerint a Mladost elleni párharc jó főpróba volt szombatra.
4: Hát maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amit biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladost védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított, elkezdtek a második negyedben nem zónázni, melléálló zónát játszani, és azt a Honvéd szinte biztos, hogy elő fogja venni. Ha meg nem veszi elő, akkor megjátszik más, úgyhogy ebből a szempontból jó volt, láttam azt is, hogy hol hibázgattunk bele, ott a harmadik negyedben ebben is váltottunk, és relatíve jól sikerült. Utána tulajdonképpen, hogy emeltük még a sebességünket, ott már az Zágráb nem tudott rá reagálni. Úgyhogy abból a szempontból jó felkészülés volt, hogy mintha edzőmeccs lett volna, játszottunk egy jó edzőmeccset, viszont azért, pont azért, mert mégis tétmeccs volt, ezért már azért a játékosok nem mentek bele ott a negyedik negyedből olyan párharcokba, ami esetleg sérülést okozhat. Ez így teljesen rendben volt, és azt gondolom, hogy mindenki boldog most, de lezárjuk. Semmi extra nem történt, ezt pontosan tudtuk, hogy ezt a meccset be kell húzzuk, és a szombati meccsel kezdődik a bajnoki döntő, úgyhogy arra is készülünk, és ott is azt gondolom, hogy a játékunknak majd javulnia kell a mérkőzések alatt, de a tavalyi évből kiindulva pedig azt láttam, hogy a tavaly a Vasas ellen nagyon jól beleálltak a meccsbe, ezt várom a Honvédtől is, meglátjuk, hogy alakulnak a mérkőzések.
1: A játékosok számára a csütörtök a regenerálódással telt, míg pénteken egy edzéssel hangoltak a mérkőzésre. Manherz Krisztián szerint a párharc kulcsa a védekezés lesz.
5: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa, ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelű is lesz ez a sorozat majd most. Az biztos, hogy szombaton 100%-osan bele fogunk állni a mérkőzésbe. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megverni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapatot, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
6: Manherz Krisztián mondataival zárult Keszi Dóra összeállítása, 20 óra 43 perc a pontos idő. Ez azt jelenti, hogy addig 2 perc múlva kezdődik, tehát a férfi vízilabda bajnoki döntő első felvonása. Mielőtt mennénk a Császár Komjádi úszodába, jöjjön 3 részeredmény. A német labdarúgó kupa döntőjében 43 perc játék után Bayern München Stuttgart 0-0. A férfi jégkorong világbajnokságon negyed óra játékot követően Ausztria-Németország 0-0 és Norvégia-Svédország 1-0. Irány tehát most már a férfi vízilabda döntő helyszíne, a Komjádi úszoda, a mérkőzés kommentátora Tóth Béla.
7: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Megkezdődik tehát a bajnoki döntő a férfi vízilabdázóknál is. A legutóbbi 4 esztendőben egyed uralkodó Ferencváros a címvédésre tör, míg a BVSC ellen hatalmas küzdelem árán továbbjutó Honvéd 19 év után harcolhat ismét a bajnoki serlegért. Ferencváros Honvéd tehát az egyik fél harmadik sikeréig tart a finálé a férfi vízilabda OB1-ben. Mégiscsak arról van szó itt ebben a párharcban, hogy a Ferencváros egyértelmű esélyese ennek a bajnoki döntőnek lévén, hogy a legutóbbi 4 kiírást egyaránt megnyerte, és hogy a Bajnokok Ligájában is a legutóbbi 2 idényben a csúcsra ért Nyéki Balázs együttese. Ezzel szemben a Honvéd Szívós Márton vezetésével ebben az idényben, mondhatni, hogy a közelmúlt legeredményesebb idényében eljutott a konferencia kupa döntőjébe, ott vereséget szenvedett, a magyar kupa döntőjében szintén csupán az ezüsttel kellett beérnie a Honvédnak, és itt a bajnoki döntőben, amely már ugye az is nagy eredmény a Honvéd számára, hogy egyáltalán az aranyért csatázhat, de nem számít a vendégcsapat a párharc esélyesének. Ott vannak már a játékosok a merencében, itt a Komjádi uszodában a Ferencváros pálya választásával rendezik ezt a mérkőzést. Kovács Soma és Kollár György a 2 játékvezető, és már fel is álltak a játékosok, illetve odaúztak a kötélhez a játékosok, hogy az első ráúszás az megindulhasson, ami ebben a pillanatban meg is történik. Ferencváros Honvéd mérkőzés tehát a férfi vízilabda OB1 bajnoki döntőjében. Az első támadást azt majd a Honvéd vezetheti, elhozta a labdát ugyanis a vendég együttes, és most már Kis Pálint átadását követően Kevinél a labda. Nagyon kellemetlen ellenfél a Honvéd, erre hívta fel a figyelmet Nyéki Balázs, még Szívós Márton a túloldalon a Honvéd vezetőedzője, miközben egy lövés, amit Fogel hárít, Kevi próbálkozhatott 6 méterről, talán több is volt az. Tehát a túloldalon a Honvédnál Szívós Márton úgy fogalmazott, hogy már az a Monteverest megmászásával felért a csapatnál, hogy eljutottak a bajnoki döntőbe. 2 balkezes a csapatban, a Ferencvárosnál Vámos az, aki ível át a kapás oldalra. Jansik várta volna a sípszót, ő emelkedett erre az átadásra, ám a légi úton érkező labdát nem érhett el, mert a védők érzése szerint visszarántották, a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot. Honvéd akció, Ekler dobja tovább a labdát, Kevi visszakapja Ekler, még csupán a fél pályán áll a fiatal játékos. Próbál a Honvédnál Vicskovics valahogy pozíciót fogni, tovább játsz a labdát, és ott az első gól. A mérkőzést első emberelőnyét az gorra váltja Vadovics Viktor. A Honvéd tehát megszerzi a vezetést, Manhercet küldték ki a játékvezetők, ezt pedig hamarjában ki tudta használni a vendégegyüttes, amely tehát a mérkőzés második percének legelején megszerzi a találkozó első találatát. 1-0-ra vezet tehát a Honvéd, a Ferencváros támad. 3 nyert mérkőzésig tart a bajnoki döntő. Legközelebb majd a felek szerdán találkoznak május 27-én, és jövő hét vasárnap lesz a 3. mérkőzés itt a Komjádi uszodában. Árgyiropoulos szabaddobást kap, tovább teszi Mandic, lóbál, a lécet találja el a szerb vízilabdázó. Az első ferencvárosi akció, tehát ami lövésig jut el, az a lécen fejeződik be. Vámos, megint Mandic, van előtte térlő, Csoma véd. Csoma pedig ünnepel, a Honvéd kapujában már a legelején megpróbálja elbizonytalanítani Mandicsot, az azért nem könnyű feladat. Most már indít a válogatott kapus, és Kevi úszik át a Ferencváros oldalára. Kivár egyelőre Vicskovics, nem adja tovább a labdát, benközépen nagyot küzd egyébként Szépfalvi centerben, mögötte Detorróval. Fújnak egy kontrát a játékvezetők, úgyhogy indulhat most már a ferencvárosi akció. Fogel egyelőre viszont nem talál elő társat, akit megjátszhatna. Eltelt 2 perc a mérkőzésből, csupán 1 gól született, az pedig a Honvéd lőtte. Manherz 6 méterre szemben a kapuval, beletolt ebbe is Csoma, úgy pattant a kapufára. Csoma már 2 védésnél, ugye Mandic próbálkozott egyszer vele szemben, a szerben még a lécet is eltalálta. Manherz pedig 6 méterről hiába kereste a sarkot ezzel a lövéssel, Csoma érezte a szándékot. Újabb lövés, de ez már honvédos. Megpróbálkozott most Vicskovics a rossz kéz oldalról. Fogel tolta ki a sarokból a labdát. De a sarokból, mert hogy szöglet következik, jöhet a Honvéd, Vicskovics elszórja. Centerben megpróbálta megjátszani Simont. Fogel most már megkaparintotta a labdát, sőt, továbbadja azt Manhertznek. Repülőcsere a Ferencvárosnál. Manhertz játssza át a túloldalra, kapás oldalon Argyropoulos marad. Manhertz, 8 másodperc még a támadó időből, Vámos, ő nem lő. Manhertz szemben a kapuval, Fekete, ő lőni fog, be is lőtte. Megvan az első gólja a Ferencvárosnak a mérkőzés 4. percében, tehát több mint 3 percet, egész pontosan 3 perc, 13 másodpercet kellett várni az első ferencvárosi gólra, azt Fekete Gergő szerezte. Ez volt a válasz Vodovics Viktor első találatára. Minden esetre az azért jól jelzi az eddig eltelt 3 perc, hogy egyáltalán nem lesz könnyű dolga a Ferencvárosnak, bármennyire is toronymagas esélyes ennek a bajnoki döntőnek a zöld-fehér alakulat. Cserék mind a két oldalon, jöhet majd a Honvéd a támadással. A legerősebb, illetve legeredményesebb játékosok egyik a Honvédnál, Moszkov. Egyelőre itt a kapás oldalon még nem sok labdát kapott a támadások során. Most éppen elválik Vicskovics a védőitől. Vicskovics kiemelkedett derékig a vízből, aztán fölé durrantott. Pásztázza a medencét. Vogel indít, ez meredek volt. A kapujából kilépő Csoma vitte volna el szabálytalanul Argyropoulos mellett. A kiállítást viszont nem tudja kihasználni Argyropoulos. Ugye Csomát kiküldték azért, mert szabálytalankodott ennél a kiúszásnál. Üresen maradt a kapu, és egy blokk ott maradt még Argyropoulos előtt. Ezt találta telibe a görög játékos, úgyhogy üres kapuba sem sikerült betalálni ennél a támadásnál az FTC-nek. Honvéd akció. Nincsen lövés távolról. Egy bejátszás Vicskovicstól centerbe. Ott Simon körül fort a víz. Jön egy kiállítás, emberelőnybe kerül Varga Vince kiállítása miatt a Honvéd. Meg lehet járatni a labdát. Sugár, Moszkov visszateszi a túloldalra. Benc, Vicskovics lenne a kötélnél. Újabb kiállítás, kettős emberelőnyben a Honvéd, és ezt már Nikola Moszkov kihasználja. Vezet tehát ismételten a vendég együttes. És itt azért nézem az órát, igen, ez még kettős ember előnyben született, mert ugye korábban Varga Vincét küldték ki, aztán pedig Mandicsot is kiállították a játékvezetők, Moszkov pedig ezt a kettős fort már nem hagyta kihasználatlanul. Eltelt a mérkőzésből több mint 4 perc, és 2-1-re vezet a Honvéd. Moszkov, valamint Vadovics talált be a vendégeknél, a Ferencváros eddigi egyetlen találatát Fekete Gergő szerezte. Nyéki Balást nézem a parton, egyelőre elégedetlen ábrázattal szól a kispadhoz. Vígvári benne a medencében, most már az FTC-nél, Argyropoulos a kötélhez, Nagy Ákos, beállnak ketten a gólvonalra mezőnyből. A Honvédnál úgy vérekezik most nagyon feszesen a vendégegyüttes Haverkamp, Argyropoulos, ki Nagy Ákoshoz, óriási blokk, nem Csoma volt az, aki hárított ennél, hanem Kevi. A visszapattanó viszont a ferencvárosi Nagy Ákos úszott el ezért a sarokba. Fekete, ezt is kiblokkolják. Benc Rolf az, aki ünnepel. Egyelőre emberfeletti teljesítményt nyújt a Honvéd védekezésben. Hogyha nem Csomavér, akkor a védők hárítanak. Tényleg egy kar erdőt kell elképzelni a Honvéd kapuja előtt, amit át kellene lőnie a ferencvárosi lövőjátékosoknak. Egyelőre kevés sikerrel veszik ezt a hazaiak. Újabb Honvéd támadás, Vicskovics. De középre az veszettnek tűnik a centerben, nem is tudta ezt elérni Szépfalvi. Ezzel a szerzett labdával megfordulhat az FTC. Vígvári néz körül, nincsen igazából társ elől, akit megjátszhatna, nincsen megúszó ember tehát. Haverkamp itt a rossz kéz oldalon jobbkezesként viszont üresen maradt, és egy ejtés nagyon finom csukló mozdulattal Vígvári Vendeltől. Ezzel a találattal egyenlít az FTC a mérkőzés 8. percében, mert hogy ezzel 2-2, és ennél az akciónál egyértelműen Vígvári Vendelnek a klasszisa jelentette a találatot. Haverkamp átadását követően 5 méterről, a kapás oldalról, kapás hátsóból emelte nagyon szép csukló mozdulattal finoman a hosszú oldali kapufa mellé a labdát a hálóba. 2-2 tehát, van még hátra 2,5 perc a mérkőzés első negyedéből. Benc küzd meg a labdáért. Sugár a félpályán, szorosan védekezik most az FTC, Vígvári van ott Sugárral szemben Moszkov, 6 méteren eldurrantotta, Fogelnek kellett kitolni. Jöhet szöglettel a Honvéd, innen a bal sarokból Ekler dobhatja majd tovább a labdát. Ekler, Moszkov, vele szemben ott van, kellemetlenkedik Vámos Márton, újabb sívszó, kontrát fújnak a játékvezetők. Ezek szerint ott Önsik mellett a másik 11-es Simon Herrik volt ezúttal is szabálytalan. Hosszú indítás, lecsúszik a labda Argyropoulos kezéről, de azért, mert volt egy szabálytalanság, kiküldik Sugár Pétert, ő mászott bele Argyropoulos arcába, úgyhogy emberelőnybe kerül a Ferencváros. Vígvári Nagy Ákoshoz kivédi Csoma, ezek szerint nem volt gól, pedig aztán nagyon gyanús volt, hogy honnan tolta ki a kapunk kívülre Csoma, mehet tovább. Ferencváros szabaddobás követően Nagy Ákos át a kapás oldalra, Vígvári a kötélnél, 8 másodperc, óriási játék, de újabb Csoma védés. Emelkedett centerben egy ferencvárosi, Fekete Gergő volt az, aki kapura tudta húzni a labdát, Csoma óriási védése. Csoma bravúrokkal kezdődik tehát a mérkőzés, és ez egyelőre döntő befolyással bír a mérkőzés alakulására. Ezt a Honvéd használhatja ki, ismételten egy bejátszás centerbe, jön a fújás, kiállítás, Simon Henrik küzdött meg ezért. Ember előnybe kerül tehát a Honvéd, Vámos Márton kiállításával. Egyelőre a fórokat jól használták ki a vendégek. Moszkov szemben a kapuval, ő nem fog lőni. Vicskovicshoz balkezés bejátszás, és a centerben Kevi Bendegusz húzza a hálóba a labdát. 3-2-re ismételten vezet a Honvéd. Hát kevesen számítottak arra, hogy itt az első negyedben a tempót azt a Honvéd fogja diktálni. Háromszor is, ugyanis a vendégcsapat szerzi meg a vezetést, illetve harmadszor, így a helyes. 1 perc, 15 másodperc még az első negyedből a mérkőzésen. Jöhet a ferencvárosi akció, De Torró benne a medencében a hazaiaknál, Manherz visszatér. Nézem a balkezes játékosokat, Vámos és Nagy Ákos egymás mellett. Éppen Vámos kapja Vígváritól. Mandics van benne, nem is Nagy Ákos. Mandics a kötéltől átíveli a kapás oldalra. Manherz, Vígvári, Manherz, 10 másodperc még a támadó időből. Mandics, Vámos belövi. Megmozgatta a falat a Ferencváros, és végül is innen a rossz kész hátsóból megtalálta az utat a kapuba Vámos Márton, ezzel legalizált tehát, 3-3 a Ferencváros Vámos Márton góljával. Itt most ezt a gólt megelőzte jó néhány pontos, precíz átadás az FTC részéről. Megbontották a Honvéd felállt védekezését, és tényleg a labdának csupán annyi helye volt Vámos lövésénél, hogy az a jobb oldali kapufa mellé beférjen. Honvéd akció, van még hátra az első negyedből 42 másodperc. Sugárra játszott tovább, aztán Kevi Bendegusz torpan meg a félpályánál, tüsténkedik ott előtte Vígvári, tovább játszva Eklerhez. Újabb kiállítás, ember előnybe kerül a Honvéd. Ezúttal Havertonfot küldték ki a játékvezetők. Benne a kötélnél egy átadás Moszkovhoz. Moszkov belövi éles szögből! Hát a montenegrói játékos a csikarszögből, null szögből, innen a kapás oldalról járt túl Fogel eszén. És Fogel, bár egyébként két védést én a neve mellé felvéstem, de még előre nem találja a megoldást az ellenszert a Honvéd próbálkozásokkal szemben. Moszkov a második találatát jegyzi a találkozón, és null szögből egy védő meg Fogel mellett lövi el a labdát a hosszú alsóba. Van még hátra 20 másodperc, vezet 4-3-ra a Honvéd, na hogyan ér véget az első negyed. Mandics, kicsúszik a labda Jansik kezéből, Manherz, megint ott nagy embererdő a Honvéd két méterén belül. Haverkampf át Manherzhez, és kipattan egy blokkról a labda, a játékvezetők is mutatják, hogy mezőnyjátékosról ment ki, maradt még 1,6 másodperc, most már annyi sem, lenyelt a labdát Csoma, és ezzel ért véget az első negyed. Meglepetésre 4-3-ra vezet a Honvéd a Ferencvárossal szemben 8 percet követően, de hát arra azért lehetett számítani, hogy a Honvéd óriásit fog küzdeni, ter nélkül játszhatnak, mert valóban az már óriási eredmény számukra, hogy bejutottak a bajnoki döntőbe, és mindenáron szeretnék megnehezíteni a dolgát a címvédőnek. Ezt egyelőre teljesíti a szívós csapat. Ami az egymás elleni mérkőzéseket illeti ebben az idényben, mind a három korábbi találkozóját a két együttesnek a Ferencváros nyerte. A bajnokságban novemberben a Ferencváros pályaválasztásával 16-9-re nyert a nyéki csapat, aztán márciusban 19-15-ös FTC siker született a Kőér utcában, ami pedig a már korábban citált Magyar Kupa döntőt illeti. Ott óriási küzdelemben a záró negyedre úgy érkeztek meg a csapatok, hogy a Honvédnak még reális esélye volt arra, hogy tényleg általános megdöbbenésre legyőzi a Ferencvárost a Magyar Kupa fináléjában. Végül 2 góllal 17-15-re nyert a zöld-fehér alakulat, és címet védett a Magyar Kupában a Honvéddal szemben. Tehát már ez az eredménysor is jelzi, hogy a Honvéd meglehetősen kellemetlen, és olyan rivális a Ferencvárossal szemben, amely fel tudja venni a versenyt egy-egy adott mérkőzésen. Ugye itt leginkább arra hívták fel a figyelmet a szakírók, a vízilabdát belülről ismerők, hogy hát az, hogy a bajnoki döntő 3 nyert mérkőzésig tart, az egyértelműen a jobb erőkből álló Ferencvárosnak kedvez, mert a Honvéd még egy-egy mérkőzésen el tudja csípni ellenfelét, de ahhoz, hogy 5 mérkőzésen akár egy bajnoki döntőben ellenfele fölé kerekedjen, ahhoz tényleg emberfeletti teljesítmény szükségeltetik. De hát Szívós Márton együttes egyelőre erről tesz tanúbizonyságot. Véget ért a 2 perces szünet, jön a második ráúszás. Egyébként a Honvéd edzőjéhez visszatérve úgy fogalmazott Szívós Márton, hogy próbálja a realitás érzéket kivenni a csapatból, tehát nem akarja azt, hogy a játékosok tényleg elhiggyék azt, hogy a Ferencváros az esélyesebb. Gondolják csak azt az ő játékosai, hogy bizony van esélye a Honvédnak, és jó játékkal legyőzhető a sztárokból álló Bajnokok Ligája címvédő. A második ráúszásnál is a Honvéd hozza el a labdát, Kevi Bendegúz. Egyelőre szoros védekezés a Ferencvárostól, Ekler lő, Fogel véd. Távolról 8 méterről tüzelt Ekler Bendegúz, a jobb alsó sarkot kereste volna, Fogel pedig kitolta. Támad az egyenlítésért az FTC, Argyropoulos kiejti a bal oldalra, van Herc a kötélnél, Argyropoulos szemben a kapuval egy bejátszás centerbe, egy értelmű szabálytalanság, Kis Bálintot küldik ki, ő húzta hátra De Torrót. Ember előnyben tehát a Ferencváros, abból nem igazán ment eddig. Mandics ki a kötélhez, Nagy Ákoshoz, a rossz kéz oldalon a labda, Manherc lóbál, nem lő, Mandics igen, Csoma véd. Viszont a kötélen túlra pattant a labda, szögletből jön majd a Ferencváros, és az, hogy itt ünnepel Mandicsa szemben Csoma, a szerb játékosnak a második lövését védte ki a Honvéd kapusa. 10 másodperc még a támadó időből, de annyi nem kell Argyropoulosnak, hogy gólt lőjön. Hát itt van némi szópárbaj a ferencvárosi játékosok és a kapus között. 4-4 egyébként a mérkőzés állása a második negyedből. 1 perc telt el. Ugye Csoma folyamatosan ilyen nagy Viktoros módon megpróbálja szájkarate útján is elbizonytalanítani a ferencvárosi lövőjátékosokat. Mándicsa szemben egyelőre ez működik. Minden esetre most, hogy Argyropoulos túljárt a Honvéd kapusának eszén, a görög klasszis odaszólt, oda mutogatott Csomának, úgyhogy jó látni, hogy a bajnoki döntőben ilyen kiélezett a küzdelem, hogy egyelőre a sportszerűség határán belül mozogva, de van némi szópárba is a játékosok között. Honvéd támadás, Vicskovics távol a kaputól egyelőre, szoros emberfogással a Ferencváros, bejátszás centerbe, jön a kiállítás, Argyropoulos küldi ki, jól tartotta meg a labdát Simon, aztán egy lövés bele a blokkba Moszkovtól, a visszapattanó labda egészen a félpályáig sodródik, Moszkovnak kell visszaúszni, ő gyűjti be a labdát. Közben a kiállítás lassan letelik, kiegészül tehát Argyropoulosszal a Ferencváros. Lóba-lóba, aztán a lövés Vadovicstól, ezt meg Fogel nyelte le. 4-4-es állásnál egyelőre nem tudja újfent magához ragadni a vezetést a Honvéd, a Ferencváros pedig gyorsan fordul. Óriási küzdelemben ott a center. Sikerült valahogy megfordulni kapu felé. De csupán szabad dobás, kiállítás nincsen, Manherz kapufát talál el. Fél pályáig pattam vissza a labda, ez Vígvári Vendelé. Nagy Ákos. Továbbra is ott forr a levegő, a forra víza. A levegő is lehet, hogy forr. A kapu előtt, fekete körül, fekete bejátszás, illetve a feketének egy bejátszás, hiába talál be a kapuba a Fekete Gergő, érvénytelen a találat. És időközben ember előnybe került Vadovics kiállításával a Ferencváros. Nyéki Balázs pedig egy sárga lappal figyelmeztetik reklamálás miatt. Itt azt próbálta a tudtára adni a játékvezetőknek Nyéki Balázs, hogy ez a fekete gól, ez szabályos kellene, hogy legyen. Mert hogy rendben a kiállítás, ez megtörtént, Vadovics kiúszott. El is végezte a szabaddobást annak rendje és módja szerint az FTC. És Fekete Nyéki Balázs szerint szabályos körülmények között talált a kapuba. Minden esetre valóban anulálták a gólt, úgyhogy FTC támadás. Nagy Ákos, mi tovább? Mandics lóbál, át a kötélhez a kapás oldalra. Manherz, 3 másodperc még. Nagy Ákos a blokkban hal el, aztán oda tenyerelik a labdát Csomához. Kis Bálint volt az. Ez az FTC ember előny is. Lőtt gól nélkül fejeződött be, úgyhogy a Honvéd ember hátrányban egyelőre hiba nélkül vérekezik többnyire. Jönnek most a vendégek. 5 perc van még hátra a második negyedből. Radovics tovább. Vicskovics szemben a kapuval Ekler. Ez egy védőkezéről, feketéjéről megy ki, pattan ki. Egyelőre az utóbbi percekben eltűntek a gólok, a második negyedben mindössze egy találat született, azt Argyropoulosz lőtte. Úszik közelebb Mandics a kapuhoz, ember előnybe kerül a csapata, kiállítás ugyanis Simon Henriknek. Egy újabb lövés, Mandics a kapufát találja telibe, még beletolt ebbe talán, illetve a lövésbe nem tolt bele Csoma, a kapufáról visszapattanóba sodor bele tenyérrel a Honvéd kapusa, úgyhogy ezt nem kell felvésni Csoma Kristóf neve mellé védésnek. Minden esetre Mandics egyelőre gól nélkül, és ez mindenképpen aggasztó jel lehet Nyéki Balázs számára. Támad a Honvéd ismételten a vezetés megszerzéséért, kevés az idő a támadásból, Kevi lőtt el, veszett fejszenyele volt ez. Csoma inti visszafelé a társakat, mert hogy megint csak ember hátrányba került a Honvéd. A visszaúszásnál Szépfalvi Gergőt küldték ki a játékvezetők. De mire feláll az FTC ehhez a támadáshoz, addigra letelik a támadás idő fele. A kötélnél Mandics, közelebb úszik Mandics. Helyzetben ezt is kihagyja a szerb. Ott volt szemben a kapuval, a baloldali kapufánál. Ugye a labdával beúszott 2 méteren belülre, Csoma ott volt vele szemben, de nem tudta a kapuba sodorni a labdát Dusan Mandics. A negyedik helyzete maradt ki, de ez volt a legnagyobb Mandicsnak. Honvéd akció ismételten a vezetésért, Vadovics tovább, kiállítás, emberelőnybe kerül, a Honvéd és egy időt is kér Szívós Márton. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Manherz Krisztiánt állították ki a játékvezetők, és mivel ember előnyben a Honvéd, így a vezetőedző Szívós Márton úgy dönt, hogy köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Úgy dönt tehát Szívós Márton, a Honvéd szakvezetője, hogy időt kér a második negyed kellős közepén, úgyhogy itt van lehetőség felidézni, hogy mi történt a mérkőzés eddigi 12 perc során. A férfi vízilabdázók bajnoki döntőjének első mérkőzésén 12 percet követően Ferencváros Honvéd 4-4. Egyetlen egy alkalommal sem vezetett még a Ferencváros a címvédő, a torony magas esélyes ennek a mérkőzésnek. Vadovics, Moszkov és Kevi is előnyhöz juttatta mindannyiszor a Honvédot. Moszkov ráadásul már 2 gólt is szerzett, és a Ferencvárosnak hazai pályán játszva folyamatosan kapaszkodnia kell. Ismételten a Honvéd támad azért, hogy megszerezze a vezetést. Ember előnyben a vendége alakulat Vadovics a labdával. Tovább játsza még. Egy lövés a Lícen csattan, Vicskovics próbálkozása. Visszapattan a mezőnybe, Ekler gyűjti be. Kiegészült az FTC. Újabb lövés Vicskovicstól. A kapufáról kipattanót pedig behúzza a kapuba Simon. Ezzel a találattal megvan az 5. gólja a Honvédnak. És a 2. negyedből 3 perc, 10 másodperc van még hátra. És ismételten vezet a vendégcsapat a Komjádi úszodában. 5-4 tehát a Honvéd javára. Rendezni kell a sorokat a fehér sapkásoknál. Ez a Ferencváros. Nyéki Balázs ott a parton, valamit a kollégákkal megbeszél. Egyelőre azt nyújtja a Honvéd, amit lehetett tőlük várni, hogy hát az esélytelenebb csapatként emberfeletti teljesítménnyel tartja a lépést, sőt, mi több, diktálja a lépést a Ferencvárossal szemben. Most a hazai csapat támad, Argyropoulos, újabb lövés, kipattan ez Kis Bálint karjáról. Rendre ugye ennél a beállós védekezésnél, amit a Honvéd nyújt, az FTC játékosoknak legalább 6 kézen karon kellene átdobni a labdát a gólhoz. Ez a hosszú indítás Csamától Ekler felé pontatlan, ráadásul szabálytalanság miatt jöhet az FTC. Jansik támad az egyenlítésért a Ferencváros. Jansik dobja vissza Vámoshoz, Végvári beúszik centerbe, Fekete labdát nem kap, újabb lövés, ez Vadovics Viktor karjáról, könyökéről pattant le, de kontrafalt. Újra a labda a Ferencvárosi, a visszaúszásnál láttak valamit a játékvezetők, és ezt már a rendezetlen védelmet kihasználja Jansik, Szilárd és egyenlít. 5-5, 5-ére is tud egalizálni tehát a Ferencváros a mérkőzésen, és Jansik, Szilárd itt most azzal tudott élni, hogy valóban két megúszó játékos a kontrafaltot követően még hiányzott a Honvéd szokásos felállt védelméből, így aztán a szabaddobás követően azonnal el tudta lőni a kapuba a labdát csomatestén keresztül Jansik Szilárd. 2,5 perc van még a nagyszünetig, a 2. negyedében tart a mérkőzés. Ferencváros Honvéd 5-5 a férfi vízilabdázók bajnoki döntőjének első mérkőzésén. Vadovics a labdával, ő szerezte a Honvéd első gólját. Most csupán tovább dobja Sugárnak. 8 méterre kaputól Sugár, Vicskovics körülnéz, balján a labda, tovább adja inkább egy bejátszás centerbe. Kiállítás, emberelőnybe került De Torró kiállításával a Honvéd, ezért most Szépfalvi Gergő harcolt meg. Ismét átveheti a vezetést a Honvéd, emberelünkben egyelőre jól játszott a vendég együttes. Egy pöttyintés át a túloldalra, Fogel véd. Szépfalvit találta meg a hosszú kapufánál Ekler, aki finoman ejtette át a labdát a túloldalra, de hát időközben oda, ahhoz a sorokhoz odaért Fogel is, aki zicserben hárította hát Szépfalvival szemben. Támad a Ferencváros azért, hogy először a mérkőzésen átvegye a vezetést. Vígvári, Nagy Ákos, 6 méteren lóbál, aztán a bejátszás centerbe kiállítás, megy ki a sorokba Szépfalvi, De Torró mellett volt szabálytalan. Emberelünkben az FTC, Dusan Mandic lenn a kötélnél a rossz kéz oldalon, visszajátsz a labdát, Vígvári lóbál, nem lő, tovább adja Nagy Ákos, tovább Mandicnak, Mandic nullszögből nem lövi el, inkább megpróbálta áttolni a kapás oldalra. Ott meg Vadovics Viktor volt az, aki ki tudta tolni a kötérre, nyühet szöglettel tehát, illetve a oldalról a Ferencváros, kiegészült a Honvéd, Végvári meg a kapuba lő, átveszi a vezetést a Ferencváros, akkor, amikor 1 perc van még hátra a 2. negyedből, Végvári Vendel talált be, akkor, amikor már éppen, hogy kiegészült a Honvéd, de hát a sorokból még a kiállított játékos nem ért vissza. 2. gólja Végvári Vendelnek, de ki gondolta volna, hogy eltelik úgy a mérkőzésből majdnem 15 perc, hogy a Ferencváros egyetlen egy ízben sem vezetett még. A második negyed végén először tehát előnyben a címvédő, és az elmúlt évek magyarországi egyeduralkodója Ferencváros. Támad az egyenlítésért a Honvéd. Moszkov válik el Nagy Ákostól, és helyzetben lőni nem tud. Ezek szerint Nagy Ákos nem volt szabálytalan, mert a játékvezetők sítja néma maradt. A túloldalon Kovács Soma az, aki nézte ezt olyan ítélettel, hogy szabályos volt Nagy Ákos. És Moszkov várt arra, hogy fixó legyen, elmaradt ez végül. Támad az FTC, Jansik, Nagy Ákoshoz a rossz kéz oldalra. Nagy Ákos vissza Jansikhoz, ellövi Jansik, lelassul egy blokkon Bencén, aztán Csoma már begyűjti a labdát, kikéri egyébként a partra a játékvezető most a játékszert. Szívós Márton szólt oda valamit Kovács Somának, a játékvezetőnek. Áll most a játék. Azt hiszem, hogy talán az órával akadhat gond, hogy egész pontosan a támadó időt mérő óra hol és mikor kell, hogy elinduljon. Maradt még hátra ebből a negyedből 23,3 másodperc, ami azt jelenti tehát, hogy egy teljes támadásnyi ideje maradt még a Honvédnak ebben a negyedben. Egyenlíthetne egyébként a vendég alakulat. 6-5-re ugyanis a Ferencváros vezet. Két gólos Moszkov a vendégeknél, valamint két gólt jegyzett a Ferencvárosból Végvári Vendel. Védekezésben a Honvéd valóban szenzációs teljesítményt nyújt eddig. Somának volt már legalább 4 fontos védése, Dusan Mandicsa szemben 3 is. A Honvéd pedig emberelőnyből hatékonyan tud élni eddig ezen a mérkőzésen. Az utóbbi időben a keményebbé váló ferencvárosi védekezéssel szemben már a Honvéd játékosok baja is meggyűlik. Azt hiszem, itt a helyszínen továbbra is az a kérdés, hogy mikor került a labda a Honvéd birtokába, és honnan kellene majd elindítani a támadó időt jelző órát. Áll a játék tehát. Itt hozzám közelebb Kollár György játékvezető az, aki diskurál a varral, illetve a zsűri asztallal. A két csapat párharcában legutóbb 2015 októberében, tehát több mint 10 éve győzött legutóbb a Honvéd. 2015 októberében, amikor a Ferencváros legutóbb kikapott a Honvédtól, akkor Nyéki Balázs a Ferencváros csapatában játszva, tehát még a vízben volt tagja a Ferencvárosnak. Azóta az FTC egyszer sem maradt alul mai ellenfelével szemben. Nagy sorozatot szeretne megtörni tehát a Honvéd, ehhez viszont bravúr kellene a szívós csapattól. Ahogyan azt említettem korábban a közvetítés legelején, 19 esztendő után tért vissza a bajnoki döntőbe a Honvéd, akkor, amikor a 2006-2007-es idénynek a legvégén a bajnoki döntőben legutóbb szerepelt a Honvéd, akkor a Vasas bizonyult jobbnak, 3-1-re nyert akkor a Vasas, és a Honvédból akkor Szívós Márton, a mostani szakvezető még a vízben tette a dolgát, Molnár Tamás, Fodor Rajmund, Kis Gergely, ilyen játékosok voltak a tagjai annak a Honvédnak. Jöhet a folytatás, méghozzá Honvéd támadással. Kevesen, mint 20 másodperc maradt a második negyedből. Moszkov kéri el, távol a kaputól, 8 méteren Moszkov, tovább teszi Sugárhoz, Sugár közelebb lopózik, szemben a kapuval, nem lő, csupán lóbál, tovább teszi Vicskovics, ott van a helyzet, viszont a kapufáról pattan ki Fogel teste mellett, és egy ismétlés, illetve egy távoli lövés Nagy Ákostól, Csoma ezt még kitolta a léc alól. Ezzel a Benc kapufával ér véget a második negyed, és az állás Ferencváros Honvéd 6-5 a Szó a stúdiójé.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól, megkezdte a MOL a robbanás kivizsgálását, folytatódik a napos száraz idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
8: Sporthírek.
1: Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezetőedzője, Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Keane utódjáról később döntenek. Szerződést hosszabbított csapatkapitányával a Honvéd, a labdarúgó NB1-be feljutott klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hangya Szilveszter a következő idényben is a csapat játékosa marad. Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronz párharcában, miután 77-71-re verte a vendég Kaposvárt, így az ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás ma ért véget, és mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Milák Kristóf és Márton Rihád is győzelemmel kezdte szereplését a Mare Nostrum úszó versenysorozat első állomásán Monakóban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 méteren az első, Németh Nándor a harmadik helyen végzett, Márton Rihád 200 pillangó nyert. Molnár Dóra 200 méter háton második lett, míg Jászó Ádám 100 méter háton, Zombori Gábor pedig 200 méter vegyesen zárt harmadikként.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén, egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban, állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Súlyos villamos baleset történt Düsseldorfban, két szerelvény frontálisan ütközött, több mint 50-en megsérültek, közülük 28-an kórházba kerültek. A baleset délelőtt a nyugat-németországi város központjában történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta az ütközést, még vizsgálják a körülményeket. Terjed az ebola járvány Afrikában, a fertőzés már 10 országot fenyeget, köztük Ruandát, Kenyát és Etiópiát. A vírusvariáns ellen nincs oltás, ezért a védekezés alapja a karantén és a gyors felismerés.
8: Közlekedés.
1: Az egyes főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
1: Folytatódik a napos száraz idő kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 21 óra 23 perc a pontos idő, kellemes szombatesti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Hamarosan kapcsolunk vissza a Császár Komjádi úszodába, hiszen jön a folytatás a férfi vízilabda bajnoki döntő első mérkőzésén. Előtte két jégkorong részeredmény, csak ki tudom mondani, a második harmad közepén Ausztria, Németország és Norvégia, Svédország az elit világbajnokságon 1-1. A labdarúgó német kupa döntőjében pedig bő egy óra játék után Kén góljával a Bayern München 1-0-ra vezet a Stuttgart ellen. Na de vajon mire megy a Ferencváros a Honvéd ellen? Ez itt a nagy kérdés. Menjünk is tehát vissza. A Komjádi úszodába folytatódik a bajnoki döntő, a kommentátor Tóth Béla.
7: Köszönöm szépen, és meg is kezdődik a harmadik negyedik ráúszással. Itt most Vígvári Vendel gyorsabb volt, mint Sugár Péter, úgyhogy az első támadást a második félidőben a Ferencváros vezetheti, amely tehát úgy dobott 6 gólt az első félidőben, hogy ember előnyből egyszer sem talált be, pedig 7-szer próbálkozhattak a ferencvárosiak, és ember előnyből nem sikerült egyszer sem a kapuba találni. Vígvári a labdával le a kötélhez, Fekete egyenlő létszámnál a támadás, és nincsen akcióból, mert hogy ennél a lövésnél védett Csoma Kristóf, aki természetesen ünnepli magát. Aztán indít, miután kiünnepelte magát, és fordulhat Vicskovics révén a Honvéd, de a sarokba Benchez, a rossz kéz oldalon Benc, jobbkezesként Vicskovics közelebb úszik, nem durrantja el, inkább a lóba után tovább teszik, Kis Bálint szemben a kapuval 7 méteren, Vicskovics lőni kell, Fogel véd, egy másodperc volt hátra a támadó időből. Akciógólja egy van csupán a Honvédnak a mérkőzésen, tehát az 5 találatból 4-et emberelőnkből szerzett a vendégegyüttes, tehát azért gyarapodnak a gondjai a szívós csapatnak, hogyha egyenlő létszámnál kell támadnia. 1 perc telt el a harmadik negyedből, megint áll a játék, mert hogy itt zsűri asztalnál kérnek segítséget. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 1 perc telt el a harmadik negyedből, áll a játék 6-5-ös ferencvárosi vezetésnél, és azt videózzák, hogy itt korábban volt egy Mandics lövés, és az vajon a gólvonalon, a képzeletbeli gólvonalon átsurrant-e, Csoma ugyanis védett, és itt a videóbíró, a zsűri asztal azt nézi, hogy Csoma honnan tolta ki. Ennél természetesen azt számít ennél a lövésnél, hogy a kapufa előső élét, azt a labda az túlhaladta-e, az esetben szabályos a találat, tehát gól, ha nem, akkor Csoma még kellő időben kihúzta a lövést, és hát az védésnek számít természetesen. A vizsgálat után pedig az az ítélet, hogy nincsen gól, védett tehát Csoma Kristóf, és a Ferencváros támadásával folytatódhat a mérkőzés. Mandics, Nagy Ákos a kötélnél, beállós védekezés, 3-an a kapu előtt, Csoma mellett 2 mezőnyjátékos. Végvári, vissza Nagy Ákos, az a rossz kéz oldalra. Mandics, 10 másodperc még a támadó időből, Mandics visszakapja, Nagy Ákos éles szögből, 4 kar előtte, Végvári a túloldalon, a kapufát találja el, visszapattonó labda Nagy Ákosé. Nagyon dolgozik a Honvéd védelem, megint emelkednek a karok ott a ferencvárosi játékosok előtt, Nagy Ákos durrantja bele a blokkba. Ilyenkor, amikor beúszik 2 mezőnyjátékos Csoma mellé a kapuba, és próbálnak ugye szemaforként a karjukkal védekezni, akkor rendre azzal találják szemben magukat a ferencvárosi mezőnyjátékosok, hogy egy sűrű kézerdőn kellene valahogy megtalálni a keresztül vezető utat a labdának. Távoli lövés, talán még beletolt Fogel. A labdával egyébként Kis Bálint kínálta meg az FTC kapusát. De jöhet egyébként a kapuból az FTC, Argyropoulos. Nagy Ákos kivár egyelőre, 2 perc telik el a harmadik negyedből gól nélkül. Argyropoulos átíveli a sarokba Nagy Ákosnak a rossz kéz oldalra, mellette Mandics egyébként, Nagy Ákos ível, újabb kapufa Vígváritól. Ez már a második kapufa a Ferencvárostól, Vígváritól is a második ebben a negyedben. Megúsztatják most magukat a játékosok, fordulhat a Honvéd. Kevin tolja tovább Benchez, Benc a félpályán át, centerből a gól! Annak jegyzője Zéfalvi Gergő, egyenlít a Honvéd, 6-6. Látszólag nem volt ez helyzet, mert a félpályáról éppen, hogy úgy játszotta tovább Benc, hogy az 5 méteren tartózkodó Szépfalvi a védője mellett fordulásból lőtt a kapuba. Fogel sem számított arra, hogy itt egyáltalán eljut hozzá a labda, vagy Szépfalvi fejében megfordul a gondolat, hogy ezt akár kapura is lehet lőni. Úgyhogy nem volt éles ennél az akciónál a ferencváros kapusa, de Szépfalvi igen, és ezzel egalizál a Honvéd. Jönnek a fehér sapkás ferencvárosiak. Vámos, most ő az egyik balkezes játékos, le a kötélhez, megint a kapás oldalra kerül a labda, Manherz, vissza a túloldalra, Manherz kapja vissza, ezt meg elhalásza, remek mozdulattal Bence Rolf, ő emelkedett ki szinte gatyáig a vízből. Csoma pásztázza most már a víztükör azon részét, ahonnan bukkannak fel fejek. Csapattársat meg is talál Bence személyében, Vadovics. Moszkov menti meg még a labdát, Bence félpályánál, Moszkov nyom.

Jancsik Szilárd, aki meg 6 méterről a kapuba durrant. Ezzel a góllal ismételten vezet az FTC. Jancsik Szilárd második találata. Vezéregyénisége most ennek a Ferencvárosnak, Jancsik, mert hát érzi, hogy kell a lövőerő, és kell a vállalkozó kedv a játékosokból, mert egyébként azok a ferencvárosiak, akik rendre a gólok derékhadát jegyzik, Manherz, Mandics, Nagy Ákos, gondolok egyébként még akár Argyropoulosra, na ezek a játékosok a görög révén egyetlen egy góllal állnak. Tehát ez jól jelzi a Ferencváros támadásainak a hatékonyságát. De 7-6-os vezetésénél a hazai csapat megint labdát szerez. Végvár indít, Vámos lő, Csoma véd. Zicserben hárított Csoma. Vámos a rossz kéz oldalról durrantotta volna a létlá. Mandics, mert a visszapattonó labda az FTC-é. Jancsik, ő próbálja most instruálni a társakat. Szemben a kapuval Jancsik 6 méteren lőni fog. Lő! Csoma véd. A visszapattonó labda a védőké. A visszaúszásnál egy kiállítás. Ember előnybe kerül tehát a honvéd. 3,5 perc van még a harmadik negyedből. Lugosi Csongor úszik ki. Csoma pedig vár. Felérnek a társak az FTC kapuja elé. Ekler, Moszkov kiúszik a kötélhez. A montenegrói játékos Moszkov, Ekler, Benc. Ez a labda útvonala. Vadovics kiegészül az FTC. Ekler lő, Fogel véd. Hát vannak a honvédban is olyan játékosok, akik rendre több góllal tudnak zárni egy-egy mérkőzést. Ilyen Ekler, de még egyelőre gól nélkül van megúszó ember, Fekete kettőre nyúlhat el. Az FTC megteszi ezt Fekete révén, a hazai csapat 8-6-ra vezet ezzel a Fekete góllal a Ferencváros. A mérkőzés folyamán először 2 gól a különbség a két együttes között. A harmadik negyedből kevesebb, mint 3 perc van hátra, egész pontosan 2 perc, 54 másodperc. És ahogyan itt a Komjádi úszod, a népes közönsége is harsogja, Fekete Gergő a gólszerző. Nincsen teltház egyébként a Komjádi úszodában. A ferencvárosi szurkolók a helyükön, viszont azért még ott a padsorokban vannak üres helyek itt-ott. Honvéd támadás, Vadovics az, aki szabad dobást kap Vígvári mellett. 6 másodperc a támadó időből, bejátszás centerbe, svéd csavarral tudta kapura húzni szép fal vide, nem találta el most a kapu felületét. Fogel Vámoshoz, Vámos ott a jobb oldalon egyelőre, zavartalanul úszhat előre, tempózhat előre. Vámos Márton, ben középen centerben Fekete, Vámos lóbál, beéti Mandicsnak. Mandics körül jó a vérekezés, Moszkov zárt oda, együttes erővel egyébként Moszkov és Kevi zárta ki a játékból Mandicsot. A szerb klasszis továbbra is szerzett gól nélkül. Repülőcsere a honvédnál, úszhat be akár centerbe, ott ha jól látom, Simon Herrik. Moszkov egyedül maradt, pattintott lövés, a víztükörről pattan jócskán fölé, Fogel pedig valamit magyarázít Kollár György játékvezetőnek. Süket fülekre talál mindez. Ferencvárosi támadás, kontrafalt. Szabálytalan körülmények között vált el őrzőjétől Jancsik, pedig aztán már zicserben kapta a labdát. Szétszakadt a mezőny, Moszkov. Egyelőre nem néz előre, a társakat nézi. Itt, hogy hol vannak ők a medencén belül. Ekler kapja, Ekler 7 méterre a kaputól. Ekler kiemelkedik, nem lő, továbbadja, ez meg nem jó. Belenyúlt még ott egy FTC játékos. A visszaúszásnál kiállítás, Ekler küldik ki, emberelőny, és itt kér időt Méki Balázs. Legutóbbi 2 perc az flúgos futam. Egyrészt szétszakadt a mezőny, nagyon sokszor tényleg úgy támadtak a csapatok, hogy nem is volt felállt akció egyik oldalon sem. Kontrák is, ugye kontraszabálytalanságok is szabdalták a játékot, és ezt a őrült menetet szakítja meg ezzel az időkéréssel a Ferencváros szakvezetője Nyéki Balázs, aki ráadásul érzi, hogyha itt 8-6-os vezetésénél a csapata ebből az emberforból gólt szerez, akkor az a 3 gólos előny az bizony sokat érhet a végjáték felé fordulva.
mert hogy másfél perc van még hátra a harmadik negyedből, és általában mindig a harmadik negyed az, ami

0: döntő jelentőségű egy vízilabda mérkőzésen. Ránézek a magam jegyzetére, akkor az látszik, hogy az első negyedben 7 gól született, 4-3-ra nyerte azt a Honvéd, de aztán a második játék részben már 3-1-re nyert a Ferencváros, és a 2 dobott gól már megvan itt a Ferencvárosnak. Emberelőnyös akció, Manherz, Mandic, visszakapja Manherz ember a kapuval. Mandic, ő nem lő, most lő és Csoma véd, ráadásul még a kapufáról is kifelé pattan a labda. Vámos visszaszerzi, Manherz, FTC akció, kiegészül a Honvéd, Mandic megint bele a blokkba, nem megy a szerb olimpiai bajnoknak. Manherz tovább, megint elhal a blokkban a labda, Fekete húzta kapura. Bámulatos az a védekezés, amit a Honvéd nyújt, és egyelőre hatékony. 3 lövést blokkoltak a túloldalon. Zitzer, ott a gól! Megvan Benc Rolf első gólja a mérkőzésen, és ezzel a Honvéd zárkózik fel egy gólra. Ez akár fordulópont is lehet, mert a Ferencvárosnál megvolt a lehetőség, hogy elnyúljon 3 gólra ellenfelétől. Mandic meg ott fekete lövésénél is valahogy a védők azt még ki tudták tolni azt a lövést, és ebből fordult a Honvéd, Benc pedig Zitzerben találta magát, ezt meg kihasználta a Honvéd, és ezzel 9-6 helyett 8-7. Nagyon szoros, élvezhető mérkőzés, izgalmas. Mandic továbbra is gól nélkül, 5 méteren lóbál, kiteszi a kötélhez, Nagy Ákos a rossz kéz oldalon, átíveli Feketéhez, megint csak a lóba, lövés nincs, Mandic durrantja bele a blokkba, Nagy Ákos, és ott a túloldalon már Fekete behúzza a kapuba, Fekete Gergő újabb goljával 9-7-re alakul a mérkőzés állása, ismételten vezet 2-vel a Ferencváros, fél perc van még hátra a harmadik negyedből. Nagyon érzik azt a Honvéd játékosok, hogy Mandicsal szemben mit kell tenni. A szerbek olimpiai bajnoka továbbra is szerzett gól nélkül a mérkőzésen. Itt viszont Feketét a hosszú oldalon megtalálta Nagy Ákos, és őrizetlenül maradt Fekete Gergő, akinek ez a harmadik gólja a mérkőzésen. Honvéd támadás, Vodovics Viktornál a labda. Centerben óriási a küzdelem, kontrafalt, Jansika szemben szabálytalanság. Simon Herdik követte el. Ismételten itt a lehetőség az FTC-nek, hogy 3-ra lépjen el ellenfelétől. 15 másodperc marad rá. Nagy Ákos 6 méteren nem fog lőni, mert közelebb zárkózott hozzá Sugár. Nagy Ákos kiemelkedik, aztán a kapuba lő! Nagy Ákos! Ütemtelen lövése kiköt a jobb alsó sarokban, és ezzel a mérkőzés folyamán először éppen a záró negyedre ráfordulva 3 gólos előnnyel a Ferencváros. Szabad dobást ítéltek a játékvezetők, a Honvéd védők pedig talán már úgy gondolták, hogy ebből nem lesz semmi, Nagy Ákos úgy sem lövi el, hát a fiatal válogatott játékos előtte. Maradt még 2 másodperc, egy Honvéd próbálkozás még belefér, lepattant ez a labda, Vicskovics próbálta ellőni, de nem jutott el a kapuig, mert hát 2 ferencvárosi védő emelkedett előtte, és a blokkban halt el ez a Vicskovics lövés. Úgyhogy kitört a szünet, jön a záró negyedet megelőző 2 perces kis pihenő a játékosok számára. 10-7-re vezet a Ferencváros a Komjádi uszodában, tehát hazai medencében a Honvéddal szemben a férfi vízilabdázók bajnoki döntőjének első mérkőzésén. 3 nyert mérkőzésig tart a párharc. Folytatás majd szerdán 18 óra 45 perctől. Közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban azt a mérkőzést is, és a harmadik találkozót május 31-én, tehát jövő hét vasárnap rendezik majd este 6:30-tól. Hát kérdés, hogy kell-e további időpontokban találkoznia még ennek a két együttesnek, vagy 3 találkozó folyamán lezárul a bajnoki döntő. A Ferencváros az elődöntőben a Szolnokot 23-13-ra verte meg, ugye abban a párharcban az FTC-nek az volt a harmadik idénybeli sikere, azzal az egy elődöntős mérkőzéssel tehát kivívta a döntős részvétel jogát a címvédő, amely szerdán még a Mladost Zágrábbal játszott. 16-10-re nyert a Bajnokok Ligája második csoportkörének utolsó fordulójában az FTC, és június második hétvégéjén érdekelt lesz majd Nyéki Balázs együttese a Bajnokok Ligája négyes döntőjében a két magyarral, Végvári Vincével és Burján Gergővel felálló Barcelonéta lesz majd a Ferencváros ellenfele a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Vismeg Zsombor is Dizonban maradt ki egyébként a hazaiak keretéből ezen a mérkőzésen. Vismeg feltehetően a második találkozó majd ott lesz a medencében. Dizonban viszont a legutóbbi időszakban nem áll Nyéki Balázs rendelkezésére. Az olasz játékosnak nem tudni, hogy sérülése vagy bármi betegsége van-e, erről hivatalosan nem közölt semmit a Ferencváros, amely tehát a 28. bajnoki címéért hajt. Ezzel egyébként ezzel a 27 bajnoki címmel a Ferencváros a férfi vízilabdázók országos bajnokságában egyeduralkodó. Hát itt mutatja az úszoda mester a játékvezetőnek, hogy hiába van ott a kosár benne a pálya közepén, labda nincsen benne. Úgyhogy hiába úsztak oda a kötélhez a játékosok, és készültek fel a ráúszásra, labda nélkül azért nehéz ilyenkor ráúszást nyerni, úgyhogy Nagy Ákos az, aki hát a hős szerepében tündökölhet itt most, mert beletette a kosárba a labdát, és a ráúszás is megkezdődött. Végvári Vende gyorsabbnak tűnik, sőt, mi több, az is, úgyhogy megelőzte Eklert, és az első támadást a záró játék részben a Ferencváros vezeti. A Honvéd ugye az elődöntőben a BVSC-vel öldöklő küzdelemben harcolt a döntős részvételért. 15-14-re nyert a Szőnyi úton a Honvéd, aztán 13-12-re a Kőér utcában, és két mérkőzés folyamán kiharcolta a döntőbe jutást Szívós Márton együttese. Ez a lövés Janséktól a víz felületéről pattantóva jöhet a Honvéd, és vezetheti a támadását a Szívós alakulat azért, hogy közelebb zárkózzon. 10-7-re ugyanis az FTC vezet. Ekler tovább teszi. Egy ejtés, kipöcköli a kapuból Fogel. Kevi próbálta meglepni Fogel Somát. Kiment viszont a labda. Jöhet majd a sarokból, innen a jobb oldalról Vadovics Viktor révén a vendég együttes. Vicskovics, centerben óriási a küzdelem. Jansikot kiállítják a játékvezetők. Addig-addig kapaszkodott ott ellenfelébe Jansik. Emberelőnyben a Honvéd. Vadovics rossz kéz oldalról át a kapás szélre, a bejátszás Kevinek jó, viszont nem tudja a kapuba húzni Kevi Vendegúz. Fogel véd. Odaért a jobb alsó sarokhoz Fogel Soma, kiütötte Kevi labdáját. Fordulhat az FTC, Argyropoulos tempózik közelebb, 5 méteren már Argyropoulos. A rossz kéz oldalra keveredett át, inkább nem lövi el Manherz, két hibával játszik egyébként Manherz, Végvári lő, és a kapuban köt ki a labda. Végvári Vendel 6 méterről emelkedett, és nem csak emelkedett, hanem lőtt is, ez a jobb kéz pedig a labdát a hálóba juttatta. 11-7-re vezet a Ferencváros. 17 másodperc telt el a záró játék részből. A 7. gólját a Honvéd ugye 8-6-os állásnál lőtte. Azóta a Ferencváros már egy 3-0-ás sorozatban. És ez könnyen lehet, hogy el is dönti a bajnoki döntő első mérkőzését. Jön a folytatás egy Honvéd támadással. És továbbra is nagyon hiányoznak az akció gólok a vendégeknél. Moszkov vele szemben kellemetlenkedik Mandics. Moszkov nem lövi el át Vicskovicshoz. Bal kezében a labda a szerbnek. 10 másodperc maradt ebből a támadásból. Szorosan védekezik a Ferencváros. Bejátszás centerbe, onnan pedig elhalásza a labdát Varga Vince. Fogel most már, aki pihen a labdán, aztán indít. Félpályán kéri el Vámos. Elől egyébként Mandics és Lugosi csupán zárkoznak a társak. Kicsúszik a kézből, Vargáiból a labda, de marad az FTC-nél. Argyropoulos Mandicshoz, 5 másodperc maradt, Mandics tovább, Vámos lő, védeget Csoma. Csoma nagyjából azért nyújtja a nagy átlagot ezen a mérkőzésen, de az utóbbi pillanatokban a fontos hárítások már elmaradnak tőle is. és úgy tűnik, hogy a Honvéd is egyre inkább fárad. Elsősorban támadásban egy lövés, ez is lelassul egy védőn, úgy jut el Fogelig. Vodovics tette próbára egyébként a védők és a kapus éberségét. Úsznak a felek fel le, most az FTC támad. Vámos próbál elszakadni szép falvitól, Vámos 6 méteren, nem fog lőni onnan. Szép falvival szemben nincsen ahhoz hely. Előtte végül Vámos, de a kapu mellé durrantott. Megint tempózhatnak előre a Honvéd játékosok. Csoma pedig Moszkovot válasz ki a félpályán. Nincsen most repülőcsere a vendégeknél. Moszkov vár ki. 5 perc maradt a mérkőzésből. Egyre nagyobb gondban a 4 gólos hátrányban lévő Honvéd. Vadovics Viktornál a labda, vele szemben Argyropoulos, 7 méteren egy bejátszás, centerbe próbáltott beúszni, szép falvi, egy húzás a kapura, 7-essel Kis Bálinttól, a kapu mellé csorgott a labda, indíthat Fogel Soma. Lelassult a Honvéd támadásban, és tényleg lövésekig is alig jut el a vendégegyüttes. Igaz, hogy most a Ferencvárosra sem tud még több gólt lőni. De most újabb esélye van ehhez a hazai csapatnak. Emelkedő játékos, és egy ejtés után a gól, Varga Vince. 12-7. Talán mindenki arra számított a vendégek közül, hogy Varga Vince 7 méterről szemben a kapuval társat keres majd a jobb vagy a bal oldalán. Kiemelkedett derékig a vízből Varga, és aztán már süllyedő helyzetben tudta olyan finom csukló mozdulattal odaívelni a képzeletbeli gólvonal mögé a labdát, hogy arra Csoma reagálni sem tudott. Ezzel 12-7, belül az utolsó 5 percen, innentől fogva perc per gól kell a Honvédtól egyáltalán az egalizáláshoz, és kezdben nem szabad gólt kapnia a vendégeknek. Kezd nőni a távolság a két együttes között, és egyre nagyobb bajban a Honvéd, főleg, hogy Fogel véd, kapás oldalról a lövés. Mert hogy ezt is megnézik majd videón, mert nagyon gyanús volt, hogy Fogel hogy ütötte maga elé. Közben már FTC helyzet, és Argyropoulos lövi be. 13-7, 4 perc maradt hátra. Argyropoulos pedig a második golját szerzi a mérkőzésen. Megnézik majd videón az előzőt, hogy valóban annál a korábbi Honvéd lehetőségnél Fogel Soma milyen körülmények között tudott a labdához érni. Tehát már gól volt, vagy sem. Itt áll a játék, tehát emiatt én pedig olyan helyzetben ülök, hogy itt a zsűri asztal mögött talán még valamit a varból tudok lesni, és ez nekem úgy tűnik innen a nagyon távolból, hogy mintha már érvényes gól lett volna. A játékvezető megnézi, és az ítélet, hát itt a zsűri asztaltól még valami, a játékos ki az, aki a gólt szerezte, gól, tehát Honvéd találat, és a játékvezetők itt a zsűri asztallal diskurálva jelzik most már a mezőnyben a játékosoknak is, hogy 13-7 helyett 12-8 szép falvi Gergő góljának köszönhetően. Ilyen fordulat is van a vízilabdában, tehát, és itt még ugye az órát is vissza kell állítani, mert az az idő érvényes majd, ami akkor volt, amikor a Honvéd betalált, ez pedig azt jelenti, hogy 13 másodperccel visszaugrik a mérő óra, 4-13 maradt hátra. Jön már az FTC, 12-8-as hazai vezetésnél támad a címvédő. Mandics a kötélnél a rossz kéz oldalon, Mandics lóbál, lőni nem fog, kinek adja a labdát. Kapás oldalon Manherz kéri el, cserélt egyébként a kapuban Szívós Márton, és egy védés Mázer Márktól. Megpróbálta Vámos felavatni a Honvéd kapusát, aki most már indít a védés követően. Vadovics, illetve Vicskovics úszik el. De oda zár mellé Manherz, szabad dobás csupán. Lazar Vicskovics visszafelé kénytelen passzolni. Bent Rolf, lesz a lövés, leszedik a levegőből Kist. Újabb próbálkozás a kapás oldalról, és kiköt a hálóban a labda. Eckler első találata a mérkőzésen, és ezzel 3 gólra zárkózik a Honvéd. Kapás hátsóból Eckler Bendegúz, első találatát jejti a találkozón, és addig-addig kereste a lóbálások során a távolságot, na meg a lövő helyzetet, amíg valóban el nem tudta tüzelni a labdát a védő karja mellett, és ami ennél is fontosabb, hogy Fogel sem tudott hárítani. Egymás után tehát két honvéd gól, és amikor ott tartottunk, hogy 13-7 az FTC javára, onnan lett ugye 12-8 a megadott honvéd gól, videózás után megadott honvéd gól miatt, és most már nem arról van szó, hogy 6 gólos FTC előnynél eldőlt a mérkőzés, 3 góllal vezet csupán a Ferencváros, és van még hátra bő 3 perc a mérkőzésből. Támad a hazai csapat, Mandics, a kötéltől ívvel át a kapás oldalra, Vigvári, megint Mandics, ők passzolgatnak most egymás között, most Vigvárinál a labda, 7 másodperc a támadó időből, Vigvári úszott be, Mázer véd. Megpróbálta egy kamikáze mozdulattal meglepni a honvéd kapusát, Vigvári nem adta vissza Mandicsnak, hanem 2 méteren belülre úszott a védők erdejében, valahogy megpróbálta még a kapu mögé sodorni a labdát. Honvéd akció azért, hogy 2-re csökkenjen a hátránya a vendégeknek. Vadovics Moszkovhoz. Moszkov, nincsen lövőhelyzet, 7 méteren. Mellette Mandics, Moszkov mellett. Moszkov el kell lőni, letelt a támadó idő. Addig kellemetlenkedett ott Mandics Moszkov mellett, amíg a montenegrói játékos nem figyelve az órát, azon vette észre magát, hogy letelt a támadó ideje a csapatának. Jöhet Vigvári, 8 méteren, nem lép ki rá senki. Vigvári, nincsen beállós védekezésem a honvédtól. Vigvári Mandicshoz, továbbra is gól nélkül a szerb, Hagyákoshoz, illetve Vámoshoz, és a gól a végén feketétől jön. Vámos játszott át a kötél mellől, a rossz kéz oldalról feketének, aki kapásból a kapuba húzta, Mázer nem ért vissza a sorokból erre a lövésre. Úgyhogy 13-9, ennyire vezet a Ferencváros a Honvéddal szemben a férfi vízilabdázók bajnoki döntőjében. Van még hátra a mérkőzésből 2 perc és 10 másodperc. Azt azért még nem merem kijelenteni, hogy eldőlt volna a találkozó, de egyre közelebb a sikerhez a ferencvárosi együttes. A Honvéd pedig becsületből jön még előre, de csupán itt már, csupán, ugye, a csoda segíthet a Honvédon. Benc tovább, Vadovics Viktor, szabaddobás, na megy egy kiállítás, emberelőnybe kerül a Honvéd. Na most itt a játékvezető az észrevette, hogy Szívós Márton időt kért, Nagy Ákost küldték ki. Ő a kiállított játékos, tehát Nagy Ákos. Szívós Márton pedig magához inti a játékosokat, mert hogyha ezzel az emberforral jól sáfárkodik a Honvéd, akkor mégiscsak az utolsó bő másfél percre úgy fordulhat majd a vendég együttes, hogy csupán 3 gól a hátránya. Cseréket is végrehajt Szívós Márton. Jó néhányan azért friss emberként szállhatnak be most a medence partjáról, már amennyire friss lehet az ember egy bajnoki döntő utolsó negyedében, annak is az utolsó perceiben. Fekete Gergő 4 gólos a Ferencvárosnál, Vigvári Vendel 3-szor volt eredményes, és továbbra is jelz azért az FTC erejét, hogy Mandis Manherz gól nélkül, és így is vezet 4-jel az FTC. Honvéd támadás, Vadovics Viktor a rossz kéz oldalon, vissza Eklerhez. Ekler, Benc, megint Vadovics, nincsen helyzet egyelőre, emberelünkben a Honvéd, Ekler szemben a kapuval nem lő, tovább teszi, a blokkról pattan ki Kis Bálint próbálkozása, visszapattan egyébként a vendégekhez, kiegészült az FTC, ez az újabb lövés is egy védőről pattan tova, másfél perc van hátra, 4 gólos vezetésénél támad az FTC, 13-9 a hazaiak javára. A számszerű végeredmény a kérdéses. Vigvári már annyira nem forszírozza a gyors támadás befejezést. De Toróhoz centerben azért még eljut a labda Manherztől. Nem is Manherz volt az, hanem végül is Jansik. Kiállítás emberelőnyben az FTC. Vámos Márton. elvállalja. Bejátszás De Torrónak, nem sikerül gólt lövetni De Torróval, nem tudta ön is birtokba venni a labdát a spanyol center. Belül az utolsó percen Mázer Márk, a Honvéd cserekapusa néz, hogy kit játszhatna meg még. Meg a becsület gólért a Honvéd azért, hogy tényleg egy szoros mérkőzése, mert végig az eredmény is azt tükrözze, hogy itt nagy küzdelem árán tudott csupán nyerni az FTC. Egy bejátszásot 11-essel Simon Henriknek, Eklertől érkezett az átadás, Simon a Léc fölé továbbított, úgyhogy nincsen Honvéd gól, még támad az FTC, egy teljes támadás ideje maradt a Ferencvárosnak, de hát a hazai tábor már ünnepli a győzelmet, és azt, hogy a bajnoki döntő első mérkőzésén a pálya előnyt azt megtartja a címvédő. Van Herz 7 méteren körülnéz, 8 másodperc maradt a támadó időből, végül ellövi, lepattan a blokkról, Benc kezéről. Még a Honvéd menne előre, a ferencvárosiak úsznak vissza, Vadovics még indít, Moszkovtól elpattan, Moszkov úszó versenye Fogellel szemben, a kapus nyeri, és itt a mérkőzés vége. Ünnepel a ferencvárosi tábor, Nyéki Balázson a nagy ünnep az nem látszik, odaballag Szívós Mártonhoz, és fogadja a gratulációt Nyéki Balázs, az FTC szakvezetője. Nagy küzdelemben a Ferencváros megtartotta pálya előnyét. FTC Honvéd 13-9 a férfi vízilabdázók bajnoki döntőjének első mérkőzésén. A legutóbbi 4 évben egyeduralkodó Ferencváros a címvédésre tör a bajnoki döntőben, míg a BVSC ellen hatalmas küzdelem árán továbbjutó Honvéd 19 esztendő után tért vissza a bajnoki döntőbe, és Szívós Márton esélytelenemnek tartott együttese, főleg az első félidőben óriási küzdelemre késztette a címvédőt. Az első 8 percben végig a Honvéd vezetett, illetve mindig a Honvéd vezetett, az FTC-nek pedig egyenlítenie kellett. Moszkov kétszer talált be a vendégek közül, Csoma pedig bravúros védésekkel tartotta az előnyt a csapat a kezében. A második negyedben viszont egyre inkább megtalálta a réseket a Ferencváros, amely emberelőnyből jobbára nem tudott betalálni, viszont akciógólokat szerezve Argyropoulos Jansik majd Végvári találatával 6-5-re fordított az FTC, és a félidőben, a nagyszünetben már a hazaiaknál volt az előny. Innentől fogva nem is engedte ki a kezdeményezést a kezéből Nyéki Balázs együttese, amelyben Fekete Gergő a mezőny legeredményesebb játékosa összesen 4 gólt ért el. 3 perccel a második, illetve a harmadik negyed vége előtt Fekete volt az, aki először 2 gólos előnyhöz juttatta a Ferencvárost. Innentől fogva folyamatosan növelte előnyét a Ferencváros, amellyel szemben a Honvéd bár küzdött, de a végére Szívós Márton együttese a védekezésben és a támadásban is elfáradt. Nyert tehát a bajnoki döntő első mérkőzésén a Komjádi uszodában az FTC, és fordulhat a két csapat a szerdai folytatásra úgy, hogy a bajnoki döntő harmadik nyert mérkőzésig tartó párharcában 1-0-ra a Ferencváros vezet. Még egyszer a végeredmény, FTC Honvéd 13-9. Én búcsúzom a Komjádi uszodából, a szó a stúdiói.
1: Tóth Bélának köszönjük szépen, és szép estét kívánunk, Béla, köszi a közvetítést. Még egyszer, Harry Kane mester hármasával német kupagyőztes a Bayern München együttese. Kane az 55., a 80. és a 92. percben volt eredményes. Óriási a tömörülés a spanyol bajnokság alsóházában, miközben a Real Madrid vezet a Bilbao ellen 2-1-re, a Barcelona gól nélküli döntetlenre áll a Valencia vendégeként, és hiába vezet a Mallorca az Oviedo ellenében, illetve egy pillanat mindjárt mondom, ez még semmit nem ér a szigetlakók számára, hiszen a Levante döntetlenre áll az Osasunával egyetemben, tehát a Mallorca 42 ponttal jelenleg a legjobb kieső, de kieső a spanyol bajnokságban, mint hogy a Girona is az Oviedo mellett. 21 óra 59 perc a pontos idő, gyorsan mielőtt még jönne a mai nap zárása, két jégkorong részeredményre lesz időnk. a második harmad végén, az Elit világbajnokságon Ausztria-Németország 1-2, illetve Norvégia-Svédország pedig 2-1, és akkor ami a mai nap záró akkordja, természetesen a Sportvilág lesz majd 22 óra 30 perckor, előtte viszont jöjjön egy beszélgetés az úszó Jászó Ádámmal, a riporter Nyágúj Gergely.
2: Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születésévet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
3: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
2: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
3: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
2: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos, miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
3: Apukám még az általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
2: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
3: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyem, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
2: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb. Így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
3: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit megképülnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
2: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
3: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden a kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
2: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbant el és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
3: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog, azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
2: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapasztolt a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túrós Mátéval?
3: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet, akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petro Vanatolival így félbe maradt a munka, és utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21. szeptemberétől már a Mátéval. Szóval ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkbe. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta, főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok, úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edző most.
2: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
3: Nehezen amúgy, régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
2: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászló Ádám, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
3: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
2: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
3: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfinlábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
2: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
3: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
2: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsra, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
3: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százan ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy százon utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
2: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
3: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
2: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
3: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól fűnyével, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
2: Egyébként most ugye az OB után, amikor beszéltem edződdel, Túros Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihenj Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
3: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
2: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyrebbak az idők, egyrebbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
3: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az úszoda környéke. Így városban azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
2: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
3: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az úszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
2: Viszont ugye még egyszer ez itt a bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
3: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, vagy nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan. Tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás, és hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
2: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
3: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
2: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
3: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa húcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. de nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha előszokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én azt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
2: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetve?
3: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
2: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
3: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
2: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
2: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
3: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
2: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
1: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. A záró akkordot Jászó Ádám úszó jelentette, akivel Nyágúi Gergely beszélgetett. Hamarosan jön Szilágyi Dóra és a Sportvilág. Én viszont minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ez volt tehát a körkapcsolás élő műsorra legközelebb. Holnap reggel 6 órakor a Sportreggelben jelentkezünk. Jó András szerkesztő nevében is búcsúzom, Németh Kornélt hallották. Jó éjszakát mindenkinek!
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Lassan övezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi

0: Első szakasz után Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll és Bottas esett ki, és néhány perccel ezelőtt kezdődött a második kör. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezetőedzője Robbie Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Utódjáról később döntenek. Keane közösségi oldalán azt írta, hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy éreztem, most jött el a megfelelő idő a továbblépésre. Kiemelte, hogy az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok a kezdetektől fogva befogadóak voltak, és öröm volt velük dolgozni. A fantasztikus együttműködésük nagy sikereket hozott a klubnak. Az első idényemben megnyertük a bajnokságot, a múlt héten pedig felemelhettük a magyar kupát. Mindkettő olyan pillanat volt, amire mindig nagy büszkeséggel gondolok vissza, fogalmazott Keane. Hozzátette, azokat a meccseket sem felejti el, amelyeket az Európa Ligában a veretlen sorozat alatt éltek át, és nincs kétsége, hogy a Ferencváros a következő években is sikeres lesz. Szerződést hosszabbított csapat kapitányával a Honvéd. A labdarúgó NBA-be feljutott klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hangya Szilveszter a következő idényben is a csapatjátékosa marad. Harry Kane mester hármasával német kupa győztes a Bayern München, amely 3-0-ra nyerte a VfB Stuttgart ellen. A Celtic győzött a labdarúgó skót kupa döntőjében, ezzel 43. alkalommal hódított el a trófeát. A Hull City 95. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Middlesbrough-t az angol másodosztályú labdarúgó bajnokság rájátszásának döntőjében, így a tigrisek 9 év után visszajutottak az élvonalba. A bajnok Internacionálé 2 gólos hátrányból felállva 3-3-as döntetlent játszotta a Bologna vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában. 6-2-re nyert a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a női labdarúgó NBA döntőjének első mérkőzésén, így egy győzelemre került a bajnoki aranyéremtől. A Ferencváros vezetőedzője Albert Florian nyilatkozott Güttler Emmának.
1: Hogyha az elejét nézzük, főleg az első fél időt így teljes egészében, akkor azért egy teljesen különböző Fradit láthattunk talán, fogalmazhatunk így is a pályán.
2: Hát azért nem teljesen, tehát azt mondom, hogy mind a két csapat föl volt készítve erre a mérkőzésre. Itt úgy érzem, hogy egy kicsit az erőléti fölény dominált meg a gyorsaság felénk a másik félidőbe. Az első félidő pont az volt a tervünk, hogy 20-25 percig biztos, hogy fognak jönni, megpróbálnak lekontrázni minket, illetve figyeljünk a beadásokra, sajnos abból egyből gólt kaptunk. Nál is ennek vissza tudtunk jönni a meccsbe, sőt, hát az első félidő végén a Csányi Diának, hogyha az egy méterről valahogy besodorja, akkor már úgy mehetünk be szünetbe. És a másik félbe azt kértem, hogy egy kicsit próbáljunk tempót diktálni, középpán gyorsan szerezünk labdát, vigyük ki a szélére és próbáljuk őket egyből bontani. És nagyon szép gólok születtek, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, főleg a második félidővel.
1: Igen, hiszen ott teljesen az látszódott a Ferencvároson, hogy egy áttörésen esett túl így a félidőben, akkor talán ez a félidei beszélgetés, öltözői beszélgetés hiányzott kicsit?
2: Igen, meg hát azért csak egy playoff, tehát azért a lányok is voltak egy olyan mentális, vagy pedig egy kicsi olyan druk volt bennük, hogy nem nagyon sok kapkodás volt az első félidő, és a másik félidőbe azt kértem a szünetbe, ott felrajzoltuk, hogy melyik területen tudunk labdákat szerezni abból, hogy tudunk visszafele menni, és megkértem, hogy nyugodjanak le, azt játsszák, amit tudnak, tessék fölé kerekedni az ellenfél, és utána meg el fogják tudni újból kezdeni élvezni a játékot, mert nálam mindig az a legfontosabb, hogyha pályán vannak, akkor ne görcsösen, ne kapkodva, ne pánikszerűen futbolozzanak, élvezzék azt, amit csinálnak, Áristennek volt közönségünk is, úgyhogy egy jó hangulatú mérkőzés volt.
0: A Puskás Akadémia vezetőedzője következik, Halászi Kingát és Güttler Emma kérdezte.
1: Rögtön szeretnék visszautalni a meccs előtti interjúnkra, hiszen azt beszéltük, hogy vajon a lányok izgulnak el, hogy kilépnek a pályára. Én azt gondolom, hogy nem látszódott rajtuk, ha izgultak se, akkor sem, hiszen az 5. percben sikerült megszerezni a vezetést.
3: Igen, jól kezdtük a mérkőzést, de utána, mintha minket zavart volna össze, hogy most mi megszereztük itt az első gólt. Nagyon kapkodó volt a játékunk, és nagyon sok olyan hibát elvétettünk, amit eddig nem volt ránk jellemző, akár az első félidőben, akár a másodikban is, és ezt könyörtelenül kihasználta az ellenfél.
1: Igen, többször is ott voltam nem messze tőled a pályaszínen, és tényleg valójában kommunikáltál a csapatoddal, hogy nyugodjanak meg, tényleg kapkodós volt, és ez látszódott valójában, de azért az akarat is ott volt, tehát látszódott a lányokon, hogy küzdenek és hajtanak.
3: Igen, az egy alapvető elvárás, hogy ez legyen meg, anélkül nem játszanának nálunk, de inkább az volt a bosszantó, hogy ez a nagy kapkodás rányomta a bélyegét a játékunkra. Nyilván most játszanak először döntőt, azért egy más szituáció ez, illetve sok fiatal játékos játszott, de hát ez mindig is így van nálunk, de olyan az a bosszantó még, hogy olyan hibákat elkövettünk fel itt a második fél időben, ami nem, és olyan

0: játékosoktól is, akik eddig ezt nem követték el, de hát ez van, igazából most 1-0 van oda, van még egy vagy két meccsünk, úgyhogy megpróbálunk nyerni csütörtökön.
1: Így van, még semmi sincs veszve, hogyha ezeket a hibákat esetleg videózással át tudjátok nézni, át tudjátok beszélni, akkor a következő alkalommal nem lesz ez valószínűleg így.
0: Igen, mindenképp, hát mindig videózunk az ellenfélből, illetve amit szeretnénk is csinálni, úgyhogy ezt folyamatosan próbáljuk nekik segíteni ezzel. Mindenképpen jobb játékot kell hoznunk, és koncentráltabbak, és kevesebb hibát kell elkövetnünk, mert egy jó csapat ellen játszottunk, jó játékosok vannak, egyből kihasználták ezeket a hibákat is, úgyhogy maximálisan ma megérdemelte a Ferencváros a győzelmet.
2: A bronzéremért vívott párharc első felvonásán a Győr 2-1 győzött az MTK vendégeként a női labdarúgó NB1-ben. Megnyerte a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona, miután az oszlói döntőben 4-0-ra legyőzte az Olympique Lyont, és története során negyedszer nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokságon. A mieink 9-0-ra kapta ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok szövetségi kapitánya a nemzeti sportnak értékelt Majoros Gergelyt Kaiser Tamás kérdezte.
4: Hogy élted meg ezt a mérkőzést? A házigazda ellen, a világranglista másodikja ellen, tényleg itt a tornán mutatott forma alapján az egyik legjobb csapat ellen kapott ki a válogatott?
5: Ettől függetlenül ezt megélni nyilván nagyon nehéz. Ha mi most elkezdenénk, nem tudom, pingpongozni egymással, akkor is biztos összevesznénk, hogy kinyer, és lehet, hogy össze is verekednénk rajta. Természetesen ez is ilyen, mindegy, hogy ki ellen játszik az ember, megpróbálja a legjobbját nyújtani, és azt gondolom, hogy ezt nagyjából 40 percig sikerült az első 20 percen, meg az utolsóban. A középsőben az, hogy a második harmad további nehézsége, eleve nyilván van egy csomó nehézségünk Svájc ellen, de amit a második harmad pluszba rádob erre, azzal már nem lehet tudom mit kezdeni, és az nem is tetszett úgy fejben sem, ahogy ott kezeltük a problémáinkat. Ez a realitáson is.
4: Tegnapi meccs után ugye azt mondtad, hogy a koronggal való játékkal nem voltál elégedett, hogy sokszor pánikoltunk. Ma ebben a tekintetben mennyire vagy elégedett, vagy elégedetlen?
5: Szerintem jobb volt. Többször tudtunk kijönni normálisan a koronggal. De az is kétségtelen, hogy például a második, harmad, első góljánál meg feleslegesen váltottunk oldalt a koronggal 64-szer, aminek nyilván az a vége, hogy a mi harmadunkban köt ki a korong, és abból gólt is kaptunk, az ilyenek bosszantanak. De az, azt hiszem, ez mind része a tanulási folyamatnak. Tehát ez ott, ahol mi játszunk, ott így kell játszani. Itt viszont ez maga az öngyilkosság, és ezt meg kell tanulni.
4: Két ilyen mérkőzés után jön egy szünnap. Mentálisan vagy fizikálisan fáradtabb a csapat, hogy látod?
5: Én nem érzem most egyiket sem nagyon rossznak. Nyilván bennünk van 5 meccs itt viszonylag rövid idő alatt, tehát nem állítom, hogy teljesen frissek leszünk egy nap pihenővel, de azért az időbeosztásunk sokkal jobb, mint a tavalyi volt. Tavaly nagyon éreztük, hogy ürül a tank a vége felé. Most én azt gondolom, hogy ennél jobb a helyzet, és bízom benne, hogy ezt látni fogjuk a pályán is.
4: Mit szoktos mondani a srácoknak?
5: Hát amit előtte is, és közben is említettünk, hogy a mi 100%-unk az érdekes dolgokra elég, de ahogy egy ilyen csapat ellen mi 90%-on vagyunk, vagy egy-egy hiba csúszik a mi 100%-unkba, akkor úgy fogunk nézni, mint a második harmadban. Ami egyébként valamelyes, természetes, nincs olyan sportoló, azt gondolom, aki egy mérkőzés 100%-on tud végigjátszani, mindenkinek vannak hibák, és vannak kisebb-nagyobb problémák. El kellett tudnunk engedni ezt hamarabb, azt gondolom, és visszaállni arra, ami minket addig relatív sikerre vitt.
2: A magyar jégkorong válogatott csatára Sárpátky Tamás is nyilatkozott az NSO TV-nek.
6: Tudtuk, hogy egy kemény meccs lesz, még nagyon jók hazai pályán, igazából jó csapatuk van, sok gólt lőnek, tudtuk ezt. Úgy gondolom, két harmadig jól játszottunk, jól tartottuk magukat, mármint az elsőben, meg a harmadikba. A másodikba sajnos lőttek 6 gólt talán, és azzal el is ment a meccs, ami lélektanilag igazából nehéz, de próbáltuk magunkat tartani és küzdeni a végsőkig.
4: És milyen nektek ez ilyenkor a jégen, hogy tulajdonképpen a világranglista másodikkal, a világ egyik legjobbjával játszotok, hogy ebből kell, lehet tanulni, vagy kell, lehet élvezni. Hogy van ez ilyenkor? Már 9-0-ás vereséget nehéz elképzelni, de nehéz nekünk kívülről felfogni, hogy ez milyen nektek bent a jégen.
6: Persze, ezt a jégen ezt nehéz élvezni azért. Főleg amikor így beszorítanak másfél percekre, két percekre egy sort, aztán ránk cserélnek, úgyhogy ez tényleg nehéz élvezni. De lehet igazából tőlük tanulni, igazából minden téren az elitbe tartoznak, úgyhogy nehéz tényleg.
4: És hát két nap, két kőkemény mérkőzés, azon megvan az első gólod a világbajnokságon.
6: Igen, tegnap sikerült egy gólt szereznem, aminek örültem, de tegnap is sajnos veszítettünk. De megyünk tovább, és van még két meccs, amiből szeretnénk kihozni a maximumot.
4: Mi lehet ezen a két meccsen a maximum?
6: Minél jobban megszorongatni az ellenfeleket, tudjuk, hogy ők is magasabban rangsoroltak, kell neki a pont mindkét csapatnak, de megpróbáljuk a legjobbunkat kitenni a jégre, aztán megnézzük, hogy mi lesz a vége.
2: A magyarok csoportjában a svájci jégkorong elitvilágbajnokságon Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat, Németország pedig 6-2-re nyert Ausztria ellen. Elkezdődött a férfi vízilabda OB1 döntője, a párharc első mérkőzésén a Ferencváros a Honvédot fogadta, részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Tóth Bélától.
7: Nagy küzdelemben a Ferencváros megtartotta pálya előnyét, FTC Honvéd 13-9 a férfi vízilabdázók bajnoki döntőjének első mérkőzésén. A legutóbbi 4 évben egyeduralkodó Ferencváros a címvédésre tör a bajnoki döntőben, míg a BVSC ellen hatalmas küzdelem árán továbbjutó Honvéd 19 esztendő után tért vissza a bajnoki döntőbe, és Szívós Márton esélytelenemnek tartott együttese, főleg az első félidőben óriási küzdelemre késztette a címvédőt. Az első 8 percben végig a Honvéd vezetett, illetve mindig a Honvéd vezetett, az FTC-nek pedig egyenlítenie kellett. Moszkov 2-szer talált be a vendégek közül, Soma pedig bravúros védésekkel tartotta az előnyt a csapat a kezében. A második negyedben viszont egyre inkább megtalálta a réseket a Ferencváros, amely emberelőnyből jobbára nem tudott betalálni, viszont akciógólokat szerezve Argyropoulos, Jansik majd Végvári találatával 6-5-re fordított az FTC, és a félidőben, a nagyszünetben már a hazaiaknál volt az előny. Innentől fogva nem is engedte ki a kezdeményezést a kezéből Nyéki Balázs együttese, amelyben Fekete Gergő a mezőny legeredményesebb játékosa, összesen 4 gólt ért el. 3 perccel a második, illetve a harmadik negyed vége előtt Fekete volt az, aki először 2 gólos előnyhöz juttatta a Ferencvárost. Innentől fogva folyamatosan növelte előnyét a Ferencváros, amellyel szemben a Honvéd bár küzdött, de a végére Szívós Márton együttese a védekezésben és a támadásban is elfáradt. Nyert tehát a bajnoki döntő első mérkőzésén a Komjádi uszodában az FTC, és fordulhat a két csapat a szerdai folytatásra úgy, hogy a bajnoki döntő harmadik nyert mérkőzésig tartó párharcában 1-0-ra a Ferencváros vezet. Még egyszer a végeredmény, FTC Honvéd 13-9.
2: A Ferencváros vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak értékelt a mérkőzés után.
8: Gratulálok a győzelemhez, Szívós Marci az imént azt mondta, hogy azért a Ferencvárosnak meg kellett küzdenie ezért a sikerért. Tehát ezt hogyan látom onnan a part mellől?
9: Köszönjük szépen, maximálisan igaza van. Ez az ő érdemük és a mi kritikánk, mert tényleg most őszintének kell lenni magunkkal, ez mindig fontos az előrelépéshez. Tényleg botrányosan játszottunk. Talán, sőt, biztos taktikailag fegyelmezetlenül is, pontatlanul. Mondhatnék mindent, de összességében nyertünk, és azért az fontos, hogy a védekezés helyen közel rendben volt, Soma nagyon jól védett, Soma volt, aki a különbséget tette a két csapat közé, ez a realitás. Nem gondolom, hogy bármi baj lenne, pláne nem, mert nyertünk, és végül is relatíven nagy különbséggel, vagy magabiztos különbséggel, de tényleg magunkba kell nézni, és előre kell lépnünk, mert ez most olyan gyenge teljesítmény volt. Ettől függetlenül nyilván nem haragszom a játékosaimra. Egyszerűen annyi van, hogy ki kell javítani a hibákat, és egy kicsit ki kell tisztítani a fejünket, mert valahogy a döntő minket megzavart most.
8: Döntő vagy a honvédés? Tehát azért picit sikerült az ellenfélnek kizökkenteni a játékosaidat?
9: Összességében igen, de azért ezekből a taktik elemekből mind fölkészültünk, és nagyon jól játszottunk ezek ellen az előző mérkőzéseken. erre is azt mondtam, hogy van olyan mérkőzés a Honvédnál, amikor nagyon jól működik ez, és nem lehet belőni egyszerűen a beállós védekezés ellen. Van olyan, mint az előző meccs, amikor 8 gólt vagy 9 gólt lőttünk ellene, de inkább azt mondom, hogy mi voltunk ezeknél a szituációknál nagyrészt fegyelmezetlenebbek és pontatlanok, és ezért nem tudtunk hatékonyan játszani ellene. Mondtam korábban is, hogy azért a Honvédelem mindig egy picit más játszani, mert érdekes és nem feltétlenül szimpla vízilabdát játszik, így tudom megfogalmazni.
8: Egy furcsa pszichéje ennek a párharcnak, ennek a párosításnak. Az első meccs volt nektek a legnehezebb?
9: Hát remélem, hogy ez volt a legnehezebb, mert ennél azt gondolom, hogy csak jobban tudunk játszani. Mondom, ez szerintem az idei szezon leggyengébb teljesítménye volt tőlünk, magasan. Még azt mondom, hogy a Rekkónál is, amikor a Rekkó ellen nagyon gyengén játszottunk. Nyilván a Rekkó az olyan csapat, aki azt azonnal kihasználta, a Honvéd meg maximálisan ment, csinálta a dolgát, tényleg le a kalappal előttük, ez abszolút az ő dicséretük, javulni fogunk. Tavaly is ezt mondtam a mérkőzés sorozat alatt, és javultunk is, és biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz idén is.
2: A Honvéd vezetőedzője következik, Szívos Mártont, Farkas Márton kérdezte.
8: Győzelemhez nem tudok gratulálni, de ahhoz mindenképp, hogy az utolsó leheleteig küzdött ma a Honvéd. Elnézve, hogy mi mindent tettetek bele a vízbe, van-e ennél, vagy volt-e ennél több ebben a meccsben részletekről?
10: És gratulálok a Ferencvárosnak, megérdemelten nyertek. Én azt gondolom, hogy rengeteg mindent beletettünk a mérkőzésbe, de tudunk még ennél jobban játszani.
8: Elsősorban hol vagy miben? Például az elején nagyon mentek az emberelőnyök, második negyedtől kezdve ti sem tudtatok forból gólt ülni, hozzátéve, hogy nem kaptatok hátrányból gólt.
10: Igen, szerintem a védekezés összességében nem volt rossz. Sajnos engedtünk nekik, főleg a harmadik negyedben pár ilyen lefordulásos gólt, de hát ezért jó a Ferencváros, mert ezeket könnyörtelenül kihasználja. Rengeteg olyan dolog van ebből a meccsből, amiből szerintem tudunk tanulni, el tudunk lesni. Azt ígérhetem, hogy a következő mérkőzéseken is úgy fogunk küzdeni, mint a fekete lovak, csak remélem nem vágják le a kezünket és a lábainkat.
8: Ha már harmadik negyed, mennyire éreztél ott fizikai holtpontot a csapatodnál?
10: Természetesen éreztem. Tényleg kiadtak magukból játékosok, és ilyenkor jönnek a hibákat. Azért, ahogy mondtad, a mérkőzés, a Ferencvárosnak hosszabb a kispadja, erősebb a kispadja, de én azt gondolom, hogy azért 4 góllal kaptunk ki, de azért a Fradinak kellett küzdeni rendesen.
2: Az UVS-e 2 góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda OB egy bronz csatájának második felvonásán, így egy győzelemre került a párharc lezárásától. Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronz párharcában, miután 77-71-re verte a vendég Kaposvárt, így ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás ma ért véget, és mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Ezüstérmes András Fitt Tibor a férfi párbajtőrözők berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. Batai Sugár pedig bronzérmet szerzett a női kardozók perui világkupa versenyén. Az elődöntőben 15-12-re kapott ki a dél-koreai Choi Sepintől. A papírfonának megfelelően a nőknél a címvédő budapesti Erdértese és a 8-szoros bajnok budaörsi SC jutott fináléba az asztali tenisz extraliga pécsi döntőjében. A férfiaknál a házigazda Pécs, valamint a Mosó Magyaróvár döntős. Második Európa-bajnoki címe után nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Érdi Mária. A magyar vitorlázó aranyérmet nyerte az Ilka 6 hajó osztály horvátországi Európa-bajnokságán. Érdi Máriát Laki Barbara ért el telefonon.
11: Hát nagyon sokat jelent, mert a párizsi olimpia után nagy célom volt, hogy felálljak a sérülésemből, meg ott eléggé egyedül lettem hagyva, az edzőm is felmondott, hogy óriási hegy volt előttem, és tudtam, hogy újra össze kell rakni a puzzle-t, és nem tudtam igazából, hogy mit kell várnom a rehabilitációtól, meg a műtéttől, de bíztam abban, hogy egy nap visszajuthatok a csúcsra, és ez a nap tegnap jött el. Nagyon hálás vagyok, hogy újra átélhettem egy ekkora sikert magyar vitorlázóként, mert azt hiszem, ez Magyarországnak a negyedik Európa-bajnoki cím olimpiai számban, és ugye kettő az én nevemhez fűződik, úgyhogy nagyon különleges, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt átélhettem.
2: Korábban nyilatkoztad azt, hogy arra koncentráltál, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat az utolsó futamban, mint a második futamban. Mik voltak ezek a hibák, amin mindenképp javítani akartál a döntőre?
11: Ugye tegnap három futamunk volt az Európa-bajnokság utolsó napján, és nagyon szorosan indultunk neki a napnak, ugye a top 4 csak 4 pontra volt elválasztva egymástól. Ugye én voltam vezető pozícióban, de ezt nem annyira fogtam fel tehernek, mert én úgy fogom fel, hogy amikor lezárult a verseny, akkor számít, hogy hanyadik helyen állt, nem a verseny közepén. És nagyon trükkös napunk volt, a part felől fújt a szél, és nagyon-nagyon forgolódott. És úgy álltam hozzá a napnak, hogy igazából nem tudtam, hogy hány futamunk lesz, és tudtam, hogy az elejétől kezdve nekem kell nyomást helyezni az ellenfelekre, nem fordítva legyen. És ezért nagyon jó volt, hogy az első futamban tök jól tudtam vitorlázni, és megnyerni azt a futamot. Aztán a második futamban apró hibákat követtem el, de mivel annyira trükkös volt a szél, ezért nagyon gyorsan lehetett futni a helyeket, és ott volt egy nagyon nagy szélforduló a második körben a futamban, és ott a rossz oldalán voltam a pályának, nem fogtam annyira a mezőnyt, és szerencsére tudtam építkezni abból a futamból, és utána megint nagyon jól vitorláztam az utolsó futamban, és sikerült azt is megnyerni.
2: Mi az, ami a fejedben ilyenkor jár egy döntő futam közben?
11: Puha, hát az utolsó futamban azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg valóság, mert ott azért nagy volt a nyomás az utolsó futam előtt, és tudtam azt, hogyha teljesítek, és végrehajtom jól a stratégiámat, akkor esélyem van megnyerni a versenyt, és aztán tényleg nagyon jól sikerült vitorláznom, higgadtan, és egyszer csak ott találtam, ugye nem a futam elejétől kezdve vezettem, hanem egyre-egyre jöttem feljebb a futamban, és egyszer csak első helyen találtam magamat, és ott azért így körülnéztem, és átéltem azt a pillanatot, hogy most megint Európa-bajnok leszek.
2: 53 ország 344 versenyzőjével kellett megküzdened. Mennyire volt erős a mezőny ezen az Európa-bajnokságon?
11: Igazából ott volt az egész világ. Ugye a vitorlázásban nyílt Európa-bajnokságokat rendeznek, ami azt jelenti, hogy jöhetnek amerikaiak, az ausztrálok, és egyébként egy amerikai lány végzett a második helyet, de nagyon szerettem volna őket is megverni, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy igazából ugyanolyan mezőim, mint egy világbajnokságon.
2: Véget ért a második szakasz a Formula 1-es kanadai nagydíj időmérőjén. Az első után ott hagytuk abba, hogy Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll és Bottas búcsúzott. A második szakasz meglepetésre Argyal elsőségével zárult. A franciát Hamilton követi, majd Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Lindblad, valamint Colapinto teszi teljessé az első tízest. Milák Kristóf és Márton Richárd is győzelemmel kezdte szereplését a Mare Nostrum úszóverseny sorozat első állomásán Monakóban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 méter pillangón az első, német Nándor a harmadik helyen végzett. Márton Richárd 200 pillangón nyert. Az Egyesült Államokban készülő Molnár Dóra 200 méter háton második lett, míg Jászó Ádám 100 méter háton, Zombori Gábor pedig 200 méter vegyesen zárt harmadikként. A hetedik helyen zárta az idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 másodperces időt futott a kínai gyémántliga állomáson. Visszavonulásáról is nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Jászapáti Petra. Az olimpiai bronzérmes gyorskorcsolyázó Kovács Erikának, Szőke Viktóriának és Erdei Márknak nyilatkozott. Ebből a beszélgetésből, amely teljes egészében holnap 9 órától a Sportreggelben lesz hallható, most következik egy rövid részlet.
12: Nem volt elő nagyon régen itt a stúdióban.
13: A fagypontnál itt volt 100 nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
14: Igen, igen.
13: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
12: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
13: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
14: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
12: Hú, ez most egy nagyon tömör, szűkszabú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést... Úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
14: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez az egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak, az M4-en voltam szakkommentátor.
12: És fantasztikusan csináltad.
14: Köszönöm szépen, mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat, utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
12: És tetszett? És
9: elégedett voltál?
14: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
13: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
14: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, így az M4 sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
13: Mielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és amikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csinálom az egészet.
12: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
13: Igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
12: igen. Ez is a profizmus része.
13: Szóval jött, hogy foglalkoztak vele.
14: Igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 évem van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
9: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
14: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
9: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
14: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni akkor ott márciusban, vagy a február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
12: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
13: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
14: Hát a térdem az javul, de egy keresztalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
12: És az még nem is telt le?
14: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a váll sérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni. Minél hamarabb visszaerősödjek, ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
2: Az olimpiai bronzérmes gyors korcsolyázó Jászapáti Petra tegnap jelentette be, hogy visszavonul, ez alkalomból nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak. A teljes beszélgetést holnap reggel a Sportreggelben 9 órától meghallgathatják majd. Ezüstérmes András V. Tibor a férfi párbajtőrözők Berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. Battai Sugár pedig bronzérmet szerzett a női kardozók perui világkupa versenyében Limában. Az elődöntőben 15-12-re kikapotta a dél-koreai Choi Sepintől. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: A Ferencváros női vízlabda csapat ugyanis bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, méghozzá úgy, hogy a hétvégén a negyed döntő visszavágóján is legyőzte az UVS-ét, és párját ritkító módon az FTC férfi és női vízilabda együttese is ott lesz majd a BL máltai 4-es végjátékában, mert hogy most már egy helyszínen Máltán rendezik meg a Final Four-t, a 4-es döntőt a férfiak és a nők számára is, méghozzá június 2. hétvégén. Na de beszéljünk akkor természetesen a női csapatról is, arról, hogy a negyed döntőben az UVS-ét, a honi közvetlen riválist, azt úgy sikerült megverni, hogy az első mérkőzésen egy 7 gólos előnyt szereztetek, ráadásul azon a mérkőzésen még ennél is nagyobb volt a különbség az áró negyedre ráfordulva, 11 gólos differencia. Na hát ez mennyiben módosította mondjuk a felkészüléseteket a visszavágóra, és mennyire volt ez mondjuk szokatlan, hogy ekkora különbség van a két együttes között?
16: Hát szokatlan egyébként, szerintem az a 11 gólos differencia egyébként, ami ott kialakult ezen a mérkőzésen, az egyáltalán nem reális, mert azért egy sokkal jobb csapat az UVS-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és hát főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
7: Nyertetek is 18-16-ra az UVS-e vendégeként. Ráadásul ugye egymást követő két évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
16: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem, tehát hogy nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
7: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
16: Igen, azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott azt mondom, nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
7: Beszélünk majd a csapatról, meg annak a fejlődéséről, mert azért jól látható módon, amikor te 2022-ben megérkeztél a Ferencvároshoz, akkor még a bajnoki címért, Magyar Kupa győzelemért harcoltatok, most már azért az látszik, hogy Magyarországon belül is mondjuk az UVS-e, meg hát a BVSC is a hátatokat nézi, de erről majd egy picit később, most még maradva a Bajnokok Ligájánál. Ugye az már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik.
17: Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
16: Hát szerintem egyébként itt a négyes döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem. Örülne. Ugye mi tavaly is a San Andreóval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél. Akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy ezt megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
17: Azért így, hogy beszélsz róla, ez egy érési folyamat is, nem? A Bajnokok Ligája döntőfázisába oda kerülni. Mivel több a mostani Ferencváros, mint az egy évvel ezelőtti?
16: Hát mindenképpen a tapasztalat az most már mellettünk szól. Azért a tavalyi évi csapatból szerintem egy játékosunk volt, talán a görög légiósunk, aki játszott már Bajnokok Ligája. Igen, négyes döntőt, rajta kívül szerintem senki más, vagy legalábbis a csapatnak a nagy része biztos, hogy nem. És én azt éreztem tavaly, hogy így oda mentünk, hogy így aranyosak voltunk, és így, hogy itt tényleg annak örültünk, hogy bejutottunk a négy közé, és hogy így nem álmodtunk mi nagyobbakat ennél, és ez mindenképpen most szerintem mellettünk szól, hogy ezt már tudjuk, hogy milyen egy ilyen lebonyolítás, annak ellenére, hogy most azért egy kicsit más lesz, hogy a fiúkkal együtt van, de tudjuk azt, hogy itt milyen ennek a felépítése, milyen a körítés, úgyhogy az biztos, hogy ez sokat fog számítani, hogy ez már mellettünk szól, illetve amit én nagyon remélek, hogy nem fogjuk, annak ellenére, hogy szeretnénk érmet nyerni, nem fogjuk teherként ezt megélni, mert mi akkor tudunk jól játszani, hogyha nem rakunk magunkra felesleges terheket, hanem igenis tudjuk, hogy miért mentünk, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ahhoz ragaszkodunk, és teljesen mindegy, hogy alakul egy adott mérkőzésen belül, mert azért nyilván ismerjük a női vízilabdát, az elég hullámzó tud lenni, hanem hogy nekünk igenis ragaszkodnunk kell a saját dolgainkhoz, amit mi kitaláltunk.
17: Van még addig, hát most már szűk egy hónap, mert június 10-én rendezik majd az elődöntőket Máltán. Említetted már egy fél mondatban, hogy ugye a fiúkkal egy időben rendezik majd ezt a négyes döntőt, ez előny vagy hátrány. Máltára átkerült a négyes döntő, nyitott úszoda, hát azért teljesen más éghajlat, mint mondjuk egy budapesti, tehát azért ez, mégis ez a máltai négyes döntő mennyire öröm számotokra?
16: Hát majd megmondom utána, hogy előny volt-e, vagy hátrány. Én szerintem egyébként mindenképp előny lesz, mert tényleg az, hogy ez is, ebben is látszódik, hogy igyekeznek a női vízilabdának is nagyobb teret adni, és sokkal jobban előtérbe helyezni. Én szerintem így magának a körítésnek, az, meg a női vízilabdának biztos, hogy jót tesz az, hogy a fiúkkal együtt van, mert sokkal több néző fog kilátogatni, illetve akár így, nem tudom, streamen keresztül is sokkal többen fogják nézni, abban biztos vagyok. Nekünk nyilván ezzel a részével, abból a szempontból nem szabad foglalkozni, hogy milyenek a körülmények, vagy hogy most nyitottban játszunk, biztos, hogy fogunk előtte nyitottban is edzeni, mert azért mi ugye ahhoz nem vagyunk hozzászokva, tehát nyilván azért egy-kettő edzés fog kelleni nyitottban, hogy milyenek a körülmények, de azért mindenki elég sokat látott már nálunk a csapatban, tehát azért fogunk tudni ehhez alkalmazkodni. Viszont azért mi itthon, hál' Istennek, ugye nekünk olyan szurkoló táborunk van, hogy mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy minden mérkőzésünkön óriási a hangulat. Úgyhogy ez biztos, hogy nekünk segíteni fog, hogy kint is nagyon sok fradi szurkoló lesz.
17: Ugye, hogyha megnézzük a menetrendet, illetve a naptárat, a versenynaptárat, akkor az látszik, hogy például az UVS elleni két negyeddöntős mérkőzés között majdnem egy hónap eltelt, ami rendben, hogy volt ott egy válogatott világkupa selejtezőtorna, de mégiscsak azért a klubban maradó játékosoknak ez hatalmas nagy távolság két tétmérkőzés között. Az, hogy ennyire széttagolt a menetrend, a versenynaptár, az mennyire leküzdhetetlen akadály számotokra, mert gondolom azért, hogy kiveszik a ritmus a folyamatos tétmérkőzések elmaradása által, az azért nem segíti a munkátokat.
16: Hát nem, és főleg a védekezésben látszanak ezek a szünetek, tehát is ez a 18-16-os mérkőzés is, én szerintem azért vízilabdázom.
17: Lassan már kézilabda mérkőzés.
16: Igen, és én vízilabdázom egy pár éve, de szerintem én nekem nem volt még ilyen nagy gólszámú mérkőzésem az ilyen, nyilván az ilyen felnőtt szinten, úgyhogy azért a védekezésen abszolút látszik, hogy azt tud először szerintem szétesni, és ahhoz kell sokkal több idő, hogy mindenki ráérezzen a másikra, meg így tényleg visszavegye a ritmust. Meg inkább az a része nehéz, hogy különböző terhelésből érkezünk, tehát akik itt maradnak a klubban, nyilván őket sokkal nagyobb terhelést kapnak. Mi másképpen kapunk terhelést, szerintem inkább mentálisan, amellett, hogy nyilván a sok meccs fizikálisan is megterheli az ember, de szerintem nekünk ezek inkább mentálisan nehezek, és még az a része nehéz, hogy ezt így szinkronba hozni, hogy meglegyen nekünk is a kellő pihenő azért, hogy föl tudjunk pörögni, de közben nyilván akik itt maradtak, ők meg már játszanának, meg előrelépnének, úgyhogy ez a része nehéz, hogy így tényleg így egyensúlyba hozni mindenkinek a mentális és a fizikális állapotát.
17: Szóba került már, hogy ugye 2022-ben érkeztél a Ferencvároshoz a BVSC-től. Az, hogy te most már 4 éve játszol a Ferencvárosban, és láthatóan folyamatosan épül egyébként az együttes, mert hogy közben azért klasszisok is érkeztek, csak néhány tényleg, Keszthely Grita, Beortiz, a már említett Eleftheria Plevritu, tehát folyamatosan erősödik az együttes. Milyen ez, hogyha visszatekintesz most már erre a mögötted lévő lassan 4 évre, hogy végül is a Ferencvárosnak a gerince az mindig adott volt, de folyamatosan erősödött gyakorlatilag bele az összes fiatal játékos, meg az érkező igazolások. Milyen volt ezt mondjuk végigélni, vagy szoktál-e ezen gondolkodni?
16: Szoktam, igen, és szerintem egyébként ennek az egésznek így a fő része az tényleg, hogy a csapatnak a magja az végig most már 4 éve ugyanaz, és szerintem akkor lehet jó csapatot építeni, hogyha van egy stabil 5-6-7-8 játékos, aki tényleg már tudja, hogy mikor mit kell csinálni, hogy mire számíthat, annak ellenére, hogy közben állunk, ugye is volt, nálunk is volt egy edzőváltás, de akkor is itt tudjuk az elképzeléseket nagyjából, és van ez a 8 ember mondjuk, aki tényleg így már úgy ismeri egymást, tudja, hogy mit fog csinálni, és akkor könnyebb szerintem játékosokat építeni, hogyha van egy stabil alap, és nálunk talán egyébként így az idei évre érkezett el ez, hogy tényleg most már tudunk annyira, tényleg van egy annyira stabil alapjátékunk, amire sokkal könnyebben tudunk már építkezni, vagy mást kitalálni, de hogy van egy, amihez mindig vissza tudunk térni, hogyha bármi probléma lenne, és én ezt most érzem először egyébként ebben a szezonban, hogy ez így ki tudott alakulni.
17: Ez a legerősebb Ferencváros, amióta ott játszol a zöldfehéreknél?
16: Igen.
17: Említetted ugye az edzőváltást, Matajsz Márk érkezett, Gerendás György visszavonulása óta, és azért az szembeötlő, hogy ott mintha szintet lépett volna a csapat. Természetesen ez nem független attól, hogy időközben sokat erősödött játékos állomány tekintve is az FTC. De mi az, amit másképp csináltok Matajsz Márkkal? Mit hozott ő egyébként a csapatba Gerendás György távozása után?
16: Hát szerintem sokkal jobban rendszerben játszunk, ami egyébként vannak olyan edzők, vagy olyan játékosok, akik nem biztos, hogy ebben teljesen otthonosan érzik magukat, hogyha van egy keretrendszer, de szerintem nekünk egyáltalán nem baj, hogy bizonyos, nyilván nem azt mondom, hogy le vagyunk korlátozva, mert egyáltalán nem, csak vannak bizonyos keretek, amikhez igenis tartanunk kell magunkat, és szerintem az látszódik a mérkőzéseinken, hogy sokkal összeszedettebben tudunk azóta játszani, hogy tényleg tudjuk, hogy mire számíthatunk a másiktól, és nincsenek meglepetések. Úgyhogy ez mindenképpen, illetve az, hogy talán jobban le lettek tisztázva a szerepek, hogy kinek milyen szerep jut itt a csapaton belül, és senki nem akar több lenni, mint ami neki kell, és szerintem ez nagyon fontos egy csapat életében, hogy tényleg, amikor mindenki el tudja azt fogadni, hogy neki az adott edző az adott csapatban milyen szerepet szán. Ha ezt el tudjuk fogadni, és a saját egónkat félre tudjuk tenni, akkor tud folyamatosan előrelépni a csapat, és ez az, amit a Márkó is behozott, hogy tényleg mindenkinek megvan az, hogy mit kell csinálnia, és ezt el is tudtuk fogadni, és ez nagyon fontos.
17: Te melyiket szereted inkább, a sematikus játékrendszereket, amikor meghatározott a dolgod, a szerepköröd, vagy a virtuózabb, ötletszerűbb, improvizatívabb játékokat?
16: Én egyébként én szeretem, hogyha vannak keretek, bár igen. Én nem is vagyok szerintem az a játékos, aki így nagyon hirtelen ki tud valamit találni. Persze vannak olyanok, amikor annyira flóban vagyok én igen. is meccs alatt, hogy így jönnek a dolgok, de összességében én magánemberként is olyan vagyok, aki szeretem, hogyha tudom, hogy mire számíthatok, és akkor azon belül én sokkal jobban meg tudom találni a helyemet, úgyhogy nekem ez jó, hogy így vannak.
17: Amikor nézek mondjuk videókat arról, hogy milyen a hangulat a női vízilabda csapatnál a Ferencvárosnál, főleg ugye Gurisati Gréta különféle közösségi médiás felületein lehet ilyenekkel találkozni, mert ő enged betekintést, nagyobb betekintést a csapat életében, akkor azért az látszik, hogy nagyon jól összeszokott, összecsiszolódott játékosok, akár baráti emberi kapcsolat is kialakult már a játékosok között. Mennyire? Vagy mennyire lehet ezt jól leírni, hogy milyen a hangulat az öltözőn belül?
16: Hát nehéz egyébként ezt így megfogalmazni. Nyilván azért hát mi is itt a Ferencvárosban már oké, hogy mondjuk ez a csapatnak a magja 4 éve van itt mondjuk, mint a ferencvárosi csapat, de egyébként 1000 éve ismerjük egymást, tehát hogy azért a legtöbb játékos, aki most itt van a Ferencvárosban, már együtt játszottunk mondjuk az utánpótlás válogatottakban is, tehát hogy azért ez az ismeretség nekünk már több mint 10 éves, úgyhogy ennyi idő alatt azért tényleg így nagyon kiismeri a másikat az ember, és igazán tényleg már önmaga lenni ilyen adott szituációkban, és tényleg ez így leginkább ez, hogy nem kell megjátszania magát az embernek így most már a többiek előtt, hogy persze ott is tudjuk, hogy mikor van ott a helye annak, hogy most lehet egy kicsit lazábbnak lenni, és mikor kell komolynak lenni, de tényleg, hogy így mindenki most már mer önmaga lenni.
17: Említetted, hogy le vannak tisztázva azért a szerepkörök így a csapaton belül. Neked milyen szerepköröd van, akár az öltözőben, akár ugye a merencében?
16: Hát én az öltözőben azért így, azt kell, hogy talán ketten vagyunk így a Grétával, akik így, nem is azt mondom, hogy a hangadók vagyunk, csak hogy akik így jobban kimerünk állni, vagy ki tudunk állni így a többiek elé, és a Gréta az, aki inkább így a mentális részét szokta megfogni így a dolgoknak, én meg vagyok ez a gyakorlatiasabb oldala, úgyhogy ebben is egyébként szerintem itt tök jól kiegészítjük egymást, illetve nekem a vízben is ez a szerepem, hogy így irányítsam a többieket, és egy kicsit így összefogjam a társaságot, és pont amiatt, mert én nem vagyok ez a mindenáron góllövő típus, hanem én tényleg azt nézem, hogy a csapatnak mi a jó, és a csapatnak mire kell odafigyelnie. Én ebben nagyon otthon is érzem magamat, hogy így a többieket tudjam irányítani, és át tudjam adni azt, amit én látok. Szerencsére nagyon nyitottak is erre, tehát nem az van, hogy így elzárkóznának attól, amit én mondok. Úgyhogy nekem így ez, hogy így a csapatot így próbáljam irányítani, amennyire csak tudom.
17: Akkor gyakorlatilag ketten Grétával, Gurisati Grétával ti vagytok a vezéregyéniségek, de azért gondolom a szerepek még a csapaton belül, akár a játékrendszerekben le van tisztázva, hogy balkezesként neked egy hangsúlyos szereped van mondjuk a támadásokban, a támadás befejezésekben. Mennyire épül rád mondjuk egy-egy játékrendszer?
16: Hát vannak bizonyos taktikai elemek, amik igen arra épülnek, hogy esetleg én vagyok a befejező, vagy én vagyok a kiszolgáló ember. Ezért is jó nyilván, hogyha van egy balkezese a csapatnak, mert azért sokkal sokrétűbb tud lenni a repertoár, és inkább az, hogy mi válogatottban is, meg a Ferencvárosban is már nagyon sokszor volt arról szó, hogy ne legyen úgymond egyoldalú a játék, hogy ne csak az legyen, hogy a kapás oldaliak, a jobbkezesek érvényesülnek, hanem muszáj az, hogy mind a két oldal hangsúlyos legyen, hogy az ellenfeleknek nehezebb legyen. Úgyhogy erre is igyekszünk odafigyelni, hogy tényleg, hogy mindig legyen egy-két olyan taktikai elem, amit elő tudunk húzni, hogyha azt érezzük, hogy egy kicsit így eltolódtak a hangsúlyok és a szerepek.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
17: Vendégünk a stúdióban Leimeter Dóra, a Ferencváros válogatott vízilabdázója, akivel éppen ott tartottunk, hogy már a válogatottra rátérve lesz majd egy szuperkupa, szuperdöntő a világkupában, Sydneyben, méghozzá nyáron, júliusban, amire már megvan a keret, a szövetségi kapitány Cseh Sándor kihirdette a névsort, abban viszont te nem vagy benne, ahogyan Cseh Sándor fogalmazott, egy előre egyeztetett egészségügyi szünet miatt kimaradtál. Na erről mit lehet tudni, mi az, ami publikus?
16: Hát nem tudom, melyik része publikus, meg melyik nem. Nyilván azért a vízilabda világa kicsi, és mindig minden hír körbe megy. Úgyhogy szerintem egyébként ez ilyen nyílt titok, hogy nekem lesz egy válműtétem majd a Bajnokok Ligája után, úgyhogy ezért maradok most ki a keretből.
17: Melyik válladról van szó? Melyiket fogják műteni?
16: A lövővállamat, nyilván. Sajnos, igen. De hát azért, hogy az elkövetkezendő két évben ott tudjak olyan szinten lenni és teljesíteni, ahogy egyrészt én azt magamtól elvárom, és ami a válogatottnak szerintem szükséges. Muszáj most ezt a műtétet most nem is tudom, útba ejteni, vagy hogy mi erre a jó kifejezés.
17: Igen, mert hogyha végignézzük majd a következő két évet válogatott szinten, azért az látszik, hogy jövőre világbajnokság, ráadásul hazai medencében, utána lesz még egy Európa-bajnokság, aztán a Los Angeles Olimpia 2028-ban, azt hiszem, hogy az meg a fő cél, na meg az az állomás, ami egy kiemelt helyen szerepel egy vízilabdázó számára. Na de ugye a válogatottban teljesítve azért az látszik, hogy te hosszú-hosszú évek óta már a gerincében ott vagy a nemzeti csapatnak, és bárki is a szövetségi kapitány rendre számít rád. Rotterdamban is ott voltál a világkupa selejtezőn, ahol némi szerencs azért kellett ahhoz, hogy meglegyen a szuper döntőben való részvétel, mert hogy az amerikaiaktól, a spanyoloktól és a görögöktől elszenvedett vereség után, de az ausztrálok ellen éltetek az adódó lehetősége, hogy ugye tudnélik, az ausztrálok nagy különbséggel megverték a görögöket. Mi volt egyébként ennek a selejtező tornának a nehézsége? Szóba került már az, hogy itt ugye a két UVS elleni BL negyedöntő között rendezték meg ezt Rotterdamban, egy olyan szakaszában a válogatott életét figyelembe véve, amikor Cseh Sándor azért több fiatalt is kipróbált, és próbálja már őket beépíteni a csapatba, tehát hogyan gondolsz vissza arra az egyhetes tornára?
16: Hát először is nyilván így, és ezt a csapatban is beszéltük, hogy jó, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel az utolsó mérkőzésen, hogy kiharcoltuk a továbbjutást, mert hogy milyen jó erről később úgy beszélni, hogy volt egy adódó alkalom, és éltünk vele, minthogy és nem sikerült, úgyhogy ez mindenképpen azért jó, hogy tényleg a végsőkig kiélezett volt ez a kérdés, és hogy nem ijedtünk meg a végén végül is ettől az adódó lehetőségtől. Abból a szempontból szerintem nem volt sem a szövetségi kapitány könnyű helyzetben semmi, hogy tényleg így igazából így a klubszezonból érkeztünk, és mi mindig akkor tudunk a válogatottban szerintem jól játszani, hogyha van időnk egy közös felkészülésre, mindenki félre tudja tenni a sérelmeit, amit adott esetben akár az egymás elleni mérkőzésekből hozunk, vagy a klubból hozott magával, mert mondjuk volt egy sikertelenebb mérkőzés vagy bármi, hogy nekünk mindig az tett jót, hogyha volt közösen időnk ezt így elfelejteni és egymásra hangolódni. Ez most ugye nem adatott meg, mert igazából 3 napot voltunk itthon, utána mentünk egy görög edzőtáborba, utána pedig onnan egyből szinte mentünk Rotterdamba, úgyhogy emiatt nagyon azért nehéz volt ez a erre így felkészülni, mert nem is mondhatnám igazán talán felkészülésnek, mert tényleg így 5 napunk volt talán így közösen edzeni, úgyhogy ez mindenképpen nehéz volt, és ebből a szempontból a fiataloknak is nehéz volt, illetve nem volt könnyű dolguk, hogy így konkrétan bele kellett csöppenünk ebbe a válogatottságba, és hogy mit játszunk, azért nekik sem volt idő az végigvenni minden egyes taktikai elemet, hogy mikor mit szeretnénk, úgyhogy azért ez így tényleg így összerakva így nagyon nehéz volt.
17: Annak ellenére viszont, hogy folyamatosan jönnek a fiatalok, tényleg épülnek be, hogyha megnézzük mondjuk a keretet, amellyel most dolgozik Cseh Sándor, és összevetjük a 4 évvel ezelőtti kerettel, azért látunk jó néhány eltérést, de az eredmények azok folyamatosan jönnek, és ott vagytok a világbajnokságok, vagy éppen bármilyen világversenynek a végjátékában, és egységes csapatbenyomását keltitek. Ez minek köszönhető, hogy a változások ellenére mégiscsak az egység az mindig ott van a válogatottban?
16: Igen, és azért itt is megfigyelhető az, hogy azért vagyunk jó néhányan, 5-6-7-8-an itt is, akik azért már elég régóta itt vagyunk a válogatottban, és nyilván mi egymást nagyon, tényleg nagyon-nagyon jól ismerjük, és mindannyiunk szerintem olyan személyiség, aki könnyen alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen úgymond a partról, de ami szerintem így ebben a válogatottban most nagyon más, és nagyon fontos, hogy Cseh Sándor nagyon figyel ránk, mint emberekre. Tehát nem csak mint játékosok foglalkozik velünk, hogy kinek miben kell fejlődnie az adott poszton, vagy így a csapaton belül, hanem mint emberek is nagyon figyel ránk, és nagyon tényleg támogató velünk szemben, és szerintem főleg egy női léleknek ez nagyon sokat segít, és nagyon-nagyon számít az, hogy tényleg érzi azt az ember, hogy nem csak mint sportoló, vagy mint játékos van jelen, hanem mint ember is, és az is érdekli a szövetségi kapitányt, hogy tényleg így vele, mint emberrel mi történik.
17: Megütötte a fülemet, hogy női lélekkel foglalkozni, az azért ugye külön terület az edzői szakmán belül, de tényleg, hogyha végig gondolom, akkor a vízilabdán belül, vagy a te pályafutásodat végignézve rendre férfi edzőid voltak, és nem nagyon emlékszem arra, hogy női szakvezető lett volna. Nehézség ez egyébként? Kinek nehézség inkább, az edzőnek, vagy a játékosnak?
16: Hát erre most azért nehéz válaszolni, mert nekem még így klubon belül sem volt kifejezetten női edzőm. Női másodedzőm volt, de ugye azért az megint más, mert más, hogy viselkedik egy másodedző nyilván, mint egy főedző. Úgyhogy, de így egészében a női vízilabdában nem nagyon jellemző most még a női edzőknek a jelenléte. Azért nyilván nekem is most már nagyon sok olyan csapattársam van, aki tanulja ezt a vízilabda edzősködés szakmát, tehát, de a legtöbb ugye még játékos, tehát azért mire szerintem ez a generáció oda fog tudni kerülni, hogy ők lesznek az edzők, hát nyilván én már nem fogok játszani, azért azt most így kimerem jelenteni, úgyhogy de én nagyon remélem, hogy egy idő után ez is, tehát hogy így az edzői szakmában is teret nyernek a nők, mert azért szerintem nagyon tényleg számít az, hogy a nő-nővel hogy tud, hogy talán jobban meg tudja magát értetni, vagy jobban tudja, hogy mi zajlik mondjuk egy női játékos fejében.
17: Igen, főleg, hogyha mondjuk egy futballpéldát hozok, de az hatalmas nagy feltűnést keltett, hogy az egyik német Bundesliga csapatnál az Union Berlinnél egy női vezetőedzőt neveztek ki, tehát azért viszont azt látjuk, hogy fordított esetben gyakorlatilag az általános, hogy egy női csapatnak férfi edzője van, bármelyik sportágról beszélünk, mégis nektek ez a megszokott, tehát azért ehhez alkalmazkodni is kell, és említetted már az alkalmazkodást a válogatotton belül is, mert hogy itt azért, ha végignézzük azt, hogy hogyan változott a keret, illetve a szövetségi kapitányoknak a sora, hogyha azt a dátumot nézzük, amikor te bemutatkoztál a nemzeti csapatban, azért az látszik, hogy hát folyamatos a változás körülötted a válogatotton belül. Merész Andrást nem mutatkoztál be, majd Bíró Attilával is dolgozhattál együtt, aztán rövid ideig ugye Mihók Attila volt az egyik szövetségi kapitány, most pedig Cseh Sándor. Mindegyik edzőtől azért gondolom lehetett ellesni dolgokat, de mégis mi az, ami most a válogatott keretén belül teljesen egyedi? Van egyáltalán ilyen dolog, ami egyelőre az egész válogatott pályafutásodon belül nem volt jellemző ez idáig?
16: Hát egyébként nincs nagyon szerintem ilyen, nekem abból a szempontból talán szerencsém van, a balkezességemből adódóan, hogy nekem azért nem mondom, hogy olyan nagyon szűkre szabott, hogy én mit tudok csinálni, de azért közben mégis, tehát hogy nekem talán így tényleg az volt a jó, hogy én akármelyik edző volt, nekem igazából ugyanazt kellett csinálnom, és talán azért is tudok ilyen régóta ott lenni a válogatottban, mert tényleg megtanultam azt, hogy mire számítanak tőlem, mit várnak tőlem, hogy nekem mit kell ahhoz hozzáadnom, hogy a csapat sikeres legyen, és én ezt így megtanultam kezelni, vagy megtanultam ebben élni és dolgozni, úgyhogy nekem ebből a szempontból szerencsém van. Amikor Mihók Attila volt az edző, ott volt egy, és azt sem azt mondom, hogy nagyobb váltás lett volna, én ott egy picivel többet bekkeltem, ami egyébként tőlem nem áll messze, mert én nagyon szeretek bekkelni, és nekem volt is olyan időszakom, akár klubban, hogy mind bek voltam jelen, tehát igazából az sem volt olyan nagy változás, nyilván egy kicsit más volt, mint amit nekem kellett csinálni, és nyilván ez így most is jelen van az én játékomban, tehát hogyha kell, akkor abban a pozícióban is beszoktam segíteni, de tényleg inkább az, hogy én tudom azt, hogy nekem mit kell csinálnom ahhoz, hogy én tényleg a csapatot tudjam segíteni.
17: Leimeter Dóra válogatott vízilabdázóval beszélgetek. Rátérve még arra, hogy ugye a válogatotton belül te azért már a rutinosabb játékosok közé tartozol, repül az idő, mert hogy tényleg mondjuk a tokiói olimpiára még úgy készülhettél, hogy te voltál az egyik feltörekvő fiatal, és aztán most már mondhatjuk azt, hogy a rutinos, tapasztalt játékosok közé tartozol. A te szerepköröd a válogatotton belül milyen? Van-e arra példa, hogy a fiatal játékosok oda mennek hozzád egy tanácsért?
16: Van egyébként, hál' Istennek. Nyilván nekünk tapasztaltabb játékosoknak kellett úgymond először szerintem nyitottabbak lenni a fiatalabbak felé. Szerintem is tudom, hogy amikor én voltam fiatal, én sem mertem oda menni az idősebbekhez, hogy akkor mi merre hány méter, hanem nekem is az segített, hogyha

0: nem lesz mindenki mindenkinek a legnagyobb barátnője, és ez nem is baj, meg nem is kell szerintem, de az, hogy egy minimális kapcsolódási pont legyen mindenkivel szemben, az szerintem nagyon fontos, úgyhogy én erre nagyon igyekszem odafigyelni.
1: Beszéltünk arról, illetve hogyha végignézzük a menetrendet, akár a válogatotton, akár a klubon belül, azért az látszik, hogy az elmúlt években, főleg a Covid, a járványhelyzet után feltorlódtak a világversenyek. Gyakorlatilag tényleg fél évenként volt egy világverseny, EB vagy VB, aztán ugye olimpia. Hosszú és megerőltető szakasz van azért a hátatok mögött, mert most lesz majd az első nyár hosszú idő után, amikor nincsen egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, és ugye neked kimarad majd a világkupa szuperdöntője is. Hogy ez alatt az időszak alatt mit lehet azért tenni, hogy te ne zsigerelődj ki minden áron, vagy hogy elkerül mondjuk a kiégést?
0: Hát szerintem ami a legfontosabb az az, hogy bármikor, amikor pihenőidő volt, akkor tényleg a vízilabdát azt ki kellett tudni kapcsolni. Tehát nekünk például a válogatottban a szövetségi kapitány mindig úgy engedett el minket a pihenőkre, hogy konkrétan mondta, hogy most nem lehet vízilabdával foglalkozni, hogy most konkrétan pihenni kell, nem most kell elmenni, külön futni, külön kondizni, nem tudom, hanem tényleg ezt az időt, ezt adjuk meg magunknak arra, hogy kikapcsolódunk, és nekem is amúgy ez nehéz volt az elején, hogy oké, hogyha mondjuk pihenő van, akkor egyáltalán ne foglalkozzam a vízilabdával, de rá kellett jönnöm, hogy tényleg muszáj az, hogy ha pihenő van, akkor azt igen, és azt tényleg így nullára csökkenteni így a vízilabda körüli bármit, és nekem is nehéz volt azt is elfogadni, hogyha pihenő van, akkor ne edzek semmit, mert én nem szeretem, ha hosszabb kihagyás van, mert én abból sokkal nehezebben térek vissza, de rá kellett jönnöm, és ki kellett tapasztalnom, hogy viszont muszáj, mert a testem egyszerűen nem fogja bírni egy idő után. Úgyhogy leginkább ez, hogy tényleg, hogyha pihenő van, akkor az vízilabdamentes élet legyen.
1: És hogyan pihensz?
0: Hát én általában hazamegyek a családhoz, és akkor nekem az a kikapcsolódás. A tesóm még ugye egy helyen laknak nagyjából anyukámmal, úgyhogy így könnyű, hogy csak egy helyre kell hazamenni. Ráadásul náluk van két gyerek, úgyhogy ők nekem mindig az, akik így feltöltenek engem, és mivel azért elég, nem azt mondom, hogy nagyon ritkán találkozunk, de nyilván azért így havonta mondjuk egyszer-kétszer, úgyhogy amikor én otthon vagyok, akkor én vagyok nekik a minden, úgyhogy az nekem ilyen tényleg aktív feltöltődés az, hogy velük kell lenni, velük tudok foglalkozni, akkor együtt elmegyünk sétálni, vagy bármi, úgyhogy nekem így az szokott lenni a feltöltődés.
1: Van arra példa egyébként, hogy szabad időtben vízilabdát nézel, vagy mennyire jellemző az, hogy te a vízilabdát kívülről szemléled, tehát hogy a medence partról is kíváncsi vagy rá, hogy mi zajlik a vízben?
0: Hát egyébként, hogyha tudom azt, hogy mondjuk tényleg a férfiaknál mondjuk olyan mérkőzés van, amit ad a tévé, vagy nem tudom, akkor azt be szoktam kapcsolni. Azért magamtól, hogy most én kimegyek helyszínre vízilabda meccset nézni, azért az nem szokott előfordulni. Én például az idei szezonban is ugye több meccset kihagytam a Fradinál, akkor nyilván azokat ugye helyszínen megnéztem a csapatot, de azért az nyilván egy megint más szituáció, mert nyilván ott vagyok a csapat mellett, úgyhogy... Hát én igenis, meg nem is. Tehát, hogyha tudom, hogy jó meccs van, vagy adja a tévé, akkor azt megnézem, de így magamtól nem megyek ki.
1: És más sportágakat? Vagy te egyáltalán mennyire vagy egyébként ez a sport őrült? Igen?
0: Nagyon.
1: És milyen más sportágokat szoktál akár kipróbálni egyébként?
0: Hát kipróbálni nem sokat, mert azért az...
1: Nem ajánlott?
0: Igen, nem ajánlott, igen. De múltkor például kint voltunk a női kéziseknek az egyik BL bajnokok ligája meccsén, akkor volt egy ilyen félidei játék, akkor kiválasztottak, hogy én voltam az egyik dobó, azt vállaltam, mert azt gondoltam, hogy azért menni fog a szárazföldön dobni. Jól ment, hogy nyertem egy ilyen kis labdát, úgyhogy az jó volt. Egyébként én kézilabdát nagyon sokat nézek, úszást szoktam, dárcot szoktam, kosárlabdát. Ha most ugye megy a Tour de Hongrie, vagy a Giro, akkor azt is szoktam nézni, úgyhogy Forma 1-et, az régen ráadásul ilyen nagy családi sportesemény volt, úgyhogy ilyen sportot nézni egyébként, azt nagyon szeretek.
1: És akkor kipróbálással azzal még várni kell majd a vízilabda karrier után, igen, vagy azért mondjuk néhány sportágat azért ki lehet próbálni, gondolom kerékpározás az nem tiltott egy vízilabdázó számára, tehát az olyan a sérülés veszélye nem jár.
0: Nem, az nem. De nem szoktam elmenni azért otthon.

0: az a, hogy amikor ez a karantén időszak volt, akkor, akkor volt, hogy nálunk például a válogatottnál is megvolt az, hogy milyen edzéseket kell végezni, és akkor például volt, hogy heti 3-szor vagy 4-szer, vagy 40 perc futás volt, vagy másfél óra bicikli. Úgyhogy így abban az időszakban azért, azért jellemző volt, hogy így, így többet eljártam, de, de én például itt, nyilván ez az én elkényelmesedésem is, de én Pesten belül ugye mindenhova kocsival járok, úgyhogy, úgyhogy így. Úgyhogy ritka. Kerékpározni azért ritkán. Kerékpározok.
1: Leimeter Dórával, a válogatott fizilabdázójával beszélgetek, és így a beszélgetés végére azért még bennem felvetődött, miközben böngésztem, kutatgattam a pályafutásodat, hogy végig ugye hazai medencében, magyar csapatoknál, BVSC, aztán pedig Ferencváros, és azért a Ferencváros most egy olyan név a női vízilabdában, amely azért a csúcsok egyik csúcsa. De mennyire vonz téged mondjuk a külföldi karrier lehetőség, a külföldi lét, vagy egyáltalán elgondolkoztál-e már rajta, hogy kipróbáld magad, akár Magyarországon kívül?
0: Hát egyébként azért sok embert vonz, meg ugye akik voltak külföldi játékosok, ők nagyjából mindannyian elmondták, hogy szerintük érdemes egyszer az embernek kipróbálnia magát külföldön. Voltak is megkereséseim, de igazából egyik sem jutott el azon kívül, hogy, hogy megkerestek és jó lenne, mert vagy mindig volt szerződésem, mert azért, ami például külföldön nem jellemző, az itthon abszolút, hogy ugye több évre köt egy, egy klub szerződést a játékossal. Tehát engem, hogyha így, így megkerestek, akkor mindig, mindig volt szerződésem így, a, így az adott időszakra, amit lehet, hogy meg lehetett volna beszélni a klubba, hogy, hogy most engedjenek el, vagy hadd próbáljam ki magamat, de, de így ennyire ilyen szinten sosem foglalkoztatott. Mostanában azon szoktam gondolkozni, hogy majd így a pályafutásom vége fele, vagy nem is azt mondom, hogy így levezetésképpen, de,
1: ez
0: de
1: már így. Ez foglalkoztat téged? A pályafutásod vége?
0: Hát most már azért muszáj vagyok elgondolkozni rajta időközönként, hogy mi lesz, hogyha ha vége lesz, mert hát most azért ez azért nem titok, vagy ezt ki lehet mondani, hogy nyilván azért bennem már mondjuk feltétlenül még egy olimpiai ciklus, még egy 4 év, a 28-os után nem biztos, hogy, hogy bennem van. Úgyhogy azért már el kell kezdenem néha ezen gondolkozni, és azt így el tudom képzelni, hogy így az utolsó 1-2 évre, amikor mondjuk válogatott már, már nem szeretnék lenni, akkor még azért 1-2 évet külföldön akár el, elvízilabdázni, de az biztos, hogy akkor olyan helyre megyek, ahol van tengerpart.
1: És hogyha már így a távlatokban gondolkodva, akkor a tervek azok 2028-ig szólnak a Los Angeles olimpiák, tehát addig látod magad előre, vagy azért még mondtad, hogy újabb olimpiai ciklus, nem biztos, hogy végigcsinálsz, de hogyha most belőnéd valahova a karriernek a végét, az mi lenne, milyen céldátum?
0: Hát én most egyelőre 28-ig látok előre, aztán, hogy utána mi lesz, azért az nyilván 2 év, ami egyrésztről nem sok, másrésztről meg mégiscsak sok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy 2028-ban hogy érzem magamat, hogy alakulnak nyilván a akár a klubban a játékosok, akár a válogatottban, úgyhogy azért az még sok kérdőjelet van maga után.
1: És Los Angeles mennyire foglalkoztat?
0: Az nagyon. Azért is igyekszem ezt a nyarat, vagy nem is az, hogy rászállni, de hogy, hogy tényleg az, hogy mindenképpen már a következő évi hazai világbajnokságra is olyan állapotba kerüljek, de nyilván a 28-os olimpia az, az abszolút, abszolút cél, és az tényleg szeretnék olyan állapotba lenni, hogy... hogy reális esélyem legyen a csapatba kerülésre, és a csapatot segíteni olyan játékkal, amit én tudom, hogy, hogy képes vagyok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Magyarország az egyfőre jutó olimpiai bajnokok számát tekintve igen előkelő helyen áll,
2: igen,
1: mindig is.
2: Igen.
1: Ön szerint ez minek köszönhető?
3: Szerintem nagyon jó, hogy tudjuk, hogy van valami, amiben ott vagyunk nagyon a világ élvonalában, és ez 120 éve van így. Már

0: méternél a magyar hajó az élet, második a német, harmadik az orosz.
1: Gyere egérke, gyere kicsivány, húzzál, egyszer hozzad előnye, nem hiszem, hogy elveszheti.
2: Gyurza Vita átvenni a vezetést most, Gyurza Dániel vezet.
3: Gyerünk, Szilaj, gyerünk a dupla szuplés, beleáll, és itt van, 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország.
4: 2016 Rio, 2020 Tokió, és váljon valóra az álom, 2024 Budapest.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Gyerek, ha

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Jégkorong, férfi jégkorong válogathatunk három mérkőzés után. Már-már bennmaradónak tűnik az elit világbajnokságon, amit a brittek elleni 5-0-val harcolt ki magának az együttes. Folytatás ugye pénteken a németek ellen, ez persze még nem lesz a vége a világbajnoki szereplésünknek. Ugyanakkor az első három mérkőzésen a finnek, az osztrákok és a brittek ellen ott volt Zürichben két kitűnő kollégánk, Virányi Zsolt, a Sportrádió, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, és Pillel István, az MTI hoki szakírója. Azóta már megérkeztek, és hát persze ahol is lehetnének most, mint itt velünk a stúdióban, hogy a következő órában átbeszéljük, hogy mi minden is történt, meg történik ezen a világbajnokságon, és mire lehet ez elég. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt mondtam, hogy csapatunk már-már bennmaradónak tekinthető, hogyha a matematikát vesszük, és szerintem olyan nagyon nem is estem ezzel túlzásba, ami viszont, ha ez igaz, majd most mindjárt megerősítitek, azért történelmi dolog lenne.
3: Pisti majd kifejti hosszabban, azért ragadom magamhoz a szót, mert én nagyon óvatos vagyok. Remélem, hogy benn maradunk, de még van 4 mérkőzésünk, és még az ellenfélnek is van, tehát én még nem merem ezt még nagyon kijelenteni.
2: Na?
4: Zsoltot ismerve már évtizedek óta, igen, ő próbál mindig a realitás talaján maradni, és...
2: És te repkedsz?
4: Nem, én meg a nem túl fönt, nem túl lent kategória
2: hát
4: vagyok.
2: Akkor te is azt lehet mondani, nem, hogy itt az arany középút.
4: Emlékszel, hogy ő mit mondott? Én igen. Azt mondom, hogy... Bemaradtunk, matematikailag még
2: na,
4: nem.
2: Na nézd, de múlt időről beszélve.
3: Mert én ezt vártam a Pistitől, hogy ha én óvatos vagyok.
4: Az angolban egy sokkal jobb ideig igőt lenne.
2: Igen, ez a folyamatos jelen
4: egyenlő. Igen, tehát én most a angolul kellene mondani, akkor igen. És ezt arra alapozom, hogy volt múlt szombaton egy beharangozó műsor még a Szalai Kristóffal, és én elmondtam, hogy végig vettem az szaporói feljutás óta az összes ellenfelünket, tehát kezdve a...
2: Hűha, az akkor nem volt kevés, hogy ez az...
4: De sok se, sajnos sok se, és egyesével a szlovák, a fehér orosz, Kanada,
3: az alcsoportosokat,
4: és nézem, ennél soha ilyen, mondom, szaporó óta, tehát nem a 30-as években, amikor majd biztos lesz szó, mert hiszen ezzel az 5-0-ás győzelemmel föl kellett lapozni a 30-as éveket, mikor nyertünk utána 0-ra például, meg mikor nem kaptunk gólt.
2: Hát ha nem lesz róla szó véletlenül, de akkor lesz. Te hosszóba kérlek,
4: de
2: jó?
4: De lesz, egészen. És nagyon jó időutazás volt, nekem így a közeljövőbe is, az 5-0-ás meccs alatt pedig a történelemkönyveket visszalapozni, úgyhogy közben nézem és tudósítom a meccset. Tehát ez a brit válogatott, ez egy... esetleg 2 osztálya lejjebb egy nagyon jó előrejátszó gárda. Tehát ott alul a divízió 1A-ba vagy B-be ott támadó hokival tudsz feljutni, meg megszerezni azt a pontmennyiséget, ami kell neked. És veszett éles a vonal az A csoportnak az alja, tehát az előző években feljutók, mert az addigi támadó potenciálodat kell. Itt hirtelen olyan ellenfelekkel találod magad szembe, akik rád hordtasztják
2: a vállalat. Nem fejezted be a mondatot, tehát, hogy veszett igen. Nagy a különbség
4: játék stílusban is.
2: Tehát az elit csoport, tehát az elitben játszók, illetve azok között, igen. Akik ugye a feljutásnak a legtetején igen. Vannak, ha jól értem.
4: Igen, tehát nálunk itt a britek ellen neked tudni kell a korongot birtokolni. Uh-huh. Csúnya szóval menedzselni. A játékot, passzjátékok nálad van, és akkor a támadó szekció. De ebbe beletartoznak a védők is, hiszen a hokiba egyszerre kell védekezni, meg támadni, nem így, mint a labdarúgásban. És ez alul div egy A-ban, B-ben még nagyon jó megy, te tudsz támadni. De itt följutsz, játszol a finnel, Kanadával, hát nincs nálad a korong.
2: Így van.
4: Igen. Elvétve lesz nálad, aha. És akkor abból a néhány téglából próbálj házat építeni alul.
2: Ami nagy ritkán hozzád kerül, esetleg véletlenül.
4: Tehát nem, egyszerűen teljesen más stílust igényel, meg más játékos állományt, másképp kell gazdálkodnod. Mivel nincs nálad a korong, hébe-hóba kerülhetsz emberelőnybe, ha kilövi a korongot.
2: De akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen a britek ebben a tekintetben nem érettek egy ilyen elit csoportos jelenlétre, és akkor, hogy ezzel szembeállítsuk a magyarok jelenlétét, hogy mi pedig már ott tartunk, hogy legalábbis egy brit válogatottal szemben itt az elit csoportban már képesek vagyunk láthatóan egy ilyen teljesítményre?
4: Ha belegondolsz, most orosz, fehér orosz nincs. Ez a két csapat.
2: Erről majd beszéljünk szerintem, mert azért ez egy kicsit nyilván perspektívában helyezi az összes eredményünket.
4: Te vagy a műsorvezető, te vagy a főnök.
3: Pisti, hogy... még bocsánat egy mondat, hogy a kazak válogatott ellen tavaly megint a legfontosabb meccsen tudtunk nyerni, tehát ez, amit Pisti mond, ez erősíti ezt,
4: és
3: hogy...
4: És kazak most legkiesett, és alul bucira vált mindenkit, és visszajutott. Ez a két csapat, a magyar és a brit, a Covid előtt itt Pesten egy kiki meccset játszott a feljutásért. Tehát ott, itt meg...
2: De akkor ennyi korát fejlődtünk a Covid óta? Tehát ezt a magyar jégkorong fejlődött ekkorát?
4: Ezt tudod, mikor merem elmondani? Nyilván, mondom, nem túl fönt, nem túl lent.
2: Csak mindig olyan labdákat dobsz, amit nem lehet nem leütni. Tehát te mondasz egy olyat, érted, amire meg. Rögtön. Hát akkor, tehát ennyit kellett, hogy fejlődjünk?
4: A következő négy meccset várnám meg, hogy ez a magyar válogatott mennyit tudott fejlődni, mert nem feljutóként kicsit más a sorsolásunk. Két pihenőnapunk nem volt. Soha. Az összes VB-n, amin Szaporót játszottunk, nem volt. Tehát pihenőnapjaink voltak, de kettő nem. Teljesen másképp kell beosztani az erődet.
2: Világos.
4: Nem úgy jönnek az ellenfelek, ahogy eddig megszoktuk, és például az osztrák is 3-3 kezdett, majd utána odalökték Svájccel is.
2: Az
4: osztrák válogatott, melyik arcát látod? Amelyik a nyitó meccsen 10 perc után 3-0-ra vezet a brit ellen, vagy az az osztrák válogatott, amely tegnap 9-0-ra kapott ki
2: a
4: Svájc mindenkit így. És pont azt várom, hogy az utolsó két VB-n a magyar csapatnak volt, visszatérve a védekezésre, nincs nálunk a korong, beszorulunk, böki a hátunkat a háló. A legminuszabb gólkülönbségünk nekünk volt Tamperében, tehát a kiesés, visszajutás, és tavaly Herningben. Uh-huh. És meg akarom várni ezt a négy meccset, hogy lássam. Nyitó meccsen még a feljutás, az első feljutásnál még a szlovákot is majdnem megcsíptük. Bartecska 13 másodperc.
3: 2009, az is Zürich.
2: De ez azért, mert hogy ha megvárjuk, és ezeket a statisztikákat már látod, akkor az már valós, hogy mondjam, valós képet adhat a fejlődésnek az irányáról, hogy ez valóban előremutató-e, vagy mondjuk egy stagnálás, vagy nagy,
4: hát érő válogatott, a finn válogatott, amely nem azért jött a VB-re, hogy a magyar csapatot elverje, hanem érmes.
2: Világos.
4: Egy maratoni futó az első 5 kilométeren nem akar sprintet levágni.
2: Mert nem ez a feladat. Igen. Neki ki kell tartani.
4: Más. Akkor az osztrákkal játszottunk egy olyan meccset, ahol előjöttek a hibák, a britek meg kihasználjuk, hogy ő feljutott mesterségesen is. És a következő négy meccsen, amikor a német válogatott is, lehet, hogy az elején találkozunk velük, megszorongatjuk. Tegnap már az USA ellen piszok jól játszott, és majdnem nyert. Utána jön Svájc. Hát,
2: most
3: mondhatom, legutóbb egy tízest kaptunk.
4: Kaptunk, úgyhogy az utolsó 10 percben kaptál 5-öt.
2: És most az osztrákok is kaptak egy 9-est, tehát fel kell készülnünk.
4: Az osztrákot az osztráktól kikaptunk. Tehát ennek tükrében mondom meg, hogy a nagyokhoz képest mi közelítettünk, maradtunk, vagy nem akarok arra gondolni, hogy rosszabbak lettünk, mert egyre jobban üzemi hőmérsékletbe kerültek, és szerintem ez a brit válogatott már nem tud annyi pontot szerezni, főleg azáltal, hogy a német előző este pontot szerzett, tehát még az sincs, hogy egy körbeveréssel kigolyoznának, ráadásul nekünk plusz 5-ös most, ha egy körbeveréses lett volna a gólkülönbségünk, és megspékkel, hogy a német nem eshet ki, mert jövőre a házigazda. Úgy gondolom, hogy a bennmaradás kellemes terhével tudsz játszani, és közelíts a nagyokhoz. Uh-huh. A Svájc ne üssön nekünk tizet.
2: Hát azt jól lenne,
4: hatot se. Usa se. Veszed gyorsak. Nem olyan jó most a címvédő, mint tavaly volt. A lett. Lett ilyen olyan csapat. Most a nem sportág, aki hallgatja ezt az adást, a lett válogatott az utolsó három tétmeccsen 10-9-7 gólt ütött nekünk. Az 26.
2: Ez sok.
3: Itt már rögtön megint közbe tudok lépni, mert mondtam, hogy egy kicsit majd próbálok úgy kötözködni, hogy mi az, amit másképp is lehet látni. Például az, hogyha ennyire jó...
2: A vitaműsor ezután jön, de azért már most is nyugodtan kezdhetitek.
3: Ez a hoki óra, a foci óra mintájára, és ugye akár még vitaműsor is lehet. Csak hogy a hallgatóknak egy kicsit segítsünk, hogy azért mégiscsak 9-0-ra verték a svájciak az osztrákokat. Én nem hiszem, hogy az, még az osztrákoknál inkább lehet az a közvélemény, mert hogy most magyarázkodásra szorul, hogy hogy a fenébe kaptatok 9-0-ra ki a svájciaktól, mert ők közelebb vannak. Én nem lepődnék meg, ha megint... Jó, ne kapjunk egy 10-est, nyilván én sem szeretném meg 9-0 sem, mert az rossz nézni. Na de a valóság, szerintem egyet kimerek jelenteni, hogy itt nincs arról szó, hogy visszafejlődünk.
2: Na jó, de akkor,
3: hogy stagnálunk-e, azon lehet vitatkozni, hogy fejlődünk-e.
2: Meg, ugye azt mondta Pisti az előbb, hogy Finnország éremért jött, és nyilván mindenki érti, hogy miért. Akkor ha ezeket az eddigi mérkőzés eredményeinket, és akár a számokat nézzük, tehát akkor egy finn-magyar 4-1 az ránk nézve hízeldő?
3: Igen.
4: Igen.
3: És az első meccs volt.
2: Csak mert azért azt mondtad, hogy majd akkor fogod tudni eldönteni, de azért az eddig látod...
4: Elmondtam, hogy a maratoni futó nem a nyitó meccsön, ő még akkor...
2: Jó, én ezt értem.
4: Nap játszottak a finnek.
2: Én ezt értem, hogy a finneknek nem mi vagyunk a feladat, nem minket kellett.
4: Szépen
2: a legjobb.
4: Játszottunk.
2: Na, de ezt akarom mondani, hogy akkor most egyelőre ne szaladjunk annyira előre, hogy majd mit kaphatunk
3: a
2: többiektől, hanem inkább még azt beszéljük át, hogy akkor, amit eddig láttunk a tavalyi évhez képest, ugye, amikor bennmaradt a válogatott, első ízben maradt benn, itt az elitben, és az is egy történelmi pillanat volt. Ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy van egy év alatt mit lehet, hogyan lehet építkezni, hogy alakul át a csapat. Itt megint azt mondtuk, hogy voltak vélemények, és majd persze szóba került nyilvánvalóan az oroszok, meg a fehér oroszok jelenléte, vagy hiánya, azért azt nyilván ki kell jelenteni, hogy amíg ők nincsenek itt, azért ez az elitmező nyilván másképp alakulna, ha itt lennének, ránk nézve is, nagyon valószínűleg, bár nem biztos, hogy pont ránk nézve, hiszen lehet, hogy vannak akár gyengébb csapatok is, reméljük, hogy vannak, de akkor nézzük azt, hogy igen, egy maratonfutó, ha a finneket ennek nevezzük, akkor nyilván nem ránk készült főleg. De azért nekünk nem mindegy, hogy egy éremért érkező itt világbajnokságon egyrészt van gólunk a finnekkel szemben, illetve, hogy én azt mondom,
4: és
2: hogy mindösszesen 4-et kapunk. Na szóval akkor ezt mondjuk.
3: Gólunk legyen? Tehát, hogy én nálam benne van, hogy 12-2-re kikapunk, csak nem mindegy, hogy mikor lőjünk legyen. Amit a Pisti mondta, hogy persze nincs nálunk akkorunk úgy nehéz gólt szerezni, de hogy mégis
4: tudom,
3: legyen.
4: Mi volt érdekes, hogy volt egy szakasz, amikor kimondottan jól játszottunk, gólt is tudtunk lőni, nem szaladt el az ellenfél. És ezzel együtt a finn válogatott azt mondta, hogy akkor ő megnézi a harmadik harmadot. Nem tudták kapura lőni. 6-0 volt a kapura lövés. Egy hokiba egy harmadon át nem lősz kapura, azért az egy jelzésértékű.
2: Hogy ott elkezdtek játszani?
4: A védekezés. Vagy akkor ne legyen a magyaroknál, akkor nézzük meg.
3: Nem engedték
4: hogy
3: a magyarokat.
4: Hogy támadnak le?
2: Aha.
4: Bemere jönni egészen a mi alapvonalunkig, letámadni a hátsó palánkig, itt kóstolgattak. Tehát egy kicsit, de ezzel együtt nagyon becsületes meccsünk volt, és nagyon örültem neki, hogy az első sorban nem a brit vagy az osztrákkal kezdünk, hanem inkább egy felhozó meccsel, ahol a lábak beindulnak.
2: Ahogy is tudtuk, hogy esélyünk nyilván nincs, de nem mindegy, hogy mennyire állunk helyt
4: tök
2: jól.
4: Tök jó lett az a meccs. És utána az osztrákok ellen is jól játszottunk, de a hibáinkat meg könnyörten bevárták, hogy hol kapunk kiállítást, hol váltjuk el egymást, emberhátrányba kerülünk, és akkor ők is rávilágítottak tulajdonképpen a gyengéinkre, aminek volt egy része mentális is, hogy bizonyos pálya, bizonyos szakaszaiban, ha nincs nád a korong, ne kövess el olyan szabálytalanságot, ami ellenfélt átlendíti egy nehezebb szakaszon.
3: És ebből mi tudunk tanulni, mert már a következő meccsen a britek ellen ebből lényegesen kevesebb volt, még ha hozzátehetjük, hogy a britek most gyengébb formában vannak, mint az osztrákok. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy igen, pedig az osztrákok is beleszaladtak egy 9-0-es vereségbe. A finnek egyébként azt mondták legalábbis a sajtóban,
2: na,
3: hogy...
2: Na, igen, olyasmiket mondjatok, amit ugye itthon nem láthattunk, hiszen ti ott voltatok, végighallgattatok a sajtótájékoztatóval.
3: Tisztességes a magyar csapat, csak nem veszélyes, tehát ezzel elég rendesen jellemeztek bennünket, főleg az utolsó harmadra.
4: Tehát, hogy akár meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a kemény mellizmúak, neki megyünk, akkor ő rápakor még egyet.
2: Akkor nagyon nagy a pofárás.
4: Akkor egyszer ütköztünk Kanadával egy kőkeményet az első VB-n. Fölnézett a srác, következő cserébe Benk András kulcson terés. Tehát ilyen dinamikai különbség van. Egy 25-nek
2: kocs... És ezt most őszintén, ugye hát aki nincs ebben benne, ez tényleg... egy pillanat és egy döntés kérdésre, hogy egyszer csak valaki azt mondja, jó, most akkor megrázom magam, ezt gyerekek. Tehát ébredjetek
4: föl. El kell jutni az a szinthez, hogy én mostanában az elmúlt években évente háromszor kitok menni kapusedzésekre NHL-es játékos, úgyhogy kapus van, és NHL-es is a lövő. És ott vagyok benne a pályán, és egyszerűen olyan magyarokkal is szokna. Mindegy, egy űr. Olyan a lőtt passzok is, aha, nálunk azok szinte lövőerő, ami náluk passz. És ahogy bele tud állni egy ütközésbe, ahol ezt már kiskoruk óta tanítják, felhozok még egy példát, Tokai Viktor. Itt volt, amikor NHL-be állt a játék, idejött Niedermayer és Stradwick. És Niedermayer az ő vehemenciájával letámadott, és bement a sarokba. És ütközött egyet, a korongot éppen kiemelni igyekvő Tokaival. Tokainak kettős kulcsontörése lett. És ki a élet egyetlen VB, ez emiatt maradt ki. Egy Fradi meccsen. Mert ők ilyen elánnal is tudnak játszani, ha kikényszerítik belőlük.
2: A VB ezt mondjuk, én nem tudom, hogy ez nyilván messzire vezet, de olyan izgalmas, és itt vagytok ti, akik ehhez nagyon értetek, hogy ezt valamikor megbeszéljük. Mondtad, hogy egészen kicsi kortól, tehát erre a fajta, tehát a jég az mindenkinek egyformán csúszik, hogy valami nagyon lődli dolgot mondjak, de hogy valóban ezt, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen képesek nem ritmust, hanem tényleg beindítani azokat a, tehát hogy nem is tudom, tehát most a
4: Forma 1-es autós
2: a nitrót fölkapcsolják, érted? Tehát konkrétan, ez hol lehet, és milyen életszakaszban lehet ezt megtanulni, és mondjuk a magyar jégkorong utánpótlásába bele lehet-e tenni azt a fajta szakmai, nem tudom én, képzést, van-e arra szakember, aki ezt megtanítsa, van-e a fogadó oldalon olyan gyerek, aki ezt elbírja majd, aki most egy kicsit előre szaladtam, de hogy érted, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk most reméljük, bemaradunk, ez már mindenképpen történelmi léptékekkel egy nagyon fontos új fejezet, és azt mondjuk, hogy mi lesz majd 3-4-5 év múlva, kik fognak tudni beépülni. Tehát egy kicsit most én arra vagyok kíváncsi, hogy ez, amit mondasz, ami űr hoki, hogy annak az alapjai, vagy a titka az elérhetetlen lesz mindig, vagy pedig vannak azért olyan elemek, amik hát ha nem is gyorsan, meg nem is egyik pillanatról a másikra, de képezhető egy generációval.
4: Képezhető is, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a versenyszisztéma nálunk nincs olyan versenynek ítéve egy gyerkőc, van, de nem azon a szinten.
2: Sose kell bekapcsolni a nitrót.
4: Igen, és akkor nálunk is, mondjuk az akadémiák összegyűjtik a jobb gyerekeket, de akkor már is csak 4-5 jó csapat marad, azok meg egymás között nem tudnak annyi meccs számba be tudjuk őket hozni, de az intenzitásban nem. Tehát az akadémiai csapat, amelyik mondjuk egy toborzón összeszedi az ország legjobbjait és centralizálja, persze az jó, mert akkor egyszerre látsz sok gyereket egy helyen, de ezzel együtt ha ezek a csapatok más csapatokkal találkoznak, akkor az első harmadban vagy a meccs felén eldől a meccs, és nincs olyan kihívásnak.
2: Kényszerítő tényező.
4: És utolsó percig, amikor a fiam kiment a német bajnokságba, 35 alapszakasz meccsből 27 volt egy gólos, vagy rájátszás, vagy ráadásos meccs.
2: Tehát az azt jelenti,
4: végig,
2: hogy
4: 60 percig kell neki végigfigyelni. És nem az volt, hogy a második harmad 6-0, mert itthon olyanok voltak, és akkor már kolbászva. Védő is előre megy, mert én is pontot akar szerezni. Aha. És mi van, ha nem jövök hátra védekezni? Na, Zákson, érted? 8-1. Ott meg 27 meccse volt a gyereknek 35-ből, hogy vagy egy gólos, van gongém, vagy elmentünk overtime-ig, vagy szétlövésig. És ez csak a német, és akkor Kanadában az, hogy a 2-3 rossz meccsed van, ott ülnek mögötted, és akkor csere.
3: Épp ezt akartam mondani, hogy Pisti fiát is, vagy bárkit, ha ez egy cselegény lenne, azt is egyből le tudják cserélni, ha nem azt teljesíti, amit kell. Gondolkodás nélkül.
4: A magyar gyerekeknél ki az, aki megszületéskor, ha nem szülői irányítás van, egy finn gyerek megszületik, hogy hokis akar lenni, egy kanadai kocsijával születik, meg stb. És,
3: de tényleg.
4: És nálunk inkább akkor foci, kézjelmek, vízilabda, stb. Tehát kevés gyerek van, akinek az első számú prioritása az az, hogy
2: Okay. Jó, hát az egyértelmű, hogy a merítés nagysága az nyilván soha nem lesz azonos. Ez teljesen érthető, hát ugye nyilván az egykori szovjet, a köztársaságból széteső országoknál is, meg az oroszok, meg a fehér orosz, meg nyilván az van, hogy még mindig óriási a merítés, és ezekben az északi országokban, amiket említesz, ott meg nyilván, mint a cápa foga, tehát kitörik az egyik, és jön a következő, nem? Tehát, hogy az ember ezt érzi, de akkor az a kérdés, hogy amíg nem lesz ilyen kényszerítő tényező, tehát annyival több gyerek, annyival nívósabb, sok olyan csapat, amelyik tényleg mérkőzésről mérkőzésre, kikimérkőzéseket játszik egymással egy nagyon nívós ligában, addig ezt nagyon nehéz lesz ezt a szintet megközelíteni?
4: Egyre jobban közelítünk a határainkhoz. Tudni kell, hogy meddig érhet, mert ez is egy olyan, hogy ha kiküldenénk gyerekeket, az is, hogy kiszakítod a megszokott családi környezetéből. Gyereke válogatja, hogy 12-14 évesen már ki tud-e menni külföldre, úgyhogy kiszakad. Ez totálisan személy. Nem lehet azt mondani, hogy küldjünk ki mindenki 14 nem, évesen.
2: Ez biztos.
4: Mert az én fiam nem viselte volna el az, hogy nincs ott vele az anyja, apja.
2: Az én gyerekeim se engedném.
4: Tehát
2: de van
3: olyan tanítványom. Ez már újabb szegmes, hogy a szülő mit mond.
4: Van olyan tanítványom, amelyik már az a hatodik szezonját kezdi külföldön. És az első az Németország volt, Németországba beülsz a kocsiba, valami baj van, 3-4-5 óra múlva ott vagy kocsiba. Aki még messzebbre küldöm, vagy a tengeren túlra, nem, nincs, és egy gyereket most őszintén, tehát lehetünk mi sportolók, meg profi mentalitás, de azért embert próbáljunk megnevelni, és ne egy szakbarbárt.
2: Világos.
4: Vagy akit kiégetek. Ha elviseli azt, hogy eltűnik a szülő, de 12 évesen nem tudok elképzelni. És az viszont egy családi döntés, lelkileg is, és anyagilag is, hogy az egész család fogja, összepakol, és kiköltözök Kanadába.
2: Vagy a család úgymond ketté osztja magát, és egy szülő kimegy a gyereket, az is egy elképesztő.
4: Ezek döntések.
2: Jó, mert azt viszont akkor a szabaidból egyértelműen kiveszem, hogy azért azt a fajta minőségi ugrást, vagy a legfontosabb életszakaszban való fejlődést jelen pillanatban azért ezekben az országokban és ilyen környezetben lehet most még összeszedni, ugye? Tehát a most még alatt azt értem, hogy az a szint, amiről mi most beszéltünk, az ott van jelen, az a fajta feszítő erő, az a fajta konkurencia harc, és a többi, az ezekben a bajnokságokban, ezekben az országokban van jelen.
4: Döntő részben igen. És egyébként...
3: És mi nem vagyunk hoki nemzet szerintem.
4: Igen. És figyelj, a briteknek van ebben a keretben egy NHL draftolt játékosuk, és sokkal jobb a hokiuk nem lett. Tehát nem lett attól hirtelen több brit gyerek, aki hokira adnak.
3: És ők honosítani brit útlevéllel bármikor tudnának embereket.
4: És most néztem meg, te vagy a megmondottál Zsolt, hogy majdnem mindig volt Szaporó óta honosított a keretbe.
3: Mármint a magyar...
4: Az erdélyeket nem
3: számít. A magyar keretben most nincs. Négyre szóval aki
4: sérült. Unafati, tehát voltak Roger Holéc és a többi, tehát akik nem a magyar jégen tanulták meg a sportáglapják. Ebben a csapatban, ha kiveszem az erdélyi srácokat, akkor ez megjött, tehát nincs.
3: És meg egyszer mondom, hogy Nilsson az egyetlen, aki igen. beférne, ha nem lenne sérült, ha beférne, de mondjuk valószínűleg, hogy azért beférne a védelembe, hiszen és svéd.
4: És akkor az lenne a következő lépés, itt néztem a beharangozóját például a szövetségnek is, hogy eddig maximum 3 pontokat tudtunk szerezni. Tavalyi VB-n elég volt 3 pont a bemaradásra, Tamperében 2 meccsen szedtünk össze 3 pontot, annál kevés volt. És most a következő történelemírás, jó, nullára nyertünk meccset, már ez a 30-as éveket idéző nagyság, hogy még egy meccsen szerezünk pontot, vagy még egy meccset nyerjünk, mert akkor az újkori történelemben ez lenne a következő történelemírás, és a srácok, akik válogatott...
2: És akkor megarantált lenne a bemaradásunk.
4: És a válogatott bel is. A srácoknál, a bulletinben ez volt, hogy akkor nem egy meccset szeretnének nyerni, hanem többet, és ne három pontunk legyen, hanem több. És ez lenne a következő.
2: Boletin alatt a kívánságlistát érted. Ugye?
4: Igen.
2: Folytatjuk két kitűnő kollégával, Spiller Istvánnal és Virányi Zsolttal, annak kapcsán, hogy most érkeztek haza Svájcból a világbajnokságról, a jégkorong világbajnokságról, és ugye már elkezdtük, elég nagy ívű köröket írtunk le annak kapcsán, ugye az első három mérkőzés után vagyunk. Finnország, Magyarország ugye 4-1, Ausztria, Magyarország 4-2, és Magyarország, Nagy-Britannia 5-0, és van még előttünk bőven feladat, erről fogunk leginkább majd beszélni nyilván az óra második felében, de azért ugye azt is elkezdtük kielemezni, hogy miért nagy dolog a finnek ellen 4-1, a mi szemszögünkből legalábbis nyilván, hogyha a finnek ezt egy picit másképp akarták volna, akkor lehet, hogy más is lehetett volna a vége, de azért ez nagy dolog. Ugye az osztrákok elleni 4-2 annak a fényében, hogy Svájc 9-0-ra ütötte ki őket, szintén most már szerintem egy picit más perspektívába került, és ugye azt is elkezdtük elemezni, hogy a britek elleni 5-0 miért nagy dolog, és azt ígértem kedves hallgatóinknak és magunknak is, hogy visszautazunk Spiller Pisti segítségével a 30-as évekbe, mert hogy a nullás eredmény ugye az ilyen szempontból hát ezek szerint kellemesen rezonál sok-sok-sok-sok évtized távlatából, mert hogy?
4: Igen, tehát a második világháború előtt egy osztály létezett, a világbajnokság, aztán a sportága, hogy a világháború után egyre több országba tudták újra űzni ezt a sportágat, különböző csoportokban, régen csoport, A csoport, B csoport, C
2: igen,
4: csoport.
2: Igen, most az én fiatal koromban még ez volt. Igen.
4: És most pedig igen, úgynevezett divíziók vannak, talán angolul jobban hangzik. Igen. És tehát visszakanyarodva az újkori szaporói feljutás után nem, hogy nullára nyert, hanem örültünk, ha volt nyert meccsünk. Tehát az első feljutás után első VB-n 6-ból 6 vereség volt, utána már Szentpéterváron tudtunk 1-1 nyerni, utána Tamperében 2 meccsen tudtunk pontot szerezni, 1-1 hosszabbításban nyerni, 1-1 meg az osztrákokkal rávezetésbe kikapni, tavaly Herningben megint egy győzelem, tehát győzelmek is alig, így aztán lapozás, akkor nézzük meg, ugye a hoki világ nem számolja azt, hogy most te a divízió 2-be vagy 3-ba miket érsz el, az egy saját kaszt. És örülnek, hogy van Mexikóba, Dél-Afrikába hokik, de nyilván a VB az ez, ahol most ott vagyunk.
2: Világos, nagyon és most már úgy vagyunk ott, hogy tavaly bemaradtunk.
4: Igen,
2: tehát, hogy
4: és így. Először maradtunk, igen, bent az újkori történelemben. Amikor 30-as években volt, akkor tudtunk szoros meccseket játszani, kimondottan nagyok ellen is. Például Csehszlovákia, mert hogy volt még ilyen ország.
2: Ajaj, és mekkora hoki nagyhatalom.
4: Azzal 0-0. Uh-huh. Az volt a britek elleni meccs előtt utoljára 0-ra lehozott, de nem nyert. Tehát 0-0.
3: Kanada ellen 1-1.
4: Igen. Aha. Tehát ilyen eredmények is voltak. Voltunk VB 5-ek, 7-ek. De hát ez
2: azok az idők.
4: Még amikor a Városligetben volt például főiskolás világbajnokság akkoriban.
3: És amikor még nem csak Magyarországon, hanem Európában, ezt Pisti szintén jobban tudja, úgy tanították meg ezt a sportágat a tengeren túli szakemberek.
4: Igen, tehát igen. Mindenhol
3: még Csehszlovákián is találtam edzőt, aki kanadai.
4: Kanadai. Akkor így, akkor még nem volt hidegháború, hiszen két világháború között vagyunk, akkor inkább a Kanadának volt, meg a britek nyertek VB-t, nyilván honosított kanadaiakkal, mert a Kanada meg a Stanley Kupa bűvöletében csak klubcsapatokat küldött ide, meg egyetemistákat. Akkor Kanada nem vette komolyan ezt a VB-t. Uh-huh. A sportágat nyilván ott kint, most is egyébként VB-ből alatt végig megy a Stanley Kupa.
2: Igen.
4: Tehát nekik ez egy másik.
2: Majd erre ki fogunk térni, hogy például az amerikai válogatottat miért nem abban a formában látjuk, mint hogy adott esetben februárban az olimpián.
4: Tehát vissza, utoljára 1937-ben volt nullás meccsünk, az egy 0-0, a győzelemre pedig lapoztam vissza, 1937

0: Már ezzel a mostani 5-0-val, illetve az eddig nyújtatott teljesítményünkkel bennmaradónak tekinthetjük-e magunkat? Te azt mondtad ilyen angolos folyamatos jelenben, hogy igen, de azért még várjuk ki azt, hogy hogyan lehet végül is a fejlődés irányát, vagy egyáltalán tulajdonképpen ezt az utat, hogy ez most fejlődése vagy stagnálás, ezt nem tudjuk, majd a végén fogjuk tudni a hátralévő mérkőzések statisztikai alapján értékelni, de én akkor azt szeretném, hogy picit arról beszélnétek nekem, hogy ez a válogatott most, amelyik ugye tavaly bennmaradt, és most azért láthatóan az első három mérkőzés alapján megállja a helyét. Ez vajon miben fejlődött? Milyen ez a Majoros Gergely féle magyar válogatott? És ha egy kicsit most szét is néznénk akár a játékos állományban, hogy hol fejlődtek, tehát akár egyénileg, egyéni teljesítményben, megcsillanó gyémántban, adott esetben stabilitásban ez a válogatott akár személyekre lebontva.
1: Hát talán három ilyen gondolatjel, és akkor Pisti ezt kifejti. Kezdem az NHL és a tengeren túl irányából, a 17 éves, tehát még mindig csak 17 éves Szongott Dománnal.
0: Igen, hát az ő neve, azt hiszem az ő neve az, ami talán így van most, ugye az ő gólja szerintem egy óriási dolog, és az ő nevét hallottam én, aki nyilván nem vagyok a hokiban benne, az elmúlt évben a legtöbbet, amikor a magyar jégkorong szóba került, az ő neve került a legtöbbször szóba, nyilván nem véletlenül.
1: Tehát Szongott Domán, aztán, hogy 10 új játékos van a tavalyi alcsoportos VB-hez a magyar keretben, és a harmadik, az pedig Nagy Krisztián neve, aki a újban megsérült Bartalis István helyére beugrott, visszaugrott. Uh-huh. Hát milyen érzés lehet az, hogy utolsó pillanatban te vagy az, akit kihagynak, és nem játszhatsz hivatalosan egyetlen meccset, majd jön egy sérülés, és egészségügyi okok miatt visszakerülhetsz, te ott maradsz Svájcban, és rögtön a te góloddal vezetünk a britek ellen, de üt még egy gólt. Tehát ez a három szegmens, Pisti egy kicsit tovább viszi ezt.
2: Szongott Domáról annyit, hogy a hírek előtti blogban beszéltünk a külföldre kimenetelben.
0: Igen.
2: A Szongott Domán apukája az én csapattársam volt. Ő az apuka volt a csatár, én a kapus.
0: Na tessék.
2: Szongott Kristóf. Uh-huh. És a gyerekköt is már nagyon, mindig még 17 éves, de már harmadik, negyedik éveként játszik Finnországban. Nincs olyan messze, mint a tengeren túl, de a magyar korosztályos csapatoknál nívósabb helyen.
0: Tehát ez egy jó inkubátor?
2: Igen, és például egy nagyon apró megjegyzés. A szlovéneknek volt egészen mostanáig nyárig visszavonult Anže Kopitár. Szlovénok. Hát az a régió, honnan mi jövünk. Kétszer ez Stanley Cup győztes lesz úgy, hogy kiment Svédországba, és ott alapozta meg azt, uh-huh, amivel NHL lett. Tehát
0: tulajdonképpen akkor Skandinávia innen, közép-európai perspektívából nézve egy kitűnő dobbantó.
2: Kitűnő dobbantó, és az újkori verzióban már a tengeren túl is. De ott annyiféle ligából kéne csemegézni, hogy meg kell találni, amelyik optimális, és nem csak lehúzós, tehát nem csak a szülői bankszámlák. Tehát ott is vannak, meg kell találni. Nyilván, és Finnországban most baj van, repülőre ülsz, 2 óra múlva Helsinki,
0: persze,
2: ami nyugat, nem tudjuk, a Csini baba óta.
0: Igen.
2: És annyit, hogy jó dolog, hogy fönn van a draftlistán, viszont az elmúlt pár évben Hadobáz Zétény és Pap Kristóf is ott volt, nem keltek el, nem kell ezért Dunának menni, egy jó cél, és viszonyú biznisz. És akkor még mindig, ha draftlistán vagy, elkelsz, nem kelsz el. Ha elkelsz, mikor kelsz el? Utolsó magyar draftoltunk, aki magyar jégen született, Vas Jankó 2002, amikor a Domán mínusz 5 éves volt. Vagy még egy gondolat sem volt.
0: Mínusz 5 éves, jó, oké.
1: Okay. És még három név, a Galló, Sebők, Hári Trió, ők is ezt a finn-svéd vonalat lovagolták meg.
2: Északra mentek, és akkor a német hoki nem volt jó, Kanada meg USA, akkor még nagyon elérhetetlen volt.
0: Egyébként Csehország, Szlovákia...
2: Nem beszélik a nyelvet, úgy nem olyan befogadó közeg.
0: Ja, tehát itt nyilván az angol, ami a kommunikációs híd.
1: Mert hogy riválisa vagy a cseh gyereknek, még nem is beszéled a nyelvet, bár hogy mennyire vagy riválisa, azon lehet
2: tehát
1: vitatkozni.
2: Eléred az ő szintjét, ezek az országok, amelyik így finnek. Iszonyú bevétel az országnak, hogy NHL-eseik vannak, mert az NHL fizet a draftolt játékosok, attól függ, hogy melyik körbe. Uh-huh. Hát évi több százezer meg milliós dollárt kap a finn állam meg a finn hoki szövetség azért, hogy a finneknél az egyfőre jutó NHL-sek száma nagyobb, mint Kanadában. Egy 4,5 milliós ország.
1: A dánokat is mondd el, Pisti, mert az valami óriási statisztika.

0: 2002-ben feljutott Dánia a világelitbe, és azóta nem esett ki.
1: Ellenünk jutott föl. 2002-ben a Fehérváron az utolsó meccs, ha mi nyerünk, mi jutunk föl, azóta már több mint 50 NHL-esük van. És ez brutális bevétel.
2: Elképesztő.
1: Attól függ, hogy melyik körbe viszél.
0: Meghallottam ezt a számot, szerintem 50 NHL játékos a Magyarország soha az életben nem tud lenni, mert elnézést.
1: Három draftoltunk van.
2: Draftoltunk, igen.
1: És utolsó 2002.
2: Akkor nézzük, hogy mi a dán minta. Tehát egy népességben kisebb ország.
1: Egy hidatot, svéd malmőt.
2: Értem.
1: Abszolút rácuppantak a svéd vonulatra. Elárasztották, és oda játszanak a legjobbakat, fölvitték.
2: És ott ezek szerint sem szakmai irítség, se semmi nincsen. Most a külföldről érkezőkről
1: skandináv
2: mondom.
1: Skandináv az elejükben. A dánok nyilván megvan. Mi is egyébként próbáltunk a szlovákhoz, de nemrégiben két klubunk is játszott a szlovák élvonalba. Oda úgymond bevásároltuk magunkat, hát ha lesz hozzamány, aztán Covid is egy kicsit, meg egyéb okok is. De ennyi az a Szongotról. 10 új játékos. Egyrészt már van akkor a merítés. Az én gyerekkoromban aki élt és mozgott, az válogatott kerettag volt, olyan kevesen voltunk, három csapatos felnőtt bajnokság volt. Uh-huh. Most a korosztályos szinteken több mint 100 csapatok indulnak. Nyilván a TAO-nak köszönhetően, meg egyetlen a sportág népszerűség.
2: Nyilván, azt gondolom, a szaporói hatásnak
1: a
2: van egy...
1: A szaporó az egy óriási löket volt.
2: Igen. Ezt azt szoktuk mondani, hogy a vívásban is, ugye, nyilván Szilágyi Áron a maga három olimpiás győzelmi sorozatával gyakorlatilag megnyitotta szerintem a vívótermek ajtaját nagyon-nagyon sok szülő felé, mindenki az, én is a filmból Szilágyi Áron szeretnék, tehát szerintem nyilván van ez a hatás, és ez szerencsés, ez a kifejezett ilyen vákum, ami behozza.
1: A kompitáris ugyanez lett a szlovénoknál, meg kell nézni most a szlovén hokit, előttünk jár, a másik csoportban pontokat, győzelmeket szereznek csehek ellen, szlovákok ellen, nekünk ez egyelőre álom.
2: Igen.
1: De nem olyan légből kapott. Tehát, ha megfelelően odafigyelünk, 10 játékos, tehát hogy merítés. Nagy Krisztián pedig, nem akarom őt személy szerint kiemelni, hanem inkább a mentalitását, az egésznek a lelki vonalát, hogy az utolsó keretszűkítést egy embert kellett leúzni, mert kiderült, hogy a Gallo, aki még szerdán, tehát két nappal a VB-t még finn döntőt játszott, hogy ő megsérül, nem tud eljönni, illetve tegnap jött haza, mert az asszonyka várandós, tehát hogy jön-e, nem jön.
2: Együtt jöttetek a repülőn, ezt megtudtuk.
1: Nagy Krisztián lehúzták, és a Krisztián nem, ahogy a Majoros Gergely szövetségkapitány mondta, hogy nem értett vele egyet, de nyilván nem anyázó stílusban, az volt a következő kérdés, hogy itt maradhatok-e a csapattal, meg én voltak Svájcban, amikor ez a döntés született, mikor mentek jégre, úgyhogy nincs akkreditációja.
2: Igen.
1: Tehát nincs benevezve a regisztrációsra.
2: Tehát micsoda egy szakmai és versenyzői vagy játékosi alázatot mutat ez a hozzáállás.
1: Ez minden hok is az jellemző. Mi ez egy kicsi helyről jöttünk, én nyitott pályán tanultam, reggel 6-kor kinézel, és ez egy öröklődtek a játékosokban, hogy mi hokisok ennyire imádjuk ezt. Tehát még a maga puritánságával is.
2: Jó, tehát, hogy oké, nem fértem be, de hadd maradjak, mikor kaphatom a lehetőséget?
1: Mert kaphatok-e kulcsot a gymbe, meg ilyenek. És utána jönnek a játékosok, mégis beneveznek, mert a Bartal is megsérült, és mindenki kérdezés nélkül, Nagy Krisztián a hős. Így kezdték. Amikor jöttünk le a mixzomba. És mindenki, hogy a meccs után meccsembere, stb. És az egész szimbolizálta azt, hogy ez ha nem is tudnám hasonlítani a szaporóiakhoz, mert ott tényleg nomád körülmények között. Az a brigád, aki feljutott Szaporóba, és azért volt ilyen népmesei.
2: Igen,
1: szinte,
2: az
1: hogy
2: az
1: mi
2: volt valóban.
1: Tehát elért eredmények
2: nem alapozták
1: sem,
2: meg.
1: Hogy tudtunk mi oda feljutni? És akkor világos. Ebből került be a sportág egy ilyen nagyon kedves körbe, meg felkarolt, meg népszerűek lettek a srácok, meg hokis mezekeltek el, minden. Tehát ez a Nagy Krisztiánnak az esete hihetetlenül szimbolizálja azt, hogy a hokiban ilyen a családias légkör azért, ha nem is olyan, mint Szaporónál, mert ott tényleg cimbik voltak.
2: Világos.
1: Együtt. Tehát minden reggel...
2: Tehát azt a generációt azóta is ismerjük. Igen. És
1: most tulajdonképpen... az edzőistában vannak, van, ott meg van, ilyenek.
2: Na, és akkor
0: csak magyar stáb.
2: És eljutottunk ide, igen, ugye, hogy a csak magyar stáb. Tehát most akkor azt szeretném, hogyha ebbe az irányba mennénk egy picit tovább, mert ugyan mondjuk a nyilván a skandináv lehetőségeket, meg mind dobbantót ennek a régióban, meg halljuk ugye, hogy Dánia Svédországon hízlatta fel magát, és hol tart most már, de hogy azért valljuk meg, annak is nagyon örülünk, hogy abból a generációból, amelyik megcsinálta ezt a szaporói csodát, és ami tulajdonképpen egy egészen más polcra helyezte népszerűségben, szerethetőségben és szakmaiságban is nyilván a magyar jégkorongot, férfi jégkorongot, most azért kinőtt egy olyan edzőgeneráció, amelyik nem véletlenül van ott, ahol van. Van, akik külföldön tanulnak, onnan jöttek haza, hazahozzák a tudásukat, és most van egy Majoros Gergelyünk, aki úgy tűnik, hogy valamilyen úton módon, de nagyon érti nyilván a kommunikációt, a kémia kreálást ennél a társaságnál. Milyen ő?
0: Nyilván ezt tudatosan felépítették, hogy és az ő vezetésével, a szövetséggel, hogy Majoros Gergely, aki ugye kedden volt 47 éves szülinap, győzelem a britek
2: ellen. Nem is lehetett volna ezt jobban időzíteni.
0: És Tokaji Viktor is oda került. Igen. Ő is szaporói hős, aztán a másik két név, Kis Dávid, aki Fehérváron volt edző, most ott vezető lett, Szilasi Zoltán, Gyergyóból, ők ketten, például Kis Dávid az a kora miatt sem lehet szaporói hős, meg egy másik generáció, de hogy ezekkel a magyar nevekkel, és azért utánpótlás szinten találkoztunk Ladányi Balázssal, Horváth Andrással, Szuper Levente, mint kiemelkedő kapus, egy másik utat jár, most ugye éppen a világbajnokságot közvetítő televízióval dolgozik együtt szakkommentátorként.
2: Amikor éppen nem itt ül nálunk egy reggeli műsorban.
1: Meg az az igazság, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy tanulunk. A játékosoknak próbálsz tanítani, idehozó jó szakembereket egy-egy kurzusra, vagy egy-egy évre. De egy külföldről magasabb kultúrából jövőnek valahogy rá kell érezni erre a magyar sajátosságra. Tehát idén egy kanadai edző azt mondja, menjél még föl 2 órát lőni, nem tudsz, mert ledudál a Rolbás bácsi, mert jön a következő edzés. Kanadában ott áll egész nap, hogy mennyi.
2: Persze.
1: Tehát tanultak a magyar edzők, ilyen kaliberű edzőktől is, de végig azt hangsúlyoztam, és nagyon örültem neki, amikor a Dávidot például a Kis Dávidot kinevezték a Fehérvár vezetőedzőjének, hogy végre magyar szakember van, és a válogatottnál is végre magyar szakember van, hiszen tanulsz, de sose kapod meg a bizonyítási lehetőséget, nincs esetleg másodedző lesz se, vagy a juniort kapod meg.
2: Igen.
1: De a kirakatba nem te mész be.
2: Na, és most ott van.
1: És ott van, ezért tök jó. Nyilván, mivel már ekkora keret, olyan kapitány még nem született se a hokiban, semmiben, hogy ne bírálnák, hogy ez miért maradt ki. Miért hagyta ki Szabó Bencét, miért ez ment ebbe a posztba. Tehát ilyenek, aki kimegy ide, az tudni kell, hogy ilyen jellegű kritikával mindig szembesülni fog. Az viszont jó dolog, hogy mondom, hogy rámerik már bízni, és a másik, mi mindig itt maradunk. Magyar edzők, mi itt fogunk meghalni, itt fognak minket eltemni. Jön egy légiós, egy honosított játékos.
2: Jön és megy.
1: 2 év múlva már nevére sem emlékszem.
2: Persze.
1: Vagy egy edző, aki tényleg lehet, hogy nyomot hagyott, mondjuk egy Cortinára emlékezni fogunk, de volt már olyan kapitányunk, akire vissza kell néznem, hogy mi van, mert fogta és elment.
2: Jó, hát nyilván a kötődés, nyilván a helyi kultúra ismerete, a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodni, tudás képessége, ez rendkívül
0: volt
2: fontos.
0: Volt olyan, aki Szuper Levit nem tette be a sorsdöntő meccsen a Papp László arénában kezdőkapusnak.
1: De odaszólt neki, hogy készüljön, mert lehet, hogy ha megég a másik
0: kettő,
1: kapus,
0: akkor jössz.
1: Akkor de ez abnormális. Ma már ezt nem viselni.
2: Uraim, nagyjából 1,5 perc van, mert tudtam én, hogy ez kevés lesz az idő, hogy akkor ami hátra van, nagyon gyorsan vagyunk számban. Milyen mérkőzések jönnek, és körülbelül mire számíthatunk?
0: Németekkel holnap 16-20, aztán jönnek a svájciak, és jönnek még a lettek és az amerikaiak. Mi most hétfő kedden fejezzük be.
2: Micsoda csapatok.
0: Szerintem a németek ellen, amit a Pisti, amivel kezdte ezt a beszélgetést, igen, tehát ott ne kapjunk ki 8-0-ra, meg 8-1-re.
1: És melyikre mondod?
0: A németre.
1: Nem, rögtön. Én a svájcra mondom.
0: Igen, de hogy a németektől se kapjunk ki, mert az nekem se tetszene.
1: Németet soha nem vertük tét meccsen. Egyetlen győzelmünk van velük szemben, 1941 barátságos meccs Garmisch-Partenkirchen.
0: De 10 éve már játszottunk velük 2016-ban Szentpéterváron. Egy 2-2 után 4-2, az utolsó 2 percben lett 4-2 a németeknek.
1: Tehát a német nem olyan jó, építi, hiányoznak a világsztárjai, velük lehet egy szoros meccs, de tegnap a német már nagyon jól játszott. Az első 3 fordulóban nem voltak jók. A svájciak, amit mondtam, történelmük első aranyára hajtanak.
2: Igen, azt akarom mondani, simán megvan az esélyükre.
1: Mindenkit reaktívál, összes NHL-es, aki mérés.
2: Ráadásul úgy, hogy az amerikai csapat nem az a csapat, mint az olimpián.
0: Szépen játszanak.
1: Szépen kombinat, és ha kell, még kemények is. Amerika pörög, gyorsan megy. A lettnek, meg mondom, 10-9-7 az utolsó kapott gólok száma a lettek ellen. Én úgy húzom meg a határt, ha 4-20, 4 kötőjel 20 nem lesz a gólkülönbségünk ezen, tehát átlagból lőjünk egyet, és ne kapjuk 5-nél átlagba többet. Én ott fogom eldönteni, hogy stagnáltunk-e, vagy avultunk. Nekem körülbelül ez a verzióm. Hát, és ez... 12-3-ból játsszál legalább 6-ot, 7-et jól.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Első bálozók a döntőben három magyar játékossal a pályán, közülük bár ketten is betalálnak, a végén a nevető negyedik ünnepelhet. Sorozatunk hatodik részében az 1961-es BEC-döntőt idézzük fel. Alig telt el egy év, hogy Puskás Ferenc egyedülálló teljesítményével máig rekordnak számító módon sorozatban ötödik győzelmét gyűjtötte be a Real Madrid. A bajnokcsapatok Európa kupája újabb legendás évaddal szolgált a futballszerelmesei számára. Az 1960-61-es idény több szempontból is úttörő volt. Először maradt le a trófeáról a Real, amelynek végzetét ráadásul a katalán ellenlábas Barcelona okozta. A két csapat párharca során pedig megszületett az elit sorozat ezredik gólja. A sorsolás szeszélye már az első körben egy párba állította a két spanyol gigászt. A bajnok jogán résztvevő Barcelona a selejtezőben könnyűszerrel búcsúztatta a belga Lircét, hogy aztán a címvédőként erőnyerő madridiakkal akasszanak ismét tengelyt. Az előző idény elődöntőjében már összecsaptak a felek, ám akkor az izgalmak elmaradtak. A blankók kettős győzelemmel mentek tovább. Ezúttal viszont teljesen másképp alakult a párharc. Madridban a BEC ezredik gólját jegyző Luis Suáreznek köszönhetően 2-2-es döntetlen tért el a Barca, amely tehát kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Katalóniában rendezett mérkőzés azonban botrányba torkollott. Már az első meccs végén megítélt barcelonai büntető jogosságát kétségbe vonták a madridiak, de ennél is nagyobb felháborodást keltett a visszavágó bírájának, az angol Reginald Leaf-nek a tevékenysége. Hiába találtak be négyszer is a kapuba a vendégek, a játékvezető három gólt érvénytelenített. Az összecsapás másnapján megjelent francia sportnapilap a L'Équipe gyalázatosnak nevezte a bíráskodást, a Real szélsője Hentó pedig összeesküvést sejtett a háttérben.
1: Minden jel arra mutatott, hogy meg akarják szakítani a győzelmi szériánkat. Azt akarták elérni, hogy végre más csapat nyerje meg a BEC-et, nem mindig ugyanaz,
0: mondta Hentó. A Barcelona ekkor már európai szintéren is egyenrangú kihívója volt az ősi riválisnak. A gránátvörös kékek nyerték meg a vásárvárosok kupáját 1958-ban és 1960-ban is, a bajnokságban pedig egymás utáni két idényben utasították maguk mögé a blankókat. A katalán sztárcsapat 50-es évekbeli tündöklése Kubala László megszerzésével indult. Az itthon többi közt a Ferencvárosban és a Vasasban is játszó támadó a kiépülőben lévő kommunista diktatúra elől menekült el Magyarországról. 11 éven át kápráztatta el játékával a barcelonai közönséget, volt, hogy egy mérkőzésen 7-szer vette be a jobb sorsra kárhoztatott Sporting Gijón kapuját. Kubala népszerűsége akkora méreteket öltött, hogy új és nagyobb otthont kellett találni a Barcelona futballcsapatának, amely így a 90 ezer férőhelyes Camp Nou-ba költözött. Kubala hívására nem sokkal később csatlakozott az együtteshez az időközben disszidáló Cibor és Kocsis. A félelmetes barcelonai támadósor 1960 aranylabdásával, Luis Suárezzel és a brazil Evaristóval volt teljes. Ez az ötös fogat gyakran tört borsot a Puskás, Hentó és Di Stefano félmérezte Real orra alá. Így emlékezett vissza erre az időszakra Puskás Ferenc.
2: Miközben mi megnyertük a BEC-et 1959-ben és 1960-ban, a Barcelona kétszer is bajnok lett. Nagyszerű csapatuk volt, és úgy tűnt, bármikor legyőzhetnek minket. A magyar srácok különösen kíméletlenek voltak, még telefonon is felhívtak, hogy az orrom alá dörgöljék.
0: Ekkor tájt a Catenaccio későbbi atya, a tiltott eszközökhöz és habozás nélkül nyúló Elenio Herrera volt a Barca edzője, aki azonban a bajnoki címmel és VVK sikerrel zárult 1959-60-as idény után távozott a klubtól. A három magyar ellenben maradt, és velük a pályán ütötte ki a BEC-ből a Barcelona a Reált. A katalán együttes a visszavágón Verhész és Evaristo góljával 2-0-ra vezetett, amikor Canario találata a végjátékot még izgalmassá tette, de összességében csak a szépítésre volt elég. A gránátvörös kékek ezzel a győzelemmel véget vetettek a Real Madrid európai uralmának, ám az üresen maradt trónt nem ők foglalták el, hanem a Benfica. szó se róla, valóban kivételes képességű játékosok alkották a lisszaboni sztárcsapat keretét az 50-es években, ám a klubot Gutmann Béla érkezése emelte új szintre. A két háború között virágzó dunamenti iskolán nevelkedett Gutmann Brazíliát is megjárta, mielőtt a Portóban begyűjtött bajnoki cím után Lisszabonban horgonyzott le. Ott aztán egy csapásra fenekestül felforgatta az egyesület életét. Gutmann az első döntésével legalább 20 játékost küldött el a Benficától, helyükre pedig fiatal tehetségeket emelt ki az utánpótlásból. Ilyen játékos volt Eusébio is, de ő csak 2 évvel később a meggyőzelem után csatlakozott a Gutmann kerethez. Az ekkor 60 éves edző zseni első idényében bajnok lett a Benficával, és indulhatott a Beck következő kiírásában. A portugál bajnok a selejtezőben a skót Harcot oda-vissza megverve búcsúztatta, a 8-at döntőben pedig az újpesti Dózsával került össze. A lila-fehér bajnok csapata Crvena Zvezda testén keresztül jutott el a legjobb 16 közé. A belgrádi 2-1-es sikert egy hazai 3-0-ás győzelem követte. A visszavágó már Szusza Ferenc is játszhatott. A kinti meccsen nélküle nyert a Dózsa Göröcs és Kuharszki találatával.
3: Benfica gyorsaság, Újpest technika.
0: Ilyen és ehhez hasonló címekkel hangolt a portugál sajtó a magyar bajnok lisszaboni látogatására. A Népsport így jellemezte az Újpest ellenfelét.
3: A Benfica most igazán nagyszerű csapat. Együttes a szó igazi értelmében, és nincs gyenge csapat része. Kivétel nélkül átlagon felüli képességgel rendelkező labdarúgók alkotják. Technikailag jól képzettek. Értenek a biztonságos védekezéshez, a 4-2-4-es formáját játsszák, de emellett sokat és lendületesen támadnak. Gyorsak, néhányan kivételesen gyorsak, és erőszakosak is a csatárok, van közöttük nem is egy veszélyes lövő.
0: A sportnapilap írása Gutmann Bélát is méltatta az összecsapás előtt.
3: A magyar edzőnek itt rendkívül nagy a tekintélye, nagyon népszerű ember. Kitűnőek az eredményei is. Előbb a Porto csapatával nyert bajnokságot, majd a Benficát vezette fel a bajnoki létre a legmagasabb fokára. Legutóbb a Benfica az Atletico Portugál ellen 3-3-as eredményt ért el, jelenleg a táblázat élén áll.
0: Magyar szemszögből rémesen alakult a párharc első mérkőzése. A felázott talajon már az első félidőben 5-5 vágott a Benfica. A portugálok 6-2-es győzelme szinte formalitássá varázsolta a budapesti visszavágót. A Népsport így tudósított.
3: A Benfica csapata az első félidőben egészen kiváló teljesítményt nyújtott. A hátsó alakzatok játékosai jól helytáltak. Elsősorban a balhátvéd Cruz és a biztonságosan játszó Arthur teljesítményét lehet kiemelni. Neto és Sarajevo az első félidőben kitűnő labdákat adott a csatároknak, a másodikban már visszaestek. A támadósorban José Augusto gyors, jól cselező játékos, pontosak voltak a beadásai. Santana jól vette ki a részét az összjátékból, Aguás kitűnő lövő és jól irányító középcsatár. Koluna bal összekötő, a mezőn kiemelkedően legjobb játékosa volt. Ő a csapat karmestere.
0: A visszavágó legalább a becsületgőzelmet megkaparintotta a Dózsa, amely 2-1-re nyert a novemberi mérkőzésen és búcsúzott a sorozattól.

A legjobb 8 között a Benfica még ennél is magabiztosabban ejtette ki a dán bajnokat, az Aarhus együttesét. Eközben a Barcelona is nagyobb megerőltetés nélkül jutott túl a csehszlovák Spartak Hradec Královén. Az elődöntőben a Benfica útjába a bécsi Rapid került. A párharcot hazai környezetben kezdő portugálok 3 gólos előnyüket Ausztriában is megtartották. Beszédes, hogy a Benfica otthon lejátszott meccseinek eredménysora hogyan mutat. 3-0, 6-2, 3-1 és újra 3-0. 4 mérkőzés, 15 szerzett gól. A hazai sikerek javarészt megalapozták a döntős szereplést. Mindeközben a Barcelona csak a 3. mérkőzésen Brüsszelben tudta dőlőre vinni a Hamburg elleni elődöntőt. A katalánok és az egyre jobb erőkből álló nyugatnémet bajnok is 1 góllal nyert otthon, semleges pályán pedig Evaristo döntött. Az 1961-es begdöntőt Bernben, a Wangdorf stadionban játszották, ugyanott, ahol a 7 esztendővel korábbi világbajnokság fináléját.

0: Cibor és Kocsis hátán már akkor felállt a szőr, amikor beléptek a stadionba. Hát még amikor megtudták, hogy ugyanazt az öltözőt kapta a Barcelona, mint 1954-ben a magyar válogatott. A két játékos végül a folyosón öltözött át. A Berni stadion gyepére három magyar futott ki a Barcelonában. Kubalát, Cibort és Kocsist is a kezdőbe jelölte Orizaola mester. A túloldalon Gutmann Béla, a csapatkapitány José Aguásban bízott, aki a döntőig vezető úton tízszer köszönt be. 20 perc után Kocsis fejesével szerzett vezetést a Barcelona. Jobb oldalról Verhész ívelte be a labdát, a kocka becenévre hallgató csatár pedig kissé visszafelé mozogva a hálóba bólintott. Alig telt el fél óra a mérkőzésből, amikor két perc alatt fordított a Benfica. Előbb a bal oldalon elfutó Kavim lövésszerűségét pofozta közelről a hálóba Aguás, majd a katalán hátvéd Genzana fejéről olyan kellemetlenül pattant tovább a labda, hogy azt Ramajec kapusa saját gólvonala mögé ütötte. Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a hálóőr a 2013-as haláláig megesküdött rá, hogy nem haladt át a gólvonalon a labda. A begdöntők történetének első öngoljával 2-1-es előnyel vonult szünetre a Benfica. Az 55. percben aztán az égből aláhúló labdát kapásból fél fordulattal vágta a jobb alsóba Mário Coluna, és a ragyogó gól már 3-1-es portugál vezetést ért. Ki gondolta volna, hogy ezt a mozdulatot is felül lehet múlni azon a meccsen. Negyed órával a vége előtt Cibor káprázatos góllal hozta közelebb a Barcelonát. Szemben a kapuval nagyjából 20 méterről dropból vágta ballal a létszalá labdát az a Cibor, aki az 54-es VB döntőben is betalált a Wangdorfban. A vége 7 évvel később is ugyanaz lett. 3-2. Átkozhatták a katalánok még a svájci kapufákat is. Egyes források szerint 4 ízben is a kapufa akadályozta meg a Barcelona gólját. A döntőre így emlékezett vissza Cibor Zoltán néhány év elteltével.
1: Ezen a begdöntőn mi szereztünk vezetést egy ragyogó kocka góllal. A Benfica szerencsés körülmények között egyenlített, majd rúgta a második gólját. Soha nem felejtem el, amikor vezetést szereztek. Kocka csak legyintett, otthon vagyunk, mondta. 3-1 után begorombultam. A 75. percben 20 méterről hatalmas gólt lőttem. 3-2 lett a vége, mint 7 éve. Én 54-ben a nyugatnémetek ellen a vereség után sírtam. Most viszont nevettem. Mi más lehetett volna tenni? Az a meccs meg volt írva a sorskönyvében, hogy újra ugyanolyan arányú vereséggel végződjék. Az a Bern, az a Wangdorf stadion egy ördögi hely.
0: A Népsport pedig két nappal később számolt be a mérkőzésről, a magyar játékosok megemlítése nélkül.
2: Negyed óra után a Barcelona vette át a játék irányítását, vezetéshez is jutott. A 30. percben állt be a fordulat, ekkor a portugálok 2 perc alatt 2 gólt rúgtak. A szünet után ismét a spanyol csapat rohamozott, de a gólt mégis a Benfica érte el. 2 gólos vezetés után a portugálok erősen védekeztek, a Barcelona 2 kapufát és csak 1 gólt rúgott.
0: A Benfica először hódította el a bajnokcsapatok Európa kupáját, a lisszaboni együttes lett az első portugál győztes az elitsorozatnak, és Gutmann Béla az első magyar edzőként emelhette magasba a nagyfülű trófeát. Az 1960-61-es idény után a Barcelonától Kubala László és Cibor Zoltán is távozott. Kocsis Sándor még további 5 évig erősítette a gránátvörös kékeket. Akkor kevesen gondolták volna Katalóniában, hogy a Barca első meggyőzelmére még 31 évig kell várni. Ez volt tehát az 1961-es begdöntő. Sorozatunkat holnap folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. 8 gól, abból Puskás egymaga 3-at vállalt, mégis szomorkodhatott. A Benfica másodszor ért a csúcsra, a Real először veszített a fináléban. Dióhéjban így foglalható össze az 1962-es begdöntő. A sorozat 7. részében a legrangosabb klubtorna egyik klasszikus párharcát mutatjuk be. május 1962. Az Egyesült Államok fokozza a jelenlétét Dél-Vietnámban. Marilyn Monroe dallal köszönti a 45. születésnapját ünneplő John F. Kennedy elnököt. Pop László a Dan Christensen legyőzésével megszerzi a Profibox Európa bajnoki címét Bécsben. Turbulens időszak volt ez a világpolitika, a popkultúra és a sport történelmében is. Az események zsúfoltságából viszont messze kiemelkedik egy azonnal klasszikussá nemesedett párharc a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájában.
3: 1962. május 2-án Amszterdamra figyelt minden futballbarát. A sorozat történetének rekordbajnoka egy év kihagyás után visszatért a legnagyobb színpadra. A Real Madrid ellenfele a címvédő Benfica volt a BEC 7. fináléjában. Az egyik oldalon Puskás és Di Stefano. A túloldalon Gutman Béla és felfedezettje, a 20 esztendős mozambiki csillag Eusébio. Az emlékezetes összecsapás szinte eleve elrendeltetett.

0: A Benfica előző évi sikerének még nem lehetett részese a portugál futball Cristiano Ronaldo előtti legnagyobb csillaga. A fekete párduc becenévre keresztelt Eusébio Mozambikban látta meg a napvilágot 1942-ben. Itt is fedezték fel a 10 éves tehetséget a Sporting játékos megfigyelői. Na de akkor mégis hogyan lett a lisszaboni klub ősi riválisának, a Benficának a legendája Eusébio? Ehhez Gutmann Béla dörzsöltsége kellett. Történt, hogy az edző Zseni Borbélyhoz ment, ahol pedig találkozott régi barátjával, a brazil José Carlos Bauerrel.
1: Nagy boldogan üdvözölt engem, majd mesélt arról, hogy éppen Lisszabonban volt körúton és hamarosan Afrikába megy. A lelkére kötöttem, hogy ha valaki felkelti a figyelmét a portugál játékosok közül, akkor jegyezze meg nekem a nevét. Egy hónappal később ismét találkoztunk a Borbénál. Kérdeztem tőle, mi a helyzet, találtál nekem valakit? Mire ő? Ne is mondd! Ráleltem egy fekete fiúra Mozambikban, még meg akartam neked szerezni, de 20 000 dollárt kértek érte azok a bolondok. Hogy hívják a kölyköt, kérdezem. Erre ő, Eusébio a neve.
0: A fekete párduc ekkor a Sporting fiúk csapatához tartozott, és a mozambiki fővárosban ejtett támulatba a közönséget. Gutmann nem habozott, azonnal ajánlatot tett Eusébiónak, akit később hiába próbált 500 000 eszkódóval észhez téríteni a Sporting képviselője. Gutmann még testőrt is rendelt Eusébio mellé, hogy így szabjon gátat a lisszaboni rivális próbálkozásainak. A mozambiki csillag 1961 elején már a Benficában pallírozódott, azonban az első begdiadalban még nem vállalhatott szerepet. A döntő után nem sokkal már Pelé Santosa ellen lépett pályára Párizsban. A találkozóról másnap így számolt be a L'Équipe.
2: Eusébio 3, Pelé 2.
0: A 20 esztendős gyöngyszem 3 gólt jegyzett a begdöntőig vezető úton az 1961-62-es idényben. Hiába számított címvédőnek a Benfica, nem vezetett könnyű út Amsterdamba. Az első fordulóban az Ausztria Wiennek a bécsi 1-1 után hazai környezetben már 5-öt vágott a Gutmann csapat. A 8 között a nyugatnémet Nürnberg otthonában 3-1-re kikapott a Benfica. A portugálok nem estek kétségbe. A visszavágón egy fél idő alatt megfordították a párharcot, a számláló végül 6-nál állt meg. Következett az elődöntő, és a 20. században az angol csapatok közül először duplázó Tottenham Hotspur. A lisszaboni első mérkőzése megszerzett 2 gólos előny dacára, szörnyen nehéznek ígérkezett a londoni visszavágó. Gutmann Béla észlelve ezt, elébe ment a dolgoknak. A sajtót a kortársakat megelőzve tudatosan használta a magyar szakvezető, aki így próbált megnyomást helyezni a játékvezetőre.
1: Elárultam az újságíróknak, hogy vérfürdőt várok, és féltem a játékosaim testépségét, mert a Tottenhamből Dave McKay és Bobby Smith sokszor durván játszik. Ezt hallva az újságírók szinte azonnal rohantak a mérkőzés dán bírójához, Paulsenhez, akinek elmondták, hogy szerintem ő nem elég erélyes egy ilyen hőfokú meccshez. Ez egy régi trükk, de bevált. Paulsen szoros pórázon tartotta a briteket, sorban kaptuk a szabadrugásokat.
0: A Benfica hamar betalált a londoni mérkőzésen, és bár fordított a Tottenham, de a 2-1-es győzelme kevésnek bizonyult. A portugál csapat egymás után másodjára jutott be a begdöntőjébe.

0: Eközben a másik ágon a 35 esztendős Puskás és az egy évvel idősebb Di Stefano vezetésével a Real Madrid is elmasírozott a döntőig. Bár a blankók sztárjaik korosodtak, ez az eredményekben nem mutatkozott meg. Az 1961-62-es idényben a bajnokságban címet védett a Real, amely a spanyol kupát is elhódította a hazai porondon. Fűtötte a bizonyítási vágya madridiakat Európában, ugyanis az előző kiírásban a Barcelona 8-döntőben kiejtette az 5-szörös győztest. Ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre Miguel Muñoz tanítványai. A selejtezőben 2-es győzelemmel búcsúztatták a jobb sorsra érdemes Vasast. A budapesti összecsapáson a Real nélkülözni kényszerült Puskást. A magyar politikai vezetőség alig ha tűrte volna, ha a disszidált labdarúgó elutazik a spanyolokkal Magyarországra. A 2-0-ás madridi diadalt hozó találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A Vasas játékosok szembetűnően lassúnak bizonyultak, összjátékuk rendkívül pontatlan volt. A csapatrészek között nem volt megfelelő kapcsolat, a hátsó sorok teljesen elvesztették biztonságukat, a csatárok nem mozogtak eleget, nem segítettek hátul, egyéni megoldásaik nem sikerültek. A Real Madrid most is bebizonyította, hogy kitűnő csapat. Játékosai rendkívül gyorsak, fürgék, mozgékonyak, kemények és erőteljesek. A spanyolok céltudatos, fegyelmezett csapatjátékot játszanak, s csapatrészeik megfelelő kapcsolatot tartanak egymással. A csatárok sokat segítettek hátul is, s volt erejük a támadások befejezésére is, szünet után pedig már az egész együttes a védekezésre összpontosította erejét, és biztosan győzött.
0: A visszavágó már játszott Puskás. A Népsport fel is tüntette a magyar játékos nevét az összeállításban, de teljesítményének részletezését kikerült a tudósító. A következő körben viszont már megkerülhetetlen volt Puskás, aki 3 góllal terhelte meg a dán bajnok kapuját. Rojtosra lőtték az Odense hálóját a madridiak, hiszen összesen 12-szer találtak be, a prímet Di Stefano vitte 4-gyel. A negyed döntőben a Juventus ellen megszenvedett az 5-szörös győztes, a torinói vendégsikert olasz győzelem követte Madridban, 3. mérkőzés döntött Párizsban, 3-1-re jobbnak bizonyultak a spanyolok. Ez volt a sorozat legnehezebb része a Reálnak. A 4 között a belga Standard Liège-el szemben 4-0, 2-0. Jöhetett a finálé Amsterdamban.

1962. május 2-án egy szokatlanul hideg este fogadta a csapatokat Hollandiában. Gutmann Béla az előző évi fináléhoz képest két helyen módosította a kezdő felállást. Bekerült a csapatba a 20 esztendős Eusébio és a bal szélső Simon.

0: Kóba. 3-2, mert hogy időközben Aguás egy kapufáról elépattanó labdát a hálóba vágott, majd Kolona jóvoltából egyenlített is a Benfica. Jött a félidő, és jött Gutmann. A motivációs képességeiről messze földön híres vezetőedző szakadatlanul győzködte játékosait arról, hogy hiába az egy gól hátrány, ők nyernek majd. Erre így emlékezett vissza José Augusto.
1: Uraim, győzni fogunk. Erősebbek vagyunk, mint ők. Figyeljétek meg, fáradnak, mert idősebbek. Ezt magyarázta folyamatosan. És az egészben a legfontosabb az volt, hogy ezeket a szavakat akkora hittel és meggyőződéssel mondta, amiből nekünk játékosoknak is jutott. Hihetetlen ereje volt a beszédeinek, mintha egy földön túli erővel bírt volna.
0: Gutmann később elárulta, a szünetben egy konkrét példával szemléltette, hogy csapatának van esélye.
2: Ott voltam az 1924-es olimpián, ahol láttam, hogy a finn csillag Paavo Nurmi emberfeletti teljesítménnyel 14 perc 31 másodperc alatt futott el az 5000 métert. Az 1960-as olimpián viszont jött egy ismeretlen új-zélandi, Murray Halberg, és majdnem egy perccel felülmúlta ezt az időt.
0: És akár csak Nurmi csúcsa, a Real Madrid játékosainak magabiztossága is a múlt ködébe veszett a második félidőre. Előbb Kolona átlövés góljával ismét egyenlített a portugál együttes, majd színre lépett Eusébio és szót kért. Büntetőt harcolt ki, majd azt értékesítette is, 3 perccel ezután pedig egy legurított szabadrúgást vágott a jobb alsóba. 5-3, ez a vége. A nemzetközi sajtó áradozott, az addigi megdöntők legjobbjának titulálva az amszterdami csatát. Puskás és Eusébio mezt cserélt, az újságírók pedig gépeltek. Ez a mozzanat szimbolikus. A közelmúlt csillaga átadja helyét a jövő sztárjának. Azért Puskás csillaga korán sem áldozott le ezzel, de az a történet már más lapokra kívánkozik. A Benfica történelmi tettet hajtott végre, az első csapat lett, amely megdöntőben megverte a Real Madridot. Gutmann Béla a csúcsra ért, tudta ezt ő is. A pályafutása fénypontján a 63 éves szakvezető joggal gondolhatta, hogy a párját ritkító sikerek láttán a Benfica vezetőségénél kiharcolhat akár egy 65%-os fizetésemelést is. Rosszul gondolta. A Lisszaboni Egyesület elöljárói még a Nürnbergi szállásának felét is kiszámlázták Gutmann felé, mondván, az edző géniusz engedély nélkül biztosított szállást a feleségének a Beck negyed döntő előtt. Gutmann megharagudott, és a legenda szerint távozása pillanatában azt kívánta, hogy 100 évig ne nyerjen nemzetközi trófeát a Benfica. Mint oly sok legendát, ezt a történetet is sok-sok rejtély övezi, de egy dolog kristálytisztán látszik. A lisszaboni csapat azóta 8 fináléban bukott el Európában. Rögtön mindjárt az 1963-as megdöntőben, amiről holnapi részünkben számolunk be.

0: Megdöntő 1963. A kétszeres címvédő Benfica a 8. bajnokcsapatok Európa kupája idényének is esélyesként vágott neki. A portugálok kispadján azonban változás történt, ugyanis a sikeredző Gutmann Béla távozott, sőt megátkozta a klubot. Erről Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
1: Nagyon érdekes történet. Ugye a 61-es, 62-es BEC döntőt megnyerte a Benfica Gutmann Béla vezetésével tudomásom szerint, és utána a következő évi szerződés feltételein szeretett volna javítani, és ezt az akkori Benfica vezetés nem teljesítette Gutmann Béla számára, és a legenda szerint, mert igazából nincs rá bizonyíték, de egy hatalmas történet, és akár így is történhetett. Gutmann Béla, miután ott hagyta a csapatát, a lisszaboni Benficát, akkor úgymond megátkozta a csapatot, hogy 100 évig nem fognak ugye nélküle nemzetközi kupagyőzelmet elérni. Hát és ez valami példátlan sorozatot indított el, tehát én nem is tudom, hogy az európai vagy akár a világ labdarúgásában van még egy olyan klub, amely ezután 8 európai kupa döntőt veszített el. Egészen elképesztő volt közte, nyilván simán elbukott döntő, de volt közte 11-esekkel elbukott, és hát ez olyannyira felértékelődött ez a történet, hogy azt is hallottam, hogy Eusébio

0: Még életében felkereste Gutmann Béla sírját, és hát elnézést kértek tőle, és igyekeztek rávenni úgymond lelkileg, hogy a szellemét oszlassa fel ezt az átkot, mert már-már példátlan PEC sorozat vagy ezüstérem sorozat sújtja a Benficát azóta, és ez az átok azóta is létezik, és hát nem oldotta fel Gutmann Béla szelleme, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk rá, mi magyarok, hogy egy ilyen legendás edzővel kapcsolatban hoznak össze minket, és a Gutmann átok az továbbra is létezik, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megél 100 évet.
1: A Benfica tehát új edzővel, a chilei Fernando Riera-val vágott neki az új idénynek, ahol a Dukla Prágát és a Feyenoordot is legyőzve a döntőbe jutott. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Az AC Milan története során másodszor jutott a sorozat fináléjába úgy, hogy a döntőig vezető úton 4 meccsen összesen 31 gólt szerzett, míg csak 5-öt kapott. Az olaszok tehát Nero Rocco vezetésével az első győzelmükre készültek. 1963. május 22-én játszották a sorozat döntőjét a londoni Wembley stadionban. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
2: La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18esimo del primo tempo.
3: Altafine. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. A pareggio.
2: Portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan, è il 20° del primo tempo.
1: A Milan tehát első olasz csapatként országa első back sikerét aratta az olasz-brazil José Altafini 2 találatával, ami válasz volt Eusebio első góljára. A sorozat gólkirálya egyébként Altafini lett 14 góllal. A döntőről és a Milan újdonságnak ható stílusáról Kéri Andrással, a Juventus Academy edzőjével beszélgettem.
4: Hát igazából ez egy fantasztikus siker volt, Nero Rocco volt igazából, akinek egy sajátos játékelképzelése vezetett eredményre, nem csak Olaszországban a 60-as években, hanem valójában ugye Európában is, sőt, hát ugye a később a világot is sikerül megkódítani a világkupa begyűjtésével. És igazából az általad említett 63-as csapatnak volt a tagja egyébként a későbbi szövetségi kapitány többek között ugye Cesare Maldini, vagy éppen Giovanni Trapattoni kulcsjátékosok voltak, és hát nyilván Rivérát nem kell senkinek bemutatni. Ugye összesen Roccoval 2 döntőt nyert a Milán, 63-ban és 69-ben, és 63-ban a Benficát úgy sikerült legyőzni, hogy ugye a Benfica szokásához szíven egy rendkívül kreatív, kombinatív csapattal állt fel, és ennek a csapatnak volt a feje, az a Coluna, aki ezen a mérkőzésen is Eusebioval és Torresszel ugye összehozzák a vezető gólt, ezen a meccsen a Benfica 1-0-ra vezet, és igazából a mérkőzés első részében a sok helyzetet eltékozó Altafini végül is duplázni tud, és igazából így tud fordítani a Milán, és hát van ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy a mérkőzés előtt a taktikai zsenialitásáról ismert Rocco, ugye kihagyta a csapatból azt a Madisont, aki az egyik kedvenc játékosa volt, és megérzésére hagyatkozva beállította Pivatellit, aki egy meglehetősen szürke futballista, de az volt az ő szerepe, hogy bármilyen módon, de állítsa meg Colunát. És Pivatelli ezen a mérkőzésen, amikor megindul egyszer a Benfica, ha jól emlékszem, ott már 1-1-es állásnál, akkor a félpályánál szabálytalankodik úgy Colunával, hogy igazából megsérül a játékos, és igazából így a játékszervezőjét, Eusebio mellett a legértékesebb labdarúgóját elveszíti a Benfica. Ne feledjük el, hogy ez az az időszak, amikor még cserélni nem tudtak a csapatok. Tehát igazából egy olyan mérkőzésen tud Rocco megérzésének köszönhetően győzni a Milán, amikor igazából egy relatíve szürke eminenciást állított a csapatba, és Pivatelli, bár nyilván taktikai szempontból nem így tervezte a Milán, de valójában Pivatelli nem szándékosan, de egy sérülést okoz Colunának, és egy-egy után valójában a már a Milánnak több helyzete van, és Altafini meg is rúgja az említett második gólját, és összességében a meccsképé alapján a Milán ezt a döntőt megérdemelten nyeri meg, de úgy gondolom, hogy úgy volt fair, hogy ezt megemlítettük, hogy egy ilyen Colunna szempontjából egy ilyen drámai következménye volt ott a Pivatellivel való találkozásnak, és nagyon érdekes, hogy évtizedekkel később, amikor ezt a döntőt neki felemlegették, akkor mindig Trapattonira volt mérges, mert ő úgy emlékezett, hogy Trapattoni szabálytalankodott vele szemben, de nem így volt, de összességében az egész szezont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Milán teljesen megérdemelten aratott győzelmet egyébként Európában, és ez volt az a fordulópont, amikor az olasz játékelmélet egyfajta defenzivista futball, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül technikás játékosai voltak a Milánnak, és számtalan gólt is szerzett ez a csapat a Rocco irányítása alatt, de mégis ez volt az az első nagy európai kiugró győzelem, ahol megtörte egy csapat, ez esetben a Milán, a korábban ugye a Benfica, illetve a Real Madrid lendületét, hiszen ugye a Lisszabon és ugye Madrid jelentette Európa fővárosát ezt megelőzően, azáltal, hogy ugye a Benfica, többek között nyilván Gutmann Béla zseniális munkájának is köszönhetően, meg ugye a Real Madrid, tehát ez a két csapat uralta az ezt megelőző években az európai futballt, és ugye játszott a sorba a döntőket.
5: Egyébként Olaszországon belül mekkora volt ennek a sikernek az értéke, mert ugye az olaszok mindig kicsit máshogyan tekintenek erre, mindig a bajnoksága azt hiszem a legfontosabb az ő esetükben, de nyilván be kell nyerni, el kell ismerni.
4: És nagyon régóta vártak rá az olaszok. Ne feledjük el, hogy mielőtt elindul a BEC, mint sorozat. Előtte azért természetesen már számos kupa, tehát közép-európai kupa, és a többi vendégként szerepeltek csapatok. Számos egyéb versenysorozat volt, de hát ugye tudjuk, hogy itt a második világháború azért megakasztotta általában a sportéletet Európában, a futballt is, és amikor úgymond újraindul ez a történet, és igazán kiemelkedő, ugye a Grande Torino révén, klub csapata révén, amely konkrétan szinte időszakban a teljes olasz válogatottat adta túlnyomó részt, akkor ugye a Grande Torino ugye többek között ugye Gersten Ernővel a fedélzeten lezuhan, ugye ez az a híres szupergai tragédia, tehát az olasz futball nagyon ki volt éhezve arra, hogy klubfutball szintjén is csúcsra tudjon jutni, addigra ugye a nemzeti válogatott a 30-as években már begyűjtött két világbajnokságot, 36-ban ugye volt egy olimpiai siker, akkor az olimpiai kerettel, illetve ugye 68-ban aztán jön majd az Európa bajnoki siker itt Fakettékkel, de nagyon fontos volt ez a klubfutballbeli siker, hiszen akkor, amikor a Grande Torino ez a szerencsétlenség történt, akkor még ugye BEC nem volt, és biztos, hogy ha már lett volna ez a versenysorozat, akkor a Grande Torino is a egyik fő esélyese lehetett volna, talán a Európa legjobb csapat volt akkor, tehát valójában ez egyfajta elégtétel volt az olaszoknak az, hogy a 60-as években előbb a Milán, majd pedig Elenio Herrera révén az Inter, tehát valójában Milánó városa vált a európai futball fővárosává.
1: Végezetül pedig hallgassuk meg, hogyan írtak a Milán sikeréről pár nappal a finálé után.
6: Csehszlovákiai sport 1963. május 28. Új együttes tündököl a kupa fényében. A bajnokcsapatok Európa kupája az elmúlt esztendőkben a Pireneusi félsziget házi bajnoksága volt. A Real vagy a Benfica egyéb egyesület nem jutott szóhoz. Amikor most a 8. évfolyamban sorra kerülő a döntő, még mindig úgy látszott, hogy folytatódik a hagyomány. A kupa ismét a Pireneusi félszigetre vándorol, illetve el sem kerül onnét, hiszen tavaly a lisszaboni Benfica csapata vitte haza. Most aztán mégis változott a helyzet, sem a Real, sem a Benfica, egy új egyesület szerezte meg a kupát, az AC Milan. Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb együttese az olasz bajnok csapat. A Real Madrid 5-ször, a Benfica 2-szer szerezte meg a kupát, most 800-szor az olasz együttes iratkozott fel a névsorba. A csillagok fénye letűnőben van. A kollektív játékfelfogás biztosítja a csapat sikerét, az egyéni tündöklésnek a modern játékban egyre jobban befellegzik. Amikor felvetették a kérdést, vajon a Real Madrid miért maradt alul az ötszörös kupagyőzelme után, általában az volt a válasz, hogy Di Stefano, Puskás és Hentó megöregedett. Nos, ez csak részben van így, az igazi ok az, hogy Bernabeu-nak, a Real Madrid tulajdonosának elfogyott a pénze, és nem tudott újabb csillagokat szerezni, pedig annak idején sokszor felmerült Pelé neve is. Láttuk a televízióban a Benfica és a Milán nagyszerű küzdelmét, nyomban utána láttuk a nagy rangadót, a Dukla-Ostrava mérkőzést, sőt a budapesti televízió képernyőjén az MTK Budapest Vasas találkozót is. Mi tagadás? Alacsonyabb volt a színvonal, de hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonalkülönbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnokcsapatok Európa kupájában vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milan és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az Oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
1: Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milan nyerte a Benfica ellen 2-1-re. Holnap az 1964-es begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Begdöntő 1964. Az AC Milan előző évi sikere azt bizonyította, hogy változás történt a technikás spanyol és portugál futball európai hegemóniájában. Ez az idény pedig erre a feltevésre csak ráerősített. A bajnokcsapatok Európa kupájának 9. döntőjét az Internazionale és a rekordgyőztes Real Madrid játszotta. Nézzük az olasz bajnok Inter útját. A selejtezőben az Everton múlták felül 1-0-ás összesítésben. Majd következett a Monaco, amelyet 4-1-es összesítéssel búcsúztatott Helenio Herrera együttese. Ezután a negyeddöntőben a Partizán következett, az elődöntőben pedig a Dortmund. Előbbit 4-1-es, utóbbit 4-2-es összesítéssel múlták felül. Nézzük a Real Madridot, amely együttesben ekkor még játszott a 37 éves Puskás Ferenc is, aki a döntőben is pályára lépett. A Blankók a Rangers legyőzése után a Dinamo Bukarestet is felülmúlták. Ezután jött a címvédő Milán, akiket 4-3-as összesítéssel ejtettek ki, majd az elődöntőben a Zürich 8-1-es sikerrel. A döntőt tehát az Inter és a Real játszotta 1964. május 27-én a bécsi Práter stadionban. Hallgassuk meg a meccs összefoglalóját.
3: Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. Cani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani. Ha segnato, accorciando le distanze, il... Mazzola! Mazzola! Rete! 3-1! Vediamo soltanto l'organizzatore.
1: Az Inter tehát története első sikerét aratta a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Az olaszok részéről Alessandro Mazzola 2 gólt szerzett, Aurelio Milani 1 találata mellett. A spanyol csapatból Felo talált be, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ez az egyetlen gólja a madridi együttes színeiben. A döntő további részleteiről és az Inter argentin edzőjéről Kéri Andrással, a Juventus Akadémia edzőjével beszélgettem.
4: Igazából az a folyamat, amit még a svájci szakvezető Karl Rappan indított el, hogy egyfajta nagyobb hangsúlyt helyezzen a védekezésre a kreatív csapatok ellen, ez teremtette meg azt, ugye, hogy akkor a Rappannál a szervet esetében a 3 védő mögé betette a biztosító játékost, és ugye Gianni Brera névén ezt nevezzük Liberónak Itáliában. Nyilván a védekezés magas iskoláját szem előtt tartó futballelmélet az olasz, és nyilván ezzel nem volt füleinek, elsősorban Rokkónak. Rokkó ugye ezzel az elképzeléssel nyert Európában. Rengeteg volt szereztek egyébként a Milán játékosai ettől függetlenül. Miközben Herrera, amikor Olaszországba került, akkor ő már túl volt bajnoki címeken, ő ugye a Barcelonán, Spanyolországban volt sikeres, ugye a Barcelonánál ugye Kocsissal, Ciborral, Kubalával, 2 bajnoki címet is szerzett, aztán ugye az Atletico Madriddal is sikeres volt, de Argentinában látta meg a napvilágot, de Marokkóban nőtt fel, és igazából Spanyolországban aratta a legnagyobb sikereket, meg Franciaországban. És úgy került Olaszország, hogy amikor átvette az Intert, akkor eredménytelen volt. Rocco ebben a párosban, hogy így mondjam, vezetett vele szemben, és idő kellett Herrerának, amíg kitanulta az olasz játékelméletet, bele tudott illeszkedni abba a futballközegbe, és dicséretére váljék, hogy szélsőséges formában, hogy mondjam, bővítette a Catenaccio-t, hogy így mondjam. Tehát igazából tőle származik az, hogy 1-0-ás meccsekkel olasz csapatok képesek nyerni, és hát volt ugye egy csodálatos csapata, Zsáért, amikor beállítja, akkor születik meg igazából a Grande Intere az egyik év novemberében, és ugye sorra játssza ő is a döntőket, és ebből ugye kettőt meg is tudnak nyerni. A 64-es finálé, amit említesz, ott ugye Sandro Mazzola egy óriási gólt szerez, egy éles labda felfelé megy, majd hirtelen csapódik a gólvonalnál a hosszúba. Az egy gyönyörű találat, aztán Milani szerez még egy gólt, akkor feljön egy kavarodás után a Madrid, és ugye Sandro Mazzola bevágja második gólját a Di Stefano és a Puskás féle Madrid ellen, tehát ott történik a Benficát a Milan verte meg, akkor ugye a Real Madridot az Inter, tehát történik ott egy őrségváltás, és igazából ezzel a lendülettel a következő években is halad előre az Inter, és hát nyilván Herrerának óriási szerepe volt ebben, de mondom, Olaszországon belül az első éve az nem sikerült jól, neki meg kellett tanulnia beilleszkedni az olasz futballközökbe, és nagyon sokat merített Nero Roccótól ebből a szempontból.
5: A Real ugye tündökölt éveken keresztül, itt egy kicsit a spanyol futballnak a fénye már lehanyatlott, és az olasz feljött?
4: Abszolút igen, általában ugye itt a játékosabb, vagy ahogy mondjam, ez a, igen, a kombinatívabb játék elképzelés picit megtört, erre volt szenzációs ugye az olasz játékelmélet, amely ugye újdonságot tudott mutatni. És igazából ezért is van, hogy az azt követő EB-ken, VB-ken drasztikusan csökken a gólok száma, tehát általában a csapatok által szerzett gólok száma klubszinten is, válogatott szinten is, ugyanis egy új elképzelés jelenik meg, egyre nagyobb hangsúlyt kap ismét a védekezés, taktikai szempontból egyre több a területelzárás, és a kreatív játékosoknak így nehezebb kibontakozni, tehát itt történik egy őrségváltás, nem véletlen, ahogy te is említetted, ugye a Madrid azt hiszem még ott 66-ban talán játszik egy döntőt, aztán 32 évig ugye nem nyer BL-t, illetve Beckett és Béját egészen 1998-ig, és ugye a Benfica is tudjuk, hogy a Gutmann Béla időszak után már nem tudják a korábbi sikereiket megismételni, és majd a holland futballiskola a 70-es, 80-as években, különösen 70-es évek elején, amikor megint egy ellenpólus tud mutatni, és ugye ezzel a akkoriban kiismerhetetlen, sok elmozgásos, a labdatartó játékost megsegítő támadás építéssel valójában ellensúlyt, ellenpólust kínálnak éppen az olaszok által mutatott játékstílusra, és akkor megint úgymond a támadó futball, majd ugye a totális futball lesz egy időszakban a nyerő, aztán nyilván arra is lesz majd megoldás, és szépen így haladunk a modern időkig.
1: Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogyan írt a Népsport az Inter első sikeréről.
6: Népsport 1964. május 29. Az Inter még nagyobb feladatok megoldására is képes lehet. A bajnokcsapatok Európa kupája iránt világszerte megnyilvánult páratlan érdeklődés valóságos nemzetközi népünnepélyé avatta a szerda esti bécsi kupadöntőt. A zsúfolt lelátókon, ha hinni lehet a jó forrásból kapott híreknek, 32 ezer zászlókkal, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel felszerelt olasz és spanyol szurkolókon kívül kisebb-nagyobb létszámmal képviselve volt Európa csaknem minden nációja. A közönségnek több, mint a fele külföldi volt. A küzdelem még jóval a játék kezdete előtt megindult, napokkal előbb az illetékesek nyilatkozatai formájában, órákkal a kezdőrugást megelőzően a szurkolók hangorkányában, a lelátókon. Azután összecsapott a két fél a zöld gyepen. Az olaszok a több fázisú küzdelem sorozatban teljes győzelmet arattak. Nyilatkozatokban, hangerőben, játékban egyaránt fölülmúlták a spanyolokat. Sokan számítottak arra, hogy a döntő szereplői a Práter reflektorainak fényében magas színvonalú bemutatót tartanak a mai labdarúgásból, a nézőtér felé tárják a játék minden szépségét. Várakozásuk talán jogos is volt, hiszen ez a két csapat vívta meg utolsó mérkőzését, amely Európa 31 bajnoka közül a legjobbnak bizonyult. A labdarúgás kiemelkedő szépségeire sóvárgókat azonban csalódás érte. Mások, akik ismerik az ilyen összecsapások légkörét, a nagy tét miatti hangulatot úgy vélték, hogy a játék az izmok és az idegek csatája lesz, s a két ellenfél nagy taktikai harcot vív majd a végső győzelemért. Így is volt. Az Inter-Real döntő nem bizonyult úgynevezett szép mérkőzésnek, csak izgalmas, érdekes, változatos volt. Már az első percekben kiderült, hogy a szereplők nem díszbemutatóra érkeztek Bécsbe, hanem a győzelem kivívása volt a cél. A sorok között olvasni tudó, a nyilatkozatokból értő már napokkal az összecsapás előtt sejthette a taktikai elképzeléseket. Herrera edző tisztában volt azzal, hogy csak az esetben sikerülhet a győzelem kivívása, ha az ellenfél rutinos, nagyhírű játékosai mellé őrzőket állít, s gyors, tehetséges, jólövőkészséggel rendelkező fiatal csatáraival rajtaütésszerű rohamokat indíttat. A Real Madrid viszont arra készült, hogy lassítsa az Inter játékát, kombinatív támadásszövéssel teremtsen helyzeteket a jól lövő Hento Puskás Feló és a felzárkozó Di Stefano részére. A mérkőzés eseményei azt igazolták, hogy Herrera elképzelései beváltak. Az Inter játékosai kitűnő taktikai fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot, mindegyikükben megvolt az akarat, és ami még ennél is fontosabb, a képesség is a taktikai elképzelések valóra váltására. Pizzi a söprögető szerepében bemutatta, hogyan lehet ezt a feladatot magas színvonalon teljesíteni. Olyan tiszta eszközökkel, és olykor olyan látványosan szerelt a döntő pillanatokban, amire csak igazán nagy játékos képes. Facchetti és Guarneri mesterei voltak nem csak a szerelésnek, hanem a gyors indításoknak, így nem volt véletlen, hogy a gólok tőlük indultak el. Facchetti, a balhátvéd, emellett még számos esetben futott fel hihetetlen gyorsasággal a balszélen, és teremtett beadásaival helyzetet a spanyol kapu előtt, sőt, több esetben lövésre is vállalkozott. Dicséretére legyen mondva, mindig jókor ért vissza, s teljesítette védő feladatát a kitűnő Amancióval szemben. Mazzola minden megmozdulása valóságos fenyegetés volt az ellenfél kapujára, és a feketebőrű Zsáír különösen az első félidőben, sérülése előtt igazolta azokat a jó híreket, amelyek őt ma Európa egyik legjobb szélsőjévé avatták. Az Inter játékosainak mozgásán akár a futógyorsaság, akár a ruganyosság, akár a fizikai képességek oldaláról nézzük, meglátszott, hogy atlétikusan nagyszerűen képzettek. Ez a csapat még a szerdainál is nagyobb feladatok teljesítésére lehet képes.
1: Ismétlésképpen tehát az 1964-es bajnokcsapatok Európa kupáját az Internacionale nyerte a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Holnap az 1965-ös begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
7: A bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőt bemutató sorozatunk 10. részében az 1964-1965-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel, ahol az egyik csapat hazai pályán küzdhetett meg azért, hogy megvédje a címét. Az előző kiírást megnyerő Inter a San Siroban lépett pályára a Benfica ellen. A Milánóba vezető utat összesen 31 csapat kezdte meg, csak Olaszországot képviselte két együttes, a bajnokságot megnyerő Bologna mellett a Beck címvédője, az Inter is elindulhatott. Magyarországról az 1963-as félszezonos bajnokságban aranyérmet szerző győri Vasasetó szerepelt a sorozatban. A Rába Parti együttes lett az első vidéki klub, amely a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban hazánkat képviselte. És ez elég jól sikerült, hiszen Hidegkuti Nándor irányításával egészen az elődöntőig jutottak. Az előselejtezőben a Hémi Leipzig ellen 2-es győzelemmel 6-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás. Ez a forduló egyébként különlegesen alakult, hiszen két párharc is érmefeldobással dőlt el. Az Anderlecht Bologna és a Dukla Praha Górnik Zabrze összecsapásoknál kevés volt a három mérkőzés a továbbjutó eldöntésére. A pénzfeldobásnál a belga, illetve a cseh klubnak kedvezett a szerencse. A legjobb 16 között a Győr a Lokomotív Szófiával találkozott, és mind a két mérkőzés gólgazdagra sikeredett. Az első felvonást 1964. novemberében a hazai pályán lévő Győr nyerte 5-3-ra, Györfi László és Povázsai László kétszer, Korsós István egyszer talált be. Néhány héttel később Szófiába látogatott a magyar bajnokság címvédője, és nem egyszerű körülmények fogadták a játékosokat. Erről néhány évtizeddel később így beszélt Keklovics László.
8: Már mérkőzés előtt voltak problémák a szállóba, például a szállodába nem tudtuk bezárni a szobahajtót, és akkor éjjel 11 óra felé bejött egy idegen ember, oda vizelt a szobánkba. Meg olyan helyre vittek bennünket étkezni, ahol olyan füst volt, hogy az ember alig kapott levegőt, tollassal hozták ki a sült csibét, szóval borzalmas állapotok voltak akkor.
7: Végül a visszavágott a Lokomotív Szófia nyerte 4-3-mal, a párharcot éppen Keklovics László gólja döntött el, aki a 87. percben volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. Magyar részről előtte Györfi László és Pavázsai László talált be. Ezzel a Győr bejutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a holland bajnok ellen idegenben 1-1-es döntetlennel zárult a 90 perc. A győri visszavágott Pavázsai László 87. percben szerzett gólyával nyerték meg a hazaiak, ezzel bejutottak a legjobb 4 közé. Ám mielőtt az elődöntőről beszélnénk, érdemes megemlíteni egy másik negyeddöntős párharcot is, a Liverpool és a Köln között. Előbb Németországban, majd Angliában is 0-0-ás döntetlen lett a vége, így az akkori szabályok értelmében harmadik találkozót rendeztek semleges pályán, Rotterdamban. Itt ugyan már láthatta gólt a szurkolók, de mivel 2-2-es döntetlennel fújták le a meccset, ezért a továbbjutóról pénzfeldobás döntött. aminek egészen különleges története van. A Liverpool csapat kapitánya Ron Yeats írást választott, és az első dobásnál az érme a fűszélén landolt, amitől irányt változtatott, és végül fejre esett. Az angolok játékos egyből szóvá tette a bírónak, hogy ez így szerinte nem érvényes, a játékvezető pedig neki adott igazat. Újból elvégezték a pénzfeldobást, ezúttal írás lett, így a Liverpool bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben tehát ott volt egy magyar csapat is, a Győr, akkori nevén a Győri Vasasetó. A Rába partiak az Eusebióval felálló Benfica ellen játszottak, az első mérkőzés több mint 60 ezer néző figyelte a Névstadionban, José Augusto góljával a portugálok nyertek. Idézzük fel ennek a találkozónak a közvetítését, a riporter Szepesi György.
9: Hátra van még 20 perc a találkozóból, 0-0-ra áll a mérkőzés, kirúg.